0: あと、
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
2: Világsztárok, hazai tehetségek és a legszebb dallamok. A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek következő évada ezt ígéri. A részleteket stúdió vendégünk Betterman Jákob, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának fagott szólamvezetője árulja el. Pásztor ételektől a flamenkóig. Pünkösdi örökség ünnep a Szentendrei Skanzenben a hétvégén. Veszprémi programok az 56-os forradalom és szabadságharc 70 éves évfordulóján, és Addig című függőségekről szóló előadás a Fővárosi Magyar Színházban. Jó napot kívánok mindenkinek, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Kovács Bernadett szerkesztette. Gazdag és színes a következő évad kínálata a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek programját böngészve, a stúdió vendégünk pedig, ahogy ígértem, Betterman Jákob, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának fagott szólamvezetője. Köszöntöm szeretettel.
3: Jó napot kívánok.
2: Először is azt tisztázzuk, hogy mi is pontosan a fagott szólamvezető munkája, a feladatköre egy szimfonikus zenekar soraiban ülve mit kell csinálnia.
3: Hát vezetni kell a fagott szólamon gyakorlatilag. Két szólam van általában, vagy három, de ritkább esetben négy fagott szólam van egy szimfonikus zenekari műben, és itt össze kell fogni ezeket a szólamokat, és ezt tehát külön a fagott szekciót össze kell hangolni a zenekar többi szólamával, először a fafúvósokkal, és akkor utána így mindezt hozzáigazítani, szépen belepasszintani a nagy egészbe.
2: Ez azt jelenti, hogy mondjuk szoktak külön próbálni, és akkor ott ön a kis főnök?
3: Igen, van olyan műsor, amire szükség van szólampróbákra, és akkor azt az én feladatom levezetni, és előtte megnézni, hogy mik azok a részek, amiket külön nekünk meg kell nézni, vagy érdemes megnézni.
2: Na most, amikor számítottam rá, hogy megérkezik egy szólamvezető, nem egy, bocsánat, ilyen fiatal ember kalkuláltam, hiszen szólamvezetőként már egyfajta tekintély, múlt tapasztalat kell, hogy az ember háta mögött legyen? Ezek szerint nem. Vagy? Ez hogy választódik ki? Ki lesz szólamvezető?
3: Hát próbajátékon keresztül választanak ki bennünket, vagy úgy jutunk be a zenekarba, minden zenekari tag, és igazándiból én megpályáztam 2019-ben a fagott szólamvezetői állást, és ott sikerült bejutnom a zenekarba, és azóta ülök én ezen a széken. Igazándiból szerintem menet közben tanulja ezt az ember. Nem hiszem, hogyha bárkit megkérdeznék, akár idősebb vagy tapasztaltabb kollégák közül, akkor azt mondaná akármelyikük is, hogy bármikor kész szólamvezető valaki. Tehát mindig vannak új helyzetek, amikhez kell alkalmazkodni, és mindig van mind gondolkodni, hogy mi az, amin még tudunk fejleszteni esetleg, akár kommunikációban, akár zenekari együttjátékban, bármilyen szempontban.
2: Egy új helyzet, egy új évad is, amelynek a programkínálata, ahogy mondtam, igen gazdag. Van egyáltalán beleszólása a zenekar vagy az énekkar tagjainak abba, hogy mi lesz a kínálat, hogy mit játszanak a következő évadban?
3: Az évad összeállításában nem nagyon, ez a művészeti vezető és a főzeneigazgató feladata elsősorban. Én a művészeti tanácsban is, van egy ilyen zenekari művészeti tanács, amiben idéntől én benne vagyok, így egy picit én belelátok így a következő évad előkészületeibe, de ez nem az, tehát nem tartozik az én feladatköreimbe vagy közé, hogy én az összeállításban részt vegyek.
2: Ilyenkor azért mit szoktak általában számításba venni? Évfordulókat, milyen vendégeket tudnak hívni, ahhoz milyen művek passzolnak? Tehát mik a főbb szempontok, amik alapján mondjuk összeáll egy új évad terv?
3: Szerintem megvan az, hogy nagyjából megvan, hogy milyen vendégművészekkel szeretnének együtt dolgozni, és hogy ezek a vendégművészek milyen műveket játszanak, vagy vezényelnek szívesen, vagy mi az, ami esetleg szakterületük, vagy mi az, ami közel hozzájuk, és így próbálják összeállítani az évadot.
2: Héja Domonkos a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek, röviden az MRM-e főzeneigazgatója, egy éve, ezek szerint jól működnek együtt, hiszen elnézve a jövő évi évad tervet, több koncerten is ő fog vezényelni.
3: Igen, most több koncertet fog vezényelni, mint idén, az idei évadban, aminek szerintem mindenki örül, vagy szerintem az egész zenekar nevében mondhatom, hogy örülünk neki, hogy többet dolgozhatunk együtt. Már csak azért is, mert hogy viszonylag frissen jött vezető ő hozzánk, de mindenki szeretettel meg örömmel fogadta, és egészen más, hogy tudunk együtt dolgozni vele, amikor vele próbálunk, vagy a próba folyamatot vezényel le, vagy vezet le, mint amikor a zenekar ügyeiben jár el, és azzal kapcsolatban értekezünk vele.
2: Mindent nem tudunk felsorolni, de a jelentősebb, izgalmasabb együttműködéseket, zenei élményeket nagyjából vegyük számba. Mik lesznek az igazi meglepetések, vagy izgalmas események a jövő évadban?
3: Nagyon sok szép és jó koncertünk lesz, de nagyon változatosan sikerült a következő évad. Domonkossal például játszani fogunk rögtön szeptemberben Stravinsky-tól a Petruskát, ami nekem különösen, én nagyon szeretem Stravinsky-t. Én a doktori disszertációmat is a tavaszi áldozatból írtam, az szintén Stravinsky mű. És ezért bármi, ami Stravinsky, az hozzám közel áll, én azt szívesen játszom nagyon.
2: Ki lesz még karnagyként, vagy karmesterként vendég esetleg a zenekarnál?
3: Ricardo Fritza, mint állandó vendégkarmester, ő szintén sokat fog vezényelni következő évadban. Egy nagyon, nagyon érdekes összeállítás, vagy különleges összeállítás lesz februárban. A másodikán lesz egy koncert, ahol Richard Strauss Imigyen szól a Zarathustra című művét játsszuk el. A koncert második felében, viszont az első felében két Mozart mű fog elhangzani, a Don Giovanni nyitány és Fejérvári Zoltán játszik egy zongora versenyt. És ezt szerintem ez érdekes nagyon, hogy Mozart és Strauss egy koncertbe került.
2: Nem tudunk mindent felsorolni, ahogy mondtam, a kínálatból, viszont az MRM-e ügyel arra, hogy emléket állítson az egykori karmestereinek, róluk neveztek el bérleteket, tehát így van Lehel, van Dohnányi, van Sapszon, van Vásári bérlet, és nagyon izgalmas a variációk bérlet is. Ugye a Lehel bérlet az a szimfonikus zenekar és énekkar kínálata általában, amely a Zeneakadémián szokott játszani, vagy elsősorban ott vannak a koncertek, ugye?
3: A Lehel bérlet szerintem a Műpában van.
2: Lehet.
3: Talán.
2: Most azt látom, hogy itt a Zeneakadémiát írják. De lehet, hogy a Műpában
3: biztos
2: is fognak koncertezni.
3: Az
2: igen, szóval, bocsánat, ez a Dohnányi bérlet, a Lehel igaza van, a Műpában lesz, igen. Szóval, hogy ott játszanak elsősorban. A Dohnányi bérlet darabjai vannak a Zeneakadémián. A Sapszon bérlet szintén ugye az a Zeneakadémia, Mátyás templom, Pesti Vigadó, a Vásári bérlet pedig a Zeneakadémián úgy szintén, hogy ezek a legizgalmasabb műhelyek, ahol a legszebben szólnak a zenekari művek, de a variációk bérlet az egy izgalmas helyszín, hiszen ez kamara zenekar, vagy kamara koncerteket jelent. Ezt hol tartják?
3: Ezt a Dohnányi Zenei Központban a próbatermünkben gyakorlatilag, ami egy koncertstúdió, ahol mi próbálunk, és ott a zenekar tagjaiból alakult különböző kamaraformáció, különböző összeállításban játszanak rendszeresen.
2: Ön mit vár a legjobban a következő évadban? Melyik koncertet, mely darabot?
3: Egy koncertet nem biztos, hogy ki tudok emelni. Mint mondtam, a Stravinsky koncerteket nagyon várom. Nem csak Petruska lesz, hanem lesz Tűzmadár is, ami itt szintén nagyon szeretek játszani is és hallgatni is. Nagyon érdekel engem, hogy illetve nagyon szeretnék együtt dolgozni Hontvári Gábor karmesterrel, aki a Rimszkij-Kosztakovtól a Seherezádét fogja vezényelni, ami szintén egy fantasztikus mű, amit nagyon szeretek. Nagyon jó koncertnek ígérkezik Beethoven Missa Solemnisse, amit Ricardo Fritza vezényel januárban. Az újévi nyitány az mindig jó kezdése lehet az évnek, szerintem. Illetve Philip Glass 5. szimfóniáját fogjuk még játszani a Műpában, azt pedig Vajda Gergely vezényli. Az egy koncert alatt, ez az egy szimfónia, ennek van számva a koncert. ez meg emiatt lehet különleges.
2: Gazdag és színes tehát a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek következő évad kínálata, melyet önök is tanulmányozhatnak alaposabban az MRM honlapján. Peterban Jákob, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának fagott szólamvezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Köszönöm én is.

0: A magyar hagyományok és a mediterrán szenvedély találkozásával érkezik az idei pünkösdi örökség ünnep e hétvégén, vagyis május 24-én és 25-én dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szellemi kulturális örökség központjának vezetője van a vonal túlsó végén. Halló!
1: Jó napot kívánok!
0: Szép napot kívánok! Mindez tehát Szentendrén lesz, ugye, a Skanzenben. Mi pontosan ez, mit jelent ez a pünkösdi örökség ünnep?
1: Azt jelenti számunkra most már 15 éve, hogy ilyenkor nem csak a pünkösdöt ünnepeljük, hanem a közösségeinket is, azokat a közösségeket, akik hasonlóan a természet újjá, tavaszi újjáéledéséhez, ugye olyan örökségeket őriznek, amelyek állandóan újjáélednek, tehát ezek élő örökségek, élő hagyományok, hiszen itt a Skanzenben hajtjuk végre tulajdonképpen az UNESCO 2003-as egyezményének a célkitűzéseit, mi vagyunk ennek az országos koordinátorai, ami azt jelenti, hogy az élő kulturális közösségi gyakorlatokat, közösségeket gyűjtjük össze egy listára, ez a nemzeti jegyzék, és igyekszünk minél inkább láthatóvá tenni az ilyen típusú örökségeket, tehát nem csak tárgy és épített örökségünk létezik, hanem olyan is, amelyet ezek a közösségek képviselnek, ők maguk ennek az élője, megélői, a továbbadói. Minden évben meghívjuk ezeket a közösségeinket, akik évről évre egyre többen vannak, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba bemutatkozni, és ez mindig a pünkösd két napján zajlik, és így ünnepelünk együtt, ünnepeljük a tavasz és a nyár eljöttét, a természet újjáéledését, és a közösségeket, az örökségeinket, így ez egy nagyon szép ünnep számunkra.
0: Itt az élő, gondoljunk arra, hogy zenetánc, gasztronómia, kézműves élmények, ugye nagyjából erről lehet szó. Tehát, hogy aki ott igen, kiállít, vagy részt vesz, azt láthatjuk énekelni, táncolni, vagy tőle kóstolni finom ételeket.
1: Pontosan, az az egyik legfontosabb, mondhatom, jellemzője ennek a rendezvénynek, hogy itt a látogatók egy helyen, egy időben az ország minden részéből érkezett kézművesekkel, tánchagyományőrzőkkel, népszokásokkal találkoznak, és ráadásul a másik nagy nemzeti programunk a tájházak gondozása, tehát idén is jönnek a pünkösdi örökség ünnepre az ország különböző tájházaiból bemutatkozni, hogy ők ott hogy is őrzik az örökséget, mik a jellemzőik azokon a településeken, azokban a régiókban. Tehát egyrészt egy helyen vannak ilyenkor az ország minden részéből érkező közösségek, másrészt nagyon változatos, amivel a látogató találkozhat, és nem csak passzív nézőként lehet jelen, hogy jaj, de szépen táncolnak, meg jaj, de szépen kézműveskednek valakik, hanem ki lehet próbálni, el lehet benne mélyülni, egy kicsit át lehet venni azt az érzést, hogy milyen dolog is, ugye, akár egy hímzést, akár egy csipkét elkészíteni, belekóstolni az ételekbe, a táncokba. Ilyenkor nagyon sokféle szokásunk jelenik meg, találkozhatunk a bakonyi pásztorokkal, vagy a vadászati hagyomány képviselőivel, a halasi csipkevarrást, a deszki szerbaranyhímzést láthatjuk, a matyóhímzést, a kalocsai hímzést, ezt mind-mind azok a közösségek mutatják meg, akik ennek a letéteményesé, akik a tulajdonképpen a hordozója az örökségnek. Azt is ki kell emelni, hogy ugye különböző nemzetiségek is megjelennek a rendezvényünkön, tehát találkozhatunk majd ugye a szerb aranyhímzés képviselőivel, a mohácsi sokacokkal a busójárás révén, vagy a bolgárokkal, akik a bolgárkertészek hagyományával kerültek fel erre a jegyzékre, és olyan érdekességekkel is, amelyek nem annyira közismert vagy népművészeti elemek, hanem városból érkező szokások, a selmeci diákhagyományok, az egri fertály mesterség, vagy van egy olyan érdekes új örökségelemünk is, amely az erdőbényei kádártánc hagyományát őrzi meg. Erdőbénye fönt Borsodabolyzemplén megyében egy apró falu, ahol régen a kádárok, tehát akik a hordókat készítették, ugye nagyon sokan ezzel foglalkoztak, ezzel a mesterséggel, és egy nagyon érdekes tánc hagyományuk van, amelynek révén bemutatják tulajdonképpen a kádárság fázisait. És egyébként majdnem minden évben igyekszünk hívni egy-egy nemzetközi szereplőt is. Az idejében Spanyolország a vendégünk, ők is az UNESCO szellemi kultúrás örökségéhez kapcsolódnak, hiszen a reprezentatív listán szerepelnek az örökségeik. Látható majd a kordobai páció, azaz egy olyan udvar, amely tele lesz virággal. Nagyon izgatott vagyok, mert éppen ma néztük meg az udvart és a megérkezett virágokat, hogy hogy is fogjuk ezt együtt feldíszíteni szombaton majd a látogatók számára. Hát és bizony lesz flamenco, amit nagyon szeretnek a látogatók.
0: Az idei pünkösdi örökségünnep e hétvégén, vagyis május 24-én és 25-én lesz a Szentendrei Skanzenben. Dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője mesélt nekünk erről. A március végi bemutató után május 26-án, 27-én és 28-án ismét látható az Addikt Tragikus Függőségeink Komédiája című előadás a Fővárosi Magyar Színházban Anger Zsolt rendezésében. A darab feltárja, hogyan változtatja meg a függőség az egész család életét, és milyen nehéz szembenézni vele, amikor már nem lehet tovább hallgatni. Humorral oldva a fájdalmat. Szemenyei Jánossal, az előadás egyik főszereplőjével, Kovács Bernadett beszélgetett.
2: A mai témánk a kávésság, a boltosság és az irreális kapcsolatok. De miért elkezdjük hatatosan benne új társulkat, Robi.
3: Sziasztok, Gatta vagyok, Hüggő.
4: Sziasztok.
5: Ha a karakteréről beszélünk, akkor Gáborkából Gábor lesz az előadás végére?
6: Igen, ez egy jelenfejlődés igazából, hogy honnan hova jut el ez a karakter. Gabikából lesz Gábor. Az elején ő még nagyon küzd a függőségeivel, és nem lehet a függőségeket legyőzni, de kezelni lehet. És az előadás végére már ő válik segítővé. Tehát az a rehab, az az osztály, hova ő bemegy meggyógyulni, vagy legalábbis elindulni egy gyógyulási folyamatban, ott még Gabikának hívják, és ahogy egyre érik a személyisége, és megtanulja kezelni ezeket a problémákat, a végén már úgy mutatkozik be az újonnan érkező függőknek, hogy Gábor. És ő az írásban találja meg a megoldást és a megnyugvást, tehát végül is kicsit elrejtve, de nem annyira, ő írja ezt a darabot.
5: Azért a humor az oldja ezeket a feszültségeket. Egy ilyen nagyon mély, mondhatjuk talán drámai előadásba muszáj belerakni néha-néha ilyen felszabadító pillanatokat is.
6: Általánosságnak tűnhet, de valóban így van, hogy szerintem akkor jó egy előadás, amikor elkezdünk rajta nevetni, és aztán utána megtapasztaljuk a drámáját, a tragédiáját, majd egyszer csak azon is elkezdünk nevetni, és hirtelen már nem is tudjuk, hogy most mi nevetünk magunkon, vagy a szereplőnkön. Nyilván fontos az, hogyha reflektálni tudunk saját személyes érzéseinkre, történeteinkre, ugyanis biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van ezzel kapcsolatban mesélni valója, vagy legalább ismer olyan embert, aki komoly függőségekkel küzd.
5: Vagy talán pont az a célja ennek az előadásnak, hogy beszélgessenek ezután. Még mindig tabunak számít szerintem a drog, alkohol, és talán bármilyen egyéb függőség. De nyugodtan vitatkozzon, hogyha ön ezt nem így látja.
6: De abszolút így látom. Nehéz erről beszélni, és talán ez felnyitja az emberek szemét arra, hogy ezzel fontos foglalkozni. Hál' Istennek most már ebben az évszázadban, meg évtizedben, meg ezekben az években sokkal inkább foglalkozunk önismerettel, mint régebben. Minden esetre a mi előadásunkban van egy különleges jelenet, amikor kiszólunk a nézőknek, hogy ti most nézitek több mint 2 órája nyomorunkat, de veletek mi van? Ti hogy vagytok? Ilyenkor általában néma csend van a nézőtéren, senki nem mer megszólalni. Ez egyébként azért is van, mert nyilván furcsa, hogy néznek egy előadást, és van egy fal a nézők és a színészek között, ami hirtelen most leomlik, mert itt valóban megszólítjuk őket, de mégis van mindig egy-egy ember, aki egyszer csak azt mondja, sziasztok, XY vagyok, ilyen és olyan függő, és elmesél bizonyos történeteket az életéből, hogy mennyit segített neki az, hogy mások körbevették, és nem hagyták magára. Úgyhogy szerintem, ha valamiért, ezért érdemes csinálni.
5: Ugye itt emberi sorsokat is megismerünk, tehát nem csak azt látjuk, hogy igen, itt mindenki valamilyen függőséggel küzd, hanem azt is megtudjuk, hogy miért, vagy hogyan jutott el idáig. Hogyha nem Gabikát játszaná, akkor melyik karaktert formálná meg szívesen?
6: Mindenképpen a Gabikát választanám, de hozzáteszem, hogy a másik nagyon jó szerep szerintem az Ákosé, aki egy úgymond följebb lévő pozícióban van, ő a vezetője, úgy mondjam, ennek a rehabnak, de aztán szépen lassan róla is kiderül, hogy bizony milyen elrejtett vagy meg nem oldott problémái vannak. Még mindig küzd a saját démonaival, nagyon-nagyon jó szerep, és Hauman Máté remekül játsza. Talán a legfontosabb inkább ebbe az egész előadásban az, amire rá kell jönni, hogy nagyon fontos tükröt tartani azoknak az embereknek, akik függőségekkel küzdenek, de valójában csak saját magad tudod elindítani magadat ezen a folyamaton.
0: Az Addikt tragikus függőségeink komédiája című előadást legközelebb május 26-án, 27-én és 28-án láthatják a Fővárosi Magyar Színházban. A 28-ai előadás 15 órától kezdődik, amely után a színpadon beszélgetés várja az érdeklődőket.
4: Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
0: Idén egész évben országszerte tartanak programokat az 56-os forradalom és szabadságharc 70 éves évfordulója kapcsán. Veszprémben főképp a fiatalokat szeretnék bevonni a rendezvényekbe. A Várbörtön látogatótérben sétákat tartanak, hiszen itt raboskodott egykor Mindszenty József veszprémi püspök és Brusznyai Árpád, a város 56-os mártírja. A sétákról Felszegi Csaba beszélgetett Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros történész a Várbörtön kiállítótér szakmai igazgatójával.
7: 56-70. Emlékezzünk a forradalom 70. évfordulóján a szabadságharc hőseire.
8: Ugye tudjuk, hogy Budapest után Veszprémben voltak a legnagyobb harcok, és mindaz talán kisebbe, de nem kevésbé jelentőséggel megtörténtek, mint Budapesten, a nőtüntetéstől az egyetemi felvonulásig, az egyetemisták ellenállásáig, és ezeknek a helyszíneknek a bejárásával reméljük, hogy a mostani fiatalság is sokkal jobban bele tud bizonyos helyzetekbe képzelni magát, aminek aztán a hozadéka az is lenne, hogy ősszel egy barangoló helyzetszituációkkal, versennyel fűszerezve megmérettethetik a sétákkor kapott impulzusokat, hogy mennyi maradt meg, és mennyire tudják rekonstruálni, vagy mennyire tudnák belehelyezkedni bizonyos helyzetekbe, mit tennének, és hogyan, hogyha megismétlődne, bár ne ismétlődjön meg.
9: Illetve hát Mindszenty kapcsán, ugye, aki hát nem is olyan sokáig, két hónapig raboskodott a Várbörtönben, ugye az élsőség, az egyház is tart ilyen típusú sétákat.
8: Igen, ugye Mindszenty József szintén egy nagyon kritikus időszakban, 44 őszétől 45 nyaráig volt veszprémi püspök, és a nyilasok egy hónapra zárták be a veszprémi börtönbe, innen kerül majd tovább Sopron-Kőhidára, és 45-ben Sopron-Kőhidára szabadulva jön haza éppen 45 áprilisában Veszprémbe, is látja a háborúnak a szörnyűségeit, és innen kerül majd a hercegprímási bíborosi székbe, Esztergomba, ahol aztán nagyon kevés ideig tud a hívei között lenni, mert tudjuk, hogy már 46-ban perbe fogják, és attól fogva szinte folyamatosan elzárva, rabságban, kínozva kell, hogy az élet éje. Ebből egy egészen különleges pár napot jelent, amikor 56-ban kiszabadul, Budapestre kerül, elmondja híres beszédjét a rádióban. Tényleg a parlament teréről menetigítik be katonák az amerikai nagykövetségre. Tehát, mint vátesz, ezek a különleges helyzetek ott vannak Mindszenty életében, amit ő felismer, és megteszi azt, amit meg kell tennie.
9: A hősökről, teszem az Brusznyai Árpádról, van bármilyen emlék itt a Várbörtön Múzeumban?
8: A Várbörtön Múzeumban csak az emlékét idézzük fel, többször is behozzák ide a veszprémi Várbörtönbe kihallgatásra, de innen mindig kiengedik, furcsa módon éppen akkor még a Lovasi Gimnázium pont a törvényszéki épületével szembe van, onnan hozzák be és engedik ki.
9: Hiszen ott tanított?
8: Így van. A relikviák, Brusznyai relikviák a Lackó Dezső Múzeum állandó kiállításában vannak bent. Érdemes is megnézni, órája, jegyzetfüzete, utolsó levelei, képeslapja, nagyon megrendítő. Mint ahogy ott vannak azoknak az áldozatoknak, egy kis tanuló fiúnak az utolsó viselt ruhája, amely szintén a veszprémi 56-os áldozatok emlékeként került megőrzésre.
0: Veszprémben a Várbörtön látogatótérben sétákat szerveznek tehát az 56-os forradalom emlékére. A Romeo és Júlia musical legnagyobb slágerével búcsúzunk mára, hiszen a Lehetsz király is elhangzik majd május 23-án a Papp László Budapest Sportarénában. Berecki Zoltán színész énekes 50. születésnapja alkalmából rendezett jubileumi koncertjén. És a kalendárium végén én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Rász Dorottya és a szerkesztő Kovács Bernadett nevében is Babuts Krisztát hallották.

0: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Győrben FM 87,6. Felfedező. A műsorvezető Gimes Júlia.
1: Anyatej orrba csepegtetve, a furcsának tűnő terápiától agykárosodás szenvedett újszülöttek állapotának javulását várják. Fejest kellett ugrani a bizonytalamba. Folytatjuk a beszélgetést Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott elnökével. Műsorunk végén pedig a magyar csillagászat jelentős alakjától, az életének 90. évében elhunyt Illés Erzsébettől búcsúzunk. Tíz agykárosodás szenvedett újszülött babát részesítettek speciális anyateljes kezelésben a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának orvosai. A csecsemők szervezetébe egy hónapon át az orrjáratokon keresztül parányi mennyiségű anyatejet juttattak be, azt remélve, hogy az anyatej összetevői enyhíthetik az oxigén hiány által okozott agyi károsodást. Méder Ünöke gyermekgyógyász, a gyermekklinika adjunktusa mondja el a részleteket.
2: Minden olyan újszülött, aki oxigénhiányos károsodáson esett át, és ez a károsodás közepes vagy súlyos mértékűnek bizonyult, jogosult a hipotermiás kezelésre, tehát a teljes test hűtésre. Ezeket a gyermekeket, illetve szüleit kerestük meg, és felajánlottuk nekik ezt a terápiát, az anyatej alkalmazását orrba juttatva, és ezt követően friss anyatejet kértünk az édesanyáktól, és ezt 4 órán belül beadtuk a kisbaba orrába, 1 milliliters fecskendővel 0,4 milliliter, tehát nagyon pici mennyiséget kapott az orrába. Megfigyeltük a hatását, és utána 1/4 óra múlva kapta a másik orrjáratában. Ezen felül természetesen az édesanya tejével etettük a babákat rendesen gyomron át. Tulajdonképpen ez egy biztonságossági és megvalósíthatósági tanulmány volt, melynek során azt néztük, hogy az oxigén hiányon átesett babáknál ez megvalósítható, illetve a szülő meg tudja tanulni ezt a technikát, amelyet később otthonában tud folytatni.
1: Azt mondta, hogy olyan gyerekeket választottak, akik úgynevezett hűtési terápiát igényeltek. Ennek a hűtéses kezelésnek mi a filozófiája? És miért gondolták, hogy ez az anyatej beadás ez kiegészítheti?
2: Az oxigén károsodáson átesett újszülötteknél az egyetlen evidencián alapuló terápia az a teljes test hipotermia, azaz a testet lehűtjük 33-34 fokra, és ez segíti az agy regenerálódását, a gyulladás csökkentés és számos egyéb mechanizmuson keresztül.
1: Tehát, hogy megállítja az idegsejtek pusztulását valamilyen módon?
2: Tulajdonképpen igen. Sajnos ez a módszer nem tökéletes, nem minden kisbaba gyógyul meg az oxigénhiányos károsodásból, és ezért keresünk olyan módszereket, amik segíthetnék ezeknek a újszülötteknek a hosszú távon a fejlődését és neurológiai kimenetelét.
1: Milyen anyagokat feltételeznek az anyatejben, amelyek segíthetik ezt a gyógyulást? Szóval miért gondolják, hogy ennek hatása lehet?
2: Az anyatej egy komplex biológiai anyag. 2007 óta tudjuk, hogy van benne őssejt, de ezen kívül vannak olyan idegrendszeri növekedési faktorok az anyatejben, illetve olyan molekulák, amik szintén bejuthatnak a központi idegrendszerbe és segíthetik az elpusztult idegsejtek, illetve az agy regenerációt. Számos állatkísérlet bizonyította, hogy az orrba adott különböző molekulák, illetve őssejtek bejutnak a központi idegrendszerbe, és nem csak, hogy bejutnak, hanem oda jutnak, ahol a károsodás van, tehát például egy sztrókos patkánynál a sztrók helyére jutnak be ezek az őssejtek, és ott mint egy karmester irányítják a regenerálódást. Tehát sokféle kutatás bizonyítja, hogy ezek az őssejtek jótékony hatást váltanak ki az idegrendszerben.
1: Nyilván rá kellett venni az anyukákat, hogy ezzel a fecskendővel beadják az anyatejet, nem? Ez nehéz volt?
2: Tulajdonképpen nem. Tehát onnantól kezdve, hogy ők ezt megfigyelték, látták, hogy nem vált ki semmilyen mellékhatást, onnantól kezdve nagyon szívesen megpróbálták, és kis irányítással könnyen elsajátítható volt. Tehát alapvetően azt láttuk, hogy azok a szülők, akiket megkérdeztünk, hogy szeretnének-e részt venni a kutatásban, mindenki igent mondott, és utána szépen el tudták sajátítani ezt a technikát. Miután ez a vizsgálat azt bizonyította, hogy ez biztonságos, megvalósítható, mi szeretnénk randomizált kutatás során a betegek egy csoportja kapja ezt a terápiát, a másik csoportja nem. Szeretnénk megnézni, hogy javít-e a fejlődés neurológiai kimenetelükön.
3: Akkor jól értem, hogy egyelőre ott tartanak, hogy meg lehet csinálni, az anyukák képesek rá, és nem lesz a babáknak semmi bajuk. Hogy az egész eljárásnak milyen a hatékonysága, azt még egyelőre nem tudják.
2: Ez pontosan így van.
3: Hogyan fogják ezt kideríteni?
2: Hosszú távú utánkövetéses vizsgálatok lesznek, és azt szeretnénk látni, hogy ezek a kisbabák picikét jobban teljesítenek a 2 éves kori fejlődés neurológiai teszteken, mind a motoros, mind a mentális, mind a beszéd fejlődés területén. 2 éves korban ezek a vizsgálatok nagyon szépen mutatják, hogy hova jutott el egy újszülött, hogyan teljesítette a mérföldköveket.
3: Hány babán fogják folytatni ezeket a vizsgálatokat, és mikor?
2: Hát szeretnénk egy multicentrikus kutatást folytatni.
3: Tehát ilyen több centrum.
2: Több centrumos, igen.
3: Nemzetközit?
2: Hát ez nagyon jó lenne. Másrészt pedig olyan országokban is, ahol a hűtésterápia nem elérhető, illetve a neonatológia nem annyira fejlett, mint nálunk. Azokon a helyeken is szeretnénk megnézni, hogy ez a terápia segíthet-e, mert tulajdonképpen ez egy egyszerű, megvalósítható dolog, amit a világ elmaradottabb részeiben is ki lehetne próbálni.
3: Mit gondolnak, mennyi ideig kell ezt csinálni? A babák orrába csepegtetni az anyatejet.
2: Ebben a kutatásban 28 napig tartott a terápia. Elméleti számoláson alapult, azt vettük figyelembe, hogy a 0,4 milliliter anyatejbe mennyi őssejt található, és az állatkísérletek alapján mennyi őssejtnek kellene bejutnia a központi idegrendszerbe, hogy elérje a kívánt hatást, és ez alapján számoltuk ki, hogy ez a 28 nap ez elégséges lesz. Illetve azt látjuk, hogy ezt tolerálják is a babák, illetve a szüleik is.
3: Mikor kezdik a hatásossági vizsgálatokat?
2: Ezek a vizsgálatok a mi centrumunkban már elkezdődtek 2025. februárjában. Természetesen szeretnénk több centrumot is bevonni, hogy több betegen lehetne egyszerre kipróbálni.
3: Hány baba kéne ahhoz, hogy értékelhető eredményt kapjanak, hogy biztosan lehessen mondani, hogy hatékony a módszer, vagy nem hatékony?
2: Előzetes számításaink alapján 80 beteg szükséges mindkét ágban, tehát hosszú éveket vesz igénybe ez a kutatás.
3: Milyen a nemzetközi érdeklődés? Hát végül is egy nagyon elegáns gyerekgyógyászati folyóiratban jelent meg a cikk.
2: Több országból megkerestek bennünket, Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, illetve fejlődő országok közül Pápua-Új-Guinea és Brazíliából voltak érdeklődések. Meglátjuk, hogy lesz-e közös munka.
3: Tudják-e, hogy mikor kell elkezdeni ezt a terápiát? Mennyi idős legyen az a kisbaba?
2: A kutatás célja az volt, hogy 48 órán belül kezdjük el, tehát minél előbb, annál jobb.
3: Születés után?
2: A születést követően így van, és a betegek felénél sikerült még 24 órán belül elkezdeni ezt a terápiát, ami óriási eredmény tekintettel arra, hogy ezek a kisbabák nagyon messzi kórházakba születtek, és el kellett juttatni az anyatejet a centrumba megfelelő körülmények között 4 órán belül.
3: Miért gondolják, hogy ez az időfaktor olyan fontos?
2: Kutatjuk az anyatej őssejt tartalmát, illetve ennek változását az időben, és azt gondoljuk ebben a pillanatban, hogy a kolosztrumnak, tehát a legelső tejnek van a legmagasabb őssejt tartalma, ezért azt gondoljuk, hogy az a legjobb, ha minél előbb el tudjuk kezdeni ezt a terápiát. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez csak a nagyon súlyos agykárosodással született újszülötteknél alkalmazzuk, egészséges gyerekeknél nem ajánlott semmiképpen.
3: Méderű nőke gyermekgyógyászt hallották.

0: Kosvai Mihály akadémikust, Széchenyi díjas geológust, a Pannon Egyetem professzorát választotta új elnökének május 5-én a Magyar Tudományos Akadémia. Posvai Mihállyal a múlt héten az akadémiától elcsatolt kutatóintézetek múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettünk. Ma folytatjuk a beszélgetést. Először azt kérdeztem, mit gondol abban, hogy a négy jelölt közül éppen őt választották, szerepe volt-e annak, hogy rokona van az új kormányban?
1: Nagyon remélem, hogy nincsen szerepe. Két olyan teljesen független folyamat volt, ami véletlenül itt szinte napra egybeesett, az országgyűlési választások, és utána néhány nappal az akadémiai választás. Mind a kettő teljesen külön pályán futott. Hát én is aznap a sajtóból értesültem, hogy az unokaöcsém lesz a belügyminiszter jelölt, hát óriási meglepetés volt nekem is. Nyilván azt tudtam, hogy ő a Tisza párt operatív igazgatója. Az akadémia elnök választás az teljesen más pályán megy. A kiválasztási folyamat 9 hónappal ezelőtt indult. Én azelőtt is az akadémián rengeteg mindent csináltam, tehát nem egy meglepetés annyira, hogy én elnök jelölté váltam. És utána ez egy hosszú folyamat volt, programot kellett írni, programot be kellett mutatni az egész közgyűlés előtt, és utána jött a választás. Ezt soha nem fogjuk megtudni különben, hogy minek mennyi szerepe volt, de én azt remélem, mert így a munkámhoz is az jobban hozzásegít, hogy engem elsősorban az eddig az akadémiáért végzett munkám miatt választottak. Például a Fiatal Kutatók Akadémiája megalapításakor én annak az eseti bizottságnak az elnöke voltam, amelyik segítette a megalakulásukat. A másik, hogy a programom úgy tűnik, hogy rezonált azokkal a köztestületi tagoknak az elképzeléseivel, akik egy kicsit modernebb akadémiát szeretnének.
0: Adja magát a kérdés, hogy mitől lesz modernebb az akadémia?
1: Hát például, ahogyan eddig is ismeretterjesztéssel is foglalkozott az akadémia, és ebben nagyon pozitív változások voltak az elmúlt 6 évben is. Ezt még erőteljesebben követném. Tehát például indítunk egy podcast sorozatot, ahol a kutatók...
0: Volt már olyan, nem?
1: Volt régebben, aztán megszűnt, most újra lesz. Akkor próbálunk ilyen rövid videókat csinálni a tudományos tartalmak népszerűsítésére. Eddig nem volt az akadémiának mondjuk LinkedIn profilja, de remélem, hogy még egyebek is jönnek. Például egy telefonos MTA applikáció, amiben a köztestületi tagok be tudnak jutni az akadémia informatikai felületeire, és azon belül valamilyen könnyített módon tudnak például a Magyar Tudományos Művektárából lehívni adatokat. Esetleg ez érzékeli, hogy éppen az országban hol jár az ember, és akkor felhívja a figyelmét arra, hogy milyen rendezvények lesznek az adott környéken. Esetleg visszajelzési lehetőséget biztosít a vezetőség számára, hogy ez vagy az tetszik, nem tetszik. Tehát folyamatos kapcsolatot biztosítana. Azt gondolom, hogyha ilyeneket bevezetünk, akkor már a köztestületi tagok nem teszik fel azt a kérdést, hogy miért éri meg nekem köztestületi tagnak lenni.
0: Mi a helyzet az áltudomány elleni küzdelemmel? Most gondolok a vízzel hajtott autóra, az oltás ellenes mozgalmakra.
1: Már is kaptam ilyen leveleket, mint a vízzel hajtott autó. Nem pont az, de valami hasonlók már érkeztek. Egyelőre nem tudom, hogy személyesen ezt hogy tudom majd kezelni. De ami az egész akadémiát illeti, ott szerintem az a legfontosabb, hogy mi a tudomány aktuális álláspontját közvetítsük, lehetőleg minél intenzívebben, és ezzel elnyomjuk azt az ajt, ami az áltudományok felül érkezik. Van egy csomó olyan ember, aki valamiért fogékony ezekre, de velük így vitatkozni nem nagyon lehet. Tehát annyira beléjük égett az a hit, hogy például a repülőgépek húzta csíkok, azok mérgeznek minket, most ez a példa jutott eszembe, hogy őket érvekkel nem lehet meggyőzni. Bár vannak olyan kollégáink, akik például az oltás ellenesség ügyében, vagy a chemtrailek UFO-k ügyében belállnak ezekbe, és vállalják azt is, hogy ők akkor céltáblává válnak. A podcast sorozatban meg fogunk hívni ilyen embereket.
0: Terveznek-e valami extra tevékenységet annak érdekében, hogy jöjjenek haza magyar kutatók, vagy ne menjenek el?
1: Hát hogy ne, hát ezt eddig is csinálta az akadémia, hiszen a lendület pályázatnak ez volt az eredeti célja, hogy kint élő, még fiatal, de már jól teljesítő magyar kutatók hazatérjenek. Az elején a többség az külföldről jött, és aztán elfogytak. És akkor utána már inkább a hazaiak. Viszont az is egy eredmény, hogy ők meg nem mentek el. Nem azzal van itt a baj, hogy időnként elmennek mondjuk posztdoktori kutatásra, hanem az, hogy végleg elmennek. Ha egy külföldi posztdoktori tapasztalattal hazajönnek, akkor itthon is tudjanak dolgozni. Az sem mindegy, hogy mikor mennek el. Tehát aki mondjuk már külföldön jár egyetemre, az valószínűbb, hogy nem fog hazajönni. Tehát jobb lenne a magyar egyetemeket is megerősíteni. Tavaly volt egy nagy kutatói felmérés, amit a Fiatal Kutatók Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia közösen végzett el. Kiküldték a kérdőívet az összes olyan magyar kutatónak, akinek a Magyar Tudományos Művektárában volt mérhető teljesítménye. 10 000-es nagyságrendű kutatónak kiküldték, és 5600-an választották. válaszoltak. Ez azért is nagy szó, mert el lett vagy 40 perc a kitöltéséhez, és nagyon alaposan rákérdezett mindenféle munkakörülményre, még a fizetésre is. És az az 5600 válasz az azt jelenti, hogy ez az egész magyar kutatói társadalmat jól mintázza. Volt egy jelentős rész olyan magyar kutató, aki külföldön dolgozik most. És volt egy ilyen kérdés, hogy mi kellene ahhoz, hogy hazatérjen. Az első az a kormányváltás volt. A második kiszámítható életpálya. Aztán tisztességes bérek, kisebb bürokrácia, ezek is számítanak.
0: Elképzelhető-e politikamentes akadémia? Elképzelhető-e addig, amíg az akadémikusok hát tulajdonképpen javadalmazást kapnak az államtól? Kell-e arra törekedni, hogy politikamentes legyen az akadémia?
1: Hát az akadémia mindig is úgy definiálta magát, hogy politikamentes. Az azt jelenti, hogy nem a politikai szempontok vezérlik a tagjait, hanem általában az, hogy tudományosan mit tartanak helyesnek. Ettől függetlenül az akadémiának van ugye 365 akadémikus tagja, mindenféle nézetű ember van közte, akik időnként hangot adnak a véleményüknek. Ez sokszor a közvélemény összekeveri az akadémia véleményével. Az akadémia véleménye az a közgyűlés, az elnökség vagy a választott vezetőknek a véleménye, de mindenkinek lehet egyéni véleménye, és ezt akkor hangoztatja, amikor akarja. Voltak ilyen esetek a sajtóban, hogy számon kérték az akadémia vezetőin, hogy valamelyik köztestületi tag mit nyilatkozott egy újságnak. Hát most van 19 ezer köztestületi tag, tehát ne tekintsék az akadémia véleményének. Tehát ilyen szempontból én szerintem eddig is politikamentes volt az akadémia, sőt, itt a különböző politikai nézetű emberek, ha egyáltalán tudták egymásról, hogy milyen a másiknak a nézete, akkor is tudtak egymással beszélni, ez végig így volt. Ilyen szempontból ez egy ilyen sziget volt ebben a társadalomban.
0: Én inkább a külső politikai kapcsolatokra gondolok, és a politikai kapcsolatokon keresztül történő helyezkedésekre, kavarásokra, intézkedésekre.
1: Hát azt nagyon szeretném elkerülni a jövőben. Tehát ezt is valahogy transzparensebben kellene csinálni, azt még nem tudom, hogy hogyan, de ez, hogy a személyes kapcsolatokra alapozzuk azt, hogy a magyar tudomány hogyan fejlődik, vagy mit csinál, az egy tévút. Ez egy hatalmas szervezet, aminek fontos kérdésekben kell, hogy legyen kiérlelt véleménye, és ezt mutassa meg a kormányzatnak, és utána a kormányzat ezt akarja használja, ha nem akarja, nem használja, vagy használhat egy tanácsadói testületet az akadémia belül. Tehát többféle formája lehet annak, hogy az akadémia hogyan segítse a kormányzást, de nyilvánvalóan nem direkt módon. Ilyen szempontból a társadalomtudósok nehezebb helyzetben vannak, mert az, amit ők mondanak, az ugye közvetlenebbül vonatkozik az adott politikai irányvonalra, úgyhogy ilyen surlódások, összeütközések biztos, hogy mindig lesznek.
0: És a pénz az akadémikusok javadalmazása, arról mi a véleménye?
1: Hát az akadémikusok tiszteletdíja régi kérdés, mert sokszor felvetették, hogy ezzel zsarolhatók az akadémikusok, tehát be lehet lengetni, hogy majd ezt megvonjuk, ha nem így vagy úgy viselkedtek. Például Somogyi Péter, oxfordi agykutató is ezért kilépett az akadémiából, mert úgy gondolta, hogy ez így nem tiszta. Még amikor fiatal voltam, én is hasonlóan gondoltam, most nem azért változott meg a véleményem, mert akadémikus lettem én is kapok tiszteletdíjat, hanem az a rengeteg munka, amit az akadémiáért végeztem. Tehát az egy második állás gyakorlatilag. Én voltam Veszprémben a területi bizottság elnöke, voltam mindenféle pályázati zsűriben. Néha ezek a pályázati bírálatok, ez egy óriási feladat, és lelkiismeretileg is megterhelő, hogy az ember próbálja valahogy sorba tenni a kiváló pályázatokat.
0: Na jó, de most nem ez dolgozik mindenki ennyit.
1: Ez egy gond, de egyébként azért mindenki dolgozik, tehát ez egy extra munkáért végzett honorárium. Hát nem tudom, valaki egy cégnek a felügyelő testületében ül, az is kap érte pénzt. Egyébként tiszteletdíjjal együtt egyetemi tanári fizetésem körülbelül annyi, hogy Bécsben egy doktorandusz a kétszeresét keresi. Egyébként az említett kutatói felmérésben erre is rákérdeztek, hogy mit gondol az akadémikusok tiszteletdíja ennyi és ennyi, most meg se tudom mondani pontosan, hogy mennyi, meg a nagy doktoroké is mennyi. És volt választási lehetőség, hogy szerintem ez túl sok, pont elég, túl kevés. Mivel ebben a felmérésben ugye rengetegen részt vettek, én azt vártam, hogy az lesz a válasz, hogy túl sok. Hát azok a kutatók, akik ezt kitöltik, némelyik pár százezer forintos fizetésért dolgozik, és akkor tessék, itt az akadémikus még kap pár százezret extra, és nagyon magas pontszámmal az jött ki, hogy éppen elég. A nagy doktoroknál meg az, hogy túl kevés. Mellesleg én azon az állásponton voltam itt az elmúlt években is, hogyha a politikusok ezzel akarnák megfélemlíteni az akadémiát, hogy elvesztük a tiszteletdíjadokat, hát akkor vegyétek.
0: Akadémia elnöknek miért jó lenni? Lovász László mesélte, hogy az alatt a 6 év alatt, amíg elnöke volt a Magyar Tudományos Akadémiának, alig tudott valamennyit a matematikával foglalkozni.
1: Én még csak megválasztott elnök vagyok, mert csak június 1-től leszek hivatalban. Még nem mernék azért véleményt mondani, hogy milyen akadémia elnökének lenni. Az biztos, hogy egy teljesen más élet. Minden változik most éppen, nagyon sok ember megkeres nyilván. Például az intézethálózat ügyében, meg még egyebekben is. Így valóban ebben a hétben nem tudtam foglalkozni a kutatói munkámmal. Ha minden jól menne, akkor mondjuk a hét egy napját a kutatásra szánnám, és a kutatócsoportommal tölteném. Nem biztos, hogy ez sikerülni fog. Hogy mégis miért vállaltam?
0: Főleg ilyen zavaros helyzetben.
1: Hát igen, kellett hozzá fejest ugrani a bizonytalanba. Azért, mert éreztem, hogy egyes kollégák megbíznak bennem, és támogatnak. Kicsit nagy szónak tűnik, de hogy szólít a kötelesség, de ez az igazság. Tehát én úgy gondoltam, hogy ha ebbe tudok segíteni, ha tényleg én vagyok az, aki erre alkalmas, ez igazából csak akkor derült ki, amikor a közgyűlésnek a szavazat eredménye megjelent a képernyőn. Ha ennél nincs jobb megoldás, akkor igen, akkor én vállalom. Mert ez sokkal fontosabb, mint az, hogy a kutatásom van, még egy-két dolgot meg tudok oldani.
0: Nem tudom, hogy milyen viszonyban van a konfliktusokkal, mert hát elég szelid embernek néz ki. Hogy fogja viselni, hogyha percenként felhívják telefonon, kopogtatnak az ajtaján, mindenki kér majd valamit, akar majd valamit, vissza kell utasítani, nem lehet igent mondani állandóan.
1: Hát majd erőt veszek magamon, és visszautasítom. Igen, ez egy nehéz dolog, már most is jönnek ezek a kopogtatások, meg az e-mailek, de azt gondolom, hogy fel kell nőni ez a feladathoz, tehát hogyha a személyiségemből hiányzik az, hogy kellően határozott legyek, akkor majd felépítem ezt a dolgot.
0: Posvai Mihály akadémikust, Széchenyi díjas geológust a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott elnökét hallották.

0: Életének 90. évében elhunyt Illés Erzsébet csillagász, az első magyar női űrkutató. Szekszárdon egy paraszt családban nőtt fel, és nem csak hogy megvalósította az attól a közegtől teljesen idegen gyermekkori álmát, hogy csillagász lesz, de teljesítményével is állta a sarat a csillagászat férfiak által dominált világában. Például olyan fontos felfedezéseket tett a Föld légkörének fizikájával kapcsolatban, amelyek jelentősen hozzájárultak a napkitörések várható földi következményeinek becsléséhez. Életre hívta az összehasonlító bolygókutatás tudományterületét. Volt elmélete a Szaturnusz gyűrűiről, vagy a Jupiter Európa nevű holdjának repedés rendszereiről. 2010-ben a Magyar Tudományos Újságírók Klubjától elnyerte az év ismeretterjesztő tudósa kitüntetést. Nevét azóta a 191.857 Illés Erzsébet kisbolygó őrzi. Illés Erzsébettől az M5 csatorna Magyar Nők című sorozatának róla készült epizódjának részleteivel búcsúzunk.
1: 11 éves korom környékén előkerült valahonnan a Róka Gedeonnak és a Kulin Györgynek egy kis pici füzetecskéje, amivel a naprendszerről, csillagokról voltak kis történetek, és nagyon megtetszett, és elhatároztam, hogy én csillagász leszek. Nem nagyon mertem senkinek mondani, Szekszárdon ilyesmiről nem nagyon beszéltek. Gimnáziumi tanáraimat kérdeztem meg, hogy hova kellene menni akkor, ha csillagász szeretnék lenni. Nem nagyon tudta senki, és hát az Élet és Tudománynak írtam egy levelet harmadikos gimnazista koromba, hogy hova kell mennem, ha csillagász szeretnék lenni. Kaptam egy levelet, hogy Pestre kellene menni az egyetemre, matematika-fizika szakot tanulni. És amikor aztán mentem felvételizni, akkor találkoztam azzal a fiatal emberrel, aki ezt írta, és akit úgy hívtak, hogy Almár Iván. Amikor az egyetemre kerültem, akkor viszonylag hamar együtt is jártunk, és nagyon jól éreztem vele magam, és nagyon biztonságban éreztem vele magam. És nagyon egyértelmű volt, hogy mi együtt leszünk.
0: Illés Erzsébet és Almár Iván 67 éven át voltak házastársak és munkatársak. A Csillagászati Kutatóintézetben is mindvégig együtt dolgoztak. Illés Erzsébet volt Magyarországon az első olyan csillagász, aki számításaihoz számítógépet használt. Erről a filmben így mesél.
1: 1960-ban elvégeztem egy számítástechnikai tanfolyamot, hogy programozzak majd, ha valami feladatot meg kell oldani. És pillanatok alatt teljesen át kellett állnom a számítástechnikámmal a mesterséges holdak pályájának a meghatározására, vagy hogy mennyi idő alatt halad egy mesterséges hold a Föld körül úgy, hogy visszaérkezik hozzánk, vagy legalábbis meg lehet határozni a periódusát. Innentől kezdve egész életemben a mesterséges holdak tulajdonképpen periódusának a meghatározására, illetve a periódus változás meghatározására használtam a technikámat, és programokat írtam, vagy más programokat javítottam, vagy ilyenekkel voltam elfoglalva. Szigazgató nem is vette komolyan, nem is szerette abba az időben, még ezt mondta, hogy nem lehet tudni úgyse, hogy mit ad ki egy program. Akadémián voltak nagy számítógépek, azokhoz vittük el a programjainkat, ma oda vittük, holnapra lefuttatták, holnap érte mentünk, jött a következő, és szóval így ment. Tulajdonképpen a 1980-as évekre jutottunk oda, hogy a szobánkba kaptunk egy PC-t, és ott dolgoztunk vele. A légkörbe nagyon érdekes dolgokat fedeztem föl. És azt, hogy a napnak a mágneses tere milyen hatással van a Földre, hogy milyen nagyon beleszól mindenbe, és a többi bolygó esetében is. Ezt mi fedesszük fel, a mi generációnk fedezte föl. Az, amit mi csináltunk, a mi csapatunk, hogy a mágneses tér, a napszél, a nap szele által hozott mágneses zsákok, mágneses zavarok, amik beleszólnak a Föld életébe, és ezeket tudtuk mi a mesterséges holdak mozgásával kikövetkeztetni. Ezt nagyon élveztem. Ezek voltak talán a legnagyobb élvezetű kutatások. Ha így visszagondolok arra, amikor 11 éves koromban olvastam azokat a cikkeket, hogy ilyen a csillagászat, úgy érzem, hogy ilyen a csillagászat. Óriási élmény volt az egészet csinálni, és életem legnagyobb élményei mindig azok voltak, amikor valamit felfedeztem, amikor rájöttem, amikor felismertem, hogy ez így van. És nagyon élveztem mindig. Nagyon érdekes, ha fölnézek az égre. Tényleg lelkesítő és nagyon szép. Vagy a holdra fölnézni, jaj, de szép a hold, és ha hogy kell föl, milyen gyönyörű. Mindent nagyon élvezek, az égen is, meg a földön is, meg egy kis virágot is.
0: Az életének 90. évében elhunyt Illés Erzsébet csillagásztól, űrkutatótól búcsúztunk. Részleteket hallottak az M5 csatorna Magyar Nők című sorozata róla készült epizódjából.

0: Felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A dunántúli azbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyaltak az osztrák kancellárral. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték 3-szorosát mérték a levegőben. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik korábban azbeszt tartalmú kőzúzalékot értékesített, tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. A szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az országos vízügyi koordinációs központ is. Csak nem 800 nyári gyermektábortornus érhető el a táborfigyelő holnapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni. Fontos, hogy már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, valamint a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Sport. A Ferencváros 15-8-ra nyert a BVSC ellen a női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén. Az egyik csapat 3. győzelméig tartó párharc 2. találkozóját vasárnap rendezik a Laki Károly uszodában. A férfi vízilabda OB1 3. helyért zajló párharcának első meccsén a BVSC 16-11-re legyőzte a vendég Szolnokot. Folytatás jövő szerdán. Végül az időjárásról. Jelenleg 10 és 19 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 15-18 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután általában 23-28 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is, pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Beindult a Tisza választási győzelméhez kapcsolódóan az úgynevezett utánfutóhatás. Legalábbis ez olvasható ki a Publikus Intézet legfrissebb felméréséből. A Népszavának készített reprezentatív kutatásból ugyanis az olvasható ki, hogy jelentősen visszaesett a Fidesz-KDNP támogatottsága az áprilisi vereség után. A számok azt mutatják,

0: látják, hogy Orbán Viktor pártjára csak nem 1 millió szavazóval kevesebben szavaznának, hogyha most lennének azok a bizonyos választások. Arra a kérdésre, hogy a Tisza kormányzás valódi elindulása hogyan változtathatja meg a támogatottsági adatokat, Pindrok Tamással, az Alapjókért központ vezető elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
1: Jó napot kívánok!
0: És természetesen köszöntöm a hallgatókat, én is, én pedig Dávid Edit vagyok. Na hát, Radnai Márkkal jelent meg a Népszavában egy interjú, és minthogyha érezte volna, hogy valami hasonló témáról fogunk beszélni, hiszen ebben az interjúban ő is azt mondta, hogy a mézes hetek azok egy ideig fognak tartani, és ez a most látott népszerűség, ez idővel majd hanyatlani fog, már csak azért is, mert meg erősítette Tar Zoltán azon szavait, hogy a politikában nem mindent mondunk el, és nem biztos, hogy mindig az fog történni, amit a szavazók várnak. De hát, beszéljünk kicsit magáról, erről a jelenségről. Ugye nagyon sokan vannak megijedve most a jobb oldalon, mikor ilyen közvéleménykutatásokat olvashatnak, hiszen az 1 millió az egy óriási szám, de tegyük hozzá, hogy az áprilisi vereség is történelmi méretű. De azt is tudjuk, hogy ugyanezt a hatást 2022-ben is láthattunk, csak akkor mindenki a Fideszhez húzott. Na hát mi ez, ami most itt kibontakozik?
1: Nem is a 2022-es példát hoznám, a 2010-est, mert szerintem a hangulatában inkább ahhoz hasonlít a mostani helyzet, és ugyanez volt, hogy akkor a Fidesz-KDNP egy óriási többséggel nyert, egyébként még az előző választási rendszerben, tehát nem ebben, és ugyanez a hatás érezhető volt. Minden választás után egyébként a győzteshez húzás, ez megvan, elég erőteljesen minden választás után, tehát ebben semmi meglepő nincsen. Viszont amikor elkezdett kormányozni a Fidesz, és eltelt egy év, már nem ilyenek voltak az adatok. Tehát a kormányzás az mindig érdeksérelemmel jár. Tehát olyan nincsen a világon, ez a politika természete, a kormányzás természete, hogy mindenkinek jót tudunk tenni. Ez a cél természetesen, mert minden politikus természetesen erről beszél, a társadalmi jólét, stb. De olyan nincsen, hogy mindenkinek jót tudjunk tenni. És ez a kormány sem lesz kivétel ez alól. Óriási a parlamenti többsége, és ezt mondom, hogy parlamenti többsége, és a felhatalmazása is nagy, a társadalmi felhatalmazása, mert a 3 millió 400 ezer ember szavazata az mindent elárul, de azt is elárulja, hogy óriási felelősség, méltóság kellene, méltóság, és Radnai Márknak igaza van, elmúlnak ezek a hetek, hónapok. Természetesen az lesz Magyar Péteréknek a célja, hogy ezek elhúzódjanak, ez az időszak. A mostani kormányzati bejelentések, parlamenti bejelentések, ezek ilyen a látványpékségbe tartoznak. Politika a politikáról, de amikor már olyan döntéseket kell meghozni, ami pénztárcát fog érinteni, majdnem mindenkinek a pénztárcáját fogja érinteni, vagy olyan társadalmi kérdésekben kell dönteni, amik például migráció, genderügyek, amikor már kirajzolódnak nem csak a kontúrok, a kormány kontúrjai, hanem a valódi célok, hát akkor nem hiszem, hogy ekkora lesz a támogatottság, majd nézzük meg akkor is, természetesen, de biztosan kopni fog ez a hatalmas eufória, ebből kopni fog, és mondom, a Radnai Márknak igaza van. Kormányozni kellene, szerintem már sokan azon az oldalon, tehát a bal oldalon és a támogatói körben is látják, hogy valóban most már el kellene kezdeni kormányozni, bár nem telt el nagyon sok idő a kormányalakítás óta, de van egy a remény, az azzal is jár, az emberek reménye, hogy valóban azt már látni fogják, hogy mi az irány.
0: Ehhez a magas támogatásvesztéshez hozzájárul-e az, ami összefüggésben van azzal is, amit ő mondott, hogy kormányozni kéne, és ezt talán még inkább ellensúlyozza az, hogy nem csak kormányozni kellene, hanem a kampányüzemmódból most már kijönni. Mert ami a Tisza kommunikációját, és sajnos itt ki kell mondani, hogy a miniszterelnök Magyar Péter kommunikációját, hiszen szinte továbbra is azt látjuk, igen, hogy egy személyben ő kommunikál, továbbra is ugyanaz a stílus, arrogancia jellemzi, ami a kampányban is. Lehet-e ez ennek az 1 millió elvesztett szavazónak is az oka, hogy nagyon sokan azt érzik még, hogy ez a kampány hevület, ez minthogyha kicsit átcsúszott volna?
1: Hát a saját szavazói bázis részéről nem hiszem, hogy ezt kampányüzemmódnak látják, meg nem hiszem, hogy arroganciának látják ezt. Tehát, hogy ők azt látják, hogy egy új hatalom, hatalmas társadalmi felhatalmazás, ez egy nagy boldogsággal tölti el az embereket, reménnyel tölti el az embereket, hogy más lesz ez a kormányzás, mint az előző 16 év kormányzás, a stílusban is más lesz, és intézkedésekben is más lesz, de ha az intézkedéseket nézzük, vagy az ígéreteket nézzük, a kampányban tett ígéreteket, az arról szól, hogy mindent megtartanak, ami jó, tehát a családtámogatási rendszer, védett árak, adórendszerről csak szakértőket hallunk erre, arra beszélni még most is, nyugdíjakról is, hát úgy hébe-hóba hallunk dolgokat, és igazából nem tudjuk, hogy mi lesz belőle az igaz. Na, erről beszélek én, amikor döntéseket kell hozni, és majd döntéseket kell hozni, vagy a különadókról, például a bankokat sújtó különadókról, telekommunikációs cégeket sújtó különadókról, védett árakról döntéseket kell majd hozni, hát akkor már más lesz szerintem a szavazói bázisban is a hangulat. Én ezen egyébként nem csodálkozom, meg szerintem nem is kell senkinek csodálkoznia, hogy egy politikus, aki egy ilyen karakteres politikus, mint Magyar Péter, aki 2 éve folyamatosan kampányol, ő a kormányzást is ebből a szemszögből nézi, és nem fog megállni. Most az egy nagyon jó kérdés, hogy ha elérkeznek a konfliktusos pillanatok, vagy amikor intézkedéseket kell hozni, hogy van-e önkontroll, vagy a szakértői, vagy tanácsadói részéről lesz-e jelzés, hogy itt most már egy kicsit más, és a politika dinamikáját felfogva más, hogy fog kommunikálni, az lesz szerintem a legizgalmasabb időszak a magyar politikában.
0: Ez is nagyon jó, hogy mondta, hiszen a Radnai Márka az interjúban az is megjelent, amikor megkérdezték tőle, hogy kommunikált a Magyar Péterrel a választások óta. Ő azért azt mondta, hogy váltottak üzeneteket, többek között a köztársasági elnök Súlyog, igen, Tamás elleni támadásokról is. És ő ott úgy fogalmazott, hogy emlékeztetni kell az embereket arra, vagy a választókat, hogy Súlyog Tamás szerintük milyen károkat okozott az országnak, de hangnemben és emberségében nem lehet támadni, nem illő támadni a köztársasági elnököt. Mindez beszélhetnénk itt arról, hogy a közösségi médiában is milyen vélemények törnek ezzel kapcsolatban, igen, a felszínre az ő támogatói között is, de azért mégis, hogyha Radnai Márk szavait vesszük alapul, az már egyfajta belső törésre is felhívhatja a figyelmet.
1: Ez a politika a politikáról. Ez is a látványpékség. Persze nagyon fontos a közjogi berendezkedés, és hogy lesz, mi lesz a köztársasági elnökkel, de ezek elit problémák valójában. Tehát a szavazók nagy részét, és most lehet, hogy ez rosszul hangzik, nem ez érdekli, hanem az érdekli, hogy lesz neki a saját személyes életével ez a kormányzás, mit fog adni, mit fog elvenni, mire számíthat. Ezért mondom, hogy ezek ilyen csúnya szó, meg lehet, hogy nem is írja le jól a mostani helyzetet, hogy ilyen pótcselekvésnek számítanak, de politikai értelemben teljesen logikus, amit csinál Magyar Péter. Már az, hogy ebből mi fog következni, a következő lépés mi lesz, hogyha elmozdítják a köztársasági elnököt, meg a többi fontos pozícióban lévő embert, akit még az előző kormányzati időszakban neveztek ki, hogy utána mi lesz, én azt nem látom, hogy a Tiszában ez ilyen tisztázott kérdés lenne. Mert hogyha egy új köztársasági elnököt választanak, ugyanazzal az alapjogi, alaptörvényi meghatározással, meg keretezéssel, mint ami most van, akkor valójában hát egy új ember jön, de ellensúlyt az fog-e képezni, vagy kell-e képezni? Gondolom, ő úgy gondolkodik, hogy nem kell ellensúlyt képezni a kormányzati hatalommal szemben a köztársasági elnöknek, de akkor az ember meg felteszi a kérdést, hogy akkor most miért beszéltek a kampányban egy demokratikus jogállami rendszer kialakításáról, miközben pont az ellensúlyt veszik ki, és most nem csak a köztársasági elnökről beszélek, hanem a többiekről is.
0: Nagyon sokan mondták ezt a választási kampány után, tették fel a kérdést, hogy az Orbán kormány kétharmados többsége ugyan mitől különbözik a Tisza kormány kétharmados többségétől, és amikor így a választókat megkérdezték a kampányban is, mindenki azt mondta, hogy mert azt várja, hogy a demokrácia visszálljon, amit hogyha le kell fordítanunk magyarról magyarra, azt várták, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere fog visszaállni. Hát a Tisza győzelme ezt nem hozta vissza, innentől viszont a Tiszáé a felelősség, hogy igen, képes olyan politikai döntéseket hozni, ami ezt visszahozza. De akkor most ugorjunk kicsit Lengyelországba. Mégpedig azért, mert a minta országnak tartott Lengyelországban a fékek és ellensúlyok rendszere a köztársasági elnök vonatkozásában működik. És nem csak Donald Tuskkal, hanem a köztársasági elnökkel is tartott egyeztetést most Magyar Péter. Lehet, hogy onnan azért a jó példa is ragadós, nem csak az, hogy milyen módszerekkel kell hazahozni a forrásokat, és milyen jogállami eljárásokat kell bevezetni?
1: Igen, Lengyelország az egy ilyen a berendezkedésről beszélünk, ugye van egy köztársasági elnök, akinek sokkal nagyobb a hatásköre, mint a magyar köztársasági elnöknek. Tudni kell, hogy a magyar közjogi berendezkedés 90 után a német mintára, a nyugatnémet mintára alkotta meg a törvényhozás, és ott a kancellárnak van egy erős szerepe, és a köztársasági elnöknek rendkívül gyenge szerepe van, és ezt ültették át a magyar jogrendszerben, meg politikába. Tehát a miniszterelnök a kancellár. Tehát Magyarországon is a miniszterelnöknek nagyon erős felhatalmazása van egyébként, hát nem közvetlenül a nép által, de abból kifolyólag, még a köztársasági elnököt nem választja a nép, tehát nincsen szavazásról. Lengyelországban van, egyébként Szlovákiában is van, de Szlovákiában egy kicsit gyengébb ott a köztársasági elnöknek a jogköre, mint a lengyel, de ebben most nem menjünk bele, csak arról, és az előző kérdésre is már utalni akartam erre, hogyha átgondolták volna, vagy átgondolják, gondolom ezen azért megy már az agyalás, hogy akkor hogy legyen az eltávolítandó köztársasági elnök utáni helyzet. Egy új alaptörvény megalkotásával lehet, hogy egy erősebb köztársasági elnöki pozíciót hoznak létre, és arról is olvasni ugyebár ott a holdudvar részéről, hogy erősebb jogosítványokkal, tehát egy közjogi berendezkedés tolnának el az elnöki vagy félelnöki helyzethez, tehát hogy olyan lenne, nem egy gyenge köztársasági elnök lenne. Hát ez nagy kérdés, hogy a magyar berendezkedés és a magyar emberek ezt hogy fogadnák, hogy egy ilyen elnöki pozíció, egy erős elnöki pozíció, vagy egy félerős elnöki pozíció lenne, meg a közvetlen felhatalmazást is hogy fogadnak, mert az még egy kampányt beépítene a magyar rendszerbe, és hát az előző években, hónapokban azt hallottuk sorozatosan, hogy mennyi választás van, hát itt az emberek elfáradnak, tehát plusz egy választás lenne, és az is egy olyan kemény választási kampány lenne, mint az előző országgyűlési választás lenne, tehát itt lehet gondolkodni sok mindenen, a felhatalmazásuk megvan.
0: És azért azt ne felejtsük el Lengyelország példájából kiindulva, hogy ott az elnök jelöltek mögé azért a pártok is felsorakoznak. Tehát amikor Magyarországon arról beszélünk, hogy a köztársasági elnöknek a nemzet egységét kell megteremteni, egy közvetlen választás akkor, ha a mögé a pártok felsorakoznak, akkor pont ezt tenné semmisé, de hát ez a jövő zenéje. De nézzük meg a jelent. Kormányzás kapcsán mi az, amit eddig bár nagyon rövid idő telt el, de itt is van összehasonlítási alap, hogy korábban azonnal hogyan kezdte meg például a Fidesz a kormányzás, de nézzük meg, hogy a Tisza párt a kormányzás kapcsán mit tett a mögöttünk hagyott rövid kis időben.
1: Hát itt egyelőre képviselői törvényjavaslatok vannak bent, módosítások, alaptörvény módosítástól kezdve van több is. 2010-ben, amikor az első kétharmados felhatalmazást megkapta a Fidesz-KDNP, az első parlamenti ülés napra 17 törvényt terjesztettek be, törvénymódosítást terjesztettek be. És rögtön az alakuló ülés utáni héten már összeült az országgyűlés. Most nem nincsen ilyen, tehát most nem ült össze az országgyűlés.
0: Pedig bocsánat, hogy a szavába vágok, de azt hittem volna,
1: igen, azt hittük,
0: hogy ez azért történik, vagy azért fog minél hamarabb a kormányzás megkezdődni, hiszen Magyar Péter volt az, aki azt követelte a köztársasági elnöktől, hogy a lehető leghamarabbi időpontra írja ki a kormányalakítást.
1: Igen, nem is csak azt követelte, hanem ő tényleg gyorsan, valóban nagyon gyorsan megcsinálta a kormány, megalakította a kormányt. Egyébként bármilyen furcsa, az a választási törvény, ami Magyarországon van, és amelynek eredményeként most a Tisza párt több mint kétharmados parlamenti többséget szerzett. Ez azért van így, mert az előző törvényhozásban úgy gondolkodtak, hogy minél sokkal fontosabb az ország stabilitása, politikai stabilitása, mint bármi más. Tehát, hogyha megnézzük Nyugat-Európát, vagy akár a környező országokat, vagy az előző időszakot, 2014 előtti 10 előtti időszakot, hogy ott koalíciós tárgyalások jöttek, és azok hetekig tartottak. Nyugat-Európában van, hogy hónapokig, van, ahol egy évig tartanak ezek a koalíciós megállapodások, meg egyeztetések, és nincsen eredmény, és politikai értelemben nincsen nagy felhatalmazású kormány. Ezzel szemben Magyarországon a politikai stabilitás megvan, hiszen 2-3 hét alatt felállt egy kormány.
0: Tehát nincs gátja annak, hogy elkezdjék a valódi munkát.
1: Nincs gátja annak, hogy elkezdjék a valódi munkát, illetve hát a gát az szerintem emberi tényezők hozzánk össze. Ugyanis ilyen sincsen egyébként nagyon a magyar politika történetben tényleg nincs, hogy két év alatt egy párt, vagy egy mozgalom, inkább így hívnám a Tiszát, ekkora felhatalmazással tudjon nulla kilométeres parlamenti képviselőkkel kormány meg parlamenti többséget kiállítani. És ez a nulla kilométer, ez ebből, tehát hogy ez nagyon fontos, mert hogy az előző Fidesz-KDNP 2010-ben előző kormányzat, hát ott volt egy politikai tapasztalat. Nem mindenki volt előtte parlamenti képviselő, de volt már kormányzati tapasztalat is volt. Sőt, hát sokan abban a frakcióban, meg akkoriban a 90-es országgyűlésnek is már a tagjai voltak. Tehát volt egy hatalmas politikai tapasztalat, volt a képviselőkben is, tehát nem akarom megsérteni őket, a mezei képviselőkben is volt egy nagy politikai tapasztalat. Na most ezekben a új képviselőkben hát nincsen nagyon politikai tapasztalat. Hát nagyítóval kell keresni olyanokat, akik valóban a politikában dolgoztak, mondjuk 3-4 évre visszamenőleg, ilyenek nem nagyon vannak. És ez is lehet, hogy az egyik oka, vagy folyamánya, ki tudja, hogy kéne fogalmazni, hogy egy kicsit ilyen, mint a bizonytalannak éreznénk ezeket ez az első lépéseket. Hát csak a bizonytalanság az nem jó az országnak, ez a probléma. Tehát az lenne jó, hogyha tényleg elkezdenének most már, és érdemi döntéseket hozni.
0: Itt a mozgalmat említette, és többször is beszéltünk arról, hogy ilyen rövid idő alatt, két év alatt pártot, a szószoros értelmében építeni nem lehet, továbbra is talán 26 vagy 29 tagja van a Tisza
1: pártnak. Igen, Radnai Márk azt mondja, hogy 29, és nem akarják bővíteni.
0: De viszont, hogyha jobban belegondolunk, ez lehet, hogy egybevág azzal, amit Orbán Viktor miniszterelnök a vereség után mondott, hogy teljesen új alapokra, nem csak megújulásra van szükség, igen, hanem egyfajta mozgalomépítésre is. Lehet ez tanulság, hogy változnak az idők, és egészen más alapon képzelik el az emberek azt, hogy a politika rendszerszerűen működjön fölöttük, hiszen az egyik is egy rendszer, az egyiknek az a rendszer, hogy nem rendszer, a másiknak pedig a párt adta a rendszerét.
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, ahova most eljutottunk, hogy ahogy a Radnai Márk beszél, ő azt mondja, hogy nem kell a klasszikus pártstruktúra. Mert akkor eljön az az időszak, hogy a helyi emberek majd megmondják, hogy mi legyen, hogy legyen, ők irányítanak, felülről kell rájuk szólni, és az a klasszikus pártstruktúra, ami 1990-ben létrejött, az semmire nem jó. Tehát a mozgalmat kell erősíteni. De ez a mozgalmárság egyébként nem a Tiszával kezdődött. Érdekes módon, hát sokan nem emlékeznek rá, főleg a fiatalok, de hát azért 2002-ben a Fidesz a polgári körökkel ugyanezt a mozgalmi hálózatot építette, és van honnan merítenie a Tiszának. Tehát nem egy klasszikus pártstruktúra van a Tiszánál, és ők nem is akarják ezt. Viszont a Fidesznél van egy klasszikus pártstruktúra, és amellett kezdtek el 2002-ben is, és most úgy látom, hogy ugyanez a cél, egy mozgalmi hálózatot építeni, amiben a civil emberek érték közösség is, a politika az érdek is, érdek és érték közösséget alkotva támogatják majd a politikai pártot, tehát a politikai párt az a nyílvesszőnek a hegye, és az oda fog érni, de mögötte van egy ilyen nagy mozgalom, amiben sokan vesznek részt, és ötletekkel segítik, és rendezvényekkel, és kibeszélésekkel, és probléma megoldásokkal, és klubokkal, és stb. Ugyanez, és ezt a mozgalmat, ezt a struktúrát lehet használni a kampányokban, népszavazási kampányban, bármiben, ami előjön. A Tiszánál ez a kiinduló pont. Tehát, hogy ők 29-en vannak a pártban. Tehát nem is akarják azt, hogy ez megváltozzon. Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy akkor nem a pártok fognak összecsapni, de egyébként az Egyesült Államokban is, hogyha a két nagy politikai erőt értjük, jó, ott van pártstruktúra, de nem az a klasszikus pártstruktúra, amit Európában megszoktunk, de már a bal-jobb felosztást is elfeledhetjük. Tehát tényleg egy olyan időszakban vagyunk, amikor nem látunk tisztán se bal, se jobb oldalon között, mert hogy ilyen meghatározás nincs, akkor ezek szerint akkor már a pártokat sem kell így pártokként kezelni ezek után.
0: De hát azt látjuk, hogy nagyon képlékeny ez a bizonyos politikai terep jelen Igen. pillanatban, mert Igen. ha nincsenek keretek, azt is látjuk, ha bizonyos szintig nincsenek keretek, akkor nagyon könnyen elcsúsznak a dolgok. Most gondolok itt arra, hogy Kapitány István bejelentette azt, hogy szabad orvos választás legyen, Igen. amelyre az egészségügyi miniszter reagált. Ugye még nincsenek meg azok a bizonyos Igen. keretek. Na, ilyenkor ez viszont már hibaként róható föl, vagy egyfajta Igen. politikai hiba, tehát előbb-utóbb rá fog kényszerülni a kormányzó párt is arra, hogy bizonyos szintig fölállítsa ezeket a struktúrákat.
1: Hát igen, meg ez jól hangzik, ez a mozgalom, tehát amit Radnai Márk mond ebben az interjúban, ez nagyon-nagyon jól hangzik, mert hogy az embereket bevesszük, és közösen alakítjuk, csak hogy a frakció az már egy másik téma, tehát a parlament működése a természeténél fogva. Az egy másik dolog, mert lehet, hogy a frakción belül ott elmondom, hogy hát én ezzel nem értek egyet. De hogyha a többség azt mondja a frakción belül van egy szavazás, hogy jó, te nem értesz egyet, de azért a szavaz már meg, mert te hozzánk tartozol mégis. Tehát, hogy van egy frakciófegyelem. Tehát ott már egyfajta, most nem pártszerű, de hát pártszerű működésnek és a korábbi fogalmaink szerint pártszerű működés, mert a pártfegyelem, az a frakciófegyelem az ugyanaz. Tehát, hogy kibeszélés, meg kiszavazás, meg nem tudom, az eleve nem működhet, mert akkor szétesik a többség. És akkor nem tudnak kormányozni. Tehát, hogyha a parlamentben nincs meg a többség, mert az egyik azt gondolja, hogy az nem jó, a másik meg pont ellenkezőjét, hát ott valamilyen megegyezésre kell jutni. És hogyha vezető politikusok vagy miniszterek egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesznek egy-egy döntéssel szakpolitikai döntése kapcsolatban az energiaügyi miniszter tesz nyilatkozatot, és azt helyre akarja tenni az egészségügyi, akkor még miniszterjelöltekről beszélünk, hát az egyfajta bizonytalanságot azért okoz a szavazókban is, hogy hát nem is értik, hogy miről van szó, mert hát most miért beszél mindenki össze-vissza? És ez nem tesz jót a pártnak sem, vagy a mozgalomnak sem.
0: A Fidesz, vagy nem is inkább a Fidesz, a jobb oldalnak az újraépítésében segíthet-e az, hogyha elindul ez a fajta mozgalmi jelleg? Akár a polgári körök mintájára, igen. Ami nagyon fontos, hogy ez személyes legyen, hiszen amikor elkezdtek a Fidesznél szembenézni a hibákkal, akkor többnyire ez is előjött, hogy nem lehet csak mindig a digitális térben fölülről irányított, igen, kommunikációval és az alulról jövő hangokat nem meghalva kormányozni. Segíthet egy ilyen mozgalmi jelleg abban, hogy a jobb oldal újra magára találjon?
1: Szerintem igen. 2002-ben ez történt. Igaz, hogy nem 2006-ban volt a váltás, hanem 2010-ben. De akkorra már ezek a polgári körök tényleg beálltak, tehát irányba álltak, és tudták, hogy hogy kell, meg mind kell politizálni, és egyébként a polgári körökből a Fidesz struktúrájába is beépültek. Tehát sokan önkormányzati politikusok lettek, utána országgyűlési képviselők, tehát ez egyfajta megújítása a pártnak is mindenképpen. És ahhoz képest ugye már egy digitális tér kialakult Magyarországon. Na most ezt ötvözni kell. Tehát, hogy ez egy új kihívás, ötvözni a személyes jelenlétet, a személyes megbeszéléseket, és ezt a Facebook meg nem tudom én milyen közösségi tér adta lehetőségeket, úgyhogy izgalmas időszak a Fidesz szempontjából is ez.
0: És hát a fő kérdés maradt volna a végére, amit majd egy következő adásban beszélünk meg, hogy az idő ebben mekkora tényezőt, igen, játszik, hiszen ha a kormányzás elindul és egy politikai vákum, igen, keletkezik, akkor kérdés az, hogy oda ki az, aki be tud esetleg,
1: igen,
0: törekedni.
1: Türelmi idő van a kormánynak, de utána már el kell kezdeni valóban politizálni, és változások lesznek. A politika dinamikus rendszer, tehát mindig van valami újdonság, amivel nem számol senki.
0: Hát ezeket a változásokat mi pedig majd lekövetjük. Nagyon szépen köszönöm Pindrok Tamásnak, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Sia Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Zalaegerszegen, FM 102,6. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: Rengeteg mendemonda volt a kútról, aminek egy jó része a háborúra köthető, tehát hogy van menesetek, fegyver, halott katona, robbanóanyag, stb. Ezért az, hogy most nekiálljunk minél hatékonyabban dolgozni, az nem volt kivitelezhető, ezért kézzel meglazítottuk mindig a legfelső réteget, és kisebb szerszámokkal is kézzel pakoltuk bele 2-12 literes vödörbe a kitöltést, és ezt a két vödört beletettük egy megerősített 60 literes műanyaghordóba, és nagyjából ilyen 2, maximum 3 vödörönként érkezett fölfele ez a kitermett mennyiség, amit itt látunk. Én ilyen 30-40 köbméteres acélom.
2: Somlóvásárhelyen vagyunk, jó napot kívánok! Magyarország egyetlen megmaradt taposok útjáról mesélünk. Hát ha szétnézünk, akkor mindenhol szőlőtőkék, különböző borosházak, üdülők, és előttünk az a taposok út, ami elméletileg a 18. században keletkezett, és valószínűleg 80 méter mély, de ezt majd megbeszéljük a mai adásba. Tesszük mindezt Mester Katalinnal, aki helytörténész, író és nyugalmazott tanító, és minek után ő ajánlotta ezt a témát. Hozzá kell forduljuk, hogy Katalin egyáltalán honnan tud a taposok útról, hogyha nem is somlóvásárhelyi, hanem devecseri lakos.
3: Én 52 éve élek Devecseri. Cserbe, onnan 17 kilométerre születtem, tehát a Somló az mindig benn volt az életünkben, és mint pedagógus ugye kirándultunk a gyerekekkel a Somlóra többször, és a taposok út már maga nevében is, hogy Tiprók út, ez egy nagyon érdekes fogalom volt, aztán nézegettük kívülről, hogy mit is látunk, és az volt a szomorúságunk, hogy ez a kút, halott kút, a felépítménye megvan, de vizet nem ad, és mindig izgatta a fantáziánkat, hogy ezzel valamit kéne kezdeni, hogy ki kellene tisztítani, és így kerültem én kapcsolatba a megyei honismert elnökével, Bándi Lászlóval, aki már tapasztalatot szerzett, mert a veszprémi várkutat Piri Attilával tisztították ki, vagy az ő csapatával 2002-ben, ugye jól mondom, Attila?
1: Így van, pontosítunk, hogy a Bakonyi Barlangot és a szövetsége meg barlangászaival, tehát ezt nem szeretném a saját nevemhez vonni, de igen, aktívan részt vettem benne.
2: Mert hogy akkor mondjuk el, hogy egyébként Piri Attila barlangász és alpinista, tehát ugyanezeken helyeken, vagy nagyon magasan, vagy nagyon mélyen van és dolgozik.
1: Így van, a föld fölött vagy a föld alatt.
2: Na, és akkor onnan indultunk, Katalin, hogy akkor ismerte gyerekkorából, mióta volt az a vágy, hogy kitisztítsák a 45-ben a eltömörített kutat?
3: Hát egy nőnek, egy tanítónőnek csak a gondolat merülhet fel, a kivitelezés az ugye tőlünk távol áll, de a sors összehozott bennünket akkor Piri Attila csapatával, és főként Attilába buzgott ez a vágy nagyon, mert úgy tudom, hogy somlószőlősi származású apai és anyai réven is, és kisgyerekkorától, mint elmondta, nézegette ő ezt a kutat. Még azt elmondhatom, hogy mint helytörténettel foglalkozó próbálkoztunk pénzt szerezni arra, hogy támogatnák-e a boros gazdák, meg a nagyobb borászatok ezt a munkát, de sajnos egy fityinget nem tudtunk erre összegyűjteni, és most a Fentland Kft. A saját költségére indult el ebben a munkában, és mire ideírt a rádió, hál' Istennek, már megvan a víz, és Attila azt mondta nekem, hogy ő nem bánja, akárhogy lesz, ő ezt szeretné végigvinni.
2: Annyit beszélünk erről a taposok útról, hogy akkor most hallgassunk vissza egy 2017-ben készült helyfelvételt, amelyben dr. Papp Zoltán okleveles bányamérnök hidrológus mesélt Farkas Erikának arról, hogy mi is ez a szerkezet tulajdonképpen.
4: Olyan kutszerkezetet jelent, hogy a meghajtás egy vízszintes tengelyű szerkezetre szerelt deszkából kialakított dobbal történt, ebbe beállt egy ember, és ott gyalogolni kezdett ennek a henger felületnek az alján, és így magával a járással, mint a mókus a kereket hajtotta. Van ennek a hajtókeréknek egy függőleges tengelye, azon látunk egy fogaskerék átételt, és ez az, ami teljesen egyedülállóvá teszi ezt a szerkezetet, és amikor a járókerék fordul, akkor az átételen keresztül hajtja azt a nagy fa hengert, ezt hívjuk úgy, hogy görönd, régi magyar nyelven, és a göröndön volt elhelyezve, mint lehet látni, villák választották el a feljövő akkus hordónak a láncát és a lemenőnek a láncát. Innen a nagymérségű kutaknából megmerítve ezt a bizonyos fa víztartó edényt, emelte föl a szerket és az üreset megsülyeztette le.
5: Bemehetek-e taposni?
4: Nem működő kút. Az egyik az, hogy a lánc rendszere nincsen meg, és ugye maguk a merítő edény szekrények, két körülbelül 50 literes fahordó, azok is hiányoznak. Egyébként mechanikailag működőképes a szerkezet, és egy apró megjegyzés, az alatta lévő akna jelen pillanatban száraz, mert 38,5 méterig nyitott, és onnan pedig a kútaknának a szűkülő részét az törmelék tölti ki sajnos. Idestova már 70 éve.
5: Na most azt tartja a somlai urbánus legenda, hogy bejöttek a szovjetek, elapadt a kút.
4: Találtunk egy olyan idős urat, aki elmesélte, hogy utoljára ez a szerkezet, ez 1945. március 25-én működött. Még ilyen híresztelések is vannak, hogy például azért, mert a közelből szereztek az orosz katonák egy zongorát.
3: Augustszék zongoráját
4: dobták. Tehát nekem van egy olyan feltevésem, hogy az alsó 60 méteres szakasz, ez nincsen tele törmelékkel, hanem valami akadályon halmozódhatott föl.
5: Most a helyzet az, hogy én kacagok ezen, de hát ez rettenetes barbárság.
4: A cél az lehetett, hogy megfoszták a környékbeli lakosokat a víznyerési lehetőségtől.
5: No, de hát nem lehet ezt megtudni.
4: De szeretnénk még mi is megérni, hogy ennek a kútnak a törmelékkel feltöltődött részét azt valaha kitisztítsuk.
5: Zoltán, ide valósi?
4: Nem, én Győr mellett lakom, de most már 5 vagy 6 éve ragadta meg a figyelmemet a Taposó kút szerkezete, mert foglalkozom magánemberként évek óta régi kútszerkezetek gyűjtésével, illetve rekonstrukciójával.
5: Elég nehéz lehet gyűjteni, nem fér el a fészerben.
4: Tényleg nem férnek el.
5: A gyűjtő szenvedélyű férfiak nyilaitól ments meg, uram, minket.
4: Nem szabad férezni, mennyi gyűjtő szenvedélyes férfi.
5: Nekem mondja, már elhibáztat.
2: Na, folytatjuk itt a Taposók út mellett Somlóvásárhelyen. Közelebb is megyünk Piri Attilával magához a kúthoz. Mellette, hát több köbméternyi kő, törmelék, fa, mind maguk lapátolták vagy kotorták ki vödrökkel a kút belsejéből?
1: Pontosan így történt. Kézzel dolgoztunk, mert ugye rengeteg mendemonda volt a kútról, aminek egy jó része a háborúra köthető, tehát hogy van benne esetleg fegyver, halott katona, robbanóanyag, stb. Ezért az, hogy most nekiálljunk teljes erővel minél hatékonyabban dolgozni, az nem volt kivitelezhető, ezért kézzel meglazítottuk mindig a legfelső réteget, és a kisebb szerszámokkal, és kézzel pakoltuk bele 2-12 literes vödörbe, és ezt a két vödört beletettük egy megerősített 60 literes műanyaghordóba, és nagyjából ilyen 2, maximum 3 vödrönként érkezett fölfele ez a kitermett mennyiség, amit itt látunk. Én ilyen 30-40 köbméteres satszalom.
2: Az a megerősített hordó, ez amit itt látok, tehát ez a műanyag, ami bele van fogva egy fém tartó szerkezetbe. Hogy húzták ezt fel? Hát az írtó nehéz.
1: Hát igen, az egy olyan 60-70 kiló. Ugye elektromos csörlőt béreltünk a feladathoz, aztán később évben vettünk is hozzá 2, mert gazdaságosabbnak tűnt, mint hogy béreljük.
2: Az ez, ami itt
1: igen,
2: fent van
1: igen,
2: még
1: igen,
2: mindig?
1: Igen, ebből van még egy pontosan ugyanilyen 38 méter mélyen.
2: De miért kell 38 méter mélyen új?
1: Az idő miatt kellett 2 csörlő. Ugyanannyi idő alatt főzünk a feléig egy adott hordót, mint amennyi idő alatt följön, így párhuzamosan mehetett a 2, és nem kellett 10 percet várni, 15 percet várni arra, hogy tudjunk vödröt cserélni. Illetve azért 60 méter bármi is visszaesik, vagy problémát okoz, azért az a biztonság szempontjából nem szerettük volna, úgyhogy pont 38,5 méter mélyen van megfelezve a kút, ott van egy védelmi rész, amiatt az ember, hogyha dolgozik, akkor a föntről behulló dolgokat fölfogja.
2: Hát igen, mert ugye gondoljanak bele, hogyha csak egy kis kő elkezd leesni, és 38 métert repül, majd azután a koppan mondjuk az ember kezén, akkor az mekkorát üt?
1: Az nem üt, az víz. Igazából le is teszteltük ezt a rendszert, 40 méterre leesik egy 100 kilós kő, az olyan 40 tonna erővel csapódik be.
2: Hát akkor az már nem fáj. Mire fájna, már nem fáj.
1: Ez így van pontosan.
2: És megérkezik közénk Attila kollégája Imre Kornél, aki szintén barlangász és alpinista. Na most akkor hogy működött itt a munka megosztás? Tehát, hogy ki volt fenn, ki volt lenn?
6: Minden más nap cseréltünk, és napon belül is volt egy törés, amikor a lendolgozók feljöttek. Ebédeltünk, szusszantunk egyet, és hogyha voltunk elegen, akkor a váltás visszament. Hogyha ez nem sikerült, mert kevesen értünk rá, akkor igyekeztük úgy beosztani a feladatokat, hogy mindenki a számára kedvezőbbet csinálja, ami az mondjuk több kedve volt, vagy kényelmesebben elfért. Aztán utána jött az a rész, amikor már kényelmesen elférni nehezebben lehetett odalenn.
2: Bocsánat, mert szűkül lefele a kút, vagy mi ennek a magyarázat?
6: Igen, van az átmérőjében egy szűkülés, illetve azért, amikor nem volt mindenféle törmelék, nem is okvetlenül a kövek, hanem inkább a mindenfele álló vasak, akkor azoktól azért elég nehezen lehetett elférni, és ilyen egészen speciális pózokba kellett dolgozni.
2: A barlangászok úgy végeznek ilyen pilates edzést, hogy nem is tudnak róla, hogy ezekben a kitekert testhelyzetekben cipelik a követ, meg azokat a fém dolgokat, amiket ott látunk.
6: A legtöbb barlangász barátom és ismerősem nevébe kijelenthetem, hogy mi ezt szeretjük.
2: Attila, így van ez?
1: Ez pontosan így van. Tehát nekünk ez a 80 centi 1 méter átmérőjű kör, ez egy kánoán. Itt, ami valóban probléma volt, az, hogy itt fellehetők ilyen másfél méteres vasdarabok, amik keresztben sokan állnak, de a legdurvább szerintem az elején kijönt szemétben felgyülemlett kötöző zsinór, ledobva egy kupacba, ami összeépült egy kitöltése és kövve, és bármi próbáltuk lazítani, az nem akart engedni. Tehát az volt a legrosszabb, utána meg pedig a drótsodrony, amit szintén kiszedtünk később a kútból.
2: Hogyha egy picit ellépünk ettől a kúttal, és oda megyünk az egyik háznak a tövébe, ott vannak ezek a különböző fémtárgyak. Na most távolról is felismerek csákányokat, lapátokat, ásót, még talán vasmacskát is találok, na ilyet én még nem láttam kútba dobva.
1: Azt hiszem 4 darab vasmacskát szedtünk, illetve az az a régi edény, amivel eredetileg a vizet kihúzták a kútból, ezek egy hordó mintájára épült edény, ami magasan meg volt kötve, megbevasalva, abból 9 darabot szedtünk ki a kútból.
2: Azok, amik oda
1: igen,
2: a falnak igen, vannak támasztva?
1: Igen, hátul tudunk mutatni, ami egészben megmaradt 3 darab, ezek meg széjjelrohadtak a falnyagai. Igen, és a vasmacska pontosan ezért volt benne, mert valószínűleg beesett ez az edény, és próbálták kiszedni, és valószínűleg nem sikerült, és ezért beleszakadt a vasmacska is. Tehát legalább 8-szor kellett, hogy leszakadjon a kút élete során ez a vödör, hogy mindig próbálták pótolni. 20 négyzetméternyi területen van kiterítve az a sok kapacsákány, ásó, második világháborús sisak, ugye volt egy pisztoly, amit a rendőrség elvitt, pálinka főző.
2: Kornél, az hogy működik ilyenkor, hogy elkezdik kitisztítani a kutat, hát nem tudják, hogy mi van benne. Tehát lehet abban mérgező anyag, lehet abban robbanószer, ennek ilyenkor hogy futnak neki?
6: Röviden, tömören, bátran. Igazából tudtuk, hogy egy csapat vagyunk, és ez nagyon sokat számított, tehát ki volt építve a kútban a kommunikációt, és tudtuk, hogyha bármi történik, ott leszünk egymásnak, ugye ez a barlangban is alap, tehát erre mindig gondolni kell.
2: Attila, hogy működik az, amikor lemennek?
1: Hát ugye az ipari alpin technológiát, illetve a barlangász technológiát használjuk, ez úgy néz ki, úgy hívják, hogy egyköteles technika, tehát igazániból barlangban 1 darab kb. 1 cm átmérő kötél van kirögzítve.
2: Ezzel a pirossal
1: ereszkednek? Hát a piros meg a fehér, igen. Ez az ipari alpinban ezt duplázni kell, mert az munkának minősül, hogy a fehér kötélen ereszkedünk, a piroson pedig van egy olyan gépünk, ami szintén zuhanástól megóv minket, tehát szépen közlekedik rajta, hogyha bármi hirtelen zuhanást érzékel az eszköz, akkor az ott megáll, és akkor ott lógunk rajta. Ezen felül még ugye itt van az elektromos csörlőnk is, ezt is, hogyha használtuk, akkor csak úgy, hogy még párhuzamosan kötélbiztosítással működött a dolog, és úgy közlekedtünk le a kútba is fel, illetve hát nem egybe mentünk le 75 métert, hanem közel 40 méteren van az első megálló, ugye ott akkor át kell szerelni egy másik kötélre, egy másik csörlőre, és azt pedig lement a kút aljáig.
2: Na most akkor Imre Kornélhoz egyek közelebb lépek, és akkor leülünk ide a kútkával. Nekem is szabad ide a kútkávára lecsücsenni? Attila azt mondja, ha bátor vagyok, akkor leülhetek. Jó, oké, akkor vagy itt befejezzük gyorsan a műsort, vagy beszélgetünk tovább.
6: Kapaszkodunk a kötelekbe.
2: Szóval, hogy egyszer voltam lent bányában, és ott azt mondták, miközben vittek le minket a lifttel, hogy elméletileg az embernek automatikusan természetszerűleg emelkedik a pulzusra, jobban izgul, és ez valami fajta ilyen euforikus állapotot okozhat. Tapasztalnak ilyet bármikor?
6: A mélység az okoz euforikus állapotot, ezt kimerem jelenteni. Az, hogy megemelkedne a pulzusunk, azt szerintem mi ezen már rég túl vagyunk. Van egy varázsa a lent eltöltött időnek, teljesen máshogy telik, teljesen máshogy érzékeljük.
2: Lassul az idő?
6: Nem okvetlenül lelassul, hanem nem ugyanannak érezzük, mint a felszínen. Sokszor az adott idő sokkal, de sokkal hamarabb eltelik odalenn. Volt olyan, hogy reggel lementünk, és úgy éreztük, hogy 1-1.5 óra múlva szóltak a kollégák, hogy igazából már ebéd van, közben meg nem voltunk 4-5 órát.
2: És miközben ezt Kornél elmondja, addig Attila egy tabletet fel, kattint egy ilyen hevederre, és van ott a lába mellett egy lámpa. Na milyen attrakcióra készülünk, Attila?
1: Hát ugye beszéltünk erről a kommunikációról, tehát az a mai technológiával nem volt nehéz, mert a kútban nagyjából internetet varázsoltunk egy antenna segítségével, és amit most fölcsatítottam, az egy kamera, ami nem van a kút alján.
2: Tehát ez élő ez kép most, a kút
1: ez most, igen, ez most van élőben, igen. Aminek segítségével láttuk, tudtuk figyelni a dolgozót, hogy hát ha bármi történik, vagy valami, és mi van, akkor tudjunk ezzel foglalkozni, illetve ezen keresztül tudtunk kommunikálni is vele, önnek nem volt semmi dolga, csak fölnézett és beszélt. Szerencsére a technika mellettünk volt, hogy ezt hogy oldották meg 200 évvel ezelőtt, azt nem tudjuk, mert hogy biztos nem kiabáltak le, mert az nem működik.
2: Miért nem működik a szilek kiabálva?
1: Mert nem lehet értelmezni a hangot, tehát ilyen rángatással vagy kötéllel tudták megoldani.
6: És csak mentünk előre, izgatottan vártuk, hogy mit fogunk találni, és hát lettek is izgi dolgok.
2: Mi az első dolog, ami eszébe jut izgi dolog cím szó alatt?
6: Én nagyon-nagyon vártam azt, hogy találjunk benne esetleg katonát, vagy bármilyen állati származékot.
2: És?
6: Katonát nem találtunk, állati származékot igen, úgyhogy ezeket mind izgalmas volt végignézni, hogy mik és hogyan kerülhettek be a kútba, ezeket utána próbáltuk modellezni.
2: Mester Katalinnak címzem a kérdést, hogy volt egy ilyen legenda, hogy egy zongora tömíthette el a kutat, de honnan került elő egy zongora, amit beledobhattak a szovjet katonák a kútba?
3: A Vincellér fiának elmondása szerint, aki most 81 éves, itt a kúttól 10-12 méterre a kastélyban volt egy zongora. És ugye a felszólító orosz hadsereg, mikor végigvonult 2045. március 25-29-én ezen a vidéken, és megkóstolták a somlói bort, akkor látták a házba a zongorát, a burzsuázia jelképének tekinthették valószínűleg.
2: Olyan dohánykedvük lett a somlói bort, hogy megbosszulták a zongorát?
3: Igen, valami ilyesmi történt, és nem olyan sokat kellett cipelni, és ezt beledobták a kútba. Na most az nem esett, Attila tudja, 63,5 méter, vagy hol találták meg a zongorát?
2: Hát megtalálták?
1: Azért a zongoráról és a zongora páncél tökéről szóltak a legendák. Azt gondoltuk, hogy egy 70-80-as kútba, hogy talán még egy zongora befér fölül, de hogy az nem egy 1 méteres csövön, az biztos volt, de a legendák nagy része az a zongora páncél tökéről szólt, amit valóban megtaláltunk. Az itt van hátul darabokban, és ez valóban benn volt a kútban, fönnakadt, de megtaláltuk, és szépen víz alatt tároljuk, hogy majd valamit kezdünk vele.
2: Hát mit tudunk arról, hogy egyáltalán hogy keletkezik ez a kút? Mert ugye ki van rakva kővel az oldala, és akkor Attila hány méter mély lehet nagyjából?
1: 75 méter lett a kút mélysége.
2: És ez végig ki van kövezve?
1: Végig ki van kövezve, ez még nem lenne probléma, mert rengeteg kővel kirakott kút van, csak hogy ez nem egy rétegben van kikövezve, hanem valahol ilyen 80 centi, 1 méter mélye még van több rétegben kőfal.
2: Na mit tudunk ennek a keletkezéséről, Katalin?
3: Hát ez az üres pont egy kicsit. A Somlón lévő ingatlanokat rögzítő 1789-es térképen még nem jelölik a kutat, de az 1857-es kataszteri térképen már rajt van. Tehát ez ad egy időintervallumot, hogy
2: e között
3: kellett, hogy megépítsék, és valószínűleg a kút nagyságára, mélységére és nagyon precíz megépítésére vonatkozóan azt gondolhatjuk, hogy ez óriási beruházás volt, és ez valószínűleg, hogy királyi kamarai létesítés lehetett. Balázsik Tamás, Európa Nosztadíjas művészettörténész tanulmányából, meg egyéb adatokból is erre juthatunk.
2: Attila, van arról bármi elképzelése, hogy hogyan jutnak le a 19. században 75 méter mélyre, úgyhogy nem szakad be a fal, hogyan lehetett?
1: Az biztos, hogy úgy van kialakítva a fal, hogy amit látunk, az 1 méteres átmérőjű kőfal, azokat úgy adták fel a köveket, hogy éghalakba, de a szűkebb rész volt a látható rész, a tágabb rész meg ilyen égforrába befele, és arra pakoltak rá köveket. Nagyon sokan aggódtak értünk, hogy nehogy beomoljon ez a kút. Én mindig azt válaszoltam, hogy 200 évig biztosan, hogy állt ez a kút, és most mitől dőlne össze. Tehát ezt úgy építették meg, hogy valószínűleg hogy kifele feszített erőt ez a kőfal, meg maga a kőfal is úgy működik, mint egy boltív, hogy nem tud szerintem összedőlni.
2: Kornél, hogy működik ennek az egésznek a levegőztetése? Közben menjünk oda vissza, mert hogyha lemennek 75 méter mélyre, gondolom, hogy azért ott már valahogy ezt meg kell oldani, nem?
6: Maga a levegőztetés oda lenne, az úgy van megoldva, amit egyébként Attilájék is alkalmaznak elég sok barlangban. A felszínen van egy ventilátor, az pedig egy teljes zacskón keresztül.
2: Ez, ami ide a rácsra van felfeszítve?
6: Igen. Ez egy ilyen nagyon spéci megoldás. Felszín levegőt folyamatosan nyomja lefelé, és akkor azon keresztül gyakorlatilag mindig a felszínen aktuális levegő kerül le.
2: Attila, hol tart ez a munka, amikor mi beszélgettünk itt április közepén?
1: A lényegi részén túl vagyunk, mert mivel, hogy elértük a vizet 74 méter körüli mélységben, egy métert lejjebb haladva megtaláltuk a kútnak az eredeti talpfáját. Tehát a kővel kirakott kutakat, vagy a téglával kirakott kutakat úgy kezdik, hogy leraknak egy vagy tölgyfát, vagy vörösfenyőt, de égerfát is mondanak, de én úgy tudom, hogy többségében tölgyfát, abból kiraknak egy keretet, és arra építik fel a kútnak a falát. És mi ugye ezt megtaláltuk, és ez alatt már csak homok van, mondtuk, hogy ennél tovább nem megyünk. Én úgy gondolom, hogy a kutat annyira vízforrásként nem fog használni, mert most már ebben az időszakban ez nem egy probléma, hogy hozzanak föl vizet. Ugye régebben ez létszükséglet volt. De jelen pillanatban az, hogy van benne víz, csillog, most nincs értelme tovább bolygatni. Mi azt mondjuk, hogy eléggé megkínosztuk a kutat, bár remélem inkább felszabadítottuk, nem megkínosztuk. Úgyhogy most abban a státuszban vagyunk, hogy a kútnak a felszín feletti káváját, a meglévő fa káva alatt lévő köveket azt már kezdtük kipótolni, tehát azt akarjuk elérni, hogy ebbe a kútba semmit ne dobjanak bele. Hogyha az megvan, rákerül az üveglap, onnantól kezdve rendben vagyunk. Kiépítünk egy világ a kútban, tehát ha valaki idejön, akkor valószínűleg nyomógombos módszerrel lelát a kút aljáig.
2: És odáig egészen a víz felszínig lementek, és addig takarítottak?
1: Pontosabban azon túl, mert akkor elértük ezt a fa alját, mert még van egy szál, ami még nem tisztázott, hogy én úgy látom, hogy a lenti fa szerkezetben, mint hogyha lenne vésve valami, vagy írva valami. És hogyha ez beigazolódik, akkor lehet, hogy a kút múltjára is találunk valami jeleket.
2: Egy új műsor van készülőben, a Taposó kút rejtélyei címmel, igen.
1: Ennek a vizsgálata még folyamatban van, ami nagyon jó videószakértővel kell beszélnem, aki nagyon kielemezés kinyitja a videó közben. venni dolgokat, mert hogyha ez megvalósulna, akkor tök jó lenne, mert tudnánk egy évszámot, vagy bármi mást, de jelen pillanatban én, mint akit nagyon érdekel a dolog 20 éve, én látni akarok abba a fába valamit, és lehet, hogy egy árnyékot, vagy egy karistot én annak vélek, hogy az egy évszám, vagy egy monogram, de ez kb. Egy hetes történet, amikor ezt a dolgot is vizsgáljuk.
2: Katalin, van bármi elképzelés arról, hogy mi lehet ez a vésés, amiről az Attila mesél?
3: Én el tudom képzelni, hogy egy évszámot belevéstek, amikor letették, meg esetleg a készítőnek a monogramját, vagy a királyi kamarára való utalás.
2: Kati, tudta, amikor ilyen nagy fába vágta a fejszét, csak most észszerűek legyünk, hogy ez mennyire szerte ágazó lehet?
3: Igaziból nem én vágtam nagy fába a fejszét, hanem Attila meg az ő társai, akik ezt végigvitték.
2: Attila azt mondta, hogy 20 éve kíváncsi. Ugye?
1: Így van. Szerencsére ez a részenek a 20 éves kíváncsiságnak ez lezárult. Hát most azt mondom, hogy megvan, és elmondhatjuk, hogy tényleg egy Magyarországon egyedülálló szerkezet, nem a legmélyebb ásott kút, de én várok információt bárkitől, aki azt mondja, hogy kézzel kiásott, szárazon, kővel kirakott, 75 méter mély kutat valahol Európában tud, akkor jelentkezzem. Mert ugye sziklában nagyon sokat véstek, a legmélyebb kút van Angliában, ami 300 méter fölött van, de azt ugye úgy vésték egy olyan közetben, ami egy stabil között, és sosem történik vele semmi, hogy menjünk lefele, az ott fog állni.
2: Azzal, ami idáig sikerült, azzal elégedettek és boldogok, és akkor kezdjük Mester Katalinnal.
3: Hát én nagyon. Az elképzelésemen is túl van, hogy Attiláék csak úgy belekezdtek ebbe. És megmondom, hogy minden este egy kicsit imádkoztam, hogy nehogy valami baj legyen. Remélem imáim hozzájárultak ahhoz a tudásunk mellett, hogy nem történt semmi, hogy épségben vannak mindannyian. Az a kút, ami nem ad vizet, az a kút nem kút. Igaz. És akkor már ez a kút felé lett, ez a kút él, a legenda tisztázódott, gazdagabb lett Magyarország egy olyan kúttal, hogy láthatunk egy olyan alkotást 200 éves múlttal, aminek párja nincs, úgyhogy ez egy kuriózum, hogy hasonló, mint a Munkácsi várba is, amilyen kút van, illetve a Fraknói várba, aminek úgy tudom, hogy a földfeletti része leégés kapcsán megsemmisült, úgyhogy páratlan értékkel lettünk így gazdagabbak.
2: Péri Attila?
1: Hát ugye ezt a projektet olyan 2-3 hétre terveztük, február 1-én elkezdtük az első sátrat, ide felállítottuk, és most mit írunk? Április 10-en valamennyi.
2: 10 közepét
1: írunk, igen, úgyhogy elégedettség megvan, rengeteg időt, energiát, pénzt vitt el a dolog, de az, hogy 20 évig vártunk valamire, és ez megvalósult, a kút használható, hogy a tervek szerint bárki erre jár, és itt lát egy kis infót arról, hogy mi történt itt az elmúlt 2-3 hónapban, benéz a kútba, és mondjuk lelát az aljáig, szerintem az egy fantasztikus élmény. És én itt gondolom azt, hogy mivel, hogy látjuk, hogy milyen érdeklődés volt a munkánk során az interneten, én gondolom, hogy rengeteg turista fog ide ellátogatni.
2: És lesz ezek szerint ilyen táblait, hogy akkor itt milyen munkálatok zajlottak?
1: Hát ugye ez egy műemlék épület, úgyhogy nem tudom, hogy mit fognak engedélyezni. Mi azt szeretnénk, hogy egy, és a polgármester úrral már ezt beszéltük, hogy egy tévékészülék, mint egy monitor lesz itt az üveglap mögött, és ott mondjuk ott lehet látni, mik történtek.
2: Emlékeztető, mondom Imre Kornélnak, hogy onnan indult a körkérdés, hogy ami idáig történt, elégedette vele.
6: Én teljesen elégedett vagyok, jó csapatként működtünk, akik itt dolgoztunk. Nagyon sokan a helyiek közül is meglátogattak minket, nagyon lelkesen érdeklődtek, hatalmas nagy élmény volt a helyiek vendégszeretetét is élvezni.
2: Somlóvásárhelyen Magyarország egyetlen megmaradt taposok útjánál jártunk ma, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Wagner Mária nevében is Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Május 22-én pénteken 4 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 csúcs találkozón. Magyar Péter beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Hozzátette, ha a másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy a migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség, a versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. Idehaza Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közölte, a közgazdás és könyvi vizsgáló szakember képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz nyelvű vizsgákkal folytatódik, ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi vizsgaidőszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. Átfogó felmérés kezdődött a kortárs képzőművészet helyzetéről. A kezdeményezés részeként a szakma és a közönség véleményét, meglátását egyaránt vizsgálják. Az ugye.hu oldalon elérhető konzultációra adott válaszok egy későbbi szakmai minimumprogram, petíció vagy hiteles képviseleti forma alapjául szolgálhatnak. Sport. A csapat egyik legjobbja, Leli Kréka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatából. A magyar válogatottban is alapembernek számító belubú 3 szezon után hagyja el az együttest. A 27 éves sportoló a csapattal korábban bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet is ünnepelhetett. Végül az időjárásról. Jelenleg 10 és 19 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 15-17 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gumoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futó záporok. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 23-28 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. 4 óra múlt, 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten egy kiváló zenepedagógusra, Furuja művészre, Béres Jánosra emlékezünk. Zenei összeállításunkban az utolsó óra gyűjtés sorozat felvételeiből válogatunk. Falusi vonós bandák muzsikálnak. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. Béres János 1930-ban született a Borsod megyei Gagybát.

Kolostorban. Gyermekéveit olyan közösségben töltötte, ahol még éltek a népi hagyományok. Közvetlenül szüleitől tanulta a népdalokat, a meséket, a néptáncot és a kézművességet. Édesapja olyan szépen énekelt, hogy még az operaházba is meghívást kapott, s csak azért nem lett társulati tag, mert nem akart elszakadni az otthoniaktól. Egyik fivére viszont ismert énekművész lett. Másik bátyja azonban nem tudta kiteljesíteni tehetségét, mert miután megkapta kántor tanítói oklevelét, behívták a hadseregbe. A Brianszki erdőben esett el. Nővérei is sokat daloltak otthon, de leginkább édesanyja hatott a fiúra. A környék összes népdalát, nótáját ismerte és fújta, élő néprajzi lexikon volt. Béres János már gyermekkorában megtanult játszani a saját maga készítette furuján, amellyel 18 évesen országos zenei versenyt is nyert. Az Erkel Ferenc Konzervatórium oboa magánének szakát 1955-ben végezte el, majd 1960-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskola énekzene szakán szerzett diplomát. 1951-ben lett hivatásos művész a Magyar Állami Népi Együttesben, előbb mint táncos, majd furujával szólista. Harmadik kísérleti furujáját is ekkor készítette el, méghozzá egy függönypálca bő másfél arasznyi darabjából. A különös ötlet valójában Bartók gyűjtéseinek feljegyzéseiből jött. Ezekben azt olvasta, hogy az Olt völgyében részcsőből csinálják a furuját. Saját hangszerének elkészítését szerencsésen időzítette, ugyanis felröppent a hír a népi együttes termeiben: jön Kodály! Valóban jött, méghozzá, hogy megnézze, hogy állnak a Kállai kettős próbái, és ezzel persze a frászt hozta mindenkire. A szemle után azonnal megtalálta Bérest, meglátta nála a részfuruját. Hát, ezzel verekedni is jól lehetne. Ki csinálta? Én, csak úgy magamtól. Játsszon valamit. Béres játszott. Kitől tanult maga? Csak úgy magamtól. És mit játszott most? Ami eszembe jutott, csak úgy magamtól. Kodály végezetül megkérdezte, hogy tudna-e másokat is tanítani. Béres János így indíthatta el a magyarországi furuja oktatást a maga készítette hangszerekkel és saját tantervekkel. A furuja oktatáshoz 12 tankönyvet írt, amelyből a három kötetes furuja iskola 1965 óta több százezer példányban jelent meg, sőt más nyelvekre is lefordították.

Béres János 1975-ben megalapította az ország első népi hangszeres zeneiskoláját, az Óbudai Népzeneiskolát. Az iskola fénykorában 400-an tanultak a Nagyszombat utcai épületben. Ez az iskola volt a magyarországi hangszeres népzeneoktatás bölcsője. Az 1960-ban alapított népi kamarazenekara kísérte a Magyar Televízió röpülypáva versenyét és az országos filharmónia hangverseny sorozatait. A Béres kamarazenekar 35 évig működött. A Magyar Rádió munkatársaként 1951 és 2005 között a rádió vidéki népzenei felvételeinek egyik elindítója, valamint 9 országos népzenei fesztivál szervezője volt. Több mint 5000 alkalommal lépett színpadra furujával, főként Magyarországon, de adott hangversenyt Európa majdnem mindegyik országában. Különlegesnek hatott mindenhol, mert különböző létszámú és összetételű zenekarokat karmester nélkül vezetett furujával. A furuja és tágabb értelemben a fúvós társadalom, illetve az oktatás számára Béres János etalon. A mai napig az általa írt kottákat használják, és pedagógiai módszerei alapján tanítják a furuját az alap- és középfokú szakiskolákban. Sokoldalú munkásságáért számos kitüntetést kapott, többek között a Magyar Rádió és Televízió 8 alkalommal jutalmazta nívódíjjal, 1971-ben folklór nagydíjat kapott, 2000-ben ezüsttól kitüntetést, 2006-ban a Magyar Művészet Oktatásért díjat kapta. Életműve elismeréséül 2001-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztje kitüntetéssel, 2014-ben pedig Kossuth díjjal ismerték el munkásságát.

Kedves hallgatóink, műsorunkban Béres Jánosra emlékeztünk. Zenei összeállításunkban az utolsó óra gyűjtés sorozat felvételeiből hallhattak válogatást Falusi vonós bandák előadásában. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A szülőföldön való megmaradásról tanácskoztak a Kárpát-medencei családszervezetek Múzsján.
2: Értékeltük a tavalyi évet, hogy milyen fantasztikus rendezvényeket sikerült kevés pénzből is megszerveznünk, milyen élményeket adtunk át a családoknak, többnyire ez volt a kulcsfontosságú dolog, és aztán pedig egy nagyon jó konferenciával gazdagodtunk, ami tulajdonképpen erőt adott mindannyiunk számára.
1: Fél évszázad magyar néptánca Észak-Amerikában. 50. alkalommal rendezték meg a pontozó néptáncversenyt Clevelandben.
3: Nagy büszkeséggel figyeltem, hát bevallom, könnyek is csordultak a szemembe, mert az, hogy ő itt Amerikában született, itt nőtt föl, és a magyarságát ilyen szeretettel meg tudta őrizni a néptáncon keresztül is. Én azt hiszem, hogy ez egy mindenképpen örömteli pillanat minden diaszporában élő magyar szülőnek.
1: És most jöjjenek a részletek. A családok megerősítése és a szülőföldön való boldogulás lehetőségeinek keresése állt a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége hétvégi múzsiai találkozójának középpontjában. A szervezet tavaszi közgyűlésére 5 régióból érkeztek résztvevők. Magyarországról, Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről. A tanácskozást pedig konferenciával egészítették ki, amelyen a helyben maradás kérdését járták körül. Kónya Kovács Otilia összeállításában elsőként Márton Zsuzsannát, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége elnökét halljuk.
2: Nem első alkalommal jár itt a szövetség, és nagyon örülünk annak, hogy a délvidéki szervezetek fontosnak tartották azt, hogy megismerjük ezt a vidéket is, akik nem jártak még itt, és erőt kapjunk azoktól, akik itt a szorványban nap mint nap azon fáradoznak, hogy megmaradjanak magyarnak. Mi, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége közel 100 civil szervezetet foglal magába, 80%-a itt is van. Tulajdonképpen értékeltük a tavalyi évet, a 2025-öset, hogy milyen fantasztikus rendezvényeket sikerült kevés pénzből is megszervezni, milyen élményeket adtunk át a családoknak, többnyire ez volt a kulcsfontosságú dolog, és aztán pedig egy nagyon jó konferenciával gazdagodtunk, ami tulajdonképpen erőt adott mindannyiunk számára.
4: Ilyen alkalmakkor nyilván, hogy a helyszínen a helyiek kitesznek magukért Szabó Dórát, a délvidéki régiófelelőst, arra szeretném kérni, hogy foglalja össze, hogy ki mindenki fogott itt össze.
5: A helyszínt ugye az Emmaus kollégiumot választottuk ki, és akkor vele közösen, és a Domboszkó Család Egyesületek nevében, meg az ő elnökségi tagjaival közösen indultunk neki ennek a szervezésnek. A cél, hogy tudjuk fogadni a tagegyesületeket, és ez minden régióból. A programot, amit ugye legaktuálisabbak láttunk, mert hát nem mindenki járt még Nagybecskereken, akkor ugye a városnézés. Ugyanígy meg kellett ugye keresnünk akkor a Városháza, a Székesegyház, a Református templom képviselőit, a Madách Színházat. A szervezés csak is párbeszéddel tudott tovább folytatódni, és itt fontos az, hogy mennyire fog össze. Ugye abban nyitottunk, hogy egy borkóstoló volt. Ugye akkor az iskola és az óvoda intézményeket kértük fel ugye a konferencia megbeszélésre, mert ott a megmaradásunk a szorványban címmel indultunk, és azt láttuk elő, hogy ugye az ifjúsággal, a gyerekekkel, a tanulókkal és az ő helyzetükkel foglalkozzunk, és aztán ugye itt van a kollégium maga, hogy küzd meg avval, hogy a gyerekek létszáma ugye csappan az iskolákban.
6: Vidrács Krisztina vagyok, a Torontálvásárhelyi Mosapia de általános iskola igazgatónője. Ma elmondtam azt, hogy Délbánátban hogyan működnek az oktatási intézményeink. Természetesen a Torontálvásárhelyre helyezve a hangsúlyt. 303 diákkal működik az iskolánk, ebből 85 magyar ajkú diák tanul a mi intézményünkben. És hogy mennyire fontos az, hogy a szorvány intézmények nem csak oktatással foglalkoznak, hanem közösséget építenek. Egy közösségi térként is emlegetjük az intézményeinket, hiszen ott még természetesen anyanyelven folynak nem csak az órák, hanem a rendezvényeink, programjaink is, amelyek ott megvalósulnak. És én azt gondolom, hogy a szórványoktatás megmaradása elsősorban ezen a közösségnek az erősítésén múlik, hiszen nagyon sok esetben kultúrotthonok, iskolák, civil egyesületek, egyházak együttesen, közösen lépünk fel, közösen emlékezünk meg eseményeinkre, és így együtt segítjük az ott élő szórvány közösséget. Nagyon fontosnak tartottam elmondani azt is, hogy a tanárok és a tanárdiák viszonya mennyire többet jelent a szórványban, hiszen a tanárok többszörös feladatot látnak el, nem csak oktatással foglalkoznak, hanem nagyon sok esetben szervezők egyes programokban, vagy pályázatírók, táboroztatók, úgyhogy nagyon sokrétű a feladatuk, és ez a többlet, ez a közösség erősítés a szülők irányából felismerhető, és mindaddig, amíg a bizalmukat élvezzük, addig a szórványban van jövő. Nagyon fontos, hogy a szülők tudják azt, hogy az anyanyelvi oktatás nem hátrány, hanem előnyt jelent a későbbiek boldogulásában. Az intézményeknek pedig nagyon fontos feladata, hogy a közösség erősítés mellett az intézmények korszerűsítését is vállalják, és ezt fejleszik, hiszen egy szerethető és modern, korszerű iskolákat kell biztosítani az itt élő szülőknek, és én azt gondolom, hogy jó úton haladunk, pozitívak vagyunk, és reményteljesek a jövőt illetően.
1: A közösségépítés mellett a mindennapi megélhetés támogatására is hangsúlyt fektet a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. Az Önellátó Nagycsalád program keretében előnevelt csirkéket és kiegészítő támogatást kapnak a résztvevő családok, ami sokak számára jelent kézzelfogható segítséget a háborús hétköznapokban. Részletek Iváncsik Attillától.
7: Ez a program nagyon jó a mindennapokban, és amúgy is, mert van nekünk is 3 gyerek, és ez nagyon hasznos, felhasználjuk. Nagyon jó, hogy adják, ez nagyon nagy segítség a családnak, mert ugye nehezen élünk, tudja mindenki, hogy még hozzának, hogy adnak még kukoricát, és vitamint, már a baromfinak nagyon nagy. Ezt el sem tudom mondani szóbelileg, hogy milyen jó érzés, hogy tudnak segíteni rajtunk.
8: Mondja a Guton élő Balog Éva, akinek családja szintén kapott előnevelt csirkéket. Tóth Béla Hetyenből érkezett Beregszázba átvenni a baromfikat.
9: 2011-től tagja vagyok, és mindig valamivel igyekeznek segíteni a nagycsaládosokat. Tavaly is kaptunk csirkéket, a felnőtt hál' Istennek mind a 40. A tojás, hús megoldott, nem kell az üzletbe vásárolni.
8: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete fontosnak tartja, hogy a több gyermekes tagcsaládok saját gazdaságukban tudjanak élelmiszert előállítani, ezzel is csökkentve a mindennapi kiadásokat. Tarpai József elnök.
10: Nagyon hálásak vagyunk a támogatóknak és a családoknak is, akik itthon maradtak, hiszen az Önellátó Nagycsalád program ez arról szól, hogy baromfit csirkét, 40 darab csirkét kap egy család. Az évről évre nagyon fontos program, évente 400 családnak tudunk támogatást adni. Sokkal többen jelentkeznek erre a programra, de sajnos mindenkihez nem tudunk eljutni, de akik kapnak, azok nagyon örülnek, és nagyon hálásak vagyunk a Magyarországi Máltai Szeretetszolgálatnak, illetve a Liechtensteini Vöröskereszt munkatársainak is, akik évről évről támogatják ezt a programot. Én azt gondolom, hogy akik itthon maradtunk, az ilyen kicsit ilyen gesztus jellegű, hogy igenis van jövő Kárpátalján, igenis fontos az, hogy mi megtermeljük azt, amit megeszünk, tehát ez akár egészségügyi szempontból, akár közelebb a természethez, nem csak a boltba veszünk meg mindent és egészségtelent, tehát ez én azt gondolom, hogy nagy segítség a családoknak is, és én tényleg hálás vagyok mindenkinek, aki részt vesz ezen a programon, akár a vállalkozónak is, Péter Falváról, akik ugye megtermelik, és tényleg igyekeznek olyan áron adni, ami nem piaci ár, hanem így több családnak is tudunk osztani ilyen baromfit.
8: Az Önellátó Nagycsalád program megvalósítását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Liechtensteini Vöröskereszt támogatása tette lehetővé, akik régóta partnerei a nagycsaládosok szociális programjának. Adányi László a Magyar Máltai Szeretetszolgálat program vezetője.
11: 9-10 évre is vissza lehet tekinteni, hogy próbáljunk segíteni a nagycsaládosoknak az Önfenntartó Nagycsalád című programban, mert ezek a jószágok, ezek sokat segítenek a faluban élő embereknek, fölnevelik őket, és hát egy éven keresztül ez tojást és hús biztosít, és most a háborús időszakban egyre nagyobb szüksége van a családoknak, hogy jó minőségű élelmiszerhez jussanak. Ezt a programot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezi, ugye minden egyes programhoz kellenek források, a támogatónk a Liechtensteini Vöröskereszt, gyerekekhez, akikkel évek óta egy gyereknyaraltatási programban dolgoztunk, tehát kárpátaljai gyerekeket vittünk nyaralni Liechtensteinbe. Amikor kitört a háború, akkor ennek a nyaralóháznak a lakói Ukrajnából származó menekültek lettek, a program így véget ért, viszont a kapcsolat nem. És van még egy nagyon fontos dolog, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete egész Kárpátalján működik, és ezért ezek az adományok sokkal szélesebb helyre eljutnak. A szórványban is nagyon sok család él, ők inkább el vannak felejtve, de mi szeretnénk mindenkit elérni, akinek szüksége van segítségre.
1: A nehéz helyzetben élő magyar közösségek megmaradása a szórványban szolgáló egyházak számára is egyre komolyabb kihívást jelent. Az eltűnő félben lévő református közösség történetén keresztül beszéltek a bánsági szórvány jövőjéről Temesváron. A bánsági magyar napokon vetítették le Keresztes Péter Csak a csend maradt című dokumentumfilmjét, amely a Krassó-Szörény megyei Klopódia református közösségének utolsó éveit mutatja be. A vetítést követő beszélgetésem Pál József Csaba, római katolikus püspök, és Bódis Ferenc, református esperes osztotta meg tapasztalatait a szórványegyházak előtt álló kihívásokról. Lehőc László összeállítása.
12: Hogyan kezdett foglalkozni Bódis Ferenc esperes úr a Klopódiai gyülekezettel?
13: Attól kezdve, hogy egyház jogilag Végvárhoz lett kapcsolva, és hozzám tartozott, onnan kezdve láttam én jobban bele abba, hogy mi van Szigetfalun, mi van a hozzátartozó szorványukba, Klopódián, Krassófüzesen, és elkezdtem ezután érdeklődni, megismerkedtem Fülöp bácsiból, Fülöp bácsi eljött többször is Végvárra, tehát ő tényleg nagyon sok áldozatot hozott azért, hogy Isten tiszteletre el tudjon jönni, megismerkedett a presbitériummal Végváron, tehát hogy kezdett egy ilyen közvetlenebb emberi kapcsolat kiépülni, és akkor elkezdtünk érdeklődni, hogy Klopódián kik vannak, hányan vannak, hogy élnek, mikor volt ott utoljára istentiszteleti szolgálat. Kiderült, hogy hát nagyon hosszú éveken keresztül nem volt, ők már nincsenek, csak hárman, és akkor arra gondoltunk, hogy mégis annak a három embernek kell adni egy pozitív üzenetet, hogy a református egyház közössége nem feledkezett meg róluk, tehát most, ha már így megtaláltuk, mint az elveszett drakmát, akkor kell örüljünk nekik, és örültünk is néhány évig addig, ameddig ők még éltek, látogathattuk őket, és tényleg ők is érezték azt, hogy mi szeretettel közeledünk feléjük, és mi is éreztük azt, hogy mennyire szeretnek bennünket azért, mert valaki gondol rájuk és törődik velük. A három ember egy közösségnek a végét ábrázolja ki, tehát itt elfogyott a református magyar közösség.
12: A film záróképe az üres templom, miután a harangot kivitték és a bútorzatot kivitték, mi lesz ezeknek a sorsa?
13: A harang az Végváron már ki van állítva, tehát a torony feljárónál megtekinthető, de építettünk egy haranglábat, ahová ezt emlékként felállítjuk. A bútorzat Szigetfalura kerül, szigetfalai templomra, amit nagyon szépen sikerült belülről felújítani, és most következik a bútorzat felújítása, és elhelyezzük azért, hogy még a Szigetfalun élő magyar reformátusok még használhassák.
12: A harang pedig mementó marad.
13: Igen, hát nagyon sajnálom azt az egy harangot, ami nem maradt meg Szigetfalun, amelyikre ez volt beleöntve, hogy szóljon ez a harang a magyar hazáért, tehát az nincs már meg.
12: Hogyan került kapcsolatba a filmkészítője, Keresztes Péter, a Klopódiai Református Közösség történetével?
14: Bódis Ferenc esperes úr mondta egyszer, hogy van egy nagyon érdekes gyülekezete, ahol csak hárman vannak már. Akkor mentünk ki legelőször, ez 2017-ben volt talán, és elvittem egy fesztiválra, azt a kis riportot akkor egy 5 perces volt, és azt mondták, hogy hú, ez egy nagyon érdekes téma, ezt kéne folytatni.
12: És jött a folytatás.
14: Igen, tavaly szeptemberig filmeztem.
12: Mi az, ami leginkább megfogta ebben a történetben?
14: Ez a három ember nagyon különleges volt, mind a háromnak a története nagyon filmvászonra kérezkedett, nagyon sok mondani valójuk volt a mai emberek számára. Úgy közösségként, mind a templom sorsa, ez nagyon különleges volt, és ahogy esperes úr őket látogatta, ez nekem nagyon különleges volt, hogy ő figyel erre a három emberre is.
12: Nagyon szívszorító vége lett a filmnek, a zárókép az üres templom képe.
14: Igen, 2022-ben hunytak el az utolsó hívek, és a templomot maradt akkor üresen. Nagyon szívszorító volt tényleg, amikor láttuk azt az üres templomot, és tudtuk, hogy abba a templomba egyszer legalább 100-an is lehettek, mert akkora volt a templom, és most már senki nincsen.
12: Mi a helyzet a bánságban sokkal népesebb katolikusság körében? Mennyire jellemző a templomok kiürülése? Pál József Csaba, megyéspüspök.
15: Amit a klopodiai református református templomról láttunk, és annak kiüresedéséről. Kimondottan ilyen talán nem igen van, de olyan, hogy a közösség nagyon kicsi lett, és a templom már nagyon nagy ahhoz a kis közösséghez, és a kis közösség már alig tudja fenntartani a templomát, vagy nem tudja fenntartani, ilyen sok van. Nekünk van 76 plebániánk, és 246 templomunk. Egy plebánosra nagyon sok templom jut, mert ezek a közösségek nagyon kicsik. Miért ilyen kicsik? Azért, mert a rendszerváltás táján egy csapásra 200 ezer német katolikus elment az egyházmegyénkből, és magukkal vittek más nemzetiségűeket is, ezért maradtak ezek a közösségeink egészen kicsik. Na most ezekkel az emberekkel ugyanúgy kell foglalkozni, mert ők lelkek, ők emberek, nekik szükségük van arra, hogy keresztény hitüket közösségben éljék meg.
12: A gyakorlatban hogyan érzik ezt az odafigyelést a hívek?
15: Van néhány diakónusunk, akik kijárnak a kicsi falvakban, van 16 akolitusunk, ők is jó néhányan felvállaltak egy-egy kis filiát. Egy filiáról tudom például, hogy a plebános kétszer megy ki egy hónapba, és az akolitus kimegy még négyszer. Tanítja őket énekelni is, bibliakört tart velük, az emberek boldogok, megköszönték nekem, hogy küldtem ezt a fiatal embert oda. Ezt szeretnők kiterjeszteni minden falura, minden kis közösségre. Jó néhányat értünk el, de még nagyon sok helyre el kell, hogy jussunk.
1: 50. alkalommal rendezték meg Clevelandben a pontozó néptáncversenyt, az amerikai magyar diaszpóra egyik legjelentősebb kulturális eseményét. A szervezők és résztvevők szerint a rendezvény jóval több egy versenynél. A magyar identitás és közösségi összetartozás megőrzésének fontos fóruma is a tengeren túlon. Nárai Balázs összeállítása.
16: A pontozó az amerikai magyarok számára fogalom. A fiatal amerikai magyar néptáncosok egyik csúcseseménye. Verseny, de egyben találkozási lehetőség is. Idén is számos szövetségi államból, valamint Kanadából is érkeztek fiatalok. Az amerikai magyarok médiuma a Bocskai Rádió segítségével mindenütt követni lehetett a május 9-i eseményt. Valódi Kárpát-medencei hangulatot teremtettek az Ohio állambeli nagyváros magyar közösségi termében, szintén amerikai magyarokból álló zenekar segítségével is. Pennsylvania, New Jersey, a kanadai Ontario, és még sorolhatnánk, honnan érkeztek a fellépők.
17: Zalkodics Áldás és frisset jár, Szedlák Ádám és Bauer Nóra.
18: Gömöri táncokat fognak előadni. Dances from Gömör.
17: Duquesne, Pennsylvania. Következő csoportunk Hamilton, Ontario-ból. Rosmarin gyerekcsoport eljárja mezőföldi táncokat. From Washington DC, we have the Bátori Néptánc Együttes.
16: Ahogy a műsorközlő beszámolt róla, innen Washingtonból is ismét voltak táncosok. Anna de Csekekoasz vezetésével léptek színpadra, és premierre a Bátori Néptánc Együttes fiatal tagjai, akik a washingtoni Bátori József cserkész csapat tagjai is. A fellépés után már Washingtonban Vég Zsófia és Fejes Horváth Vajt nyilatkoztak, emlékeztek vissza a fellépésre. Majd bekapcsolódott Vég Sándor is szülőként.
19: Milyen érzés volt ott lenni Clevelandben, óriási nagy magyar közösségben, nagyon sokan voltak, sok ismerős volt a fellépők között?
20: Volt néhány ismerősöm a cserkészeten és a tánc miatt, és igen, nagyon sok résztvevő volt, nagyon sokan láttak minket táncolni, és úgy gondolom, hogy jól teljesítettünk.
19: Zsófi, és sokat gyakoroltatok, sokat készültetek erre?
21: Nem. Igen, már sok hete készülünk erre, szerintem is jól ment.
19: És jó volt a közösség? A többi táncosokkal tudtatok beszélgetni?
21: Igen, én is megismertem egy vagy két embert már cserkész táborokból, meg persze táncról is.
19: Mi volt a műsor, amit előadtatok?
20: Szilágysági néptáncokat adtunk elő, páros táncot, illetve Szilágyi Verbunkot. Megkérdezem akkor itt az egyik apukát is, Rég Sándort, hogy büszkeséggel figyelte a lányát, amikor Clevelandben az 50. pontozón fellépett.
0: Igen, nagyon sajnáltam, hogy személyesen nem tudtam itt lenni, de a Kossuth háznál lévő események sajnos visszahívtak, de online volt közvetítve, és nagy büszkeséggel figyeltem, hát bevallom, könnyek is csordultak a szemembe, mert az, hogy ő itt Amerikában született, itt nőtt föl, és a magyarságát ilyen szeretettel meg tudta őrizni a néptáncon keresztül is, és ne felejtsük el, hogy a cserkészeten keresztül is. Én azt hiszem, hogy ez egy mindenképpen örömteli pillanat minden diaszporában élő magyar szülőnek.
16: A következő nagyszabású amerikai magyar eseményre már csak alig néhány hetet kell várni, hiszen június első hétvégéjén New Brunswick belvárosában lesz a hagyományos magyar nap, amikor a New Jersey beli város központi utcája magyar fesztivál területté változik, sok zenével, tánccal és természetesen magyar ételekkel.
1: Már úton vannak a székelyudvarhelyi gyalogos zarándokok Csíksomjó felé. A több száz fős csoport tagjai csűrökben alszanak. Útközben a települések lakói látják vendégül őket, miközben énekelve és imádkozva teszik meg a mintegy 60 kilométeres utat a pünkös szombati búcsú helyszínére. Tamás Huba, a székelyudvarhelyi Kis Szent Terész plébánia kisegítő lelkésze évek óta vezeti az arándokokat a Hargita hegységen át a csíksomjói nyeregbe. A ma elindult csoport után holnap újabb csapat indul útnak a Hargita hegység túloldalára. Geréb Krisztina beszélgetett Tamás Hubával, a gyalogos zarándoklat vezetőjével.
3: Udvarhely mondhatjuk, hogy szerencsés távolságra van Csíksomjótól 50 kilométer, még könnyedén bejárható, így kétnapi járással mi is minden évben útra indulunk több száz zarándokkal. A városnak mondhatjuk a keresztalja, mert különböző plebániákról számosan csatlakoznak, és nagy lelki élmény, közösségi élmény együtt imádkozni, énekelni, és így menni a szűzanyához, akinek köszönjük azt, hogy pártfogunk a történelmi viharaiban és a mai kor kihívásaiban is segít, utat mutat nekünk.
22: Idén több mint 800-an jelentkeztek, ugye regisztráltak előzetesen. Ez több vagy kevesebb, mint a korábbi években?
3: Ez pont annyi, ahányan lennünk kell. Én úgy gondolom, hogy mindenkit a szűzanya hív, vagy a Szentlélek indít erre az zarándokútra. Körülbelül ezek szoktak lenni a számok az elmúlt években. 828-an regisztráltak.
22: Falvakban meg szokták önöket kínálni. Milyen pihenők vannak, hol töltik az éjszakát?
3: Székelyudvarhelyről indulunk reggel, egy korai órában van egy szentmise, utána indul a keresztalja, hát egy 10 kilométerre van Márifalva, ott van az első megállunk, nagy-nagy szeretettel fogadnak a községházán, nem csak az ajtójukat nyitják ki, hanem szívüket is, meg is vendégelnek bennünket, és így indulunk tovább, fölkapaszkodunk úgy lassan a Hargita egyik nyúlványára, onnan beereszkedünk Homoródra, ott étkezés is van, és akkor kicsit letérve a főútról is, a zöld vetések között haladunk és imádkozunk.
22: A Mária úton haladnak.
3: Mivel nagyon sokan vagyunk, ezért a Mária út sokszor ösvényeken visz, így ilyen nagy számokkal nem tudunk ott széles sorba haladni, ezért inkább a főúton. De Jóisten gondoskodott, hogy legyen ilyen kis mellékút, ahol még a hangosító autónk is el tud menni, és érezhetjük a természet közelségét mindvégig. Tehát ilyen közösségi élmény, és sorra a falvakon is mindenütt kínálnak bennünket fánkkal, minden jósággal, amit a Jóisten ad nekik, és megosztanak velünk. És a szállásunk Csűrökben van, Szénában, nagy közösségi élmény megérkezni, a patakban megmosakodni, és akkor lefekvinni, mert jól fog a pihenés, hisz szombatkor a hajnalban, 4 órakor már úton kell lennünk.
23: György Ágnes vagyok, a Székelyudvarhelyi Kis Szent Terész plébániáról. Az eddigi években is mindig megvolt ez a fiatal és természetközeli kapcsolatom ezzel az arándoklattal, mindig nagy élmény volt, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy esőben, hóban ez arándokolt Csíksomjóra. Az eddig években főként nekem az adott erőt, hogy közösségileg mentünk, két közösségnek is a tagja vagyok a plébániáról, és mindkettő közösség megjelent, és ez adott nekem hatalmas löketet, hogy mennyi fiatal is együtt megyünk egy célért.
3: Ilyen közösség, ilyen hosszú távon való zarándoklatához egy nagy szervező csapat kell, nagyon sokan segítenek. A főúton megyünk, egy nemzetközi úton. Fiatalok koordinálják a rendőrség segítségével a forgalmat, ugye le kell állítani, mert egyik sávot teljesen elfoglaljuk. Orvosok vannak velünk, akik kísérnek. A hangosító autó, ugye, ez be kell fogja ezt a több száz méterre nyúló sort. Ennek az összehangolása tényleg egy csodálatos közösségi szolgálat, úgyhogy számomra ez mindig megerősítő, hogy örömmel első kérésre mi nagyon sokan vállalkoznak erre a szolgálatra.
1: Jubileumi programsorozattal készül a hétvégi múzeumok éjszakájára a Maros megyei múzeum. A 20. alkalommal megszervezett Marosvásárhelyi rendezvényen 40 helyszínen több mint 160 program várja az érdeklődőket. A szervezők szerint az esemény célja idén is az, hogy a kulturális élmények minél szélesebb körét tegye elérhetővé a látogatók számára. Erdei Edi Zsuzsána összeállításában elsőként Sárándi Tamás történészt halljuk.
2: A várbeli épületben az Epidemics névre hallgató kerítés arról szól, hogy a történelem során a különböző járványok, amikor szembe találkozott az emberiség, azoknak a járványoknak milyen lenyomata van az emberi csontokon, és hogy az antropológus hogyan dolgozik, és hogyan tudja ezeket visszafejteni, hogy az illető akkor úgymond nem természetes módon halt meg, hanem valamilyen járványban.
4: És ennek a kiállításnak a magyar történelemhez is van kapcsolódása.
2: Így van, tehát nyilván, ha már emberi csontok és fizikai antropológia, akkor mivel tudjuk, hogy évek óta zajlik a hogy a csata halottainak a feltárása, illetve ennek a rekonstrukciója, akkor mi is történt ott a csata során, illetve mivel nyilván Mohács évforduló van, ezért mi is úgymond külön készültünk erre, tehát a kiállítás úgymond az őskortól indul, és egészen a 16. századig tart, pont azért, hogy még Mohács beleférjen, és akkor szerencsére a Szegedi Múzeumtól sikerült olyan a mohácsi csata leleteit, tehát hogy az emberi csontokra, illetve a különböző ott használt fegyvereket is bemutatni, tehát hogy akkor arról is lesz szó, hogy akkor valójában mondjuk egy csata, hogy annak milyen lenyomata van, és akkor az hogyan lehet kimutatni ugyanúgy, hogy akkor ezek az emberek nem természetes módon, hanem nagy csata következtében hunytak el, illetve majd még fontos követni, hogy ugyanehhez kapcsolódóan lesznek majd később még előadások is külön tárlatvezetések, tehát fogunk majd meghívni úgymond történészeket, akik kimondottan majd a mohácsi csatáról, illetve annak az aspektusairól fognak beszélni.
4: Rezi Botond, a Maros megyei múzeum igazgatója.
5: A múzeumok éjszakája a Maros megyei múzeumnak egy kiemelt kulturális eseménye, viszont nem csak kizárólag egy múzeumi esemény, tehát nem csak kiállítások, nem csak tárlatvezetések, re számíthatnak a látogatók, hanem 20 év alatt ez a rendezvény egy összkulturális fesztivállá nőtte ki magát. A város összes nagy kulturális intézménye csatlakozik évről évre a múzeumok éjszakájához, kisebb-nagyobb kulturális egyesületek, alapítványok úgy szintén csatlakoznak, és meg szeretném említeni a nem kulturális intézményeket is a városból, gondolok itt a tűzoltóságra, vagy éppen a városi börtönre, a börtön előzetes programálással látogatható, és ebben az évben például a tűzoltóság is megnyitja a kapuit, és a látogatókat már beengedik az udvarra és különböző helyiségekre, és ott lehet látni a különböző járműveket, illetve felszereléseket, tehát évről évre bővül ez a rendezvény.
4: Fölteheti a kérdést a hallgató, hogy a városi börtönnek milyen kapcsolódása lehet a múzeumok éjszakájához?
5: Minden évben próbáljuk felkeresni az összes lehetséges partnert, és éppen abból adódóan, hogy ez egy olyan különleges tér, tehát itt nem feltétlenül csak kultúrális ról van szó, hanem inkább élmény nyújtásról, tehát hogy különböző tereket a látogatók megtapasztaljanak, vagy esetleg átérezzenek, illetve az együttműködés nem csak kimondottan egy néhány helyiség meglátogatásában merül ki, hanem egy kis kiállítást is szervezünk a börtönnek az alaksorában, tehát van egy boltíves alaksora az egyik börtön szárnynak, és akkor ott különböző bilincseket, meg különböző fegyvereket, ruhákat, stb. Láthatnak a látogatók, amelyeket arra az egy napra a múzeum kölcsön ad a börtönnek. Tehát ez egy ilyen kölcsönös partnerség. Például az állatkert is partnerintézmény este 7 után csatlakozik a múzeumok éjszakájához. A nap folyamán rendes program szerint üzemelnek, este 7-től viszont éjjel 2-ig megnyitják a kapujukat, és a különböző vezetett séták, állatetetések, meg koncertek lesznek az állatkertben, tehát a keret az adott. A Maros megyei múzeum a főszervező, minden a Maros megyei múzeumon keresztül történik és zajlik, viszont minden egyes partnerintézmény a saját programjával, elképzelésével, ajánlatával rukkol elő.
1: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
6: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Pezsgő budapesti Duna, kiszáradó hevesi horgásztavak, aktereki túra, ingyenes keszthelyi strand, csak néhány címszó a mai Hajnaltáj első fél órájából. A részleteket a hírek után mondom, most a mikrofonnál Garami Zsuzsa.
2: Az ukrajnai háború befejezése után az Európai Unió várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz, jelentette ki Magyar Péter egy lengyel lapinterjúban. A miniszterelnök a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, a Tisza kormány kész új fejezetet nyitni, miután az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek. Ez a feltétele annak is, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését, az emberek egészségét. Bóna Szabolcs hozzátette, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Idehaza Kaló Zoltán közgazdász professzor lesz az egészségbiztosító vezetője. A jelenlegi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a jövőben ismét országos egészségbiztosítási pénztár néven fog működni, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hozzátette, az intézmény nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem egy érték alapú biztosító. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közölte, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgákkal ma ér véget a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az elmúlt szintű szóbelik, az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült a megfelelő közbiztonság garantálására a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1 és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye hatóságainak munkáját hangolja össze. Az egységek idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítják a turisztikai térségek biztonságát. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, gasztronómiáját, hagyományait és kulturális örökségét mutatják be. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatversenydíjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait. A programokon koncertek is lesznek. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. A szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Az időjárásról: jelenleg 8 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 14-17 fokot mérnek, mindenütt derül.

0: Itt az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 23-28, késő este 13-20 fok várható, és hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet, de erős lesz az UV-sugárzás. A híradást Besenyei Márk szerkesztette.
1: Műsorajánlat. Délelőtt.
2: Sokkal több ember életét lehetne megmenteni, ha mindenki ismerné az újraélesztés legfontosabb lépéseit.
3: Jött egy csak pici nyögés, és leállt a szívverése is, leállt a légzése is. És akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
2: Hogyan mentsünk életet, és kik lehetnek a Safe City program önkéntesei, és önök segítettek már vészhelyzetben? A szívmasszást fogjuk gyakorolni, hogy tudjunk, merjünk, és akarjunk is újraéleszteni. Diósi Klári vagyok, várom önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
4: Épp testben, épp lélek, és mégis meg annyi kihívás, ha a külvilág történéseit nem halljuk. Ahol az érintés és a szemkontaktus néha az egyetlen út a kapcsolódáshoz. A Hallássérültek Budapesti Tanintézetében járunk, ahol minden gyermek azt érezheti, hogy figyelnek rá, hogy fontos.
1: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
5: 5 óra múlt 6 perccel.
1: Hajnaltáj. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
5: Jó reggelt kívánok a most ébredőknek is. Május 22-e van, péntek, Júlia és Rita névnapja. Most pedig jöjjön néhány gondolat a mai műsor tartalmából. A kiszáradás veszélye fenyeget több horgásztavat Heves megyében.
6: Már most tavasszal, március-április hónapban a nyári víz szinten voltak, tehát azt lehet mondani, hogy kiszáradás előtt. Tehát nagyon kritikus az állapot. Most innentől lehet gondolni, ha ezek, amik a víz utánpótlást szállítanák itt délhevesi területekre, ezek most már kiszáradás előtt vannak, akkor mi lesz itt a későbbi nyár folyamán?
5: Szabad strand lett a Keszthelyi Helikon.
7: Szerettünk volna szabad partokat. Az ellen szerettünk volna föllépni, hogy a partot beépítik, hogy luxus apartmanok lesznek a kempingekből, hogy csak luxus szállodák vannak, hogy le van zárva minden strand.
5: A részletekkel tehát 17:30-ig jövünk. A műsorunk e-mail címe hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter, a hangmester Szilágyi Zsolt. Kackiás, kunkori, kefe, harcsa, kicsi, nagy, torzomborz. Az ember nem is gondolná, hogy mennyiféle bajusz létezik a világon. A magyar bajusz nem csupán egy stíluselem, hanem a nemzeti identitásunk része is. A történelem során a magyar férfiak mindig is büszkén viselték arcszőrzetüket, és ez a hagyomány a mai napig él. Részletek a Hangtárban.
1: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
8: A pillanat, amikor negyedik világbajnoki címét is megszerezte magyar bajusz kategóriában, a jászberényi születésű Járomi Zsolt a 2023-as bajusz és szakál világbajnokságon.
9: Két oldalra kihúzott, és a vége fölfelé kunkorodik. 40 éves korom után értem meg arra, hogy ugyan már szakál felejtsük el.
8: És legyen csak bajusz, ugyanis Magyarországon ennek komoly hagyománya van.
10: Kóc, csupakóc, szemöldöke, hajakóc, hát még az a kiszekusz a földig érő nagy bajusza, az is csupakóc.
8: A bajusz versenyeken különböző kategóriákban indulhatnak a bajuszok és azok gazdái.
9: Németországban, meg nyugaton, a versenyeken ott úgy mérik, hogy megfogják a végét. Ameddig lehet, hogy jó, kihúzzák. Szőrszál végétől a szőrszál végéig megmérik, hogy mennyi.
8: Járomi Zsolt esetében a bajuszhoz körülbelül 30 cm lehet.
11: Tikiket a termék! nézed, bajusz áldással tetézett. Ti nem is gondolhatjátok, a csupa száj mi nagy átok.
9: Az más, hogyha az ember azt mondja, hogy verseny van, és akkor az álljon szépen, és akkor keményre ki lehet venni. De így nézek ki hétköznap, versenyen sem különb, egyébként sokkal a dolog, tehát nem csinálok nagy csodákat vele.
8: Zsolt hagyományőrző a 16. századi végvári vitézek egyikét jeleníti meg.
9: Abban a korszakban az embereknek ilyen nagy bajsza volt. Ha megnézzünk egy régi ábrázolást, hatalmas bajszokkal vannak, és tényleg úgy néztek ki. Nem vízből lett odafestve, hogy ma nagyobb bajusz fest neki a festő. Hatalmas hagyománya van a magyarságban a bajusznak, csak az utóbbi 100 év az úgy elfelejtette.
12: A nagypapám egy tűzoltó őrmester volt, ködörgette kockiás bajuszát.
8: A bajuszviselet nem kényelmi kérdés, egyszerűen hozzátartozik az emberhez.
9: Az ő karakteréhez, az ő megjelenéséhez, az ő lelkéhez. Meg sem fordult a fejükbe, hogy levágják, sőt, gondosan pödörték.
8: És hogy mit néznek a bírók egy bajuszversenyen, mit pontoznak?
9: Van egy szabály, hogy hogyan kell kinézni, hogy meddig lehet alányírni, hova lehet növeszteni, tehát ezeket meghatározzák, és az összmegjelenést nézik, hogy ki mit vesz föl, hogyan áll oda.
8: Járomi Zsolt szerint manapság már feltűnő, hogyha valaki bajuszt visel, hogyha hosszút, akkor meg még inkább.
9: Furcsa pillantások vannak. Olyan értelemben furcsa, hogy nem mernek rám pillantani. Nem tőlem félnek, úgy egyébként is úgy látom, hogy úgy nézik, meg összenéznek, hogy ott a bajusz. Hát ott a bajusz, és...
1: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
5: Most pedig nézzük a környező nagyvárosok időjárását. Bécsben jelenleg 15 fok van, Grácsban 11, Pozsonyban 14, Kassán 17 fokot mértek, Kolozsváron 14-et, Aradon 16-ot, Újvidéken és Zágrábban egyaránt 17 fok van, Ljubljanában 13, Csíkszeredában pedig 14. Május végén valósággal pezseg a budapesti Duna, ám a horgászoknak a legszebb tavaszi napokon is szigorúan tiszteletben kell tartaniuk a fajlagos tilalmi időszakokat. A sodrós részeken a harcias márnák és a csendesebb öblökben készülő pontyok most háborítatlan nyugalmat érdemelnek. A kíméleti szabályok megsértése súlyos bírságot és a horgászjegy bevonását vonhatja maga után. Kobolák Attila a Nagy Budapesti Horgászok Egyesületéhez látogatott, ahol Cucor Péter ügyvezetővel beszélgetett a fővárosi pecázásról.
13: Azt olvastam, hogy amikor a Dunának nagyobb volt a szennyezettsége, több hal volt benne, nagyobb sikerrel lehetett horgászni a folyóból. Hogy emlékszik erre vissza?
14: Maximálisan így van. Kanálisoknál olyan hihetetlen halmennyiség gyűlt össze, hogy csak az nem fogott halat, aki abszolút béna volt. Úszós bottal, egy-egy bolonyai bottal horgáztam legtöbbet. Nagyon óvatos becslés, hogy 3-5 tonna halat fogtam egy évbe.
13: Szennyezettség nélkül melyik a legnépszerűbb helyek, hol lehet a legtöbb halat kifogni?
14: Próbálkozni kell minél több helyen, minél változatosabban, általában ugyanazt a 6-8 féle csalit érdemes fölkínálni. Az úszós horgászatnál leginkább a csonti, giliszta, kenyérrózsa, kukorica, fenéken történő feederbotos vagy egyéb fenekező horgászatnál pedig a sajt, kolbász, kukorica, csonti, döglött hal, vastag harmad giliszta, vörös giliszta, és azt folyamatosan cserélgetem, figyelve azt, hogy mire van érdeklődés, akkor azt erőltetem. Jelenleg megfelelő etetéssel nagyon jó szokott lenni a Gellért-hegy alatti rész ott az Inségszikla környékén. Olyan helyet kell nézni az úszós horgászathoz, ahol nem mélyül hirtelen a meder, a bedobált gombócok nagyjából egy helyen megmaradnak, nem gurulnak beljebb és lejjebb folyamatosan. Fiderbotos vagy egyéb fenekező eljárásos horgászatnál ott nyilván nincs ilyen probléma, mert azt, ha bedobja az ember, akkor az általában ott megül.
13: És milyen horgászhelynek minősül például a Margit-sziget, a 16. kerületben a Naplástó, vagy akár a Parlament mögötti rész?
14: Margit-szigeten én a magam részéről többször horgáztam. Nem volt különösebben jó, de nem is panaszkodhatom rá, mert fogtam gyakorlatilag nagyon sokféle halat. Margit-sziget alsó végénél a Pest felőli oldalon egy nagyon mély rész van, olyan 7-8-9 méteres mélységek vannak. Keszekféle, márna. A legáltalánosabb a Dunán, viszonylag nagyra nő, nagyon élvezetes rá horgászni, mert a nálunk őshonos halak közül súlyarányát tekintve ő a legerősebb. Ő harcol legkeményebben. Márna elérni azt a 12-15 kilót, akkor sokkal erősebb lenne, mint egy hasonló méretű amúr. Nálunk a márna körülbelül szerintem olyan 10 kiló körül lehet a vége. Én még akkor át sose fogtam, nekem 4,58 kg deka volt a legnagyobb idáig. Ritkák az ilyen nagyon nagy márnák. Ezen kívül, ha valahol rendszeresen van etetve, akkor ott várható ponty is, az is beállhat az etetésre. Dévérkeszeg, karikakeszeg, bagolykeszeg, paduc, süllő, jászkeszeg, domolykó, bármi, ami rendszeresen etetett hely van, ezek a dunai halak, mindegyik beáll oda. Nálunk őshonos folyóvízi halak zömében a Duna-Budapesti szakaszán is megtalálhatók. Egy-néhány kifejezetten állóvízi fajt kivéve. Széleskárász, lápipóc, különleges ritkaságok vannak, német bucó, magyar bucó, botos kölöntét is fogtam Óbudán. Túloldalt a fürdőnek a kifolyójánál szintén elég sokszor horgáztam, még ifjabb éveimben, hogy úgy mondjam. Hát ott is fogtam. Érdemes próbálkozni bárhol. Akár olyan módszerrel, ami a karmos-olmos fenekezés, nagy 100-150 grammos olmokkal, amin részdrótból készült kampók vannak, ami, hogyha bedobja az ember, lehorgonyozza a fenéken a cuccot, nem tudja a sodrás kihozni. Ha valaki itt akar próbálkozni, akkor viszont készüljön fel arra, hogy szereléket nagyon sűrűn fog cserélni, mert szakadni fog orba szájba. Etetőkosaras fiderezésnél ez probléma, mert vagy 2000 forint egy etetőkosár.
5: Legalább másfél méter víz tűnt el a horgásztavakból a délhevesi térségben. A kiszáradás veszélye fenyeget több horgásztavat, ezért a horgászegyesületek Heves megyei szövetsége arra kéri a tó tulajdonosokat, hogy amíg tart az aszály, addig állítsák le a haltelepítéseket. Pilisi Csenge interjúja.
15: A kiszáradás veszélye fenyeget több horgásztavat, van, ahol száraz lábbal át lehet sétálni a mederben, pedig évekkel ezelőtt több méter magas víz állt. Ilyen helyzetben semmi értelme a haltelepítésnek, amíg tart az aszály, mondja Dávid Ferenc, a Horgász Egyesületek Heves Vármegyei Szövetségének elnöke.
6: Már most tavasszal, március-április hónapban a nyári víz szinten voltak, tehát azt lehet mondani, hogy kiszáradás előtt, tehát nagyon kritikus az állapot. Most jelentően lehet gondolni, ha ezek, amik a vízutánpót lesz állítanák délhevesi területekre, ezek most már kiszáradás előtt vannak, akkor mi lesz itt a később ilyen nyár folyamán? Nem tudjuk. Sajnos erre ráhatása senkinek nincs. Ezt hosszabb távon lehet tervezni. Itt a víz megtartás az nagyon nagy gondot fog jelenteni, és főleg itt a heves megyei területeken, mert nincs rá lehetőség. Tehát az a kevés tározó, ami létezik, az nem tudja ezt a rendszert fenntartani hosszabb távon.
16: A káli horgásztó már kiszáradt, vagy kiszáradás közeli állapotban van, a többi horgásztónál is okoz ez problémát?
6: Jellemző egyébként az, hogy a síkvidéki vagy alföldi területeken a tavaknál nagyon komoly problémát jelent, vagyis a talajvízszint csökkenése az nagyon drasztikus. Másfél méter az a szintkülönbség, ami itt az aszályos időszakok miatt megtörténik. Na most azoknál a tavaknál, ahol az átlag vízmélység mondjuk 1 méter, 2 méter, ott az el lehet képzelni, hogy 1/3, 2/3 vízmennyiség eltűnik ezekből a vizekből. Na most innentől fogva a benne lévő élővilágot azt igen károsítja, tehát mindenféleképpen sújtja. Nagyon fontos ez, hogy azokon a területeken, amik régebben voltak kavicsbányatavak, ahol a víz sokkal jobban el tud a talajvízszint áramolni, vagy megváltozni, ezeket pedig olyan szinten már, hogy gyakorlatilag fenntarthatatlan, és itt a vízutánpótlás nem lehet megoldani, mivel talajvízről beszélünk, nincsenek befolyások, nincsenek természetes vizek, ezek azt kell, hogy mondjam, hogy 70-80%-ban vagy kiszáradnak, vagy fenntarthatatlanak a továbbiakban.
16: Tudnak halpusztulásról is?
6: Mindenféleképpen. Az egyesületeknek ez azért nagyon komoly gond, mivel az ezek társadalmi szervezetek a tagság bevételeiből finanszírozzák ezeket a haltelepítéseket, illetve magának a terület, a tónak a fenntartását. Ezért majdnem azt lehet mondani, hogy kidobott pénz. Próbáljuk sarkalni azokat az egyesületek arra, hogy ne telepítsünk olyan vizekbe, ahova előre láthatólag teljesen fölösleges, mert úgyis meg fog pusztulni ott a hal, mert nem fenntartható az, hogy ilyen alacsony vízszintek mellett megfelelően földuzasztott vagy megnövelt halállomány annyit el lehessen tartani.
16: És mit tudnak tenni egyesületi szinten?
6: Nagyon nehéz ezt a problémát kezelni, egy az anyagi oldala, másik meg a technikai feltételek. A technikai feltételeket az egyesületek nem tudják biztosítani. Ez a vízügy tudná ezt kezelni. Az anyagi oldal az, hogy bizonyos szivattyúállomásokkal, átemelőkkel ide vizet biztosítsunk, ez horrorisztikus. Tehát egy olyan egyesület, egy olyan szervezet, aki 3-400 fővel tart fönt egy pár hektáros, 5-10 hektáros tavat, évi mondjuk 5-6 milliós költségvetéssel, ő nem tud milliókat rááldozni arra, hogy itt vízutánpótás legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt ilyen szinten nem lehet rendezni. Ezt az állapotot föl kell mérni, el kell dönteni ezeknek az egyesületeknek, hogy érdemes egyáltalán fenntartani ezeket a vizeket a jelenlegi állapot szerint, és azok alapján módosítani dolgaikat.
16: Most jelenleg a horgászokat is azokról a vizekről átirányítják más tavakhoz, ahol most nem lehet horgászni.
6: Ez egy kényszerhelyzet, ezt általában azért a horgászok elfogadják, illetve azért vannak annyira önállóak, hogy ezt maguktól is rájönnek, és ezt megoldják, átmennek olyan víztestekhez, olyan vízrendszerekhez, ahol fenntarthatók, és ezt a hobbit tudják továbbra is folytatni.
5: 5:30 lesz 10 perc múlva. Az akteleki karszton barangolunk tovább túrabakancs rovatunkban. Az északi középhegység háborítatlan erdőtömegét szeretik az embert inkább kerülő állatok, például a vadmacskák és a hiúzok is. A hegyek ölelésében találjuk a huculmének legelőjét, a gergéslápát, a szelcevölgyet és az elfeledett falu derenkromjait is, amelyet régen Horthy Miklós vadász szenvedélye tett tönkre. A szlovák határ alig 1 kilométerrel húzódik innen, érdemes oda is átsétálni, ha Aktelek környékén túrázunk. Bicsák Esztert, Farkas Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatója kalauzolja.
17: Nagyon szép változatos közép-magashegyi vidékről van szó, kicsit úgy nyilván hasonlóan érezhetjük magunkat, mint a Bükkben.
18: Igen, ezt azért nem mondanám, hogy a Bükkben sokkal jellemzőbbek ezek a fennsík peremén meredek leszakadása, meredek hegyoldalak. Van ilyen, például a Szádvár, de a legtöbb nem ilyen. Tehát ezek ilyen szelidebb, hullámosabb formájú hegyek, dombok, amiknek az egyik vonzereje az a háborítatlan erdőség, ami egyébként a nagy ragadozókat is vonza, tehát itt élnek farkasfalkák, vadásznak hiúzok, kóborló medvéket is találunk. Hiúz az valószínűleg nem szaporodik itt Magyarországon, de hogy ezek az állományok, ezek Szlovákiából is kapnak utánpótlást, tehát hogy ott a közvetlen kapcsolatuk van a szlovákiai, a hegyvidék szlovákiai oldalával. Mindig elmondjuk, nem kell tartani ezektől a vadállatoktól. Nagyon ritka a találkozás is. Például érdemes megemlíteni, ez is az országos kéktúra is érinti szintén, hogyha Jósvafőn járunk, akkor sétáljunk föl, és Jósvafő felől tényleg fölfele kell sétálni, a Gergéslápára, ugye a Jósvafői fennsíkra, ahol a híres huculménes is él, a Nemzeti Park büszkesége, ezek a Kárpátok pónia.
17: Ez egy olyan aranyos elnevezés.
18: Igen, úgyis szokás
17: hívni. Hát itt igen, termetű lovak, és a feltételezés szerint honfoglaló őseink is nagyjából hasonló méretű, vagy ilyesmi lovakkal vették be a Kárpát-medencét annak idején, mert gyors volt, ügyes, igénytelen.
18: Mokály lovak is nagyon teherbíró képesség, úgyhogy például a fa vontatásra, fa szállításra használták őket egyébként. Én például a Bélai Tátrában láttam is ilyet még 1-2 évtized előtt, hogy ilyen lovakkal vontatják a fát, nem tudom, hogy ma is van-e még. Ugye a huculménes is egy nagyon komoly hangulati elem itt a Gergéslápán. Egyébként ez a ünnezett pólya egy ilyen valószínűleg lezökkenéssel keletkezett nagyon nagy karszt mélyedés, és hogyha itt állunk, akkor tényleg ellátunk a nagy oldal, illetve mögött a fertős tető felé, ami az akteliki karszt legmagasabb pontja, 605 méter. A ördög szántás borítja, tehát egy ilyen karmező, ugye a geológiai szakkifejezéssel, amit tudom, meg csapadékvíz old bele a mészkőbe, ilyen érdekes barázdák alakulnak ki, például mint a Nagyharsányi hegyen mindenki ismeri ezeket a Cársomjon, de itt is találunk ilyet, azért a ördögszántásnak, mert ezek a barázdák olyanok, mint hogyha a kőzetet felszántotta volna valakiért. Nyilván az ördög, igen, ki más lehetett volna. És én a Gergéslápáról rálátunk a fertős tetőre, meg a nagy oldalra, meg ezekre a háborítatlan erdőkre. És hát nem utolsó sorban itt indul a Szelcevölgy, ami a környék egyik legszebb, legfestőibb völgye. Ez tulajdonképpen egy egykori, valószínűleg kis vízhozamú pataknak egy törésvonal mentén befűrésztelte magát ez a kis vízhozamú patak ide ebbe a völgybe, így alakult ki a völgy, de aztán persze a karsz felszíne elnyelte, úgyhogy ma itt csak időszakos vízfolyás van, ezt az egykori patakot már nem találjuk meg, csak hogyha ezen végsétálunk Szelcepuszta felé, akkor az egyik oldalon meredekebb, a másik oldalon lankásabb hegyoldalak és erdőborított a hegyoldalak között, akkor kibukkanunk Szelcepusztán, a piros jelzés vezet végre, a piros sávjelzés vezet végre rajta. Szelcepusztán, ahol a vadászkastély, erdészeti iskola is van, és hát ha már egyébként Szelcepusztánál tartunk, akkor érdemes megemlítenünk közé egy derenket. Ez már egy kultúrtörténeti látnivaló, és egy tragikus sorsú kultúrtörténeti látnivaló, mert hogy hát ez egyébként a jelentős falu volt már a középkorban, csak aztán a török korban elnéptelenedett, és aztán egy pestis járvány nyomán végleg. De utána egyébként az eszterháziak szepességi gorálokat telepítettek be ide, és ez egy ilyen zárványként működött, egy elég elszigetelt falu volt, leginkább egymás között is házasodtak egyébként a derenkiek, még nem aztán az 1930-as évek végén Horthy Miklós, aki Szelce pusztán itt az említett vadászkastélyban többször járt, medvéskertet akart kialakítani a környéken, és 1943-ban kitelepítette a lakosokat. Nagyon komoly ellenállásba ütközött, ugye, akik elfogadták az altatért, akiket kitelepítettek végül erőszakkal, azok egyébként sokkal jobb minőségű földeket kaptak, de ennek ellenére nyilván nem akarták elhagyni a szülő és lakóhelyüket, és aztán ráadásul az 50-es években meg kulák listára is kerültek, úgyhogy tragikus sorsú közösségről van szó, és gyakorlatilag ma az Országos Kéktúra is átvezet itt Derenken.
17: De gyakorlatilag ezzel egyébként Derenk története meg is szűnt itt a 20. század közepén.
18: Igen, tehát ma már le is rombolták egyébként az egykori házakat, és ma már lényegében csak az istálónak állnak a maradványai.
17: Ezt akartam kérdezni, mi az, ami ma látható?
18: Az egykori iskolaépületben egy ilyen kiállító helyet alakítottak ki. Nagyon megrázó, nincsenek rajta ajtók, ablakok, vannak ajtók, ablakok, de nincs rajta üveg, vagy nincs rajta keret, tehát ugye üres ajtók, ablakok vannak. Egyébként a kék túrázók, akik erre járnak, gyakran bent bivakolnak, tehát bent alszanak, de hát tényleg egy szomorú történet.
5: Farkas Pétert, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatóját Bicsák Eszter kérdezte. Szabad strand lett a népszerű keszthelyi Helikon, ezzel folytatjuk most. A városvezetés szerint az így keletkező bevétel kiesés 2-3 éven belül megtérül. A nyugat-balatoni városban így minden fürdőző igényét ki tudják elégíteni. A városi és a családos libás strand mellett a kutyás is nagyon népszerű. Egy korábbi uniós forrásnak köszönhetően egyébként jövőre megújul a városi vízpart is. Varga Tünde információi.
19: Miközben idén is valószínűleg emelkednek a strandi jegyárak a Balatonnál, eközben Keszthelyváros önkormányzata az egyik legismertebb strandot, a Helikont ingyenessé teszi. Miért hozták ezt a döntést? Dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere.
7: Többek közt azért, mert szerettünk volna szabad partokat. Az ellen szerettünk volna föllépni, hogy a partot beépítik, hogy luxus apartmanok lesznek a kempingekből, hogy csak luxus szállodák vannak, hogy le van zárva minden strand. Nekünk van egy strandbelépünk. Keszthelyek a keszthelyi strandokra idénybérletet lehet venni, ami gyakorlatilag nevetséges összeg, de akik nincsenek ide bejelentve, akik már a szomszéd településről jönnek, akik látogatnak, akik körbe biciklizik a Balaton, tehát mindaz, aki szeretne a Balatonba megfürödni, én azt gondolom, hogy ez egy alapvető emberi jog, hogy egy tó az mindenki, ez egy természeti kincs, amit nem sajáthat egy önkormányzat, pláne nem egy piaci szereplő. Lebontottuk a kerítést, lesz egy szabad strandunk, ami...
19: A szolgáltatások ugyanúgy megmaradnak a strandon.
7: Lesz WC, vízi, ez nekünk nagyon sok pénzbe kerül, egyébként nem lenne kötelező például a vízimentő, egy pénztáros spórolunk, de lesz ott ember, nyilván takarítani kell, egyelőre ingyenes a parkolás, valószínűleg azt majd fizetősé tesszük, mert egyszerűen nincsen elég parkolóhely, de maga ez az alapszolgáltatás, hogy az ember megáll, bemegy a Balatonba, leteríti a törölközőjét és lezuhányzik, ezek ingyenes dolgok lesznek, Berénytől talán Tihanyig nincsen ilyen. Nyilván ezzel növeljük a városnak a vonzerejét, és ez egy ilyen win-win helyzet, amin mi is nyerünk, meg az emberek is.
19: Mi legutóbb beszélgettünk már arról a pályázatról, aminek a keretében ma jövőre megújul a városi strand, ahol mi most egyébként beszélgetünk, de talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a keszthelyi strandok, hiszen még van ezen a Helikon strandon kívül több is, nagyon népszerűek. De önök is azt tapasztalják, hogy folyamatosan kell fejleszteni, változtatni az igények miatt? Vagy ez sem teljesen egyértelmű?
7: Igen is, meg nem is. Nekem van egy ilyen külön elméletem, fenntartató és emberi fejlődésnek hívjuk, és igen, ez azt jelenti, hogy fejlesztünk is, meg nem is. Hát arra az útra nem szeretnénk rálépni, amire mondjuk Benidorm rálépett, hogy akkor egyre több, egyre magasabb szálloda van, és magukat a strandokat is telezsúfoljuk mindenféle attrakcióval. Tehát azért lesz nyáron, van egy sportrégiós pályázatunk, Veszprém Európa Sportrégió, azt hiszem, tehát lesznek itt nyíltvízi vízilabdapálya, meg talán még úszósávot is ki tudunk rakni. Tehát fejlesztünk, de egy ilyen szeríde egyszerű irányba, tehát nem akarjuk technikával, zenével, eleve nem akarjuk túlzsúfolni a strandot, mert azt gondolom, hogy alapvetően csak azért jönnek az emberek, hogy legyen szép zöld gyep, legyen vécéletünk zuhanyozni, és hát itt van a Balaton egyetlen megmaradt szigetfürdője, ami önmagában nagyon impozáns.
19: A jövőre megújítás előtt áll a városi strand. Mit tartalmaz ez a felújítás?
20: Sziráki László, Visz Kft. Ügyvezető. Top Plus program keretében bruttó 1,6 milliárd forint támogatást nyert Keszthelyváros önkormányzata a városi strand fejlesztésére. A tervező kiválasztása az folyamatban van, és várhatóan a kivitelezés az 2027-ben megkezdődik. A fejlesztés fejlesztés keretében épül majd egy új fogadóépület a mostani Balatonparti focipálya lelátójának a helyén. Megszűnik a strand két szélén lévő bejárat, és itt egy központi helyen lesz a beléptetési pont. Egy új beléptető rendszert fogunk kialakítani. Ebben különböző kiszolgálóegységek, vizes blokkok, WC-k, zuhanyzók, öltözők is helyet kapnak. Épülnek új vendéglátó egységek is a terveink szerint. Megnövekszik a strandnak a zöld felülete, közel 5000 négyzetméterrel és 500 vendéggel többet tudunk fogadni itt a városi strandon, illetve a sétány rácsatlakozik majd a balatonparti sétányhoz, úgyhogy elég jelentős fejlesztés előtt áll a városi strand, és nagyon örülök neki, hogy ez várhatóan a jövő évtől meg is fog valósulni.
1: Mávinfo.
5: Most pedig jöjjenek a friss hírek a vonattal közlekedőknek, a vonalban Pejper Károly, jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonatközlekedés, néhány kisebb késés kivételével a budapesti elővárosi és távolsági forgalomban is jól tartják a menetrendet a jártaink. A pünkösdi hosszú hétvégén sokkal többen utaznak majd vonattal, busszal, ezért érdemes minél előbb megvenni a jegyeket. Karbantartás miatt 26-ától egy hónapon át a pécsi Mecsek és a Kaposvári Intercity helyett pótlóbuszok szállítják majd az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig ugyanezen a szakaszon. 27-től augusztus végéig karbantartás miatt jelentősen módosul a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között, az Intercity és a személyvonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal kell majd utazni. Viszont hallásra!
5: 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Életmentő esőt kapott a mezőgazdaság az elmúlt napokban, de még nem tudni, hogy mire lesz ez elég. Egyelőre a mélyebb talajrétegek még szárazak. A kalászos állományok állapota aggasztó, és a várható felmelegedés miatt most a növényvédelem áll kihívások elé. 6 óra előtt erről is beszélünk, most hírek következnek Garami Zsuzsával.
21: A dunántúli aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát mérték a levegőben. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik korábban aszbeszt tartalmú kőzúzalékot értékesített. Tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Gajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csiráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el. Bomló állattetemeket és veszélyes hulladékot találtak Nagykátán. A Pest megyei városban egy fákkal övezett részen bukkantak a jelentős több mint 100 köbmétert meghaladó szemétre. Az ügyben nyomozás indult. A döglött állatok, valamint festékek és kátránymaradékok, építési törmelékek mielőbbi szakszerű elszállításáról a hatóságok gondoskodnak. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő, valószínűleg fejebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután 23-28, késveste 13-20 fok várható. A híradást Besenyei Márk szerkesztette, a reggel legrészletesebb időjárás jelentését halljuk most Gécsek Tóth Enikőtől.
5: Garami Zsuzsának nagyon szépen köszönöm. Budapesten jelenleg 14 fok van, Győrben 13, Moson-Magyaróváron 12, Sopronban 13 fokot mértek, Szombathelyen 14-et, Pápa 11 fok, Veszprém 14 fok, Szentgotthárdon és Zalaegerszegen egyaránt 12 fok van jelenleg, Keszthelyen 15, Nagykanizsán 12, Kaposváron 13, Siófokon mérsékelt északi szél mellett 17 fok van, a Balaton 18 fokos. Pécs, Paks 15 fok, Baja 13 fok, Kecskemét 12 fok, Eger 13 fok. Széchenyben mindössze 8 fokot mutatnak a hőmérők, Miskolcon 13-at, Szolnokon 14-et, Karcagon 16-ot.
2: Debrecenben jelenleg 18 fok van, Nagykutason és Záhonyban 16, Szegeden 14, Békéscsabán 15, Kékestetőn pedig jelenleg erős északi szél mellett 10 fok van. 4:06. És jöjjön néhány ajánlat a következő szűk fél órából. A no-till, szántás nélküli vagy direkt vetéses talajmegújító mezőgazdasági technológia különböző okokból próbálkoznak több helyen is a használatával.
3: Most megyében mi kizárólag a termelési költségek miatt propagáljuk ennek az eljárásnak a használatát. El kell képzelni, hogy mi költség van annak, aki hagyományos módszerekkel, szántással végzi ezeket a vetés előkészítőket, és több mint 100 000 forintot takaríthatók meg alanyjogon.
2: A technológia pártolói vallják, a no-till a szájos időkben is segíthet, mert kisebb a pároloktatás. Erről is hallhatnak hamarosan. Egy hónap múlva kezdődik az aratás, a mostani állapot szerint összességében soha nem tapasztalt kritikus helyzetben vannak az őszi vetésű kalászosok.
22: Ez a csapadék még a kapás növényeknek talán időbe érkezett, nem mondom, hogy tökéletesen. Jókora és kiadós csapadék volt. Nem ezzel van a probléma, hanem az, hogy kevés a talajban a csapadékunk. Országos szinten is átlag alatti terméshozamok várhatóak kalászosok vonatkozásában.
2: 6 óra előtt jövünk a részletekkel. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
23: Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
2: Bár már télen el kellett volna kezdeni a védekezést, de most még oda csaphatunk a lisztharmatnak. Ez a gombás betegség lisztszerű bevonatot képez a növények levelein, hajtásain és a termésén. De mit tehetünk ellene? Erről is szól Bozsik gazda riportja.
24: Bal kezünk felől egy nagyon szép rózsabokor, jobb kezünk felől szőlőtőkék, és a régi népi bölcsesség ötvözte, hogy rózsát ültettek a szőlősorok elé, pedig a szőlő lisztharmat az egy teljesen más lisztharmat faj.
25: Így van, az más faj, de a lisztharmatoknak nagyon hasonlít egymáshoz az életük, a fejlődésük.
24: Zsigó György, növényorvos.
25: Mindegy külső ektoparazita, kivéve a paprika lisztharmatot, és körülbelül hasonló időjárási körülményeket szeretnek.
24: Ez mit jelent, hogy ekto?
25: Külsőleges parazita, tehát pontosan ezért hívjuk lisztharmatoknak őket, mert a gomba fonalainak tömegével látjuk bevonva a vesszőket és a leveleket, és ez adja ezt a fehéres réteget.
24: Tanár úr az előbb mutatta, egy Jonathan almafán már borzasztó erősek a tünetek. Pont ez tényleg olyan, mintha a liszttel beszórták volna.
25: Igen, hát a rózsánál is és a Jonathan fajta körbe tartozó almáknál is a rügypikkelyek alatt telelát a lisztharmat. Egész télen védetten lévő lisztharmat fonalakból indul ki a fertőzés, tömegével képződnek a nyári spórák, a konidiumok, és ezek aztán a fában terjesztik a fertőzést.
24: Lehet ellene még védekezni ilyenkor, mikor már látjuk, hogy teljesen lisztharmatos?
25: Lehet, hát hadd kezdem azzal, hogy a meccéssel kellett volna kezdeni, majd a téli kénes, esetleg kénes olajos lemosó permetezéssel, de még mindig megvan a lehetőség. El lehet végezni a permetezést, itt még oda csaphatunk a lisztharmatnak.
24: Felszívódószerekkel?
25: Virágzás után, amikor különben is csökkenteni kell a kénes dózist, mert az már perzselhet, akkor menjünk a speciális felszívódószerekkel.
24: Rózsán még nincsen semmi, szőlőn sincsen, ahogy nézzük.
26: Hogy kellene megvédeni, hogy megmaradjanak a bogyók, mert minden évben tönkre mennek.
25: Kibomlanak a levelek, akkor kereshetjük a kétféle áttelelési formából származó lisztharmat tüneteket. Ugyanis a szőlőnél az almával és a rózsával ellentétben jelentősebb fertőzési forrás az áttelelő lisztharmat képletekből, a szabad szemmel is éppen csak látható fekete apró göbökből, legújabban ezeket kazmatéciumoknak hívják, az ebből kialakuló elsődleges fertőzés, de ott is megvan a rügypikelyek alatt áttelelő lisztharmadombából kiinduló fertőzés. Megjelennek az első levélkék, meglátjuk az első lisztharmatos, kivilágosodó, hólyagosodó foltokat, akkor kell elvégezni a permetezést. Ha valaki elhasztotta a lemosást és most fér hozzá szőlőz, akkor valóban egy kénes dózissal, de már ne a téli lemosó dózist válasszák, hanem kisebb dózissal még védekezhet. Ez azért is jó, mert egy közepes levélatka fertőzést is meg tud ezzel gátolni.
24: Kémből felszabadul a kénhidrogén és az atkagyérítő hatású.
25: Igen, a kén az határozottan atkagyérítő hatású is, tehát ha nem volt túl erős ez a szabad szemmel nem látható levélatkáknak a pici torz levélke kialakulást előidéző fertőzés az elmúlt évben, akkor ezzel meg tudjuk gátolni az idei fertőzést.
4: Bozsik gazdától továbbra is kérdezhetnek, az üzenetrögzítős telefonszáma 061-328-7300, és a podcastjait is ajánlom, amelyeket a Világhálón találnak. Dél-Amerikában egy nagy gazdának egy vetőgépe van, a többit közösen használják másokkal. Vas megyében is ezt szorgalmazza az Agrárkamara, mégpedig a no-till technika bevezetésével. Ez egy olyan talajmegújító mezőgazdasági technológia és gazdálkodási módszer, amelynek során a földet nem szántják, nem tárcsázzák és nem forgatják fel vetés előtt. Itt a magokat közvetlenül a növényi maradványokkal borított bolygatlan talajba vetik egy speciális direktvetőgép segítségével. Ez nem csak költséghatékony, de az aszály elleni védekezés része is lehet. Gergó Judit interjúja.
8: Egy új fogalmat tanulunk, ez a no-till technika. Mit jelent ez pontosan, és Vas megyében hol, mióta, hogyan alkalmazzák? Pusztavámi Márton, az Agrárkamara elnöke.
9: A fogalom azt jelenti, hogy no-till, tehát nincs talajművelés, gyakorlatilag talajművelés nélküli vetést jelent, és ezáltal óriási megtakarításokat jelenthet a gépi munkák, a talaj előkészítés, a szántás és a többi területén. De hasonló mint-till próbálkozás, vagy a sávos művelési próbálkozások is. A no-till az abszolút különböző műveletek nélküli, kizárólag egy vetőgépes vetés és a talaj érintetlen hagyása mellett.
8: Ez jelenti azt is, hogy ha nincsen megbolygatva a talaj felső szerkezete, akkor a nedvesség sem párolog el belőle annyira?
9: Nagy kérdés az, hogy milyen kultúrákat, milyen kultúra után és milyen kultúra előtt van használva. Ha most egy klasszikus búza aratást veszünk figyelembe, akkor jelen esetben az történik, hogy elratják a búzát, ott marad a tarv a learatott buza szármaradványai, és nem nyúlunk hozzá. Ezek a szármaradványok, ezek takarják a felületet, tehát nyilván kevesebb párologtatás fog lezajlani, azaz vízmegőrzés. Ez igaz, hogy ez a szájos körülmények között kedvező lehet.
8: Vas megyében hogyan alkalmazzák a no-till technikát?
9: Különböző okok miatt próbálkoznak a különböző szervezetek a no-till használatával. Vas megyében mi kizárólag a pénzügyi okok, a költségek, a termelési költségek miatt propagáljuk ennek az eljárás a használatát. El kell képzelni, hogy mi költség van annak, aki hagyományos módszerekkel, szántással végzi ezeket a vetés előkészítőket, és több mint 100 000 forintot takaríthatók meg alanyjogon ezen a kérdésen. Azért mondom, hogy alanyjogon, mert ebben még nincsenek beszámítva az alkatrészköltségek, akkor az üzemanyagköltség és a többi. Mi kizárólag pénzügyi költség okokból keressük és propagáljuk ennek az eljárásnak a használatát.
8: Minden kultúrában használható?
9: Nem, természetesen ez nem egy varázspálca. Sor távolsága az alapvető kérdés, ugye a gabonaféléket azért idáig 12,5 vagy 15-16 cm-re szoktuk vetni. Ezekkel a gépekkel azonban 20-24 cm-es távolságot lehet elérni. A másik véglet a tavaszi kultúráknál, például a kukoricánál a szokásos 76 cm, vagy a répáknál, a szójáknál 40-50 cm-es sor távolságok vannak. Ez egy nagyon komoly tanulmány tervezet lehetne, hogy hogyan lehetne egy-egy gépet így maximálisan kihasználni. Mi termelési szerkezetünk mellett és a birtok szerkezet mellett azért egy ilyen gép beszerzése és egy ilyen gép üzemeltetése az együttműködés nélkül nagyon nehezen képzelhető el. Egy argentin, brazil, amerikai, ausztrál kollégának van egy darab traktorja, egy darab vetőgépe és talán egy permetezője. Az összes többit vagy bérbe csinálhatja meg, vagy nem csinál egyéb munkákat. Nálunk ez természetesen elképzelhetetlen. Ezért kezdeményezzük azt, hogy összefogással, más ilyen ringekkel, vagy közös gépezvezéssel próbáljunk egy ilyen gépnek minél nagyobb területet biztosítani, és nyilván a megtérülése annál előbb következik be, minél több területen tud dolgozni. Mondok egy példát, hogyha 10 gazda összefog egy ilyen rendszerben, akkor mondjuk 1000 hektár tudnak elvetni a tavasziakról, és aztán legalább 1000 hektár. Vagy egy gazda próbál egy ilyen gépet vásárolni, akkor azért a megkerülése az 20-30 év.
4: Egy hónap múlva kezdődik az aratás. A mostani állapot szerint összességében soha nem tapasztalt kritikus helyzetben vannak az őszivetésű kalászosok, és néhány területen már lekaszálták az árpát és a búzát, mert láthatóan nem hoznak termést. A májusi eső hatását pedig csak egy-két hét múlva látjuk. Öntözés nélkül minden más növénynél a próbálkozás felesleges. Juhász Zsolt összeállítása.
10: Fejér megye területén viszonylag jó mennyiség esett, hiszen nagyjából egy ilyen 40-48 mm közötti átlagot lehet mérni egy megyei szinten.
11: Ezt mondja Szigli Zoltán, a Székesfehérvári Isztiméri Bakony Kft. Ügyvezető igazgatója, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vízügyi szakembere, aki szerint a problémák a hétvégi esőzések után is velünk maradtak.
10: Cirkán 5 balatonnyi víz hiányzik a magyarországi talajokból, ez mellett nem mehetünk el szó nélkül.
12: Hogyan lehet így akkor tervezni a további tavaszi munkálatokat? Azt mondják, hogy például most ilyenkor még a cirkot el lehetne vetni.
10: Ez a csapadék még a kapás növényeknek talán időbe érkezett, nem mondom, hogy tökéletesen. Jókora és kiadós csapadék volt. Nem ezzel van a probléma, hanem az, hogy kevés a talajban a csapadékunk. Országos szinten is átlag alatti terméshozamok várhatóak kalászosok vonatkozásába. Búzáknál kényszerérésben vannak a növények. Ezt már nagyon nehéz ezzel a csapadékkal hozni. Talán mondom, egy kis termésnövekedést hozhat, de messze az elvártól lesznek ezek a növények.
11: Kevés, mint egy 5% az öntözött terület, aránytalan a csapadékeloszlás, romlik a talajállapot, a vízmegtartó képessége pedig csökkent. Összegzi Szigli Zoltán.
10: A vízmegtartás lenne a lényege az egész országnak. Előrelépések sajnos nem történtek gyakorlatban úgy, mint ahogy adott esetben hangzatos kommunikációkban hallhattuk. Én nagyon bízom abba, hogy itt az elkövetkezendő időben felismeri mindenki, mint a döntéshozók, mint pedig a gazdálkodók közösen azt, hogy ebbe feltétlenül változtatásra van szükség. Talajaink ítéletet mondanak felettünk abban az esetben, hogyha nem tudunk alkalmazkodni ezekhez a jelenleg fennálló időjárási viszontagságokhoz.
12: Tehát a vízmegtartó képesség az, hogy ne engedjük a talaj állapotát tovább romlani.
10: Hiszen a legjobb víztárolók az a mi talajaink, amin gazdálkodunk.
11: Cina Ferenc, az AgroLink ZRT vezérigazgatója az előbbieket azzal egészíti ki, hogy az árbevételt nehezen lehet realizálni, ha egy térséget a harmadik vagy akár negyedik éve sújtja az aszály. Az idei évről elmondható, hogy május elejéig nem volt csapadék, a gazdák pedig szembesültek a kukorica kifagyásával vagy a kártevők miatti újravetéssel.
13: 22-ben nem országos szinten és nem minden kultúrát érintően volt aszály. Igazából az a kukoricát elsősorban a Bihar, Békés és Csongrád megyébe sújtotta. Az országos szinten nem volt ilyen szintű aszály, mint most, ami az őszi vetésű növényeket már érinti. Reméljük, hogy a kapásoknak még időben jön ez a lehűlés és csapadék. Hát mindenképpen újra kell tervezni egyrészt az eltervezett árbevételeknek a valószínű elmaradását, ezzel összefüggésben a minden cégnek a cashflow-ját, illetve azt, hogy hosszú távon, hogy szeretne termeszteni. Hiszen mindig arról beszélünk, hogy évekbe gondolkodjunk, ne pedig egy évben. Tavaszi kapás növényeknek a preemergens gyomírtásához 20-30 mm mosó csapadék szükséges. Azért az nehéz elképzelni, hogy egy közel 700 000 hektáros, illetve egy közel 800 000 hektáros kukorica napraforgó területet bekapáljon az ország. Ez az input költséget növeli. Bár az hozzá kell tenni, hogy a növényvédőszer árai az elmúlt években fokozatosan csökkent. De még most is az ilyen erős forint kapcsán van benne lehetőség, hogy ez további költségcsökkentéssel párosuljon. Tehát öntözött területeken természetesen a most betakaruló konzervipari termékek, illetve tömegtakarmányok után a másodvetés abszolút indokolt és működőképes, öntözés nélkül hihetetlen rizikót hordoz magába. Egy-egy adott területen, egy-egy bátor gazdánál ez lehet egy alternatíva, én ezt széles körben nem gondolom, hogy megoldást tud jelenteni.
14: 3:46 múlt 2 perccel. Évek óta kevés a gomba, ami nagyrészt az aszályos időjárásnak is köszönhető. A mostani nagyobb mennyiségű csapadék sem hoz nagy változást ezen a területen, csak a homokos talajokon lehet jelenleg gombát gyűjteni. A kötött agyagos területeken még várni kell. A szakember szerint egyébként a gombák esetében is találkozhatunk új invazív fajokkal. Varga Tünde, Gál Sándor, zalai gombaszak ellenőrrel beszélgetett.
15: Aki mostanában a zalai vagy a somogyi piacokon jár, az találkozhatott májusi vargányával. Ne tévessze meg hallgatót, mert a helyzet nem javult sokat.
16: Igen, ez így van. Most is a termőterületek azok inkább a lazább szerkezetű homokos területeken vannak, ami ilyen gyorsan hoz termést. Ugye nemrég esett még az eső, illetve nem is olyan nagyon sok volt. Most per pillanat soknak tűnik, de nagyon száraz a talaj mélyebb rétege. Most átáztatta ez a környékbeli 70-80 helyenként, még 100 millimétereket is hallottam a talaj felső rétegét, de ez csak néhány centiméter. Most otthon a kerti munkáknál is azt láttam, hogy mélyebben száraz, a talaj felszín az nem nedves, hanem kicsi víz van benne. Mi kötött talajainkon itt az Alakaros térség, ez Alamerenye térségében, ez a csapadék, ez még annyira sem tudott beszívódni, mint a somogyi homokon. Egyelőre még egy kicsit szkeptikus vagyok a gombatermést illetően. Valószínűleg lesznek gombáink, elsősorban a galambgombákra gondolok. Vargánya, róka gomba, majd meglátjuk. A víz is könnyebben átjárja, mélyebben be tud szívódni ennyi idő alatt, mint ami most az esőzéssel eltelt időszak volt. Emiatt sokkal hamarabb szokott teremni mindig.
15: Ha lesz most gomba, mi a következő, ami megjelenhet itt a térségben elsőként?
16: Viszonylag korán vagyunk, még a kucsmagombákból biztosan elő fog jönni némi termés. Nagy valószínűséggel a májusi pereszke, vagy Szentgyörgy gombának is mondják. És hát most már azért, ha melegszik az idő, akkor a róka gombának, vargányának is eljött az ideje. Egy picit még hűvös van, meglátjuk, hogy mi lesz.
15: Tud viszonyítani, hiszen évtizedek óta foglalkozik gombákkal. Mit tapasztal, ha elment 20 éve gombászni ilyenkor az erdőbe, és most átlagot kérdezek, akkor mennyivel gyakrabban talált gombát, mintha most elmegy?
16: Az átlag az szélső érdékekből keletkezik. Nagyon gyönge termés volt a korábbi években is, 15-20 évvel ezelőtt is. Emlékszem olyan évre, amikor az egész szezon alatt, tehát ezt értsük áprilistól novemberig, nem találtam 3-4 darab vargányánál többet, de nem ez volt a jellemző. 15-20 évvel ezelőtt azért még egyenletesebb volt a csapadék eloszlás, nyáron is szokott jobban csapadék lenni, azért gyakrabban találtunk nagyobb mennyiségben gombát. Az elmúlt évek, a szájos időszaka azt eredményezte, hogy a talaj mély rétegei kiszáradtak, most már a egyes fafajoknak, a sekély gyökérzetű fafajoknak komoly problémáik vannak, hisz a talajfelszín szinte folyamatosan szárad. Ezzel a gomba is kevesebb, a gyökérkapcsolt gombáknál meg a mélyebb rétegekben lévő szárasság is kihat. Mélyebb rétegekben lévő szárasság miatt ugye nem tud olyan szinten növekedni a gombatest, emiatt nem is hoz annyi termést sem.
15: Arról is lehet tudni, sokat beszélgettünk már, hogy nagyon sok invazív faj megjelenik az erdőben. A gombákra ez nem igaz?
16: De igaz, gombáink is vannak új fajok, konkrétan olyan invazív faj, ami nagy károkat okozna, a kőrisnél is jelentkezett például. Van olyan gombánk, ami jövevény, és elég látványos is, egy érdekes gomba jutott most eszembe, ez a tintahal gomba. A szömörcsökfélékhez tartozik, nagyon rossz szaga van, nem fogyasztható gomba, kárt nem okoz a növényzetünkben, de egy olyan jó példa, ami ezt mutatja, hogy vannak olyan jövevények, amik messziről érkeztek hozzánk.
15: Különböző környezeti változások és ez a hektikusság, ami azért a gombákra is jellemző, ez mennyire befolyásolja a gombagyűjtőket? Nem szokott ilyen gombatúrákat is szervezni. Mit tapasztal, hogy az érdeklődés is megcsappan?
16: Érdeklődés az most is van, amikor meghirdetjük a gombatúráinkat, bár most hosszú ideje nem volt már, mert nem volt olyan gombatermés, ami ezt érdemesítette volna. Olyankor azért sok jelentkezőnk van, sokan érdeklődnek úgy is, hogy ha esik az eső, akkor látják, hogy volt korábban, és érdeklődnek arról, hogy mikor várható a következő. Ezt mindig úgy szoktam szervezni, hogy amikor már látom, hogy van gomba, csak akkor hirdetjük meg, mert fölösleges előre hirdetgetni, és utána a végén értelmetlenül kimenni a területre, de van rá érdeklődés.
1: Varga Tündét és Gál Sándor zalai gombaszakellenőrt hallhatták. Nem csak a gombák, hanem a fák és az erdő állata is szomjaznak. Az aszály okozta stressznek az erdős vegetáció kevésbé kitett, mivel a felső talajszint kiszáradásának káros hatásaira kevésbé érzékeny. A fiatal erdőfelújítások ugyanakkor veszélyeztetettebbek az időseknél, mivel a kisfák gyökerei még nem érték el a túlélés szálogát jelentő mélységet. Az Eger erdő területén Pilisi Csenge járt.
6: Az erdőbe, akkor le van kaszva a kar, és még két halmzsákkal.
7: És ilyenkor szedi az egész család?
6: Hát van, akkor szedi az egész család. Van,
7: gyerekek
6: akkor...
7: is?
6: Gyerekek is.
7: És honnan tudják, hogy melyik gomba az, amit le lehet szedni?
6: Hát a cepe.
17: Margány.
6: Akkor van az a szegfőgomba, csipirke, champion, csirke. Csirkegomba, az a fekete mékala, tőkegomba, őzlap, sok fajta van.
7: Ezt egymástól tanulják, hogy gyerekek ellesik a szülőktől, hogy mit lehet leszedni, és
6: igen.
7: Mit nem?
6: Családról úgy hagyományra megy.
18: Terpesen a gombaszedés jól kiegészíti a helyiek jövedelmét, azonban nincs most mit szedni. Nagy az aszály a Mátra és a Bükk erdeiben, mondja Ősz Gusztáv, az Egererdő ZRT vezérigazgató helyettese.
0: Az elmúlt hetekben hullott csapadék már életmentő volt. A tavaly egy hosszú aszályos időszakon voltunk túl, és a vegetáció ilyenkor éled a természet, és rendkívüli módon igényli a csapadékot. Az, hogy mennyi jut belőle a talajba, az leginkább a csapadék intenzitásától szokott függeni, meg attól, hogy hány milliméter csapadék tud lehullani. Az első csapadék események legalábbis itt a térségünkben, azok nagyon intenzíven jöttek, azok inkább talajeróziót okoznak, és kevés jut be belőle a talajba, kevés tud beszivárogni, és inkább elfolyik a felszínen, míg ez a mostani, ez a kicsit enyhébb és ilyen szitáló csapadék, ez sokkal jobban tud hasznosulni.
3: Ilyenkor fel tudják szívni a növények, vagy például gombák mennyire tudnak ilyenkor éledni?
0: Ilyenkor regenerálódik a természet, tehát egy kicsit újra tud éledni, de természetesen, hogyha nagyon hosszú a szájos időszak van, akkor a talaj felső rétege kiszárad, és ott a gombafonalak, a micéliumok azok részben károsodnak, elhalnak, és utána sokkal nehezebben tud regenerálódni. Ennek hatása lehet később a gombatermésre is, tehát hogy hiába jön utána már egy erősebb csapadék esemény, nem biztos, hogy olyan gombatermésre lehet majd számítani.
3: És a fák mennyire tűrik ezt az időjárást?
0: Nagyon sok mindentől függ, hogy milyen hosszan tart az aszály, hogy évek óta folyamatosan aszály van, ami sajnos mostanában egyre gyakoribb, vagy pedig csak egy-egy év aszályos időszak van, és utána csapadékos időszakok vannak, illetve hogy milyen méretű fákról beszélünk. Azért az idősebb faállományoknak a gyökere mélyen a talajban van, és ott azért még elérhető valamennyi csapadék, de a csemetéknek, az újulatnak a gyökere az sekélyen van a talajban, és ez a felső réteg nagyon hamar ki tud száradni, és jelentős károkat tudnak az erdőfelújítások, erdőtelepítések ilyenkor szenvedni.
3: És mit tud tenni a társaság?
0: Megpróbálunk leginkább a természetes folyamatokra alapozni az erdőgazdálkodást, minél több helyen kis beavatkozásokkal, folyamatos talajtakaró, folyamatos erdőborítás mellett próbálunk erdőkezelést folytatni, mert így talán mérsékelhetők ezek a szélsőséges időjárási események.
3: A csemetéket tudják valahogy segíteni, hogy életben maradjanak?
0: A természetes felújításnál általában még árnyékban van a csemete, illetve a idős fák, azok egy védelmet biztosítanak nekik még ezekben a nagyon szélsőséges időjárási helyzetekben is, viszont ahol mesterséges erdőfelújításra van szükség, mondjuk egy kiszáradó lucfenyves után, vagy pedig erdőtelepítésre, vagy makvetéssel, vagy csemeteültetéssel kell erdőt létrehozni, hát ott ugye ez az idős állománynak a óvó védő hatása, ez nem tud érvényesülni, és ott kiszolgáltatottak vagyunk mi is, elvetjük a makkot, elültetjük a csemetét, és akkor várjuk az esőt.
3: Többször tartottak már vízmegtartási akciónapot. A víz megtartásával, visszatartásával tudnak segíteni a fákon?
0: Valamilyen mértékben tudunk, de ezek minden esetben lokálisak. És nem csak a fákon segítünk, ezek a vízmegtartási projektjeink, ezek leginkább élőhelyfejlesztési projektjeink is, tehát nagyon sok élőlény kötődik az erdőben is a vízes felületekhez. A kisebb rovaroktól, ebihalakon keresztül a nagyvadak is igénylik, hogy mindenfelé elérhető legyen valamilyen ithatóhely víztest az erdőben, és ezek leginkább lokális hatást tudnak biztosítani. Egyrészt nyilván a környéken a talajt egy kicsit nedvesebben tudják tartani, meg valamennyi párolgásuk van ezekben a nagyon aszályos időszakokban, és akkor egy kicsit a légköri aszályt tudják enyhíteni, de mindig lokális hatása van, tehát ezeket nem tudjuk a teljes vagyonkezelt területen érvényesíteni, hanem csak kis lokális foltokban.
5: Hat óra lesz 3,5 perc múlva, úgyhogy a Jó reggelt Magyarország stábja már készülődik, perceken belül kezdenek. Hallhatnak majd a műsorukban arról, hogy egyre súlyosabb a helyzet az aszbeszt szennyezés miatt Magyarországon, de fél hét után pár perccel beszélnek majd arról is, hogy hogyan teremthető meg az avarégetésmentes Magyarország. Horváth Zsolt agrármérnök lesz a vendég. A Hajnaltáj stábja pedig búcsúzik, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást a mediaclick.hu internetes oldalon találják. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Gyarmati Péter és a segédszerkesztő Kulik Bence nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. Legyen szép napjuk, jó hétvégéjük. Gécsek Tóth Enikőt hallották.

0: Napi Tóra. Elmondja Radnóti Zoltán rabbi.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai nap szeretnék beszélni szertartásról, a zsidó esküvőről. Méghozzá, hogy a zsidó esküvőnek egy résztvevője hogy került át a magyar köztudatba, méghozzá a gyűrű. A zsidó hagyomány szerint a vőlegény feleségül veszi a mennyasszonyt, mondja a magyar nyelv is, azaz van, mit kell neki adni, egy gyűrűt. És az a szokás, hogy nincs benne kő, amely a zsidó hagyomány szerint azt jelenti, az értéke egyértelmű, semmilyen kő, brilliáns vagy cirkónium nem zavarja meg az értékét a gyűrűnek, hanem tudja valaki, hogy mit ad, a lány, hogy mit kap. Erről szól egy kapcsolat. Amikor a kapcsolatokról beszélünk, barátságról, szerelemről, vagy bármilyen dologról, ez a gyűrű egy szimbólum, hogy az ember egyértelműen mutassa azt, hogy mit tud adni, legyen benne kő, amit nem tudjuk, hogy brill, vagy üveg, és aki kapja, ő is tudja azt, hogy én őtőle mit kapok. A zsidó hagyomány 2500 éve egy ilyen gyűrűvel veszi a feleségül a mennyasszonyt, a férj, és azt kell mindenkinek ezt az életére kiterjeszve is élje meg, hogy mind adni egyértelműen kell, és mind elfogadni és örülnek is, ugyan egyértelműen kell, egy álcsillogás nélkül. Ezen a napon próbáljunk valamit adni, ami egyértelmű valakinek, akit nagyon szeretünk. Szép napot kívánok!

0: Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Bécsben tárgyalt Magyar Péter. Krisztián Stocker kancellár reményét fejezte ki, hogy visszatérhetnek a kölcsönös bizalmon alapuló partnerséghez.
3: Rendőrségi vizsgálat indul a BYD szegedi gyára mellett szétszórt alkilbenzollal szennyezett föld ügyében.
2: 800 zarándokkal megérkezett a Boldogasszony zarándokvonat a szombati csíksomjói búcsúra. Következnek a részletek. Új fejezet kezdődhet a magyar-osztrák kapcsolatokban, hangsúlyozta Magyar Péter kormányfő, miután Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Krisztián Stocker reményét fejezte ki, hogy a két ország visszatér a konstruktív és kölcsönös bizalmon alapuló partnerséghez. A felek a két oldalú kapcsolatok erősítése mellett a regionális együttműködés fontosságáról és az Európai Unió esetleges bővítéséről is egyeztettek. Harcsás Gergely összefoglalója.
4: Az áprilisi választás Magyarország határain messze túlmutató jelentőséggel bír, a magyarok döntése a két országnak és Európának is kedvez, jelentette ki az osztrák kancellár. Krisztián Stocker emlékeztetett, Ausztria a második legnagyobb befektetőként 70 ezer embernek ad munkát Magyarországon. A vállalatok sikeréhez ugyanakkor szerinte megbízható gazdasági feltételrendszerre van szükség. Hozzátette, a magyar miniszterelnökkel egyetértettek abban, hogy meg kell erősíteni a regionális együttműködést.
5: Megállapodtunk abban, hogy ezt az együttműködést az országaink között ütemesen elmélyítjük, és közös projekteket indítunk. Ennek jegyében kifejezetten örülök annak, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy még idén tartsunk egy közös kormányülést két országunk kormányának bevonásával, hogy ezzel is felmérjük az együttműködési lehetőségeket, és hogy jobban, még jobban összehangoljuk a munkánkat.
4: Magyar Péter miniszterelnökkel Magyarország konstruktív tagként tér vissza az Európai Tanácsba, jelentette ki a kancellár. Kitért arra is, hogy Ausztria és Magyarország hitet tesz az Európai Unió mellett, és támogatja a közösség bővítését.
5: Ideje annak, hogy az Európai Unió betartsa az ígéretét, és az ígéret mögött cselekvés is legyen. Olyan államok, mint Montenegro, illetve Albánia is tagjelöltként kiemelt helyet vívott ki magának. Oroszország, Ukrajna ellen vívott támadó háborúja a geopolitikai környezetet drámai mértékben megváltoztatta, és az Európai Unió bővítése a legerősebb, a legnagyobb hatékonyságú geopolitikai eszköze a békének, a biztonságnak és a jólétnek.
4: Magyar Péter szerint egy sokkal békésebb és egymást támogató korszak következhet a kétoldalú kapcsolatokban. A miniszterelnök hangsúlyozta, szeretnék elérni, hogy a közlekedésben is gyümölcsözőbb legyen az együttműködés.
6: Örülnénk, hogyha például a Győr-Sopron autópálya végre osztrák oldalon, Kismarton-Eisenstadt környékén is meghosszabbításra kerülne. Nagyon örülnénk, hogyha a Budapest-Bécs vasúti pálya fejlesztésre kerülne, gyorsabbá válna a közlekedés, ha legalább olyan kiemelt célpont lenne Budapest, mint például más nyugat-európai városok.
4: A kormányfő kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy közép és hosszú távon elképzelhető az adók átalakítása, ugyanakkor arról majd az új költségvetés elfogadása után lehet beszélni. Mint mondta, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, de a támogatásokért cserébe vannak elvárásai.
6: Szigorúbban fogjuk nézni a támogatásokat, tehát elvárjuk, hogy a magyar cégek legyenek azok KKV-k, vagy éppen nagyobb cégek jobban részt tudjanak venni az értékláncban. Elvárjuk a nagyobb hozzáadott értéket, elvárjuk, hogy kutatásfejlesztésbe is fektessenek a hozzánk érkező külföldi befektetők, de ha ezt megteszik és betartják a magyar jogszabályokat, akkor a lehető legnagyobb támogatásban fognak részesülni.
4: Magyar Péter jelezte azt is, hogy az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett budapesti V4 csúcs találkozón. A kormányfő a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. A miniszterelnök később újságíróknak megerősítette azt is, hogy jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. Hangsúlyozta, ez az egyik fontos vállalásuk volt, és azért fognak dolgozni, hogy a lehető legtöbb pénzt haza tudják hozni a magyar embereknek és vállalatoknak. Magyar Péter elmondta azt is, hogy a jövő héten Brüsszelben egyeztet a belga kormányfővel, majd Párizsba és Berlinbe látogat a közelgő Európai Uniós csúcs találkozó előtt.
2: A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszter.

0: Orbán, Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség, a versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval.
1: Júniusban újraindítjuk a magyar és az osztrák közlekedési minisztérium együttműködését és a vasúti szolgáltatások közös fejlesztésével foglalkozó munkacsoport munkáját, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán, miután osztrák kollégájával tárgyalt.
0: Vitézi Dávid kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a gyesebb működése és fejlesztése terén is. A legfőbb feladatnak a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztését és gyorsítását nevezte.
1: A dunántúli aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral.
0: Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szüksége a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a súlyosan rákkeltő anyag jelenléte a határérték 300-szorosát is meghaladja a levegőben. Legutóbb Kőszegen mutatták ki a laborvizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó aszbesztel szennyezett kőzózalékot használtak egyes helyeken.
1: Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi BYD gyárnál. Az elmúlt hónapokban ugyanis csaknem 200 ezer köbméter letermelt humuszos termőréteget szállítottak el az építkezés területéről, amit mezőgazdasági területeken terítettek el. A föld egy része azonban vélhetően alkilbenzollal szennyezett, vagyis rákkeltő. Maja Lilla és Csüri Fanni Noa összeállítása.
2: Az elmúlt két évben becslések szerint csak nem 350 ezer köbméter humusz termelt le a BYD gyár az építési területéről. Tavaly év végén kezdték meg az elszállítását, számolt be Maja Lilla, a közmédia tudósítója.
3: Úgy tudjuk, 8 depóból összesen 5-öt ürítettek le az elmúlt hónapokban és szállítottak innen az építkezés területéről. Az viszont utólagosan derült ki, hogy vélhetően egy depó volt alkilbenzollal szennyezett. Azonban a kínai autógyárnak még a kiszállítás előtt meg kellett volna vizsgáltatnia a földet, még mielőtt azt mezőgazdasági területen szétterítik.
2: A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal az év elején kezdte vizsgálni, hogy a cég betartotta-e a környezetvédelmi szabályokat, majd néhány hete feljelentést tettek, mondta Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense.
4: A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal május 12-én feljelentést tett, miszerint a BYD Auto Hungary Kft. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak nem tette eleget, és gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakották le. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság környezetkárosítás büntetének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, melyet szakértők bevonásával vizsgál.
2: A kitermelt humuszért a környékbeli gazdáknak nem kellett fizetni, több száz hektár töltöttek fel vele.
5: Ilyen esetben 25 centi magasságban rakják ki a földet, külön elvárás, hogy semmiképp nem lehet rosszabb minőségű a föld utána, csak jobb.
2: A kiszállítás után azonban már csak talajvizsgálat történik, ez pedig nem terjed ki az olyan szennyező anyagokra, mint az alkilbenzol. Az elmúlt hetekben az összes érintett területen csaknem 150 mintát vettek. Úgy tudjuk, ezek közül 7-ben volt határérték feletti az alkilbenzol, vagyis a rákkeltő vegyület, a többiben nem volt kimutatható.
5: Én úgy tudom, hogy mindenképpen vizsgálják az érintett területeken a termést, hogyha ne adj Isten, én úgy tudom, hogy erre van a legkisebb esély, hogy találnak benne benzolt, akkor természetesen a BYD állja a megsemmisítés, meg a teljes tájplanítást is.
2: Ismertette Földi László, az Agroplanta Kft. Ügyvezető igazgatója. A benzol egyébként rendkívül könnyen párolog meleg levegőn, így elképzelhető, hogy rövid időn belül már nem lesz kimutatható a most még szennyezett talajban sem. A BYD nem akart nyilatkozni, annyit közöltek, készek együttműködni a magyar hatóságokkal. A rendőrség feladata megállapítani, miért nem vizsgálták kiszállítás előtt a talajt, és hogy honnan kerülhetett a szennyeződés a humuszba. Az építkezésen ugyanis nem valószínű, hogy használtak benzolt, az viszont nem kizárt, hogy a gyár területén lévő egykori orosz laktanyában igen.
1: Itt a krónika. Több mint 800 zarándokkal megérkezett a Boldogasszony zarándokvonat a szombati csíksomlyói búcsúra. Ezúttal is a vonaton utazott 300 fiatal szert a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében.
0: Az idei csíksomlyói búcsúszónoka Székely János a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A szombathelyi megyés püspök a Krónikának azt mondta, Csíksomlyó különleges hely, ahol a magyar nemzet szíve talán a legerősebben dobog.
6: Nagyon örültem ennek a meghívásnak, és nagyon hálás is vagyok érte. 21 néhány éves voltam, fiatal kispapa, amikor életemben először Erdélyben jártam. Óriás élmény volt. Az itteniek vendégszeretete, mély hite, derűje nagy példa a számunkra. Sokszor a történelemben, mintha tisztában látnának ők, mintha az anyaország szíve is igen gyakran legerősebben itt dobogna. Nagy várakozással és nagy örömmel indulunk ezzel a zarándok vonattal Csíksomlyóra.
1: Megnövelt kapacitással, illetve tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére.
0: A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, főszezont idéző erős forgalomra számítanak, ezért a kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények közlekednek majd. Az Intercity-ken például mintegy 10%-kal több férőhelyet biztosítanak, emellett megerősített ügyelettel segítik a forgalom szervezését.
7: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt éjjel Bács-Kiskun vármegyében az 5802-es jelű Baksa-Szabad-Szent királyi összekötő úton, ahol továbbra is teljes útzár van érvényben a 8-as és a 9-es kilométer között. Szabad-Szent király határában kerülni a 6-os főút érintésével Szentlőrinc felé Királyegyháza, Magyar Mecske és Baksa településeken keresztül lehet.
1: Kiegészítésként csak annyit, hogy Baranya vármegyében volt ez a bizonyos baleset. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó estét, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárás nehezíti az előrejutást a Rézentő utca után, mert vízvezetéket javítanak, és tart a vízvezeték javítása a Bécsi úton is befelé a Vörösvári út előtt, ott a belső sáv nem járható, emiatt jelentős fennakadásra kell számítani. Varga Etele, BKK Info.
7: Időjárás jelentés.
0: Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő, valószínűleg feljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futó záporok. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 23-28, este 13-20 fok között alakul.
1: Ez volt a Krónika 6 órakor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
7: Nemzeti Sportkrónika.
9: A mikrofonnál Bera Emese. Subka Attila lesz a Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor 5. lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennel 2 bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Közel állnak a megállapodáshoz az új edzővel a labdarúgó Fizligában 4. helyezett DVSC csapatánál, emellett lesznek távozók és érkezők is. Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója közölte, 2 kapusnak, Demjén Patriknak és Páfi Donátnak a szerződése lejár, így ezen a poszton biztosan lesz változás. Továbbá a klub azt szeretné, ha Dzsudzsák Balázs maradna. A címvédő Ferencváros 15-8-ra nyert a BVSC ellen a női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén. Az egyik csapat 3. győzelmeig tartó párharc 2. mérkőzését vasárnap 16 órától rendezik a Laki Károly uszodában. Az idény végén befejezi pályafutását Draganec Fijic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencváros erősítő beálló, a montenegrói Buducnosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert, a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. A csapat egyik legjobbja Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 szezon után hagyja el az együttest. Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe. Ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és két bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Köszönöm figyelmüket!
7: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
10: Műsorajánlat.
11: Válaszutak, rólunk szól.
12: Válaszutak, minden pénteken.
13: Hogyan értsünk szót a felnőttekkel?
14: Olyanokat mondanak, hogy később majd megtudom, majd ha eljön az idő, akkor majd beszélgetnek velem is erről, de amikor meg én akkor kíváncsi lennék az adott témára, akkor így leráznak.
15: Milyen mondatokat és kérdéseket fogadnak nehezen a tizenévesek? Mit éreznek kioktatásnak, és mit őszinte érdeklődésnek? Miért nehéz megtalálniuk a megfelelő hangot az idősebbekkel?
13: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
16: Mit szól hozzá, hogy az Európai Unió korlátozza a készpénz forgalmat jövő nyártól? És hallott arról, hogy csak az ellenzéki Fidesz és Mi Hazánk figyelmeztetése után lépett a Tisza kormány? Visszaállította az ukrán élelmiszer tiltását.
13: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
17: Több százezer zarándok, különleges lelki élmény. Szent Mise a Somlyó nyerekben. Főcelebráns Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ünnepeljünk együtt Közép-Európa legnagyobb zarándok helyén, a magyarság legnagyobb szakrális eseményén. Csíksomlyói pünkösdi búcsú közvetítése, stúdió beszélgetések, élő közvetítések szombaton 10 órától a Dunán.
18: 2026. május 22-e Júlia és Rita névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő három órában. Milyen változásokat hoz a közoktatásban a Tisza kormány, és hogyan hat ez a tanárokra? A Nemzeti Pedagógus Kar elnökével vitatjuk meg a kérdést még 7 óra előtt. Mit gondol a társadalom a miniszterelnök és az államfő között kialakult utóbbi távozásáról szóló vitáról? A 21 Kutatóközpont igazgatója válaszol 7:45 után. Mennyire alakítja át az ország közjogi berendezkedését a Tisza párt, és mit látunk az első jogalkotási lépésekből? 7:30 után erről is szó lesz. És mit szólnak a munkavállalók a külföldi vendégmunkások alkalmazási lehetőségének tilalmához? A Liga szakszervezetek elnökét kérdezem 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Pap János.
13: Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsoltal.
18: Löw Zsolt 51% esélyt ad a címvédő Paris Saint-Germainnek a hazai bajnokok ligája budapesti döntőjében, ahol a francia csapat az idei Premier League győztessel az Arsenallal vívja a finálét. Szerinte mindkét csapatnak van esélye a végső sikerre. Balog Balázs kérdezte Löw Zsoltot.
19: Neked nagyon frissek még az élményeid, de az egyik résztvevőről, a BL döntő budapesti résztvevőről, a PSG csapatáról, és hát nagyon nem olyan régen történt ez, amikor ott ültél a kispadon. Megvannak még ezek az emlékek?
20: Természetesen megvan, ezeket nem lehet elfelejteni szerintem. Könnyebb visszaemlékezni az edzői pályafutásomra, mint a játékoséra, hiszen játékosként sajnos nem tudtam ilyen sikereket elérni, hiszen nem játszottam ezen a szinten, de ami játékosként kívánt, azt edzőként hál' Istennek sikerült pótolnom. Nyilván gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL-döntőmet elveszítettem. Egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőségem nyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL-döntőig mehetelni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL-döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL-döntőig eljutom, hogy BL-döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott az nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL-döntő, hogy szóval sikerült megnyernünk a Manchester City ellen. Úgyhogy az élet valahol kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondtam. mondhatom magam, hogy két BL döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
19: A BL döntővel kezdtük, itt leszel Budapesten. Ugye nem beszéltünk az Arzenálról, amely megnyerte a bajnokságot a Premier League-ben. Itt van a Párizs, amelyiket jól ismersz, bár kevés olyan játékos van, aki ott volt nálatok is. Te hogy látod az esélyeket itt a budapesti döntőn?
20: Mind a két csapatnak borzasztóan örülök, hogy ott van. Nyilván a Bayern Münchennek is örültem volna, de ennek a két csapatnak azért örülök, meg is tudom indokolni. Az egyik, hogy a Paris Saint-Germain pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszer elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó, hogy mondjam neked, egy borzasztó nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával, ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében, és ráadásul ugye Nasser El-Khalifivel, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is, sőt most, mikor ugye a szálláshelyek kérdése volt Budapesten, akkor én felajánlottam a segítséget, hogy bármire szükségük van, akkor ott vagyok és segítek nekik, hogyha bármiben elakadnának Budapesten. Volt egy-két telefonváltás, egy-két apró kis segítségkérés, úgyhogy azt gondolom, hogy őket így személyesen is kísérem egy nagyon-nagyon picikét. Az Arzenál pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Ártétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött, egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
19: A riportalanyaim itt a riport végén ezt nem szokták szeretni, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz a vége, mit tippelsz?
20: Győzően a jobbikért lehet mondani?
19: De ki a jobb?
20: Hát figyelj, ugye a Paris Saint-Germain az szól, hogy már játszottak ugye döntőt, és nyertek is döntőt. Tehát azért nagyon nagy előnye az, hogyha valaki egy ilyet megér. Nekünk is a Paris Saint-Germain-nel lévő döntőnk nagyon-nagyon jól tudtuk használni az ottani élményeinket, az arra való felkészülést, amikor másodszorra Chelsea-re jutottunk döntőbe. Ez nagyon nagy előnye a Paris Saint-Germain részéről, hogy egymás követő évben ugye másodszorra vannak ott. Nem mondom, hogy kialakul bizonyos rutin, mert ezt nem lehet rutinként kezelni, de azt gondolom, hogy egy magabiztosságot ad mindenféleképpen. Az Arzenál, meg mondom, az, hogy ennyi idő után meg tudta nyerni a Premier League-et, egy óriási siker, egy óriási euforikus állapotban, azt gondolom, hogy mindent egy lapra feltéve, ők is esélyesek lehetnek a győzelemre, szóval.
19: Szóval a tipp?
20: Csak kihúzod bele, 51-49 a Paris Saint-Germain.
10: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
18: 7:08 az Emberi Méltóság díj az egyik legmagasabb kitüntetése a Magyar Vöröskeresztnek. Ezt kapta meg Duberné Dunavecki Éva, aki a Miskolci, a Balassagyarmati és a Salgó-Tarjáni Vöröskereszt által működtetett hajléktalan szállók vezetője. A három intézmény igazgatójaként ingázik a városok között, és fáradhatatlanul végzi a munkáját. Bétót Erika összeállítása következik.
21: Az, hogy Emberi Méltóság díj, a szóban benne van, magában az alázat, ahogyan önök itt a Vörös Keresztnél végzik a munkájukat. Kezdjük az elején, hogy hogyan került a Vörös Kereszthez.
22: Én 2004-ben kerültem a Vörös Kereszthez, szociális munkásként. Majd 2020-ban a szervezetünk átvette a Balassagyarmati Intézménynek a fenntartását. Igazgató úr megismerve a munkámat, és ugye egy nagyon jó együttműködésünk van. Megkaptam azt a bizalmat, hogy akkor én vezetem a Balassagyarmati Intézményt is, és itt még nem zártuk le, mert tavalyi év szeptemberében, 2025 szeptemberében átvettük a Salgó-Tarjáni hajléktalan ellátó intézményeket, és annak is megkaptam a vezetését, úgyhogy már most három intézménynek a vezetését látom el. 22 éve vagyok a hajléktalan ellátásban.
21: Ahogy mondta a feladatokat, az jutott eszembe, tudom, vicces a kérdés, hogy szokott egyáltalán aludni?
22: Igen, aludni szoktam, de nyilvánvaló, hogy a napon nagy része, tehát amikor nem vagyok egyik-másik intézményben, akkor a kollégákkal telefonon értekezünk, e-mailen értekezünk, de nekem azért a munkaidőm az úgy néz ki, hogy azért reggel 8 órától mondjuk, de bizony egy ilyen 7 óra, amikor hazaérek.
21: Kezdjük az elején, hogy egy szociális munkásnak, amikor bekerül egy intézménybe dolgozni, ahogyan ön is kezdte, mi a feladat?
22: Hajléktalan ellátásban a szociális munkásnak én úgy gondolom, hogy a legfontosabb feladata egy bizalmi kapcsolatnak a kiépítése a hajléktalan emberekkel. Ez az alapja mindennek, mert onnantól kezdve, amikor ez a kapcsolat megvan, akkor a problémáját elénk tárja, és onnantól kezdve nyilvánvaló az eszköztárunkat felhasználva fogunk segíteni, fogjuk őt segíteni a probléma megoldásba. Tehát én mindig a bizalomra úgy gondolom fókuszálok, és ez azért is megerősít engem, és hogy nem gondolom rosszul, hogy én 6 évig voltam szociális munkás, de engem a klienseim, ellátottaim, akikkel kapcsolatba kerültek hajléktalan emberek, a mai napig megkeresnek, bizalommal vannak hozzám, tehát hogyha már esetleg ki is tudtak kerülni az intézményi ellátásból, akkor is visszatérnek hozzám, hogy segítsek, vagy megrekedtek valahol.
21: A szociális szakmában azt tanítják, hogy a klienset ne engedjük magunkhoz közel, már mint lélekben. Ez egyébként lehetséges, vagy hogyha lehetséges, akkor viszont hogyan kerülnek bizalmi kapcsolatba?
22: Igen, onnan kezdem, tehát az etikai kódex szabályait, azt én nagyon-nagyon betartom, és nagyon betartatom a munkatársaimmal, bárhova kerülök. Ez egy nagyon-nagyon fontos dokumentum, én úgy gondolom a munkánk szempontjából, hogy annak a szabályait mindenki elsajátítsa. És abban benne vannak ugye a 3 lépéstáv, az üzleti barát viszonyokban ugye nem lehet kerülni, nem is szabad, mert onnantól kezdve akkor eltűnik az a legfontosabb, hogy ki a segítő és ki a segített. A bizalmi kapcsolatot ezt úgy értem, hogy az értő figyelem, tehát azért a hajléktalan embereket, azért ne úgy gondoljuk, hogy azok, nem is tudom, olyan sok negatív jelzőt hallok rájuk, és ez nekem mindig fáj, és mondjuk én nagy harcosa is vagyok egyébként annak, hogy már az ő elfogadtatásukba sok érzékenyítésre próbálok koncentrálni, hogy a társadalomba igenis ők is ugyanolyan emberként szerepeljenek, mint bárki más. A bizalom az, amikor figyelünk a másikra, tehát ő elmondja a problémáját. Ugye, amikor ők bekerülnek, azt tudni kell, tehát az intézménybe, ők mindent veszítenek. Tehát ők társas kapcsolatokat, munkát, gyereket, barátokat, tehát szinte családot. Tulajdonképpen így van. Ők jönnek egy szatyorra, vagy akár kettővel, de körülbelül így néz ki, 40-50 évesen, amikor ennyiük van az életükben,
21: és egy újraküzdés szinten lehetetlen.
22: Amikor nincs háttér, nincsen kapcsolat. Na most nyilvánvaló, hogy bizalmatlanok a kezdetekben velünk, hogy na jó, hát itt vannak, és akkor ugyanmit fognak velem. Nagyon-nagyon fontos az, amikor nekem szociális munkásként is nagyon fontos volt, hogy amikor leülünk, és akkor hallgatni azt, amit ő mondani akar, kérdezni. Onnan a kérdésekből ő fogja tudni, hogy engem érdekel-e az, amit ő elmond. Ott kialakul egy, hogy nézd már, rám figyelnek. Én valahol fontos vagyok, én valahol számítok, mert ezek az emberek már úgy érkeznek ide, hogy ez már nekik nincs meg.
21: Azt mondják, hogy aki maximalista, már pedig önről a munkatársai is azt mondják, hogy maximalista a munkában, az maximalista a kollégái kiválasztásában is. Így van ez?
22: Igen, kiválasztásnál az mindig úgy történik, hogy ahogyha jön egy kolléga, aki ide felvételizik, én elmondom neki, és ami a legfontosabb, ezt a mi munkánkat valaki vagy tudja, vagy nem tudja, itt nincs köztes. Ezeket az embereket el kell tudni fogadni. Ez az egyik. De viszont én végtelenül büszke vagyok arra. És ez a díj nem csak nekem szól, hanem valamennyi kollégámnak, ugye a Balassagyarmat intézmény, a Salgótarján és a Miskolci kollégáknak is, hiszen nyilvánvaló csapatban dolgozunk. Nagyon-nagyon jó embereket találtam csapattagnak, tehát nagyon jó emberekkel dolgozom, és én úgy gondolom, hogy csak is így lehet.
3: BKK Info.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lassan járható az M3-as bevezető szakasza a Szerencs utca előtt, illetve a 10-es főúton befelé az ürömi körforgalomhoz közeledve szintén lassulást tapasztalhatnak, mint ahogyan a 11-es főút bevezető szakaszán is, a Pünköstfürdő utcához közeledve. Soroksáron a Grass-Halkovics úton kifelé sávlezárás nehezíti a haladást a Rézöntő utcai hívátjáró után, mert vízvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
3: MÁV Info.
4: Jó reggelt kívánok! Továbbra is nyugodt a reggeli vonatforgalom. Néhány kisebb késés kivételével a budapesti elővárosi és a távolsági vonatok is jól tartják a menetrendet. A pünkösdi hosszú hétvégén sokkal többen utaznak vonattal, busszal, ezért érdemes minél előbb, akár most megvenni a jegyeket és az Intercity-re a helyjegyeket. Pályakarbantartás miatt pótóbuszok közlekednek ma még Diósjenő és Balassagyarmat, 28-áig Vésztő és Eszeghalom között. Karbantartás miatt 26-ától egy hónapon át a pécsi Mecsek és a Kaposvár Intercity helyett pótóbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig az első ütemben ugyanezen a szakaszon, aztán az S40-esek helyett június 11-től 23-ig Simon Tornya és Dombóvár közötti sportlobuszok járnak, 36 perc hosszabb eljutási idővel érdemes számolni. 27-től augusztus végéig karbantartás miatt jelentősen módosulni fog a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között, ekkor az Intercity és a személyvonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV buszokkal kell majd utazni. Péper Károly, MÁV Inform.
3: Időjárás jelentés.
18: Hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén, azt pedig Pátkai Zsolttól, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Ma napos időre számíthatunk kevés komoly felhővel, amelyből legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki futó zápor. Élénk, főleg keleten erős lesz az északi szél. A csúcshőmérséklet a tegnapi naphoz hasonlóan 23 és 28 fok között alakul, a hétvégén kissé erősödik a nappali felmelegedés.
18: Fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Garami Zsuzsa.
0: Az Európai Uniónak Ukrajna előtt a már évek óta tagjelölt nyugat-balkáni államokat kellene felvennie, jelentette ki Magyar Péter Bécsben az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a Balkán stabilitása és biztonsága nem csak a szűkebb térség, de Európa érdekét is szolgálja. Kaló Zoltán közgazdász professzor lesz az egészségbiztosító vezetője. A jelenlegi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár néven működik majd, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hozzátette, az intézmény nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem egy érték alapú biztosító. A lengyel-magyar parlamenti diplomáciai kapcsolatok és együttműködés fokozásáról állapodott meg az országgyűlés elnöke a lengyel Sejm elnökével. Posthofer Ágnes videókapcsolaton keresztül tárgyalt lengyel kollégájával, majd közölte. Házelnökként is fontosnak tartja, hogy Magyarország újra megbecsült és aktív partnere legyen nemzetközi szövetségeseinek. Elindult hajnalban a Székelygyors és a Csíksomjó Express a csíksomjói búcsúba. Amint egy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze, a két vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a négy napos ünnepség sorozatra. 6 év után újraindult az American Airlines közvetlen napi repülőjárat a Philadelphia és Budapest között. Az első gépet tegnap este ünnepséggel búcsúztatták a Pennsylvania állambeli nagyvárosban. A kevesebb mint 9 órás menetidejű vonalon közlekedő első Boeing gép csaknem teljes telítettséggel indult el. A híradást Bánáti Bence szerkesztette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
5: Vármegyéről vármegyére. Vas.
6: A celldömölki Mária zarándokhely. A Mária kút legendája. Az 1674 és 1737 között élt Lancsics Bonifác bencész szerzetes, a Boldogasszony anyán kezdetű Mária ének szerzője, e templom romjai alatt alussza örök álmát. Olvasható egy éppen maradt falszakaszon a fekete márvány emléktábla szövege. A dömölki bencés apátságot feltételezhetően II. Vak Béla királyunk alapította Szűz Mária tiszteletére. A celldömölki búcsújáróhely története szorosan kapcsolódik a dömölki apátság történetéhez. Gótikus templomának maradványai ma is méltóság teljesen dacolnak az idővel. A török dúlás után az apátság az 1739-ben kinevezett koptik odó apát idején élet újjá, aki Mária cellből magával hozta az ottani kegyszobor hiteles másolatát. Ennek elhelyezésére az ősi monostor templomtól keletre a régi pápai országút mellett épített fel egy fakápolnát. A kápolna mellett egy kutat is ásott. Munka közben egy nagy kő esett a mélyben dolgozó kőműves fejére, aki csodálatos módon meggyógyult. Ennek hírére zarándokok ezrei érkeztek a kegyszobornak otthont adó fakápolnához, ahol további gyógyulások és ima meghallgatások történtek. Gróf Zichy Ferenc győri püspök 1745-ben a szobrot kegyelminek és csodatévőnek nyilvánította. A város és a kegyhely része a Mária celltől Csíksomjóig vezető 1400 kilométer hosszú Mária útnak.
1: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
7: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
18: Ausztriából származó aszbesztel szennyezett kőzózalék miatt országos szintű egészségügyi és környezeti veszélyhelyzet alakult ki több magyarországi településen. Az érintett önkormányzatok azonnali útlezárásokkal, sebességkorlátozásokkal és porttalanítással igyekeznek védeni a lakosságot a mérgező porttól. A kormány pedig szigorú felelősségre vonást ígér, és a szennyező fizet elvét szeretné érvényesíteni, ahogyan erről Magyar Péter miniszterelnök tegnapi bécsi látogatásán is beszélt. Hegedűs Katalin összeállítása.
1: Április 13-án derült ki, hogy Szombathelyen 24 utcát ausztriai kőbányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékkal terítettek le. A veszélyes anyag jelenlétére ezt követően több más nyugat-dunántúli településen is fény derült. Zalaegerszegen például utcákat és egy parkolót is le kellett zárni, mondta Balaic Zoltán polgármester a Hajnaltáj című műsorban. A városvezető elmondta, az április 30-ai kormányhatározatnak megfelelően haladéktalanul megkezdték az érintett közterületek felmérését. A szakemberek azóta folyamatosan kérik be a szükséges adatokat és szerződéseket a helyi kivitelezőktől.
9: Beérkezett adatokból az derült ki, hogy 3 érintett helyszín is lehet. De az is lehet, az nekem természetesen nem volt elég, hiszen ilyenkor van egy protokoll, ezért elvégeztettük akkreditált laboratóriumban a mérést is. A mérési eredmény tegnap érkezett meg, és így aztán valóban hivatalos megerősítést nyert a 3 érintett helyszín. Az egyik a kis Sorudi és Mártirok útja sarkán lévő parkoló. Ez egy 100 férőhelyes parkoló, tehát egy nem túl nagy, de azért egy sarokpelket elfoglaló parkoló, illetve egy külső városrészben 2 kis utca, az Áfonya utca és az Estike utca. Miután kiderültek ezek a hivatalos adatok, mi azonnal a szükséges lépéseket megtettük. Tegnap rendelkeztünk a parkoló lezárásáról, most pedig egy ideiglenes fedést is kap, majd lefóliázzuk a teljes területet. Másrészt pedig elrendeltük a 2 érintett utcában a 10 km/h sebességkorlátozást. De a végső megoldás az természetesen az lesz, hogy a zuzalékburkolat eltávolítása után aszfaltburkolattal zárjuk le ezeket a területeket.
1: A legfrissebb hatósági vizsgálatok Sopronban a 34 bevizsgált útszakaszból 19-ben mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzetet az utak burkolatában. A kialakult helyzet miatt meghozott intézkedéseket a lakosok indokoltnak tartják, az M1-nek nyilatkozó Kovács József is.
23: Ez a betonőrremény, amikkel ezeket a dűlőutakat javították. Ezek az időben rettenetesen poroznak, és ha valaki autóba ül, az nem érzi, mert keresztül megy rajta, de fölveri a port, aki utána megy gyalog vagy biciklivel, az mind belélegzi.
1: Farkas Ciprián, Sopron polgármester a lakosság védelme érdekében elrendelte az érintett útszakasz kálciumkloridos kezelését is, ami stabilizálja a burkolatot és jelentősen csökkenti a porképződést.
24: A mérések alapján arra engednek következtetni a szakértők, hogy számos esetben az a gyanú, hogy ráhordással szennyeződtek az önkormányzati utak. Ez pedig azt jelenti, hogy arra kérjük a magáningatlanok tulajdonosait, hogy amennyiben kétség merül fel az ingatlanokon levő kőzolék eredetét illetően, akkor tisztázzák, próbálják meg annak tisztázni az eredetét, valamint hogyha gyanú vagy probléma merül fel, akkor haladéktalanul értesítsék a kormányhivatalt.
1: Az aszbeszt szennyezés már a országos problémává nőtte ki magát. Csak Vas vármegyében 20-30 település érintett, de egy Ausztriából származó aszbeszt tartalmú útburkolat miatt már Fejér és Heves vármegyéből is érkeztek bejelentések. A Heves vármegyei Petőfi bányán ráadásul egy lakóövezet közvetlen közelében, mindössze karnyújtásnyira a helyi óvodától több száz köbméternyi, életveszélyesen magas aszbeszt tartalmú illegális hulladékra bukkantak. A gyanú szerint a mérgező törmelék az egykori lőrinci aszbeszt cementgyár korábbi mentesítése során kerülhetett ide, és helyenként méteres magasságban tornyosul. Kismihók Tamás vármegyei képviselő az M1-nek elmondta, a 2004-ben bezárt és 2013-ban lerombolt üzem maradványai vélhetően titokban kerültek a község határába.
25: A lakossági bejelentések alapján, ami gyakorlatilag egy véletlen kvadozás útján derült ki, hogy hova is tüntették el ennek a veszélyes aszbesztnek egy részét. Itt gyakorlatilag egy lerakóval vagyunk szembesülve.
1: A lőrinci aszbeszt gyár az ország leghírhettebb gócpontja, amely bizonyítottan tömeges megbetegedéseket és haláleseteket okozott a térségben. Az üzem 2013-as elbontása hatalmas környezetvédelmi védelmi botrányba torkollott. Az épületeket szakszerűtlenül, gyakorlatilag a lakosságra robbantották rá. Ráadásul a keletkezett több ezer tonnányi mérgező törmeléket 2 évig fedetlenül hagyták, így a szél szabadon hordhatta szét a halálos rostokat. Azonnali intézkedést és felelősségre vonást ígér Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter az aszbeszt szennyezés ügyében. A tárcavezető mindössze 2 nappal a beiktatása után Szombathelyre utazott, ahol kijelentette, ez egy olyan halaszthatatlan ügy, amellyel azonnal foglalkozni kell. Kiemelte, a veszélyelhárítást követően megkeresik a felelősöket és velük fizettetik ki a jelenlegi állami mentesítés költségeit.
11: A kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, és aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül, illetve a költségeket is valakint be kell hajtani.
1: A miniszter szerint a helyzet egy vírushoz hasonlít, ezért a bejelentések növekvő száma miatt az osztrák kőszállítás teljes leállítását mérlegelik.
18: Sőt, ez azóta meg is történt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter ugyanis tegnap azt közölte a Facebook oldalán, hogy a csütörtöki bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyezett az osztrák üzem tulajdonosával, és mától teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést.
10: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
18: Egy fontos környezeti témával folytatjuk a következő percekben is. Ősszel vagy télen egy-egy vidéki településen járva ugyanis könnyen megcsaphatja az orrunkat az a jellegzetes füstszag, ami az avarégetés következménye. Ennek vetne véget a levegő munkacsoport projektvezetőjének kezdeményezése, aki szerint ez a tevékenység amellett, hogy környezetszennyező, fontos tápanyagok talajba juttatását is gátolja. Hogy mire gondol pontosan, azt már is megkérdezem Horváth Zsolt, agrármérnök, környezetvédelmi mérnök közgazdásztól, a levegő munkacsoport projektvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok!
18: Na hát kezdjük egy rövid történeti visszatekintéssel, mert ez fontos, hogy megértsük azt, hogy mi zajlik most. Mi volt a szerepe, vagy mi egyáltalán a szerepe az avarnak a mezőgazdasági gazdálkodás szempontjából, és hogyan jutottunk el odáig, hogy most elégetik?
12: Az avar természetes módon keletkezik, nem csak az erdőkben, hanem házi kertekben, mezőgazdasági termelés során is. Egészen a 19. század végéig teljesen ismeretlen fogalom volt Magyarországon, sőt, gyakorlatilag az egész világon, mégpedig pontosan azért, mert ezeket a tápanyagokat, hogyha helyben hagyták, beforgatták a talajba, vagy csak hagyták feltáródni, akkor javította a talaj vízgazdálkodását, és tápanyagokkal látta el a növények számára. Annak idején nem volt szemétszállítás, minden ház végén ott volt a szemét. Domb, ezt jól ismerjük a kiskakasos meséből, és erre a szemétdombra az állati trágyával összekerelt, kevert leveleket bevitték az emberek, majd a következő tavasszal vagy a rákövetkező évben egyszerűen szétterítették a területen. Annyira értékes tápanyagnak számított, hogy senkinek nem jutott eszébe ezt az tápanyagot elégetni, de tovább megyek, létezett egy olyan mesterség, aminek az volt a neve, hogy avargyűjtő. Olyan nagy szükség volt az avarra, annyira felismerték ennek a jelentőségét, hogy az erdőből behordták az avart a városokba és településekbe. Ez egy külön foglalkozás volt, időszakos foglalkozás, hogy ezzel is javítsák a talajaiknak a minőségét.
18: Na de hát felmerül a kérdés, hogy akkor innen hogyan jutottunk el odáig, hogy ez egy, hát idézőjel betéve üldözendő dolog lett az avar.
12: Hát egy nagyot kell ugranunk hozzá, igazából a II. Világháború után indult meg 48-ban, illetve 48 utáni években az erőszakos tészesítés, ami azt okozta Magyarországon és a keleti blokk többi országában is, mert itt minden országban jellemző volt ez a folyamat, hogy a kisgazdaságok megszűntek, nagyobb TSZ-ekbe lettek kényszerítve, és csak egy kisebb házi kertet, néhány ezer négyzetméteres kertet tarthattak meg az adott személyek, a kisgazdálkodók. És ebben az időszakban egészen egyszerűen a szovjet mintára behozott tankönyvek és mezőgazdasági könyvek már technológiai szükségszerűségként hivatkoztak a égetésre. Tulajdonképpen az akkor fejlődő tudománynak ez egy félreértelmezése volt, hiszen azt mondták, hogy azokat a betegségeket és kórokozókat, amelyeket egyébként pont a monokultúrás termesztés hozott fel, tehát a TSZ-esítés miatt jelentek meg, ezeket valamilyen módon el kell pusztítani. Nem voltak ismeretében annak a tudásnak, ami megmutatta volna számukra, hogy a talaj és a az növénytermesztés életközössége, az egy élő biomassza, amiben nincsen szükség arra, hogy kiírtsuk ennek a nagy részét, hiszen akkor sokkal kevésbé tudjuk biztosítani a termesztés feltételeit.
18: Na most akkor azt látjuk, hogy tápanyagoktól megfosztjuk a földet azzal, hogyha elégetjük az avart, de milyen káros hatása van ennek, milyen káros anyagok szabadulnak fel egyáltalán, ha a környezetszennyezés szempontjából nézzük, akkor mit okoz az avarégetés?
12: Emberi egészség szempontjából borzasztó az avarégetés, nyugodtan kimondhatjuk. Ha van egy ilyen tapasztalati számunk, hogy egy 100 kg-os kupac avar elégetése, amely ugye enyhén nedves, összegyűjtött avar, hiszen soha nincs idő a megszárítására. Ez gyakorlatilag nem lánggal ég, csak füsttől, egy nagyon lassú égéssel szabadul meg tőle az ember. Ez körülbelül 40 és 120 nanométer közötti tartományú részecskéket bocsát ki magából, amely a 100 kilós avar esetében elég arra, hogy egy 1000 fős település teljes légmennyiségét 100 méteres magasságig határérték felett elszennyezze. Egyetlen egy kupac avar. Márpedig amikor avarégetési napok vannak, a tapasztalataink alapján számos önkormányzatnál jártunk, és arra panaszkodtak, hogy amikor lehet avart égetni, szinte még az is éget, akinek nincs. Annyira füstös a települések levegője, hogy a háziasszonyok, bocsánat, nem csak háziasszonyok, hanem bárki, aki mondjuk kitelegeti a ruháját, azok arra panaszkodnak, hogy újra mosni kell, mert annyira büdös, a gyerekeket nem engedik ki a szabadba, illetve a lakásba is beissza magát ennek a füstje.
18: Mi kell ahhoz, hogy ebben változás legyen? Vagy lehet ezt törvényileg tiltani, vagy inkább a szemléletformálás itt az, ami célra vezető?
12: Mind a kettő. Először is fel kell ismerni, hogy az avarégetésre nincsen szükség. Számos tévhit van, amelyeket nagyon könnyen meg lehet, nagyon könnyen ellene lehet tenni, hiszen tehát itt van a legnagyobb jelentősége a szemléletformálásnak. Ezen kívül pedig három jogszabályi szint határozza meg Magyarországon ma azt, hogy egyáltalán lehet avart égetni. Van egy levegő minőségvédelméről szóló kormányrendelet, ami tiltja. De lehetőséget ad arra, hogyha egy magasabb szintű jogszabály, például egy törvény engedi, akkor szabályozzák mégis. A környezetvédelmi törvény pedig sajátos módon éppen a COVID-vészhelyzet idején beemelt szabályozása, amelyet azt gondoltuk, hogy átmeneti lesz, de jelenleg állandóan benne van, azt mondja, hogy ha az önkormányzat saját hatáskörben szabályozza, akkor lehet. És vannak önkormányzatok, akik a törvény 2021-es életbe lépése után szándékosan megengedték az égetést, azonban számos önkormányzat megtiltotta, vagy nem hozott szabályozást, ezért az általános tiltás van érvényben jelenleg is.
18: De mennyire elterjedt akkor ennek ellenére, vagy hogyan lehetne jobban visszafogni akár egy törvényi tiltással? Milyen szándék van egyébként erre akár a kormányzati részről?
12: A kormányzati részről egyelőre még csak tapogatózunk, tehát nem tudjuk, hogy szándék van-e rá. Mi egy pici időt még adunk, hogy felálljon az új élőkörnyezet minisztériuma, és a jövő héten, tehát nem is olyan nagyon pici időt, már konkrét levéllel és javaslatokkal fogunk jelentkezni náluk a visszavonás céljából. Nagyon egyszerű a megoldás. A környezetvédelmi törvényből másfél sort ki kell venni, amely jelenleg az önkormányzatok számára megengedi, hogy szabályozással, saját rendelettel, rendeletalkotással megengedjék az avarégetést. Innentől kezdve törvényi lehetősége nincsen, és utána jön be a szemléletformálás lehetősége. Ráadásul most van itt a lehető legjobb idő, ugyanis az első égetések valamikor majd október végén fognak elkezdődni. Ha még nyáron megtörténik a tiltás, akkor nagyon gyorsan végig lehet vinni a szemléletformáló folyamatot, és hagyd mondjak el annyit, hogy nagyon sok településen voltunk, lakossági fórumot tartottunk, beszéltünk önkormányzatokkal, polgármesterekkel, ahol betiltották már a múltban, ott a lakosság egy nagyon rövid, néhány hetes elégedetlenség után csak az előnyeit érezte. És a legnagyobb településtől, megyeszékhelytől a lehető legkisebb településig vannak jó példák, és ez is mutatja, hogy működik.
18: Na hát akkor sok sikert kívánunk ehhez, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Az avarégetést tiltaná be tehát Horváth Zsolt agrármérnök, környezetvédelmi mérnök, közgazdász, a levegő munkacsoport projektvezetője, és hogy hogyan lehetne ezt megtenni, arról is kérdeztem őt az elmúlt percekben.

0: Kutatások szerint azok a középiskolások mozognak a legmagabiztosabban a digitális világban, akik először gondolkodni tanulnak meg, nem pedig okos telefont kezelni. Aki ugyanis megtanul logikusan és önállóan gondolkodni, az a jövőben bármilyen új technológiát villámgyorsan elsajátít majd. Willy Pötl Ákos, a Semmelweis Egyetem egészségfejlesztési központjának digitális gyermekvédelmi szakértője, akit Hegedűs Katalin kérdezett.
1: Kezdjünk a kérdések kérdésével, méghozzá, mikor adjunk először okostelefont a gyermek kezébe?
2: Hát erre nekem van egy nagyon frappáns válaszom, akkor adjunk telefon neki, amikor nem bánjuk, hogy pornót néz. Nem véletlen mondom ezt, ugyanis az a gyerek, aki megkapja a telefont, az megkapja fel mindent az okostelefonnal. Nem csak azt kapja meg, amit a szülő szeretne, hogy használjon, hanem azt is, amit a szülő nem szeretne, hogy használjon. Tehát egy mini számítógépet kap a zsebébe, és azt mérjük, hogy 11 éves korban már a gyerekek 80%-ának van telefonja, és szinte mindegyik kivétel nélkül találkozik 11 éves korában már ilyen videóval, hogy megkapja a telefon.
1: Nagyon sok, legalábbis a kutatások azt mutatták ide, majd ön megerősít, hogy megnövekedett a szorongó gyermekeknek a száma, vagy azoknak a fiataloknak a száma, akik valamilyen mentális zavarral küzdenek. Ezek egyenes arányban állnak ezzel a jelenséggel?
2: Az egyik leggyakrabban kutatott terület az a mentális egészség és a mentális jólétnek a viszonya a gyerekeknél. Van például egy nagyon nagy kutatás Amerikában, amit 2017-ben kezdtek, ez az úgynevezett ABCD kutatás. Ez a legnagyobb és leghosszabb serdülőkori agyfejlődés és kognitív kutatás. Ebben 12.009-10 éves gyerek indult el a kutatásban 17-ben, és ez 27-ig fog menni, tehát azt hiszem, hogy 10 évig. És konkrétan az a kutatás lényeg, hogy folyamatosan vesznek fel adatokat, és ezeket rendelkezésre bocsátják más független kutatóknak, hogy tudnak benne adatvételezéseket tenni, és tudnak mondjuk levonni következtetéseket. Van egy ilyen, ami 25-ben például pont egy, ezt szoktam az eladásokban is elmondani, amiben egyértelmű egy 4 éves adatvétellel megállapítják, hogy minél korábban kezd a gyerek közösségi médiát használni, annál nagyobb esélye lesz depressziós. A Stanford Egyetemnek a gyermekpszichiátere, az Anna Lemke, ő úgy fogalmazott, hogy minél korábban kerül a méreg a szervezetbe, annál nagyobb pusztítást okoz. Alapvetően látjuk ezt a problémát, hogyha a kicsit a problémát akarjuk jobban megnézni az alapjaiban, akkor a lányoknál inkább a közösségi média használat és az abból adódó depresszió, szorongás, testképzavar, ami a jellemző. A fiúknál meg inkább a videójátékok okozta a való életből, a virtuális világba szippantó hatás, itt a szupernormális stimulusok, tehát egy sokkal felturbózott, érdekes és stimuláló környezet által fiúk átszippantódnak oda. A másik probléma pedig az, hogy az erőszak iránt érzéketlenítőket, ilyen pavlovi módszer, amikor igazából az öröm, boldogság, jól érzem magam, összekötődik ilyen pavlovi csengőként, ugye összekötődik az erőszakkal, a lövöldözéssel, a vérrel, és ezáltal érzéketlenednek az ilyen jellegű tevékenység iránt, tehát hogy nagyjából ez, ami így jellemző leginkább.
1: Egy kamasz számára mennyi lenne az ideális, vagy az egészséges képernyőidő? Tehát, hogy mennyi időt kellene eltölteniük a képernyő előtt úgy, hogy annak ne legyen romboló hatása?
2: Egy óra. Tehát, amit mondanak a kutatások, hogyha egy óra alá tudják szorítani, akkor az, ami még elviseli az idegrendszert, persze nem mindegy, hogy hány éves korban. Tehát, hogy egy kamaszról beszélünk, mondjuk beszélünk egy ilyen általános iskola felsős, tehát 7.-8. osztálytól. Hogy addig vissza tudja szorítani, akkor az már nagyon pozitív hatással van. Csináltunk egy éve itt pár szakértő kollégámmal, a Váci Egyház megyének vezetésével készült egy kutatás, egy kísérleti kutatás, digitális bőjt néven. Kutatásban az volt a lényeg a kutatásnak, hogy 128. osztályos diákot a bőjt időszakban arra kértük, hogy 4 hétig csökkentsék a képernyő idejüket.
1: Sikerült?
2: Igen, nem is ez volt egy, hogy csökkentsék, csak hanem az, hogy 4 hétig amennyivel tudják csökkentsék. Tehát 20-30%, mondjuk 6 óráról 3-ra, 7 óráról 4-re. Mindenkinek sikerült, de nem is ez volt a kutatás lényeg, hanem az elején a klinikai szakpszichológus segítségével bemértük a figyelmi és az érzelmi dolgaikat, ugye, meg a figyelmi képességeiket tesztekkel, meg a végén visszamértük őket. És az lett az eredménye, hogy minden egyes mutató az 10 között 25%-kal nőtt, javult. Csak azáltal, hogy pár óra képernyőt csökkentettek a fiatalok, tehát nagyon jól mutatja az okokozati összefüggés, a kauzalitást, hogy mivel állnak szembe a fiatalok és mit kéne csinálni.
1: Ön a Kapcsolj ki mozgalom alapítója is. Mikor jön el az a pont, amikor a korlátozás már nem segít, és digitális méregtelenítésre van szükség? Egy szülő ezt hogyan tudja felismerni, vagy milyen jelek azok, amik felismertethetik vele, hogy a gyermek kezéből, vagy a gyermek elől el kell venni azt az okos eszközt, okos telefont?
2: A legszembetűnőbb jele, vagy a red flag, amit szoktuk mondani, az, amikor a gyerek motivációt veszt. Tehát amikor a gyerek általánosan elkezd érdektelni válni minden dolog iránt, kivéve az okos telefon, a közösségi média, a videójátékok, vagyis dopamin háztartása felborul, és a magas dopamin termelő tevékenységek iránt kezd el csak érdeklődni, ugyanis amik a videójátékok, a közösségi média, az ugyanolyan magas emeli a dopamint, ugyanúgy felborítja a háztartást, mint a cigaretta, alkohol, drog, tehát ugyanabban a kategóriába esik, és a gyerekeknél ugyanezt történik meg, és az első red flag a szülőknél az az, azt szoktuk mondani, az első árulkodó jel, amikor a gyerek mondjuk elkezdi abba hagyni azokat a tevékenységeket, amit addig imádott csinálni. Már nem akar edzésre járni, mert unalmas. Nem akar kimenni az udvarra, nem akar menni táncórára, nem akar a barát, semmit nem akar csinálni, csak az adott tevékenységet, amitől a magas dopamin kapja, úgyhogy ez szokott lenni a legfontosabb jel a szülőknél. Na, hogyha nem konkrétan ezt látja a szülő, akkor a gyereknek a viselkedésében beáll egy változás. Tehát elkezd gyerek csendesebb lenni, ilyen kedvtelen, érdektelen, fekszik, semmihez nincs kedve, nem csinálja, elveszett a motivációt. Egy kamasz gyereknek, a limbikus rendszerének, ami az érzelmi és motivációs központja, annak szuperul kéne működnie. Tehát annak nagyon-nagyon erőteljesen kell működni, a gyereknek kell előre menni. Annak a gyereknek ugye nem csak azt, amit szoktam mondani, egy kamasz, ugye egy érzelmi hullámvasúton van, meg a legkisebb apró dologra már plafonon van, meg összevesznek, kivékülnek, de annak a gyereknek motiváltnak kell, annak a gyerek akarnia kell dolgokat, akar előre menni, akar megismerni új dolgokat. Hogyha ez megváltozik a hátrányára, akkor az egy probléma, hogyha szülnek ez van észre kell venni első körben.
1: Mi lehet a természetes ellenszer vagy megoldás a digitális világgal szemben? Mit mondanak a pszichológusok, mit mondanak a neurológusok?
2: Késleltetni a készüléket. Tehát a gyereknek addig késleltetni, amíg az önkontroll képessége olyan szinten nem jut, hogy saját maga tudja ezt kezelni. Ez mikor van? 17-18 éves korban. A gyerek idegrendszeri fejlődés a 14-15 éves korban kezd el, onnantól kezd az erősödő lebeny, a magasabb gondolkodási része, a végrehajtó funkciók vannak, mind a kritikus gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, kreativitás, indulatszabályozás, tervezés, szervezés, önkontroll, akkor kezdenek el megszilárdulni. Tehát hogy az a gyerekek a legkompetensebbek és leginkább rendelkeznek a digitális írástudással a középiskolában, akik megtanultak gondolkodni az általános iskolában, vagyis kevesebb technológiát használtak, és ezáltal az algoritmikus gondolkodásuk, az analóg módon tanul dolgok miatt az idegrendszerük nagyon érett, tehát elkezdett érni, és megfelelően megerősödtek az idegpályák az agyban, és onnantól kezdve annak a gyereknek az idegrendszerre bármilyen új technológiát rá lehet építeni. Az a gyerek, aki megtanult egy eszköz használni tökéletesen, az eszköz elavul, és utána mehet a következőre. Aki megtanul gondolkodni, az minden eszköz, minden technológiát nagyon gyorsan el tud kezdeni használni, ezt a digitális kompetenciának.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
2: Napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken lehet egy-egy zápor. Többfelé erős lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Napos, száraz és szeles időre számíthatunk az egész hosszú hétvégén.
1: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 22-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a krónika

0: Magyar Péter kitért arra is, hogy megegyeztek további közös kormányülések megtartásában. Szeptemberben várhatóan Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban találkoznak. A miniszterelnök hozzátette, a két országnak számos közös érdeke van, azonban nem fognak mindenben egyetérteni.
1: Ez igaz minden Európai Uniós tagállamra, hogy vannak közös érdekeink, vannak közös projektjeink, de van, amiben különbözőképpen látjuk a világot, és különbözik az érdekünk. Amit tudok mondani, és meg tudom erősíteni a kancellár úr által elmondottakat, hogy Magyarország egy konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának is. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekéért, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klubnak a tagja, akkor a klub szabályait betartja, és a klub közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett.
2: A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután az osztrák kancellárral tárgyalt.
0: Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a súlyosan rákkeltő anyag jelenléte a határérték 300-szorosát is meghaladja a levegőben. Legutóbb Kőszegen mutatták ki a laborvizsgálatok, hogy osztrákbányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken.
2: Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi BYD gyárnál. Az elmúlt hónapokban ugyanis csaknem 200 ezer köbméter letermelt humuszos termőréteget szállítattak el az építkezés területéről, melyet mezőgazdasági területeken terítettek el. A föld egy része azonban vélhetően alkilbenzollal szennyezett, vagyis rákkeltő.
0: Vad Róbert, a Csongrád család vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, a Csongrád család vármegyei kormányhivatal az év elején kezdte vizsgálni, hogy a cég betartotta-e a környezetvédelmi szabályokat, majd néhány hete feljelentést tettek.
3: A Csongrád család vármegyei kormányhivatal május 12-én feljelentést tett, miszerint a BYD Auto Hungary Kft. A Csongrád család vármegyei kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak nem tette eleget, és gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakották le. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság környezetkárosítás büntetének gyanúja miatt rendelte nyomozást, melyet szakértők bevonásával vizsgál.
2: A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
0: Borna Szabolcs közösségi oldalán hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészségét. Hozzátette, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, zöldségekre és gabonatermékekre is vonatkozik majd.
2: Benyújtotta az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatát a Tisza párt. Az előterjesztésben többek között szerepel, hogy nem választható miniszterelnöknek az, aki összesen már legalább 8 évig kormányzott. Emellett törölnék az alaptörvényből az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelméről szóló bekezdést. Ennek célja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének megalapozása. Kis Júlia Lilla összeállítása.
4: Egy egyszerű mondat lesz valószínűleg.
5: A hétfői kormányülés után egy kérdésre válaszolva beszélt Magyar Péter arról a javaslatról, amivel a Tisza kormány maximalizálna a miniszterelnöki mandátum időtartamát. A kormányfő az akkor még csak tervezett javaslatról azt mondta, az intézkedés mindenkire vonatkozik majd.
4: Úgy lesz meghatározva, hogy senki nem lehet, semmelyik magyar állampolgár, ez nem vissza, ez rám is ugyanúgy fog vonatkozni, pedig nekem is már van a miniszterelnöki ciklusomból eltelt már pár nap, nem olyan sok, mint Orbán Viktornak, de ez rám ugyanúgy fog vonatkozni, mint minden magyar állampolgárnak.
5: Szerdán pedig benyújtotta a Tisza párt az országgyűlésnek az első alaptörvénymódosító javaslatát, amelynek első pontja arról szól, hogy két ciklusban maximalizálnák a miniszterelnök mandátumát. Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be, áll az indítványban. A dokumentum 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, ami azt is jelenteni, hogy Orbán Viktor már nem lehetne ismét miniszterelnök.
6: Orbán
3: bármit el lehet venni.
5: A Fidesz frakció vezetője szerint nyugodtan nevezhető Lex Orbánnak a Tisza alkotmánymódosító javaslata. Gulyás Gergely szerint, ha alkotmányozni lehet,

0: visszamenőlegesen, akkor bármit meg lehet tenni.
1: Önmagában a visszamenőleges hatály, amit múlt héten még az igazságügyminiszter asszony is átfordulónak nevezett, az azt üzeni, hogy senki nincs biztonságban, hogy ha alkotmányozni lehet visszamenőleges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni.
0: A Bécsben tárgyaló Magyar Péter nagyon röviden reagált arra, hogy az ellenzék szerint a módosítás visszamenőleges hatályú lenne.
2: Szerintünk meg nem.
0: A Tisza párt előterjesztése más pontokon is változtatna az alaptörvényen. Törölnék például az alkotmányból azt a bekezdést, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. A módosítás célja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésének megalapozása.
3: Szakít Magyarország 1000 éves történelmével.
0: A KDNP frakció vezetője elfogadhatatlannak nevezte a rendelkezést, ami szerint az 1000 éves államiságunkkal való folytonosságunkat szakítja meg. Rétvári Bence arról is beszélt, hogy a tiszás módosítás részt üt azon a pajzson is, ami a migrációval szemben védi Magyarországot.
3: Az önazonosságvédelme és a keresztény kultúra védelme pedig együtt jelentett egy védvonalat a migrációval szemben. Ez egy alkotmányos védvonal, védőpajzs volt azzal szemben, hogy ide tömegesen más kultúrából embereket betelepítsenek.
0: Az előterjesztés harmadik pontja arra tesz javaslatot, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is a nemzeti vagyon része, az alapítói jogokat pedig a kormány gyakorolja, amely meg is szüntetheti ezeket az alapítványokat. Ez a módosítás 21 egyetem, valamint a Matthias Corvinus kollégium működésére lenne hatással. Az indoklás szerint ezzel teremtenék meg a demokratikus kontrollt. A módosító javaslat bejelentése után csütörtökön diák kezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzéséért, amit már több mint 600-an írtak alá, jelentette be közösségi oldalán az MCC alapítvány kuratóriumi elnöke. Orbán Balázs az előző miniszterelnök politikai igazgatója szerint a fennmaradás nem pártpolitikai kérdés, hanem a jövő nemzedékeinek esélye. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze, legkorábban akkor kezdhetik a vitát a Tisza párt előterjesztéséről.
4: Magyar Péter felszólította az államfőt, hogy haladéktalanul hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéjának nála lévő példányát.
5: A miniszterelnök azt írta a Facebook oldalán, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnök ne várjon a kormány utasítására. A kormány kedden tette közzé a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának az igazságügyi minisztériumban található részét. A Sándor Palota akkor közleményben tudotta, hogy hivatalos megkeresés esetén átadják a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak.
4: Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése az itthoni szárazságban, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
5: Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az országban halmozott csapadék hiány van, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. Hozzátette, a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén.
6: A Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztásnak a szintjét az Észak-Magyarországi Vízigazgatóság a hétvégén, és ez például összesen 1.600.000 köbméter többletvízkészletet jelent ebben a duzzasztott térségben. De például emellett a Tisza megemelt vízszintje Bodrog mellett a keleti és a nyugati főcsatornák a Körös völgy vízpótlására is hatással van, illetve Körösök vidékén például átlagosan 27 mm-nyi csapadék esett, és itt például a lefolyásnak indult többletvízkészleteket a műtárgyak zárásával csatornák medrében tartották a vizet.
4: Még csak nem 800 nyári gyermektábor turnus érhető el a tábor figyelő oldalán, közölte a portál ügyvezetője. Tóth Béla a Kossuth Rádióban ugyanakkor felhívta a szülők figyelmét arra, hogy még májusban érdemes foglalni.
5: Hangsúlyozta, a gyermekek biztonsága miatt csak legálisan működő tábort válasszanak. Hozzátette, fontos például, hogy már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát. A szülő és a táborosztató között létrejött megállapodásnak pedig tartalmaznia kell, hogy mekkora összegért, milyen ellátást és programokat biztosítanak a gyermeknek.
7: Ez azért nagyon fontos, hiába tűnik száraznak, mert innentől kezdve elvárhatjuk, hogy a táborosztató minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartson, vagyis azt érjük el, amit szeretnénk, egészségesen menjen a gyerek a táborba, és onnan élményekkel telve egészségesen jöjjön haza, így lehet a legegyszerűbben megfogalmazni. Mi a táborfigyelőnél abban segítünk, hogy mi minden tábort egyesével ellenőrzünk, tehát minden, ami a rendszerünkben megtalálható, azok legálisan működő, jó programmal rendelkező táborok, de ha máshol keresnek a szülők, szívük joga, nyugodtan, csak én azt kérem, hogy nagyon alaposan nézzünk körül.
4: 4:48 lesz 4 perc múlva, itt a Krónika. Több mint 800 zarándokkal megérkezett a Boldogasszony zarándok vonata a szombati csíksomlyói búcsúra. Ezúttal is a vonaton utazott 300 fiatal szerte a Kárpát-medencéből és a diaszpórából, a Rákóczi Szövetség szervezésében.
5: Az idei csíksomlyói búcsú szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A szombathelyi megyéspüspök a Krónikának azt mondta, Csíksomlyó különleges hely, ahol a magyar nemzet szíve talán a legerősebben dobog.
2: Nagyon örültem ennek a meghívásnak, és nagyon hálás is vagyok érte. 21 néhány éves voltam, fiatal kispapa, amikor életemben először Erdélyben jártam. Óriás élmény volt. Az itteniek vendégszeretete, mély hite, derűje nagy példa a számunkra. Sokszor a történelemben, mintha tisztában látnának ők, mintha az anyaország szíve is igen gyakran legerősebben itt dobogna. Nagy várakozással és nagy örömmel indulunk ezzel a zarándok vonattal Csíksomlyóra.
4: Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére, közölte a társaság vezérigazgatója.
5: Hegyi Zsolt elmondta, a megyeszékhelyek és a kiemelt turisztikai célpontok felé is emelkedik a helyek száma. Az Intercity-ken nagyjából 10%-kal, a motorvonatokkal közlekedő járatokhoz pedig több kocsit kapcsolnak, emellett megerősített ügyelettel segítik a forgalomszervezést.
8: Ezen a hétvégén a budapesti fejpályaudvarokon tartalékszerelvényeink is lesznek személyzettel, hogyha bármi probléma történik, akkor ezek is segíthessék az utasok elszállítását. Azt kérem mindenkitől, aki a hétvégén utazik, hogy lehetőség szerint minél hamarabb váltsa meg a menethegyét és az intercity vonatokra a helyjét is. Ezzel tudnak a leginkább segíteni, a kollégák napról napra nézik, hogy alakul a vonatok foglaltsága, és ott avatkoznak be, azt a vonatot erősítik meg, ahol erre a leginkább szükség van.
9: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódás. Tatától kezdődően a 70-es kilométertől az 50-es kilométerig tart, hosszabb menetidőre készüljenek.
4: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a kiépített terelésnél Bak térségében a reggeli csúcs miatt lelassul a haladás, 2-3 kilométer hosszan torlódnak a járművek. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok! Lassulást tapasztalhatnak ma reggel is az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a határúttól, illetve az M3-ason befelé a Szerencs utcához közeledve. Akadozik az előrejutás az Üllői úton is befelé az Ecseri út előtt, a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig, a 11-es főút bevezető szakaszán pedig a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között. A hosszú hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárás nehezíti a haladást a Rézentő utcai hívátjáró után, mert vízvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
9: Időjárás jelentés.
5: Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 23-28, késő este 13-20 fok között alakul.
4: Ez volt a Krónika 7 órakor, a negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
9: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
11: Romlottak a gazdasági kilátások az Európai Unióban a közel-keleti helyzet miatt. Erről is szó lesz Berek Patrícia összeállításában.
12: Lassuló gazdasági növekedésre és gyorsuló inflációra számít az Európai Bizottság. A tavaszi előrejelzés szerint a közel-keleti konfliktus okozta energiaársok újabb drágulási hullámot indíthat el, és felborítja a korábbi gazdasági előrejelzéseket. Február előtt még mérsékelt ütemű gazdasági növekedésre és az infláció csökkenésére számított az uniós testület. Az iráni háború kitörése és a hormuzi szoros lezárása azonban jelentősen megváltoztatta a kilátásokat, közölte a bizottság. A meredeken emelkedő energiaárak nagy terhet rónak a háztartásokra és az európai vállalatokra egyaránt. Valdis Dombrovskis uniós biztos közlése szerint a gazdasági bizonytalanság miatt a belső fogyasztás is visszaesett. A háztartások visszafogottabban költekeznek és a gazdasági beruházások is lassultak, ami az export kilátásokat is rontja. A bizottság szerint ugyanakkor megtérülni látszanak az EU befektetései az energiadiverzifikációba. Az ukrajnai háború kitörése óta Európa ellenálló képessége nőtt ezen a téren, miközben csökkent az energiafogyasztása is. Ami Magyarországot illeti, a jegybanki politikában további kamatcsökkentéssel, valamint az államadósság kockázati felárak mérséklődésével számol a bizottság. A tavaszi előrejelzés szerint hazánkban a bruttó hazai termék idén 1,8%-kal nő, míg jövőre ez a növekedés 2,1%-os lesz. Az inflációt idén 3,2%-ra teszik, és a beruházások növekedésével számol. A magas energiaárak azonban hazánkban is kockázatot jelentenek. Mindemellett, ha Magyarország lehívhatná az uniós forrásokat, az javítaná a gazdasági kilátásokat, teszi hozzá a prognózis. Az általános államháztartási hiány magas szinten lesz az idén, meghaladhatja a 6%-ot is. A tartósan jelentős hiány tovább növelheti hazánk GDP arányos államadósságát is.
9: Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
11: 8:02. A magyar választók 60%-a szerint le kellene mondani a Súlyog Tamás köztársasági elnöknek. Azt illetően ugyanakkor már nem ennyire egyértelmű a kép, hogyha ez nem történik meg, el kellene távolítani hivatalából az államfőt. Legalábbis ez derült ki a 21 kutatóközpont napokban készített felméréséből, amelynek részleteiről Róna Dánielt, a 21 kutatóközpont igazgatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt, köszönöm a kérdést.
11: Nevezhető ez társadalmi egységnek, ami Súlyog Tamás lemondása körül kialakult?
13: Inkább többségnek mondanak egységnek. Az egység az ugye arra utal, hogy szinte mindenki ezt gondolja, azért a szúzás, de egy nagyon jelentős többség kétség kívül azt szeretné, hogy mondjon le a köztársasági elnök, a teljes társadalom 60%-a, de a véleményt nyilvánítóknak a kétharmada, mert 9% nem tudta, és 31% nyilatkozott úgy, hogy nem mondjon le. Tehát azok körében, akik egyetlen véleményt tudtak formálni, azok körében kétharmad, egyharmad az arány.
11: Mennyire látszódnak ebben a kérdésben a pártpolitikai törésvonalak? Mit mutat ez a mérés?
13: Elég erősen. A Fidesz szavazóknak majdnem 90%-a kívánja a lemondását, míg a Fidesz szavazók közül csak minden tizedik vélekedik így. Tehát ez egy nyilvánvalóan óriási különbség. Ez nem meglepő a két párt álláspontja ismeretében.
11: Ugye vizsgálták azt is, hogy ha nem történik meg Súlyog Tamás lemondása, akkor el kellene távolítani a hivatalából a köztársasági elnököt. Erre 52% felelt igennel a kutatásuk szerint. Mit mutat az, hogy itt már azért más arányokat látunk?
13: Leginkább azt mutatja, hogy ez két külön kérdés, és aki azt mondta, hogy ne mondjon le, és töltse ki a mandátumát, attól értelemszerűen nem kérdeztük meg, hogy egyébként örülne neki, hogyha eltávolítanák. Tehát az 52% az az a teljes mintában, aki mindkét kérdéssel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogyha lett volna még harmadik kérdés, akkor aztán további lemorzsolás is lett volna, de hát ez is egy többség. És megint nem arról van szó, hogy 48% nem szeretné, hogy eltávolítsák, hanem 31% úgy gondolja, hogy ne mondjon le, 6% az, aki kifejezetten ellenzi az eltávolítást, de a lemondást támogatja, és 11% meg a nem tudja kategóriába került, akiket ugye hiba lenne bármelyik oldalhoz is sorolni. Tehát, hogyha ismét azt nézzük, hogy kik azok, akik egyáltalán véleményt formáltak a kérdésről, és körükben mi az arány, akkor azért az nagyobb, mint 52%. Szóval többség van Súlyog Tamásnak még az eltávolítása mellett is, értelemszerűen kisebb a többség, mint a lemondás mellett.
11: Világos. Összességében hogyan látja most ennek a vitának, ha nevezhetjük ezt vitának, ami a miniszterelnök és az államfő között kialakult, a társadalmi megítélését, mert azért voltak olyan Tiszát támogató közéleti szereplők, mondjuk Puzsér Róbert volt talán ebben, aki az egyik legkarakteresebb véleményt megfogalmazta, hogy akár mártírt is csinálhat Magyar Péter a túlzásba vitt támadásokkal Súlyog Tamásból. Ön hogy látja, hogy hol lehet ez a határvonal?
13: Nehéz megmondani, nem csak véleményformálók, hanem szavazók esetében is van ilyen. Láttuk, hogy a Tisza szavazóknak is nagyjából tizede azért nem lelkesedik a köztársasági elnök lemondása iránt. Tehát azt gondolom, hogy azért ez természetes, tehát itt egy példátlan dologról van szó. Mármint az nem példátlan, hogy egy köztársasági elnök lemondjon, de hogy annak hatására mondjon le, hogy a kormányfő felszólította, az azért nem történt meg. Itt, amikor lemondtak köztársasági elnökök, akkor egy olyan botrány tört ki, ami miatt ők maguk is tarthatatlannak érték a helyzetüket. Szóval ő, hogy nem olyan egyszerű az eredet átvinni. De mondom még egyszer, ennek egy nagy többség. Az utoljak vissza egy korábbi kutatás, amiből kiderült, hogy Súlyog Tamás az egyik legnépszerűbb politikus a kormánypárt, az előző kormánypárt szavazói között sem egyöntetű a támogatottsága, és különösen nem egyöntetű az ismertsége. Most valószínűleg azért az nőtt az elmúlt egy hónapban, Magyar Péternek köszönhetően, de nem biztos, hogy erre az ismertsége vágyott a köztársasági elnök, és előtte ő egy igen kevéssé ismert politikus volt. Nagyon sok választó úgy érte le az elmúlt több évet, hogy nem ismerkedett meg a köztársasági elnök nevével, nehezen lehet hozzákötni olyan kezdeményezéseket, ami miatt ismerté van. Szóval azért ez is egy rendkívüli hely.
11: Ugye érdekes, hogy itt azért valamelyest keveredik a jog és a politika, legalábbis a különböző szereplők érvrendszerét illetően, mert ugye Súlyog Tamás úgy reagált egy a héten az Indexnek adott interjúban, hogy nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, ami megalapozná az ő lemondását. A jogalkotónak ilyenkor mit kell néznie? A jogalkotó alatt most értem a országgyűlés tiszás többségét. A jogot vagy a politikát? Mert itt úgy tűnik, hogy az elvárás vagy az érvrendszer az ütközik.
13: Én nem vagyok benne biztos, hogy jogellenes lenne az eltávolítás. Nem vagyok alkotmányjogász, és nem engem kéne erről kérdezni. De ugye a kétharmados többség módosíthatja az alkotmányt, és pont az előző kormány, a Fidesz döntésének köszönhetően az alkotmánybíróság nem ismerhatja az alkotmány módosítás alkotmány ellenességét. Tehát, hogyha módosítják az alkotmányt, akkor módosítják a szabályokat, és akkor lehet, hogy azoknak a szabályoknak már meg fog felelni a távolítás, de mondom még egyszer, hogy jogászt érdemes kérdezni. Én politológusként azt látom, hogy erre most egy nagyon erős politikai akarat van, Magyar Péter nagyon határozottnak tűnik, és hogyha Súlyog Tamás nem mond le, azt mondjuk már túlzásra nem mondani a saját elhatározásából, mert nyilvánvalóan nyomás alatt van, akkor valószínűleg el fogja távolítani a parlamenti kétharmad, mert nagyon eltökértnek tűnnek.
11: Igen, igen, éppen ezért kérdeztem önt, hogy politikai szempontból mi az, ami ilyenkor akár kifizetődő lehet, de hogyha már erről beszélünk, hogy mi lehet politikai szempontból kifizetődő, azért ugye szó van a köztársasági elnök jogköreinek az esetleges kibővítéséről, akár a közvetlen államfőválasztásnak a lehetőségéről is. Ön hogy látja, hogy ez mennyire lenne kifizetődő a Tisza számára? Ugye Orbán Viktor is utalt arra korábban, hogy ez minden ciklus elején, amikor a Fidesz nyert, akkor is fölmerült, de végül egyszer sem lépték meg.
13: Én azt gondolom, hogy Radnai Márk is azért nyilatkozhatta ezt, mert ez egy komoly koncepció a Tiszában, és lehet, hogy azt gondolják, ebben van logika, hogy így könnyebb eladni az egészet a nyilvánosság előtt, hogy nem az történik, hogy Orbán Viktor kinevezettje helyett, most majd Magyar Péter kinevezettje lesz a köztársasági elnök, hanem kinyitják, és a állampolgárok között választhatják meg az elnököt. Szerintem ez egy népszerűbb gondolat lenne, és szerintem az egész folyamatot máshogy nézik a választók. Tehát én azt gondolom, hogy talán ezért merülhetett ez föl.
11: Világos, aztán azt majd a következő fél órában a jogásztól megkérdezem, hogy ez mennyire illik bele Magyarországnak a jogtörténeti múltjába, de ha már az államfőről beszélünk, ugye a Tisza napirenden tartja, és a továbbiakban is napirenden tartaná a kegyelmi ügyet, és egy friss hír pont a beszélgetésünk alatt tette közzé a Sándor Palota a kegyelmi ügyben a birtokában lévő hivatalos dokumentumokat, nyilván ennek a feldolgozása ez jelenleg is zajlik, erről majd beszámolunk itt a következő percekben, a következő órákban. De miért érdeke, hogyan látja a Tisza pártnak az, hogy ezt az ügyet napirenden tartsa, akár vizsgálóbizottságot is kezdeményezzen a parlamentben ebben a kérdésben?
13: Mert a Fidesz számára rendkívül kellemetlen. A Fidesz bukásában a kegyelmi ügy az fontos szerepet játszott. Közvetlenül hozzájárult az ellenzék átrendeződéséhez, és a Tisza felemelkedéséhez is. A Fidesz-e kapcsolatos társadalmi elégedetlenséget még jobban megnövelte, és nyilvánvalóvá, még nyilvánvalóbbá vált, hogy a régi ellenzéki pártok ezt nem tudják kielégíteni, ezt a vágyat, ezt az igényt, és talán ezért is tudott megjelenni egy új politikai erő. Azt gondolom, hogy ez a Fidesz számára annyira kellemetlen ez az ügy, hogy bármilyen formában is van napirenden, ez a Tiszának kedvező. Az látszik, hogy a Tisza minden eszközt megragad, hogy megmutassa a különbséget a Fidesz is közte, hogy azt üzenje a választóknak, hogy most valami nagyon más következik, mint a korábbi kormányzat. Nem mosolygunk együtt, nem osztozkodunk, itt nem az van, hogy a haverok váltják egymást, hanem a politikai ellenfelek váltják egymást. És amíg a Fidesz-szel kapcsolatos kritikáról szól a közbeszéd, és például ez az interjú is, addig a kormányzásnak a megosztó kérdései nem kerülnek felszínre. Tiszának nagyon sok rétű a tábora, nagyon sok olyan kérdés lesz kormányon, ami majd meg fogja osztani ezeket az embereket. Ugyanakkor, amíg arról van szó, hogy a Fidesznek milyen hibái és bűnei voltak, addig ez a hatalmas tábor, ez egységes maradt. Szóval a Tiszának ez egy elemi politikai érdeke.
11: Az hogy látja, hogy ezeket a megosztó kérdéseket, ezeket meddig lehet egyrészt kerülni, másrészt elfedni az ilyen ügyekkel, mint például a kegyelmi ügynek a napirenden tartása? Mi a dinamika ebben?
13: Erre mondani egy számszerű határidőt, hogy nem tudom, ez még 2 hónapig lehetséges. Nyilván az élet majd felül fogja írni, tehát az egyik korlát az, hogy a politikai napirenden minden dolog rövid életű, tehát be lehet dobni új dolgokat, de aztán az emberek megunják, meg az újságírók, és már jön a következő hír. Másrészt meg, hogy az élet legtöbb területén jönnek a problémák, majd lehet, hogy megint kisiklik egy vonat, ne adj Isten, majd lehet, hogy a világpiaci ára a benzinet nőni fog, és akkor ezekre a kormánynak reagálni kell. És akkor erre a reakció nem merülhet ki annyiban, hogy a kegyelmi ügyel kapcsolatos újabb részletet hoznak napvilágra. Szóval szerintem az élet ezt majd felülírja, hogy pontosan mikor azt nem tudom, de azért az látszik, hogy a Tiszának nagyon erős a tematizációs képessége, tehát Magyar Péter közvetlenül is tud szólni a csatornáink keresztül rengeteg választóhoz, és most, minthogyha a választás óta egy kommunikációs fölénybe került volna, tehát az ő üzenetei több emberhez jutnak el, ami az elmúlt 16 év ismeretében teljesen hallatlan dolog. Mert különösen 2024-ig egy elképesztően erős Fidesz dominancia uralta a nyilvánosságot, a média nagy részét a Fidesz tulajdonolta vagy befolyásolta, és általában az jutott el az emberekhez, amit a Fidesz szeretett volna. Az ellenzék hangja meg töredezett és gyenge volt, és kevesebbekhez jutott el. 24 és 26 között volt 2 év, amíg valamennyire kiegyenített volt a nyilvánosság szerkezete, mert Magyar Péter a média hátrányát a közösségi médiával jól tudta ellensúlyozni. És most a választás óta meg azt láthatjuk, hogy megfordult a dominancia, és a Fidesz üzenetei azok, amelyek a választók széles rétegei számára ismeretlenek maradnak.
11: Meglátjuk, hogy ez hogyan alakul majd a jövőben, ami biztos, hogy a 21 kutatóközpont kutatása szerint a magyar választók 60%-a úgy véli, hogy le kellene mondani a Súlyog Tamás köztársasági elnöknek. Ennek részleteiről is kérdeztem az elmúlt percekben Róna Dánielt, a 21 kutatóközpont igazgatóját. 7:30 pedig rövid hírekkel megyünk tovább, a stúdióban Garami Zsuzsa.
5: közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felszólította a Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziójának a Sándor Palotában lévő példányát, ne várjon a kormány utasítására. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik korábban azbesztartalmú kőzúzalékot értékesített, tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Gajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közölte, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Nagy többséggel elfogadta az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága az óraátállítás megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. A tervezet egész évben a nyári időszámítást tartaná érvényben az Egyesült Államokban. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. A híradást Bánáti Bence szerkesztette, Krónikával 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
9: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
11: Benyújtotta első alaptörvény módosítási javaslatát a Tisza párt, amelynek egyik legfontosabb, vagy legalábbis legtöbb vitát kiváltó eleme az, hogy maximum 8 évig lehetne miniszterelnök valaki Magyarországon, ráadásul ezt az 1990-től induló időszakra vonatkozóan állapítanák meg, hogy mi a véleménye erről és a többi jó módosító javaslatról Latman Tamás jogász, nemzetközi jogásznak, azt már is megkérdezem tőle. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok!
11: Nagyon határozottan fogalmazott a Facebookon, amikor azt írta, hogy ez a ez rossz, most én nem azt a szót használom, amit ön használt. Mi a gond vele?
14: Alapvetően ezzel a javaslattal vannak mind politikai, mind pedig jogi, szakmai, kodifikáció, technikai észrevételek, amikről lehet beszélni. Itt vannak bizonyos legitim véleménykülönbségek. Az, hogy én bizonyos dolgokat nem szeretek, az az én bajom. Az, hogy mondjuk a szabályozás céljáról mit gondolok, az megint legyen az én bajom.
11: Mit gondol egyébként róla?
14: Én alapvetően nem értek egyet azzal a gondolattal, hogy a miniszterelnöki hivatalnak hivatali időkorlátot adjunk egy parlamentáris rendszerben. Nem, nincs ilyen a világon sehol. Ugye az államfőnek, az elnöknek szokott hivatali időkorlátja lenni. Ennek az alkotmányos magyarázata általában az, hogy az ilyen jellegű közvetlenül választott, tehát közvetlen hatalmi legitimációval rendelkező alkotmányos pozíciók tekintetében indokolt lehet a hivatali időkorlát, és utána ez a gyakorlat jelent meg, ami alapvetően ugye a prezidenciális, félprezidenciális rendszereknek a sajátja. Itt ilyen államokra kell gondolni, az Egyesült Államok, Franciaország, Oroszország, Ukrajna, stb. Stb. Tehát ez ugye átlényegült utána a parlamentáris rendszerekben is az államfő tekintetében, ugye parlamentáris, mint például Magyarország, Németország, vagy annak az ősformája ugye Anglia, és ugye vannak a monarchiák, alkotmányos monarchiák, ahol ez azért nem kérdés, mert ott nem kell az államfőt választani, mert a király az. Tehát ott nincs kérdés. Ugye az magyar modell sok európai államhoz hasonlóan a parlamenti modellt követi, és itt nem gyakorlat az, hogy a miniszterelnöknek időkorlátja lenne azért, mert a miniszterelnöki hatalomnak a korlátja maga az országgyűlés Magyarországon, ugye a parlament, amit az emberek megválasztanak 4 évente úgy is, tehát nincs probléma. Most nem okoz gondot, azt gondolom, nem okoz gondot, hogyha elhelyezünk egy ilyen korlátozást a rendszerben. Ezért mondom, hogy ezzel nekem inkább ilyen politikai per szépészeti kifogásaim vannak, hogy nekem ez nem tetszik, mert modellidegen, és nem osztom azokat a politikai álláspontokat, véleményeket, amik azt gondolják, hogy ez mondjuk a demokráciának valamiféle letéteménye lenne. Utalnék rá, hogy Angela Merkel is 16 évig volt kancellár, Helmut Kohl is 16 évig volt kancellár, és Németországban nem omlott össze a demokrácia, ellenben van nagyon klassz hivatali időkorlátja Putyin elnökségének, és hát Oroszországban tombol a demokrácia, mint tudjuk. Szóval nem ez a döntő szempont szerintem, és egy kicsit berzenkedem az ellen, hogy az ilyen látszat meg áll, meg kamu megoldásokban próbáljuk megtalálni a problémát az igazi gondokra. Tehát ez az én politikai probléma, ezzel nincs igazából komoly baj. Ami viszont ezzel a konkrét előterjesztéssel kapcsolatban számomra nagyon komoly problémát jelent, és utána erről azért, hogy ott konkrét példákkal és kérdésekkel próbáltam ezt megmutatni is, hogy ez a szabályozás ebben a formában egy pillanat alatt vezet egy olyan politikai végtelen ciklusra, aminek az elkerülése minden alkotmánynak az alapvető feladata. Itt ilyen provokatív kérdéseket tettem föl, hogyha az alaptörvény szövegében a miniszterelnöknél elhelyezünk egy ilyen megválasztási tilalmat, akkor az már csak a szöveg természetéből, meg a jogértelmezés módszereiből fakadva is nem jelent tilalmat mondjuk a jelölő számára a jelölésnél. Tehát ha van egy troll hajlamú köztársasági elnök, aki úgy dönt, hogy megtorpedózza a rendszert, és mondjuk jelöli Orbán Viktort, mert csak azért is, hogy az alaptörvény alapján megteheti, tehát ez az alaptörvény módosítására nem terjed ki. És akkor az országgyűlés visszadobja, hogy hát köszönöm szépen, hogy ő már volt 8 évig, ő már nem lehet, stb. Na, mi van akkor, hogyha a troll jellegű köztársasági elnök folytatja ezt a mókát, és akkor előáll egy ilyen végtelen ciklus, amit szerintem elemi kodifikáció technikai gondolkodással meg lehetett volna előzni, hogyha mondjuk azt mondja a jogalkotó, az előterjesztésben az van, hogy a jelölésnél helyez el egy korlátozást. Tehát annak ellenére, hogy én nekem nem tetszik ez a megoldás, én azt gondolom, hogy a kritikámban elég konstruktív vagyok arra, hogy a jogalkotó az alkotmányozó számára megadtam a megoldást, egyébként már a beterjesztés előtt jó pár nappal, és igazából emiatt nekem egy alapvetően kodifikációs problémám van ezzel a dologgal. Mert mondom, az lényegtelen, hogy nekem tetszik, vagy nem tetszik, nyilván nekem nem lényegtelen, de el tudom fogadni a politikai valóságot, de ez így kodifikáció, jogalkotás technikai szempontból is egy rossz megoldás.
15: Na, van itt egy másik vita, ami ezzel kapcsolatban kialakult, hogy akkor most ez visszamenőleges hatályú, vagy nem visszamenőleges hatályú. Ugye azt mondja Mellétei Barna Márton, az egyik beterjesztő, hogy nem visszamenőleges, mert hogy múltbéli hátrány senkit nem ér, amiatt, hogy ezt most beterjesztették. A Fidesz viszont azzal érvel, hogy ugye 1990-től számolják ezt, és gyakorlatilag ma Magyarországon egyetlen olyan választópolgár van, ugye aki választópolgár, az választható, és tehát egyetlen egy ilyen ember van, akire ez vonatkozik, az pedig Orbán Viktor. Visszamenőleges vagy nem? Ön hogy látja?
14: Na, ez egy nagyon érdekes vita. És ennek alapvetően azt gondolom, hogy sokkal inkább egy szakmai tartalma kellene, hogy legyen, ehhez képest nem az van neki sajnos. Érdemes egy pillanatra azon gondolkodni, mit is értünk ezzel, hogy visszamenőleges hatályú, vagy mit nem. Én azt gondolom, hogy és ebben a témában egy kicsit egy ilyen, mind a két álláspontot érvelhetőnek látom ebben a történetben, ebben a szövegezésben. Megmondom, miért gondolom, és annak idején jó pár nappal ezelőtt én elírtam ugyanúgy közösségi médiában erről a dologról, és megírtam azt, hogy milyen esetben egészen biztosan nem fog ez visszamenőleges hatályúnak minősülni. Ha a jelölésnél helyezett volna el egy korlátozást, akkor biztos, hogy nem. Most lehet mondani, hogy ha valaki ezt mondja, és a fejemhez vágja, akkor erre megbocsátom, most jól azt mondom, hogy jó, lehet, hogy igazad van. Nyilván ezt a problémát az én gondolkodásomban én is körbe akartam járni egy kicsit. Abban a pillanatban, hogyha a jelölést korlátozzuk ezzel, az vitathatatlanul a jövőre szól. Ezt ugyanúgy képzeljék el a kedves hallgatók, mint hogyha mondjuk hirtelen módosítaná az alkotmányozó többség az alaptörvényt annyiban, hogy mostantól kezdve legyen 50 év a köztársasági elnök életkorinak a minimum határa, és akkor valaki még 42 évesen nagyon szeretett volna jövőre köztársasági elnök lenni, akkor elkezd pufogni, hogy ez nem ér, hát én akartam volna, és most nem lehet, ez ilyen, az jövőre nézve lehet. Tehát korlátozzuk a jelölési jogot, akkor ez a problémát teljesen kikerüli. Most viszont az van, csak akkor visszatérnék megint a kodifikációs hibára, hogy ha most valakit jelöl, mondjuk tegyük fél a troll köztársasági elnököt, de mondjuk valakit jelöl akárki, akkor ott ugye a jelölés tényével egy állami eljárás, egy állami aktus megindul. Ugye az én koncepcióm alapvetően ezt akarta kikerülni. Ugyanis a visszamenőleges hatály általános tilalma az állami eljárásokra érvényesül általánosságban, az alkotmányozó hatalomnak az alkotmányozó döntésére jellemzően nem. Ugye minden állam úgy alakítja a saját alkotmányos rendszerét, ahogy akarja, viszont ha már van egy egyéni eljárás, akkor ott már az egyénnek vannak bizonyos jogai. Tehát mondjuk a fideszes oldalról az egy érvényes jogi érvelés lehet, nem tudom, hogy ez valamilyen formában eljárásban elő fog-e jönni, de erre az érvelésre lehetőség nyílik most ezzel a szövegezéssel, hogy miután az eljárás már megindult, abban van egy személy, és annak a személynek a tekintetében lép be egy jogi előírás, hogy ő jelöl van, de azért nem lehet megválasztani, mert ő neki már van 8 éve. És ez annak a személynek a tekintetében, hívjuk őt mondjuk Orbán Viktornak, muszáj valahogy hívni, ez egy érvelési lehetőséget nyit meg, hogy itt visszamenőleges hatály van. Míg hogyha ezt már a jelölésnél megoldjuk, akkor nincs. Tehát azért mondom, hogy itt a kodifikáció technikai szempontból ezt elszúrta valaki érzésem szerint, többek között magára rántotta a terítéket is a visszamenőleges hatály tekintetében. Ezt ki lehetett volna védeni, hogyha ezt előre végig gondolják. Mondom, nem feltétlenül a politikai célját vitatom ennek a szabályozásnak, de még az elérni kívánt politikai cél elérésére sem feltétlenül alkalmas ez a szövegezés. És hogy ez ténylegesen utána valamilyen eljárásban valaki ezt egyszer úgy megtámadja, na azt nem rajtunk múlik, de nagyjából ez lesz. Miközben érvényesen elfogadom egyébként, hogy az előterjesztő érvelését is, csak az a baj, hogy jogi értelemben az soha nem egy nagyon jó érvelés, amivel szemben rögtön föl lehet rajzolni egy másik lehetséges érvelést.
15: Na hát meglátjuk, hogy a parlamentben mi lesz majd ennek a javaslatnak a sorsa. Jövő héten elvileg el is kezdődik a tárgyalás alatt. Mondta más jogászt, nemzetközi jogászt kérdeztem az elmúlt percekben.
16: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
15: Belpolitikával folytatjuk a következő percekben is, ahogyan is az imént hallhatták, egyre több eleme látszik annak, hogy milyen irányba vinné el az ország közjogi berendezkedését a Tisza kormány, és abból is kaptunk már ízelítőt, hogy mihez kezd majd Magyar Péter és pártja a kétharmados felhatalmazásával. Hogy mit mutat a jelenlegi irány, arról Fodor Gábort, a Közép-európai Rendszerváltást Kutatóintézet vezetőjét kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok!
15: De ma mit lát az eddigiek alapján? A meglévő struktúrák belakása, saját képre formálása, vagy valami teljesen új következik?
17: Hát a szövegekben azért az jelenik meg, amit ön itt az utóbbiként említett, nevezetesen az, hogy valami teljesen új következik. Alapvetően erre irányulnak azért a megfogalmazások, de egyelőre ezt még nem látjuk. Tehát ahogy az előzőekben is szó volt erről, tehát itt láthatóan van például a miniszterelnök személyével kapcsolatban, leendő miniszterelnök személyével kapcsolatban például egy beterjesztés, az a 8 éves időtartam, tehát hogy 2 cikluson keresztül lehet valaki miniszterelnök. Itt azért hadd jegyezzem meg politikailag, hogy ez szerintem jogilag sem stimmel, tehát én azt gondolom, hogy ez egyértelműen egy visszaható hatályt jelent, és ez nem tartható semmiképpen se, de politikailag sem látom őszintén szóval sok értelmét. Tehát ez nyilvánvalóan Orbán Viktor ellen irányul. De ha tartalmilag nézzük, azért az európai országokban nincs ilyen szokás, hát számtalan példát tudunk felsorolni az ismert politikusok közül, Helmut Kohltól, Margaret Thatcheren keresztül, Mark Rutte-n át, és akár Angela Merkel is említve a legutóbbi időszakból, akik több mint 10 éven keresztül voltak első emberei az adott országnak. Szóval nem szokás ez, általában azokon a helyeken, ahol a miniszterelnök a parlament által leváltható, és ez a kulcs szabály, hozzátenném, tehát a parlament által leváltható, ott nem szokott ilyen szabály lenni, megjegyzem, Magyarországon is volt már erre precedens, többször is, tehát kétszer is volt olyan alkalom, amikor a parlament leváltotta a miniszterelnököt, és helyette egy másikat jelölt. Ez történt Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc esetében, illetve Gyurcsány Ferenc, majd Bajnai Gordon esetében.
15: Na igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és hogyha már ezt felhozta, akkor maradjunk is ennél itt a miniszterelnök megválaszthatóságának kérdésénél, mert ugye azt mondta a Mellétei Barna Márton az egyik benyújtó tegnap, hogy ez nem visszamenőleges hatályú, és hát nem is konkrét személyre vonatkozik, ezt megérvelte jogtechnikailag, de hát hogyha a konkrétumokat nézzük, akkor egyetlen olyan ember van, akire ez most jelenleg vonatkozik, és azért vonatkozik rá, mert 8 évnél többet volt a múltban miniszterelnök, ez pedig Orbán Viktor. Tehát ennek a fajta visszamenőlegesként is értelmezhető, ezt ugye Lattman Tamás is elmondta az imént, és személyre szabott jogalkotásnak milyen veszélyei vannak, akár a jövőre nézve, hogyha ez most egyszer megtörténik?
17: Ez semmiképpen se jó irány, én azt gondolom. Tehát az, hogy az alkotmányos rendszeren változtatni kell, abban én egyébként egyetértek a jelenlegi kormányzattal, mármint abban a tekintetben, hogy annak idején, 2011-ben, amikor a Fidesz hozzányúlt az alkotmányhoz és lett belőle alaptörvény, akkor már vita volt e körül. Ugye én magam is vitattam ezt, és többször is megszólaltam az elmúlt 11 néhány évben a tekintetben, hogy hiba volt ez a Fidesz részéről, és elsősorban azért, mert úgy kezdett el alkotmányozni, hogy az ellenzéket teljes egészében kihagyta belőle. Na most nagyon remélem, hogy a Tisza párt nem fogja ugyanezt a hibát elkövetni. Tehát szerintem nem helyes úgy alkotmányozni, hogy az ellenzéknek semmilyen köze nincs valójában a folyamathoz. Tehát annak idején, amikor először volt kétharmad ebben az országban, azért szeretném leszögezni, én először akkor voltam miniszter, hozzátenném, művelődés és közoktatási miniszter 1994 után, mi azt a szabályt érvényesítettük saját magunkra vonatkozólag, hogy nem kétharmad kell akkor a döntésekhez, hanem 4/5 azért, hogy egyetlen egy olyan döntéssel születhessen meg, amit mi saját erőnkből hozunk meg, hanem kelljen hozzá az ellenzéknek is az akarata, szándéka, támogatása. Tehát ilyen értelemben az egész alkotmányos struktúrához szerintem jó lenne, hogyha olyan szellemben nyúlna hozzá a Tiszapán, hogy kell az ellenzéki támogatás is, és ebbe belehelyezve a személyre szabott jogalkotás, mert akárhogy is nézzük, itt erről van szó, hogy ön is megfogalmazta, az szerintem semmilyen szempontból nem tartható.
15: Lát egyébként erre nyitottságot a Tiszapárt részéről, akárhogy legyenek olyan törvények, amihez a saját maguk kötése szerint 4/5 kelljen, vagy egyáltalán mi az, ami most a kontrollt jelenti a Tisza párt számára?
17: Hát nézze, valójában azt kell, hogy mondjam, hogy semmi, és ezért nagy baj az magyar alkotmányos berendezkedésben az is jelen pillanatban, ami választójogi kérdés elsősorban, hogy most már 5/5-ször jött létre kétharmados felhatalmazás egy kormány mögött. Én folyamatosan bíráltam az elmúlt alkalommal, amikor 4-szer a Fidesz kapott kétharmados támogatást, az, hogy ez nem jó, mert ez kontroll nélküli hatalmat jelent. És itt kell önmérséklet a hatalom birtokosai részéről, és nem jó, hogyha öröki erre számítunk, mert a Fidesz részéről sem volt önmérséklet, és lásd, a Tisza párt részéről is jelen pillanatban azért nem látom az ilyen típusú megnyilvánulásokat. Hát például a választójogi törvénynél, ugye ők szövegben azt mondják, hogy itt lesz önmérséklet, itt még nem látunk konkrét beterjesztést, tehát lehet, hogy itt meg fog jelenni, de nagyon fontos lenne, hogy végre az arányosítás irányába mozduljon el a magyar választójogi törvény. Szerintem nem baj az eredeti struktúrának a megtartása, amit a rendszerváltáskor kitaláltunk, hogy van benne egy enyhe torzítás a győztes javára, de ez enyhe legyen, és ne pedig olyan erős, amit a Fidesz szintén önkényesen ilyen értelemben az ellenzéki hozzájárulása nélkül vezetett be 2010 után.
15: Igen, ez egy fontos kérdés, illetve az is, hogy maga a társadalom, vagy a Tisza szavazók, azok mekkora kontrollt jelentenek jelenleg, és jelenthetnek a jövőben a Tisza párt elképzelései és a hatalom számára?
17: Hát nézze, természetesen a választók jelentenek kontrollt, ahogy láttuk most is, tehát a Fidesz kormány is leváltásra került, tehát ilyen értelemben megvan ez a lehetőség, de jobb lenne, hogyha itt valóban lennének ellensúlyok, tehát sokat beszélünk a fékek és ellensúlyoknak a világáról, de hát egyelőre kevés ilyen van a magyar jogrendben, és mondom, kellene önmérsékletés a szereplők részéről. Hát rögtön itt van egy harmadik ügy, ugye, hogyha most a miniszterelnökre szabott jogalkotás, meg a választójogi törvény után tovább megyünk, a köztársasági elnöknek a problémája. Itt rögtön megjelenik ez, amiről beszélünk, a fékek és ellensúlyoknak a kérdése. Én nem látom alkotmányos indokát annak, hogy a köztársasági elnökkel szemben ilyen durva fellépés legyen, mint amit tapasztalunk jelen pillanatban a Tiszapárt részéről. Szerintem most független attól, hogy ki személyesen mit gondol a köztársasági elnökről, szimpatikus neki a jelenlegi, vagy antipatikus, ez egy külön kérdés. Itt szerintem elsősorban alkotmányos szempontból kell ezt a kérdést nézni. Alkotmányosan nem látok erre indokot, és nem is lenne helyes, hiszen tudatosan mi ezt úgy találtuk ki a rendszerváltáskor, ezt az intézményt is, hogy nem véletlenül, nem ugyanolyan a ciklusa, az elnöki ciklusa az elnöknek, mint a parlamenti képviselőknek, hogy igen, a különböző összetételű és többségű parlamenteknek is kelljen együttműködni még egy előző parlament által megválasztott elnökkel. Tehát ez a lényege a szisztémának, és ezt szerintem nem jó felrúgni.
15: Igen, mert ugye érdekes, hogy az a Tisza kormány egyik fő érve, hogy még az előző kormányzati többség, vagy az előző kormány mögött álló parlamenti többség választotta meg Sulyog Tamást, és hogy rendszerváltás történt ugye az ő olvasatukban, és ezért kell mennie Sulyog Tamásnak. Ez lehet legitim érv?
17: Hát nézze, nem, mert az elnöknek nem az a feladata, hogy a mindenkori többséget jelenítse meg, ugyanis az elnök az alaptörvényből kifolyólag is, ami egyébként az alkotmányból vettek át, tehát ez standarden végig húzódik ez a megfogalmazás a rendszerváltás utáni Magyarországon, vagy Magyar Köztársaságnak a alkotmányos berendezkedésében az elnök feladata a nemzet egységének a megjelenítése. A nemzet egységébe pedig beletartozik a mindenkori többség és a mindenkori kisebbség is. Tehát szó sincs arról, hogy mindig a többségnek kellene megjeleníteni, vagy a többséget kellene megjeleníteni az elnöknek. Tehát szerintem ez nem egy erős érv, vagy nem egy tartható érv.
15: Mindjárt folytatjuk még azzal, hogy milyen sorsa lehet Sulyog Tamásnak, illetve egyáltalán ennek a vitának, de egy hozzá kapcsolódó másik és egészen friss hír, hogy a Sándor Palota közzétette a kegyelmi ügy náluk lévő dokumentumait. Ennek a feldolgozása jelenleg is zajlik, amit nehezít, hogy valószínűleg a nagy érdeklődés miatt jelenleg a Sándor Palota oldala nem elérhető, ami viszont már biztosan látszódik ezekből az iratokból az első beszámolók szerint, hogy a köztársasági elnök igazgatósága, tehát Novák Katalin kabinetfőnök sem támogatta K. Endre kegyelmét, és ennek ellenére kapta meg Novák Katalintól a kegyelmet. Ön hogyan látja, hogy ennek az egész ügynek a további habosítása, ugye itt majd lesz vizsgálóbizottság is ebben a kérdésben a parlamentben, az miért érdeke, vagy miért lehet érdeke a Tiszapártnak? Kiderülhet-e egyáltalán valami olyan, amit eddig nem tudtunk, és lényeges?
17: Hát nézze, én azt gondolom, hogy én is azok közé tartozom, és szerintem sokan vannak ebben az országban, akik a közéletnek a történéseit azért érdeklődéssel figyelik. Szerintem az érdeklődő ember számára eddig nincs újdonság abban, amit a kegyelmi ügyel kapcsolatban kiderül. Ezeket mind tudtuk eddig is. A kegyelmi ügy egyébként valóban egy olyan botrány volt, amely súlyosan ártott annak idején a Fidesz kormányzatnak, és valóban van még benne nem teljesen tisztázott rész, de azt eddig is tudtuk, tehát ezt az első pillanattól kezdve is tudtuk, mert valójában a köztársasági elnök, tehát az akkori köztársasági elnök Novák Katalin nem adta meg a végső választ arra a kérdésre, hogy ő milyen okok alapján adta meg a kegyelmet, mert ami kirajzolódik, tehát most a Magyar Péter által, vagy a miniszterelnökség által is említett iratokból, vagy közzétett iratokból, most a Sándor Palota által közzétett iratokból is, az pontosan megfelel annak, amit lényegében már évek óta tudunk, azóta, amióta ez a botrány kirobbant. Tehát most sem lesz, azt gondolom, hogy ezekben az iratokban sem található majd válasz valószínűleg a végső kérdésre, mert ez csak az egykori köztársasági elnök tudja elmondani, hogy ő egyébként milyen indokok alapján adott kegyelmet. Megjegyzem zárójelbe, Répási Róbert, az akkori igazságügyi minisztériumi államtitkár, aki egyébként az igazságügyi minisztériumban működő kegyelmi főosztályt felügyelte akkoriban, ő a napokban fel is szólította erre a volt köztársasági elnököt, hogy jobb lenne, ha előállna és megelőzni ezt a folyamatot, és elmondaná végre, hogy egyébként ő milyen indokok alapján adott annak idején kegyelmet, mert ez az egyetlen elem, amit nem ismerünk, az összes többit eddig ismertük, ezek az iratok ezt mind ugyanazt támasztják alá, amit évek óta tudunk.
15: Na most a köztársasági elnök körüli vita, az kinyitott egy másik vitát is, méghozzá azt, hogy milyen legyen a köztársasági elnöknek a szerepe. Ennek az újragondolása a Tiszapárt köreiből érkező információk szerint is zajlik. Ön hogy látja, hogy mennyire lenne életszerű Magyarországon egy elnöki vagy egy félelnöki rendszer, amelyben az államfőt közvetlenül választják, és jóval nagyobb befolyása is van, hiszen ugye 90-ben egy ezzel ellentétes döntés született akkor az ellenzéki kerekasztal megbeszéléseken.
17: Így van. Hát nézze, ez ugye vita kérdés lehet, ez rendszeresen felmerül, meg megjegyzem, 1990-ben is felmerül, például Göncz Árpádot, az első köztársasági elnököt azért nem lehetett jó ideig megválasztani, vagy azért nem léphetett a hivatalába, mert akkor is volt már 1990-ben egy aláírásgyűjtés, egy népszavazási kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy közvetlenül válasszák meg az elnököt. Tehát ez egy felfelbukkanó probléma a magyar közjogi rendszerben. Én a rendszerváltáskor kialakított magyar hagyományt vagy tradíciót, ami most már hagyománynak nevezhető, én jónak tartom, és nem látom igazából érdemi indokát annak, hogy ezen változtassunk. Megjegyzem, ez a hagyomány, ami most már ugye nekünk a rendszerváltáskortól indítólhatóan 36 éves hagyományunk, ez visszalépett, visszakanyarodott az 1946-os hagyományhoz, ami akkor még a demokratikus vagy viszonylag demokratikus körülmények között megszületett közjogi berendezkedéshez, ami a parlament által választott köztársasági elnök modelljét tartalmazta. Megjegyzem, én emlékszem, ott ültem az ellenzéki kerekasztalon, amikor Antal József javasolta azt, hogy ebből induljunk ki, ez legyen a közös pont, mert ez is egy történelmi hagyomány. Hát szerintem erős, nagyon erős érveknek kell lenni ahhoz, hogy egy történelmi tradíciót, egy hagyományt felrúgjunk, ami egyébként láthatóan működőképes, tehát én nem itt látom a magyar közjogi berendezkedésnek a problémáját.
15: Hol látja, mi az, amin ön szerint inkább változtatni kellene? Ugye a választójogi törvényről itt már beszéltünk, hogy arányosítani
17: Igen,
15: kellene.
17: Hát például szerintem két hibát követett el a Fidesz annak idején, például a választójogi törvénnyel kapcsolatban, itt rossz irányú volt a módosítás. Zárójelbe jegyzem meg, én szintén többször voltam még a 2000-es évek elején olyan bizottságoknak a tagja a parlamenti képviselőként, amely azzal foglalkozott, hogy hogyan kéne megreformálni a választójogi törvényt. Teljes konszenzus volt abban, csak a módszert nem találtuk meg, abban nem tudtunk megegyezni sohasem, de alapjaiban abban konszenzus volt, hogy az arányosítás irányába kellene ellépni a rendszernek. Tehát valamivel arányosabbnak kellene lenni. Na most ehhez képest jött a Fidesz, és teljesen ellenkező irányba módosított, még aránytalanabbá tette a rendszer. Tehát ez nem jó szerintem. Tehát ez az egyik probléma. A másik az Alkotmánybíróságnak a helyzete. Az Alkotmánybíróság erősebb jogosítványokkal rendelkezett a rendszerváltáskor, ahogy kialakítottuk, és a Fidesz jóval gyengébbé tette az Alkotmánybíróságot. Szerintem ez sem volt egy helyes irány.
15: És hogy ez hogyan változik majd, hogy hogyan változhat a következő időszakban egyáltalán Magyarország közjogi rendszere, azt meglátjuk, de ennek részleteiről és irányairól is kérdeztem Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet vezetőjét.
18: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
19: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
20: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
21: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő fiatal művészek pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
18: Reklámot hallottak.
1: Időjárás jelentés.
15: Napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb keleten lehet egy-egy zápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
15: 8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 22-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
3: Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
22: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait honlapján a Sándor Balota.
23: Hétfőn kezdi meg munkáját az aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására létrehozott Osztrák-Magyar Bizottság.
22: 6 év szünet után ismét van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Következnek a részletek. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait honlapján a Sándor Balota.
23: Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetben.

0: világot és különbözik az érdekünk. Amit tudok mondani és meg tudom erősíteni a kancellár úr által elmondottakat, hogy Magyarország egy konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának is. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekéért, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klubnak a tagja, akkor a klub szabályait betartja és a klub közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett.
1: A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel.
2: Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval.
1: Hétfőn kezdi meg munkáját az aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására létrehozott osztrák-magyar bizottság, jelentette be a kormányfő Bécsben az osztrák kancellárral folytatott tárgyalása után. Magyar Péter arról is beszélt, hogy mi hamarabb meg kell kezdeni az érintett települések kármentesítését. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
3: Több mint egy hónapja küzdünk ezzel a nehézséggel. Ideiglenes intézkedéseket hoztunk egyből, amik leginkább itt az Olatplatóra vonatkoztak, azaz, hogy elkezdtük öntözni az utakat, bevezettünk sebességkorlátozást, csak a lakókat engedtük be, az építési forgalmat pedig csak egy napra, pár órára.
4: Emlékeztetett Nemény András, Szombathely polgármestere. Az osztrák bányákból származó rák keltő anyagot tartalmazó kőzuzalék jelenlétét az elmúlt hetekben nem csak itt, hanem más nyugat-magyarországi településeken is kimutatták. A lakosság egészség megőrzéséért a leköszönt és az új kormány is tett már lépéseket. Az aszbesztügy a miniszterelnök Bécsben tett látogatásán szintén szóba került. Szeretnék még egy témát érinteni, amely a magyarországi embereket a burgenlandi határtérségben foglalkoztatja. Ez a magasabb aszbeszt értékeknek a problematikája. Teljes mértékben megértem a magyar lakosságnak az aggodalmait. Az osztrák hatóságok a lehető legjobban együtt fognak működni, és támogatást fognak nyújtani, ahol ez lehetséges. Közölte az osztrák kancellár Magyar Péterrel közös sajtótájékoztatóján. A magyar miniszterelnök elmondta, egyet értette Christian Stockerrel abban, hogy az aszbeszt helyzet kérdésében átláthatóságra, valamint Ausztria és Magyarország közös munkájára van szükség. A kormányfő egyúttal bejelentette, a körülmények feltárására osztrák-magyar bizottság jön létre, amely hétfőn kezdi meg működését.
0: Köszönöm a lehetőséget, hogy magyar szakemberek jöhetnek majd Ausztriába, környezetvédelmi, egészségügyi, jogi szakemberek, és mi is várjuk az osztrák kollégákat, hogy a saját szemükkel, a saját mérőműszereikkel is meggyőződhessenek arról, hogy mekkora a probléma, hogy van olyan település, ahol a levegőben a határérték 300-szorosát éri el az aszbeszt tartalom.
4: A kormányfő szerint érthetetlen, hogy miként kerülhetett kereskedelmi forgalomba a szennyezett kőzúzalék, amikor az Európai Unió szigorúan szabályozza ezeknek a termékeknek a vizsgálatát. Az osztrák kancellár ezzel kapcsolatban kérdésre válaszolva azt mondta, a közegészségügy szövetségi tartományi hatáskör, és Burgenlandban már történtek is lépések a témában. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az érintett 5 bányából már 4-et bezártak, de a még működőnek is mi hamarabb le kellene állnia.
0: Még fontosabb, hogy semmilyen módon ne kerülhessen kereskedelmi forgalomba aszbeszttel szennyezett kő, és ami a legeslegfontosabb nekünk magyaroknak, hogy Magyarországra nem hogy egy tonna, de egy kiló ilyen kő se kerüljön. A magyar kormány felelőssége természetesen az, hogy mindenben transzparensen járjon és segítsen a magyar embereknek. Megkezdődött a felmérés, mindenféle tekintetben naponta ülésezik Magyarországon az erre hivatott szerv.
4: A miniszterelnök azt mondta, a lehető leggyorsabban meg kell kezdeni a kármentesítést, bármennyibe is kerül. Az önkormányzatokat is mindenben segíteniük kell, majd kiemelte, Magyarország alkalmazni fogja a szennyező fizet elvét.
1: Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi BYD gyárnál. Az elmúlt hónapokban ugyanis csaknem 200 ezer köbméter letermelt humuszos termőréteget szállítottak el az építkezés területéről, melyet mezőgazdasági területeken terítettek el. A föld egy része azonban vélhetően alkilbenzollal szennyezett, vagyis rákkeltő.
2: Bod Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal az év elején kezdte vizsgálni, hogy a cég betartotta-e a környezetvédelmi szabályokat, majd néhány hete feljelentést tettek.
5: A Csongrád család vármegyei kormányhivatal május 12-én feljelentést tett, miszerint a BYD Auto Hungary Kft. A Csongrád család vármegyei kormányhivatal

0: kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak nem tett eleget, és gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakották le. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság környezetkárosítás büntetének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, melyet szakértők bevonásával vizsgál.
1: Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon.
2: A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul.
1: 6 év szünet után ismét van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Washington, Nárai Balázs.
3: Csütörtökön Philadelphiában a menetrendnek megfelelően helyi idő szerint pontosan este 17:30 gurult ki a terminál mellől az American Airlines Budapestre tartó járata, ami a nyári szezonban naponta szállítja az utasokat. Cesar Marchese, az American Airlines philadelphiai alelnöke a Kossuth Rádiónak hangsúlyozta, különösen fontos az, hogy a keleti parti nagyvárosból indulhatott a járat, ami az American Airlines számára kiemelt központ, ahonnan egyre bővül az úti célok száma, évente mintegy 10%-kal. Jelenleg 150 városba lehet eljutni, ezek között Budapestre is. Hozzátette, bíznak egy nagyon sikeres nyári szezonban, és abban, hogy a budapesti járat azt követően is közlekedik majd. Az utasok közül egy amerikai házaspár azt mondta el, hogy 3,5 napot töltenek majd Budapesten, majd onnan hajóra szállnak, és a Dunán lefelé tartanak majd Szerbia, Bulgária és Románia irányába, majd Bukarestben zárják az utazást. Schwarz Edith, Pennsylvania állam magyar tiszteletbeli konzuljaként vett részt az ünnepség szervezésében.
4: Én szerintem Philadelphia egy nagyon turisztik város, ugyanúgy, mint Budapest, mind a két városnak van gyönyörű história, és reméljük, hogy ez jobb be fog indulni, és nem csak seasonal, hanem egy egész éven keresztül fog menni.
3: Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete a közvetlen repülőjárat turisztikai jelentőségét is hangsúlyozta.
5: A magyar gazdaság számára a turizmus egy komoly bevételi forrás. A Covid utáni időszakból újra kellett éledni, és most kb. 480 ezer turista megy évente az USA-ból Magyarországra, úgyhogy ez a járat minden bizonnyal hozzá fog járulni, hogy nem csak a turisztikai célú beutazások, hanem az üzleti kapcsolatok is remélhetőleg korábbinál is magasabb szintre fognak emelkedni.
3: Az American Airlines járat a Philadelphiából Budapestre kevesebb, mint 9 óra alatt jut el, órákkal lerövidítve az utazást a magyar fővárosba, minthogyha azt átszállással kellene megtenni.
1: Betiltatná az avarégetést a levegőmunkacsoport projektvezetője.
2: Horváth Zsolt a Kossuth Rádióban azt mondta, a 19. század végéig nem elégették, hanem részben a magas tápanyag értéke miatt felhasználták az avart. Hangsúlyozta, hogy kutatások szerint 100 kg avar elégetése, vagyis egy 1000 fős település teljes légterét határérték felett szennyezheti, a folyamat az egészségre így különösen káros. A projektvezető hozzátette, a változáshoz szemléletváltásra, valamint jogszabálymódosításra lenne szükség, erre a jövő héten javaslatot is tesznek az élő környezetért minisztériumnál.
6: A környezetvédelmi törvényből másfél sort ki kell venni, amely jelenleg az önkormányzatok számára megengedi, hogy szabályozással, saját rendelettel megengedjék az avarégetést. Innentől kezdve törvényi lehetősége nincsen, és utána jön be a szemléletformálás lehetősége. Ráadásul most van itt a lehető legjobb idő, ugyanis az első égetések valamikor majd október végén fognak elkezdődni. Ha még nyáron megtörténik a tiltás, akkor nagyon gyorsan végig lehet vinni a szemléletformáló folyamatot.
1: Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot.
2: 2-től hétköznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
7: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az 5-ös főúton Örkény északi határában kátyúznak. Az 52-es kilométernél délután 3 óráig lezárták a fél útpályát. A váltokozó irányú forgalmat jelzőrök irányítják.
1: Kigyulladt egy autó az M4-es autóúton Budapest felé Üllő térségében, a 28-as kilométernél csak a leállósávon van korlátozás, de a füst miatt néhány kilométeren lelassul a haladás. A 7-es főúton Balatonvilágos térségében két gépkocsi ütközött, a 100-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 2B, az 51-es és az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak a Koppány utca és a Mester utca Könyves Kálmán körút között, mert egy utas rosszul lett. A 11. kerületben baleset miatt lezárták a Kelenhegyi utat, ezért a forgalmat elterelik, így a 27-es autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, nem érinti az Iglói utca és a Mihály utca közötti megállóit. Egy balesetnél tart a műszaki mentés a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé. Az Üllői út után a középső sáv nem járható, jelentős lassulásra kell emiatt számítani. Varga Etele, BKK Info.
7: Időjárás jelentés.
2: Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 23-28, késő este 13 és 20 fok között alakul.
1: Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
9: Nemzeti Sportkrónika.
10: Sukka Attila irányítja a következő idényben az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatát. Előnyben a Ferencváros a női vízilabda bajnoki döntőben. Lelik Réka is távozik a Diósgyőr női kosárlabda együttesétől. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
9: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
10: Sukka Attila lesz az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az élvonalban. Sukka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta a Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdaiaknál. Sukka Attilát Jó András kérdezte.
11: Volt már előzetes beszélgetés is, szóba került az, hogy belülről szeretné megoldani az edzőkérdést, mivel kitűzött célunk az, hogy egyre több fiatal játékos próbáljunk betenni a csapatunkba. Én két éve már itt dolgozom, mint akadémia szakmai vezető, ismerem az utánpótlást a kicsiktől egészen az NB3-ig, akikkel most bajnokok lettünk, és ott is csak fiatal játékosok játszottak, úgyhogy az átmenetet azt meg tudnánk így oldani.
12: Mennyiben jelent előnyt, hogy az akadémia vezetése után már laposan ismeri a klub belső struktúráját?
11: Nagyon nagy előnyt jelent, mert ha kívülről jön valaki, akkor meg kell ismerni azt a rendszert, ami itt van nálunk, ahogy működik az első csapattól kezdve lefelé minden. Én ugye már voltam itt egyszer, egy évet dolgoztam, eredményes munka volt, ötödikek lettünk, és bejutottunk a Magyar Kupa elődöntőjébe. Most megismertem teljesen tövéről hegyére az utánpótlást, és látjuk azokat a játékosokat, akiket a későbbiek folyamán az első csapatba be lehet építeni, és látjuk azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben egy pár év múlva már meghatározói lehetnek a kisvárdai csapatnak.
10: Sukka Attilát hallották. Mauro Ruslinellit nevezték ki az élvonalbeli német labdarúgó bajnokságban szereplő Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin vezetőedzőjének. A svájci szakember Marie-Louise Eta a Bundesliga első női vezetőedzőjének helyét veszi át a fővárosi csapatnál. Az Union a 11. helyen fejezte be az idényt. Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kihirdette 26 fős keretét a június 11-én kezdődő világbajnokságra, amelyre nevezte Manuel Neuert is. A Bayern München 40 éves világbajnoka a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól, Nagelsmann azonban most első számú kapusként számít rá. A németek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán az újonc Curaçao mellett elefántcsontpart, valamint Ecuadorral küzdenek egy csoportban. Julian Nagelsmann így indokolta Manuel Neuer behívását a keretbe.
13: Manu gibt, welche Qualitäten er hat, was auch eine Mannschaft gibt. Szerintem mindenki ismeri azt az aurát, ami Manuel Neuert körülveszi, és hogy mit tesz hozzá a csapathoz. Továbbra is Németország három legjobb kapusának egyike. Pontosan ezért érdemli meg, hogy itt legyen, és ő is belement, hogy vállaljon egy újabb tornát. Vele tervezünk első számú kapusként, miközben tudjuk, hogy van egy világklasszis beugrónk is Oliver Baumann személyében, és Alex Nübelnek is erős szezonja volt. Korábban is mondtam, hogy kapusposzton nincsenek gondjaink, de igazából semmelyik poszton nincsenek.
7: Nemzeti Sportkrónika.
10: A női vízilabda UB1 döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros magabiztosan 15-8-ra nyert a BVSC ellen a Népligetben, ezzel előnybe került az egyik csapat harmadik győzelmeig tartó párharcban. Az FTC egyik góllövője Herzka Orsolya Farkas Mártonnak értékelt.
14: Nagyon sokáig az elején egy úszóverseny alakult ki. Egyik csapat se tudott gólt szerezni, talán 3 perccel a első negyed vége előtt született meg az első gól, ha jól emlékszem. Annak örülök, hogy attól függetlenül, hogy az elején nem ment a támadás, nem törtünk meg a védekezésbe. A legutóbbi meccs, a BL meccsen, amit az UVS-ével játszottunk, nagyon sok gólt kaptunk. Annak mindenképp örülök, hogy 10 gól alatt kaptunk, de bennem még mindig van egy kis hiányérzet, mert szerintem még mindig 3-4 elkerülhető gólt kaptunk. A következő meccsre azon leszünk, hogy ezt is kijavítsuk.
15: Azért ezt az UVS 16-ot gyakorlatilag megfeleztétek. Mi az, amit mondjuk összetudtatok azóta eltelt időben tenni a védekezésetekben? Nyilván azért a BVSC egy más profilú ellenfél.
14: Szerintem a 10 gól alatt, ha kapunk, azok vagyunk mi. A 16 gól azok egyáltalán nem mi vagyunk, nem alapozhatunk mindig arra, hogy túllőjük, amennyit kapunk. A támadás az mindig bennünk van, mert nagyon sok jó játékos van nálunk. Minden meccsen más emberek lövik a gólokat, nagyon nagy elosztásban. Szerintem most sokkal jobban koncentráltunk, de mint mondtam, még van bennem egy kis hiányérzet, de ez a jó sportban, hogy most jön majd a második meccs, ott tudunk majd újra javítani, és mindig magasabb és magasabb célokat kitűzni magunknak. Sajnos még mindig tanulnunk kell ezeket az utolsó negyedeket. Most is nem tudom pontosan, 2-3 gólt biztos kaptunk az utolsó negyedbe. Ez a folytatásban nagyon fontos lesz, hogy ne akadjunk meg az utolsó negyedbe, hogy sokkal feszesebbek legyünk a védekezésbe, és hogy minél kevesebb gólt kaptunk.
10: Az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz csatájának első találkozóján a BVSC hazai medencében 16-11-re verte a Szolnokot, amivel 1-0-ra vezet az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A győztes zuglói csapatot irányító Varga Dániel összegzését hallják.
16: A siker kulcsa, hogy megfelelő hozzáállás. Eddig sem volt gond a hozzáállással, de ez egy speciális helyzet volt. Olyan szolnoki csapattal találkoztunk, aki egy hónapja erre a mérkőzésre készült. Nekünk pedig az volt a feladatunk, hogy ne a sebeinket nyalogassuk a nem sikerült elődöntők után, hanem a jövőben nézzünk, illetve a jelenben éljük meg azt, amit tudunk, és ezt a mérkőzést ugyanolyan fontosnak vagyunk, mint bármilyen másik rangadót. Ezt köszönöm a játékosoknak, tényleg profin és nagyon jó mentalitással hozták a meccset.
10: Az Ausztriától elszenvedett 3-2-es vereség után a magyar férfi röplabda válogatott 4 játszmában győzött Ciprus ellen a Fonyódon zajló Mevza torna második játéknapján. Nemzeti együttesünk még a luxemburgiakkal és a horvátokkal találkozik. A Közép-Európai Szövetség első ízben kiírt világranglista pontokat adó viadalán. A csapatkapitány Horváth Kristóf így foglalta össze a ciprusiak elleni meccset.
17: Nagyon küzdős, nagyon hajtós mérkőzés volt, már az elején mind a két oldalról elkezdődtek az úgynevezett trash talkok, aminek örülök, hogy felvettük a versenyt, mind a játékban, mind pedig az ilyen jellegű kommunikációban, és megmutattuk a karakterünket, ami mindenképpen előremutató. Van egy pihenőnapunk, próbálunk regenerálódni, illetve majd kielemezni a Luxemburgnak a játékát, azon kívül pedig ugyanúgy, mint eddig, hajtós küzdős edzéssel és mentálisan is próbáljuk felvenni a versenyt.
10: Bejutott az elődöntőbe Udvardi Panna, a Rabat is alakpályás tenisztordán, mivel a negyed döntőben 7-5-6-3-ra jobbnak bizonyult a kolumbiai Camila Osoriónál. Mondár Anna viszont 2 játszmában alul maradt az ukrán Hanyelia Kalininával szemben, így Udvardi Kalinina ellen játszik a fináléba kerülésért.
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
10: Lelik Réka távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 idény után hagyja el az együttest. A játékos 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Korábban már elköszönt a klubtól a honosított Katrin Westbeld, a spanyol Paulo Hinzo, valamint Takács Boglárka, illetve Miklós Merinda is. Lelik Rékát Csík Dániel ért el telefonon.
18: eléggé túlteljesítette minden várakozásomat ez az elmúlt 3 év, és itt most nem csak arról beszélek, hogy sikeresnek mondható 3 év van mögöttem, de amilyen emberekkel találkoztam és dolgozhattam együtt, azt szerintem nagyon ritkán tudja az ember megélni. Számomra ez az egyik legnagyobb hozadéka, hogy emberileg is nagyon sokat tudtam fejlődni, mint személyiségben, illetve a pályán is rengeteget.
19: Mire vagy a legbuszkébb az elmúlt 3 szezonból?
18: Arra, hogy amikor idejöttem, akkor Völgyi Péter kiemelte, hogy nincsenek fix játékperceim, és itt nem az lesz, ami a csatába, ami olyan szinten rosszul esett, hogy senki nem gondolta, hogy az lesz, mint a csatába, mert tisztában voltam, hogy ez egy Euroliga szintű klub. Viszont évről évre szintet tudtam lépni, és tudott fejlődni a játékom. Minden évre kitűztem magamnak egy célt, hogy éppen mibe, és azt szerintem tudtam teljesíteni, és ami a legfontosabb, hogy felelősséget tudtam vállalni a tetteimért. Ez külön öröm számomra.
19: Azt lehet tudni, hogy itthon folytatod, vagy ismét légiósnak állsz?
18: Annyit mondhatok, hogy külföldön fogom folytatni. Egyelőre még nem kívánok országot mondani. Megvárom, amíg a csapat bejelent, ezt tiszteletbe tartom. Közeli ismerősök már tudják, nem titok, de azért nem küldtem a világgá egyelőre.
10: A kosárlabdázó Leli Krékát hallották. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencvárost erősítő beálló a montenegrói Buducsnosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert, a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. Póta Georgina megnyitotta asztali teniszcsarnokát Zuglóban, amelynek szakmai vezetője, ő maga a kétszeres Európa-bajnok, ötszörös olimpikon játékos. A Póta pingpong asztali teniszcsarnokban a kezdőktől a versenysportolókig mindenki számára elérhető a sportág. A 125 fő befogadó képességű tér alkalmas edzések, versenyek és egyéb pingpongos rendezvények lebonyolítására, valamint céges összejövetelek, csapatépítők és születésnapi programok helyszíneként is működik. Póta Georginával Szilágyi Dóra beszélgetett.
20: Amikor több mint egy évvel ezelőtt beléptél ide, akkor minden romos volt még itt. Mit láttál ebben a helyben?
21: A lehetőséget. Lógtak a kábelek a plafonról, régi lámpák feltéve, lyukok a falon, és nem annyira jó a képzelőerőm, de ott valahogy be tudtam ezt kapcsolni, és így elképzeltem az asztalokat, és nagyon boldog vagyok, hogy itt állunk, és ez megvalósult.
20: Olyan, mint amilyennek képzelted?
21: Igen, pontosan olyan. Természetesen egy évvel ezelőtt készültek látványtervek, akkor én már beterveztem mindent, hogy legyen az asztal elosztása, a terem elrendezése. Nem most jöttem ide egy-két héttel ezelőtt, és akkor kezdtem el kicentizgetni a dolgokat, tehát én ezt már láttam tervezőkön, de sokkal jobb élőben. Fantasztikus lett.
20: És az fontos, hogy az e-sportot nem hagyod még abba?
21: Nem. Játszom Görögországban jövőre, az Erdély színeiben itt Magyarországon. Imádok pingpongozni, és semmi pénzért nem hagynám abba. Itt ez egy fantasztikus csarnok, itt tudok délelőttönként is, vagy akármikor edzem. Ez a lényeg, ez érted. Én simán el tudom képzelni, 80 évesen is itt fogom ütni azt a kis fehér labdát, mert ez egy nagyon jó kis sport, ami fejlesztés, jó az állóképességre, a koncentrációra. Ezt tényleg minden korosztályunk ajánlom.
10: Póta Georginát hallották. A Magyar Síszövetség tisztújító küldött gyűlésén a tagság titkos szavazással ismét Kőrösi Krisztiánt választotta meg elnöknek. Az új elnökség megbízatása 2030. május 31-éig szól. A magyar férfi jégkorong válogatott ma 16 óra 20 perctől Németország ellen játszik a Svájcban zajló elitvilágbajnokság 4. fordulójában. Az összecsapásról a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak majd beszámolót. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
22: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
23: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
24: Épp testben, épp lélek, és mégis meg annyi kihívás, ha a külvilág történéseit nem halljuk, ahol az érintés és a szemkontaktus néha az egyetlen út a kapcsolódáshoz. A Hallássérültek Budapesti Tanintézetében járunk, ahol minden gyermek azt érezheti, hogy figyelnek rá, hogy fontos.
23: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
0: Ezek az északi terjeszkedések, amelyeket most az Európai Unió az utóbbi időszakban mutat, akár ez az izlandi csatlakozási kérdés, akár a Norvégiához fűződő kapcsolatok és a Kanadához fűződő kapcsolatok, mind azt mutatják, hogy az Európai Unió fölébredt ezzel az északi sarkvidéki térséggel kapcsolatban.
3: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
23: Jó reggelt, Magyarország! Törőcsik Zsolttal.
4: Napi jegyzet című rovatunk következik, amelyben ezúttal Hollerun Gábor, Liszt Ferenc díjas karmester, karvezető, érdemes művész osztja meg a gondolatait önökkel.
23: Napi jegyzet.
5: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Szerencsém volt, édesanyám szerette a zenét, ezért zenei általánosba iratott. Szerencsém volt, az általános iskolában kitűnő énektanárunk és a tudás és készségtan tárgyakban egyaránt nagyszerű tanáraink voltak, akik nem csak osztályoztak minket, hanem sikerélményt adtak. Persze, ha kellett, szidást kaptunk, de hozzá mindig útmutatást is. Szerencsém volt, mert 7 éves koromtól zongoráztam, és csak felnőtt fejjel értettem meg azt a hihetetlen okos és motiváló tehetséggondozást, amit sok 10 000 kortársammal együtt kaptunk az ENA oktatásban. Szerencsém volt, mert a gimnáziumban lánglelkű énektanárunknak köszönhetően fantasztikus zenei élet volt. Énekkar, zenekar, sőt opera produkciók is. Így matematika-fizika szakos tanulóként a zene jelen maradhatott az életemben. Szerencsém volt, mert középiskolás éveim végén részese lehettem egy Bartók műveltségi versenynek, aminek köszönhetően lettem muzsikus. Szerencsém volt, mert a Zeneakadémián megtanulhattam az élmény valós értékét, mechanizmusát és hatását. És végül szerencsém volt, hogy közel 40 éve rá tudtam venni az akkori középiskolák énektanárait egy egyesített kórus létrehozására, hogy olyan darabokat adjunk elő együttesen, amit külön-külön nem tudnánk. Kodálya nagyszerű gondolatának köszönhetően azóta sok ezer fiatal érzi magát szerencsésnek, hogy érti az együtt éneklés nélkülözhetetlenségét, és érezheti ennek csodáját. Vajon ma mennyien tudják elmondani, hogy ilyen szerencséjük van? Az iskola énekkarok száma fokozatosan töredékére zsugorodott a rendszerváltás óta. Az éneklés nélküli énekórák sivársága és különösen az éneklés helyetti dolgozatírás pedig az utolsó halálos döfés a zene megszerettetésében. Készségek hiánya nem váltható ki még oly brilliáns tudással sem, mint ahogy az értelem sem képes csodákra, a lelkület támasza nélkül. Mentális létünk egyik legerősebb forrása a művészetekhez nélkülözhetetlen készségek megléte, legyen szó énekről, táncról, vagy a képzőművészetek bármelyik formájáról. A művészet rendre és egyúttal közösségi létre is nevel minket, és nem utolsó sorban szeretetre. A gyermek még nem beszél, de énekel. Még nem ír, de rajzol. Még nem jár, de táncol. Értjük ezt a bölcsességet és a gondolatok üzenetét? Valóban akarjuk, hogy mentálisan kiegyensúlyozott és érzelmileg gazdag generációk nőjenek fel? És hajlandók vagyunk ezért tenni is valamit?
4: Hollerun Gábor, Liszt Ferenc díjas karmester, karvezető, érdemes művész osztotta meg a gondolatait önökkel napi jegyzet című rovatunkban, amely visszahallgatható a híradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon.
23: BKK Info.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után, mert befejezték a helyszínelést a középső sávban, viszont továbbra is akadozik az előrejutás. Baleset miatt továbbra sem járható a 11. kerületben a Kelenhegyi út. A forgalmat elterelik, a 27-es autóbusz is módosított útvonalon közlekedik. Nem érinti az Iglói utca és a Mihály utca közötti megállókat. Varga Etele, BKK Info.
23: Autós percek.
4: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódás. Tatától kezdődően egészen a 70-es kilométertől az 50-es kilométerig tart. Kérjük, ennek tudatában tervezzék meg az útvonalukat, erre figyelmeztet az Útinform. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a kiépített terelésnél Bagg térségében a reggeli csúcs miatt lassulás, 2-3 kilométer hosszan már szakaszos torlódás is tapasztalható. Az M4-es autóúton pedig Budapest felé Üllő térségében kigyulladt egy személygépkocsi, a 28-as kilométernél csak a leállósávot korlátozzák, de a füst miatt egy 1-2 kilométeres lassulásra kell számítani.
23: Időjárás jelentés.
4: Napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken lehet egy-egy zápol. Többfelé erős lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul. 8:09, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Karami Zsuzsa.
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 dokumentumot hoztak nyilvánosságra. Az iratok között szerepel a többi között a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K.E. esetében a kegyelmi döntésnek. Az Európai Uniónak Ukrajna előtt a már évek óta tagjelölt nyugat-balkáni államokat kellene felvennie, jelentette ki Magyar Péter Bécsben az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a Balkán stabilitása és biztonsága nem csak a szűkebb térség, hanem Európa érdekét is szolgálja. További 5000 katonát küld az amerikai kormány Lengyelországba, közölte Donald Trump. Az amerikai elnök tavaly szeptemberben utalt arra, hogy az Egyesült Államok növelheti katonai jelenlétét Lengyelországban, és ígéretet tett az ország védelmének biztosítására is. Jelenleg egy csaknem 7400 tagú amerikai kontingens állomásozik Lengyelországban. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadályozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Ismét medve támadás történt Romániában. Az északerdélyi Bükkösön egy 72 éves férfit sebesített meg egy nagyvad. Az áldozatot a település határában egy nehezen megközelíthető területen találtak meg. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
23: Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
4: A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu vezető elemzője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 6%-kal nőtt, az S&P 500-as 2%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit 1%-kal emelkedett. Donald Trump amerikai elnök előtt ma teszesküdt Kevin Warsh, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve új elnöke. Az 56 éves közgazdász 4 éves mandátumot kap, a Fed kormányzó tanácsának tagjaként pedig 14 éves megbízatása lesz. Jerome Powell-t váltja a szervezet élén, aki 8 éven át vezette a jegybankot, Powell kormányzói mandátuma 2028. januárjáig érvényben marad. A Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője szerint a globális olajpiac akár már a nyár második felében kritikus helyzetbe kerülhet, ha a hormuzi szoros továbbra is zárva marad. A CNBC összefoglalója alapján Fatih Barol egy rendezvényen azt mondta, az iráni háború okozta energiapiaci sokra egyetlen hatékony válasz van, ha feltételek nélkül újranyitják a tengeri szállítási útvonalakat. Fatih Birol azt is hangsúlyozta, hogy a világ olajkészletei folyamatosan apadnak, és a nyári keresletélénkülés tovább hajtja az árakat felfelé. Túlnyomó részt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap, leszámítva Londont, ahol a FTSE 0,1%-kal tudott erősödni, a frankfurti DAX 0,5%, a párizsi CAC-on 0,4%-os esésben volt a nap végén, a madridi IBEX pedig 0,4%-os mínuszban zárt. A svájci pénzügyminiszter szerint a UBS-nek a pénzügyi stabilitás érdekében magasabb tőketartalékot kell felépítenie. A politikus hangsúlyozta, az alpesi ország adófizetői nem hajlandók egy újabb bankmentés kockázatát viselni, még a legnagyobb svájci pénzintézet esetében sem. Az új előírások mintegy 20 milliárd dollárra emelnék a UBS-szel kapcsolatos tőkekövetelmények összegét. Erőteljes növekedést mutatnak a nemzetközi generáli csoport pénzügyi eredményei 2026 első negyedévében, amihez valamennyi üzletág hozzájárult. Az olasz biztosító csoport közleménye szerint a bruttó díjbevételük az első negyedében elérte a 28,2 milliárd eurót, az életbiztosítási és a nem életbiztosítási szegmensnek köszönhetően, a működési eredmény pedig jelentősen 2,2 milliárd euróra nőtt. A társaság részvényeinek árfolyama több mint 2%-ot emelkedett tegnap a milánói tőzsdén. Szabadkereskedelmi megállapodás előkészítéséről állapodott meg Szerbia és Ukrajna Belgrádban tegnap. A közös nyilatkozatot a szerb kereskedelmi miniszter és az ukrán kormányfő helyettese írta alá. A tervek szerint az egyezmény még az év végéig hatályba léphet. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,6%-os csökkenéssel 130.632 ponton zárt tegnap. 27 milliárd forint volt a börze forgalma, a vezető papírok vegyesen teljesítettek. A Magyar Telekom 0,5%-kal erősödött 2640 forintra, az OTP 2,9%-os mínuszban zárt 39.900 forinton, a MOL 1,7%-kal csökkent 3922 forintra, a Richter pedig 1,6%-kal gyengült 12.030 forintig. Friss hír, hogy az idei első negyedévben a nyersadat szerint 0,5%-kal a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,3%-kal csökkent a beruházások volumene idehaza az egy évvel korábbihoz képest, erről jelentett a Központi Statisztikai Hivatal. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít a forint. 1 euró 358 forintba és 97 fillérbe, 1 amerikai dollár 309 forintba és 17 fillérbe, 1 svájci frank 392 forintba és 87 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
4: Németh Lászlót, a növekedés.hu vezető elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
23: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
4: 8:30 után 8 perccel gazdasággal folytatjuk a következő percekben is. Június 1-től ugyanis felfüggeszteni a kormány a vendégmunkások behozatalát, hogy felülvizsgálhassa a teljes szabályozást. A vállalkozók képviselői többször megszólaltak már az ügyben, és nem örülnek a döntésnek, de mit mondanak a munkavállalók? Erről kérdezem a következő percekben Mészáros Melindát, a Liga szakszervezetek elnökét. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
4: Ugye most sem korlátlan a vendégmunkások beáramlása, és elvileg egy vállalkozó csak akkor alkalmazhat vendégmunkást, hogyha magyarországi munkavállalót nem talált annak a bizonyos munkakörnek, vagy annak a munka feladatnak az ellátására. Ön hogy látja a jelenlegi szabályozásnak a működését? Mely pontokon szorul esetleg korrekcióra?
6: Jelenleg is érvényes szabályozás értelmében ugye a harmadik országbeli munkavállalók Magyarországon történő foglalkoztatása és a különböző típusú engedélyek, tehát tartózkodási engedély, illetve szezonális tevékenységhez kötött engedélyek kiadása nagyon komolyan szabályozott. A rendelkezésre álló kvótát a gyakorlati tapasztalataink és a statisztika alapján egyébként nem merítették ki az elmúlt években, 2024-25-ben sem a vállalkozások. Egy másik probléma, amivel a magyar lakosság is leginkább találkozik, az úgynevezett csoportos engedélyeknek a kiadása, amely egyébként a beruházásokhoz a nagy léptékű, egy időben nagyon komoly munkaerő igényt támasztó beruházásokhoz kötődik. Az elsődleges cél természetesen szakszervezeti oldalról is, és ebben egyetértés van egyébként a munkáltatói szövetségekkel is, a hazai munkaerőpiac, a magyar foglalkoztatottaknak a védelme és a megbecsülése. A külföldi munkavállalók esetében az ő foglalkoztatásuk, a bérek alacsonyabb szinten tartása, az egy nagyon negatív hatás gyakorolhat hosszú távon a magyar munkaerőpiacra, ezért olyan védelmi mechanizmusokat kell beépíteni, egy tényeken alapuló és egy reális helyzetfelmérést követően egy megfelelőbb szabályozási rendszer kialakításával, ami egyébként hosszabb távon biztosítja a magyar munkavállalók elhelyezkedési lehetőségeit, és ahol megfelelő módon szabályozottan szükséges és ellenőrzött keretek között végrehajtható, ott sajnos ki kell mondani, szükség van a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására is. Itt a termelő kapacitások és ezáltal ugye a magyar munkahelyek védelme érdekében is szükség van rájuk. Egy hirtelen elhamarkodott, nem kellően átgondolt döntés. Egyetértek egyébként a munkáltatói szövetségekkel, valóban veszélybe sodorhatja a magyar munkaerőpiacot.
4: Mit jelent ez konkrétan? Tehát, hogyha lesz egy teljes tiltás, és mondjuk emiatt zavar keletkezik a gazdaság bizonyos ágazataiban, az mit jelenthet a magyar munkaerőpiacra nézve? Mit ért az alatt, hogy veszélybe sodorhatja?
6: Vannak egyes ágazatok, például a mezőgazdaság, állattenyésztés, de a feldolgozóipar számos területe is, ahol a foglalkoztatás alapvetően épül egyébként a harmadik országbeli munkavállalókra. A feldolgozóiparban több esetben ugye nyilván a műszakokat sem tudják kiadni. Ez ugye veszélyezteti a magyar munkavállalók foglalkoztatását is, és nyilván vannak olyan biztonsági előírások, intézkedések, amelyek megfelelő létszám egy időben történő jelenlétéhez kötöttek. Ha ezt nem tudjuk biztosítani, akkor adott esetben ezek a vállalkozások fel kell, hogy függesszék a működésüket, és ezáltal a magyar munkavállalókat sem tudják foglalkoztatni. A mezőgazdaságban a szezonális munkák tekintetében, és elsődlegesen is ugye az állattenyésztésben sajnos a magyar munkavállalók a felkínált munkalehetőségekkel az elmúlt években már nem kívántak élni. Azt is ki kell mondanunk, és ezért utaltam arra, hogy itt egy reális helyzetfelmérés szükséges, hogy a sajtóban megjelent számoktól eltérően, hogy itt 400 ezer fős munkaerő tartalék áll rendelkezésünkre, a valóság azt gondolom, hogy megszemenően nem igaz. Az inaktívak, az álláskeresők átgondolt szervezet keretek közötti megfelelő programok alapján történő megszólítása mindenféleképpen szükséges, de ki kell mondani azt, hogy ebből a létszámból egy 100-150 ezer fő a korábbi összehangolt pilot programok eredményeként sem tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.
4: Világos, tehát akkor ez a szám kisebb, mint 400 ezer, mert ugye érdekes, amit mond, azért is, mert a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is ebben látja a megoldást inkább, hogy az inaktívakat kellene bevonni a munkaerőpiacra, de hát akkor ez ezek szerint nagyjából ilyen 250-300 ezer ember lehet. Mivel bírhatók, vagy mivel lennének ők munkára bírhatóak, és mennyi idő alatt? Mert azért gondolom, ez sem működik, vagy megy egyik napról a másikra.
6: Valóban így van. Tehát, ahogy utaltam is rá, itt nagyon szervezett keretek között működő és átgondolt programok szükségesek. Ez egy hosszabb távú folyamat. Ez egyik napról a másikra nem megvalósítható. Szükségesek olyan mobilitást segítő intézkedések is, mint például a szakszervezetek által már hosszú évek óta kezdeményezett bérlakás program elindítása, vagy a munkavállalók részére biztosított utazási költségtérítések keretösszegeinek egy átgondolt megemelése. A jelenlegi árak mellett a munkavállalók és a jelenlegi bérek mellett nem tudják biztosítani azt, hogy adott esetben kihasználva a mobilitást egy messzebb, távolabbi munkahelyet válasszanak maguknak. A másik probléma, amivel szembesülnünk kell, hogy alapjaiban át kell gondolnunk a harmadik országbeli munkavállalóknak a szabályozási keretét. Nagyon komoly hiányosságokban szenved hosszú évek óta a magyarországi munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés, amelyben nem reformáljuk meg az ellenőrzéseknek a rendszerét nem építünk fel egy működőképes és hatékony és rendszeres folyamatos ellenőrzés biztosító rendszert a szociális partnerek bevonásával, akkor bármilyen szabályozást is alkotunk, az nem lesz működőképes. Jelenleg ugye egy hatályos kormányrendelet alapján a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórum a VKF keretei között kellene ezekről a kérdésekről tárgyalni, de sajnos ezt a fórumot nem hívták össze. Ennek a feladata lenne egyébként, hogy a munkaerőpiaci kérdésekről, egy harmadik országbeli foglalkoztatottak helyzetéről is beszéljünk. És ha már itt tartunk, akkor vannak egyes ágazatok, ahol az úgynevezett alvállalkozói láncok beépülése, ilyen például a futásszolgálatokat működtető vállalkozások, és az alvállalkozók keretei között foglalkoztatott harmadik országbeli munkavállalók okoznak nagyon komoly problémát, nagyon komoly bizonytalanságot, és folyamatosan letörik egyébként a magyar vállalkozók és a magyar munkavállalók jövedelmi viszonyait.
4: Na igen, az egy érdekes kérdés, és akkor beszéljünk is erről egy szót, mert ezzel kapcsolatban is van egy vita, egy elméleti vita, hogy vajon a vendégmunkások lenyomják-e a hazai béreket. Önök mit tapasztalnak, mit mutat a gyakorlat ezzel kapcsolatban, hogy ez egy általános probléma, vagy inkább szektorokra jellemző?
6: Szektorokra jellemző probléma. Általános problémaként a nagyvállalati szektorban azért nem jelentkezik, mert nyilván ugye a közvetítő cégeken keresztül és szabályozott keretek között behozott munkavállalók azért nagyon komoly háttérköltséget jelentenek a munkáltatók számára. Tehát itt el kell választani egymástól a jogkövető magatartást tanúsító munkáltatókat, akik szabályozottan végzik a tevékenységüket, azoktól a munkáltatóktól és azoktól az alvállalkozói láncoktól, ahol ez nem valósul meg. Ezért lenne ugye az ellenőrzésnek, a kontrollnak egy nagyon komoly szerepe. Ráadásul vizsgálnunk kellene valóban a jelenleg hatályos kormányrendelet alapján is, hogy igazolható módon nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő. Ennek nem formalitásnak kell lenni, és nem csak egymás közötti papír tologatásnak, hanem ez valóban egy nagyon komoly és minden részletre kiterjedő ellenőrzési módszert kellene erre kidolgozni. Az a bizonytalanság, ami eluralkodott egyes szektorokban, nagyon komoly és súlyos gazdasági károkat okozhat, és ennek a vesztesei, ki kell, hogy mondjuk, mindig a lánc végén lévő munkavállalók lehetnek.
4: Még egy kérdésről beszéljünk, mert ugye említette azt, hogy a VKF, tehát a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumát még nem hívta össze az új kormány. Más ügyben, vagy egyáltalán önöket keresték, már volt bármiféle kapcsolatfelvétel a gazdasági minisztérium, Kapitány István és a munkavállalók képviselői között?
6: Sem a gazdasági minisztérium, sem a szociális minisztérium részéről nem történt kapcsolatfelvétel. A konfederációnk részéről és tudomásom szerint a szociális partnerek mindegyike részéről történt megkeresés a választásokat követően és az azt követő időszakban is, amikor már láttuk ugye a szaktárcák portfólióját. Ezekre a megkeresésekre semmilyen választ nem kaptunk. Várjuk a kormányzat megkeresését, és várjuk azt, hogy a jelenleg hatályos szabályok alapján a szociális partnerek bevonásával történjenek meg ezek az egyeztetések. A Vállalkozók Országos Szövetségével egyetértésben úgy gondoljuk, hogy nagyon komoly háttérinformációkkal és tudással rendelkeznek a partnerek, ezeket szeretnénk megosztani a döntéshozókkal, hogy valóban egy átgondolt és hosszabb távú szabályozás születhessen.
4: És hogyha ilyen tárgyalások lesznek, akkor természetesen arról is beszámolunk. Majd június 1-től tehát felfüggeszteni a kormány a vendégmunkások behozatalát, hogy mit gondolnak erről a munkavállalók, arról kérdeztem az elmúlt percekben Mészáros Melindát, a Liga szakszervezetek elnökét.
23: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
4: És 3:49 után 4 perccel azzal folytatjuk, hogy 15 000 palántát adományoz rászoruló családoknak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász. A cél az öngondoskodás erősítése és a családok megélhetésének a támogatása. A részletekkel pedig Szabados Edina, a Katolikus Karitász kommunikációs vezetője érkezett a stúdióba. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
4: Miért éppen palánták?
9: A palánták a reményt jelentik, és a katolikus karitásznak az a fő elve, hogy amikor felkaroljuk a rászoruló családokat és embereket, akkor nem helyettük szeretnénk sikereket elérni, hanem velük együtt. Egy picit arra is rezonál, amikor nem halat adunk az embereknek segítségképpen, hanem hálót. És a palánták ideális eszközök erre. A palánták valójában a zöldellőkertek programunk része. Márciusban vetőmagot szoktunk adni a rászorulóknak, azok, akik igénylik és rendelkeznek kerttel. Ebben az időszakban pedig a palántázás következik, és ilyenkor nagyon örülünk annak, hogy 7. éve immár a Magyar Agrártudományi Egyetemmel összefogva 15 000 palántát tudunk szétosztani a családoknak. Ez körülbelül 600 családhoz jut el.
11: Mennyire nyitottak erre a családok, vagy mennyire van akár túljelentkezés is ezekre a palántákra, vagy a vetőmagokra korábban?
9: Az igény nagy, egyre nagyobb. El kell mondanom azt, hogy országos programról beszélünk, és változó az, hogy a 16 egyházmegyei Caritas központban mennyi igény érkezik be. Ezt a 15 000 palántát országosan osztottuk szét most a Magyar Agrártudományi Egyetem jóvoltából, de például meg kell említenem az Egri főegyházmegyei Caritas központot, ami az egyik legnagyobb területű egyházmegyénk, és ott további 20 000 palántát kaptak a családok. Van különbség a között is, hogy területileg milyen palántát érdemes ültetni. Eger környékén az vált be, hogy paprikát és paradicsomot kapnak a családok, 10-10 tövet. A Magyar Agrártudományi Egyetemtől kapott palánták között van paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök is.
11: Adnak ehhez szaktudást is adott esetben, hogyha ezt igénylik a családok, hogy abból a palántából aztán tényleg termés is legyen?
9: Igyekszik a katolikus Caritas minden segítséget megadni, legyen szó a vetőmagokról vagy a palántákról. Vannak kollégák minden egyházmegyei Caritas központban, akik ezért felelősek, tudnak kertészeti segítséget kapni, akár ültetési vagy vetési segédletet is, és el kell mondanom, hogy nagyon jól monitorozható az, hogy a felzárkózó településeinken, büszkén mondhatom el, hogy már 22 felzárkózó településen vagyunk jelen a jelenlét pontjainkkal, kertészek is segítenek a családoknak veteményezni. Ugye ez egy régi tudás, ami hosszú évtizedekig elkezdett kikopni az emberek életéből, tehát vannak olyanok, akik újból meg kell, hogy tanulják ennek a fortéjait, és vannak olyanok, akik ők vannak kevesebben, akik át tudták menekíteni a nagyszülők tudását, és abból is merítenek, amikor próbálnak alkalmazkodni az éghajlati változásokhoz, vagy éppen azt tűzi ki a Caritas célul, hogy minél inkább vegyszermentesen növekedhessenek ezek a palánták.
11: Mennyire tudják nyomon követni azt, hogy mi történik, hogy mennyi termés lesz például egy-egy palántából? Hát gondolom, a családokkal azért élő a kapcsolat, tehát hogy ez nem olyan nagy probléma.
9: Így van, azok az emberek, akik részt vesznek a zöldellőkertek programunkban, ők már hosszabb ideje kapcsolatban állnak a Caritasszal, és alapvetően annak megfelelően kapnak kertészeti segítséget, hogy melyik régiójában élnek az országnak.
11: Világos, milyen az együttműködés a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel? Ugye említett, hogy ebben a programban már 7. éve dolgoznak együtt. Mennyire gördülékeny az együttműködés?
9: El kell mondanom, hogy nagyon nagy összhangban sikerül megvalósítani évről évre ezt a programot. Hálásak vagyunk a Budatétényi Rózsakertnek is, akiknek a munkatársai hónapokkal korábban elkezdik a palántákat nevelgetni a magukból, és ezen a rendezvényen, ahol most ünnepélyesen a Caritas átvette ezt a 15 000 palántát, jelen volt dr. Herceg Anita, a Caritas jószolgálati nagykövete, a MATE rektorhelyettese Szabó István, és Zagyva Rihárd országos igazgató úr köszönte meg ezt a nagylelkű adományt. Jó hangulatban és nagy szeretettel adják át mindig a MATE munkatársai ezeket a palántákat. Van utánkövetés is, és reméljük jövőre is lesz folytatása a programnak. A megtapasztalt veteményezési fortélyokat pedig beépítjük mindig a következő évben.
11: Na hát akkor sok termést kívánunk azoknak, akik elültették ezeket a palántákat otthon. 15 000 palántát adományozott tehát rászoruló családoknak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Katolikus Caritas. Az akció részleteiről kérdeztem Szabados Edinát, a Katolikus Caritas kommunikációs vezetőjét. Hamarosan pedig 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó Reggelt Magyarország, és kezdődik a Délelőtt című műsorunk. Diósi Klári számít majd a figyelmükre, és most röviden el is mondja nekünk, hogy milyen témákkal. Szia, jó reggelt!
12: Jó reggelt, Zsolt, és köszöntöm persze a rádió hallgatókat. Igen, most az első óránk tulajdonképpen egészségügyi témákkal foglalkozik, mind a két részben, de nagyon is fontos dolgokkal foglalkozunk, ugyanis azért a trombózis az nem csak egy betegség után alakulhat ki, hanem mondjuk a nyári meleg is okozhatja, úgyhogy éppen ideje, hogy erről beszéljünk. Ugye külön választva, hogy mi az artériás és a mélyvénás trombózis, hogy ezeket ne keverjük össze. De ami még fontosabb az óra második részében, hogy újraélesztést fogok én is tanulni itt a stúdióban, úgyhogy a vendégünk hoz egy babát, egy bábút, úgyhogy itt teljesen közvetlenül én leszek az, aki ezt kipróbálom, én leszek az, aki megtapasztalom, hogy ez egy milyen fárasztó dolog, mert hogy addig kell csinálni, amíg a mentők ki nem jönnek, de azt hiszem, hogy ezzel megint csak felhívjuk a figyelmet ennek a fontosságára.
11: Nagyon valóban így van, és próbáltál már ilyet egyébként babán?
12: Igen, tehát, mert hogy a Duna TV-n forgattunk egy sorozatot, úgyhogy most már legalább azt tudom, hogy körülbelül hova tegyem a kezem, és mennyire hogy kulcsoljam, és mennyire kell kitámasztani a kezemet, de hát szerintem arról is kell beszélni, hogy ezt meg lehet tanulni, csak aztán van-e bátorságod, van-e merszed ezt az egészet csinálni, erre kéne minél jobban felhívni a figyelmet, hogy igen, ha bordát törünk, akkor bordát törünk, de akkor is életet mentünk.
11: Igen, és hát valóban azt gondolom, hogy frissíteni sem árt ezeket az ismereteket időről időre, mert amikor a jogsit megszerzi az ember, ugye akkor van egy egészségügyi vizsga, igen. Azelőtt kipróbáljuk egyszer-kétszer, aztán utána meg, amikor ott van a helyzet, nem biztos.
12: Igen, és már helyzetek lehetnek, úgyhogy egy szegedi taxist is kapcsolunk, aki viszont már olyan taxival közlekedik, ahol van defibrillátor, és egy olyan önkéntes, aki tud újraéleszteni, ezért sokszor hamarabb kiér, hogyha alapvetően őt riasztják a helyszínre, mint ahogy mondjuk egy mentő oda tudna érni. Hogy milyen klassz dolgok ezek, és hogy önkéntesnek lehet ehhez jelentkezni.
11: Így van, akkor jelentkezzünk önkéntesnek. Klári, neked hajrá, akkor ehhez a kihíváshoz majd, önök pedig hallgassák a délelőttöt, hogy felfrissítsék az egészségügyi ismeretekkel, újraélesztéssel kapcsolatos tudásukat is. Diósi Klári számít tehát a figyelmükre 9 órától. Mi pedig most a Jó reggelt Magyarország mai stábja, Bényi Csaba, Dian Gergő és a szerkesztő Pap János nevében is búcsúzunk. Szép napot, szép hétvégét kívánok. Törőcsik Zsoltot hallották. Viszont hallásra!

0: Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barack kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Idén is várja a közönséget az MRN-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Doknányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
5: Jó napot kívánok, Diósi Klári vagyok. Mindjárt kezdődik a délelőtt, és többek között azzal is foglalkozunk, hogyan mentsünk életet, hogyan tanulhatjuk meg az újraélesztést. Mert hogy a napokban előrejelzett nyárias, meleg idő is okozhat akár hirtelen szívmegállást. Fronthatás ma nem lesz, ugyanakkor erős UV-sugárzás igen, és a meleg időben a pollen is több. Most a folytatásban krónika, Garami Zsuzsát hallják.
6: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. A köztársasági elnök hivatala szerint az iratokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziójának a Sándor Palotában lévő példányát, ne várjon a kormány utasítására. Az EU-nak meg kell védenie külső határait, ami erősebb fellépést igényel az illegális bevándorlással szemben, jelentette ki Magyar Péter Bécsben az új migrációs és menekültügyi paktum kapcsán az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy Magyarország nem fogadja el a szabályozást,

0: A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. A tárcavezető hozzátette, az állampolgárok egészsége nem lehet alkutárgya. Kaló Zoltán közgazdász professzor lesz az egészségbiztosító vezetője. A jelenlegi nemzeti egészségbiztosítási alapkezelő a jövőben ismét országos egészségbiztosítási pénztár néven működik majd, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hozzátette, az intézmény nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem egy érték alapú biztosító. Szabálytalanságok miatt felfüggesztette a legnagyobb török ellenzéki párt vezetőségét egy ankarai fellebbviteli bíróság. A testület döntésével érvénytelenítette a 2023 végén a köztársasági néppártban tartott vezetőválasztást. Az elnököt azzal vádolják, hogy nyomást gyakorolt egyes küldöttekre, szavazatvásárlással, valamint megvesztegetéssel került a tisztségbe. A politikust nemrég egy Recep Tayyip Erdoğan államfőt bíráló beszéde miatt is megbírságolták. 6 év után újraindult az American Airlines közvetlen napi repülőjárat a Philadelphia és Budapest között. Az első gépet tegnap este ünnepséggel búcsúztatták a Pennsylvania állambeli nagyvárosban. A kevesebb mint 9 órás menetidejű vonalon közlekedő első Boeing gép csak nem teljesen megtelt. A szakemberek szerint a járat indítása a turisztikai és gazdasági kapcsolatok erősítése mellett ösztönzőleg hathat más amerikai légitársaságokra is, így a jövőben újabb közvetlen összeköttetések jöhetnek létre az Egyesült Államok és Magyarország között. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, gasztronómiáját, hagyományait és kulturális örökségét mutatják be. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait. A programokat koncertek is színesítik. Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 23-28, este 13-20 fok várható, és hasonlóan napos, kora, nyárias idő lesz a hétvégén is, pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet, erős lesz az UV-sugárzás. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
1: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
2: 9 óra múlt 5 perccel köszöntöm Önöket május 22-én, ez a Délelőtt, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Mondom is, hogy mivel várjuk Önöket egészen 10 óráig, témáink röviden. Magyarországon évente több mint 1000 ember halálát okozza trombózis.
3: Eléggé veszélyes volt a helyzet, meg sem mozdultam, ugye 30 napig a kórházba, ott feküdtem, nem volt egy lányálom, de túléltem. Meg volt is ismerősem, aki ebbe elment.
2: Mi a különbség az artériás és a mélyvénás trombózis között? Melyek a betegség okai, tünetei, és kinek ajánlott a trombofília szűrésre menni? Egyre több fiatalt is érint, de vajon megelőzhető? Önöknél volt-e érintett a családban? SMS számunk 0630 9666. Aztán sokkal több ember életét lehetne megmenteni, ha mindenki ismerné az újraélesztés legfontosabb lépéseit.
4: Jött csak egy pici nyögés, és leállt a szívverése is, leállt a légzése is. És akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
2: Hogyan mentsünk életet? Kik lehetnek a Szív City program önkéntesei? És miként lehet most kedvezményesen defibrillátorhoz jutni? Miért hasznos, ha egy taxiban is van ilyen készülék? Önök mernének és tudnának is segíteni vészhelyzetben? Életben maradni, ez ma a jelszó, hamarosan én is gyakorolni fogok itt a stúdióban. SMS számunk tehát újra 0630 9666, írjanak nekünk. A Délelőtt mai szerkesztője Füredi Zsolt. Hazánkban a trombózis és annak következményei jelentős népegészségügyi problémát jelentenek. A túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a szívbetegségek, tehát az életmód is jelentős szerepet játszik abban, hogy valakinél kialakul-e. Az viszont tévhit, hogy ez csak az idősebb korosztályt fenyegeti. Füredi Zsolt összeállítása.

0: mi válthatja ki a trombózist?
1: Sok zsír, kevés mozgás, meg a dohányzás.
0: Melyik korosztályt veszélyezteti legjobban?
2: 60-70-től.
0: És a fiatalabbakat?
2: Hát őket nem annyira talán.
1: Mindenkit vesz, azok sem mozognak most már.
3: Európában kétszer több ember veszíti életét trombózisban, mint AIDS-ben, mell- és prostatarákban, illetve közlekedési balesetben együttvéve. Világszerte minden negyedik ember halálát okozza, mert a trombózis érintheti a végtagokat, de szívrohamot, sztrókot és tüdőembóliát is okozhat. A most megszólaló középkorú férfi még korábban mesélte, hogy egyszer csak elkezdett fájni a lába.
4: Gyakorlatilag lábra állni már nem tudtam, és légzési nehézségek merültek fel. Megállapították, hogy egy mély vénás trombózisban szenvedek, amely tüdőemboliát okozott, tehát vérrögök kerültek a tüdőbe, és ez fulladással járt. Itt derült az ki, hogy életveszélyben voltam egy éjszakán át.
0: Későn jött orvoshoz?
4: Igen, későn. Nem tudtam, hogy ekkora baj.
3: Az úr egyébként alkoholt nem fogyaszt, nem is dohányzik, viszont egész nap ülőmunkát végez.
4: A késő esti órákban pedig hát az embernek már sok mindenhez van kedve, csak nem mondjuk mozogni. Döntően közrejátszott a nagyon kevés mozgás, hogy ez bekövetkezett. A vérsűrűségem az átlagosnál egy picit sűrűbb volt, de még azon a határon, amelyiket kezelés nélkül tűrés határon belülének ítéltek meg. Tehát a hajlamom erre megvan.
0: Akkor nem kellett volna önnek esetleg többször jönnie vérvételre?
4: Hát tehogy nem. Prevenció nagyon fontos lett volna, de az ember saját magát hanyagolja el a legjobban.
3: Habár a közvélemény szerint főként az idősebbeket érinti, valójában már fiatalkorban is kialakulhat a trombózis. A rendszeresen sportoló Adriennél egy öröklött véralvadászavar és egy húzódásos sérülés állhatott a háttérben, amikor évekkel ezelőtt 29 évesen az intenzív osztályra került. Már napok óta fáradtnak érezte magát és fájt a lába.
2: Két napos ülőmunka után felálltam, és akkor összeestem egyszerűen. A kolléganőm szerencsére ott volt, elkapott, nem láttam már rendesen, tehát valószínűleg nem kapott az agyam vért. Mondtam neki, hogy hívja a mentőt. Nagyon nagy szerencsém volt az intenzíves orvossal, aki átlátta, hogy mi a problémám, de ők igazából akkor azt mondták, hogy hát nem biztos, hogy megélem a reggelt.
0: Gondoltam volna, hogy 29 évesen bekövetkezhet ez?
2: Nem gondoltam rá, de hát volt előttem egy 19 éves fiú, akinek a karjába volt trombózis, akkor az nem számít.
3: Annyira nem, hogy akadt, akinél már 14 évesen is előfordult. A most 20 éves lány édesanyja meséli, hogy gyermekének szánkó balesete után a hónaljában alakult ki trombózis.
5: Genetikailag is nézték, és negatív lett. De előtte voltak már neki ilyen jelzései, hogy nagyon sokat fájt a keze, amikor írt. A csuklója mindig, az úgy fájt, tehát nem úgy mozgott, mint a másik kezébe. Tehát, hogy olyan érzéketlen volt. És 2000 januárjában szánkóztak, és akkor következett ez be. És akkor infúzió 160 órán keresztül, és aztán így jött helyre.
0: Gondolta volna, hogy 14 évesen trombózist lehet kapni?
5: Nem, abszolút nem. Ez nagyon meglepő volt, akkor akinél voltunk a professzor úr, annyit mondott, hogy élete során egyszer találkozott egy fiúval, tehát ez a két esete volt neki.
0: És azóta szülőként meg tudott igazán nyugodni?
5: Igen, végül is azóta eltelt, ugye azért elég hosszú idő, tehát ezzel így nem volt, meg ilyen tünetek nem voltak.
3: A következő úr pedig két mélyvénás trombózis és kétoldali tüdőembólia szerencsés túlélője.
6: Ez kialakult bennem, de hogy mitől, az mai napig kérdés sajnos. A szüleimnek ez például nem volt. Sem az életmódomban nem volt gond, semmilyen baleset nem ért igazából. Abszolút nem is dohányoztam életembe. Ez kis elhízás volt, úgyhogy ez ilyen spontán jövő dolog volt.
0: Hirtelen lett rosszul?
6: Eléggé hirtelen, ráhívták a mentőt.
0: Valahol ez csodával határos, hogy túlélte a tüdőemboliát, nem?
6: Hát végül is igen, hogy a mai napig hálás tudok érte odafent. Eléggé veszélyes volt a helyzet. Meg sem mozdultam ugye 30 napig a kórházba, ott feküdtem, nem volt egy lányálom, de túléltem.
0: Utólag ilyet meg, hogy úristen, mi történt?
6: Hát igen, mert volt is ismerősem, aki ebbe elment.
0: Meg lehet ezt előzni, hogy nehogy újra bekövetkezzen?
6: Hát, megelőzni az jó kérdés, mert én alapból mozgékony voltam, mindig is rengeteget sétáltam.
0: Szűrésre igen. Jár azóta?
6: Persze járok, ez kötelező. Gyógyszereket már másfél évtizedre szedem, ugye a vérhigítót a szedem, életem végig.
0: Nem fél attól, hogy újra bekövetkezhet?
6: Bizakodom benne, hogy nem.
0: Amúgy teljesen jól van?
6: Megoldom, köszönöm szépen, hogy igen. Ami akkor volt, ahhoz képest igen.
7: A trombózis tehát egy veszélyes állapot, de talán a korai jelek felismerésével megelőzhetjük a nagyobb bajt. Dr. Farkas Katalin főorvos, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőségi tagja érkezett a stúdióba. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
7: Ugye kezdjük azzal, hogy kétféle trombózist különböztetünk meg, és szerintem kezdjük az artériással, mert itt előzetes beszélgetésben azt mondta, hogy sokkal több emberi érint, és sokkal súlyosabb lehet a mélyvénás trombózis, amiről majd talán akkor egy kicsit többet is beszélünk, de akkor kezdjük az artériással. Itt igazából mi okozza az, hogy ez a bizonyos vérrög keletkezik?
8: Igen, tehát a trombózisról akkor beszélünk, amikor az érpályán belül megalvad a vér, és egy vérrög elzárja. Ugye a trombózis az artériás trombózis okozza a szívinfarktust, a sztrókot, és hát most, ha az alsó végtagi artériás trombózisról beszélünk, ott a végtagi érek elzáródását. Ugye leggyakrabban már van ott valamilyen érelváltozás, érelmeszesedés, egy úgynevezett plak, ami megrepedhet, ez hozzájárul ahhoz, hogy ott azon a helyen a vérlemezkék kicsapszódása miatt egy vérrög kialakuljon, és hát ez nagyon súlyos heveny tüneteket okoz.
7: Ugye nagyon érdekes ennek a szónak a jelentése is, hogy besűrűsödést jelent, hát így már értelmezhető, hogy miért ez a nev, hogy trombózis, de milyen tünetei vannak? Nagyon fontos erről beszélni, ugye hallottunk most érintetteket, és többször elhangzott az, hogy igazából nem volt különösebb, itt az utolsó úr is azt mondta, hogy talán egy pici elhízás, de közben mégiscsak kell, hogy figyeljük a jeleket.
8: Igen, mindenképpen különbséget kell tennünk az artériás és a vénás trombózis között.
7: Most ugye az artériásról beszéljük
8: először. Mert az úrnak vénás trombózisa volt, és ott valóban nem mindig olyan alarmírozóak a tünetek, mint az artériás trombózisnál, ami egy nagyon komoly heveny tünettel jár, hiszen ha elzáródik az artéria, akkor nem kap vért a végtag, és ennek következtében nagyon heves fájdalom, a láb elsápadása, a súlyos esetben bénulása is kialakul, tehát ezzel a tünettel általában gyorsan orvoshoz szoktak fordulni a betegek.
7: Ugye most arról beszélt, hogy például a láb vagy a végtagok, de igen, amikor ugye említette, hogy ez szívroham is lehet, meg stroke is, ami ide tartozik, akkor még mit élhetünk át? Tehát egy ilyen mellkasi szorítás is hozzátartozik, ugye? Hogy most egy picit végigvegyük, biztos erre kíváncsiak hát, a hallgatók is, hogy húha, akkor igen, mire figyeljek?
8: Hiszem, hogy a szívinfarktusról sokat hallottak, igen, mert ott ugye a koszorúér elzáródás az egy erős mellkasi fájdalommal, verítékezéssel, halálfélelemmel járó állapot. Szerencsére Magyarországon nagyon jól megvan szervezve ennek az akut ellátása, és ma már a katéteres eljárások révén nagyon gyorsan tudnak segíteni a betegen. Ugye a stroke a másik, amikor a szintén figyelmeztető jelek a testfélzsibbadás, bénulás, beszédképtelenség.
7: Beszélési ellátás zavarok, ugye? Amik mindenképpen ott lehetnek. Szóval akkor az érszűkület és az érelmeszesedés az egy mumus, ugye, ebben a helyzetben, és egyfajta oka lehet. De mi még az, ami kockázatot tud jelenteni?
8: Hát nyilván azok a rizikotényezők, amik amúgy is az érbetegséghez vezetnek, tehát a magas koleszterin szint, a magas vérnyomás, itt is az elhízás és a dohányzás, amiket mindenképpen hát kerülni kell, hogyha el akarjuk ezt az állapotot kerülni. És hát itt is vannak olyan betegségek, amelyek hozzájárulhatnak az artériás trombózis kialakulásához. Ilyenek például olyan trombofíliák, amik autoimmun betegséghez társulnak, amik artériás trombózist is hajlamosítanak.
7: Ugye nagyon sokszor halljuk ezt a kifejezést, hogy néma gyilkos. Lehet ezt is sorolni? Mert nagyon sokan azt mondják, hogy ennek úgy különösebben nem érzik tüneteit, csak amikor már ott van ez a bizonyos elzáródás, amikor már ott van az a bizonyos nagy baj.
8: Azt kell mondjam, hogy sokszor vannak olyan enyhe tünetek, amire a beteg nem figyel oda, hogy egy kicsit hamarabb kifullad. Esetleg egy enyhe balkar zsibbadás, hogyha most megint a szívre gondolunk, amivel azt mondja, jaj, biztos meghúztam a karomat, szóval nem fordul orvoshoz.
7: Elbagatelizáljuk.
8: És olyankor jönnek azok a szomorú esetek, amikről aztán a médiában is hallunk, amikor valaki hirtelen rosszul lett, meghalt, nem mindig tudnak segíteni a mentők, hát ha időben kiérnek, akkor igen.
7: Akinek bármiféle szívritmus zavara van, az ezt felerősítheti? Hatással lehet rá?
8: Ugye a szívritmus zavarnak több oka lehet, ott csak az egyik ok az érelmeszesedés, tehát ilyen értelemben, ha van szívritmus zavar, az nyilván növeli annak az esélyét, hogy van egyéb betegség is a szíven, ami kiváltotta a szívritmus zavar, de hát ilyenkor még időben ki lehet vizsgálni, illetve a szívritmus zavarnak is több fajtája van, ugye a leggyakoribb a pitvarfibrillációja, ami azért fontos, mert egy kicsit a témánkba vágott, a pitvarban lerakódik vérrög, és az agyba gyakran ugye leszakadva sztrókot okoz, de van halálos ritmuszavar is, a kamrafibrilláció, ahol az első segélynyújtás, újraélesztés és defibrillátor, amiről fognak hallani, az nyújt hát gyors segítséget.
7: Na mennyire összefüggnek akkor itt a témáink, ugye? Füredi Zsolt kollégám az iménti összeállításban is említette, hogy igazából azt hiszük, hogy ez leginkább az időseket érint, és ott is kiderült a riportalanyoknál, hogy fiatal is van. Mind a két fajta trombózis jellemző lehet fiatalokra?
8: Nem, inkább a mélyvénás trombózis az, ami, és ugye itt együtt szoktuk emlegetni a tüdőembóliával, ugye vénás tromboembóliának. Ugye ez azért egy nagyon fontos betegség, mert valóban, ahogy említette, nagyon enyhe tünetekkel is kezdődhet, nem tulajdonítunk neki nagy jelentőséget, ugyanakkor egy potenciálisan életveszélyes betegség.
7: Közben nézem, mert a hallgatók is írnak nekünk, és azt mondja, egy hallgató írja, igen, férjemnek egyszerre volt sztrókja, embóliai trombózisa, nagy szerencsénkre infarktus nem kapott, arra nem mentek a rögök, szóval azt írja, hogy alapvetően tökéletes a gyógyulás, ami egy pozitív történet, de hát még olvasni is nehéz, hogy így mennyi minden betegség összefüggéséről írt.
8: Igen, hát tényleg azt kell mondanom, hogy az utóbbi egy-két évtizedben olyan sokat fejlődött az ellátás, mind az akut ellátás, mind pedig a gyógyszeres kezelés szempontjából, hogy egy időben felfedezett trombózist nagyon jól tudunk gyógyítani, és ezért is hangsúlyozzuk a korai felismerésnek a jelentőségét, hiszen fiatal korban is belehalhat valaki, ahogy hallottuk a felvezetőben is, ugye a tüdőembólia nagyon súlyos betegség, tehát oda kell figyelni arra, hogy mondjuk egy féloldali lábpanasz van, hogy kicsit megdagad, fáj, nem múlik el, ugye tipikusan a betegek azt mondják, hogy várunk egy-két napot, hát ha jobban leszek, és ugye esetleg már a szövődménnyel kerülnek kórházba.
7: Egyébként meg rosszul olvastam, mert pont azt írja, hogy sok minden visszamaradt, de a járás és az újra, ennek újra tanulása azért ment, így kívánunk akkor jó egészséget mindenképpen, és akkor már ott tartunk igazából, hogy mélyvénás trombózis. Akkor mi a különbség, ez hol van? Ez leginkább az alsó végtagoknál jelentkezik?
8: Tehát a lényeg az, hogy a vénákban keletkezik a vérrög, nem az artériákban, és leggyakrabban az alsó végtagban, de érintheti a felső végtagot, illetve bizonyos speciális esetekben hasi vénákat is, de ugye a gyakori, és aminek a legnagyobb jelentősége van, az az alsó végtagi mélyvénás trombózis megelőzése és korai felismerése.
7: Mert hallottam olyat is, hogy comb, és ott a combtőnél érez fájdalmat, ez is egy jel lehet.
8: Igen, tehát ugye az alsó végtag, ugye, hát most így igen, orvosi szempontból elég igen, hosszú, csak,
7: igen.
8: Tehát lehet, ugye enyhébb esetben csak a lábszárvénákban van trombózis, na most ezt nagyon gyakran elnézik, tehát ez is egy fontos része, és utána ugye a térthajlat, a comb megy fele, egészen a medence vénákig, tehát nagyon súlyos vérkeringési zavart okozhat. Ugye amikor már ott van a combnál, akkor könnyű felismerni, mert az egész végtag olyan dagadt, hogy avval biztos, hogy orvoshoz fordul a beteg, de amikor enyhébb tünetek vannak, akkor is fontos odafigyelni, főleg ha tudjuk, hogy például egy trauma volt a korábban ugye ez a szalagsérülés, sportsérülés fiatalokban sokáig azt gondolják, csak attól fáj a lába, közben már egy trombózis alakult ki, de vannak egyéb hajlamosító tényezők, mint a nagy hasi műtétek, például a gipszrögzítés, amikor nem tudja mozgatni a végtagot valaki, és idősebb korban nagyon fontos, hogy a daganatos betegségek hajlamosítanak trombózisra.
7: Műtétet is említett, tehát olyankor adnak is még otthoni szúrásra, és ugye, hogy a trombózis megelőzésére egy injekció, közben említette a fiatalokat, ugye azt már mondtuk, hogy náluk is előfordul, de akkor például arra, hogy akár van egy hajlamuk, vagy hogy ők utánkövethetők legyenek jobban, ezt a bizonyos trombofilia szűrést nekik is érdemes?
8: A trombofilia szűrést úgy mindenkinek nem ajánlott az irányelvek szerint végezni. Akkor viszont, hogyha a családban van a szülőknek, nagyszülőknek ismert, akár ismétlődő trombózis, akkor feltétlenül ajánljuk, hiszen egy nőnél akár a fogamzásgátló tabletta, de önmagában maga a terhesség és
7: a
8: szülés, ugye ezek
7: igen.
8: A hormonális változások mindenképp növelik a hajlamot, hogyha esetleg a háttér egy trombofília is van, és hát ugye itt is nagyon fontos kivédeni időben a szövődményt.
7: Az, hogy van-e mutáció, az, hogy van-e öröklődési hajlam, az a szűrésnél megállapítható?
8: Igen, tehát ugye vannak genetikai vizsgálatok, ugye a leggyakoribb ez a bizonyos Leiden mutáció, ennek ugye úgy mondjuk, hogy van heterozigóta, illetve homozigóta, tehát az szerint, hogy egyik szülőtől vagy mindkét szülőtől örökölte a hibás gént az illető. Ugye a leggyakoribb a heterozigóta Leiden mutáció, ezt egy egyszerű vérvétellel ki lehet mutatni, és amikor valakinek így a családjában volt trombózis, akkor érdemes megcsináltatni, illetve szoktuk is ajánlani, amikor kiderül, hogy amennyiben van gyereke az illetőnek, akkor figyeljenek oda és csináltassák meg a vizsgálatot.
7: Ugye veszélyes dologról beszélünk, mert itt a tüdőembóliát muszáj megemlíteni, szóval, hogy ez elvezethet odáig, az meg sok esetben végzett. Lehet.
8: Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy az alsó végtag vénából egy nagyobb vagy kisebb vérrög leszakad, és felmegy a szíven keresztül a tüdőbe, és a tüdő artériát zárja el. Na most van, amikor olyan nagy, hogy a főtörzset elzárja, tehát azok az életveszélyes állapotok, de szerencsére azért nem annyira gyakori, tehát oda kell figyelni mondjuk a mellkasi tünetekre, ami fiatalokban is lehet például egy terhelésre jelentkező légszom, nehéz légzés, vagy egy szapora pulzus, esetleg köhögés. Tehát ha ilyen jelentkezik a láb tünetekkel együtt, akkor nagyon gyorsan kórházba
7: kell menni. Jó, hogy ilyet elmond mindenképpen, mert ugye van, aki eleve véralvadásgátlót szed, van, aki akár a műtét után nem gondol arra, hogy ilyesmi lesz, vagy egy gyógyszeres kezelés közben történhet bármilyen, és nagyon sokan például használnak kompressziós harisnyát is, ugye bizonyos dolgok megelőzésére. Annyi mindenféle formája van, ugye? De az a lényeg, hogy követni kell azt, amit mondjuk az orvos utasításban, de meg lehet előzni. Mit tudunk tenni?
8: Igen, tehát ugye a megelőzésben a főszerepet az játsza, hogy az ismert rizikó helyzetekben megelőző alvadásgátló kezelést adjunk, és erre az irányelvek pontos útmutatást adnak. Tehát ahogy említette is, a műtétek, a trauma kapcsán ma már rutin, hogy utána 5 hétig a betegek injekciót adnak otthon maguknak, hogy megelőzzék a trombózis kialakulását, és nagyon fontos tehát arra odafigyelni, hogyha a beteg csak például 10 napra kapott receptet az elengedés után, hogy a házi orvoshoz fordulni, hogy ez ne sikkadjon el, hogy neki igenis 5 hétig kell kapnia azt az injekciót.
7: Van, tehát magunk is figyeljünk és jelezzünk.
8: Nagyon oda
7: vissza.
8: Kell figyelni.
7: Kevés időnk marad, de nagyon fontosnak érzem arról beszélni, hogy itt a meleg. Most jövő hétre már 30-32 fokot mondanak. Ez egy kicsit hajlamosít erre? A melegben jobban vigyázzunk, főorvosnő?
8: Hát általában a vénás panaszokat rontja a meleg idő, azért mert tágulnak az erek, és akinek viszérbetegsége van, annak általában romlanak a panaszai, tehát lábdagadás, éjszakai lábikragörcs jelentkezik a meleg időben. Önmagában a trombózis csak a feszély akkor nő, hogyha nem iszunk elég folyadékot, tehát a meleg miatt kiszáradunk, és besűrűsödik a vér. Tehát még jobban figyeljünk oda a folyadék bevitelre, mert ez hozzájárulhat, a kiszáradás hozzájárulhat a trombózis veszélyhez.
7: Akkor mindenképpen ez legyen a végszó, mert szerintem a nyári melegben most ez a legfontosabb, amit mindenképpen tehetünk. Dr. Farkas Katalin főorvosnőt hallották, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőségi tagját. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. A folytatásban pedig látogassunk el a Mátra Derecskei Széndioxid gyógygázfürdőbe, ugyanis a Mofetta kezelés az egyéb ér problémák mellett jótékony hatású lehet trombózis után és annak megelőzésére is. Pilisi Csenge riportja.
9: A lábnál 90 térfogat százalék, a lézés magasságban meg ilyen 0,81 körül legyen. A gáz az 1,8-szer nehezebb, mint a levegő, és gyakorlatilag ennek a határán helyezkedik el a buborék.
7: A betegek egy medencében ülnek, ide engedik derék magasságban a széndioxidot.
10: Fölfele is érzem a meleget, meg itt a testemben. Reméljük, hogy fog használni.
11: Én cukorbeteg vagyok, úgyhogy minden évben felveszek egy 8-10 kezelést, hogy kitárgyalak. Megtágítsa a lábakban az ereket, kitisztítja a salakanyagokat az erekből, és akkor könnyebben tudok mozogni.
12: Nagyon sokféle vendéggel találkozunk, ezek között benne van a trombózisnak a mellékhatásainak a kezelése.
7: A társadalombiztosítás évente 2 alkalommal 15 kezelést finanszíroz, így bárki számára elérhető az ellátás, amellyel megelőzhető a trombózis vagy a végtag amputáció is, mondja Molnár László ügyvezető igazgató.
12: Ugye alapvetően maga a mofettázás az egy értágító hatással rendelkezik, különösen a hajszálerekről van szó, ahol esetleg egy cukorbetegség szövődménye miatt, a vér sűrűsödése miatt esetleg eldugulhatnak ezek a vékonyabb erek, emiatt következhet be később a látásromlás, és esetleg később a vértagvesztés. Tehát ezeket a folyamatokat az a széndioxid nagyon jól kezeli. És ilyen módon, ahogy kitágul az ér, és jobban átjárhatóvá válik, az érfalról ezek a plakkok, ezek az apró részecskék, ezek leválnak, és bizony jelentősen csökken a trombózisnak, illetve ennek következményeiként létrejövő egyéb betegségeknek a kockázata.
7: Javasolják? Akár trombózis után egy ilyen utókezelésként?
12: Van értelme, ha valaki egy kúrát szeretne nálunk igénybe venni, akkor bizony orvosi beutalóval kell, hogy érekezzen, komplett laborral, az EKG-t meg vérvételt jelent. Mofetta van Európában több helyen, de alapvetően más a gáznak az összetétele. Míg Erdélyben ott egy magasabbként tartalmú széndioxid gáz tör föl, nálunk viszont nincs ként tartalma, cserébe viszont magasabb radon tartalma van ennek a gáznak, nagyon jótékony hatása van a szervezetre.
7: Mindjárt 9:30 van, a folytatásban hírek 2 percben, a stúdióban Karami Zsuzsa.
13: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra, szerepel köztük a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, és javítani kell a légikikötő megközelíthetőségét is. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat, ezért a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik korábban aszbeszt tartalmú kőzúzalékot értékesített, tájékoztatotta az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Vajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közölte, a közgazdás és a könyvvizsgáló szakember képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 23-28, késő este 13-20 fok várható. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
14: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
7: Fél tíz után vagyunk, és továbbra is egészségügy. A hirtelen szívhalál az egyik vezető halálok. Évente akár 20 000 embert is meg lehetne menteni, mégiscsak úgy nagyjából 8 000 embernél alkalmaznak újraélesztést azok közül, akiknek megállt a keringése. Jó lenne, ha mindenki ismerné az alapszintű fogásokat, és fontos, hogy ne csak tudjunk és merjünk, hanem akarjunk is életet menteni. Füredi Zsolt összeállítása.
15: Ültünk a medence szélén ott a lépcsőn, és egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy a bácsi körül levők elkezdenek kiabálni segítségért.
3: Hazánkban a hirtelen szívhalál következtében évente 24 000, vagyis egy kisvárosnyi embert veszítünk el. A tragédia nem csak szívbetegeknél, hanem bárkinél és bármikor bekövetkezhet, főként a nyári melegben. Egy bácsi néhány éve ezeknek a strandoló hölgyeknek köszönhette az életét.
15: Láttuk, hogy baj van, kihúztuk a bácsit a vízből, megnéztük, hogy van-e légzése, keringése, teljesen leállt, és akkor Andi kiugrott, és akkor elkezdte a mellkas kompressziót. Szerencsésen visszajött.
3: Sajnos azonban még mindig ritka az ilyen gyors, szakszerű és bátor segítségnyújtás, mert sokan még mindig nem tudunk, vagy nem merünk életet menteni.
16: Én annyira izgultam volna, hogy nem biztos, hogy meg tudtam volna csinálni. Nagyon sokan szerintem így látnak egy valakit például összeesni, inkább megijednek.
17: Ha ismerik is, akkor sem fogják alkalmazni, megvárják inkább, hogy kijön egy orvos vagy mentős, mert ha véletlen valamit elront, emberéletek függhetnek tőle. Nem vagyok benne biztos, hogy szakszerűen tudnám ezt megoldani.
18: Egy terpeszt veszünk föl, kezünket letesszük a mellkas közepére, fölötte van a vállunk a bábunak, és mehet a zene, és...
3: Persze azért akadnak példaértékű kezdeményezések is. Szombathelyen lassan 15 éve indították el a Segítésvárosa programot, s azóta már 10 000-ek vettek részt képzésen, aminek meg is lett az eredménye, mondta korábban Gergó Juditnak, Köcse Tamás Vasvár megyei vezető mentőtiszt.
19: Megszaporodott azoknak az eseteknek a száma, amikor a helyszínen lévő szemtanúk észlelvén a keringés megállást, felhívták az irányításunkat, és a kapott instrukciók vagy a saját tudásuk alapján elkezdték az újraélesztést. A szakember már csak a legtöbb esetben későn érkezve tud hozzányúlni, és akkorra már központi idegrendszer, az agykéreg, oxigén hiányos károsodása elkezdődött.
3: Megtekinthető már az országos defibrillátor térkép is, és egyre több helyen tartják fontosnak, hogy be is szerezzenek készüléket. 2023-ban például egy újonnan felszerelt defibrillátor segítségével mentettek életet, amikor összeesett egy bácsi, mesélte akkor Kalmár Róbert, a Debreceni Sportcentrum szervezési igazgatója.
20: A Debreceni Sportuszodában egy idősebb vendégünk hirtelen szívmegállás következtében szenvedte el ezt a helyzetet, és a ott lévő szakképzett személyzet, illetve maga a defibrillátor készülék használata segített abban, hogy stabil állapotban tudjuk átadni a vendégünket a egészségügyi szakszemélyzetnek. Sajnos a hirtelen szívmegállás egyre gyakoribb, és ez is rávezetett arra bennünket, hogy életmentő ponttá váltunk.
3: És létezik már a letölthető SzívCity mobil applikáció is, amelyen keresztül az országos mentőszolgálat jelzi a civil önkénteseknek, ha a közelükben valakinek megállt a szíve, és a szakemberek kiérkezéséig megkezdhetik az újraélesztést.
21: Az irodámban dolgoztam, amikor jelzett a SzívCity applikáció, hogy valakinek segítségre van szüksége Újpest városkapunál.
3: Szerdahelyi Rolandot riasztotta az alkalmazás, és az ő esete arra is rávilágít, hogy ne csak tudjunk és merjünk, hanem akarjunk is életet menteni, ne maradjunk közömbösek.
21: Az alagútban lett rosszul az egyik munkás. És mire odaértem, ezt az úr kint feküdt a lépcső sor tetején. Hát ami nagyon szomorú látvány volt az, hogy ilyen 8-10 ember állt a körbe, és senki nem csinál semmit. Legugoltam hozzá, és egy olyan fél perc után így csak egy pici nyögés, és leállt a szívverése is, leállt a légzése is. És akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
22: Nem az újraélesztés itt az elsődlegesebb, hanem eleve az, hogy oda megyünk segíteni. Tehát nagyon sokszor van az, hogy emberek ott maradnak valahol, mert elmennek mellette az emberek. Az iszonyatos közöny az a legfontosabb, amit el kéne törölni, és akkor sokkal több embert meg lehetne menteni, akár újraélesztéssel is.
3: Végezetül következzék egy úr, akinek évekkel ezelőtt megállt a szíve az utcán, de ketten is segítettek rajta.
1: elkezdte az újraélesztést, és fölhívta a mentőket. Végülis neki köszönhetem, meg még egy másik srácnak, aki még oda jött segíteni, és ebbe az egészben az volt a csoda, hogy hát most így tudunk beszélgetni, hogy akkora agyárkárosodást nem szenvedtem. Aztán utána egy hónapra rá megműtötték a szívemet, mert az egyik billentyűmmel volt probléma.
0: Mit szól az, hogy sokan közömbösek?
1: Hát szomorú, hát főleg a városi ember az közömbösebb minden környezeti problémára, mint a vidéki. Mert nagyobb tömegben vannak az emberek, és egyszerűen kizárják a külvilágot a saját személyes terük védelmében.
0: Ön tudna segíteni? És merne is?
1: Hát én mernék segíteni, persze.
0: Megköszönte annak, aki megmentette?
1: Persze, persze. Nem tud az ember elég hálás lenni, de mind a két személynek megköszöntem.
0: Milyen ember az ilyen ember, aki segít?
1: Jó ember. Meg nagybetűs ember.
7: És hát bárkinél bekövetkezhet a hirtelen szívhalál kortól, nemtől, fizikai állapottól függetlenül. Dr. Kovács Enikőt, a Magyar Újraélesztési Társaság elnökét köszöntöm nálunk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
7: Hát megmondom őszintén, hozott ugye ide a stúdióba, úgyhogy készültségben vagyunk, egy babát vagy bábút, ami mi most gyakorolni fogunk mindenképpen, de mielőtt elkezdjük, azért szerintem tisztázzuk azt, hogy mi okozhatja ezt a bizonyos szívhalált, már csak annak tekintetében is, mert itt a nagy meleg. Ugye? És most erre fokozottan fel kell, hogy hívjuk a figyelmet, Enikő.
2: Igen, hát hirtelen szívhalált számos dolog okozhat, kapcsolódva az előző beszélgetésre, ugye beszéltek a tüdőembóliáról, az például egy fontos oka, nagyon gyakori oka a szívinfarktus, amiről szintén szó volt, és különböző ritmuszavarok, ezek mind hirtelen szívhalálhoz vezetnek, és hát vannak nem szíveredetű problémák is, de a kórházon kívüli hirtelen szívhalálnál ezek a leggyakoribbak.
7: Na most látunk egy embert, aki összeesik az utcán. Mielőtt még elkezdjük, hogy hogyan is csináljam. És már én nekivetköztem, megmondom őszintén, mert ez egy komoly fizikai munka így lesz, van, amit mi is majd csinálni fogunk. De hogyan stabilizáljuk? Hogyan? Először megnézzük, hogy lélegzik-e az ember? Tehát mi a feladatunk, mielőtt nekilátunk ennek?
2: Így van, nagyon jó a kérdés. Kezdeném eleve azzal, hogy az újraélesztés három egyszerű lépésből áll. Észlelj, hívj, nyomj, és ezen most akkor szépen végigmegyünk. Először is látjuk, hogy valaki összeesett, vagy fura, azt látjuk, hogy rosszul van, akkor odalépünk hozzá, és megrázzuk a vállát, hogy eszméleténél van-e.
7: Lehet, hogy hallják is itt a hallgatók, hogy a baba...
2: Igen. Ha megráztuk a vállát, és nem reagál, akkor a legújabb irányelvek szerint azonnal hívnunk kell a mentőt, ha van nálunk telefon, kihangosítjuk, és amíg csörög a telefon, addig folytatjuk tovább a következő lépéssel, vagyis megnézzük, hogy a betegnek van-e légzése.
7: Odahajolunk
2: ugye, hozzá,
7: amit most megteszek.
2: Két kezünkkel hátrahajtjuk a fejét.
7: Tehát megbillentjük az állánál hátra.
2: Így igen. Van, ez azért fontos, hogy a légutakat szabaddá tegyük, és 10 másodpercig figyeljük a légzését úgy, hogy a szája fölé hajolunk a mellkas nézve, nézzük, hogy mozog-e a mellkas, fülünkkel és arcunkkal pedig halljuk és érezzük, hogy van-e légzőmozgás. Ha nincs 10 másodperc alatt 2 normális légzése a bajba jutottnak, akkor azonnal megkezdjük a mellkasnyomást, méghozzá úgy, hogy két kezünket összekulcsoljuk.
7: Igen.
2: Az alsó tenyerünk élét, tehát alsó részét a mellkas közepére helyezzük.
7: Igen.
2: Nyújtott könnyékkel.
7: Igen,
2: van, nyújtott karral. És ritmusosan 100-120 perces frekvenciával mélyen, 5-6 centi mélyebben.
7: Mélyebben. Kemény igen. Fizikai munka.
2: Nyújtott könnyékkel folyamatosan fölé hajolva mélyen nyomjuk a mellkast. Nagyon jó zene szól most.
7: Nem hiába ez szól.
2: Így van, aminek 100 perc a frekvencia, hogy mehet gyorsabban ez. Azaz, 1 és 2 és H és 4 és 5 és 1 és 2 és H és 4 és 10 és mélyebben.
7: Ezt most komolyan mondom, nem elbagatelizálva, ez egy nagyon komoly fizikai dolog, és ezt tulajdonképpen addig kell csinálni, amíg nem jön a mentő.
2: Így van, amíg a mentő meg nem érkezik, ugyanis közben arra is kell figyelnünk, hogy a mentő kérdezni fog tőlünk pár dolgot, ugye, hogy hova menjen, mi történt, és ma már a mentő segít az újraélesztés kivitelezésében.
7: Tehát tulajdonképpen mond mindent, és ne ijedjünk meg, ha ebben még nem vettünk részt eddig.
2: Így van.
7: Ugye itt a hallgatók hallják, hogy nyikorog a baba, mert hogy én itt azért próbálkozok folyamatosan. Neki is vetköztem. Ugye sokan attól félnek, hogy ilyenkor bordát törnek, mert hogy ön is mondta nekem eddig, hogy nyomjam elég jól. Miért?
2: Igen, arra figyeljünk, hogy a mellkas közepén maradjunk. Borda törhet, nem probléma. az nem egy életet veszélyeztető állapot, ha a borda eltörik, de ha áll a keringés, akkor az viszont egy súlyos maradandó károsodást, akár a halál végét, tehát az élet végét is jelentheti.
7: Most csak azért hagyom abba, mert elkezdek lihegni a hallgatóknak, mert hogy ez az egyik része, hogy a mellkas kompresszió megy, de hogy tulajdonképpen ez a szájon át, meg a légzés, tehát ezt mi hogyan tudjuk
2: ha tanultuk és gyakorlottak csinálni. Vagyunk benne, akkor 30 mellkas nyomást követően két befúvás következik. Ez megint úgy néz ki, hogy hátrahajtjuk
7: igen,
2: az állat.
7: Csinálom közben, igen.
2: Az egyik kezünkkel, a másik kezünkkel befogjuk az orrát,
7: igen.
2: És szájunkat a páciens szájára tapasztva szépen befújunk.
7: Na most ez csak szájon át lehet? Mert igen. Hallottam már olyat is, hogy mondjuk az orron keresztül.
2: A jelen érvényes irányelvek szerint szájon keresztül kell befújnunk.
7: Tehát nem elég az. Egyébként a zenére visszatérve, mert ugye ez megadja azt a bizonyos ritmust, de közben meg, hogyha azt mondjuk, hogy 101, 102, 103, 104, én ezt hallottam, az körülbelül megadja azt a ritmust, amennyiben lehet. Mert ugye ezt a zenét alapvetően nem halljuk közben. Jó. Na most a mentő körülbelül mennyihez, ameddig kell, hogy kiér és csinálni, az
2: hát
7: azért jó
2: ez,
7: pár
2: ez változó,
7: perc
2: de
7: munka.
2: Akár Budapesten is lehet 4-5 perc. Ami még fontos, hogyha van a környékünkön olyan, aki tud segíteni, akkor először is küldjük el defibrillátorért, ha van a közelben, és utána megkérhetjük, hogy cseréljen, és válthatunk.
7: Akkor most szerintem egy kicsit üljünk le mindenképpen így a folytatáshoz. Beszélgetünk tovább, és már itt bár a defibrillátornál tartottunk, de hogy tulajdonképpen mit okozhat, hogyha ezt nem végezzük? Erről azért fontos beszélni, mert ugye itt nem csak hogy a halál, hanem agykárosodás lehet már akár pár percen belül.
2: Így van, tehát onnantól kezdve, hogy megáll a keringés, 3 percen belül akár nagyon súlyos agykárosodás alakulhat ki, aminek nagyon súlyos következményei lesznek, és ha még netán a mentőnek sikerül újraéleszteni a beteget, akkor sem biztos, hogy megfelelő minőséggel tud majd a sikeres újraélesztés után élni. Tehát az egyik fő célunk az, hogy olyan túlélést biztosítsunk a pácienseinknek, a bajba jutottaknak, ami minőségi túlélést jelent, és ugyanúgy tudja folytatni az életét, mint az esemény előtt.
7: Mi kellene ahhoz, hogy ezt merjük csinálni? Tehát azt hiszem, hogy nagyon sok emberben az a bizonyos szándék ott van, meg még meg is tanulná, és élesben meg ott leblokkolunk, vagy valahogy nem tudjuk. Miért van ez? Hogyan tudnánk ezt egy kicsit előre vinni?
2: Én azt gondolom, ezt egyrészt kutatások is bizonyítják, és a mi tapasztalatunk is az, hogy azzal, hogy valaki eljön egy tanfolyamra és megtanulja a lépéseket, nem csak magát a készséget tanulja meg, hanem úgynevezett nem technikai készséget is gyakorol és tanul, tehát önbizalmat szerez, és gyakorolja azt, megtanulja azt, hogy hogyan tudjon helytállni egy ilyen szituációban. Mi a tanfolyamainkon például erre is odafigyelünk, hogy ebben is önbizalmat adjunk.
7: Hát meg azt gondolom, hogy ha már ott a tudás, tehát ezt megtanuljuk, hogy mi rosszat nem teszünk, és hogy hogyan kell ezt tényleg jól csinálni, akkor már ott van az emberben talán az a készség is, ugye, hogy nem hiába tanultam, akkor most megpróbálom is mindenképpen akarok segíteni, de önök szerveznek is újraélesztési képzéseket, ugye? Mert most pontos, igen. Hogyha valaki hallgat bennünket, és azt mondja, hogy tényleg eljött az ideje, és kellene, hogy ezt elvégezzem, megtanuljam, akkor tud hova fordulni.
2: Így van, mi is szervezünk ilyen képzéseket. Sok ilyen képzést szervez az Országos Mentőszolgálat. Az Országos Mentőszolgálat többek között részt vesz egy olyan életmentő projektben, ami arra fog irányulni, hogy egy ilyen nagyobb kampányszerűen még minél többen megtanulják az újraélesztést. Van számos olyan kezdeményezés, például a Kids Save Lives in Hungary Pécset, akik az iskolában a gyerekeket tanítják már. Ehhez mi is csatlakoztunk például a Grupama életmentő programjával, úgyhogy most már nagyon sok ilyen lehetőség van, a mi honlapunkon is találnak erről információt, az Országos Mentőszolgálat honlapján is, úgyhogy javaslom mindenképp, hogy évente legalább egyszer, is ez is fontos, akkor is, ha már egyszer tanultuk, vegyünk részt ismétlő tanfolyamon.
7: Igen, hogy ott legyen az a készség ott folyamatosan bennünk. Egyébként, ahogy most említette, hogy iskolai keretek közé vinni mindezt, általános iskolában már, mert hogy ugye ott vannak a külföldi példák, akár Dánia, akár Norvégia, ahol már a felső tagozatban úgy körülbelül 12 éves korban már ezek szerint a gyermek erre kész és bevonható? Tehát mikor aktuális ezt, és jó lenne itthon is beiktatni?
2: Így van, egyrészt a skandináv példák nagyon jók, ők nagyon gyakorlottak ebben, és hát már 4 éves kortól, óvodás kortól vannak olyan lépések, amit meg lehet tanítani gyerekeknek, például segítséget hívni, felismerni, és segítséget, akár mentőt hívni tudnak ezek a gyerekek. Minőségi mellkasnyomást, mellkaskompressziót a fizikai adottságok miatt körülbelül 12-13 éves kortól kezdenek el megfelelően tudni, de a lépéseket addig is lehet tanítani. Én például tavaly az elsős kislányom osztályában megtanítottam a gyerekeket, és nagyon jól megtanulták, és tudják csinálni. A fizikai erő az, ami azért a valódi hatékony végzéshez kell.
7: Igen, emiatt is kérdeztem, igen, hogy ez azért komoly erőfeszítés.
2: De az, hogy megfelelő attitűdjük legyen, ahhoz már mondom egészen, tehát óvodáskortól el lehet kezdeni, és olyan 13-14 éves kortól már képesek lehetnek arra, hogy minőségi mellkasnyomást tudjanak, és akár a befúvásos lélegeztetést is tudják.
7: És a nagyon bátrak, akik már elsajátították, és azt mondják, hogy önként minél több esetnél ott szeretnének lenni, nem az, hogy véletlen találkozok-e valakivel, akinél ezt alkalmazni tudom. Ugye önöknél vannak önkéntesek.
2: Igen.
7: Így van, akik alapvetően, de akkor megkérem, hogy ő mondja el, hogy riaszthatók, ők bármikor bevethetők, tehát, hogy itt mondjuk az lehet a lényeg, hogy nem biztos, hogy a mentő ér oda hamarabb, hanem mondjuk egy önkéntes, aki kiderül a közelben van, és akkor már is időt nyerünk, perceket.
2: Ez nem csak nálunk vannak önkéntesek, hanem van az úgynevezett SafeCity applikáció, aminek két nagyon fontos eleme van. Egyrészt a gyakorlott, képzett elsősegélynyújtók, akik lehetnek akár egészségügyi dolgozók, de nem egészségügyi dolgozók is, regisztrálhatnak, és hogyha indul egy segítségkérés a mentőszolgálaton keresztül egy újraélesztéshez, akkor aki regisztrált, mint elsősegélynyújtó, és a közelben van, őt riasztja ez az applikáció, és akár hamarabb ugye kérhet, mint a mentő, és elkezdheti az újraélesztést. A másik fontos része szerepelnek az applikációnak, az pedig az, hogy egy defibrillátor, tehát félautomata defibrillátor regiszter található ebben az applikációban, és megmutatja, hogy a közelben van-e defibrillátor, amit tudunk használni.
7: És akkor igazából az megmutatja, hogy akár hogy hány méterre van, hogy jutok el oda,
2: igen,
7: ugye, hogy
2: minél gyorsabban. Van benne egy térkép, így van, és megmutatja, hogy hol van a...
7: De akkor ez nagyon jó, mert ha többen vagyunk, tehát mondjuk... Igen, és elsétálnak ugye leggyakrabban az emberek egy ilyen helyzet előtt, akkor az egyik tudja csinálni az újraélesztést, a másik akár tudja mondjuk a mentőt hívni, vagy ezt az applikációt nézni, és már is el tud indulni.
2: És el tud menni a defibrillátorért.
7: Közben itt a hallgatók is írnak, és írja nekünk egy hallgató, hogy 2009. decemberében este az utcán estem össze, de egy ismerősöm újraélesztett, azóta is dolgozom, jól vagyok, szóval azóta van defibrillátor. A gyárportán írta nekünk Robi. Na, tehát, hogy hála Istennek, hogy egy gyárportán.
2: Igen, ez nagyon fontos, és amit hangsúlyozni szeretnék, hogy a defibrillátor nagyon egyszerűen használható.
7: De akár, hozott is, hoztam is egyet bemutatni. Itt az ideje, akkor persze.
2: Annyit csinálok most, hogy kinyitom.
4: Kövesse az utasításokat.
2: És már kezdi mondani.
7: Tényleg abban a pillanatban, hogy
2: mindent, innentől kezdve.
4: Felhajtott elektróda csatlakoztatva. Távolítsa el az elektróda csomagolását és az útmutató szerint helyet.
2: És így tovább beszél, most becsukom, hogy...
7: És jól érthetően hangosan
2: nagyon
7: beszél,
2: jól
7: bármilyen
2: érthetően,
7: helyzetben
2: így van,
7: vagyunk, ugye?
2: Így van, és vezeti az egész újraélesztést, tehát még segít is nekünk, és erre vannak is adatok, hogy az is könnyen tudja használni, aki nem képzett még, és még soha nem fogta meg a kezében a defibrillátort, mert annyira egyszerűen mond mindent.
7: Ugye most alapvetően nem hallgatjuk végig ezt, de hogy azt is, hogy mondjuk mikor tegyük oda, hogy ez a bizonyos sok leadása jó helyre történjen, és hogy mondjuk ez mondjuk mennyi időnként ismételhető.
2: 2 percenként ismételhető, de ezen végig vezet a defibrillátor. Tehát nagyon egyértelműen mondja, hogy most akkor senki ne jön a beteghez, mert analizálom, hogy milyen a ritmus, és ez alapján megmondja, hogy na most akkor sokkolni kell, akkor sokkolni kell, ha nem kell sokkolni, akkor pedig mondja, hogy folytassuk az újraélesztést.
7: Azt a mindenit.
2: A modernek azok már a ritmust is pötyögik, tehát a 100-120 per perces ritmust adják egy ilyen pötyögő hangon, hogy pip, pip, pip, pip, tipp, és 2 perc elteltével újra szól, hogy most analizáljunk, állj meg az újraélesztéssel.
7: Próbáltunk utána járni, hogy hány ilyen készülék van, az úgynevezett defibrillátor térkép mit mutat, és azt láttuk, hogy 786 készüléket jelöl. Ez nem tudom, szerintem nem tudjuk soha azt mondani, hogy elég, és ez már jó, mert a lefedettséget most ugye nem látjuk így az országban, de hát azért egyre több akár pályaudvarra, bevásárlóközpontokra kellene, nagyon hogy fontos. Tegyenek, de már nagyon sok munkahelyen is van, mert elmondhatom, hogy itt az MTVA épületében is van egy.
2: Nagyon helyes. Amit még ezzel kapcsolatban mondani szeretnék, hogy én azt gondolom, hogy több defibrillátor van, ami fontos, hogy a Sleep City applikációba, illetve az azt szervező csapatnak ajánlatos beregisztrálni, ha van egy új defibrillátorunk.
7: És egyébként csak egy picit visszatérve, hogy önkéntes, mert ugye mindenhez ember kell, a gép mellé is ember kell. Hol lehet regisztrálni, hogyha valaki most kedvet kap ehhez?
2: A Sleep City-nek van egyrészt honlapja is, az applikáció is könnyen letölthető, és Facebook oldaluk is, tehát beírva azt, hogy Sleep City, megtalálható az az útvonal, ahol ez megoldható.
7: És mondja Enikő, igazából mérik, hogy hány esetben tudtak már ilyen önkéntesek segíteni, vagy mennyire voltak a közelben, szóval, hogy zajlik ez?
2: Igen, tehát olyan az applikáció rendszere, hogy lényegében egy statisztikát is készít, és aki karban tartja az applikációt, látja, hogy aznap hány ilyen hívás, riasztás történt, és hogy mi történt azzal az újraélesztéssel.
7: Akkor igazából ehhez az kell, hogy egy mobiltelefon mindig legyen kéznél.
2: Igen, aki az fontos, igen.
7: Aki egy ilyet vállal.
2: Igen, és azt gondolom, hogy ma ez már nem...
7: Persze. Hát csak az egy bekapcsolt olyan állapotban, hogy észlelje
2: így
7: is
2: van.
7: Ezeket.
2: Igen.
7: És érzik, hogy emelkedik ez a szám? Hogy vannak emberek, akik ezt fontosnak tartják?
2: Igen, nagyon jó a kérdés. Az Európai Újraélesztési Tanács 3-4 évente felméri az európai országokban, hogy zajlik a kórházon kívüli újraélesztés. A legutóbbi ilyen felmérés 2023-ban volt, és az egyébként azt mutatta, hogy Magyarországon a laikus megkezdett újraélesztés aránya az 40%-ról 70%-ra emelkedett. Aminek egy részt ez az egyik oka, a másik pedig az, hogy most már, ahogy beszéltük, az országos mentőszolgálat diszpécsere segít, hogyha segítséget hívunk egy újraélesztéshez, és segít megkezdeni akkor is, hogyha nem vagyunk benne gyakorlottak.
7: Mennyi mindenről beszélgettünk, és arra kérem Enikő, hogy maradjon még velünk, hiszen a következő vendégünk is kapcsolódik mindahhoz, amiről eddig beszélgettünk, hiszen telefonon kapcsolódik hozzánk Berinszky Zoltán, szegedi taxis, a Szent Fülöp Gyermekmentő Alapítvány alapítója. Jó napot kívánok, Zoltán!
5: Jó napot, nem üdvözlöm önt és a rádió hallgatókat, a rádió hallgatóit.
7: Igen, jól mondtam, hogy kapcsolódik ehhez a témához, hiszen ön is önkéntes, de kezdjük azzal, hogy januárban szolgálatba állt az ország első defibrillátorral felszerelt taxia. Önök érezték? Volt eset, hogy szükség van mindenre?
5: Igen. Hát tudni, hogy én nagyon sokáig az országos mentőszolgálatnál dolgoztam, és utána kezdtem el a taxi vállalkozásomat, és hát az állam ez már egy olyan 10 éve ébredett bennem, hogy el kellene indítani egy ilyen taxit az éjszakába, mert ugyanis az a probléma, ugye ez meg az ötlet másik része, hogy ugye napközben azért sok helyen nyitva vannak a defibrillátoros bevásárlóközpontok, irodák, de éjszaka viszont zárva van mindegyik, és ugye a defibrillátorok be vannak zárva. Én pont ezért éjszaka dolgozom, és így az autóban van egy defibrillátor éjszaka.
7: Hát igen, így alapvetően gyorsabban el tud jutni a beteghez, a balesethez, hogyha mondja, volt már ilyen? Tehát, hogy tud konkrét igen, példát, igen. Akkor meséljen nekünk, hogy igen. Miben is hogyan tudott segíteni egy ilyen kritikus helyzetben.
5: Január 23-án indult el a taxi, és ez január vége fele volt, Szegeden a régi híd Újszegedi lábánál egy nagy autóbaleset, és ugye én ORH-n kaptam a hírt, én talán 200 méterre tartottam a helyszíntől, gyorsan átmentem, hát hála Istennek a defibrillátort nem kellett használni, de viszont volt 2 komolyabb sérült, akiket el kellett látni. Mire a mentőszolgálat kiérkezett, én már megötöztem a felsérüléseket, a sokkos hölgyet nyugtattam, tehát ez így volt.
7: Mondjuk ez még plusz jó, amit ön is említett, hogy mint mentősként dolgozott, tehát hogy tulajdonképpen nem csak ebben tudna segíteni, mint egy újraélesztés, hanem egy akármilyen sérültet el tud látni. Miért ennyire szívügye önnek ez a segítés, honnan jön ez önben?
5: Hát Én úgy gondolom, hogy a mentős múltból jön, és hála Istennek nagyon sok támogatót kapok, például a taxitársaság, akinél dolgozok, elejétől fogva támogat ebbe a dologba. Ugye 8 év gyűjtéséből jött össze a defibrillátor, nem titok, mert ugyan ezek azért még elég borsos áru készülékek. Ugye, amit először vettem, készülőket, ez nem nagyon gyorsan el kell mondanom, ez csak felnőttre volt jó.
7: Igen, és köszönöm, hogy ezt szóba hozza, igen, mert most ez fejlődött.
5: Igen, fejlődött, hál' Istennek. Egy budapesti, nagyon jó ember, Szigetvári Attila, egy motorrestaurátor meghallott, hogy nekem csak ilyen defibrillátorom van, megkérdezte, hogy mivel tudna segíteni. Én mondtam, hogy én nekem minden álmom egy olyan defibrillátor, ami gyermekeket is tud, mert azért a kettő nem egy. Tehát egy felnőtt defibrillátor, meg egy gyermek defibrillátor, tehát itt különbség van a sok leadása között, és így elágazott egy általa restaurált motort az Attila, és ennek az árából most egy hete kaptam egy olyan defibrillátort, ami az autó defibrillátorok Rolls-Royce-a, ami gyermekre is jó, és ezt most üzembe állítjuk.
7: Hát akkor remélem, hogy ezt ön ha használja, bár azt kívánom, hogy minél kevesebb helyzetben kelljen mondjuk ezt igénybe venni, de ez megnyugtató, hogy van, és az is, hogy mondjuk a másik készülék akkor átkerülhet egy másik helyre, és így egyre több van. Én azt gondolom, hogy ön egy igazi hétköznapi hős, úgyhogy köszönöm, hogy beszélhettünk Zoltán, és természetesen köszönöm dr. Kovács Enikőnek is, a Magyar Újraélesztési Társaság elnökének, hogy itt volt nálunk, hogy bemutattuk, és talán egyre több önkéntes jelentkezik. Folytatva a témát, 2 éve újraindult a Mentsünk Együtt Életet országos program, hogy több legyen a lakosság számára elérhető defibrillátor. A készülékekhez kedvezményes áron lehet hozzájutni, mondta Pál Csilla, a Budapesti Szent Ferenc Kórház kommunikációs igazgatója Füredi Zsoltnak.
6: Szeretnénk elérni, hogy minél több elérhető újraélesztő készülék legyen szerte az országban. Itt erről a laikusok által is használható félautomata készülékről beszélünk, amit nagyon könnyen tud bárki használni, nem kell hozzá egészségügyi tudás, és hogy minél több laikus értsen az életmentés és az újraélesztés alapvető lépéseihez. Leginkább olyan szervezeteknek, intézményeknek, cégeknek, helyszíneknek ajánljuk, ahol vagy sok ember megfordul, vagy ami valamilyen nagyon központi mindenki által ismert helyen lévő épület, például önkormányzat, plébánia, templom, művelődési házak, koncerttermek, színházak, szállodák, irodaházak, bevásárlóközpontok, tehát ahol az átlagosnál nagyobb az esélye, hogy ott valami történhet valakivel, illetve olyan helyszíneknek is javasoljuk, ahol nagyobb terheléssel járó tevékenység folyik, gondolok itt sportegyesületekre, szodákra, fitnesstermekre, teniszpályákra, és így tovább. De volt egyébként már rá példa, hogy egy lakóközösség, egy lakóparkocska vett magának egy ilyen eszközt, úgy ítélték meg, hogy akkor ők nagyobb biztonságban vannak.
3: A Mentsünk Együtt Életet programra a kommunikáció@szentferenckorház.hu címen lehet jelentkezni. És hogy miért érdemes ez bárkinek megtennie?
6: Ha a piaci árhoz képest 30-35%-kal kedvezményesebb áron jut egy ilyen félautomata defibrillátor készülékhez, vagy többhöz, tehát többet is lehet rendelni, és emellé pedig díjmentesen, ingyenesen a Budapesti Szent Ferenc Kórház egy alkalmas, teljes körű professzionális elméleti és gyakorlati újraélesztés oktatást ad az igénylőnek, annak akár teljes dolgozói gárdájának.
8: Sok leadva.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
3: Így sem lehet, nyugalmunk.
2: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
4: 10 óra van, Bozsik gazda hamarosan érkezik, a pünkösdi rózsákról beszélünk, aztán ellátogatunk hazánk néhány szakrális emlékhelyére, és beharangozunk egy pünkösd hétfői badacsonyi tórát is. SMS számunk továbbra is 0630 9666, most azonban krónika következik. A mikrofonnál Ciprusz Éva és Garami Zsuzsa.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó napot kívánunk, főbb híreink, először röviden.
6: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van.
5: Közé tette honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota.
6: Napos idő, valószínűleg fejebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok, 23-28 fok várható, hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is.
5: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta a kapitány István, energetikai káért felelős miniszter, úton van a helyszínre Hernádi Zsoltal, a MOL elnök vezérigazgatójával.
6: A társaság tájékoztatása szerint a robbanás a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindításakor történt. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. Helyi sajtóértesülés szerint a lakosság nincs veszélyben. Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem borsodabaui Zemplén vármegyei szóvivője pedig annyit közölt, a helyszínre elindult a mobil labor.
5: Közé tette honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota.
6: A több mint 200 oldalnyi dokumentum összefoglalójában az áll, hogy az ügyiratból nem állapítható meg a K. Endre esetében gyakorolt kegyelmi indoka. A Sándor Palota azt közölte, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását a kezdettől teljes egészében támogatja, és kész

0: Olyan.
1: Virág Andrea az M1-en úgy fogalmazott, ez volt az elmúlt éveik egyik legnagyobb politikai botránya, amely mérföldkő volt a Fidesz bukásában, valamint Magyar Péter politikai karrierjének beindulásában. Hozzátette, éppen ezért a dokumentumok nyilvánosságra kerülésének szimbolikus jelentősége is van.
2: Várható volt, hogy Magyar Péter viszonylag hamar fog olyan lépéseket tenni miniszterelnökként, ami az ezzel való szembenézésről szól, és azzal, hogy a magyar társadalom is megértse azt a széles magyar társadalom, hogy pontosan mi történt, kik voltak a felelősök, ne legyen elkenve ez az egész kérdés, ne intézzük el ezt két politikus lemondásával, hogy akkor ez már a múlt, és nincs itt semmi látnivaló, hanem értsük meg azt pontosan, hogy mi történt, és milyen politikai döntések, félrenézések, bármi vezethetett el oda, hogy ez a kegyelmi döntés megszületett.
0: A Liga szakszervezetek elnöke szerint alapjaiban át kell gondolni a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó előírásokat. Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány júniustól felfüggeszteni a szabályozást, hogy felülvizsgálhassa azt.
1: A mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban jellemzően harmadik országbeli munkavállalókra épül a foglalkoztatás. A néhány szektorban eluralkodott bizonytalanság pedig súlyos gazdasági károkat okozhat, jegyezte meg az érdekképviselet elnöke, hozzátette. A vállalkozók és munkáltatók országos szövetségével együtt egyeztetést kezdeményeznek a kormányzattal, hogy átgondolt szabályozás jöjjön létre.
3: Olyan védelmi mechanizmusokat kell beépíteni, egy tényeken alapuló és egy reális helyzetfelmérést követően egy megfelelőbb szabályozási rendszer kialakításával, ami egyébként hosszabb távon biztosítja a magyar munkavállalók elhelyezkedési lehetőségeit, és ahol megfelelő módon szabályozottan szükséges és ellenőrzött keretek között végrehajtható, ott szükség van a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására is.
0: Mielőbbi egyeztetést szorgalmaz a kormányzattal a testület jövőjéről a Nemzeti Pedagógus Kar. Horváth Péter elnök azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábban bejelentette, megszüntetik a pedagógusok számára kötelező tagságot.
1: A Nemzeti Pedagógus Kar vezetője hangsúlyozta, javaslataikat, ahogy eddig is, úgy ezután is szakmai szempontok alapján fogalmazzák meg. Horváth Péter hozzátette, az eddig bejelentett tervezetet intézkedésekkel a pedagógusok többsége egyetért.
4: Azok az elképzelések, amelyek rövid távon viszonylag gyorsan megvalósíthatók, és igazából nem jár semmiféle anyagi fedezettel, tehát amit olvasunk a teljesítményértékelésnek a erőteljes átgondolása, a mostani rendszernek teljes átalakítása, a kompetenciamérésekkel kapcsolatos elgondolások, hogy ez talán túlzás, ami most van ezzel minden év folyamon hat kompetencia területen való mérés. Ezek azt gondolom, hogy találkoznak a szakma többségének a véleményével.
0: 6 év szünet után ismét van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Washington, Nárai Balázs.
5: Csütörtökön Philadelphiában a menetrendnek megfelelően helyi idő szerint pontosan este 17:30-kor gurult ki a terminál mellől az American Airlines Budapestre tartó járata, ami a nyári szezonban naponta szállítja az utasokat. Cesar Marchese, az American Airlines philadelphiai alelnöke a Kossuth Rádiónak hangsúlyozta, különösen fontos az, hogy a keleti parti nagyvárosból indulhatott a járat, ami az American Airlines számára kiemelt központ, ahonnan egyre bővül az útitélok száma, évente mintegy 10%-kal. Jelenleg 150 városba lehet eljutni, ezek között Budapestre is. Hozzátette, bíznak egy nagyon sikeres nyári szezonban, és abban, hogy a budapesti járat azt követően is közlekedik majd. Az utasok közül egy amerikai házaspár azt mondta el, hogy 3,5 napot töltenek majd Budapesten, majd onnan hajóra szállnak, és a Dunán lefelé tartanak majd Szerbia, Bulgária és Románia irányába, majd Bukarestben zárják az utazást. Schwarz Edith, Pennsylvania állam magyar tiszteletbeli konzuljaként vett részt az ünnepség szervezésében.
6: Én szerintem Philadelphia egy nagyon turisztik város, ugyanúgy, mint Budapest, mind a két városnak van gyönyörű história, és reméljük, hogy ez jobb be fog indulni, és nem csak seasonal, hanem egy egész éven keresztül fog menni.
5: Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete a közvetlen repülőjárat turisztikai jelentőségét is hangsúlyozta.
7: A magyar gazdaság számára a turizmus egy komoly bevételi forrás. A Covid utáni időszakból újra alá kellett éledni. És most kb. 480 000 turista megy évente az USA-ból Magyarországra.

0: Úgyhogy ez a járat minden bizonnyal hozzá fog járulni, hogy nem csak a turisztikai célú beutazások, hanem az üzleti kapcsolatok is remélhetőleg korábbinál is magasabb szintre fognak emelkedni.
1: Az American Airlines járat a Philadelphiából Budapestre kevesebb mint 9 óra alatt jut el, órákkal lerövidítve az utazást a magyar fővárosba, minthogyha azt átszállással kellene megtenni.
2: Betiltaná az avar égetést a levegő munkacsoport projektvezetője.
3: Horváth Zsolt a Kossuth Rádióban azt mondta, a 19. század végéig nem elégették, hanem részben a magas tápanyag értéke miatt felhasználták az avart. Hangsúlyozta, hogy kutatások szerint 100 kg avar elégetése egy 1000 fős település teljes légterét határérték felett szennyezheti, vagyis a folyamat az egészségre is különösen káros. A projektvezető hozzátette, a változáshoz szemléletváltásra, valamint jogszabálymódosításra lenne szükség, erre a jövő héten javaslatot is tesznek az élő környezetért minisztériumnál.
4: A környezetvédelmi törvényből másfél sort ki kell venni, amely jelenleg az önkormányzatok számára megengedi, hogy szabályozással, saját rendelettel megengedjék az avarégetést. Innentől kezdve törvényi lehetősége nincsen, és utána jön be a szemléletformálás lehetősége. Ráadásul most van itt a lehető legjobb idő, ugyanis az első égetések valamikor majd október végén fognak elkezdődni. Ha még nyáron megtörténik a tiltás, akkor nagyon gyorsan végig lehet vinni a szemléletformáló folyamatot.
2: Az iráni háború és a hormózi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest.
3: Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem, csaknem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul.
2: Washington további 5000 katonát küld Lengyelországba, közölte az amerikai elnök.
3: Donald Trump tavaly szeptemberben utalt arra, hogy az Egyesült Államok növelheti katonai jelenlétét Lengyelországban, és ígéretet tett az ország védelmének biztosítására is. A helyzetet bizonytalanná tette, hogy az amerikai kormány épp felülvizsgálja, és a tervek szerint csökkenti az ország európai katonai jelenlétét, miután Donald Trump azt követelte, hogy a NATO vállaljon nagyobb szerepet Európa védelmében.
2: Műszaki probléma lépett fel a SpaceX új generációs rakétájával, ezért az utolsó pillanatban elhalasztották a csütörtöki tesztrepülést.
3: A Starship harmadik változata teljes mértékben újra használható nehéz rakétákkal van felszerelve, a tervek szerint a NASA Hold programjában is jelentős szerepet játszana. A tavalyi nagyrészt sikertelen tesztek után jelentősen áttervezték a hordozó rakétát, amelynek tesztrepülése várhatóan csak egy napot csúszik. A Starship harmadik változatának sikere kulcsfontosságú lenne a SpaceX számára, a vállalatot ugyanis rövidesen bevezetik a tőzsdére.
2: Uganda az ebola járvány miatt 4 hétig szünetelteti a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkező tömegközlekedést és repülőforgalmat.
3: Az ugandai egészségügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a szomszédos országban sok halálos áldozatot követelt a kor, a múlt héten ráadásul már 2 Kongóból érkezett fertőzöttet is azonosítottak az ugandai fővárosban, egyikük időközben meghalt. A járvány kitörése óta már több mint 600 feltételezett fertőzött és rögzítettek Kongóban, valamint csaknem 140 ebolához köthető halálesetet.
5: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódás, Tatától kezdődően a 70-es kilométertől a 20-as kilométerig tart, a forgalom főleg a csomópontoknál lassul. Kátyúznak az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében. A 28-as és a 29-es kilométer között a külső sávot zárták le, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeren lelassul a haladás. És a 7-es főúton Balatonvilágos térségében 2 gépkocsi ütközött, a 100-as kilométernél a forgalom félpályán halad.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
6: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban lezárták a Hősök terén a befelé vezető sávokat az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézentő utca után, mert vízvezetéket javítanak, és tart a vízvezeték javítása a Bécsi úton is befelé a Vörösvári út előtt, ott a belső sár nem járható. Varga Etele, BKK Info.
7: Időjárás jelentés.
3: Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 23-28, késő este 13-20 fok várható.
2: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket, Garami Zsuzsa és Ciprusz Éva viszont hallásra délben.
8: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
9: 4:11 van, és ilyenkor pénteken a növényeké a főszerep. Pünkösdi rózsa, bazsarózsa vagy peónia. A három név ugyanazt a színes, május-júniusi virágot jelöli, ami csak néhány hazai termesztőnél található meg. Bugyin, a harmadik generációs fiatal gazdánál járt Barta Bernadett, Csizmadia Imre kertésszel beszélgetett.
10: Elindulunk egy terepjáróval ki a bazsarózsa ültetvényre. Több mint 10 éve termeszt bazsarózsát, és több mint 10 hektáron. Most márciusban azonban, ha jól láttam, akkor bővítettek ekkora területen.
11: Így van, most tavasszal 1 hektár telepítettünk még pluszba, és össze még 4-et fogunk telepíteni. Nyilván szedünk is föl, amelyik már kiöregszik. Úgy látszik, hogy ez a 10 év a sarokszám, amennyit egy-egy ültetvény kibír. Már ilyen 6-7 év után látszik, hogy a teljesítmény csökken. Valahogy ez a körforgás fog beállni, hogy 8-10 évente újra kell telepítenünk új területre a bazsarózsát. Türelem rózsát terem mondás talán itt még inkább igaz, mert ugyan 10 éve csináljuk már, meg is csak most kezdjük el kitapasztalni, hogy hogyan fog nekünk ez összeállni üzletszerűen, illetve hogyan tudunk erre egy modellt felépíteni, aki tudjuk szolgálni a partnereinket hosszú éveken keresztül.
10: Várni is kell, gondolom, akkor a termésre, vagy a szirombontásra, ha jól sejtem. Mennyi időt kell várni? Hány évet, míg mondjuk stabilan virágzik a bazsarózsa?
11: Ha jól érzi magát, virágzik ő már az első évben, csak nem hoz túl sok hajtást. Arra kell várnunk, hogy megerősödjön. Mi ezt általában a harmadik évre szoktuk megengedni magunknak, hogy vágunk belőle. Akkor is mérsékeltem, vagy önmérséklet megtartásával.
10: És már itt látszik a bazsarózsa ültetvény. Csodálatos. Ezeknek a feje még bimbóban van, de ha jól tudom, akkor van olyan terület, ahol már elvirágzott.
11: Így van, 2 gerince van az ültetvényeink. Ugye az első korábbi fajták azok hibridek, Coral Sunset vagy Common Performance, ezek a fantázia nevek, amiket használnak a termelők. Ők egy jó 7-10 nappal előbb nyílnak, mint a klasszikus laktiflórák. A laktiflóra áll legközelebb az illatos bazsarózsához, ami egyébként mindenkinek a kertjében is található.
10: Különböző terepviszonyokon kellett átvergődnünk. Saras közegen jöttünk, mert hogy rengeteg csapadék hullott most. Igen erős csapadékos napok után vagyunk a felvételkor. Szokták mondani, hogy májusi eső aranyat ér, de ez a mondás mennyire igaz például a bazsarózsa termesztéskor?
11: Hát ha a bazsarózsának már mindegy is meghozta termését, legalábbis azt a termést, amit mi gazdaságilag tudunk értelmezni, azonban a többi növénynek ez nem is aranyat, hanem gyémántot ért. Itt Bugyi környékén, Kiskunság kezdetén úgymond az egész tavasszal esett 57 mm csapadék, abban most hétvégén esett 50. Őrületes szükségünk volt erre, mindahhoz, hogy esetleg a tavaszi kultúráknak a termését, vagy legalábbis, hogy el tudjanak indulni, azt biztosítsuk, illetve hogy a kalászok kiteljenek a gabonába, ha már akkora kalászt hozott, amekkorát, illetve akkora szára, amekkora legalább súlya legyen.
10: Hogyan öntöztek akkor, mert gondolom így akkor a csapadék mennyiség helyett öntözniük kellett.
11: Így van, mi 400 hektáron kizárólag kertészkedünk, tehát gabonával nem foglalkozunk. Nekünk rendelkezésre áll a center öntözőtől kezdve a csévédobokon át a mikroszórófejeken keresztül, tehát hogy a föld, illetve a kút adottságától függően tényleg mindenféle dologgal öntözünk. Jelen pillanatban mi 48 órán belül ezen a területen képesek vagyunk kiadni 30 mm csapadékot.
10: Csodálatos levele is van ezeknek a növényeknek. Kártevők mennyire tették próbára az önök türelmét, illetve hogyan próbáltak ellene védekezni?
11: Kicsit függ ez az almafának a virág, illetve illetve az attól, ami most elfogyott, mert a bundásbogár az imádja a bazsarózsát is, és hogyha nem talál mást, fel tudjuk fedezni a táblán. Tavaly egyébként jelentős kártétel volt, idén nem akkor, megszokott rovarölőszerekkel ezt általában meg tudjuk oldani.
9: És közben Bozsik gazda megérkezett, köszöntelek szeretettel, és ugye én azt mondtam, hogy három neve is van ennek a számomra nagyon kedves virágnak. Neve három van, de valóban többféle, több tízféle létezik?
7: Szervusz Kleri, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez egész döbbenetes, hogy a hatalmas nagy birodalomról van szó, és így nagyon szakszerűen a kedves kertész kolléges Bernadettel mondták, ez nagyon fontos tanítások. Tehát így, amit ők említettek, azt meg szeretném ismételni, ugye ez a peónia, az egy nemzetség. A nemzetségnév az olyan, mint nálunk a családnév, hogy mondjuk Bozsik, és akkor ugye lehet József, Ágnes, Anna, de nagyon sokféle, és ugye itt is az, hogy a peónia, az a tudományos neve, és ezen vitatkoznak, hogy a pünkösdi rózsa és a bazsarrózsa szinoníma-e vagy se, vagy valami speciális fajtaköröket jelente, de végül is a tudományos neve peónia, ez egy régi görög ókori bölcsről nevezték el azt a nemzetséget, és ugye az, ami nagyon érdekes, hogy magyarra úgy fordították, hogy pünkösdi rózsa, ez egy német szóból, és tényleg annyi, hogy a pünkösd és a rózsa német szavakból, ugye úgymond tükörfordítással lefordították.
9: De egyébként meg nagyon érdekes, mert hogy most mondod, hogy pünkösdi rózsa, tehát maradjunk ennél, hogy a pünkösd ugyanúgy, ahogy a húsvét, egy mozgó ünnep, tehát hogy nem ugyanakkor van minden évben, eltolódás lehet, sőt akkor ez több hétnyi eltolódás lett. Van, amikor ez májusra esik, van, amikor júniusra, ugye, és ez is befolyásolja, hogy az a bizonyos pünkösdi rózsa nem biztos, hogy pünköstkor van, hanem már akár jóval hamarabb is.
7: Igen, illetve, hogy melyik pünkösdi rózsa, hiszen ugye alapvetően van két nagy fajtakör, ugye a lágyszárú pünkösdi rózsák, és vannak a fás szárú pünkösdi rózsák, amelyek akár nagyon nagy bokrok is lehetnek, tehát ilyen ember magasságok, és akár több száz virágot is hozhatnak. Ugye emlékszem, nagymamám kertjében is a pünkösdi rózsák azok a lágyszárúak voltak, és ugye botanikus kertekben csodálhatunk meg ilyen fászárú pünkösdi rózsákat, illetve a csomagküldő szolgálatok révén ugye most már nagyon sokfélét kaphatunk, és egyik kedves ismerősnél pont jártam, és mondja, hogy megjött a pünkösdi rózsa egy dobozban. És hát ugye már nagyon túlfutottunk az ültetés időn, és együtt elültettük. Nagyon érdekes volt, mert 3 éves kis unokája is ott volt, és ő is közreműködött az ültetésnél, és egy kislány, és fantasztikus volt, és küldtek is fényképet róla, hogy így, ahogy mondta a kollégánk a beszélgetésben, hogy az első évben kivirágzott rögtön. Tehát ez a fás szárú pünkösdi rózsa volt, és hihetetlen nagy, hogy az időre válaszoljak, hogy a virágzás időben heteket átölel, tehát, és ugye minden növény hő összegre működik, hát ugye attól függ, hogy mennyi hő, milyen magas a hőmérséklet.
9: Tehát a hűvös és a meleg is befolyásolja, igen.
7: Igen, és hát lehet, hogy így, hogy ahogy hallottuk a beszélgetésben, és vannak, amik már elvirítottak, és vannak, amelyek még most virágoznak.
9: De akkor igazából nem csak a hűvös meleg idő tudja ezt befolyásolni, meg most itt az ünnepnek a mozgása, hanem hogy már eleve vannak olyanok, amiknek a virágzási ideje korai, tehát korára tehető, meg később, hogy elhúzódjon az az időszak, amíg van pünkösdi rózsa, és ne csak így az ünnepkor éljük ezt meg.
7: Igen, tehát hatalmas nagy birodalom, és ugye a nemesítők, Orlóci tanár úr mondta, hogy a kínaiak azok már évezredek óta nemesítik a fás szárú pünkösdi rózsát, ami ott nekik nagyon komoly, szinte így mondhatnám, szent növényük. És tényleg így, ahogy mondod, hogy olyan hihetetlen nagy a virágzás időkülönbség, hogy lehet korai fajtákat választani. Tehát ugye itt mindig meg kell nézni a fajta leírásokat, és ugye kicsit olyan tudományoskodónak tűnik, hogy az ember elmondja a tudományos nevét. De az nagyon fontos, mert hogy annyi sok típus van, én itt kigyűjtöttem, most nem részletezném, de legalább 5 nagy fajta kör van a pünkösdi rózsákon belül, amit érdemes megnézni, és ugye a kertész kollégák leteszik azt a kis jeltáblát, és hogyha olyan telefonnal megyünk, hogy a böngészőből hozzá tudjuk keresni az információkat, akkor Meg az a legfontosabb, hogy akkor menjünk vásárolni konténeres rózsákat, akár a hagyományos klasszikus rózsákat, vagy pünkösdi rózsákat, amikor virágoznak. És akkor a színüket is, meg az illatikot is rögtön tudjuk azonosítani.
9: Tudod, Jóska, most már a mesterséges intelligencia is segít, hogy gyorsan bepötyögöd a telefonba, és kiad mindent erről a növényről, de közben pedig Piroska írt nekünk, hogy kérdezném, hogy nálam van pünkösdi rózsa bordó és rózsaszín, ami már több mint 40 éves. És ha átültetném oda, ahol valamikor fenyők voltak, ott vajon hogyan érezni magát? Szóval kérdezi ezt Piroska.
7: Igen, mi Kósa professzor úrral beszélgettünk a Vászrátóti botanikus kertben, hogy miért sértődik meg a pünkösdi rózsa, amikor átültetik, mert ilyen nagy koloncos gyökere van, mondta tanár úr, ugye a botanikának nagy mestere volt, és hogy emiatt, hogyha átültetjük, akkor könnyen előfordulhat, hogy úgy megsértődik, hogy már idézőben van azt a sértődés, mert megsértjük a gyökereit, és akkor esetleg egy-két évig nem fog egyáltalán virágozni. A másik a fenyőfáknál, ugye a sok tűlevél, ahogy lehullik, akkor az egy ilyen savas kémhatású talajt fog előállítani, ami mondjuk például az áfonyának nagyon jó, vagy azáleának, rododendronnak, de
9: a pünkösdi rózsa
7: semleges, tehát nincs külön talaj.
9: Akkor Piroska ne ültesse át, jó? Ezt üzenjük, hogy oda, hát semmiképpen, igen, ahol a fenyők vannak. Egyébként a túba rózsa, az pünkösdi rózsa?
7: Na hát ez volt egy ilyen kérdés, kedves hallgatom, mert sokan úgy kezelik, hogy ez szinoníma, pedig ez egy ilyen mexikói növény, ami Magyarországon nem is telel át, mert annyira fagyérzékeny, és hogy tanár úr akkor elmondta, hogy a tuber, ugye a gumó, tehát, hogy ez egy hagymás növény, nagyon finom illata van, a parfüm iparban is előszeretettel használják, de ez egy teljesen más, csak érdekes, hogy rózsa, de teljesen más növényeket jelent.
9: Egyébként meg ez a bizonyos fás bazsarózsa, amire utaltál, az honnan származik, vagy hol őshonos? Mert ugye leginkább azért azt éljük meg, azt a kerti, amit említettél.
7: Igen, ez kínai, Oroczi tanár úrja fűvészkertben beszélgettünk róla, és fűvészkertekben általában nagyon nagy bazsarózsa gyűjtemények vannak, ugye a csodálatos magyar érték a bánáti bazsarózsa, és például az is megtalálható az Elte fűvészkertjében, de sok más fűvészkertben is, hogy ezek védett növények, nem is szabad gyűjteni, de csodálatos értékekkel találkozhatunk, és ugye ott ki vannak jeltáblázva, és amelyik megtetszik, azt utána a faiskola járódákban be tudjuk szerezni.
9: Ugye most külföldre kalandoztunk, és közben meg létezik ilyen, hogy bánáti bazsarózsa, ugye mecseki, mit olvasok még itt, meg hát igen, a bánsági, amit mondtam, szóval, hogy ezek egyébként védettek, ezek nem is olyanok, mint amit a kertben tudunk termeszteni.
7: Ez nem is forgalmazzák, ugyanúgy, mint ugye az őshonos hazai hóvirágot, azt sem szabad, mondjuk a török hóvirágot forgalmazzák a hollandok, de tehát ezek a növények védettek, nem is szabad gyűjteni. Orlóczi tanár úr mondta, hogy annyira csak a virágzás idején nagyon fölhívja magára a figyelmet, egyébként úgy beleolvad a környezetbe.
9: De hogyha elmegyünk mondjuk a mecsekbe, akkor találunk, igen, ilyet, tehát ez, igen, azért van Magyarországon.
7: Ott is kim van a szabadban, az ős hazájában.
9: Még van egy pici időnk, és tudom, hogy nem tudunk belemerülni abba, hogy most a klasszikus rózsáknak a családját végigvegyük, mert ott több száz rózsafajról tudnak beszélgetni, de ezek teljesen más növényrendszertani, ahogy ti mondjátok, csoportba tartoznak, mert amikor elkezdtünk beszélgetni, és azt mondtam, hogy ez a bazsarózsa nekem a kedvencem, meg a boglárka, akkor mondtad is, hogy igen, mert ez a boglárka félék csoportjába tartozik. Akkor ez is egy tévhit, hogy nem a rózsafélékhez.
7: Igen. Mert rózsafélék családja az egy külön növényrendszertani kategória, és hát ugye világhírű magyar nemesítő már Gergely, és ugye ha már ugye pünkös van a kereszténység ünnepének a 2000. évfordulójára, pont a Szent Erzsébet rózsával, árpádházi Szent Erzsébet rózsával Rómában nagy aranyérmet nyert. Sajnos már nincs közöttünk a legendás mese, de több száz rózsafajtáját termesztik, forgalmazzák mind a mai napig a kollégák.
9: De olyan érdekes, mert még Bajor Géziről is elneveztek rózsafajtát, ugye mennyi lehet, ami mondjuk csak akár itt Magyarországon felelhető.
7: Igen, ő tényleg egy olyan patrióta ember volt már Gergely, hogy a magyar hősöknek állított emléket a rózsákkal, tehát akár a forradalom és szabadsághoz hőseinek, tábornokoknak, Kossuth Lajosnak, Görgei Artúrnak.
9: Legbem a póf fajta. Igen. Igen.
7: Hogy ebbe a körbe mozgott, és nem véletlen, hogy az Árpádházi Szent Erzsébet rózsáját is, hogy teljesen más nével is elnevezhettem.
9: Igen, ma. És hát ugye különbség van a kezdet is, hogy mondjuk egy ilyen parkban lévő rózsák, vagy futó rózsák. Tehát annyiféle még nem csak az elnevezése, hanem amerre kalandozhatnánk, nagyon szerte ágazó.
7: Igen, ezek genetikai adottságok, ahogy ezek a rózsák, ezek hatalmasok, a parkrózsák, ezek egy ember magasságúról, ember nagyságúról nőnek, hogy a tearózsák azok olyan, azért kb. 1 méteresek. És ugye vannak a mini rózsák, amik egészen kis pirinyók.
9: Igen, és akár az egy balkonládában is szépen, igen, el tud lenni, hogy ne ijedjünk meg, hogyha nincs kertünk, akkor is van erre megoldás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy beszéltünk erről, mindjárt 10:30, úgyhogy következnek a hírek 2 percben, a mikrofonnál Garami Zsuzsa.
3: Robbanás történt a Multiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Több tűzoltóautó, mobil labor és mentőhelikopter érkezett az üzemhez, a tüzet már oltják. Az előzetes információk szerint egy pirogáz benzinvezeték robbant fel, a tűz a lakosságot nem veszélyezteti. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy Luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4-en meghaltak, 35-en megsebesültek, köztük 14 és 18 év közti gyerekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentőalakulatok 18 embert még keresnek. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra, azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek. Azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. Zajlik a minisztériumok átvilágítása. 2 nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Program Plus programban. Közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon április 10-én 9 projektről született támogatási döntés. Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután 23-28, este 13-20 fok várható. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
8: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
9: 10:50 van, és akkor most túrázzunk, zarándokoljunk. Holnaptól hétfőig tart a pünkösdi búcsú a Mátra-Verebély-Szentkút nemzeti kegyhely területén, ahová várhatóan 8-10 ezer zarándok érkezik. A 3 napos ünnep a közös imádságról, a lelki elmélyülésről és a találkozásokról szól. Tarnóci László riportja.
12: Az emberi élet egy nagy zarándokút, amit a Teremtő indított, előálmodta meg a világmindenséget és az embert is, és ő az, aki beteljesíti az életünket, aki felé tartunk. Amióta ember él a Földön, amióta kezdi felfedezni, megsejteni a Teremtő titkát, azóta zarándokol.
13: Székely János római katolikus püspök.
12: Már az Ószövetségben minden évben 3-szor Jeruzsálembe fölmentek a választott népnek a legvallásosabb, vagy leginkább a hithez kötődő csoportjai. Maga Jézus is jár föl Jeruzsálembe újra és újra. Nagyon bízom abban, hogy Magyarországon is egyre több ember útra kell, és átéli, hogy az életem egy hatalmas út a szeretet titka felé.
13: Nemzeti kegyhelyünkön beszélgetünk Mátra-Verebély-Szentkúton.
12: Szent Lászlóra nyúlik vissza itt a szent helynek a története. Nagyon sokan jönnek, hála Istennek. A hely a természetben van, tehát kirándulni és állatokat látni, csendben lenni, erre is gyönyörűen alkalmas, ahol nagyon sok ember a lelki békéjét, nyugalmát meg tudja találni.
13: Van, aki csak a gyógyító erejűnek tartott forráshoz jön vízért, van, aki szentmisékre, aztán van, aki hosszú hétvégét is akár itt tölt.
14: És van olyan is, aki azért jön el, hogy a gondjait itt letegye, meggyógyjon, a szűzanyával kapcsolatot tudjon teremteni, kéri, hogy járjon közbe érte Szent Fiának. engemet ma olyan sokszor meghallgatott a Jóisten. Én velem mindig ott volt a Jóisten. Egész utamon ott volt, én nem tudok neki elég hálát adni.
13: A sok embernek az együtt imádkozása.
14: Az nagyon sokat jelent. Azt mondják, hogy a közös ima még hatásosabb.
13: Vízzel teli palacka kezében.
15: Hát igen, mi Sopronból érkeztünk. Gyönyörű hely, mi hiszünk is benne, és hát jó érzés itt lenni. Egy kicsit lelkileg töltekezik az ember, hogyha ilyen helyen jár.
16: Ságújfaluból és Karancságról jöttünk. Szentkút számunkra a dédanyáink, nagyanyáink és anyáink búcsújáró helye, meg a miénk is, a megnyugvás helye.
13: Sokféle embert és sokféle közösséget köszöntött már itt a Nemzeti Egyhely vezetőjeként Orosz Lórend ferences atya.
17: De nekünk itt a fő hozzás közvetünk azért egy ilyen 100 kilométeres körzet, annak ellenére, hogy nyilván az egész Kárpát-medencéből jönnek, és hát itt vannak azért hagyományosan vallásos falvak is, ahonnan jönnek azért vegyes életkorúak, akkor vannak olyan helyek, ahol például a gyalogozarándoklatokat újra kezdték. És olyan fiatalok vagy középkorúak jönnek, akik egyébként nem olyan nagy templom közökkoptatók, de amikor arról van szó, hogy arra az egy gyalogozarándoklatra, ami általában elég megterhelő, mert napi 30-40-50 kilométer gyalogolnak, ami sok, arra eljönnek. Aztán persze jönnek fiatalok, akik katolikus iskolákhoz kapcsolódnak, vagy plébániai közösségekhez kapcsolódnak, vagy cserkészethez kapcsolódnak. Tényleg Szentkút az olyan, hogy ahogy a Ferenc pápa is fogalmaz, hogy a kegyhelyek azok az evangelizációnak a frontvonalában vannak, vagyis hogy mindenkivel találkozunk, mindenki szembe jön velünk, és ez nagy kegyelem forrása lehet.
13: Az ünnep Szentkúton pünkös szombatján szentmisével kezdődik. Este pedig Mária köszöntő, virasztás és keresztút is szerepel a programban. Éjfélkor Bezzek Kálmán OFM atya szentmisét celebrál az elhunytakért. Pünköst vasárnap és pünköst hétfőn ünnepi szentmisék, körmenetek, litániák és vesperák várják a híveket Mátraverebély Szentkútra.
9: Szakrális helyre várják tehát a látogatókat, de Magyarországon több hasonló hely is van. Ezt most végigvesszük Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával. Hát én azt javaslom, Péter, kapcsolódjunk az imént hallottakhoz, jó? Tehát akkor az első úti célunk az legyen a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely. Pár érdekességet, ha mondasz nekünk, figyelemfelhívónak. Meg hát egyáltalán, hogy akkor a figyelmünk ott legyen, hogy ellátogassunk oda.
18: Igen, tehát ugye nyilván olyan szakrális helyeket próbálunk most összegyűjteni, amik túraútvonalak mellett vannak. És hát Mátraverebély-Szentkút abszolút ilyen, ugye ráadásul az országos kék túra is érinti annak egy állomása, sőt maga Mátraverebély egy bélyegzőhelye. Nagyon jó túra célpont, ez a Cserhát keleti peremén, tulajdonképpen a Mátra előtti részen található, egészen csodálatos természeti környezetben, nagyon elmélyülésre alkalmas hely. Nagyon érdekes a története, mert tulajdonképpen Szent László királyunkhoz kötődik, aki a legenda szerint 1091-ben a kunokkal harcolt, akkor szorult helyzetbe került, ahol a lova dobbantott egyet, ott forrás fakadt, ugye ez a Szent László forrás, ami kicsit feljebb van, de egyébként már nagyon korán csodatévő hatást tulajdonítottak egy itteni forrásnak, a Szent Kútnak, magának a Szent Kútnak, amit egyébként itt a fal tövében egy ilyen kis nyolcszögletű foglalásban találunk, fölötte a Szűz Máriát a kisdeddel a karjában. Vele szemben pedig van egy nagyon szép szabadtéri oltár, amire egy szlovén művész készítette annak idején mozaikokat. A mostani templom, amit látunk, a bazilika, ez egy bazilika minor, az egyébként egy barokk templom, 18. században készült, bár egyébként, ugye itt a csodatévő hatásnak köszönhetően már egész korán zarándokhely lett Mátraverebély-Szentkút, mert valamikor a 13. században egy néma ember ivott a kútból, és állítólag utána megszólalt, és utána egyre több zarándoklatot, körmenetet vezettek ide. De ez egy barokk templom, amit egy olyan ember épített, aki szintén itt a kútvizéből ivott, és úgy gyógyult ki a betegségéből, és azóta az ország egyik legjelentősebb kegyhelye és zarándokhelye. És érdemes egyébként elsétálni a Remete barlangokhoz. Igen. A messzestető oldalában találunk, egyébként látjuk messziről innen a templomtól is a Remete barlangokat, amik egyébként félig emberi kézművei. Egy meredek ösvényes sétáltunk föl, nagyon jó a kilátás is onnan. Érdekes látni ezeket a kivált helységeket, amiben
9: ezek ilyen szerzetesek, remeték,
18: így van, lakhelye, így van, remeték laktak benne, és ha kicsit följebb sétálunk az országos kék túrán Hollókő fölött, tényleg csak pár perc séta, akkor ott találjuk a Szent László szurdokot, ez tulajdonképpen egy ilyen szakadékszerű rövid szurdok, illetve több forrás is köztük az említett Szent László forrás, ezeknek a foglalása egyébként nem túl szép, kicsit ilyen bunkerszerű, de amúgy ott a szakadékot érdemes meglátogatni.
9: Akkor egy kicsit menjünk, fölfűztük most itt az útvonalat egy kicsit, úgyhogy Fallóskút, mert ha már említetted a csodás gyógyulást, az ehhez is kapcsolódik például, szóval hol járunk, ha azt mondom, hogy Fallóskút?
18: Hát azért érdemes Fallóskútról beszélni most, mert az egész közel van egyébként a Mátrában. Maga, ez az országos kék túra nem érinti, ugye a Mátrában megy tovább innen. A zöld sáv jelzése juthatunk el, egyébként Mátra Szent Imre közelében van Falloskút. Ez egy sokkal kisebb, meghittebb kis erdei kegyhely, és modern története van, az 20. századi, mert hogy 1947-ben egy hasznosi asszonynak, Sánta Lászlónénak megjelent itt Szűz Mária, és mutatott neki egy szintén gyógyító hatású forrást, egy évvel később pedig azt kérte tőle, hogy építessen oda kápolnát. Hát ezt a történetet a Sánta Lászlóné környezete nem fogadta túl jól, a felesége, vagy a férje, aki egyébként egy agresszív ember volt, az meg is próbálta agyonütni, amikor elvitte magával. Igen, bolondnak nézték, megpróbálta megmutatni a férjének a forrást, de az a baltát is magával vitte, hogy agyonüsse a megbolondult feleségét, de a történet szerint neki is megjelent Szűz Mária, és ezért letette erről a szándékáról. De egyébként a hatóság is bolondnak nézték az asszonyt, úgyhogy többször ideggyógyintézetbe is zárták. Ennek ellenére egyébként fölépült már 1948-ban oda egy kis kápolna, és az egyház 1987-ben magához vette a területet, és akkor megépítették először az erdő királynéja kápolnát, ez egy kisebb kápolna, és aztán fölé, azt hiszem 2006-ban a béke királynője templomot, meg egy nagyobb templom, tulajdonképpen alul van a kápolna, fölül van a templom, van mellette nagyon szép ilyen tűzománc motivumokkal díszített keresztút, kis szentkút, ez egy kis picike meghitt kegyhely, túrázás közben is érdemes meglátogatni.
9: Én most egyáltalán nem is tudtam erről, tehát nekem ez most egy nagyon is új információ, és talán ez az ország akkor egyik legfiatalabb kegyhelye is. Tovább haladunk, még a Mátránál maradna, akkor Mátra a Fürednél a Pici Máriácska kegyhely, olyan kedves neve van.
18: Igen, hát ez még kisebb egyébként, ez Mátrafüredről egy egész könnyű sétával elérhető, a muzsletető oldalában, ez nem az a muzsla egyébként, amit a nyugati Mátrában találunk, és többen ismernek, itt is van egy muzsletető, egy kilátóval egyébként a tetején, és ennek az oldalában tövében találjuk, azt hiszem a piros sávjelzésen sétáltunk ki Mátrafüredről, ez a Máriácska kegyhelyhez van egy kis lurdi barlang és egy kereszt, Szűz Mária, itt is egy kis forrás, ezt is túrázás közben érdemes útba ejtenünk. Talán egyébként, hogyha a kékesre szeretnénk Mátrafüredről fölmászni, akkor érdemes erre indulni, és utána a kék kereszt jelzésen fölmehetünk egészen a kékes tetőig. Akkor útba lehet ejteni ezt a kis aprócska kedves kegyhelyet.
9: És hogyha mondjuk amikről eddig beszéltünk, az felfűzve egy túrába belefér, ezek messzebb vannak azért úgy egymástól,
18: persze, tehát ugye? Ugye ez a Máriácska kegyhely, az Gyöngyöshöz van közelebb, ugye Mátrafüreden, míg Fallóskút az a magas Mátrában van, ugye Mátra Szent Imrén. Gyöngyösön rendeztek egyébként körmeneteket ide a Máriácska kegyhelyhez, ugye Mátrafüreden keresztül, ahol reggel 10-kor tartottak szentmisét, és akkor utána a Lorétói litániát mondták el itt a kegyhelynél, mielőtt visszatértek Gyöngyösre.
9: Mikor elkezdtünk beszélgetni, elkezdtem gondolkodni, hogy mihez van kötődésem, mert hogy a szüleim elég sok helyre elvittek gyerekkoromban, de kimondottan tudom már inkább felnőtt koromról ezt a bizonyos Bélapát, falvi ciszterci kolostort, az úgy megmaradt bennem, hogy hogyan is néz ki, és hatással is volt rám.
18: Hát ez egy fantasztikusan szép hely, ugye ez gyakorlatilag az egyetlen megmaradt középkori ciszterci apátsági templomunk. Aki egyszer látta, az biztos, hogy soha nem felejti el, mert hogy a Bélapátfalva felől érkezünk, akkor már látjuk az erdőből kikandikálni azt a gyönyörű rózsaablakot, amin keresztül beáramlik a fény a templom, apátsági templom belső terébe. Ez egy nagyon fontos középkori műemlékünk. 1232-ben kezdte építeni második Kilit egri püspök. Hát ez nem egy szerencsés időpont, ugye ezt kitalálhatjuk, mert nagyon közel vagyunk a tatárjáráshoz. Koraromán stílusban kezdték el egyébként egyébként építeni, de a tatárjárás miatt félbeszakadt az építkezés. Amikor folytatták, akkor már gótikus jegyek is megjelentek az épületen. A belső tere pedig gyakorlatilag barokk, mert azt a 18. században újították föl, és az eredeti belső tér lényegében el is tűnt. Ez egy a Bél háromkuti apátságnak is hívják, mert itt van a háromkuti forrás közvetlenül az apátságnál. És azt érdemes tudni, ezt most újították föl, tehát pont az elmúlt pár évben zárva volt, így van, zárva volt és felújították, és mostanában kell újra nyitnia, még nem sikerült megtudnom, pedig próbáltam, mikor nyit újra, annyit tudunk, hogy 30-án, most május 30-án fogják megáldani a felújított épületet, de hogy mikor lesz látogatható, reméljük, hogy a közeljövőben, és egyébként az is az országos kék túra egyik állomása, hogy a Bélapát falva meg maga az apátság is közvetlenül mellette vezet el a kék sávjelzés.
9: Hát most már, hogy jön a jó idő, ezekről érdemes beszélni, meg akkor utána járni, mert akkor érdemes ide ellátogatni, amikor már tényleg kívül belül is végig tudják járni. Akkor mi kalandozunk mindenképp az országban, szerintem most már nem felfűzve, azért menjünk el Mária Gyüdre. Jó? A kegy templom, ez is nagyon híres.
18: Így van, tehát a Mária Gyűdön is egy bazilika minort találunk, ez egy egészen nagy templom, 37 méter hosszú, 22 méter magas, két tornyos templom, 2008 óta bazilika minor. És Mária Gyűd ugye Siklóshoz tartozik közigazgatásilag, az 1970-es évek óta. A Tenkeshegy oldalában egy nagyon szép fekvésű település, hogyha ránézünk a Harkányi útról, akkor látjuk is ott az oldalában ezt a jellegzetes templomot, aminek egyébként nagyon kalandos sorsa van, mert ez már egészen a római időkben is fontos hely volt, mert a Pécset és Eszéketet, a római kori elődeiket összekötő út itt haladt el, és a Vókány felé vezető leágazásnál volt egy forrás, ez ugye tulajdonképpen szintén a Szentkút, több Szentkutat is találunk egyébként Mária Gyűdön. Át itt az elágazásban később, egészen a korakeresztény időkben állt egy fából faragott Szűz Mária szobor, és aztán egész hamar fontos zarándok helyé vált a Szentkútnak köszönhetően. Ma is szépen ki van építve, van egy nagyon szép káváriája a temető mellett, illetve a rózsafüzér körsétány, amin tényleg érdemes körbesétálni, mert egy nagyon szép erdély piétát találunk a tetején. Ilyen kevés van egyébként, ez 1860-as években épült, hogy a fájdalmas szűzanya szobrát akkor állították oda. Ma is egy fantasztikus, hatalmas hársfa árnyékában bujikott meg padokkal körülvéve, aztán a 20. században ezt tovább építették, körülvették egy ilyen félköríves fallal, és ez egy nagyon szép ilyen erdei zarándokhely. Kicsi terület, de szépen kiépített, ott itt is találunk szabadtéri oltárt is. Magában a templomban különösen, igen, a templomban hányattatott élete volt, mert ugye ez ma katolikus templom, de korábban volt mohádán mecset, sőt aztán görög-keleti templom és református templom is, de hát aztán a katolikusok visszakövetelték maguknak a jelenések miatt, és van egyébként egy az oltáról látunk egy érdekes Szűz Mária szobrot a kisdeddel a kezében, és erre azt érdemes tudni, hogy ez nem az eredeti, ami itt volt, mert azt 1689-ben hozatták a ferencesek Kaproncáról, de aztán a kurucok elől megpróbálták elrejteni először Siklóson, aztán Eszékre menekítették, és a mai napig ott van, úgyhogy ez egy másolat.
9: De ide is érdemes elmenni, mert igen, ez az egyik legősibb Mária tisztelőhelyünk, igen.
18: És a Villányi hegység amúgy is remek túra célpont, kevesen ismerik, de a Tenkeshegyen is nagyon szépeket lehet kirándulni.
9: És ott is több felé lehet menni, igen. Kolostorról már például beszéltünk, most jön egy bencés apátság, Vértes Szent Kereszt felé vegyük az utat.
18: Vértes Szent Keresztet szerintem méltatlanul kevesen ismerik.
9: Én sem voltam még ott.
18: Sajnos egyébként ez most nincs nyitva, ezt az elmúlt időszakban egyszerűen felújították, aztán megint bezárták, én próbáltam érdeklődni, a fenntartó azt mondta, hogy most közmű problémák miatt nincs nyitva, egyébként a térerő sincs, ez a Vértes mélyén van, Oroszlány és Pusztavám között, a Gerencsérvár felől azt hiszem a kékel, vagy a zöldelje, a zöldeljelzéssel lehet megközelíteni. Ez az erdőben bújik meg, és egy egészen fantasztikus, hatalmas középkori templom maradványait láthatjuk itt. Egyébként két templom.
9: Tehát maradvány, akkor ez rom tulajdonképpen.
18: Ez rom, viszont nagyon impozáns romok. Igazából két templomnak a romjait is láthatjuk, meg az egykori kolostorét. Az eredeti templom az egészen korán épült egyébként, talán a 12. században, ez nagyon egyszerű, egyenes szentélyzárodású templom volt. Hozzá csatlakozott a kolostor épület, ugye a bencések laktak itt, és aztán és aztán később kezdték el építeni talán a 12. század végén ezt a hatalmas impozáns második templomot, amiben látunk három pár ilyen nyolcszögletű gigantikus oszlopot is, amik ugye a hajókra osztotta a teret, és látjuk egyébként a szentély falát, szépen rekonstruálták is, nagyon szép például a kapu, az jó megmaradt, mert valaki annak ide elásta, hál' Istennek, és ezért megmaradt, mert egyébként ennek a komplexumnak sajnos az a tragédiája, hogy amikor az eszterháziakra került a 18. században, akkor ők maguk elhordták a köveket, például a Tatai Cseketó partján az Angol Park sok műromja is ezekből a kövekből épült, amit innen találtak. Remélem, hogy nem sokára újra látogatható, ezt kívülről meg lehet nézni.
9: Még ugye tudnánk említeni szakrális helyeket, de szerintem így a pünkösdi hétvégén, aki például útra kell, és érzi, hogy itt lelki megnyugvás talán már ebből jócskán tudott meríteni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Farkas Péternek, hogy erről beszélgettünk. Most pedig túrázunk tovább, telefonon van velünk Árvai Gábor geológiai túravezető. Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit.
9: Örülök, hogy itt van velünk, mert hogy ahogy mondtam, túrázunk tovább, hiszen pünköst hétfőn szakrális túrát vezet a Badacsony-hegyen. Szóval merre kalandozhatnak önnel ott a Badacsony-hegyen? Kezdjük ezzel.
19: Hát igen, hát a Badacsony-hegyen nagyon sokféle turista út van, de ez a turista menet, ami hétfőn lesz a Badacsonyon, ez a Badacsonynak a keleti részén található, és a túrának a végpontja az egykori Pálos kolostornak a színhelye.
9: Igen,
19: azonban sok mindent érintünk természetesen, hiszen a túra során egy szakvezetéses túra zajlik, így elhangzik a Badacsonynak a geológiája, a kultúrtörténete, és hát természetesen azok a helyszínek, amiket érinteni fogunk, tehát így a Szent István kápolna, a II. János Pál emlékmű, a Lastromkút, illetve hát a túrának a végcélja a Pálos kolostornak, a sajnos most már csak a színhelye.
9: Hát igen, ami ott, igen, ahol megmaradt a mi része, igen, de azt mondta, hogy 3 órás ez a túra, és bár említette, hogy sok mindent érintenek, de azt azért alapvetően kiknek ajánlja, szóval, hogy mennyire nehéz, vagy családosok is menjenek, hogy látja?
19: Hát ez egyáltalán nem nehéz túra, tehát ide mindenki jöhet, én azt gondolom, hogy 4 évtől 90 évig itt bárki részt vett ezen a túrán, tehát semmiféle megerőltetés nincs. A hegynek a tetejére nem megyünk fel, tehát gyakorlatilag a keleti oldalnak a lankáin zajlik a túra, tehát ilyen fizikai erőpróba nincsen a túra során, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, aki Badacsonyba látogat ezen a hétfőn.
9: Igen, jó meleg is lesz, úgyhogy alapvetően naptej és kalap és ilyesmit mindenképpen vigyenek magukkal. Hol lehet érdeklődni, aki szeretne ezen a szakrális túrán részt venni?
19: A Badacsonyi Turinform Iroda.
9: De még lehet egyáltalán jelentkezni? Akkor inkább hogy nem, így kérdezem, Gábor.
19: Lehet jelentkezni a 87-es telefonszám 531-013-as telefonon, de hogyha esetleg valaki nem jelentkezik be, a helyszínen is lehet jelentkezni. 9 óra 45 perckor van a találkozó Badacsony-Tomajon a templom előtti téren.
9: Akkor ez egy nagyon fontos információ. Egyébként meg ön elég gyakran geovár és ilyen madár megfigyelő túrákat is vezet arra felé, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ön ismer minden zugot arra felé, és bármere hát kalandozhatnak igen. Önnel, tud mesélni a tájról, az ott található dolgokról.
19: Hát a Tihanyi félszigettől Szigligetig terjedő területen vezetem a túrákat, beleértve a Káli medence, a Tapolcai medence területét, Tapolcai városnézés, és hát az összes Badacsonyi, Tóti hegy és Csobánci bortúrát is én vezetem. Tehát a területen van mesélni való, rengeteg a látvány, úgyhogy igazi kincs gyakorlatilag itt ez a Pannon-táj.
9: Meg hát az lenne a legjobb, hogy aki elmegy a Balatonhoz, az egy ilyennel is részt vegyen, és nem csak mondjuk a Balaton vize, hanem hogy rájöjjön arra, mennyi felé lehet ott kirándulni, kalandozni.
19: Hát igen, én is mindig erre nagy hangsúlyt megtettem, hogy a Balaton az nem a tó önmagában, tehát nem a fürdés, hanem ezernyi más lehetőség is van, és rengeteg értékkel rendelkezik a terület. Akár itt egy több napos, egy hetes programot össze tudok hozni, hogyha valakit érdekel ez a terület, mert tényleg annyi a látványosság, hogy egy eldorádója gyakorlatilag a lehetőségeknek, és tényleg fantasztikus élmények vannak, fantasztikus történetek, történelem, földrajz, geológia, kultúrtörténet, szőlő, bor, kultúra történet, tehát rengeteg minden. van.
9: És akit mindez érdekel, keresheti Önt, tehát Árvai Gábor geológiai túravezetőt, őt hallották az imént. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. És megérkezett Cifra Szilvia, mert hogy kalandozunk tovább, holnap az országjáró helyszíne, Túrkeve, az Alföld.
20: Így van, hát szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat. Hát én hegyeket nem tudok ígérni, de madarakat annál inkább, mert hogy talán kevesen tudják, de Túrkeve a Baglyok fővárosaként is emlegetett település.
9: Soha nem hallottam még.
20: Hát a fészkelő helyük ugye Túrkeve és a környék, nagyon büszkék erre. A városban is több mint 800 erdei füles baglyot számoltak meg például az idei év elején, úgyhogy erről is beszélünk természetesen. Meg hát, hogyha már természetjárás, akkor a pákásztanösvényre is hívogatjuk majd az országjáróban a hallgatókat. Ugye itt két mesterség volt a középkorban nagyon jellemző, ugye a pásztorság és a pásztorhagyományok mind a mai napig élnek, és a pákászok voltak még nagy számban, akkor ez egy mocsaras, lápos vidék volt, hát ma már inkább a szárazságról ismert ezekben a napokban meg pláne, de a pákászok emlékét ez a pákásztanösvény is megmutatja, illetve hát arról is beszél, hogy kik is voltak azok a pákászok.
9: Amikor azt mondjuk, hogy a pásztorok, akkor eszembe jut például egy jó bográcsban, egy jó pásztor tarhonya, ugye, tehát hogy biztos, hogy enni is fogtok, a gasztronómia előkerül.
20: Legalábbis a füst megcsap minket, mert hogy a birka főzés az ott nagyon jellegzetes, ugye az is egy pásztor étel, és hát a 26. Kevi Juhász Fesztivál, ami az apropóját adja az érkezésünknek, úgyhogy az országjáró ott lesz a bográcsok közelében, ahol az igazi pásztor ételek készülnek, és persze a pásztor hagyományokról is beszélünk majd, meg eláruljuk a kevi sodrot perec receptjét is, ami szintén a turkevei lakodalmak kínáló
9: azt
20: étele volt.
9: Azt szeretném, ha elhoznád, mert nekem a rokonság egy része élt és él Mezőtúron, de aztán, amikor az anyukám nővérét elveszítettük, akkor igazából megszűnt ez a hagyomány, hogy ő hozza bizonyos túri perecet, mert hogy ennek, úgyhogy én nagyon kérlek, hogy ezt mindenképpen. De lehet, hogy látványban lesz olyan részletek, hogy egy birkanyírás.
20: Bemutatják ezt is, ugye a birkanyírásnak is van egy különleges technikája, érkezik majd hozzánk egy birkanyíró fiatalember, akiről láttam videófilmet, olyan nyugodtan, tényleg birka nyugalommal tűrik a birkák, hogy megszabadítsák őket a meleg ruhájuktól, úgyhogy alapvetően erről is beszélünk, illetve hát arról is, hogy azért kulturális értékekben a másik területen is nagyon meghatározó Túrkeve, kevesen tudják, hogy a korda fivérek, tehát például a brit film ipar megalapítójaként is számot tartott Korda Sándor, aki az első lovaggá ütött filmproducer, itt a környéken született, úgyhogy a korda fivérekről és a szobrász Finta Sándorról is, illetve az ő testvéreiről is szó esik, úgyhogy a művészetek terén is Túrkeve nagyon izgalmas kincseket kínál, és hát persze lesz betyártanoda a gyerekeknek, és lesz menettánc gyönyörű alföldi viseletben, citera muzsika és ének, úgyhogy igazi jó kedvet ígérünk most is az országjáróban, Túrkevére érkezünk, tehát holnap 2:30-tól hallgassák az országjárót.
9: Így legyen, jó idő lesz, úgyhogy Túrkeve természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei, mint ahogy megszokhatták az országjáróban. Hangtárral folytatjuk, a mai hangtár a Cyril és a latin betűk világába kalauzol bennünket.
21: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
22: Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать?
23: Puskin Anyegin című verses regényében Tatjana a levelét Cyril betűkkel írja.
22: Теперь я знаю. Ваша воля меня.
23: A magyar fordításban azonban már, hogy olvasni tudjuk és értsük, a latin ABC betűi szerepelnek.
24: Én írok levelet magának. Kell több? Nem mond ez eleget? Méltán tarthatja hát jogának, hogy most megvessen engemet?
23: Hoffmann István nyelvész arra a kérdésre is megadja a választ, hogy mi az oka annak, hogy mi, magyarok, latin betűkkel írunk.
25: Ez azért van, mert az írás kulturális kérdés. Az írás a kultúra bizonyos fejlettségi szintjén jelenik meg az emberi társadalom történetében, és hogy a kultúrával van döntően kapcsolatban a kialakulása, azt az európai írásrendszerek jellegzetessége is mutatja.
26: Ez az ABC.
23: Európában döntően három írásrendszert használnak, és nem kell messzire utaznunk, hogy a latin ABC-s szavak helyett Cyril betűs szavakkal találkozhassunk, mondjuk a reklámtáblákon az út mellett.
25: Ami tulajdonképpen a görögökhöz nyúlik vissza legközvetlenebbül, egy jó ezred éves múltja van csupán.
23: ahogy Hoffmann István fogalmaz, az, hogy döntően kultúra függő az írás, a szomszédos népek, a szláv nyelvek helyzete is megmutatja.
0: Az európai keresztény katolikus római központú kultúrához tartozó népek, mint mondjuk a lengyel meg a cseh, a latinbetűs írás használják, a keleti keresztény kultúrához, a bizánci alapú keresztény kultúrához, a pravoszláv modernebb kultúrához tartozók pedig a civil betűs írásrendszert használják.
23: Vagyis annak, hogy mi ma a latint írjuk, olvassuk, annak az az oka, hogy a római központú kultúrkörhöz kapcsolódtunk, és nem a bizáncihoz.
0: Az a döntés, amit ugye leginkább Szent Istvánhoz kapcsolnak, hogy ő a római központú nyugat-európai kultúrkörhöz próbálta közelíteni a magyarságnak a kultúráját, egy ilyenfajta történelmi helyzetnek a következménye, hogy mi latinbetűs írásrendszereket használunk.
21: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
9: Volt a délelőtt, köszönöm munkatársaim a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében, hogy velünk voltak, figyeltek és hallgattak bennünket. 11 óra után a helycívő műsorban a hallássérültek budapesti tanintézményébe kalauzoljuk Önöket, de pünköst hétfőn is lesz délelőtt, számítunk Önökre. Addig is szép hétvégét kívánok mindenkinek, Diósi Klárit hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estjével. A 100 éves Kurták György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 11 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, egy súlyos életveszélyes és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek, tájékoztatott a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet eloltották. A helyszínen van több tűzoltó és mentőegység, valamint 3 mentőhelikopter is. A katasztrófavédelem munkatársai méréseket végeznek. Eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem tapasztaltak, a lakosság nincs veszélyben. A miniszterelnök és a házelnök is őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy Luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4 meghaltak, 40 megsebesültek, köztük 14 és 18 év közti gyerekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentőalakulatok még 18 embert keresnek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadott Ukrajna orosz területeket. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. A köztársasági elnök hivatala szerint az iratokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indítéka a K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. André Szibé a ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. André Szibé ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az

0: válhat, ezért a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőjének csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani mindegyik járműállományt. Elindult hajnalban a Székely Gyors és a Csíksomjó Express a csíksomjói búcsúba. Amint egy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze, a vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a 4 napos ünnepség sorozatra. A vonatok utasai holnap részt vesznek a búcsúi szentmisén, vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori 1000 éves határára Gyimesbükre mennek. Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok, sokfelé megélénkül helyenként megerősödik a szél, délután 23-28, késő este 13-20 fok várható.
1: Műsorajánlat.
2: Válaszutak, rólunk szól.
3: Válaszutak, minden pénteken.
4: Hogyan értsünk szót a felnőttekkel?
5: Olyanokat mondanak, hogy később majd megtudom, majd ha eljön az idő, akkor majd beszélgetnek velem is erről, de amikor meg én akkor kíváncsi lennék az adott témára, akkor így leráznak.
6: Milyen mondatokat és kérdéseket fogadnak nehezen a tizenévesek? Mit éreznek kioktatásnak, és mit őszinte érdeklődésnek? Miért nehéz megtalálniuk a megfelelő hangot az idősebbekkel?
4: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Pásztor élet, betyártaloda, menettánc alföldi viseletben, séta a pákászösvényen és madárles a Baglyok fővárosában. A brit filmipar megalapítójaként is jegyzett az első lovaggá ütött filmrendező, a környék híres szülöttjének, Korda Sándornak emlékei. A bográcsban főtt birka pörkölt és a kevés sodrott perec receptje. A 26. Kevi Juhász Fesztivál és Turkeve természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
4: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
8: Most már érte, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anyagyermekei.
9: A hit ösvénye, a Punta Coral hágó Copacabana-i szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
4: A hely, a műsorvezető Belényi Barbara.
10: Kedves hallgatóink, Mátyásföld és Sashalom határán vagyunk Alsó-Rákoson, a 14. kerületi hallássérültek budapesti tanintézetében, ahol autista gyermekek is tanulhatnak, sőt, ha jól sejtjük, laknak is. A pontos megnevezése az intézménynek a hallássérültek óvodája, általános iskolája, szakiskolája, egymi és kollégiuma. Dr. Gáné Csabai Klára főigazgatóasszony pedig segítsen nekem ebben az eligazodásban.
11: Az egymi az egy rövidítés, egységes gyógypedagógia. Pedagógiai módszertani intézetet jelent, és tulajdonképpen az utazó gyógypedagógusok is ide tartoznak, és mivel országos beiskolázású intézmény vagyunk, ezért az ország bármely részén elláthatjuk ezt a feladatot.
10: Legtávolabbi diákjuk Debrecen, Pécs?
11: Sopron és Pécsről is, az óvodából is vannak kollégistáink Veszprém megyéből, tehát azt tudni kell, hogy az óvodást és behozzák a siket óvodást hétfő reggel, és péntekig itt lakik nálunk.
10: Húha, kiráz a hideg, nem tudom elképzelni, hogy tudja az édesanyja, édesapja és a szülő a két kezét elengedni, és hogy tudnak itt pótszülőkké válni, mert gondolom itt mindent is pótolni kell.
11: Itt mindenki pótszülő. Mindegy is, hogy óvodás, vagy általános iskolás, vagy szakiskolás, mert a 25 éves kezét is ugyanúgy fogjuk, ugyanúgy irányítjuk, az életre neveljük őket, nagyon szeretjük tanítjuk a gyerekeinket, és azt gondolom, hogy gyógypedagógiai intézménybe, akik dolgoznak,

0: azok elhivatottak.
1: Nem is tudom, hogy hová menjünk először, talán a legkisebbekhez?
0: Sétáljunk el az óvodai egységünkbe. Most egy új telephelyünk lesz, azzal nagyon szeretnék büszkélkedni, mert az óvodánkat bővítjük.
1: Hogyan lítsen meg, hogy rendkívül színes az épület, nem tudom, hogy ez tudatos-e, de mindenhol, mintha egy óvodában járnánk, pedig az általános iskola már, ugye?
0: Itt ugye autista tagozatra is járnak gyerekek, és a sikert tagozatra is járnak gyerekeink. Bár vannak most már megjelentek a kettős diagnózisú gyerekek.
1: Ebédlőn haladunk át, tehát akkor itt ők azért együtt ebédelnek.
0: Meg reggeliznek, meg vacsoráznak ugye a kollégisták. Itt zajlik az étkezés, igen, nagyon szép, tágas, világos, gyönyörű épületünk van. Én csak ezt tudom elmondani, hogy aki kíváncsi rá, nagyon sok szeretettel vezetjük körbe, hogy ezt a másságot megismerje, ezt a másik világot.
1: Azt mondta, hogy kettős diagnózissal is jönnek a gyermekek, ez mit jelent?
0: Mind a két diagnózissal rendelkezik, tehát ő siket is, és autista is.
1: És akkor mi alapján döntik el, hogy jobbra vagy balra megy, melyik osztályba kerül?
0: Vannak ilyen osztályaink, ahol ilyen gyerekek vannak. Óvodai csoportunk is van, és iskolások is. Ez a csengőszong. Amikor én igazgató lettem, 121 gyerek volt, most 172 van, és bővül még telephelyet kaptunk az önkormányzattól használatra, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és ott 18 kicsi autista gyerekünk lesz, és most azt építik.
1: Ha valakinek a gyermekét diagnosztizálták valamilyen halláskárosodással, vagy akár autizmus spektrumzavarral, az orvosi papírral önmagában bekopogtathat az önök intézményébe, vagy hogyan történik a jelentkezés?
0: Eleve a papírt a szakértői bizottság állítja ki, hogy ő milyen diagnózissal rendelkezik.
1: Pedagógiai szakszolgálat?
0: Van. Ők állapítják meg a diagnózist. Ez lehet mozgásfogyatékosság, látásfogyatékosság, így van a hallásfogyatékosság, és amikor megállapítják, akkor kerül kijelölésre az intézményünk. Hát most gondba vagyunk, mert már az autistákat nem tudjuk, tehát a létszámunk annyira telített, hogy most az osztály létszámok már teljesen magas létszámban vannak.
1: Beszélte, hogy itt utazó pedagógusok is járnak. Igen. Ez azt jelenti, hogy ők például inkább abban segítenek, hogy ez az integráció meg legyen.
0: Az utazó gyógypedagógus fejleszthet is, tehát speciálisan, pláne hogyha mondjuk jelenlő gyerekről van szó, mert hogy olyanok is ülnek a gimnáziumba, akik hozzánk jártak, ők egy bilingvális oktatással tanultak, tehát ők jel nyelven kommunikálnak, és ott a gimnáziumban megkapják a segítséget, de a pedagógus a szakmai segítséget is kérheti, tehát az utazó gyógypedagógus abban is tud segíteni.
1: És elérkeztünk az óvodához, mielőtt belépnénk, egy gyönyörű kis festmény a falon, ezt a gyerekek készítették? Molnárné Hegedűs Alexandra, óvodai intézmény egység vezető gyógypedagógus, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Igen, a gyerekeink is a felnőttek irányításával, az ügyesebb kezűek pedig önállóan is nagyon szép kézműves dolgokat hoznak létre, hogy minél otthonosabb legyen az óvodai légkör.
1: Beléphetünk?
2: Természetesen.
1: Várjak-e zajokat? Várjak-e gyerekvisongást?
2: Igen, sokszor megkérdezik tőlem, hogy nálatok teljes síri csönd van az intézményben, az óvodában, és mindig el kell mondanom, hogy nem. Másfajta, másféle hangok, más hangszín, az öröm, a szomorúság, a bánat, a jókedv az ugyanúgy megjelenik, csak a gyermekek sajátos hangján, amit mi igyekszünk mindenki számára érthető irányba terelni.
1: Az ajtó falán halacska csoport, és a gyermekeknek képe is visszaköszön ránk az ajtóról, de nem olyan sok.
2: Nálunk minden csoportosztály az intézményben, de az óvodában is kis létszámú. Ennek törvényi alapja is van, hiszen egy hallássérüléssel vagy autizmus spektrum zavarral élő gyermek 3 főnek számít a többségi iskolában. Tehát itt ezen az ajtón 7 kisgyerek arcképe látható, ők olyan, mintha 21-en lennének, de mivel ez a csoport, ez egy vegyes csoport, tehát autizmus spektrum zavarral és hallássérüléssel is diagnosztizált gyerekek járnak ide, így ők hát van, amikor 30-35-en vannak.
1: Azt szokták mondani, amikor mondjuk egy család külföldre költözik, és jaj, mi lesz a gyermekkel, a kisgyermekkel nem beszéli a nyelvet, hogy a gyermekek között nincs nyelvi akadály, ők a homokozóban is megértik egymást. Ez Mennyire van így?
2: Ebben a csoportban például kettős szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógusaink, akik szurdopedagógusok és autizmus spektrum szakosak is.
1: Szurdopedagógus, ez egy kicsit magyarázatot kíván nekem.
2: A szurdopedagógus az a siket hallássérült gyerekek módszertanából felkészített pedagógus, gyógypedagógus végzettségű szakember. Például ebben a csoportban is három szurdopedagógus dolgozik, egyikük rendelkezik még autizmus spektrumzavar pedagógiája végzettséggel, így őnekik kezükben van az a kommunikációs stratégia, amivel ezek a kié a vödör, meg én fogtam meg először helyzeteket, ők ezt tudják kezelni, illetve előre gondolkodnak, hogy milyen helyzetek adódhatnak egy spontán játékhelyzetnél, egy étkezésnél, egy önkiszolgálásnál, és erre előre vizuális eszközökkel felkészítik a gyerekeket.
1: Be lehet kukkantani egy olyan csoportba, ahol még vannak gyermekek?
2: Be. Természetesen.
3: Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! Integetés a gyermekeknek. Szépen valaki észrevesz, valaki menni. Nem. Hogyan kell köszönni jelelve a gyerekeknek?
2: Jó napot kívánok, vagy az egyezményes szia.
1: Tehát egyezményes integetés. Igen, nekem
2: igen.
1: Ez megy.
2: Vagy a kalapemelés.
1: Látok 2-4-5 cuki szempárt, pici 3-4 évesek lehetnek, és hozzájuk ugyanennyi felnőttet. Itt mindenki pedagógus?
2: Jelenleg most gyógypedagógiai asszisztens kollégáim dolgoznak így a délután folyamán.
1: Annyira jó látni, hogy van egy férfi is közöttük.
2: Igen, igen. Tehát a délután folyamán, ugye most már azért a uzsonna utáni időszak van, a kollégiumi ügyeleti időszak. Az itt játszadozó 5 gyerkőc közül 3-an itt fognak maradni, és 2-en mennek még haza, mert ők úgynevezett bejárók, és 3-an kollégisták, akik vidékről járnak hozzánk, ők maradnak péntekig. És ilyenkor a szívem összefacsarodik, mert sajnos az élet nem adja meg azt a lehetőséget nekik, hogy a családjukba nevelkedjenek, mert nincs a lakóhelyükhöz közelebb olyan speciális intézmény, vagy nem megoldott az utazótanári szolgálat, hogy ők a lakóhely szerinti óvodában a fejlesztést, és ezért kerülnek hozzánk.
1: Önmagában az, hogy valaki halláskáros volt, hogy hallássérült, az egy nagyon nagy halmaz, és akkor ez egy széles spektrum, és mondjuk az egyik végében vannak a siketek, akik egyáltalán semmit nem hallanak, és ezen a láthatatlan vonalon hol helyezkednek el mondjuk a csak nagyot hallók?
2: Nagyon sok mindennek az alapja a hallásállapot, a hallásszint, a hallásfigyelem fejlesztésének a lehetőségei, hogy melyik gyermeknél mennyire lehet fejleszteni.
1: De aki most ilyen hangokat ad ki, mint ez a kisfiú, ő azt feltételezem, hogy neki valamennyi hallása van, ugye? Tehát ezért tud hangot is képezni.
2: Így van, tehát ő nagyot hallott, viszont már idekerülése óta, 3 éves kora óta azért tapasztaljuk, hogy az értelmi képességeit nagyon jók, de a figyelme, a koncentrációja, a beszédértése, a mozgásigénye nem kompenzálja, tehát a hallás nem kompenzálja azt a kifelé mutatott produkciót, amit mi tudunk, hogy benne van, és ezért van szüksége neki, hogy ő itt ebben az intézményben kapja meg azt a komplex fejlesztést.
1: Közben meg annyi történt, csak láttuk halhatatlanul, hogy belépett egy szülő, jelelt a pedagógusoknak, a pedagógusok 3-an ugrottak a gyermekhez, egy még meg is érintette, eljelelte a gyermeknek, hogy nézd csak, nézd ki, itt vannak a szüleid, és picit megérintve ki is terelte őt. Egy pillanat alatt.
2: Azért az, hogy ilyen kis létszámúak a csoportjaink, és nagyon sok a felnőtt, meg tudja könnyíteni ezeket a mindennapi helyzeteket. Ettől függetlenül van olyan, aki először szeretné lejátszani a játékát, és utána indul haza, és anyuka itt már befonta a haját, mert várakozik.
1: Amikor kisgyermekes anyuka voltam, akkor emlékszem, hogy azt mondták, hogy egy dolgot tehetek, ha nem akarok semmit elrontani. Minél többet ölben van az a gyermek, minél többet ringatom, és mondókázok, beszélek hozzá. Énekelek, mindegy, hogy mit, de hogy így fog elindulni a beszéde. Az ő esetükben ez mennyire fontos?
2: Ha hallássérült családba születik, akkor megkapja, hogy itt az előbb is látta, hogy kimentek a gyerekek a szülőkhöz, hogy megkapja nyelnyelvben azt a kommunikációt, azt a közös megértési csatornát, ami fontos ahhoz, hogy az ő személyisége egészségesen fejlődjön. Egy halló családnál ez sokkal nehezebben kivitelezhető, hiszen ott először a szülő tulajdonképpen elgyászolja a halló gyermekét, és el kell fogadnia a hallássérült gyermekét. Szerencsére mostanában nagyon-nagyon sok pozitív példát látunk arra, hogy hallószülők nagyon hamar felismerik, hogy jelelni tanuljanak, és a gyerekek is otthon is használják a jelnyelvet, az óvodában is, és folyamatosan. Tehát tulajdonképpen jelnyelven be nem áll a szája, tehát folyamatosan jelel és mondja. És tanítani kell a szülőket, tehát igazából a korai fejlesztésnek és a korai fejlesztés keretében az utazó tanári szolgálatnak ez a fő feladata, hogy a szülőket készítse föl arra, hogy egy sikert gyerkőcnek, hogy lehet egy mondókát, egy verset, egy mesét úgy átadni, hogy ő azt megértse.
1: Tóth Bálint Andrásné, Kövér Andrea főigazgató helyettes kísér bennünket tovább az iskolába. Most az óvodából, ha jól sejtem, átsétálunk az általános iskolai részbe. Itt minden egybe van, minden folyosó összefügg?
3: Igazából van egy-két olyan terület, ami egy picikét szeparál, de alapvetően körforgalom van az épületben, tehát itt nagyon eltévedni nem lehet, elbújni sem nagyon. Ezzel együtt blokkok találhatók az épületben, aminek elsősorban valóban a szeparáció jó a célja, hiszen a siket és az autista gyerekeket nem mindig praktikus egy légtérbe összezárni.
1: Bal oldalt látunk autista, második B, illetve harmadik osztályt, jobb oldalt pedig hallássérült terem.
3: A hallássérült osztályok egy-egy teremben tanulnak, az autista osztályaink viszont két tanteremben élnek.
1: Van egy pihenőszoba, ahol el tudnak csendesedni?
3: Pontosan.
2: Most nyitjuk az ajtót.
3: Ez a belső öltöző, itt külön doboza van, és külön fogasa, külön széke, ahol mindenki elhelyezi a saját kis holmiát.
1: Egy laminált feliratba pedig a falon, hogyan játszhatok szépen a többiekkel, és különböző szituációkat mutatnak.
3: Igazából az auti osztálytermekben mindenhol szabályokat látunk, amihez a gyerekek tudnak alkalmazkodni. Ezek nagyon sok esetben piktogramok, de nagyon-nagyon sok fokozata van annak, hogy az adott csoportban járó gyerekeknek milyen szintű vizuális támogatásra van szüksége ahhoz, hogy azokat a szabályokat, amik rájuk is vonatkoznak, be tudják tartani.
1: Picit arrébb megyünk, Bence kisfiú alatt különböző, nem tudom, feladatok, tanulási formák, ebéd, naplóírás, aztán babzsákos foglalkozás.
3: Ezek ugye a napi rendi kártyák, és minden gyereknek a saját szintjének megfelelő napi rend van feltéve, ugye nála már csak a szavak vannak feltéve, valahol képi megsegítés is van egy-egy szóval. Erre azért van szükség, hogy ő attól kezdve, hogy belép reggel az iskolába, illetve ide az osztályterembe, pontosan tudja, hogy miután mi következik, milyen feladata lesz, bejósolható legyen számára a nap, bejósolható legyen, hogy neki milyen feladata van, miután mi következik, és ez segít abban, hogy a belső nyugalmát meg tudja őrizni.
1: Amikor belép az általános iskolába a gyermek, sok pedagógusban azért egy többségi iskolában az az elvárás, hogy decemberre tanuljon meg írni, olvasni. Ez azért szerencsére már nagyon rugalmas és egy szétszórt, de ezeknél a gyermekeknél próbáltam megszámolni, hogy hány dolgot kell még megugraniuk mindemellett. Most csak a hallássérültökre gondolok. Ugye van egy jelnyelv, ami talán az anyanyelvük. Mellette lehet, hogy azt is meg kell tanulniuk, hogy hogy kell szájról olvasni, mert óhatatlan, hogy ez az eligazításnak a másik kulcsa, és akkor itt jön még a betűírás, a betűformálás, a beszédalkotás, az olvasás, ez meg sokszorozódó feladat. Itt ötödik osztályra ugyanaz a cél, mint mondjuk egy többségi iskolában?
3: Egyrészt a siket tagozat, ami az általános iskolai kerettanterv szerint adaptált helyi tantervvel dolgozunk, ez azt jelenti, hogy ugyanaz a tananyag tartalom van nálunk a siket tagozaton az általános iskolában, mint egy többség általános iskolában. A NAT-hoz tartozó irányelvek azonban lehetőséget adnak arra, hogy ahogy a mi iskolánkban is így van, az első évfolyamot 3 évre húzzuk szét. Van nálunk 2 előkészítő évfolyam. Alapvetően első osztályra ők már tudnak írni, olvasni.
1: Ha ön édesanyja, és a szívére teszi a kezét, hol van nagyobb biztonságban ez a gyermek?
3: Ez a kérdés már sokszor megfogalmazódott bennem, sőt meg is kérdezték már tőlem, valóban 2 felnőtt gyermeknek vagyok már az édesanyja, hogyha nekem hallássérült gyermekeim születtek volna, akkor biztos, hogy idehozom őket. Biztos, hogy a jelnyelvet használom olyan szinten, ahogy és azokra helyzetekre, amikre szükség van, így is, hogy én magam hallomhalló vagyok, és a férjem is. Azt gondolom, hogy az alapokat egy hallássérült, egy súlyos fokban hallássérült gyermek ebben az intézményen tudja elsajátítani, és itt van a legnagyobb biztonságban emberileg is, és szakmai szempontból is. Viszont utána már felső tagozaton, vagy 8. osztály után minden lehetősége megvan ezeknek a gyerekeknek az integrációra, és azt gondolom, hogy ez a jövő. De szegregált intézményre mindig szükség lesz, amíg vannak olyan súlyos fokban hallássérült gyerekek, ahol erre a fajta beszédindításra, ezekre a szurdopedagógiai módszerekre szükség van.
1: Közben Szebeli István gyógypedagógiai asszisztens mellé ülök, és lesz egy segítségünk, méghozzá egy okos eszköz segítségével, egy jeltolmács. Jó napot kívánok, nem tudom, hogy látja engem.
4: Juhász Adrián vagyok, igen.
1: Üdvözlöm, Juhász Adrián, ugye? István mióta tanít az intézményben?
4: 1997 óta dolgozom itt. Előtte pedig 10 évig ide jártam iskolába, előtte pedig 3 évig óvodában, Kaposvárban jártam.
1: Születésétől fogva hallássérült?
4: Igen, ez így van. A szüleim hallássérültek.
1: Itt végzett ebben az iskolában, és utána mi lett az útja? Vagy hogy kanyarodott vissza az épület falai közé?
4: Akkor elvégeztem a 8 általános iskolát, utána mechanikai műszerésznek tanultam, utáni igazából pégsébe kezdtem el dolgozni, tehát más fele vett az út, leérettségiztem, és akkor egy hallásérült ismerő szólt, pedig van lehetőség esetleg itt tanítani, vissza az iskolába, akkor eljöttem ide, egy picit gyakorlatot szereztem, és aztán utána végül is itt ide ragadtam, és itt dolgozom azóta.
1: 30 évvel ezelőtt ön lehetett itt a Jolly Joker, az egyetlen ember, aki érti a gyermekek nyelvét, aki tud velük kommunikálni, akik rögtön értik, hogy miről van szó.
4: Igen, ez így volt. Körülbelül 5. voltam itt, mint sikert szereplő ebben a térben. Igazából nagyon-nagyon szerettek a gyerekek, valóban végre jelnyelven tudtak kommunikálni velünk, ez így volt valóban. Aztán ugye a sport lett az egyik téma, amit én itt vittem, és akkor ebből jöttek érdekességek még.
1: Mit kell tudni a sportról?
4: Édesapám nagyon szerette a természetvilágát, és oda kijárni. Aztán ugye, ahogy én felnőttem, igazából az én álmom volt végül a foci, de apukám nem engedett. Ő azt mondta, hogy tájfutónak kell mennem. 1980 óta ő volt először tájfutó, és aztán utána ez kétfelé ment ez az út, a természetjárás, és akkor végül is meg is alapult maga a tájfutó tagág, és aztán én is ebben kezdtem el később részt venni. Úgyhogy azóta én is tájfutóként beleragadtam ebbe a szakágba.
1: Milyen volt a gyermeknevelés? Milyen egy olyan családi dinamika, ahol az apuka hallássérült?
4: Nekünk sikertettek, hogy az anyanyelvünk a jelnyelv, tehát mi elsősorban ezt használjuk, és ezen kommunikálunk. Nyilván itt ebben az intézményben ugye a szájraolvasást preferálták, tehát a kettőt párhuzamosan kellett működtetni itt is és ott is.
1: De várjon akkor az ön felesége meg a gyermeke is siket?
4: Igen, ez így van.
1: Nem volt kérdés, hogy hol tanuljon az ön lánya?
4: Itt tanult. 6. osztályban került át ugye hallóiskolába, integráció keretén belül, és akkor ő oda járt. A gimnáziumot is hallók között integrációban végezte, és egyébként végül aztán egyetemet is végzett, és ott jeltolmácsok segítették a munkáját.
1: Mit tanult az egyetemen az ön lánya?
4: Szociológiát.
1: Ez azért egy óriási büszkeség önnek. Tehát egy egyetemet végzett lány úgy, hogy ilyen akadályozottsággal nála fel sem merült, hogy ilyen implantátumot kaphasson?
4: Nem, ilyen nem merült fel. Jó, ez a természet rendje, ő így született, így is nőjön fel.
1: Ez egy identitás is ezek szerint?
4: Bólint, hogy igen.
1: Az elmúlt 30 évben mennyit változott a gyerekekkel való kommunikáció? Változott esetleg? Én arra gondolok, hogy most már okos eszköz ott van a kezünkben. Most is egy okos telefonon keresztül kaptunk segítséget a jeltolmácsolásban.
4: Amikor én itt tanultam régen, körülbelül 220 siket járt ebbe az intézménybe. Ők ugye elvégezték az intézményt, vissza is kerültem én magam is, azóta lefeleződött ez a létszám. Talán 120 gyerekre. Most az eltelt években talán még azóta is még feleződött. Most már kb. 60 fő, aki ide jár. Én sajnálom ezt, megmondom őszintén, és nem csak itt Budapesten történik ez, hanem a Magyarországon belüli összes siket intézményben, sőt világszinten ez elmondható. Igazából a hallássérültek először 1997-ben Dániában kezdtek el részt venni, például a siket olimpián. Akkor még 6000 siket résztvevő volt. 2022-ben, akkor már csak 2500 hallássérült versenyző vett részt az ottani rendezvényen. Szóval én emiatt szomorú is vagyok, hogy itt is ennyire lecsökkent a létszám. létszám. Kommunikáció szempontjából igazából, amikor ide visszajöttem, akkor itt mindenki szívesen és természetes módon használta a jelnyelvet. Ami az okostelefonok világa, hogy elkezdett bevezetődni, azt mondhatnám, hogy mivel megnyílt a világ, a nemzetközi jelnyelvek kezdett így beszivárogni ide is, azt elkezdett itt is használni. Külföldi jelnyelv, meg magyar jelnyelv elkezdett így összemosódni, és az megy így párhuzamosan most már.
1: De akkor nem kevesebb a hallássérült, hanem csak kevésbé tartanak már arra igényt, hogy speciális intézményben tanuljanak. Jól értem?
4: Hát integrációban vannak inkább, igen, igen, sajnos jól érti.
1: Miért szomorú az, hogy a hallássérültek integráltan tudnak működni a társadalomban?
4: Én nyilván sikertként állok itt. Mi lesz a jövő a mi csoportunk számára? Tehát ez egy nagy kérdés. Tehát egy sikert embertől kérdezte most ezt, aki ezt szomorúan látja.
1: És mi az, ami örömmel tölti el, ami büszkeséggel, ami azt gondolja, hogy az önök büszkeség és az önök érdeme a siketeké?
4: Mi hallássérültek, mi együtt vagyunk így sorstársak. Az én életemben azt gondolom, hogy ez egy szép emlék, büszke vagyok nyilván a lányomra is, de hogy a jövőbeli siket gyermekek számára mi lesz az eljövendő, azt nem tudjuk. Nem tudom ezt előre megjósolni, hogy mi lesz.
1: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a Hallássérültek Budapesti Tanintézetében jártunk Alsó Rákoson a 14. kerületben. Egy hét múlva ugyanitt igazi sportreménységekkel találkozhatunk majd. A mai adást újra meghallgathatják a világhálón címünk www.mediaclick.hu. A helyszínen a felvételeket Dancs Zoltán készítette, az utómunkálatokat Schwarz Nóra. A gyártásvezető Vancsók György és a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották. A hírek után a vendég a háznál műsora következik.
5: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
6: 11 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Bánáti Bence. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, egy súlyos, életveszélyes, és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt. A tüzet már eloltották, a lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4 haltak meg, és 40 megsebesültek, köztük 14 és 18 év közti gyerekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A Fidesz úgy reagált a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból, ismételten bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Az ellenzéki párt frakciója közleményében úgy fogalmazott, ezek a dokumentumok ismét igazolják, hogy Magyar Péter a kegyelmi ügyben hazudott a kampány során. A fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok. Délután 23-28, este 13-20 fok lesz.
5: Műsorajánlat.
7: Kalendárium.
8: Vendégünk Rudolf Péter, a Fővárosi Vígszínház igazgatója. 130 éves a teátrum. Csini Baba koncert a Katona József Színház művészeivel és vendégénekeseivel a Budapest Parkban május végén. 27. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál a Pannonvár Színházban Veszprémben. Mésző Miklós Saulus című műve a Rádió Színház kínálatában.
7: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
9: Római katolikus szentmisét közvetítünk a kecskeméti Urunk mennybe menetele társszékesegyházból pünkösd vasárnap 10 óra 4 perckor a Kossuth Rádióban. A szentmisét bemutatja dr. Finta József pápai káplán plébániai helynök. Pünkösd hétfőn 10 óra 4 perctől istentiszteletet hallhatnak a Majos Mucsfai Társult Evangélikus Egyházközségből. Igét hirdet Makán Hargita lelkész.
10: A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, vélte Kodály Zoltán. Merítsünk ebből a tiszta forrásból mások mellett Paja Beával, a Hold Viola és a Gimes együttes tagjaival, akik egyszerre képviselik a hagyományt és a megújulást.
9: Tavasz ünnep, folk és népzene a pünkösd jegyében. Pünkösd hétfőn, 17 óra után a Kossuth Rádióban.
5: A Kossuth Rádió Úszdon, FM 101,5. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
11: Sziasztok, ez itt a Válaszutak.
12: Ma arról beszélgetünk, hogy hogyan értünk szót a felnőttekkel. Én Leon vagyok, és itt van velem
13: Ambrus
11: és Toncsi.
13: Nekem nagyon különböző a felnőttekkel való kommunikációm. Van, aki egy nagyképű pimasz alaknak tart engem, és van, aki inkább egy intelligens, érett fiatalembernek gondol. És szerintem elsősorban ebből fakad az, hogy én a felnőttekkel kevésbé tudom sokszor megértetni magamat.
11: Ez mitől függ, hogy téged pimasznak tartanak, vagy egy érett fiatalembernek?
13: Sok felnőttnél azt érzem, hogy ő, amikor beszél hozzám, leereszkedik. És sokszor van az, hogy nem tekintenek rám egyenlő felként, és ez zavar engem. Általában ennek hangot szoktam adni, vagy bizonyos gesztusokkal ezt közvetítem felé, és ez tiszteletlenségnek tartja.
12: És milyen gesztusokkal szoktad ezt a felnőttek felé közvetíteni?
13: Vagy hangsúlyommal, szóhasználatommal, vagy nagyon látványos a nonverbális kommunikációm, és csak azért is valamivel próbálom neki érezni, hogy én most nagyon megadom neked a tiszteletet, mert ezt elvárod, mert hogy te leereszkedtél hozzám, és hogy én ezt becsüljem meg most.
12: Le tudnád írni ezt a mozdulatot a hallgatóknak is?
11: Ezt csinálod a kezeddel. Itt a legyezmény magad. Oda-vissza mozgatod a kezedet,
13: mint
11: az olaszok, így.
13: Ez már a csúcspontja, amikor már elegem van ebből a beszélgetésből, és ezzel jelzem, hogy ez nem kedvemre való, mivel nem mondhatom a szemébe, mert azzal megsértem. De ezt van, hogy egy fejben eljátszott beszélgetésben is csinálom. Azon kapom magamat, hogy felhúzom magamat, és a ujjaimat rázom. Ti nektek vannak nehézségeitek? Hogyha vannak, akkor azok pontosan mik a felnőttekkel való kommunikációban?
11: Nekem is az nehézség, hogy kicsit úgy érzem, hogy nem veszik komolyan, amit mondok. Leereszkednek, ahogy mondtad, Ambrus, ahogy te fogalmaztál, hogy mindent próbálnak könnyebben megfogalmazni, nyilván, hogy én értsem, mert nem hiszik el, hogy én már vagyok olyan szinten, hogy én értem, amit mondanak, hozzá tudok szólni, és én is be tudok kapcsolódni a beszélgetésbe adott esetben, ha olyan témáról van szó. De mivel még gyereknek gondolnak, ezért nagyon sokszor vagy azt mondják, hogy hát ehhez most úgyse tudnék hozzászólni, nem hiszik el, hogy elég érett vagyok, és alábecsülik a képességeimet. Olyanokat mondanak, hogy később majd megtudom, most még úgy sincs fogalmam róla, majd ha eljön az idő, akkor majd beszélgetnek velem is erről, de amikor meg én akkor abban a szituációban kíváncsi lennék az adott témára, vagy én is beszeretnék kapcsolódni a beszélgetésbe, akkor így leráznak.
12: Én nagyon sokáig csak a tanáraimmal, osztálytársaimmal és a szűk családi körrel érintkeztem, de most elkezdtem új területek iránt is érdeklődni, és így új emberekkel ismerkedtem meg. És volt például egy szolfés tanárom, amikor bementem hozzá órára, akkor azt hitte, hogy én 6-7 évvel fiatalabb vagyok, mivel olyan udvarias leveleket írtam, hogy nem gondolta rólam, hogy 15 éves vagyok. Egy szinkron színész szervező pedig azt mondta, hogy nyugodtan tegezhetem, mert hallja, hogy udvarias vagyok, és nekem nem voltak problémáim a felnőttekkel való kommunikációval nagyon sokáig, mivel amilyen témákra azt mondták, hogy ezt nem velem fogják megbeszélni, azt elfogadtam. Egyébként pedig nagyon udvariasnak és érett úriembernek tartottak, és ezt elfogadtam. Viszont napokban is volt esemény, ahol udvariatlannak tartottak a viselkedésem és a beszédhasználatom miatt, és most ezt próbálom megtanulni, hogy ki mit szeret.
13: Miben voltál udvariatlan?
12: Az iskolában a tanáromat a családnevén szólítottam egy osztálytársamnak, amit rossz néven vett, hogy nem tettem hozzá, hogy tanár úr, és számomra ez egy új szituáció volt.
11: Nekem az iskolában volt egy tanárom, aki mindenkit a vezeték nevén szólított. És furcsa volt hallani, hogyha más tanároknak esetleg kicsúszott a száján. Ezt így csak tőle tudta szerintem mindenki elfogadni, mert mióta tanított minket, ő attól kezdve mindenkit így hívott. Egyébként mi is, amikor nem tudom, hogy ez udvariatlanság, de amikor a tanárok nincsenek ott, nyilván sokkal könnyebb úgy beszélgetni, hogy nem mondjuk ki, hogy tanárnő, tanár úr, hanem csak elmondjuk a vezeték nevét, hogy most ment ki a Kovács, vajon mikor lesz Kovácssal óránk, ilyen jegyet adott a Kovács, tehát ez így sokkal könnyebb, miközben kommunikálunk, de nyilván ott van a félelem, hogy véletlen meghallja a tanár, és akkor ő ezen megsértődik.
13: Szerintem ez figyelmesség kérdése. A tanárok alapvetően, főleg, hogyha ismered a tanár urat, hölgyet, hogy ő elvárja azt, hogy magázzad, és hogy a tanár úr, tanár hölgyet oda tegyed a nevem mögé, akkor te neked ez egy kötelességed, hogy ő felé figyelmes legyél. És szerintem egymás között lehet csupán a vezeték vagy keresztnevén szólítani őt, viszont figyelemmel kell arra lenni, hogyha ő ezt meghallja, igenis jogosan sértődik ezen meg.
12: Én teljesen egyetértek veled, Ambrus. Szerintem teljesen udvarias, hogyha a vezeték nevén szólítom a tanár, de hogyha ő ezt nem szereti és megkér rá, hogy ne így szólítsam, hanem bárhogy máshogy, akkor szerintem is ez nekem kötelességem, mivel ő az idősebb, ő a tapasztaltabb, ezt nekem kötelességem betartanom, mert neki az esik jól. Csak ez a tanár eddig nem szólt, hogy ő nem szereti, ha nem tesszük oda a tanár urat a végére, a megszólításának, és ezért volt számomra egy új helyzet.
11: Én nem értek veled egyet, Leon. Én kifejezetten udvariatlannak érzem, hogyha egy beszélek mondjuk a Kovács tanár úrral, és azt mondom neki, hogy most beszéltem a Szabóval, és egy tanárnőre gondolok. Én ezt kifejezetten udvariatlannak érzem, hogy azt mondom neki, hát most beszéltem a Szabóval, és ő ezt meg ezt mondta. Ez úgy jön le, mintha egy osztálytársamról beszélnék, és nem egy tanárról.
13: De a diáktársatokat, osztálytársatokat hívjátok a vezeték nevén?
11: Sok esetben igen. Például amikor a keresztnevük ugyanaz, akkor nyilván a vezeték nevük alapján különböztetjük meg, hogy ne legyenek tévesztések, vagy hogy összekeverjük, hogy kiről van szó. Alapvető. De normális esetben szerintem nem nagyon szólítjuk a vezeték nevén az embereket.
13: Szerintem ez addig teljesen elfogadható, amíg ő ezt nem jelzi, vagy nem kéri, hogy ez ne így történjen. Van olyan tanár, aki kéri, hogy tegezzék, mert hogy én nem annyira idős ahhoz, hogy magázódjanak vele. Van, aki pedig ez teljesen alapvető elvárás nála az órán, hogy magázzuk, és tanár úr, és tanárhölgy. Hogyha Leonnak a példájánál maradunk, ez szerintem a tipikus esete a véletleneknek, amiből te neked megalázkodva kell kijönnöd, hogy azt mondod, hogy elnézést, tanár úr, a tiszteletlenségemért legközelebb nem fordul elő, és legközelebb valójában csak figyelmes leszel arra, hogy valóban nincsen a közeledben, amikor így szólítod egy barátoddal. Leon, te egyetértesz, erre gondoltál?
12: Igen, én bocsánatot is kértem a tanár úrtól, és szerintem is, ha osztálytársak között beszélgetünk, akkor megengedhető az, hogy a vezeték nevén szólítsuk, de például amikor a tanárnak szólok, akkor mindig tanár úr, tanárnőnek hívom őket, mivel szerintem velük szembe, ha velük kommunikálok, akkor ez az udvarias magatartásforma.
11: Igen, hogy megadjuk nekik ezzel a tiszteletet. Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
13: Ti a szüleitekkel hogyan tudtok beszélgetni?
11: Nekem leginkább anyukám az a személy, akivel mélyebb témákba bele szoktunk menni. Amikor felvetődik egy beszélgetés közben egy téma, amiről így ketten el tudunk beszélgetni, de mondjuk az öcsémet vagy apukámat nem nagyon szívesen vonjuk bele, vagy nem is tudnánk belevonni, akkor anyukámmal általában egy órán át szoktunk beszélgetni. És olyankor ez engem nagyon kikapcsol, hogy tudok értelmesen beszélgetni egy felnőttel, aki nem kezel le, meghallgatja, amit mondok, adott esetben egyetért vele.
13: Anyukád az egyetlen felnőtt, akivel beszélgetni tudsz?
11: Nem, nagyon sok családtagom vagy ismerősöm van, akivel nagyon szívesen beszélgetek, és egyáltalán nem kezel le, és meghallgat, és tényleg odafigyel arra, amit mondok, de ez ritka. Nektek ki az a felnőtt, akivel nagyon szívesen beszélgettek, és tényleg megértiteket?
12: Nekem az anyukám, apukám egyértelműen, ott van egy közös múltunk, ugye ott vannak nekem babakorom óta, és velük sok mindenről tudok beszélgetni, és meg is értenek. Ha mondjuk például egy problémám van, akkor megértik, hogy én azt miért úgy látom, és segítenek megoldani azt. De lehet ez akár vicces téma, vagy egy olyan téma is, ami engem érdekel. Például informatikából apukámat szoktam kérdezni, de ha valami más érdekel, akkor az anyukámmal.
13: Nálam egyébként nagyon szem előtt kell tartanom azt, hogy apukámhoz hogyan szólok, és anyukámhoz, mert teljesen mást fog ugyanaz kiváltani. Apukámmal, amikor beszélgetek, sokkal inkább oda kell figyelnem a megfogalmazásomra, hogy legyek összeszedett, és ő nyelvtantanár, úgyhogy sokszor ki szokott javítani, hogyha valami nyelvtani hibát vétek. Sokkal lényegre törőben kell fogalmazni, nem szabad elkalandozni, mert ő is el fog akkor kalandozni, és nem tudunk egy tárgynál maradni. Míg anyukámnál sokkal inkább lehetek összeszedetlenebb, lehetek én az, aki kevésbé van fejben a beszélgetésben, és majd ő azt összerakja. Témája a beszélgetésünknek az én érzelmeim, hogy most milyen napom volt például, akkor lehetek összeszedetlenebb, mert ő majd összerakja a fejében, míg apukámnak sokkal konkrétabban kell, hogy megfogalmazzam ezt. Ti hol találkoztok még felnőttekkel?
12: Nekem, amikor találkozok egy idegen felnőttel, akkor elsősorban az szokott lenni a problémám, például egy buszon, hogy amit én udvariasnak tartok, azt más nem tartja udvariasnak. Volt, aki megsértődött azon, hogy felálltam a székemről, és átadtam neki.
13: Hogyha találkozom például az utcán egy idegennel, akivel beszélgetnem kell, akkor föl kell mérnem azt, hogy mit vár el tőlem, hogy viselkedem vele. Alapvető felmérés képesség, hogy tudom-e ezt fölismerni, hogy mikor, hogyan kell viselkednem.
11: Például, mikor idejövünk rádiózni, nekem az nagyon jól esik, hogy itt a szerkesztők, a hangmérnök, itt mindenki a mi véleményünkre kíváncsi, és meghallgatnak minket, és tényleg azt mondhatjuk el, amit gondolunk. Karácsonykor egyszer például, amikor összeültünk a nagy családdal, ott voltak ugye nagybácsik, unokatesók, tehát egy csomó felnőtt ott volt, a gyerekek pedig máshol játszottak, vagy a kisebb gyerekekre vigyáztak, és oda mentem a felnőttekhez, és beszerettem volna kapcsolódni így a beszélgetésbe. A mezőgazdaságról beszélgettek, és én beszerettem volna csatlakozni, és el szerettem volna mondani a véleményem. Igaz, nem mondták azt, hogy most ehhez nem tudok hozzászólni, vagy bármi, de éreztem, hogy ők nagyon próbálnak kihagyni a beszélgetésből, és nem is nagyon figyelnek arra, amit én mondok. Lehet, hogy ez csak nekem jött le így. Ez egy kicsit zavart, nem esett rosszul, de beszerettem volna bizonyítani, hogy én igenis tudok komolyabb témákról 15-6 évesen velük beszélgetni. Igaz, hogy még nem vagyok felnőtt, aki komolyabban hozzá tud szólni, de a véleményemet el tudom mondani, és azt ők nyugodtan meghallgathatják, mert szerintem ugyanúgy számít, mint másoké.
13: Nekem pont az volt, hogy már kiskoromtól kezdve volt egy ilyen igényem a felnőttekkel való beszélgetésre, hogy megoszthassam egy olyan emberrel a véleményemet, aki hozzá tud szólni az adott témához. Viszont kényelmetlenül éreztem magamat, hogy nem tettem hozzá semmit sem a beszélgetéshez, pedig szerintem tudtam volna.
14: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
11: Vannak olyan tipikus kérdések, amiket minden alkalommal, ha találkoztok, feltesznek nektek, és idegesítenek, vagy nem szeretnétek rá válaszolni?
13: Nekem azoknál a családi kapcsolataimban fordul ez elő, akikkel nem találkozom rendszeresen mondjuk hetente, hanem havonta például egy-egy családi összejövetelen. Amikor megkérdezik tőlem, hogy hogy megy az iskola, arra én már rengeteg ideje nem tudok őszintén válaszolni, hanem valami elpoinkodott, megkeseredett választ kapják általában, hogy megy, de továbbra sem szeretem.
12: Nálam is régebben, például ha elmentem egy táborba, akkor ez egy kérdés volt, hogy milyen volt a tábor, hogy vagyok, és erre elég nehéz volt válaszolni, mert ők is tudták, hogy elmentem gólyatáborba például, ott az osztálytársaimmal találkoztam, még épp, hogy három embernek a nevét megjegyeztem, és nehéz volt eleinte válaszolni ezekre a kérdésekre, mert nem tudom, hogy őket tényleg érdekli, mert egyébként tudhatnák rá valamennyire a választ, de nagyon sokszor ez nem is volt így, csak én gondoltam azt, hogy tudhatnák, hiszen én ott voltam, én tudtam, de most már szerencsére megtanultam ezekre válaszolni. Ezekre a kérdésekre őszintén kell válaszolni, még ha ez először nehéz is, át kell gondolni, hogy milyen volt az iskola. Akkor nem azt kell mondani, hogy volt matekének tesi, hanem hogy a tesin rúgtam két gólt. Mert a szülőket az érdekli, hogy milyen jó események voltak, milyen megoldandó problémák merültek fel, mit beszélgettél a barátaiddal, nem általános bárki által tudható dolgokat.
11: Nekem is ez a suli kérdés, hogy na hogy megy az iskola, amikor rég nem látott rokonokat. Találkozok, általában ez az első kérdés. Nekem jól esik, hogy ők érdeklődnek ez iránt, de kicsit erőltetetnek érzem, hogy minden egyes alkalommal ez az első kérdés, na hogy megy a suli? Max annyit tudok mondani, hogy nagyon jó, nagyon élvezem, jól kijövök az emberekkel, jó a közösség, de ennél mélyebb választ erre nem tudok adni, csak egy-két mondatost. A másik idegesítő kérdés, mi újság van a fiúkkal, párkapcsolat terén, hogy mennek a dolgok, és akkor így nézek, hogy erre most mit kéne válaszolnom. Tehát 15-6 évesen én még nem érzem szükségét annak, hogy én most így nagyon elkezdjek erről így áradozni így rokonoknak, és nem is nagyon értem ezt a kérdést. Tehát, hogy mit várnak el vajon, hogy mit kéne válaszolnom rá.
13: De hogyan szoktál ezekre válaszolni?
11: A konkrét kérdés az szokott lenni, hogy van-e udvarlóm, vagy van-e barátom, van-e kiszemeltem, vagy van-e, aki tetszik. Általában így viccesen így valahogy elpoinkodom, hogy jaj, dehogy is, Isten ments, stb. Nyilván mindenkinek van egy olyan ember nagyrészt, akit kedvel, aki tetszik. Tehát így viccesen próbálom lepattintani, hogy ne menjünk ebbe bele mélyebben, mert én erről nem szívesen beszélgetek.
13: Csupán azért, mivel tudod, hogy ezt a kérdést azért tették föl, mert őket valójában nem érdekli a legőszintébb, legmélyebb választ.
11: Szerintem érdekli őket. Én ebben biztos vagyok, hogy őket érdekli, mert elég közel állunk így a nagybácsikkal, unokatesókkal egymáshoz, tehát én biztos vagyok benne, hogy őket érdekli, de ez az én magánéletem, és nem nagyon szívesen beszélgetnék erről így rokonokkal. Kicsit kínosnak érzem, nyilván azért, mert ők idősebbek nálam is, férfiak.
12: Nálunk is apukám ezt megszokta elég gyakran kérdezni, szó szerint idézem, hogy csajok hogy vannak? Kiborulok. Erre nem tudok válaszolni, általában azt szoktam mondani, hogy jól, még mindig bejárnak, még mindig látom őket, és még mindig nincs barátnőm. Nektek van olyan kérdés, amit szeretnétek, hogy megkérdezzenek, de nem olyan gyakran szokták ezt megtenni?
11: Szerintem sok múlik a hangsúlyon is, hogy hogy kérdezik. Lehet, hogy azt is megkérdezhetnék az iskolás kérdést, hogy hogy érzed magad az iskolában, hogy vagy, milyen kapcsolatban vagy a barátaiddal, milyenek az osztálytársaid. Tehát ugyanaz a kérdés, máshogy megfogalmazva, és sokkal több értelmet ad a kérdésnek, és nagyobb súlya lesz. És én jobban érzem magam tőle, hogy ők erre tényleg kíváncsiak, és nem csak egy felszínes kérdés, amit minden alkalommal meg kell kérdezzenek. Tehát, hogyha egy ilyen nagyon tipikus idegesítő kérdést máshogy tesznek fel, az lehet, hogy sokkal jobban esik az embernek, és szívesebben válaszol rá.
13: Én nem szeretem azt, amikor kérdésekből áll egy beszélgetés, hanem ami eszünkbe jut gondolat, azt megosztjuk a másikkal, és ő megpróbál ahhoz kapcsolódni, és ebből felépítjük a beszélgetést. Én szerintem főleg rokonokkal azért ez elég egyszerűen megy. Megdicsérem például a vasárnapi ebédnél, hogy finom lett a leves, tényleg nagyon finom ez a leves, és hogy hogyan szoktad ezt főzni, mi a receptje, stb.
11: És hogyha rég nem látott unokatestvérekkel, vagy nagynénikkel, nagybácsikkal találkozol, akkor te hogy kezdeményezel velük egy beszélgetést?
13: A kezdeményezés az lehet kérdés, csak ne ebből álljon. Megkérdezem, hogy hogy vagy, ezt a lehető legőszintébben próbálom föltenni, és bármilyen kulta választat, hogyha azt mondja, hogy hosszú volt az út, egyébként meg jól, akkor onnantól kezdve az hosszú útról rengeteg mindent, hogy egyébként amúgy kényelmes a kocsitok, mi volt a probléma ezzel, szóval érted, mire gondolok, hogy nem a kinyitok egy eszköztárat, hogy jól van, akkor meg tudom kérdezni, hogy hogy van a fiúkkal, az iskolával, és mondjuk az időjárásra is rákérdezhetünk, hogy amúgy milyen rossz az idő, hanem egy ilyen személyessé tesszük, hogy ő ráépítjük a kérdéseinket, és próbálunk mi is megosztani olyan dolgokat, amikre tud ő építkezni, nem pedig felszínesek maradunk.
12: Nekem az szokott lenni a problémám a kérdésekkel, hogy túl tágak a hogy vagy, mi volt az iskolában, azt én túl tágnak érzem, mert elmesélhetném az egész napomat, csak az hosszú lenne. Ezért én sokkal jobban szeretem azokat a kérdéseket, és egyébként azokat az iskolai és minden más területen lévő feladatokat is, ami sokkal szűkebben kérdez rá, például, hogy ment ma az éneklés. Akkor arra már tudok válaszolni, és utána úgy is el fogom mondani, hogy mi volt még tesin, és rúgtam 2 gólt, de első kérdésként engem lefagyaszt, hogyha egy egész napot kéne valahogy elmesélni, és a legfontosabbal kezdeni.
11: Vagy ha azt kérdezik, hogy mi volt a legjobb, vagy mi volt a legrosszabb, akkor arra egyből van egy gondolatod, hogy ma mi volt a legrosszabb a suliba, mi volt a legjobb, tehát erre egyből tud válaszolni az ember. Viszont ha tényleg egy ilyen tág kérdést tesznek fel, hogy mi volt a suliban, arra ezerféleképpen lehet válaszolni, és az ember nem mindig tudja eldönteni, hogy mi lenne a helyes. Én nagyon szeretem azt, amikor egy felnőtt úgy szól hozzám, hogy látom, hogy tényleg látom az érdeklődést a szemében, hogy ez nem egy felszínes kérdés, amit neki muszáj feltennie, mert hogy jaj, rokonok vagyunk, hát akkor már kérdezzem valamit, hanem látom, hogy ő erre tényleg kíváncsi, és tényleg hallani akarja az őszinte választ, és ezt az ember látja, hogy valaki őszintén kérdezi-e, vagy csak felszínesen, és nekem olyankor nagyon jól esik, amikor látom.
12: Nekem is, amikor érzékelem, hogy erre a kérdésre adott válasz a felnőttet majd érdekelni fogja, és a legjobb, ha személyes is a kérdés, nem egy általános. Az iskolai példára visszatérve, én énekszakos vagyok, ezért, hogyha tőlem megkérdezik, hogy milyen volt a táncóra, akkor én arra nem tudok válaszolni, mivel nem táncolok. De ha megkérdezik, hogy milyen volt az énekóra, akkor arra sokkal jobban tudok válaszolni, mivel az személyes, nekem jelenleg az a szaktantárgyam a gimnáziumban, és arról tudok is beszélni.
13: Egyszer akarom látni és érezni azt, hogy gesztusokkal és szóhasználatban, hangsúlyban a tudtomra adja, hogy ő most egyenrangú felként tekint rám, és mindezek mellett érzem is ezt, hogy tényleg egyenrangú felként vagyunk abba a beszélgetésbe, és így tudjuk egymást tisztelni, és kellemes és őszinte beszélgetést folytatni. Akaratlanul is sokszor úgy kezelnek gyerekként, hogy nekem adniuk kell valami tudást, amitől én több leszek, mert most még nem vagyok annyira okos, mint ők. És hogy ők tudnak bármilyen szituációban, bármilyen témában nekem valami pluszt adni, miközben lehet, hogy valójában a véleményemet kéne kikérnük, nem pedig egy tudást adni.
11: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Ma arról beszélgettünk, hogy hogyan értsünk szót a felnőttekkel. Én Toncsi vagyok, és itt volt velem
12: Leon
13: és Ambrus.
15: Ha érdekel a rádiózás, van kedved velünk beszélgetni, és nem bánod, ha a hallgatók is megismerhetik gondolataidat, gyere el hozzánk. Nézd meg kedd délutánonként, hogy készül egy adás, ismerd meg csapatunkat. A több mint 10 éve működő ifjúsági rovatunkba elsősorban 14-16 éves fiatalok jelentkezését várjuk. Címünk vendégaháznál@mtva.hu.
11: Kövessetek minket Spotify-on, az Apple Podcast-en és a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adás szerkesztette Mohácsi Edit és Diós Judit, a hangmérnök Németh László és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is. Köszönjük, hogy minket hallgattatok.
16: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatóink! Ma délben a Balatonkeresztúri Római Katolikus Plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Balatonkeresztúr Somogy vármegyei község a Balaton délnyugati oldalán. Egy anzsukori oklevél a területet a somogyvári Bencés kolostor birtokaként jegyezte. 1400-ból maradt fenn egy írás, amely a helységet Szent Keresztnek nevezte. A török harcok idején a község két templomával együtt elpusztult. Keresztúr földjeit a Horvátországból Dunántúra települt Festetit család szerezte meg a templom fenntartás kegyúri kötelezettségével együtt. A templom a középkori szentély és hajó megmaradt falaira épült. Tervezője az uradalmi építész Hofstetter Kristóf volt, aki a Festetics uradalom épületeit is tervezte. A latin keresztalaprajzú templom freskóit a Sümegen is alkotó Maulbercs Antal művész valamelyik tanítványának tulajdonítják. A szentély egyik falán található kép Szent Ilona császárnőt ábrázolja, amint megtalálja Krisztus keresztjét. A jobb oldalon lévő alkotás Heraklius császárt, aki visszaszerzi azt a perzsáktól. A templom 1758-ban készült el. A második világháború sebeit az 1960-as évektől kezdve tüntették el. A Balatonkeresztúri Szent Kereszt felmagasztalása templom 33 méter magas tornyában megszólaló 459 kilós harangot 1851-ben öntötte Hofer Károly mester Győrben.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit főbb híreink először röviden. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van.
2: Közzétette honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota.
1: 6 év szünet után ismét van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között.
2: Napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futó záporok. 23-28 fok várható, hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Robbanás történt Tiszaújvárosban, a MOL petrolkémia telephelyén, az Olefin együzem újraindításakor. Egy ember meghalt, egy súlyosan, heten könnyebben sérültek meg.
2: Kapitány István energetikáért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy a mentési kapacitás és a kórházi fogadó képesség is elegendő. A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra vitték. Közben a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője Dojcsák Dávid közölte, a tüzet már eloltották, jelenleg még tartanak az utómunkálatok, az egységek pedig biztosítják a helyszínt. Emellett a katasztrófavédelmi mobil labora helyszínen van, eddig nem mértek határérték feletti koncentrációt.
3: Az esemény felszámolását a létesítményi tűzoltóság egységei kezdték meg, hozzájuk csatlakoztak a tiszaújvárosi és a miskolci hivatásos tűzoltók. A tűzoltás a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlott. A katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett a helyszínen és a környező településeken. A levegőben határértéket meghaladó veszélyes anyag koncentrációt nem mutattak a mérőműszerek. A tüzet már eloltották, jelenleg a korábbi tűz környezetét fűtik a tűzoltók, és biztosítják a helyszínt.
2: Itt a Krónika.
1: Közzétette honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Azt közölték, készek együttműködni a kormánnyal, hogy a közvélemény valós képet kapjon. Részletek Ambrus Róberttől.
4: Feljegyzés a kegyelmi előterjesztések aktuális állásáról. Ez a címe annak az iratnak, amiben először feltűnik a KE monogram a Sándor Palota most nyilvánosságra hozott dokumentumaiban. Ebben kérik az igazságügyi minisztériumot, hogyha van olyan iratuk, ami szükséges a döntéshez, azt küldjék meg. Varga Judit felterjesztését is közzétette a Sándor Palota. Ezt a dokumentumot kapta meg Novák Katalin akkori köztársaság.

0: szerint K.E. kegyelmet kapott. Varga Judit még ugyanezen a napon ellenjegyezte a határozatot.
1: A miniszteri ellenjegyzés az tulajdonképpen egy politikai felelősségvállalás.
0: Magyar Péter kedden azt mondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt.
1: Még aznap lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta.
0: Magyar Péter azt írta, a nyilvánosságra került információk után felszólítja Novák Katalint, hogy 3 év késéssel valljon színt az Orbán család utasítására, kérésére adott-e kegyelmet Kónya Endrének. A Fidesz frakció közölte, a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból ismételten bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Úgy fogalmaztak, ezek a dokumentumok ismét igazolják, hogy Magyar Péter a kegyelmi ügyben végig hazudott a kampány során.
2: A költségvetés rendbetételét nevezte az egyik legfontosabb feladatnak a miniszterelnök. Magyar Péter bécsi tárgyalásai után beszélt a büdzsé helyzetéről, ami, ahogy fogalmazott, eléggé gyászos helyzetben van. Arról is beszélt, hogy a költségvetést nagy valószínűséggel meghamisították, Szilágyi Béla összeállítása.
1: A magyar költségvetés helyzetének a stabilizálása.
3: A legfontosabb feladatok között a költségvetés rendbetételét nevezte meg a miniszterelnök, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter elmondta, hogy a költségvetés eléggé gyászos helyzetben van. Az már biztos, hogy nagyon magas lesz a hiány 2026-ban.
1: Nekünk, mint magyar kormánynak az elsőrendű, legfontosabb feladatunk most egy új költségvetés elfogadása még 2026-ra, a költségvetési helyzet stabilitása, amin alapulva el tud indulni, ami számon kérhető, ami megbízható adatokon nyugszik, és ami el tud indítani egy gazdasági növekedést is.
3: Magyar Péter arról is beszélt, hogy az előző kormány valószínűleg meghamisította a költségvetés adatait és a hiánycélt, és bizonyos tételeket nem tett bele a költségvetésbe. Szakértők is állítják, hogy olyan tételek maradtak ki a költségvetésből, illetve vannak benne irreálisan alacsony értékekkel, amik azt mutatják, hogy valóban trükközhettek a büdzsével. Hozzáteszik, teljesen kizárt, hogy az államigazgatás alacsonyabb szintjein ekkorát hibázzanak, inkább az életszerűbb, hogy magasabb szinten született erről döntés. Kármán András már a pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán bejelentette, hogy alaposan át kell vizsgálni a büdzsét.
4: Átvilágítjuk a költségvetés helyzetét, és néhány héten belül nyilvánosság hozzuk annak eredményét. Ezt követően felülvizsgáljuk az idei költségvetést, a várható számokat, feltételezéseket a realitáshoz igazítjuk, és a nyár végéig beterjesztjük a parlamentnek jóváhagyásra.
3: Az eddig megjelent hírek szerint több mint 285 milliárd forintnyi 2026-ban esedékes állami kötelezettség maradt ki részben, vagy egészben az idei központi költségvetésből. A jelentős forráshiány 3 nagy beruházást érint, az autópálya, a koncesziókat, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, valamint az Iváncsai Ipari Park vasúti fejlesztését. Szakemberek úgy látják, azzal, hogy a közelmúltban folyamatosan változtatták, egész pontosan növelték a költségvetés hiány céljait, mára a magyar költségvetés összeomlott. Az idei első hónapok hiányadatai különösen súlyos képet mutatnak a büdzsé helyzetéről. Nem véletlen, hogy az új kormány elsősorban a valós hiányt szeretné kideríteni. Kármán András szerint nehezíti a helyzetet, hogy nyilvánvalóan vannak az előző kormány által vállalt kötelezettségek, amiknek a részletei egyelőre ismeretlenek. Amit most tudni lehet az idei deficitről, hogy azt eredetileg a GDP arányában 3,7%-ra tervezték, de azt rögtön az év elején 5%-ra emelték, és ezt is módosították 6,8%-ra. A legfrissebb Európai Uniós gazdasági előrejelzés szerint is a költségvetési hiány várható emelkedése jelenti a legnagyobb akadályt a jövőben Magyarországon. A dokumentum szerint egyébként a GDP 2026-ban 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal nőhet, amit elsősorban a belföldi kereslet és az export élénkülése támogat. A jelentés szerint a fogyasztás továbbra is a növekedés főhajtó ereje marad, amit az erős bérnövekedés és a költségvetési intézkedések segítenek. Ugyanakkor 2027-ben a fogyasztás növekedése várható mérséklődik a béremelkedések lassulása miatt.

0: Két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Program Plus programban. Írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter, aki emlékeztetett, megkezdődött a minisztériumok átvilágítása.
1: Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon, április 10-én 9 projekt támogatásáról döntött a tárca. A választás előtt csak nem 3 milliárd forintot kapott a Civil Út Alapítvány és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, mintegy 2 milliárd forintot a Tábor Ifjúságmentő Alapítvány, valamint a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió.
0: A Liga szakszervezetek elnöke szerint alapjaiban át kell gondolni a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó előírásokat. Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány júniustól felfüggeszteni a szabályozást, hogy felülvizsgálhassa azt.
1: A mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban jellemzően harmadik országbeli munkavállalókra épül a foglalkoztatás. A néhány szektorban eluralkodott bizonytalanság pedig súlyos gazdasági károkat okozhat, jegyezte meg az érdekképviselet elnöke. Hozzátette, a vállalkozók és munkáltatók országos szövetségével együtt egyeztetést kezdeményeznek a kormányzattal, hogy átgondolt szabályozás jöjjön létre.
2: Olyan védelmi mechanizmusokat kell beépíteni, egy tényeken alapuló és egy reális helyzetfelmérést követően egy megfelelőbb szabályozási rendszer kialakításával, ami egyébként hosszabb távon biztosítja a magyar munkavállalók elhelyezkedési lehetőségeit, és ahol megfelelő módon szabályozottan szükséges és ellenőrzött keretek között végrehajtható, ott szükség van a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására is.
0: Mielőbbi egyeztetést szorgalmaz a kormányzattal a testület jövőjéről a Nemzeti Pedagógus Kar. Horváth Péter elnök azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábban bejelentette, megszüntetik a pedagógusok számára kötelező tagságot.
1: A Nemzeti Pedagógus Kar vezetője hangsúlyozta, javaslataikat, ahogy eddig is, úgy ezután is szakmai szempontok alapján fogalmazzák meg. Horváth Péter hozzátette, az eddig bejelentett tervezett intézkedésekkel a pedagógusok többsége egyetért.
3: Azok az elképzelések, amelyek rövid távon viszonylag gyorsan megvalósíthatók, és igazából nem jár semmiféle anyagi fedezettel, tehát amit olvasunk, a teljesítményértékelésnek az erőteljes átgondolása, a mostani rendszernek teljes átalakítása, a kompetenciamérésekkel kapcsolatos elgondolások, hogy ez talán túlzás, ami mostan ez a minden év folyamon 6 kompetencia területen való mérés. Ezek azt gondolom, hogy találkoznak a szakma többségének a véleményével.
0: Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk.
1: Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrei Sibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása, és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni a csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását.
0: Ukrajnában egyre rosszabb állapotban van az energetikai rendszer a folyamatos orosz dróntámadások miatt. Részletek Iváncsik Attilától.
4: Szombaton 8 ukrán megyében korlátozzák a lakossági áramhasználatot a hatóságok az energetikai rendszer kritikus állapota miatt. A kijevi kormány arra figyelmeztetett, ha nyár túl forró lesz, akkor napi 16 órás áramszünetek is lehetnek Ukrajna szerte. Az orosz hadsereg csak péntekre virradóra 115 harci drónnal támadta az ukrán energetikai rendszert, ami mindennapos célpont, közölte a vezérkar. A kijevi sajtó arról ír, hogy az ukrán ellencsapások is elérik céljukat, például nincs olyan közép-oroszországi olajfinomító, amely benne csapódtak volna ukrán drónok az elmúlt időszakban, többségükben a termelés is visszaesett emiatt. Közben újabb magyar katona halál hírét jelentették be a hatóságok. A Munkácsi Károlyi Sándort 2024 óta eltűntként tartották nyilván, az, hogy harc közben elesett, csak 2 év elteltével bizonyosodott be. A kárpátaljai sajtó szerint már több mint 100 magyar nemzetiségű katona esett el a háborúban. Az áldozatok számát csak a polgármesteri hivatalok gyászjelentéseiből lehet megbecsülni. A Védelmi Minisztérium hadititoknak minősítette a veszteségeket.
0: Washington további 5000 katonát küld Lengyelországba, közölte az amerikai elnök.
1: Donald Trump tavaly szeptemberben utalt arra, hogy az Egyesült Államok növelheti katonai jelenlétét Lengyelországban, és ígéretet tett az ország védelmének biztosítására is. A helyzetet bizonytalanná tette, hogy az amerikai kormány épp felülvizsgálja, és a tervek szerint csökkenti az ország európai katonai jelenlétét. Miután Donald Trump azt követelte, hogy a NATO vállaljon nagyobb szerepet Európa védelmében.
0: Az iráni háború és a hormúzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest.
1: Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem csak nem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul.
0: Hazatértek Izraelből azok az elfogott aktivisták, akiket kedden egy segélyszállító flotillán tartóztattak le az izraeli hatóságok. Az elmúlt napokban a több mint 400 önkéntest fizikálisan és mentálisan is bántalmazták. A történtek világszerte felháborodást keltettek, és az izraeli vezető politikusok is elítélték az esetet. Ennek ellenére az izraeli kormányon belül akadt támogatója, mondta Erik összeállítása.
5: Megkönnyebbülten énekeltek az isztambuli repülőtéren azok az aktivisták, akiket kedden tartóztattak le az izraeli partoknál. A török nagyvárosba deportálta a több mint 400 önkéntest Izrael. A szürke rabruhába öltöztetett emberek segélyhajókkal próbáltak élelmiszert és más készleteket szállítani a gázai övezetben élőknek. A zsidó állam parti őrsége azonban megállította flotillájukat és őrizetbe vette a legénységet. Borzalmas dolgokon mentünk keresztül, komoly kínzásoknak voltunk kitéve, mondta az egyik férfi. Az aktivisták közül többen azonnali orvosi ellátásra szorultak Törökországban. Volt, aki hordágyon fekve várta a második repülőgépet, amivel Isztambulból hazaszállították. A megbotránkoztató felvételeket közzétevő izraeli nemzetbiztonsági miniszter Itamar Ben-Gvir szerdán hatalmas izraeli lobogóval járt a körbe a sátornak látszó helyszínt. A politikus felhangon sértegette az aktivistákat, akiknek azt ismételgette, hogy hosszú börtönbüntetést fognak kapni. Erre végül nem került sor, minden önkéntes szabadon engedtek. Még a cipőnket is elvették, mezít lepsétáltunk a nedves földön, vízesen tartottak minket a hidegben. Voltak más túlkapások is, például voltak, akit szexuálisan zaklattak. Tagadhatatlan, hogy erőszakosabbak, mint korábban. Az önkénteseket ért atrocitásokat számos ország elítélte. Csütörtökön az ír miniszterelnök arról beszélt, hogy Európában egyre többen elégelik meg a zsidó állam erőszakos magatartását. Egyre többen haragszanak meg az Európai Unióban amiatt, ahogyan Izrael viselkedik. Nemzetközi vizekről rabolták el az aktivistákat, akikkel utána elfogadhatatlan módon bántak. Az izraeli kormányon belül azonban támogatója is akadt Itamar Ben-Gvirnek. Habár Benjamin Netanyahu miniszterelnök és a külügyminiszter is rossz hallását fejezte ki a történtek miatt. A közlekedési miniszter szerint pontosan így kellett eljárni. Mindazok, akik idejöttek, ezek a terrorizmus támogatók, hallgassák csak a végtelenítve játszott izraeli himnuszt, hogy megértsék, ez vár mindazokra, akik úgy próbálnak Izraelbe jönni, mint ők, mondta Miri Regev. Kanada és Spanyolország ugyanakkor biztosan nem értett egyet az izraeli miniszterrel, ugyanis Itamar Ben-Gvirt azóta mindkét országból kitiltották.
0: Több ország szigorítja a beutazást az Ebola vírus miatt. Az Egyesült Államok például beutazási tilalmat jelentett be a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Ugandából és a Dél-Szudánból érkezőkre. Az egészségügyi világszervezet már csaknem 600 fertőzöttet regisztrált, a halálos áldozatok száma 140. Szokolai Kinga és Radnai Nikolett összeállítása.
6: Lövések hangja hallatszódott, miután kongóiak egy csoportja felgyújtott egy elkülönítésre szolgáló sátrat. A feldühödött rokonok azért borították lángba az egészségügyi központot, mert nem adták át nekik elhunyt rokonuk holttestét. A szakemberek hangsúlyozták, a fertőzés veszély miatt nem adhatták ki a tűzben végül elégett fiatal férfi holttestét. Ez egy olyan félreértés következménye, amely abból fakad, hogy sok fiatal nem ismeri valójában a betegséget. Az elhunyt fiatal fiatalember a közösség jól ismert tagja volt. Családja és barátai haza akarták vinni a holttestét eltemetni, noha a hatóságok utasításai az ebola járvány idején egyértelműek. Minden holttestet a járványra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell eltemetni, tájékoztatott egy rendőr. A család szerint fiúk egy tehetséges futballista nem az ebola vírusban, hanem tifuszban halt meg. Az Egészségügyi Világszervezet szerdai jelentése szerint már csaknem 600 fertőzést erősítettek meg a Kongói Demokratikus Köztársaságban, valamint a szomszédos Ugandában, és mintegy 140-en belehaltak a betegségbe. A kompok személyszállítását, a határon átnyúló buszforgalmat, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda közötti összes tömegközlekedést 4 hétre ideiglenesen felfüggesztjük. Ez nem vonatkozik az árukra, az élelmiszerekre és egyéb rakományokra, jelentette be az ugandai Egészségügyi Minisztérium államtitkára. A rendelkezés a repülőforgalomra is vonatkozik, de az Egyesült Államok is beutazási tilalmat jelentett be a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Ugandából és a Dél-Szudánból érkezőkre, és azokra, akik az elmúlt 3 hétben jártak ezekben az országokban. A döntést azután hozták, hogy az Air France egyik Párizsból Detroitba tartó járatát a fertőzés veszély miatt Montrealba terelték, miután a gépen egy kongói állampolgár utazott. Korábban Washington Berlintől kért segítséget, miután egy amerikai állampolgár betegedett meg az afrikai területen. A férfi feleségét és 4 gyerekét is később kórházba szállították. A rövidebb utazás miatt a családot Németországban ápolják.
0: Az Egyesült Államokban rövidesen szavazhat az állandó nyári időszámítás bevezetéséről a kongresszus. Az erről szóló kezdeményezést elfogadta az amerikai képviselőház illetékes bizottsága.
1: A javaslat célja, hogy megszüntesse az évente 2-szeri óra átállítást. A kezdeményezésnek, amely Donald Trump elnök támogatását is élvezi, még át kell mennie a teljes képviselőházon, majd a szenátusnak is napirendre kell vennie. Az amerikai felsőház 4 éve már egyhangulag elfogadta az indítványt, de akkor a képviselőházban nem tárgyalták a javaslatot.
0: Műszaki probléma lépett fel a SpaceX új generációs rakétájával, ezért az utolsó pillanatban elhalasztották a csütörtöki tesztrepülést.
1: A Starship 3. változata teljes mértékben újra használható nehéz rakétákkal van felszerelve. A tervek szerint a NASA Hold programjában is jelentős szerepet játszana. A tavalyi nagyrészt sikertelen tesztek után jelentősen áttervezték a hordozó rakétát, amelynek tesztrepülése várhatóan csak 1 napot csúszik. A Starship 3. változatának sikere kulcsfontosságú lenne a SpaceX számára, a vállalatot ugyanis rövidesen bevezetik a tőzsdére.
0: 6 perccel múlt 12:45, adásunkban eddig elmondtuk, hogy robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van. Elmondtuk, hogy közzétette honlapjának kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, és szó lesz az előttünk álló pünkösdi hétvégéről is.
7: Déli krónika.
0: Leállítja az azbeszt tartalmú kőzet magyarországi értékesítését az osztrák cég, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt mondta, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme. Cserei Judit összeállítása.
8: Folyamatosan locsolják az azbesztet tartalmazó kőzüzelékkel borított utcákat Sopronban, a megyei jogú városban több óvintézkedést is bevezettek. Ilyen a 10 km/h sebességkorlátozás is és a nagy tömegű teherautók forgalomból való kitiltása, mindezt azért, hogy a porképződés csökkentsék. Hetek óta lázban tartja az itt élőket az azbeszt botrány, a gyanú pedig a napokban hivatalosan is beigazolódott, a bevizsgált mintavételekből ugyanis kiderült, valóban rákkeltő azbesztet tartalmaznak. Mindez persze aggasztja a helyieket.
9: Sajnos beigazolódott, amitől már tartottunk, hogy a város több közterületén is jelen van ez a szennyező kavics, azbeszt tartalmú kavics. Nem tudjuk sajnos, hogy mióta van jelen, akár több éve is lehet már, hogy ez a fertőző, szennyező anyag itt a közterületeken megtalálható. Igazából bízunk benne, hogy minél hamarabb az önkormányzat, illetve a hatóságok ezzel kapcsolatban megoldást találnak.
8: Sopronban eddig 19 utcában igazolták a szennyeződést, a végleges megoldást a szakemberek szerint az utak felületzárása jelenti majd, de ehhez a hatóságok állásfoglalására is szükség van. Napról napra egyre több településen igazolják a szennyeződést a Nyugat-Dunántúli régióban. Megérkezett érkeztek a labor eredmények a Vasvár megyei Őri Szentpéterre is, amint a vételek itt is pozitív eredményt mutattak. A szennyeződés érint többek között egy óvoda bölcsödi melletti parkolót is. Az azbesztet tartalmazó kőzetburkolatokról már korábban kiderült, hogy osztrák bányákból származnak, feltehetően a Rohonci bánya is érintett lehet.
7: Az a fontos, hogy mielőbb leálljon, mert ugye négy bányát már bezártak, de egy még működik, bezárjon ez a bánya, de ami még fontosabb, hogy semmilyen módon ne kerülhessen kereskedelmi forgalomba azbesztel szennyezett kő.
8: A súlyos azbesztszennyezés kiemelt téma volt csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök bécsi tárgyalásain is. A kormányfő bejelentette, hétfőtől egy közös osztrák-magyar bizottság vizsgálja majd az azbesztszennyezés körülményeit, továbbá sürgette, hogy az utolsó még működő bányát is bezárják.
10: Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig érkezett.
8: Sikerült megegyezni az osztrák üzem tulajdonosával, péntektől leállítja az azbeszt tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég. Ezt a közösségi oldalán közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a bécsi tárgyalások után. Kajdos László hozzátette, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme. Mint mondta, a Magyarország nem enged a szennyező fizet elvből, a polgárok egészsége nem alkutárgya.
0: 6 év szünet után ismét van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Washington, Nárai Balázs.
11: Csütörtökön Philadelphiában a menetrendnek megfelelően helyi idő szerint pontosan este 17:30 gurult ki a terminál mellől az American Airlines Budapestre tartó járata, ami a nyári szezonban naponta szállítja az utasokat. Cesar Marchese, az American Airlines philadelphiai alelnöke a Kossuth Rádiónak hangsúlyozta, különösen fontos az, hogy a keleti parti nagyvárosból indulhatott a járat, ami az American Airlines számára kiemelt központ, ahonnan egyre bővül az úti célok száma, évente mintegy 10%-kal. Jelenleg 150 városba lehet eljutni, ezek között Budapestre is. Hozzátette, bíznak egy nagyon sikeres nyári szezonban, és abban, hogy a budapesti járat azt követően is közlekedik majd. Az utasok közül egy amerikai házaspár azt mondta el, hogy 3,5 napot töltenek majd Budapesten, majd onnan hajóra szállnak, és a Dunán lefelé tartanak majd Szerbia, Bulgária és Románia irányába, majd Bukarestben zárják az utazást. Schwarz Edith, Pennsylvania állam magyar tiszteletbeli konzuljaként vett részt az ünnepség szervezésében.
12: Én szerintem Philadelphia egy nagyon turisztik város, ugyanúgy, mint Budapest, mind a két városnak van gyönyörű história, és reméljük, hogy ez jobb be fog indulni, és nem csak seasonal, hanem egy egész éven keresztül fog menni.
11: Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete a közvetlen repülőjárat turisztikai jelentőségét is hangsúlyozta.
13: A magyar gazdaság számára a turizmus egy komoly bevételi forrás. A Covid utáni időszakból újra kellett éledni, és most kb. 480 ezer turista megy évente az USA-ból Magyarországra, úgyhogy ez a járat minden bizonyal hozzá fog járulni, hogy nem csak a turisztikai célú beutazások, hanem az üzleti kapcsolatok is remélhetőleg korábbinál is magasabb szintre fognak emelkedni.
11: Az American Airlines járat a Philadelphiából Budapestre kevesebb mint 9 óra alatt jut el, órákkal lerövidítve az utazást a magyar fővárosban, minthogyha azt átszállással kellene megtenni.
0: Országszerte színes programokkal várják az érdeklődőket a pünkösdi hosszú hétvégén. A szervezők a hagyományos pünkösdi búcsú mellett egyebek között fesztiválokkal, gasztronómiai programokkal, valamint különféle bemutatókkal készülnek. Bújtás Szintia és Harcsás Gergely összeállítása.
14: Hogyha a pünkösdi időszakot nézzük, akkor ez tipikusan utazós időszak, és szeretünk kimozdulni,
15: mondta a közmédiában Kis Róbert Richárd, turisztikai újságíró. Hozzátette, egy ilyen időszakban a szálláshelyek általában mintegy 250-280 ezer hazai és külföldi vendéget fogadnak.
14: Vannak olyanok, akik egy-két éjszakát eltöltenek egy wellness szállodában, egy panzióban, kirándulunk nagyon sokat. Olyanok is vannak, akik elmennek megnézni a pünkösdi forgatagot valamelyik településen, hiszen szinte mindenki szervez valamilyen izgalmas programot ebben az időszakban.
15: A szakember egyebek mellett arról is beszélt, hogy a koronavírus világjárvány hogyan alakította át a belföldi turizmust.
14: Trendivé vált jó pár hely, a belföldi nyaralás is instakombatív is lett, és tényleg csináljuk a felvételeket, fotókat, és kirakjuk, és örülünk neki, tehát divatba jött jó pár helyszín, megerősödtek területek, régiók.
15: Kis Róbert Richárd elmondta, bár nyaralás és kikapcsolódás szempontjából továbbra is a Balaton az egyik legkedveltebb belföldi úti cél. Egyebek mellett Noszvaj, Debrecen, Sárospatak, Hajdúszoboszló és Sárvár is egyre népszerűbb a turisták körében.
0: Holnaptól hétfőig rendezik meg a pünkösdi búcsút a Mátra-Verebély-Szentkút nemzeti kegyhely területén, ahová várhatóan 8-10 ezer zarándok érkezik majd az országból. A háromnapos ünnep a közös imádság, a lelki elmélyülés és a találkozás lehetőségét kínálja. Részletek Kovács Mártontól.
16: A csodatévő hatásnak köszönhetően már egész korán zarándokhely lett Mátra-Verebély-Szentkút, mert valamikor azt hiszem, hogy 13. században egy néma ember ivott a kútból, és állítólag utána megszólalt.
17: Az ország egyik legjelentősebb zarándokhelye a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhely, amelyet évszázadok óta felkeresnek a hívek. Erről a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatója beszélt a Kossuth Rádiónak. Farkas Péter hozzátette, emelkedéshez, elcsendesedéshez ideális a ferencesek által vezetett katolikus búcsúhely, amely az országos kék túraútvonalon fekszik.
16: Érdemes egyébként elsétálni a remete barlangokhoz, amik egyébként félig emberi kézművei, a remeték laktak benne, és ha kicsit följebb sétálunk az országos kék túrán Hollókő fölött, akkor ott találjuk a Szent László szurdokot, ez tulajdonképpen egy ilyen szakadékszerű rövid szurdok, illetve több forrás is köztük a Szent László forrás.
17: Farkas Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a környéken több kegyhely is található. Ezek között említette a Mátra Szent Imre közelében lévő Fallóskúti kegyhelyet, amelyhez nem csak kápolna és templom, hanem egy az elbeszélések szerint csodatévő forrás is tartozik. Hozzátette, érdemes felkeresni a Mátra-Füred szélén, a Bene patak völgyében található Máriácska nevű egy évszázados múltra visszatekintő erdei zarándokhelyet is. Mátra-Verebély-Szentkúton szombattól hétfőig tart a pünkösdi búcsú. Az eseményre 8-10 ezer zarándokot várnak az ország minden részéből. Van, aki a gyógyító erejű forrás miatt keresi fel a helyet, mások szentmisére is elmennek, megint mások egy hosszú hétvégét töltenek ott.
18: Van olyan, aki azért jön el, hogy a gondjait itt letegye, meggyónjon, a szüzanyával kapcsolatot tudjon teremteni.
19: Gyönyörű hely, mi hiszünk is benne, és hát jó érzés itt lenni, egy kicsit lelkileg töltekezik az ember, hogyha ilyen helyen jár.
20: Szentkút számunkra a dédanyáink, nagyanyáink és anyáink búcsújáró helye, meg a miénk is, a megnyugvás helye.
17: A program pünkös szombatján, május 23-án Szent Misével kezdődik. Délután fogadják a gyalogos zarándokokat, este Mária köszöntő, imádság, virrasztás és keresztút is szerepel a programban, éjfélkor pedig Szent Misét tartanak. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn ünnepi szentmisék, körmenetek, litániák és vesperások várják a híveket a Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. A vasárnapi főcelebráns Majnek Antal nyugalmazott Munkácsi megyés püspök lesz.
0: Folyamatosan érkeznek a zarándokok Csíksomjóra, ahol holnap tartják a hagyományos pünkösdi búcsút. A székelyföldi Mária kegyhelyről Gerép Krisztina tudósított.
21: Hónapok óta felújítás alatt áll Csíksomjó égköve, a két tornyos két templom jelenleg a homlokzat és a tornyok helyreállításánál tart ez a munkafolyamat. Ez azonban nem jelent akadályt a székelység több mint 4,5 évszázados hagyománnyal rendelkező fogadalmi zarándoklata előtt. A két templom nyitva van és fogadja a zarándokokat. A templom előtt a gyónni vágyók állnak sorban, és nagyon sokan meg is érkeztek már Csíksomjóra, főleg azok, akik napokon át gyalogoltak, hogy részt vegyenek a magyarság legnagyobb vallási eseményén. Akik már itt van, annak személyesen is megható történeteket mesélnek arról, hogy a Csíksomjóra vezető gyaloglás nem csak kilométerekben mérhető út, hanem lelki folyamat is. Ezt üzeni a csíksomjói búcsú idei elmondata is, amely így hangzik, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt.
0: Elindult hajnalban a Székelygyors és a Csíksomjói Express a Csíksomjói búcsúba. A két összesen mintegy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze.
1: A szerelvény Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a négy napos ünnepség sorozatra. Az utasok holnap részt vesznek a búcsúi szentmisén, vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori 1000 éves határára Gyimesbükre mennek.
0: A szőlő és a bor védőszentje Szent Orbán emlékére tartanak zarándoklatokat holnap a Tokaji borvidéken. A kétnapos esemény ma 18 órakor Mádon egy kiállítás megnyitóval kezdődik, majd szombaton Monokon folytatódik, ahol 1771 óta őrzik a harmadik században élt vértanú földi maradványait, amelyet 14. Kelemen pápa adományozott Andrássy István grófnak, Monok főurának.
1: A zarándoklat szervezője a Krónikának elmondta, holnap a Sarlós Boldogasszony templomban szent mise lesz, ami után körmenetet tartanak, és közös imádsággal kérik Szent Orbán áldását a régióban élőkre és egész Magyarországra. Véres Klára hozzátette, Szent Orbán kultuszának erősítését a 3 éve alapított egyesület is segíti.
2: Igyekszünk a legszélesebb körben megtalálni azokat az összefonódásokat, amely Szent Orbánnal, illetve a művészetekkel, a kultúrával és természetesen a hittel függnek össze, hiszen célunk, hogy a hitünket mélyítsük, a közösségi hitélményt megteremtsük, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a programok, ezek a lehetőségek hozzáférhetőek legyenek, különösen a mai felfordult és mindenki számára útkereső világban értékadót, lelki töbletet, erőforrást adni sokak számára.
0: Ismét paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tökpalántákból álló adománycsomaggal segítette a rászoruló családokat közös programjában a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász.
1: A Katolikus Karitász kommunikációs referense a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a 7. éve futó programban 15 000 palántát osztottak szét csak nem 600 család között. Szabados Edina hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy elősegítse az öngondolkodást, támogassa a megélhetést, valamint a fenntartható gazdálkodást.
3: A palánták a reményt jelentik, és a Katolikus Karitásznak az a fő elve, hogy amikor felkaroljuk a rászoruló családokat és embereket, akkor nem helyettük szeretnénk sikereket elérni, hanem velük együtt. Egy picit arra is rezonál, amikor nem halat adunk az embereknek segítségképpen, hanem hálót. És a palánták ideális eszközök erre. A palánták valójában a zöldellő kertek programunk része. Márciusban vetőmagot szoktunk adni a rászorulóknak, azok, akik igénylik és rendelkeznek kerttel. Ebben az időszakban pedig a palántázás következik.
22: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton is. Érdemes hosszabb, megnövekedett menetidővel számolni. Főleg az M7-es, az M1-es, az M3-as és az M5-ös autópályán és az M0-as autóúton kell telített sávokon autózni. Az erős szél miatt az M3-as autópályán Hajdúnánás és Nyíregyháza között a 208-as kilométer környékén porát fúvásra kell számítani. Az arra közlekedők vezessenek fokozott körültekintéssel. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M5-ös autópályán Sziget-Szent Miklós térségében baleset történt. A 20-as kilométernél a két belső sávot lezárták, a forgalom csak egy sávon halad, a torlódás már most több mint 4 kilométeres. Baleset történt az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, a Mezőszemere pihenőnél. A 121-es kilométernél a belső sávot lezárták. Az M7-es autópályán Budapest felé Siófok térségében kigyulladt egy autó. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
23: Jó napot kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek Zuglóban, a Miskolci utcában, a Szugló utcánál. Korlátozásra kell számítani, ezért a 77-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Rákosmezei tér és az Egresi út Vezér utca közötti megállókat. A 81-es trolibusz is mindkét irányban terelve jár, több megállót is kihagyva. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A 8. kerületben a Bérkocsis utcát zárták le az Auróra utca és a Fecske utca között, mert csatornát javítanak ma délután 5 óráig. Varga Etele, BKK Info.
22: Időjárás jelentés.
0: Azt lehet olvasni, hogy napos nyárias idő lesz a hosszú hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet. Fejős Ádám meteorológust arra kérem, hogy erősítse meg ezt az információt. Szervusz Ádám!
24: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat, megerősítem. A következő napokban ugyanis az idei év első komolyabban vehető hőhulláma van kibontakozóban. Egyébként már ma sem lesz hideg, az ország döntő részén 25 fok felett lesz a hőmérséklet, de akár a 27-28 fokot is elérheti, különösképpen a délalföldön. Számottevő csapadék sem a hétvégén nem valószínű. A légmozgás viszont északi lesz, ami azért érdekes, mert általában, hogyha élénk vagy erős az északi szél, akkor többnyire lehűlés szokott ebből következni. tenni. Ez a helyzet azért is különleges, mert tőlünk északra, északkeletre is kifejezetten meleg a levegő, tehát az onnan érkező légtömegek sem hoznak majd felfrissülést. A hőmérséklet az éjszakai órákra többnyire 10-17 fok közé csökken, a völgyekben lehet 10 foknál hűvösebb. A légmozgás időnként élénk lehet hajnalban, reggel is, de napközben lesz leginkább intenzív az északi északkeleti szél. Az ország több pontján lesz élénk, vagy átmenetileg erős az áramlás. Délen a hőmérséklet már a 30 fokot is közelíti, vasárnap eléri, és hétfőn, ahogy az el is hangzott, már a 30 fokot is meghaladja. Kedden tetőzik majd ez a hőhullám, akkor 33 fok is lehet. Szerdán hidegfront érkezik, és vet véget ennek a felmelegedésnek.
0: Köszönjük szépen, Ádám, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Sor Zoltán, Dancsó Mária és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Rabi Kint távozhat a Ferencvárostól, Subka Attila lett az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője, előnyben az FTC a női vízilabda bajnoki döntőben, Lelik Réka is távozik a Diósgyőr női kosárlabda együttesétől. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Az m4sport.hu értesülése szerint távozik Robi Kín, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett, a Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a nyolcaddöntőig menetelt a zöldfehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második helyjel. Szintén sajtóhírek alapján Kín szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Subka Attila lett az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az élvonalban. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdaiaknál. Subka Attilát Jó András kérdezte.
6: Volt már előzetes beszélgetés is, szóba került az, hogy belülről szeretné megoldani az edzőkérdést, mivel kitűzött célunk az, hogy egyre több fiatal játékos próbáljunk betenni a csapatunkba. Én két éve már itt dolgozom, mint akadémia szakmai vezető, ismerem az utánpótlást a kicsiktől egészen az NB3-ig, akikkel most bajnokok lettünk, és ott is csak fiatal játékosok játszottak, úgyhogy az átmenetet azt meg tudnánk így oldani.
7: Mennyiben jelent előnyt, hogy az akadémia vezetése után már laposan ismeri a klub belső struktúráját?
6: Nagyon nagy előnyt jelent, mert ha kívülről jön valaki, akkor meg kell ismerni azt a rendszert, ami itt van nálunk, ahogy működik az első csapattól kezdve lefelé minden. Én ugye már voltam itt egyszer, egy évet dolgoztam, eredményes munka volt, ötödiket lettünk, és bejutottunk a Magyar Kupa elődöntőjébe. Most megismertem teljesen tövéről hegyére az utánpótlást, és látjuk azokat a játékosokat, akiket a későbbiek folyamán az első csapatba be lehet építeni, és látjuk azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben egy pár év múlva már meghatározói lehetnek a kisvárdai csapatnak.
5: Subka Attilát hallották. Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitány, aki hirdette 26 fős keretét a június 11-én kezdődő világbajnokságra, amelyre nevezte Manuel Neuert is. A Bayern München 40 éves világbajnoka a 2024-es Európa bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól, Nagelsmann azonban most első számú kapusként számít rá. A németek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán az újonc Curaçao mellett Elefántcsontparttal, valamint Ecuadorral küzdenek egy csoportban. Julian Nagelsmann így indokolta Manuel Neuer behívását a keretbe.
9: Manu gibt, welche Qualitäten hat, was auch eine Mannschaft gibt.
25: Szerintem mindenki ismeri azt az aurát, ami Manuel Neuert körülveszi, és hogy mit tesz hozzá a csapathoz. Továbbra is Németország három legjobb kapusának egyike. Pontosan ezért érdemli meg, hogy itt legyen, és ő is belement, hogy vállaljon egy újabb tornát. Vele tervezünk első számú kapusként, miközben tudjuk, hogy van egy világklasszis beugrónk is Oliver Baumann személyében, és Alex Nübelnek is erős szezonja volt. Korábban is mondtam, hogy kapusposzton nincsenek gondjaink, de igazából semmelyik poszton nincsenek.
4: Nemzeti Sport Krónika.
5: A női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros maga biztosan 15-8-ra nyert a BVSC ellen a Népligetben, ezzel előnybe került az egyik csapat harmadik győzelmeig tartó párharcban. A BVSC egyik góllövője, Dömsödi Dalma, Farkas Mártonnak értékelt.
8: Nagyon fárasztó mérkőzésen vagytok túl, de azt hozta azért, amit képzeltetek, vagy vártatok, nem csak az, hogy nagyjából hol dőlhet el a meccs, de hogy amilyen volt ennek az egész játéknak a képe.
10: Gratulálni szeretnék a Ferencvárosnak. A kezdést én jól értékelném, hiszen nagyon jól sikerült beállni a mérkőzésbe, ugye egy-egyen fordultunk a másik negyedre, ami szerintem mindenféleképpen pozitív a mi részünkről, akár ugye vezethetnünk is volna, hiszen nagyon jó helyzeténk voltak 5 méteres, nekem például kapufacsavar, ami ugye kipadant. Sajnos ez így alakult, utána ugye kinyílt az óló, nem így terveztük, de sajnos így lett, és gyakorlunk tovább, edzünk tovább, hogy vasárnap egy jobb mérkőzés, szorosabbat játszhassunk.
8: Azért a Fradi kispadja sokkal hosszabb, fizikálisan is abszolút fel tudnak titeket őrölni, de az, hogy a védekezésben mennyi energiát tesztek bele, az mennyit veszel mondjuk elől?
10: Ahogy láthattuk, szerintem azért sokat, nem annyira tudunk cserélni, mint ugye a Fradi. Az egész szezon kb. 7-8-an játszottunk végig, most egy kicsit már érezzük a fáradtságot, de mivel egy bajnoki döntőről van szó, szeretnénk azért megnehezíteni a dolgokat mindenféleképpen, és méltó ellenfelei lenni a Fradinak a következő két mérkőzésen is.
8: Ehhez azért az kell a te pozíciós játékod is, és szerintem azért ez működött, tehát azért te is, vagy Gorter is ott 2 méteren ti meg tudtok állni, megkapjátok a labdát, abból megvannak a lehetőségeitek. Esetleg az emberelőnyös hatékonyságot, az mennyire látod még előrelépési lehetőségnek? Azért elment pár lehetőség, főleg ott a harmadik negyedben, amikor tulajdonképpen eldőlt a meccs.
10: Ez mindenféleképpen javítandó lesz a következő két mérkőzésre, hiszen hogyha belőjöttük volna a helyzeteket, ugye a forrokat, akkor akár egy-két gólos meccs is lehetett volna.
5: Az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz csatájának első találkozóján a BVSC hazai medencében 16-11-re verte a Szolnokot, amivel 1-0 vezet az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A vesztes szolnokiak vezetőedzőjének, Hangai Zoltánnak az összegzését hallják.
11: Van ennyi a két csapat között, óriási siker volt, hogy bejutottunk a négybe. Viszontagságos volt az az év nekünk. Tavaly sokkal simábban sikerült bekerülnünk, ott volt szansunk az elődöntőben, a döntőbe jutásért, most nem volt. Nem akarok megelégedni ezzel, tehát hogy szorosabb legyen ez a bronz párharc, mint tavaly. Nem így indult ez a csata, nagyon simán ledarált minket a BVSC, nagyon rosszak voltak az emberhátrányos védekezéseink. 7 kapufás gólt számolt, amit a kapufától lőttek be. Rosszul védekeztünk hátul, de elő se ültek úgy a lövések. Át kell gondolni ezt az egészet. Én nem maragszom a játékosra, mert nagyon sokszor bebizonyítottak már, hogy tudnak küzdeni. Nyilván az se szerencsés, hogy a meccs előtt megint lesérült a kezdőkapusom. Ettől függetlenül a Szabó Greg nagyon jól védett szerintem, de 16 góla nem lehet sajnos meccset nyerni. Soha nem adjuk fel, ez talán a legfontosabb. Tudjuk a BVSC erősségeit. Most egy picit meglepett egy-két dolog. Az látszik, hogy nagyon motiváltak, elbukták az elődöntő párharcot a Honvéd ellen. Nagyon kell nekik a bronzérem, de hát nekünk is kell, és Szolnokon ezt be is akarjuk bizonyítani. Gratulálok a BVSC-nek, mert nem volt kérdés. Szolnokon remélem, hogy egy komolyabb párharcot fogunk vívni.
5: Az Ausztriától elszenvedett 3-2-es vereség után a magyar férfi röplabda válogatott tegnap 4 játszmában győzött Ciprus ellen a Fonyódon zajló Mevza torna második játéknapján. Nemzeti együttesünk még a luxemburgiakkal és a horvátokkal találkozik a Közép-Európai Szövetség első ízben kiírt világranglista pontokat adó viadalán. A szövetségi kapitány Nagy Péter így foglalta össze a ciprusiak elleni meccset.
12: 3 évvel ezelőtt játszottunk velük az Európa Ligában 2 nagyon szoros mérkőzést. Előzetesen azt vártam, hogy ez küzdelmes, meshez ráadásul olyan játékstílus is képviselnek, ami vagy szimpatikus, vagy nem szimpatikus az embernek, de úgy bele is viszik az érzelmeket. De úgy érzem, hogy ezek a plusz érzelmek, agresszivitás nem kilendítette a csapatot, hanem jó irányba terelte, és ezt fel tudtuk használni úgymond üzemanyagként, és a negyedik szedben, ahol már kicsit már túl sok volt a felesleges szócsata, ebben nyilván én is hibás vagyok, nagyon higgadtan és jól kezeltük. Büszke vagyok a csapatra, mert a játéképű tekintve azért lépünk előre.
22: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Lelik Réka távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 idény után hagyja el az együttest. Lelik 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Korábban már 6 játékos köszönt el a Borsodi klubtól. Lelik Rékát Csík Dániel ért el telefonon.
13: Eléggé túl teljesítette minden várakozásomat ez az elmúlt 3 év, és itt most nem csak arról beszélek, hogy sikeresnek mondható 3 év van mögöttem, de amilyen emberekkel találkoztam és dolgozhattam együtt, azt szerintem nagyon ritkán tudja az ember megélni. Számomra ez az egyik legnagyobb hozadéka, hogy emberileg is nagyon sokat tudtam fejlődni, mint személyiségben, illetve a pályán is rengeteget.
14: Mire vagy a legbuszkébb az elmúlt 3 szezonból?
13: Arra arra, hogy amikor idejöttem, akkor Völgyi Péter kiemelte, hogy nincsenek fix játékperceim, és itt nem az lesz, ami a csatába, ami olyan szinten rosszul esett, hogy senki nem gondolta, hogy az lesz, mint a csatába, mert tisztában voltam, hogy ez egy Euroliga szintű klub. Viszont évről évre szintet tudtam lépni, és tudott fejlődni a játékom. Minden évre kitűztem magamnak egy célt, hogy éppen mibe, és azt szerintem tudtam teljesíteni, és ami a legfontosabb, hogy felelősséget tudtam vállalni a tetteimért, ez külön öröm számomra.
14: Azt lehet tudni, hogy itthon folytatod, vagy ismét légiósnak állsz?
13: Annyit mondhatok, hogy külföldön fogom folytatni. Egyelőre még nem kívánok országot mondani, megvárom, amíg a csapat bejelent, ezt tiszteletbe tartom, közeli ismerősök már tudják, nem titok, de azért nem küldtem a világgá egyelőre.
5: A kosárlabdázó Lelik Rékát hallották. A magyar férfi jégkorong válogatott ma 16 óra 20 perctől Németország ellen játszik a Svájcban zajló elitvilágbajnokság negyedik fordulójában. Az összecsapásról a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak majd beszámolót. Az osztrákok elleni meccsen megsérült Bartalis István helyére behívott csatárral, Nagy Krisztiánnal Virányi Zsolt latolgatta a mai mérkőzés esélyeit.
15: Biztos, hogy nagyon kemény mérkőzések lesznek a következők. A németeket egyáltalán nem lehet félváról venni. Hogyha legjobbunkat teljesítjük, akkor azért Tamperében is sikerült elég közel kerülni, hogy megverjük őket. Itt is megadhatjuk magunknak a legjobb lehetőséget ahhoz, hogy győzelemeskedjünk.
5: Nincsenek itt ugye az NHL-s játékosai, tehát az észak-amerikai profi jégkorongligából nem jöttek, de már 2016-ban is az 58. percig 2-2 volt, és onnan kaptunk ki 4-2. Az végül a bemaradás szempontjából sorsdöntőnek bizonyult, és nem nekünk kedvezett. Te hogy éled meg ezt az alcsoportos világbajnokságot, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy most visszacsöppentél a csapatba, és Bartalis István sérülése miatt vagy ott, de hogy ez jót tett neked, a lelkednek, az egész biztos.
15: Bárki ezen a szinten játszhat, az nagyon nagy megtiszteltetés. Magyar jégkorongnak is nagyon sokat számít, hogy ilyen mérkőzésekkel tudunk felkészülni egy világbajnokságra, mint ahogy most a korábbi felkészülési mérkőzéseket tekintjük. Ez nem csak nekünk játékosoknak, hanem összességében még a később érkező fiataloknak is nagyon fontos lesz, hiszen nekik is az a céljuk, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudjanak küzdeni, és ehhez meg kell adni a legjobb lehetőségeket.
5: A jégkorongozó Nagy Krisztiánt hallották. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója, a 2022 óta Ferencvárost erősítő beálló a montenegrói Buducnosta 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert, a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. Póta Georgina megnyitotta asztali teniszcsarnokát Zuglóban, amelynek szakmai vezetője, maga a kétszeres Európa-bajnok, ötszörös olimpiakon játékos. A Magyar Síszövetség tisztújító közgyűlésén, küldött gyűlésén a tagság titkos szavazással ismét Körösi Krisztiánt választotta meg elnöknek. Az új elnökség megbízatása 2030. május 31-éig szól. Kedves hallgatóink, Sportmonikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
22: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
16: Vízállás jelentés. Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 22-én. A Duna hazai szakaszán Gönyűig és Dunaújvárostól apad, máshol alig változó. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 17, Budapestnél 18,3, Mohácsnál 18,6 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 82 cm, 16%, Medve 77,8, Nagybalcs 44,10, Gönyű 15,11, Komárom 72,10, Esztergom 50,9, Nagymaros 3,9, Budapest 112,9, Dunaújváros -20,7, Dunaföldvár -136,7, Paks -14,8, Dombori 17,10, Baja 122,10, Mohács 139,10. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van.
1: Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 között 21 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter, piros úszó mellett 24, 60, 1900. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 között 20, 120, 1600. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 között 18, 110, 400, középen 22, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között hajóútszűkület 130 ezer. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 101,2, Árpás mínusz 89,9, Győr 238,28, a Marcal Móricz hidánál mínusz 28,13, az Ipoly Balassagyarmatnál mínusz 79,8, a Sió Simon tornyánál 146,20, Szekszárd 284,41, a Mura Letenyénél 108,13, a Dráva Őrtilosnál mínusz 68,17, Barcs mínusz 132,5, Dráva Szabolcs mínusz 9,7. A Tisza a hazai szakaszán Záhonyig és Kiskörétől apad, máshol kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 17,9, Tokajnál 18,7, Szolnoknál 19,2, Szegednél 18,9 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 167 cm 6%, Záhony mínusz 276,8, Dombrád 24,21, Tokaj 470,59, Tiszalök alsó mínusz 44,27, Tiszafüred 557,71, Kisköre felső 742,64, Kisköre alsó mínusz 239,8, Szolnok mínusz 200 cm 8%, Csongrád mínusz 105,18, Szeged 111,29. Gázló viszonyok a Tiszán. 403,2 és 403,1 folyamkilométer között 3 deciméter, 10, 100, 390,3 és 389,8 között 15, 40, 500, 367,2 és 366,6 között 14, 40, 600. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 85 cm 47%, átlag vízmélysége 333 cm, hőfoka Siófoknál 18. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 65 cm 7%, hőfoka a Gárdnál 17,9. A Fertőtó vízszintje és mederteltsége 45-47, hőfoka Fertőrákosnál 17,3.
2: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
17: Mit szól hozzá, hogy az Európai Unió korlátozza a készpénz forgalmat jövő nyártól? És hallott arról, hogy csak az ellenzéki Fidesz és Mi Hazánk figyelmeztetése után lépett a Tisza kormány? Visszaállította az ukrán élelmiszer tiltását.
2: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Krisztus születése után nagyjából 200 éve járunk, a Római Birodalomban egy új vallás, a kereszténység terjed, ami ekkora már eléri az alexandriai értelmiséget is, és alexandriai Kelemen megteremti az új vallás alapfogalmait, és azt is megírja, hogy hogyan kell élni és gondolkodni egy kereszténynek.
2: Stroma Teis, a korai kereszténység útmutatója, pünköst hétfőn 13 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
18: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
19: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
20: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 13 óra, hírek röviden. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint 5-en súlyosan, 4-en könnyebben sérültek meg. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy Luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4-en meghaltak, 40-en megsebesültek. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota a honlapján. Az iratokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta Karácsony Gergely főpolgármester egy konferencián. A fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok. Sokfelé megélénkül a szél, este 13-20 fok lesz.
2: Műsorajánlat. A hit megéléséről.
21: A természet felettivel való találkozást élménye az 5 éves koromban ért, amikor az anyai nagymamám meghalt. Nagyon fájdalmas volt, de azzal vigasztaltak, hogy a Jóisten elhívta. Ebből az adódott számomra, hogy van egy másik világ, amit nem látunk úgy, mint ezt a földi világot, de mégis van. Talán akkor ébredt fel bennem nem csak a hit érzék, hanem a hivatás is.
2: Az este. A házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Szederkényi Károly atya, a gazdagréti Szent Angyalok plébánia prépostja. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
23: Mit kezd egy pszichológus azzal, hogyha rájön arra, hogy nem mindenre képes megoldást találni a tudomány által?
26: Ez a szorongás folyamatosan beszélt arról, hogy az egész életemben az a képzet uralkodott, hogy az életét az ember valami megfoghatatlan nyilvánosság előtt éli, és hogy majd egyszer ezzel valamiképpen el kell számolni.
23: Mi szükséges az önismereten kívül ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni? Péter apostol erre abban a felszólításban ad választ, hogy növekedjetek a kegyelemben. De hogy pontosan mit is jelent ez, arról már dr. Veres Sándor Péter pszichológus professzorral beszélgetünk majd.
2: Növekedjetek a kegyelemben. Pünköst hétfőn 16 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
19: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
2: Az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának megőrzését ígéri az új kormány, de mit szól ehhez az Európai Unió, amely éppen emiatt rót ki súlyos pénzbüntetést hazánkra? És vajon mire számíthatnak a külföldi munkavállalók, akiknek a belépését az előzetes nyilatkozatok szerint az új vezetés jelentősen korlátozná? Ez mind ma az ütközőpont. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat.

0: mélységben, mértékben az ukrajnai menekült válság első időszaka, ugye ez a 22 nyara tavasza óta, nem szembesült nagy arányú zömében irreguláris bevándorlás jelentette kihívásokkal, és sokan úgy gondolják, hogy a nyugalom természetes állapot, nem pedig szakpolitikai fellépés eredménye. Közben pedig az ENSZ menekültügyi főbiztosságának megdöbbentő adatai vannak, egy kicsit világítsa meg a valóságot, kérem.
1: Igen, ugye valóban ezt tapasztalhattuk az elmúlt hónapokban, szerintem Magyarországon, és hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ilyen beszélgetéseken vett részt, hogy miért beszélünk még mindig a migrációról, minek van szükség egyáltalán a migrációkutató intézetre, meg ezzel foglalkozó tanulmányokkal. Miközben, hogy elmegyünk külföldre, és nem tudom, britekkel, franciákkal, német kutatókkal, vagy amerikai kutatókkal beszélgetünk, akkor számukra teljesen egyértelmű, hogy ez a válság nem múlt el, ez a válság, ez a kihívás az folytatódni fog, és nem csak ebben az évben, nem csak a következő évben, hanem a következő évtizedekben is. És ebben az értelemben ugye valóban, tehát a magyar társadalom a nagyon szigorú határ őrizet, és általában az irreguláris, illegális migráció elleni nagyon határozott Fidesz fellépésnek köszönhetően nem érzékeli ezt a problémát. De azt nagyon fontos aláhúzni, hogy ez nagyon gyorsan meg tud változni. Tehát ebben a tanulmányban két példát hozok, de ezt szokatlan lehetne sorolni, hogy Portugáliában a külföldi születésűek aránya a 90-es évek elején nagyjából 1,5% körül mozgott. Ugye ez területre is, népessége is ugyanakkor ország nagyjából, mint Magyarország. Ugye mára 1,5 millió fölé nőtt a külföldi népesség aránya, részben a legális, részben illegális bevándorlás hatására, tehát ez több mint a társadalom 15%-a. Vagy ha kifejezetten népcsoportokat nézünk, tehát Finnországban a 90-es évek elején 49 szomáli élt. Utána a 90-es évek 93-4-ben a finn kormány egy áttelepítési humanitárius programot indított el. Kenyába menekült, kenyai menekültáborokban élő szomálikat kezdtek el áttelepíteni Finnországba. Most azért azt tudjuk, hogy a finn éghajlat, a finn körülmények azok azért nagyban eltérnek. Mondjuk a Szomáliában tapasztalhatóaktól, és azt gondolnánk, hogy a szomálik számára nem feltétlenül a Finnország az elsődleges célország. Most mindezek ellenére a hivatalos statisztikák szerint is majdnem 30 ezer szomáli anyanyelvű ember él jelenleg Finnországban. És nyilván 30 év egy emberöltőben az hosszú idő, egy társadalom, egy ország életében viszont egy nagyon belátható időszak. És ezek a változások viszonylag gyorsan lezajlanak, és ezt talán azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert hogy ugye erről is van egy ilyen, ugye 10 millió migrációs szakértő hazájában élünk, egy ilyen közkeletű felfogás, hogy teljesen mindegy, hogy bejönnek az emberek, vagy idejönnek, úgyse itt akarnak maradni, nem tovább mennek Európa fele. És azért a szakpolitikák, és az utolsó mondat, bocsánat, meg általában ezek a számok azt mutatják, hogy nem az emberek oda mennek, ahova tudnak egyébként. És ugye azok a viccek, amik 15-16-ban voltak, hogy gyakorlatilag a magyar-szerb határtól, ha bejutottak, hogy beengedték az embereket, egyenes út vezetett Németországig, ez az idő lejárt. Tehát a schengeni zónában visszavezetett határintézkedések, a feltörgő visszaküldések a frontországokra azt mutatják, hogy ez már nem így fog történni, mint 10 évvel ezelőtt zajlott.
0: Meg hát, hogyha már adatoknál tartunk, akkor érdemes talán elgondolkozni az osztrák és a német adatokon is. Többször napvilágot látott már, ami nagyon beszédes, nevezetesen az, hogy az iskoláskorú gyermekek hány százaléka migrációs hátterű, és hát ott megdöbbentő adatok vannak, különösen a német nagyvárosokban, de akár az osztrák fővárosban, Bécsben is.
1: Sőt, ugye az alapvető kérdés talán nem is az, vagy a legnagyobb kihívás, hogy hányan rendelkeznek migrációs háttérrel, mert önmagában mondjuk az, hogy Ausztriában mondjuk németországi németek tanulnak, ezen még talán átküzdik magukat.
0: Talán nem is erről van szó.
1: Igen, de hogy egyre nagyobb a probléma egyébként, hogy nagyon sokan nem beszélnek a gyerekek közül németül. Tehát, hogy úgy kerülnek be az iskola rendszerbe, úgy mennek egyik évről a másikra, hogy nem értik, hogy az osztálytársak és a tanárok mit mondanak nekik. Most képzeljük el, tehát ugye mindenkinek van a környékén szinte iskoláskorú gyerek, tehát képzeljük el, hogy egy 20-25-30 fős osztályban van 2-3-4-5, mert Isten 10 olyan gyerek, aki mondjuk nem beszélne magyarul, és úgy ül ott a tanórákon. Tehát milyen erőforrásokat, milyen koncentrációt kívánt meg ez a tanártól, hogy valamiféleképpen próbálja őket megtanítani az adott tájra, nem tudom, környezetismeretre, matematikára, tehát ez egy lehetetlen küldetés.

0: és az osztrák-német iskolákban nagyon sok esetben ezzel találkoznak ugye az oktatók, tehát ez nem működik. És ráadásul ugye ez egy spirált indít be, mert mi történik? Ugye az történik, hogy a szülők elkezdik elvinni a gyerekeket ezekből az iskolákból, hiszen azt látják, hogy a saját gyerekek nem tudnak rendesen tanulni, mert elmegy az idő arra, hogy fölzárkóztassák a külföldieket. Ergo még több külföldi fog ezekbe az iskolákba jönni, és erősödni fog a szegregáció és a párhuzamos társadalmak kialakulása.
1: Na ugye akkor ezt is tisztázzuk, mert ugye nem csak arról van szó, hogy a nyelvet nem beszélik, tehát nem azért, mert angolul beszélnek, vagy franciául beszélnek, hanem nagyon sok a muszlim hátterű, és itt viszont már jelentős kulturális különbségekről kell beszélni, hiszen a gyerekek otthon egy másfajta nevelést kapnak, mint amivel az iskolában találkoznak. Ez is lehet ütközet, még akár személyes tragédiák is lehetnek ebből.
0: Igen, ugye ne felejtsük el, a Ausztriába érdemi afgán közösség, ha most ennél a példánál maradunk, nem létezett a 2015-ös évek előtt. Most ugye különféle becslések, ugye már 100 000-es nagyságrendűre teszik az afgán közösségnek a létszámát. És ugye ez azért probléma, mert hogyha nincs egy olyan diaszpóra, ami meg tudja könnyíteni az integrációt, ráadásul ugye maga a rendszer túl van terhelve, akkor ez egyenes úton vezet valóban ugye a párhuzamos társadalmaknak a megszületéséhez, illetve nem szabad lebecsülnünk tényleg ezt az iskolai történetet se. Tehát képzeljük el, hogy ott ez az afgán család, ő mindent szeretne. Nagyon szeretnének osztrákok lenni, nagyon szeretnék elérni, hogy a gyerekük sikeres legyen. De ha nem fog tudni megtanulni németül, gyakorlatilag annyi nyelvi szinten, hogyha küzd az iskolában, mert valahogy az általános iskolán még átrugdossák, talán valamiféle középiskolát is elvégez, de egyetemre már biztos nem fog tudni elkerülni. Tehát azt jelenti, hogy eleve óriási hátránnyal fog indulni az életben, a munkaerőpiacon, eleve olyan kulturális háttérrel jön, hogy nehéz számára a beilleszkedést az osztrák társadalomba, ez mind nagyon sok frusztrációt fog okozni, és legpozitívabb esetben is látunk egy kvázi erősen hátrányból induló, jelentős mértékben elvesztegetett lehetőséget a fiatalban, rossz esetben pedig azt, hogy látni, hogy alternatív és deviáns módokon próbálja ezeket a hátrányokat bepótolni a bűnözés, vagy ne adjuk Isten ugye a radikalizáció irányába.
1: Na tehát milyen kockázatokkal nézünk mi szembe? Ugye új kormány, nyilván új politika mondja, hogy ugye megőrzi az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának a lényegét, csak hát itt közben azt is ígéri, hogy hazahozza azokat a bizonyos uniós pénzösszegeket, amelyek egyébként járnának, de mégis feltételekhez kötöttek most, illetve eddig. Kérdés az, hogy puhulnak-e majd ezek a követelések, vagy nem, és akkor mit kell tenni érte, különös tekintettel, hogy itt a következő hónap elején a úgynevezett migrációs paktum hatályba is lép.
0: Igen, ugye itt érdemes elkülöníteni ugye a külföldi munkavállalókra tett megjegyzéseket, vagy terveket. Ugye ez gyakorlatilag teljesen, azért óvatosan mondom, hogy teljesen nemzeti hatáskörben van, és a menekültügyi részt, ami egy közös megosztott hatáskör. Ugye a menekültügyi kereteket és a keretrendszert az Unió megszabja. Itt nagyon kicsi a tagállamoknak a mozgástere. És kicsi volt a paktum előtt is, és kicsi lesz a paktum életbelépése után is. Még akkor is egyébként, ha ugye pont most május 8-án jött ki a bizottságnak a felülvizsgálata, és hát az látszik, hogy minden tagállam gyakorlatilag, aki megszavatta a paktumot, nagyon le van maradva annak ugye az implementálása kapcsán. Tehát most ilyen gyakorlatilag további két évet kérnek a tagállamok arra, hogy a paktum rendelkezéseit megvalósítsák. Na, de visszatérve a kérdés, hogy nagyon sok elemet ki lehetne emelni, szerintem kettőt érdemes. Az egyik a kötelező szolidaritás, vagyis hát valójában a kvótarendszernek a kérdése, illetve ugye a határnál lefolytott több eljárások, és általában a Magyarország területéhez való hozzáférésnek a kérdése. Ugye a kötelező szolidaritás kapcsán a Fidesz-KDNP kormányzat és a Tisza kormányzat is határozott álláspontot képvisel, hogy nem szeretnének átvenni menedékké őket. Nem szeretnék kifizetni ugye a 20 000 eurós percős, hát nem tudom, szolidaritási hozzájárulást sem, hanem ugye a legutóbbi nyilatkozatok alapján ugye van egy harmadik lehetőség, egy operatív hozzájárulás, amivel mondjuk személyzetet küldenek a frontországok támogatására, tehát nem tudom, mondjuk rendőröket az eljárások földgyorsítására. De ezt nagyon fontos talán húzni, hogy hogy ezt a harmadikat elfogadja a bizottság, ez a bizottságon fog múlni. Én nem próbáltak senki a gyakorlatba, igazából nem tudjuk, hogy fog kinézni. És személy szerint még a 20 ezer eurós perszkőt hozzájárulással is elégedett lennék, mert ugye ez a 30 ezer éves kvótából viszonylag kevés pár száz fő fog Magyarországra jutni. Nyilván ez pár millió eurót összeg, aminek én örülnék, de államháztartási szinten ez nem fog látszódni. A nagyobb probléma az, és ugye emiatt fizeti Magyarország nagy részt ugye az 1 millió eurós napi bírságot folyamatosan, az, hogy az Európai Bíróság döntés értelmében, és ugye amit ugye a bizottság kért, vagy hát épített föl ugye a ügyet, a magyar menekültügyi rendszerhez való hozzáférés túlságosan korlátozott, vagyis ugye Magyarország területén néhány kivételtől eltekintve nem lehet beadni menedékkérelmet. Csak ugye a belgrádi nagykövetségen lehet ugye szándéknyilatkozatot beadni. Ugye az unió szerint, hogy a bíróság szerint ez elfogadhatatlan. Most ugye, ha ettől szeretnénk megszabadulni, ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy akik elérik a magyar határt, és menedékkéremet szeretnének benyújtani, számukra ezt lehetővé kell tenni. Ugye a zömök egyébként valószínűleg határmenti eljárásban fog maradni az új paktum értelmében, de ennek kapcsán is ugye Magyarországnak egyszerre több mint 7716 eljárás kell tudnia lefolytatni. Tehát ez ennyi egyedi eset. Ugye ráadásul ennek 12 hét alatt le kell zajlania.
1: Ez így rengeteg együtt. Főleg, hogyha valaki ugye iratok nélkül érkezik, nem tudjuk kicsoda, honnan jött.
0: Így van, pontosan, és ráadásul ugye, hát nem beszél arról, hogyha fellebbezni fog, már pedig majdnem biztos elutasító döntés után fellebbezni fog, és 12 hét után, ha ezt nem sikerül addig lezárni az ügyet, be kell engedni az ország területére. Na most, még ha le is megy az ügy, ugye ez nagyon fontos, hogy az adott személy ellátásért Magyarország felel. És megvan az elutasító határozat, nem tudom, egy nigériai állampolgár ügyében, most szegényekre húzzuk rá az ügyeslepedőt, onnantól kezdve ugye ez is, amíg Nigéria nem veszi át ezt a kérelmezőt, addig ez Magyarország felelőssége. Tehát hiába fogja elutasítani a magyar bíróság és a magyar szervek ezt a kérést, ha Nigéria nem hajlandó átmenni, hogy ez az egész EU-s visszaküldési rendszer a hüvesztarka, akkor bizony ez a hölgy vagy ez az úriember, ez Magyarország felelőssége fog maradni.
1: És ugye ráadásul tapasztalat, hogy akik iratok nélkül érkeznek, nagyon ritka esetben mondja azt a kibocsátó állam, még ha ismeri is, hogy valóban ismeri. Inkább azt mondja, hogy nem ismeri, innentől kezdve az önök gondja, ugye? Ez egy tapasztalat.
0: Pontosan erről van szó, és hogy hát, ráadásul gondoljunk bele, hogy mondjuk olyan államok állampolgáraival kell ezt lefolytatni, akinek mondjuk nincs nagy követsége külképviselete Magyarországon. Tehát ez mind idő. Tehát ez óriási problémákat fog jelenteni. Még akkor is, hogyha ugye az EU most kitalálta ezeket a visszaküldési központokat pont ezen szereplők számára, ugye a return hub-okat, akiket hát elutasítanak, de nem fogadnak vissza ugye a küldő országok. De ugye ez is még csak papírról létezik, nem látjuk, hogy a gyakorlatban hogy fog működni. Ez évek lesz valószínűleg, ez át fog tevődni érdemi gyakorlatba. És ráadásul az egy-két hát, hasonló kezdeményezés, mint az olasz-albán megállapodás, azért egy finoman szólva sem látszott olyan átutű eredménynek. Tehát az idő menni fog, és tehát itt egy olyan rendszert látunk, amiben nem nagyon vannak kiskapuk. Tehát, hogy ugye vagy Magyarország lehetővé teszi a területéhez való hozzáférést a menedékkérők részére, vagy az 1 millió eurós büntetéshez bizony véletlenül maradni fog.
1: Nem lehet megúszni, nincs harmadik megoldás ezek szerint.
0: Én nem nagyon látok, és nagyon örülnék, ha valaki találna, de nem nagyon látom, és ahogy beszélgetek szakértőkkel, mások sem nagyon látják.
1: Meg hát lehet ennek egy következménye, ugye eddig most már köztudottá vált, hogy a magyar határ dél felől, meg hát körös körül nem megközelíthető. Éppen ezért tapasztalhattunk talán, így a statisztikai adatokból, meg ha visszaemlékszem, hogy bizonyos fokú csökkenést ugye a balkáni útvonalon. Na de, hogyha ez az új rendelkezés hatályba lép, és ugye köztudottá válik, már pedig nagyon jó az információs hálózat, nagyon sokan segítik ezt az illegális migrációt, egyrészt anyagi előny, másrészt meg ilyen bizonyos nem kormányzati szervezetek jótékonysági alapon legalábbis azt hirdetik. Szóval, ha elterjed az, hogy a magyar határon be lehet lépni, és ott is lehet eljárást lefolytatni, akkor várható az, hogy újra a forgalom megélénkül ezen a vonalon is, mert egyébként meg földrajzilag kedvező bizonyos szempontból.
0: Persze, sokkal jobb, és azért ne felejtsük el, ugye ráadásul a magyarországi infrastruktúra, az autópálya hálózat, tehát gyakorlatilag olyan sikerül bejutni a detektálás nélkül, kis szerencsével 4-5 óra alatt akár Ausztriában is lehet, sőt, ha gyors a sofőr, még hamarabb. És így valóban ezt látjuk, hogy a forgalom elterülődött az elmúlt években, de azért ugye megint a magyar társadalom azt gondolja, hogy akkor nem is történik semmi a kerítésen, de hogy nem. Tehát, hogy azért így is éves szinten több tízezren próbálnak, vagy több tízezer próbálkozás van. És ráadásul, tehát hogy akkor minek menjenek utána valóban az emberek. Ugye az útvonalon Szerbia minden kiemelt helyet foglal el, ugye most nagyon sokan mennek Bosznián keresztül Horvátország fele, de számos problémát vett fel, szóval sokkal nehezebb terep, ők mind akkor a magyar határt fogják választani, hogyha ugye valóban meg kell nyitni ugye ezt a menekültügyi eljárásoknak, tehát itt valóban ugye tízezres számokról fogunk beszélni éves szinte minimum, tehát ez gyakorlatilag garantálható, tehát ez biztos, ez az optimista forgatókönyv, amivel szembesülhetünk. És ugye még egy dolgot azért szerintem érdemes, mert a számok ugye azok magas dolgok kiemelni, tehát hogy amikor a két tranzitzóna működött, ugye Röszkénél és Tompánál, ezeknek a befogadó kapacitása 6-700 fő környékén volt. Most ugye azt említettem korábban, hogy ugye ezeket alapvetően lehetne erre a határmenti eljárásra használni, de hogy ugye ez a 6-700 fő állt szemben, ugye a bizottság által előírt 7716 fős eljárási kapacitással. Tehát, hogy gyakorlatilag ennek a kapacitásnak a tízszeresét kellene kialakítani, és ráadásul ugye a C808-as ügyhöz kapcsolódó európai bírósági indoklásban benne van, hogy ez a kapacitás, tehát részben azért is kell fizetni büntetést, mert ez a 700 fős kapacitás, ez kevés volt. Tehát, hogy ezt elfogadhatatlanak tartotta a bizottság, illetve aztán a bíróság. Ennél komolyabb képességeket kell kiépíteni, tehát hogy ez nagyon komoly infrastruktúrális és nagyon komoly humán erőforrás beruházásokat fog igényelni, mert azt se felejtsük el, azért nyilván, tehát onnantól kezdve, hogy 2021-ben a Fidesz-KDNP kormány gyakorlatilag kiszervezte ugye a menekültügyi eljárást, tehát legalábbis a kezdőpontját, azért a rendszerben sokkal kevesebben kerültek bele, és jelentős karcsúsítások történtek. Nagyon sok ember elhagyta ezt a területet, nagyon sok szakember, tehát most több száz főt alsó hangon kellene ismét toborozni, és hát csatasorba állítani.
1: És hogy változik-e a felfogás ezzel kapcsolatban, ugye az Európai Unió korábban megengedő, aztán mondjuk azt kommunikációban már szigorított politikája, most egy friss hír az Európa Tanács tagállamai, ugye ez a bizonyos Kisinyovi nyilatkozat úgy tűnik, hogy ezt elfogadták, amely politikai iránymutatást ad az emberi jogok európai egyezményének migrációs ügyekben történő értelmezéséhez. Ennek mi is a jelentősége, és hogyan befolyásolja a migrációs politikát?
0: Igen, tehát nagyon fontos aláhúzni, hogy a hallgatók számára, hogy ez nem egy Európai Uniós intézmény, hanem az Európa Tanács intézménye 46 tagállammal. Viszont ugye az Emberi Jogok Európai Bírósága, az Emberi Jogok Európai Egyezmény alapján, az elmúlt évek évtizedek gyakorlata alapján meglehetősen széles értelmezési keretben kezdte el vizsgálni az ügyeket, különösen ugye a harmadik cikk ugye az embertelen bánásmód és a nyolcadik cikk ugye a család élethez való jog kapcsán. Tehát, hogy példát említsek, tehát, hogy mondjuk nagyon súlyos bűncselekményeket elkövető személyeket nem lehetett deportálni, mert már voltak itt családtagjaik Európában, megházasodtak mondjuk, vagy gyerekük született, illetve ugye a harmadik cikkei alapján, ugye például sokáig ezért nem lehetett, vagy ezért nem próbálkoztak a tagállamok, hogy mondjuk afgán, nem tudom, megint csak súlyos bűncselekményeket elkövetőket visszavigyenek Afganisztánba, mert hát ott tálib uralom van, és akkor ki tudja, mi történik velük. Most a jelenlegi deklaráció azt mondta, hogy ezt nem lehet általánossá tenni. A tagállamok elsősorban felelős csak ugye a saját állampolgáraikért, és hogy csak nagyon is kiemelten indokolt esetekben lehet ezekre a pontokra hivatkozni, és még akkor is, hogy a nemzetbiztonsági és egyéb ügyek, ezek felülírják ezeket a szempontokat. De például azt is, és ugye ez nagyon fontos, hogy kifejezetten egy migrációs rész van most ebben a nyilatkozatban, meglehetősen hosszan, ami például azt is kiemeli, hogy tehát az, hogy mondjuk egy másik ország egészségügyi rendszere, ahol adott, amit visszaküldenék, az nem olyan fejlett, mint az EU tagállami, ezt nem lehet kifogásként felemelni, mert hogy volt is példa, például egy bangladesi állampolgárt azért nem lehetett maga küldeni, mert azt más volt, és a bíróság úgy döntött, hogy hát Bangladesben nagy a magas a légszennyezettség, ezért az ő életminősége jelentősen romlana. Tehát ezek vélhetően, ezek az ügyek, ügyszámok csökkenni fognak, de ne felejtsük el, megint hosszú folyamat lesz, ez éveket fog igénybe venni.
1: De akkor ez most egy kicsit a józanész irányába megy már a nemzetállamok szempontjából, ugye? Azt...
0: Abszolút, tehát ez egy nagyon fontos, nagyon előremutató intézkedés, tehát ilyen lelkes SMS-eket kaptam külföldi szakértő kollégáktól, de ugye megint csak ugye egyrészt a Putin próbálja az evést lesz, tehát hogy az eljebb az Emberi Jogok Európai Bíróság valóban figyelembe veszi, ugye a 46 tagállam egyébként konszenzusosan elfogadott és támogatott nyilatkozatát, illetve tehát ez évek, megint csak évek lesznek, amíg ez a gyakorlatban meg fog jelenni.
1: Van itt egy másfél perc, de fontos lehet, hogy milyen kihívásokkal nézünk mi szemben már a migrációs útvonalakon, mert erre is érdemes felhívni a figyelmet, főleg annak tükrében vagy árnyékában, hogy arról beszéltünk, hogy a magyar lakosság hála a eddigi intézkedéseknek, a szigorú migrációs politikának nem érezte a valódi veszélyét.
0: Nézzük, tehát, hogy Európa akár tetszik, akár nem a világ egyik legvonzóbb célpontja az illegális és irreguláris migráció szempontjából. Azért tudjuk, hogy az érkező döntő többsége gazdasági okokból próbál bejutni az Európai Unióba, de nem szabad megfeledkeznünk ugye valóban azokról, akik fegyveres konfliktus elől menekülnek, és hát azért tétnézünk itt, nem tudom, Szudántól a Száhelig, a helyzet nem túl jó. És bár mondjuk az elmúlt két évben csökkenő számokat látunk, azért a csökkenő számok azt jelentik, hogy mondjuk nem 1 millió menekültügyi kérelmet nyújtanak be Európába évente, hanem idézőben csak 700 ezeret. Én nem vagyok benne biztos, hogy a kontinens továbbra is készen áll ennek a ekkora embertömeg fogadására, integrálására. Tehát a szigorú határvédelemnek nem nagyon látom az alternatíváit.
1: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért. Hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu weboldalunkon is. Vendégünknek Marsai Viktornak, a Migráció Kutatóintézet igazgatójának köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakukel Tamás. Viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: Idén is várja a közönséget az mRNA népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos A holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
5: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
6: Így sem lehet nyugalmunk.
5: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
2: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Halljad, Izrael! A zsidó felekezet fél órája következik.
1: Itt a Kossuth Rádió, s benne a Halljad, Izrael! Üdvözlöm a kedves hallgatókat 2026. május 22-én, pénteken délután fél kettőkor, avagy a Luak, a zsidó naptár szerint 5786. Sziván hónap 6. napján, Sovót napján. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Brajer Péter. Műsorunk a Magyar Rádió Kunigunda utcai központjának egyes stúdiójából jelentkezik, és akkor nézzük a tartalmat. A heti szakaszt Darvas István főrabbi ismerteti. Mik a hazai zsidó közösség várakozásai, elvárásai az új kormánnyal szemben? Többek között erről beszélgetek dr. professzor Grosz Andorral, a Mazsihisz elnökével. Az életmenetéről az Izraeli Kulturális Intézet vezetőjét, Brajer Zévi Ádám Danielt kérdeztem. Az egyházi kórházakról szóló sorozatunkban ezúttal dr. Velkei György, a Bethesda Kórház főigazgatóját kérdeztem a legújabb kihívásokról. De nem maradhat el a Héber Hónapok sorozatunk sem, Bendek István gondolatait adjuk közre. Tartsanak velünk!
2: Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol meodecha. Ve'hayu haddevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Ve'shinnantam levanecha ve'dibarta bam בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
3: נעשו, heti szakaszát olvassuk ezen a héten, azt a szidrát, amelyik az egész túrában a leghosszabb, hiszen 176 verset tartalmaz. Amellett, hogy egy nagyon hosszú szöveget olvasunk, amellett egy igen gondolatgazdag és változatos textus is ez, melynek a legismertebb, kiemelkedő része a kohanita áldás, ami zsinagógáinkban és otthonainkban is gyakran hangzik el, hiszen az apák, a szülők ennek az áldásnak a szövegével áldják meg gyermekeiket minden péntek este, illetve részét képezi a zsinagógai istentiszteleteknek is, hiszen Magyarországon elsősorban az arándok ünnepeken és Jom Kipurkor a kohénok ezzel a szöveggel áldják meg az egybegyülteket. Ennek ellenére nem erről a mondatról szeretnék most beszélni, hanem egy látszólag egyszerű mondatról, amelyik a felajánlásokról szól. Így hangzik, minden, amit a kohénnak ad, az övé legyen. A mondatnak az egyszerű értelme látszólag az, hogy az, amit felajánl valaki, annak a másik ember, jelesül a kohén lesz a haszonélvezője. Azonban Izrael bölcsei felhívják arra a figyelmet, hogy ez az övé legyen, ez nem csak és kizárólag arra vonatkozik, hogyha valakinek felajánlást adunk, akkor az, aki ezt elfogadja, az gazdagszik, hanem elsősorban a másik oldal gazdagodására, lelki, szellemi értelemben vett gazdagodására hívja föl a kommentár irodalom a figyelmet. Hiszen akkor, amikor adunk valakinek, adakozunk, akkor az természetesen segítséget jelent, vagy jelenthet annak, aki elfogadja ezt, vagy akihez eljut a mi adományunk, de legalább ennyire fontos, hogy minket is előrébb mozdít az Isten szolgálatban és az emberek iránti szolgálatunkban egyaránt, hogyha adakozunk, hogyha cedekát adunk. Ahogy azt a pászuk mondja, a cedeká megment a haláltól, ami természetesen nem garantál hosszabb életet senkinek, de azt lehetővé teszi, hogy ha hosszabb nem is, de teljesebb és igazabb élet lehessen, ahol a cedeká nem egyszerűen csak mint adomány, hanem megigazulás is szerepelhet. Azaz segít, hogy jobb, értékesebb életet élhessünk. Valamennyiünknek legyen békés szombatja, Shabbat Shalom, és utána természetesen már jó előre, egy Shavua Tov, jó hetet is kívánok valamennyinknek.
1: Grosszondor professzor a Mazsihisz elnöke, de ezen kívül viszi az életmenetét is, és a Páva utcai dokumentációs központot és emlékhelyet. Kezdjük talán szép és könnyű dolgokkal. Van egy felújított üdülőjük. Hol?
4: Balatonfüreden. Erre büszkék vagyunk, mert saját erőből újítottuk fel. 21. századig minden kívánalmaival együtt és közkedvelt az utóbbi másfél-két évben is. Így megújultan mind a fiatalok, mind az idősebbek körében.
1: Tudni kell ugye az üdülőről, hogy természetesen zsinagóga is van benne, és hogy kóser az ellátás is.
4: Így van, tehát minden, amit megkövetel a vallásunk, azt megpróbáljuk maximálisan betartani. Természetesen kóser ételeket fogyaszthatnak a ott lakók, ott pihenni vágyók, és természetesen péntek este autentikus körülmények között tudják a szombatot is köszönteni. Valamilyen ünnepünk azon idő alatt beköszönt, amikor ők ott tartózkodnak, akkor természetesen az ünnepeinket is meg tudják annak rendje módja szerint ülni.
1: A Füreden nyaraló honfitársaikat, illetve az egyház híveit is szeretettel várják az istentiszteletre, ha jól tudom.
4: Így van.
1: Nem csak az ott lakókat.
4: Így van, ez egy hely, és nyilvánvaló egy olyan hely, ami ha kell, akkor szakrális helyként is tud működni, főleg nyáron, amikor nagyon sokan megfordulnak a Balatonon, többek között a közösségünk köztartozók is, akkor mindenképpen kinyitjuk a kapuinkat, és péntek este, szombaton, és ha szükségre tetik, akkor egyéb alkalmakkor is velünk lehet, hogy ünnepeljenek, és köszöntsék a szombatot és egyéb más alkalmakat.
1: Amikor én fiatal voltam, és a rabbi jelöltek lementünk, akkor főleg a templom körzeteknek a hívei szoktak csoportosan megérkezni. Így van ez napjainkban is? Mert hogy közel van a Balatonhoz is.
4: Igen, részben így van. Tehát vannak olyan templomkörzetek Budapestről, akik kimondottan közösen szeretnének néhány napot eltölteni a Balaton partján, együtt pihenni, együtt szórakozni, együtt élni a társasági életüket. Ez napjainkban is így van, és nagyon sok fiatal, például a Mazsihisz ifjúsági csoportja, illetve a Mazsihisz ifjúsági osztály által szervezett alkalmakkor fiatal csoportok is igénybe veszik azokat a szolgáltatásokat és lehetőségeket, amelyeket tudunk ezen helyen nyújtani számukra.
1: Elnök úr, nagyon érdekes dolognak vagyunk tanúi. A magyar egyetemeken egyre több izraeli diák tanul. Magyarországon van Izrael állam egyetlen kulturális intézete, amit úgy hívnak, hogy a Merkáz. És ezek az izraeli diákok oda nagyon sokat ellátogatnak, és teljesen meglepődve vettem észre, hogy önök együttműködnek ezzel a Merkázzal, az izraeli kulturális intézettel, ami magába foglalja a Jewish Agency-t és a Szoknutot is. Ön fáradtságát nem kímélve, úgyis mint egy volt professzor, aki tanított is, érdekképviselet is rendelkezésükre bocsájt. Miről van itt szó?
4: Ez egy összetett kérdés. Kezdjük az elején. Most már mondhatni több mint másfél évtizede Magyarországon különböző felsőoktatási intézményeinkben, állami felsőoktatási intézményeinkben, vidéken és Budapesten tanulnak izraeli diákok egyre jelentősebb számban.
1: És természetesen fizetnek az itt tanulásért.
4: Természetesen, annak rendje módja szerint, mi minden külföldi tandíjat és egyéb más szükséges költségeket állják. Ezek nem kis összegek. Egyáltalán, ami a külföldi diákoktól befolyik, az egy értető, idézőbe vett forrás az egyetemek számára, és ezzel a magyar egyetemek, a névós magyar egyetemek élnek is. Így Budapesten is 3-4 olyan felsőoktatási intézmény van, ahol izrael diákok nagyobb vagy nagy számban tanulnak, ugyanez vonatkozik a nagyvidéki városok egyetemére is. Mi úgy gondoltuk, hogy számos olyan kérdés van, amely problémát okozhat a diákoknak, a diákok szüleinek. Izraelben, Magyarországtól több ezer kilométerre izgulnak a gyerekeikért, annak rendje módja szerint, mint minden rendes szülő, felkínáljuk, hogy a problémájukat segítsünk megoldani. Milyen problémák lehetnek? Lakhatási problémák, különböző szociális problémák, jogi kérdések, amikre esetlegesen választ kell adniuk ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a fiataloknak, esetlegesen jogvédelem és a többi. Mi úgy gondoltuk, a Mazsihisz vezetése, hogy ebben segítünk ennek a nem kis számú fiatalnak, így is és más módon is kinyitjuk a közösségnek a fiatalok előtt, és kiki, aki akarja igénybe venni a mi felkínált lehetőségeinket, és itt túlmegyek nem csak az előbb említettek, hanem a kulturálódási lehetőségeket, a fiatalok találkozási lehetőségeit. azt természetesen nagy szeretettel és örömmel adjuk ezen fiataloknak.
5: Akkor itt tulajdonképpen örömmel nyugtázhatjuk, hogy a Merkázzal is, ezzel a Budapesten egyedülként működő izraeli központtal is együttműködnek.
4: Korábban is együttműködtünk, most még erősebbé tettük ezt az együttműködést, még konstruktívabbá és még élőbbé ezt a kapcsolatot, amióta új igazgatója van a Merkáznak, és egy új vezető és stáb. Közösen szervezünk fiataloknak találkozó lehetőséget, kulturálódási lehetőséget, és egyéb olyan eseményeket próbálunk kínálni közösségünk tagjainak és azon kívüli érdeklődőknek, amely közös érdeklődésre tart számot. És ugyanígy végezzük többek között ezt a idézelbe vett védő, érdekvédelmi segítő tevékenységet is a Merkázzal, ami én úgy gondolom, hogy sikeres kell, hogy legyen. Ennek bizonyos megnyilvánosan túl vagyunk. Én fogadtam a Merkáz vezetőjével együtt azokat az izraeli fiatalokat, akik képviselik a különböző egyetemeinken tanuló diákokat, és meghallgattam a problémáikat, észrevételeiket, és próbálunk cselekvően hatni, hogy még kényelmesebben, még jobban érezik magukat Magyarországon.
5: Amikor ez a beszélgetés történik, akkor pontosan egy nappal vagyunk a választásokon, parlamentbe jutó honfitársaink beiktatása előtt, ami most szombatra esik. A szombat szentsége végettön egy parlamenthez közeli szállodába fogja tölteni a szombatot, és onnét szépen átsétál a parlamentbe. Az elmúlt esztendők alatt sokan megismertük a zéró toleranciát. Vajon az új kormány mit tud mondani, fogja követni a zéró toleranciát?
4: Két kérdésre sorjában szeretnék válaszolni. Természetesen, mint minden zsidó ember számára, a szombat az én számomra is, és a mi számunkra is neológiához tartozó és kötődő.
5: Ez nem volt kérdéses.
4: Hittestvéreink számára szent.
5: Azok az országok, akik befogadják a zsidó polgáraikat és egyenlőséget adnak nekik, azoknak a mindenkori kormányhoz a maguk módján lojálisnak kell lenni. Hát ez csak természetes, hogy amikor az országnak egy új kormánya van, akkor a zsidó vezetők is ott vannak a beiktatáson, úgyhogy nem kell ezért szabadkozni. Igen. Előző kormány még a választások előtti napokban pozitívan nyilatkozott az európai makabi játékok átvállalására egy Európai Uniós tagállamtól, akik az antiszemitizmus véget visszamondták a szervezés jogát. Tud valamit erről, hogy a leendő új kormány is támogatja, és ez 28-ban meg fog-e történni?
4: És akkor én ehhez a kérdéshez fogom kapcsolódni az ön második előző kérdését, hogy mi a helyzet az zéró toleranciával, az antiszemitizmus elleni küzdelemmel, védelemmel, állásfoglalással az új kormány részéről. Én annyit tudok mondani, hogy a megválasztott új miniszterelnök a választások után, április 12-e után, 3 nappal a magyarországi holokauszt emlék napon a Pápa utcában megjelent a megemlékezésen két leendő miniszter társaságában, a miniszterelnök helyettes és külügyminiszter Orbán Anita és Tarz Zoltán művelődési miniszterjelöltel együtt. Ottani párbeszéd kapcsán azt szűrtem le, és azt a választ kaptam az ország ezen vezetőitől, hogy mindaz a politika, amelyet az előző kormány folytatott az zéró tolerancia vonatkozásában, azt ők is fogják folytatni, és a kapcsolatokat épp úgy fogják ápolni Izraellel és a zsidó közösséggel, mint ahogy ezt tette Magyarország a korábbi években is. Én számomra ez megnyugtató válasz volt, ezt követően pedig volt lehetőségem arra, hogy Tarz Zoltán miniszter jelölt úrral egyeztessek, és megnyugtatott, hogy mindaz, amit idáig a zsidó közösség kapott, az figyelembe lesz véve, és nem lesz megrövidítve különböző támogatási formákban sem.
1: Az életmenetéről az Izraeli Kulturális Intézet vezetőjét, Breuer Zévi Ádám Danielt kérdeztem.
6: Itt Budapesten egész szép részvétellel tartották ezt meg a tegnapi napon. Részt vett természetesen a Mazsihis elnöke Grósz Andor úr nyitotta meg a rendezvényt, majd Izrael állam nagykövete Maya Kadosh is felszólalt, illetve ma magától érthető módon Karácsony Gergely főpolgármester úr, és mondhatjuk bátran azt, hogy minden egyes zsidó, illetve cionista szervezet képviseltette magát, ideértve a különböző ifjúsági szervezetekkel, mint a Somér, a BBYO és a többi, tehát azt tudjuk mondani, hogy az idén is egy sikeres életmenete rendezvényt sikerült megszervezni Budapesten.
1: Magyarországon, ha bár zsidókat nem szeretünk szám szerint nyilvántartani, de sajnos kevesebb, mint 3000 túlélő él csak. Vajon hogy tudunk gondoskodni róla, hogy elmeséljék azoknak a diákoknak, azoknak esetleg a felnőtt hitetlenkedőnek, hogy mi is történt akkor itt és a haláltáborokban?
6: Hát sajnálatos mondani, ezek az emberek tényleg most már nagyon idősek, és egyre kevesebben vannak, és én azt gondolom, hogy most jött el az ideje arra, amit egyébként a legtöbb zsidó szervezet tesz is, hogy ezekről felvételeket és feljegyzéseket készít, akár videóformában, akár audióformájában, akár könyvek, illetve publikációk formájában. Tudomásul kell vennük, hogy 10-15 éven belül ezek az emberek feltétlenül már nem lesznek velünk. És akkor már nem lesz senki, aki ezeket a tapasztalatokat meg tudja osztani. Tehát történik az a munka, hogy ezeket lejegyezzék a különböző zsidó szervezetek, múzeumok, kutatóközpontok. Elég nagy mennyiségű anyag áll ebből már rendelkezésre.
1: Tulajdonképpen mit tesz az Izraeli Kulturális Intézet magyarországi szekciója, illetve nyugodtan mondhatom azt, hogy Izrael államának ez az egyetlen ilyen intézet, ami a magyar fővárosban működik. Mit tesznek önök azért? Láttam a sok önkéntes között, akik önöknél is megtalálhatók, általában túlélők, de nagyon sok fiatal is van.
6: Szoktunk náluk a Kulturális Intézetbe találkozókat tartani holokauszt túlélőkkel, diákokkal, gyerekekkel, igen, elő szokott fordulni, de megint csak azt kell tudomásul vennünk, hogy ezek az emberek, ezek 90 éven felüliek. Tehát nem nagyon tudjuk kitenni őket annak a megpróbáltatásnak, hogyha esetleg a fővárosban élnek, akkor jöjjenek föl, illetve egy egész napos programot szervezünk nekik, tehát ez már nem reális, de amennyi találkozót tudunk, annyit meg szoktunk szervezni. Például 2 héttel ezelőtt is a holokausz napi alkalmával tartottunk egy ilyen jellegű találkozót. Megint csak azt tudom mondani, hogy amit tenni tudunk, azok ezeknek a tapasztalatoknak a lejegyzése és megörökítése, hogy tovább lehessen őket adni.
1: A zsidó ideológia szerint általában először emlékezünk, és utána a ránk köszöntő ünnepekre gondolunk. Jom Aszmaut, Izrael függetlenségi napján túl vagyunk, de hamarosan ennek a késleltetett megünneplésére kerül sor. Itt a fővárosban erről még búcsúzóul pár mondatot.
6: Valóban Magyarországon később szoktuk megtartani az izraeli függetlenségi napot, erre az idén május 31-én kerül sor a fővárosban, a Szent István Parkban, ahol az összes Magyarországon megtalálható zsidó és szionista szervezet jelen lesz és képviselteti magát. Minden évben gyereknapon szoktuk ezt megtartani több ezer résztvevővel, reméljük az idén is részt vesznek, lesz tánc, lesz zene, lesz játék, lesz étel, lesznek izraeli hagyományok, minden lesz, mi Szemsájnak ingere, mint ahogy minden évben. Úgyhogy kérjük kedves hallgatóinkat, hogy idén is csatlakozzanak hozzánk a függetlenségi napi partinkra. Megint csak Szent István Park május 31-e délután 1 órakor fog kezdődni, ahol minden, ami Izrael, megtalálható lesz.
1: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Az elmúlt percekben Breuer, Zévi Ádám, Daniel hallották az Izraeli Kulturális Intézet vezetőjét. Köszönöm, hogy velünk volt.
7: A héber hónapok. Benedek István rovata. Sziván. Most, hogy olyan gyorsan múlnak felettem is az évek, és megkezdtem ezt a sorozatot a héber hónapokról, egyre többször jut eszembe Sziván, ez a leges-legszebb nyári idő, s ennek jelképes volta. Ebben a lenyűgöző körforgásban számomra ugyanis nincs felemelőbb, tanulságosabb, mint ez a 30 nap íjártól tammuzik. A teljességet kínálja, a természet csodáját, a napszakok megejtő hangulatát, s meg annyi szellemi élményét. Gyermekkoromból leginkább a Savó út szépsége jut az eszembe. A tótkomlósi templomot szorgos és gondos kezek díszítették fel zöld ágokkal és színes virágokkal. Néhányan az új termésből, a zsengékből mutatót hoztak, inkább jelképesen jelezve, hogy az ember így, ilyen formán is hálát ad az örökkévalónak, az élet minden hatóságáért. A felnőttek az esti ima után ott maradtak a falak között a kopott padokban. Tanulni, olvasni, énekelni, táncolni. Ezt egy darabig a gyerekek is nézhették, hallgathatták. Az apák nem is titkolták, ők ezt komoly tanulásnak, tanításnak tartották, hiszen később, felnőtt korukban bizony pontosan tudni kell a dallamokat, az imákat, az események sorrendjét, a hagyományt. Ez az éjszaka tele volt megejtő misztikumokkal. A kicsik persze hamar elfáradtak, őket haza is vitték lefektetni, de akik maradtak, maradhattak, azok büszkén viselték a sarzsit, ők bizony már felnőttek, méltók a különleges elismerésre. Most sajnálom csak igazán, mennyi gyarapító élmény, érzelmi öröm, hangulat és szín veszett el számomra, hogy a háború után már nem tért vissza az a régi, kincses zsidó világ. Azt a kis dalt például, amit végül is csak a szüleim őrizhettek meg Dávid királyról, és nem is én magam voltam részese a tér és az idő bámulatos egybeesésének. Mert az első király, aki épp úgy, mint Mózes, pontosabban Majse Rabbénu, ugyanazon a napon született és halt meg, vagyis éppen Savótkor, hogy ezzel lehetővé tegye a messiás eljövetelét. A messiásét, aki persze előbb-utóbb itt lesz, hogy mi teljes életet élhessünk a földön, háború sose törje ketté a gyerekkor folytonosságát, és finom ívben legyen elérhető mindenki számára a felnőttkor, a munka és az alkotás ideje. Hát ez jutott eszembe az év legeslegszebb hónapjában, Szíván idején, amikor a lélek felemelkedik olyan magasra, mint a Szináj szirtje. És ez a lélek megerősödik, vagyis jelen lesz minden idegszálunkban, hogy sokasodjék sejtjeinkben a remény. Mert tudnunk kell, mostantól a zsidó sors sohasem szakadhat meg, és mi töretlenül kiteljesítjük az emberi erkölcsiség kezdetét jelentő tóraadás méltóságát, a Szíván kaleidoszkópos varázslatát.
5: Kezdjük a beszélgetést dr. Velkei Györgyel, a Bethesda főigazgatójával. Napjainkban, hogyha ön autóba ül, vagy a buszra száll föl, azt látja, hogy fiatalok és öregek őrült módra elektromos rollereken közlekednek. Nem megerősített hírek szerint a sebészeknek annyi dolguk van, hogy nem bírják. Vannak gyereksérültek is?
8: Elsősorban gyereksérültek vannak valóban, mert főleg a kamaszok és a gyerekek, fiatalok használják az elektromos rollert. Valóban teljesen átalakult a betegkörünk a baleseti sebészeten. Ebben a legutolsó jeleti beszámolóra emlékszem vissza. 5 olyan gyerek volt, aki elektromos rolleren ment, és fel kellett venni, törései voltak, van akinek több törése. Egy-egy végtagján, vagy kezén, lábán egyszerre tört több csontja, és ez még a jobbik eset, mert ezeket helyenként műtéttel, rótozással, mindenféle módon helyre lehet tenni, de nem kevés. A súlyosabb sérült is, akár belszerű, vagy koponya sérültek is vannak nagyon nagy számban. Ezért indítottuk mi is el tavaly nyáron másokkal összefogva azt a jelentős kampányt, ami el kell, hogy jusson mindenkihez, hogy az elektromos roller nagyon veszélyes, sokkal veszélyesebb, mint a kerékpár, mert kicsi a kereke, és beakad mindenféle repedésbe az úton, és sajnos sokkal, úgy mondanám, lazában állnak rá a fiatalok, és nem vesznek bukósisakot, meg más védőfelszerelést is. Valójában itt a izületek, térdnek, könyöknek a védelme, gerincvédelem és a fejvédelme is szükség volna védőeszközökkel, de hát ez nem így.
5: Egy ilyen fej- vagy gerincsérülés akár hónapokig is, vagy akár egy életen tartó sérülést is okozhat.
8: Van, és azt kell, hogy mondjam, hogy már ismerem, azt nem nálunk történt, de veszítettünk el fiatalt, halálos sérülés is történt elektromos rolleren a közelmúltban az országban. Az egyik vezető kollégám mondta ezt el. Valóban vannak olyan sérülések, amik maradandó károsodással járnak, idegrendszeri károsodással. Úgyhogy valóban ez egy nagyon veszélyes eszköz. Mi azt mondjuk, hogy az elektromos rollert azt nem szabadna használni, de aki használja, annak nagyon kis sebességgel és védőfelszerelésben kell.
5: Én tinédzsereket látok, és iszonyú nagy forgalom van, nem autóbuszok, nem taxik, hanem ezek a rollerek, turisták és tinédzserek, és potyognak az úton, egymásnak mennek, hárman állnak rajta. Vajon kinek lenne a feladata ezt azonnal megszüntetni? Őképpen a bulikból.
8: Igen, ezért mondom, mert ennek van jelentősége, mert valószínűleg nem csak vizet ittak, amikor ők ráállnak, ráadásul ezekre az eszközökre, mert itt közlekedés hatóságilag, rendészetileg is ez egy probléma, hogy ezek az eszközök mindenféle állapotban vezethetők. Lényegében a forgalom szempontjából jó rész gyalogosoknak számítanak, akik erre ráállnak. Nagyon hatékonyan szabályozni kell.
5: Az egyházi kórházak fejlesztését majdnem befejezték, újabb osztályt terveznek az ön kórházába, hogy komplett legyen az egészségügyi ellátás, és a szülészet is meg fog nyílni. Hol tartunk ezzel?
8: Sajnos ez bár 2017-ben elindult ez a programtervezés, de egyenlőre nincsen meg rá a forrás. Ez nem csak egy szülészet, hanem egy nagy sürgősségi osztály, ideggyógyászat, műtői felszerelések, intenzív osztály is lenne egy új épületszárnyunkban, aminek még egyenlőre nem sikerült megkapni a költségvetését az államtól. Állami forrás szükséges ehhez, vagy valamilyen uniós forrás, teljesen kész terveink vannak. Ez a Betesda udvarán épülne fel. Egyelőre nem csak a szülészet hiányzik, sőt azt tudom mondani, hogy nem elsősorban az, hanem a Betesda olyan nagy ütemben fejlődött, annyi mindent csinálunk, hogy már nem férünk el az épületeinkbe. Aki jár a kórházunkba, tudja, hogy ebből adódóan sajnos nagy zsúfoltság van. Egyszerűen azok az ellátások, amik nagyon fontosak, és nagyon sokat tudunk velük segíteni, ezekhez már szűk a terünk, emiatt is nagyon kellene ez. Valamikben tudunk előrelépni kisebb dolgokban, most is beépítjük a tetőterünket, ott lesz egy nappali kórház részleg, sikerült hozzájutnunk egy olyan épülethez, a Városliget ZRT korábban tervezett székházához, ahol már három szinten járó betegellátást végzünk, ezt tovább fogjuk tudni bővíteni ezt az épületet, szóval lépünk, de nem tudjuk ezt a nagyot meglépni, ami hatalmas megújulás lenne, és nagyon szép feltétel.
5: Mikor várható, hogy találkozik az új egészségügyminiszterrel?
8: Volt már egy beszélgetésünk, és várható, remélhető, hogy a közeljövőben erről is, és sok más dologról fogunk tudni beszélni.
5: Hogy vannak az egyházi fenntartású magánkórházak, hiszen az egyik zászlós hajóját vezeti ennek a szervezetnek?
8: Heten vagyunk kórházak, akik egyházi fenntartásban működünk. A Mazsihi Szeretet Kórháza van a közvetlen közelünkben. Nagyon jó testvéri kapcsolatban dolgozunk együtt, sok segítséget nyújtunk egymásnak. A Katolikus Egyház szerzetes rendjeinek a kórházai vannak még Budapesten, a Szent Ferenc Kórház, illetve az Irgalmas Kórház, Kisvárdán a Görög Katolikusok, a Máltai Szeretet Szolgálat Kórháza tartozik még ide, és a Református Egyháznak Török Bálinton most 2 éve vettük át, működik a Református Pulmonológiai Centrum. Az Egyházi Kórházak Egyesülete fog bennünket össze. Igyekszünk egy olyan ellátórendszert felépíteni, ami a Betesda révén a kis újszülött kortól, csecsemőkortól, a Szeretett Kórház révén, a geriátriáig.
5: Ezért hiányzik a szülészet.
8: A szülészet hiányzik, és még néhány szakág az alapellátások közül, például néhány apróbb dolog, de azért nagyon sok minden megvan, hála Istennek.
1: Műsorunk véget ért. A mai adás munkatársai voltak Németh László Imre, a hangmérnök, a gyártásvezető Gémesi Erika, nevükben és a főszerkesztő Andronyi Kolos nevében is búcsúzik önöktől, a szerkesztő műsorvezető Brajer Péter. Műsorunkat újra hallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026. május 22-én. Észrevételeiket, építő jellegű véleményüket a brajerpress@brajerpress.com elektromos levélcímre küldhetik. De akinek könnyebb tárcsázni, rajta 0630 999 4863-on már is hívhat, a Sabat Budapesten 8 óra 4 perckor köszön be, és szombaton 9 óra 21 perckor este búcsúzik. Legközelebb új műsorra jelentkezünk június 19-én. Köszönöm, hogy minket választottak. Jó szombatot! Shabbat shalom, ule ista mea lekulam!
0: Hajjad Izrael címmel a zsidó felekezet fél óráját hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Naményi Krisztina. Üzemi baleset történt reggel a Moltiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint két súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Magyarország és Németország együttműködése továbbra is kulcsfontosságú a regionális és európai sikerek szempontjából, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita a Helsingborgban megrendezett NATO külügyminiszteri találkozón egyeztetett a német külügyminiszterrel. A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok erősítése mellett kiemelt figyelmet fordítottak a védelmi iparra, a digitalizációra, valamint a német vállalatok gazdasági szerepvállalására. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Zajlik a minisztériumok átvilágítása. Két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Program Plus programban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán. Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon, április 10-én 9 projektről született támogatási döntés. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre és több sebességmérő kamerára van szükség a fővárosban. Erről beszélt a főpolgármester egy szakmai konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kitűzött stratégia alapján 2050-re el kell érni, hogy senki ne veszítse életét közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a tanácskozáson elmondta, a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legalacsonyabb a halálos balesetek száma a fővárosban. Elindult hajnalban a Székelygyors és a Csíksomjó Express csíksomjói búcsúba. A mintegy fél kilométer hosszú szerelvény

0: 17 fok között alakul, napközben 23-29 fok lesz.
1: Műsorajánlat. Kalendárium.
2: Vendégünk Rudolf Péter, a Fővárosi Vígszínház igazgatója. 130 éves a teátrum. Csini Baba koncert a Katona József Színház művészeivel és vendégénekeseivel a Budapest Parkban május végén. 27. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál a Pannonvár Színházban Veszprémben. Mészöly Miklós Saulus című műve a Rádió Színház kínálatában.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Római katolikus szentmisét közvetítünk a kecskeméti Urunk mennybe menetele társszékes egyházból pünkösd vasárnap 10 óra 4 perckor a Kossuth Rádióban. A szentmisét bemutatja dr. Finta József pápai káplán plébániai helynök. Pünkösd hétfőn 10 óra 4 perctől istentiszteletet hallhatnak a Majos Mucsfai társult evangélikus egyházközségből. Igét hirdet Makán Hargita lelkész. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
3: Régi magyar világjárók. Ötödik rész. Jelki András, a világjáró bajai Szabó legény. 1756-tól 1778-ig. Második, befejező fejezet.
4: Batavia már akkor is elég tekintélyes város volt. A milliókkal és milliókkal rendelkező kelet-indiai társulat, melynek kezeiben az akkori világkereskedelem nagy része összpontosult, a kikötőt terjedelmes raktárakkal vette körül. A gyarmatok közigazgatásának székhelye is volt. Számos hivatalnok s gazdag európai kereskedő kényszerült itt lakni. S miután az egészségtelen éghajlat a legtöbb európainak életét ijesztő módon megszokta rövidíteni, legalább amíg egészségesek voltak, jól szerettek élni. Pazaroltak, s fénytűztek, mi az egész várost a jómodúság tehetőség színével ruházta fel. De első pillanatra észrevette András, hogy egy egészséges színű arcot nem lát. Még a gyermekek orcái sem voltak piros posgásak, minők baján szoktak lenni, hanem halványak és beesettek. Alig haladták meg a főút hosszának felét, meg kellett állniuk. Sorakozz! Tisztelegj! A dob megszűnt peregni. Koporsót vittek el mellettük. Mikor a másik utcába kanyarodtak, az első szembeötlő dolog megint temetés volt. S míg laktanyájokat elérték, találkoztak még vagy két koporsóval. Ja, ezek a láz áldozatai, magyarázá a kapitány, kivel a káplárrá előléptetett András igen jó lábon állott.
5: Batáviában minden ember lázban szenved. A legerősebb természetet is megöli ezen gyilkos éghajlat, különösen, ha módjában nincs a nyarat a hűs hegyek közt tölteni. De nem is szerződik ide európai hivatalnok, katona, orvos vagy bármicsoda 3-4 évnél továbbra. Ezen idejét jól megfizetteti, aztán pénzével hazamegy Európába, ahol nem kell mérget lélegzenie.
4: Magyar embert Batáviában még sohasem láttak. Ezért András a lakosság részéről nem csekély figyelemben részesült. Sőt, mint világlátott és változatos életet élt ember, kit jó kedve ritkán hagyott el, csak hamar ismeretséget kötött, és némely előkelőbb házban is szívesen látott vendég volt.
6: András itt igen kitüntette magát, hadnagy lett. Rövidesen a rabszolgasorstól szabadulni akaró felkelő Ceylon szigetére küldték ki, 320 fegyveressel, hogy ott rendet teremtsen.
4: A kisdet hadosztály, mely a kelet-ázsiai gyarmatok viszonyai szerint már jelentékeny hadsereg volt, keletnek vette útját, miután a hadjárat célja, Kandy, a sziget régi fővárosa, annak belsejében fekszik. Kolombó mellett a Kalanganga, azaz Kalany folyó ömlik a tengerbe. E nem jelentéktelen folyam völgyében halad befelé a holland csapat. A kaktusz sövények, az elszórt füstölgő kémények, az őserdőből kivágott ültetvényes irtások, a legelő marhanyájak csak hamar

0: elmaradoztak, s a szűz erdő áttörhetetlennek látszó sűrűje fogadá keblébe a merész vállalkozókat. Az egész tájék a kimondhatatlan vadság és ősiség jellegét kezdé mutatni. Óriási arányokban burjánzó növényzet környezé a kalandorokat. Száz meg száz lábnyira fölnyúló faóriások, valóságos élő tornyok rengetege következett, melyeknek lábai körül a mesés szépségű, színgazdag virágú, forró égövi bozót posgás levelei és kötélvastagságú szívós indái valóságos eleven torlaszokat képeztek. Az ágak közt trikácsoló majmok imbáloztak a gajakra gömböített farkaikon, s visítva szögdeltek tova az emberek közelettével. Ezer szavú és ezer színű papagáj seregek surrantak föl előttük, fülhasogató kajdacsolás közt. Emberi nyom nem látszott lábok előtt. Napirányt haladtak, keletnek, mindig keletnek. A folyó is nagyon eleven volt. Flamingók, gémek, kacsák, ludak, gödények, sohasem álmodott fajai úszkáltak, pancskoltak a sekélyes vizekben. Lomha krokodilok sütkéreztek a part nádasai közt, korhat fatörzs módjára elterülve. Félrő föslábú békák, melyeknek hangja valóságos doppörgés, ilyetten ugráltak félre a közelgők elől. Arancsillámú teknőcök bukdácsoltak falkánként a folyékony iszabban, melyről nem lehetett tudni, a fövény többe benne, vagy a víz. A karcsú pálmatörzs koronáiból eleven ágak gyanánt hajlongtak lefelé a derékvastagságú boa kígyók, míg a kisebb, de mérges kígyók baljóslatú csörgése vagy sziszenése nem egyszer rettenté vissza a gondatlan lábat, mely éppen valamely harasztömb közé készült lépni. Az őserdő magasztos csöndjét itt nem lehetett föllelni. A túl gazdag állati élet fejszédítő zenebona által hirdette szakadatlanul jelenlétét. És midőn az éj beállt, azon szürkület nélküli rögtöniséggel, mely a heves éghajlat e vidékein a fényes nappalt 5 perc alatt koromfekete éjszakává varázsolja, a nappal hangjai hirtelen elnémultak, s az éjjel muzsikusai folytatták a hátborzongató hangversenyt. A vad elefánt trombita hangja, a nagyórú tukán kelepelése, a bőgönc majom ökörbőgése, a király tigris távoli ordítása, óriási baglyok huhogása, ökölnagyságú éjjeli bogarak röpködő százezreinek döngése. Ezek lettek most az őserdő zenéjének elemei. A csapat megállapodott, s néhány hatalmas őrtűz lobogó lángja körül terült le éjjeli nyugodalomra. Nem mintha valami nagyon fázott volna, de mert a tűz rendesen némi félelemben tartja a kártékony állatokat. Az éjjel minden kellemetlen kaland nélkül folyt le. A kiállított őrszemek egyikét sem falták fel a kószáló tigrisek, melyeknek vérfagyasztó hangja egy párszor nyugtalanító közelségben hallatszott. Az alvók pedig elég szerencsések voltak, hogy pápaszemes kígyó mérges fullánkja nem csiklandozta meg talpaikat. Mikor a kelő nap első bíborfénye átkezdett szűrődni az óriás fák sudarain, a hadtest ismét fölkerekedett, s folytatta útját a járatlan erdő mélyeken. András feladatát sikerrel fejezte be, s minden búskomorság a dacára meg nem állhatta, hogy el ne mosolyodjék, ha nagy hadvezér gyanánt látta magát ünnepeltetni. Elgondolta magában, vajon mit mondana erre drága jó édesanyja, édesapja, bátyja, a bécsi udvari szabó, meg az otthoni lompos komondor. Kik közül egyik másik, bizony, tám már búcsút is vett azóta e földi síralomvölgytől. Pár nap múlva vitéz csapatával hajóra kelt Ternáte szigetére. E kis sziget a fűszerszigetek csoportjához tartozik. Lakosai a pápuák fajából valók, rendkívül vadak és babonásak. Sőt, oly alacsony fokon állnak az emberiség lajtorjáján, hogy emberevők.
1: A fűszerszigetek a mind jobban hanyatló spanyol uralom kezéből a világkereskedelmi hatalommá felnövekedett holland-indiai kereskedőtársaság kezébe kerültek. Jelki András históriája pontosan írja le a Mátcsapi gyakorolta üzleti módot.
0: Akkoriban a hollandok a szigetek vad királyaitól évenként tömérdek mennyiségű fahéjt, szegfűszeget, szerecsendiót s más becses keleti fűszereket kaptak, melyekkel egyedül ők kereskedtek. Képzelhetni, hogy a holland kereskedelmi társulat ebből mély roppant hasznot húzott. Hogy pedig az egyedáruságot, a monopóliumot egyedül magának biztosítsa, az említett mezítelen királyokkal szerződéseket kötött, melyek megtartása fölött szigorúan őrködött. A ternátei főnökök egyikével például úgy szerződött, hogy ez kötelezte magát területén csak bizonyos számú szegfűfát tartani, éppen csak amennyinek termesztményét a hollandiak elárusíthatták, az ezen a számon meghaladó fákat köteles volt kivágatni. Azon föltétel alatt, hogy a hollandiak neki minden egyes fáért 12 hollandi forint kárpótlást fizetnek. E szerződés végleges hitelesítésének eszközlése véget küldetett ki Jelki András Ternáte szigetére. A rendelkezésre hagyott fegyveres erő mindössze 24 hollandi katonából és 140 malájból állott. Az utóbbiakban nem igen lehet vén bízni, András jónak látta szőrmentében cirógatni a vadfőnököt. Így csak ugyan szépen végére járt az ügynek, és mindketten aláírták a szerződést. Azaz, hogy András tollal és betűkkel, a ternátei főnök pedig amúgy is fekete kezét belémártotta a ténta tartóba, és téntás tenyerét jól szétterpesztett 5 ujjával együtt, oda csapta az írás alá. A saját kezűség tehát az ő részéről is kétségtelenül megvolt.
2: Ami az emberhúsevést, a kannibalizmust illeti, azt egyes tudósok, így a Csendes óceán szigetein kutató magyar néprajztudós Róheim Géza tagadja. Azt írja, hogy a kannibálok csak jelképesen esznek meg egy-egy parányi falat emberhúst legyőzött ellenségeik testéből, hogy ezzel babonás hitük szerint annak erejét, eszét, bátorságát magukévá tegyék. Más világjárók ennek az ellenkezőjét állítják. András embereit ugyanis a sziget lakói megölték. Andrást 9 magával foglyul ejtették, és ketrecbe zárták.
1: Andrást az egyik éjszakán a szépséges Kvanga, az egyik pápua törzsfőnök lánya a fivérei segítségével megmentette. Rengeteg erdőkön át bujdokoltak a tenger felé az éjszakában. Hajnalban egy folyópartján az ott előre elrejtett ladikba ültek. A ladik elhagyta a partot, és nyílsebesen egy tó közepének tartott.
0: E tó tulajdonképpen nem is volt tó. A folyó vize ott nagy területű lapályt borított el, és ezen a láp, mocsár, ingovány minden formáit létrehozta. Voltak ott úszó szigetek, melyek csupán vízi növényekből állottak, egy porszemnyi föld nélkül. Voltak rétek, melyeken keresztül lehetett evezni, és voltak sima víztükrök is, melyeken a hínárban úgy megakadt a lapát, hogy csak nagy erőfeszítéssel lehetett kihúzni. Voltak azután valóságos erdők, csupa karvastagságú sásból, ezeken fejszével kellett volna utat törni a ladik számára. Azután voltak ott megfeneklett faóriások, melyek gyökereiről a megdagadt folyam évek során lenyaldosta a talajt, s aztán a belé zuhantakat levitte a tóba, s annak valamelyik zátonyán lerakta. Valóságos vízi tömkeleg volt ez, amelybe nem merészkedhetett más, csak az, ki könyv nélkül ismerte azon keskeny, kacskaringós vízszalagokat, melyeket felhasználva mégis keresztül lehetett vergődni e veszedelmes tájon.
2: Andrást a jó Kvanga egy magányos kis szigetre menekítette. Hónapok múlva sikerült egy véletlenül arra járó hajón megmenekülni a kis szigetről, melyen a hűséges Kvanga meghalt. A hajó a két pápuával, Kvanga fivéreivel együtt visszavitte Batáviába, ahol óriási diadalünneppel fogadták a pápua módra mesztelen, háncskötényes, sötétbarnára sült Andrást, aki aznap lett 50 éves, a hollandiai gyarmathatalom hősét. András viszont látta feleségét, és közben megszületett kislányát is a karjára vehette. Ennek jobban örült, mint a kitüntetéseknek és a fényes ünnepléseknek.
0: Ekkor kezdődött a szerény bajai Szabó legény életének legfényesebb korszaka. Először is a kormány rendkívüli követté nevezte ki a japáni császár udvarába. Ilyen követségre ez volt az első példa Japán és Hollandia történetében. Japán, a kelet-ázsiai nagy sziget császárság, ekkor még hozzáférhetetlenül el volt zárva az európaiak elől. Határait idegen át nem lépheti. A nép indulata épp oly ellenséges volt, mint a kormányé, és úgy látszik, hogy ezen országgal egyáltalán nem lehet üzleti viszonyba lépni. A hollandi kormány azonban nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy ezen óriási birodalom vására megnyittassék a hollandi kereskedelem számára, és ezért a bő tapasztalatú, világos elméjű Jelki Andrást küldte, mint teljhatalmazott követet a japáni császárhoz. András Jeddóban, mai nevén Tokióban, Japán fővárosában azon fénnyel lépett föl, melyet az általa képviselt állás tekintélye igényelt. Az uralkodó és a kormánykörök jó előre értesítve ezen ember rendkívüli élményeiről a legnagyobb kitüntetéssel fogadták őt. A japán császári testőrség egy része kizárólag az ő rendelkezésére bocsáttatott, tiszteletére díszlakomák, tűzi játékok, udvari vadászatok, tigris és elefánt küzdelmek, szóval a legköltségesebb látványosságok váltakoztak. Az udvari költőknek új színdarabokat kell leírniok, melyeket az udvari színészek nagy buzgalommal adtak elő a hollandi követ mulattatására. Soha azelőtt Japánban ilyesmi nem történt. Mindazonáltal a cél eleinte nehezen látszott elérhetőnek. A japán kormány nemigen volt hajlandó évszázadok óta követett elzárkózási politikájáról egyszerre lemondani. A hosszadalmas tanácskozások és kihallgatások egymást érték, és hónap-hónap után múlt el. Mi elégtétel midőn végre András, államférfiúi ügyességének mégis sikerült az öröklött ellenszembeket és balítéleteket leküzdeni. Midőn a császár és a miniszterek által a legdrágább ajándékokkal elhalmozva elhagyta a japáni fővárost, hogy Batáviába visszatérjen, zsebében volt a holland és japán közt kötött kereskedelmi szerződés eredeti okmánya, a császár által saját kezüleg aláírva, a japáni birodalom pecsétjével megerősítve. Jelki András, ezen egyszerű magyar nép képviselte rajta a hatalmas, gazdag hollandot. Ezzel nagy dolog sikerült Andrásnak. Amiben már annyi jeles fő hiába fáradozott, azt ő képes volt megvalósítani. Ő nyitotta meg Japánt az európai kereskedelemnek.
1: Amit a história erről ír, az tévedés, mert az Európával való japán kereskedelem már vagy 100 esztendeje folyt a japán Nagasaki várossal szemben fekvő Dejima szigeten. A fenti elefánt és tigris viadalban nyilván máshonnan Japánba szállított vadállatok vettek részt, mert Japánban se tigris, se elefánt nem él.
0: Batáviában nagy volt az öröm, midőn András diplomáciai hadjáratából diadalmasan visszatért. Mindenki sietett őt üdvözölni, és tekintélye még sokkal nagyobb lett az addiginál. Második diplomáciai küldetése még nagyobb személyes kitüntetést jelentett. A hollandok 1683-ban meghódították Banda szigetét, melynek Pápua királya igen-igen elvénülvén elhatározta, hogy önként lelép a trónról, és azt fiának engedi át. Arra kérte a holland kormányt, hogy küldjön hozzá rendkívüli követet, hogy a koronaherceget az koronázza meg. A rendkívüli követ megint nem volt más, mint Jelki András, aki nagy ünnepélyességgel megkoronázta a bandai királyfit. Nem de ritka magyar Szabó legénynek jut alkalma fekete királyokat koronázni. Harmadik fontos küldetése katonai természetű volt. A kormány Palumba szigetére küldi azon megbizatással, hogy ott szemeljen ki alkalmas helyet egy erőd építésére. A sziget helyrajzi viszonyainak lelkiismeretes tanulmányozása után András kitűzte a legalkalmasabb pontokat, és úgy nagyjából mindjárt a helyszínen el is készítette a tervezetet.
2: 1772-ben meghalt a felesége, egy gazdag szabómester leánya. András kínzó honvágyának engedve 1776. október 6-án hajóra ült, elindulva Európa és soha nem felejtett szülővárosa Baja felé. Két leányát és megmentőit is vitte, a hűséges Sokumát és Gondorót, akiket azonban Dél-Afrika körül hajózásakor alattomos járvány vitt halálba. András 1777. augusztus 30-án érkezett meg a holland fővárosba, Amsterdamba, október 2-án Bécsbe József bátyjához, a szabómesterhez.
1: Második József császár hírű jutván, hogy Jelki András Bécsben van, rögtön elküldött hozzá, és felkérette, hogy látogassa meg őt a várpalotában. A császár kiváló szívélyességgel fogadta, bemutatta a császárnénak is, és egy pár óráig el sem bocsátotta magától. Nevéről már ismerte őt, mint hollandi gyarmatok diplomatáját, de most András egész életét elbeszéltette magának a legnagyobb körülményességgel. A császár és a császárné nem győzték hallgatni a különösnél különösebb kalandokat, melyek valami tarka mesétől csak annyiban különböztek, hogy nem voltak mesék. A császár örömét nyilvánítá, hogy kedves Magyarországnak egy polgára így tiszteletreméltó nevet vívott ki magának külföldön, és így rendkívüli módon gyarapította hazája böcsületét az idegen nemzetek előtt. Meg is kérdezte, nem volna kedve az állam diplomáciai szolgálatába lépni, de András illedelmesen megköszönte, mert testében oly törődöttnek érzi magát, hogy mindenek előtt huzamos és tökéletes nyugalomra volt szüksége. A császár óriási aranyérmet nyújtott át neki, a császárné is igen nyájasan bocsátotta el, s emlék, hogy gyémántokkal kirakott aranytubákos szelencével ajándékozta meg, melynek födelét saját zománc festésű képmása díszíti. És midőn András az elfogadó teremből kiment, az udvaroncok és lakályok nyája úgy hajlongott előtte, és oly mélyen bókolt neki, mint valami hercegnek vagy tábornagynak.
2: András 1778-ban 22 éves távollét után lépett ismét honaföldére. Egyenest Budára ment Béla öccséhez, ki már úgyis nehezen várta, mióta Bécsből hírt vett, hogy bátyja szerencsésen hazaérkezett. Nagy volt az öröm Jelki Béla házában. Egész Budaváros tele volt a nagy újsággal, hogy minő hetet hét világrészben járt ember vetődött haza, aki emberevők, meg szerecsenek közt is megfordult, és mégse lett semmi baja. Egész Buda a Jelkiék utcájába tódult, és erőnek erejével kiéjjenezte Andrást az ablakba, hogy hát most meg is mutassa ám magát, ha már egyszer hazajött. András Budán telepedett le. Csak egyszer ment le Bajára kedves szülei sírjához. 5 évvel hazatérte után, 1783-ban, december 6-án, rövid betegség után, szeliden meghalt. Utolsó óráit az a tudat deríté föl, hogy mindazok, kiket szeret, jóléttel és boldogsággal vannak megáldva. Midőn eltemették, az egész város részvéttel kísérte a gyászmenetet, és kiki ezt mondta.
1: Itt egy derék jóféle magyar embert temetnek el. Kár érte.
2: Ez volt Jelki András bajai szabó legény élete és halála.
3: Elhangzott Régi magyar világjárók. Az 5. részt hallották. Narrátorok Sóvári Fehér Anna, Jámbor Nándor. Hevesi Lajos, Tamási Zoltán. Kapitány Görög László. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádiór alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a krónika következik.
5: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
6: 14 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Üzemi baleset történt reggel a MOL-Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Az ukrán erők újabb mélységi csapást hajtottak végre, ezúttal az oroszországi Jaroszlávban lévő olajfinomítót vették célba. A létesítmény mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint csapásokat mértek Ukrajna orosz megszállás alatti területein lévő létesítmények ellen. Az Európai Unió lehetővé tette, hogy szankcionálják a Hormuzi szorosban a hajózás szabadságát akadályozókat. Az EU tanácsa közölte, Iránnak a Hormuzi szoroson áthaladó hajókkal szemben intézkedései ellentétesek a nemzetközi joggal, ezért ezekre válaszul az Unió mostantól korlátozó intézkedéseket vezethet be. A szankciók a többi közt utazási korlátozásokat, illetve uniós bankokban tárolt vagyonok befagyasztását jelentik. 6 év után újraindult az American Airlines közvetlen napi repülőjárata Philadelphia és Budapest között. Az első gépet tegnap este ünnepséggel búcsúztatták a Pennsylvania állambeli nagyvárosban. A szakemberek szerint a járat indítása a turisztikai és gazdasági kapcsolatok erősítése mellett ösztönzőleg hathat más amerikai légitársaságokra. Napos idő, nyárias meleg várható a hétvégén, eső nem lesz. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok lesz.
5: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Az elmúlt években a világgazdaság mély átalakuláson ment keresztül. A koronavírus járvány, az energiapiaci sokkok, az orosz-ukrán háború, az infláció, a kamatemelések és a geopolitikai feszültségek új korszakot nyitottak. A globalizáció korábbi költséghatékonyságra épülő logikája mellett egyre fontosabbá vált az ellátásbiztonság, a reziliencia és a stratégiai autonómia. A vállalatok és a kormányok ma már nem csak az olcsó termelést, hanem a megbízható beszerzést is kulcskérdésként kezelik. Ezzel párhuzamosan erősödtek a vámok, az iparpolitikai támogatások, az exportkorlátozások és a stratégiai ágazatok védelme is. A geopolitikai törésvonalak, különösen az USA-Kína verseny, az európai biztonsági kihívások és a BRICS plusz erősödése látványosabbá tették a világgazdaság töredezését. A mai beszélgetésben azt vizsgáljuk meg, hogy mi maradt meg a globalizációból, hogyan alakultak át a globális értékráncok, és mit jelent mindez Európa, a feltörekvő országok és Magyarország számára. Vendégünk a stúdióban Sas Magdolna, az ELTE Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének igazgatója és a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatója. Itt ül velünk továbbá a stúdióban Kutasi Gábor is, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet vezetője. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
8: Köszönjük.
9: Köszönjük a meghívást.
7: Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalni, miben más a világgazdaság 2026-ban, mint 2020 elején volt, akkor mi mellett érvelnének?
8: Hogyha kezdhetem akkor, és egy mondattal kell kezdenem, akkor én azt hangsúlyoznám, hogy 2020-ban még úgy tűnt, hogy megmarad ez a hatékonyság és profit vezérelt mozgása a globalizációnak, és 2026-ra egyértelművé vált, hogy a hatékonyság és profit motivációk mellé legalább ugyanolyan súllyal lépnek be politikai motivációk, biztonság, reziliencia, geopolitika, tehát gazdaságon kívüli motivációk is nagyon fontos szerepet játszanak most már a történésekben.
9: Amit annyival egészítenék ki, mert gyakorlatilag nekem is nagyjából ez jutott eszembe, hogy ez a fajta politikai megközelítés teszi töredezetté a világgazdaságot, hiszen a gazdaság szempontjából a minél szabadabb kereskedelem, a minél nagyobb nemzetközi együttműködés volt a célra vezető, ez is alakult ki, hát lehet azt mondani, a Covidot megelőző sok-sok évtizedben, sőt magukat a politikai rendszereket is ebbe az irányba tolta a gazdaság, szétesett a két nagy blokk, győzött a piacgazdaság, és aztán ugye ezek összefonódtak, összekapcsolódtak minél inkább, és nagyon érdekes, hogy ez a politikai szempont, ez gyakorlatilag ilyen militáns módon is érvényesül a gazdaságban, tehát katonai eszközökkel is megvalósul a szétválasztás, széttöredezés.
7: Egy kicsit visszalépnénk, és arról kérdezném önöket, hogy a koronavírus járvány mennyiben volt egyszeri sok, és mennyiben indított el tartós szerkezeti változásokat? Azt lehet mondani 6 év táblatából, hogy talán már jobban rálátunk erre a sokra, hogy ez egyszerre volt egy keresleti, illetve egy kínálati sok. Önök mit gondolnak, hogy elindultak szerkezeti változások ennek eredményeképpen?
8: Én azt gondolom, hogy egy egyszeri sok is volt, és igazából nem elindított, hanem felgyorsított már sokkal előbb elkezdődött szerkezeti változásokat. Itt megoszlanak a vélemények, hogy ezek a szerkezeti változások mikor kezdődtek, ahogy Gábor említette, tehát a 90-es évek egy nagyon fontos mérföldkő ebben a tekintetben, tehát amikor idézőjelben győzedelmeskedett a piacgazdaság, a kapitalizmus. Néhány évvel később Kína bekapcsolódott a globalizációba. Vannak, akik azt mondják, hogy már a 80-as években megvoltak ennek a gyökerei, amikor a globalizáció a globális délt elkezdte benyelni, és van, aki azt mondja, hogy a 2008-9-es pénzügyi válság egy ilyen fordulópont. Tehát minden esetre már előbb megkezdődött folyamatok gyorsultak föl a Covid válság alatt. Mi készítettünk Kalotai Kálmánnal egy cikket, ami az Akta Ökonomikában jelent meg, ahol az FDI-ra nézve, tehát a közvetlen tőke áramlásokra nézve néztük azt meg, hogy mi történt a Covid alatt, és azt láttuk, hogy a tulajdonképp felerősítette a már előzőleg is ható tényezőket, például digitalizáció, például a zöld átmenetnek az elemei, például a blokkosodás és regionalizáció, amik már előtte is jelentkeztek valamilyen mértékben, de igazából egyfajta katalizátorként ezeket felgyorsította.
9: Egy nagyon érdekes, amiről még beszélni fogunk, hogy itt gyakorlatilag rájöhettek arra a nemzetgazdasági szintű szereplők, hogy nem muszáj feltétlenül mindent globális láncokból beszerezni, hiszen itt kényszer volt arra, hogy ha lehet, akkor helyettesítsék a nemzetközi kereskedelmet, elérhetetlenek voltak termékek, hiány volt bizonyos termékekből, vagy egyszerűen a mobilitás hiánya miatt nem működött a szállítási útvonal, és itt valahogy megérezhették a különböző gazdaságok, hogy hát lehetne ezt saját előállítású módon is, vagy legalábbis regionális szinten szervezni, és hogy ez is működőképes. Lehet, hogy nem annyira olcsó, de hát ugye a szállítási útvonalak drágulása miatt, amit azóta egyébként több sok ér azóta is, és hiába tértünk vissza majdnem például az olcsó repülőjegyárakhoz, tapasztalhatjuk, hogy most megint egy konfliktus megint fölnyomja ennek a költségét, vagy akár megint elérhetetlenné teszi ezeket a szállítási útvonalakat. Megfordította, azt lehet mondani, hogy lehet, hogy a Covid az egy olyan fordulópont, amire persze kellett az, hogy sok más fordítópont rárakódjon azóta, de a Covid az lehetett egy olyan fordulópont, ahol például ez a globális gazdasági, meg globális kereskedelmi gondolkodást eltérítette egy lokalizáltabb vagy regionálisabb gondolkodásmód irányába a vállalati szektorban.
7: Még egy kérdést engedjenek meg a globális értékláncok kapcsán. Mit lehet látni? Deglobalizációt, regionalizációt, vagy inkább újratervezést? Sokat hallani egyébként az úgynevezett reshoringról, nearshoringról, friendshoringról. Önök hogy látják, ezek valójában tömeges folyamatok, vagy inkább egyes ágazatokban, stratégiai ágazatokban jelennek meg? Sokat emlegetik például a félvezetőipart, az akkumulátorgyártást, a gyógyszeripart, az energiaszektort. Mire készülhetünk, vagy mit látunk egyébként, hogyha erről az értéklánc folyamatról van most szó?
8: Én azt mondanám, hogy inkább egy ilyen újratervezés, újraszervezés zajlik a globális értékláncok tekintetében, tehát nem látunk azért jelentős csökkenést, hanem ahogy Gábor mondta, igazából egy olyan újratervezést, ahol biztonságosabbak ezek az értékláncok, például azért, mert földrajzilag közel vannak, például azért, mert van egy alternatív beszállító is, nem csak például csak a kínai beszállító, Tehát, hogy egy újratervezés van inkább, én nem látok tömeges friendshoringot. Amit lehet látni, az egyfajta olyan újrarendeződés is, amivel például a kínai vállalatok kikerülhetik azt, hogy az USA-ban ne tudjanak exportálni, például azért, mert Vietnámban, Mexikóban, vagy akár Magyarországon létesítenek egy vállalatot, ami innen exportál az USA-ba, és így nem kínaiként jelenik meg közvetlenül az USA importjában. Egy dolgot szeretnék még hozzátenni, szerintem nagyon fontos az, és ez Gábor is említett, hogy ez az alkalmazkodás, újratervezés, ez költséges. Költség növekedéssel jár, tehát ár növekedést várhatunk, ha csak ezt a technológiai fejlődés nem kompenzálja. Látunk ilyet, tehát mondjuk az e-autók esetében egy olyan gyors technológiai fejlődés van Kínában, vagy az akkumulátorok esetében, hogy még sokkal olcsóbbak lesznek ezek. Persze ebben az állami szubvenciók is szerepet játszanak, de a technológia nagyon gyors fejlesztése is szerepet játszik ebben.
9: Igen, itt nem mondanám egységesnek a helyzetet, ahogy itt az előbb említett Acta Economica cikkben is utalt rá. A szolgáltató szektor nem kötődik a szállítmányozáshoz, nem kötődik a földrajzi akadályokhoz, tehát ott inkább egy globális szemléletű értéklánc alkotás zajlik tovább, és ugye valószínűleg mindenki egyébként, én is elsőre a termelőiparágakra gondoltam, ahol viszont ez a fajta biztonsági játék megy. Ott ugye úgy fogalmazták meg, hogy ez a just in time helyett a just in case, tehát igazából a készlethalmozás, illetve a több beszállítói lánc kiépítése zajlott. Ez nem jelenti azt, hogy a nemzetközi kereskedelem csökkent volna, mert a globális statisztikák szerint a nemzetközi kereskedelem és az említett FDI is az is bővült. És nagyon érdekes, amit mondasz, hogy vannak politikai szempontok, hogyan zárjunk ki bizonyos szereplőket bizonyos szállítási láncokból, de hogy ezek úgymond álcázzák magukat, tehát a kínai példa az nagyon jó, hogy az USA-ba történő kínai beszállítás az gyakorlatilag már a Biden kormányzat alatt is csökkent, a Trump vámjai után még jobban visszaesett, mondjuk a 2010-es évek közepéhez viszonyítva, de hogy másközben beépülnek igazából ezek a cégek, nem az a feltétlenül fontos nekik, hogy mindenképpen kínai munkaerőt alkalmazzanak, vagy ezt a kínai munkaerőt el lehet szállítani Magyarországra is, meg Afrikába is, és ott végrehajtani ezeket a termelési folyamatokat, már is egy más vállalatként mutatva magukat.
7: A vámokról nyomban beszélünk, de még egy kérdést ezelőtt engedjenek meg, méghozzá a geoökonómia kapcsán. Önök hogy látják, mennyire vált a geopolitika a gazdasági döntések első számú tényezőjévé?
9: Ezek a gazdasági pozíciók átfordulnak most már katonai erővé. Az Egyesült Államok, mint a világ vezető gazdasági ereje, ő veszít ebből a pozícióból, és most már nem tud csak gazdasági eszközökkel a saját érdekeit mellett kiállni, tehát elkezd katonai eszközökkel összefeszülni Kínával. Gyakorlatilag ugye ez már nem a Trump mostani politikája, hanem a Biden politikának a hatása, de Oroszországgal is. A Kínával való szembe menés az pedig már évtizedek óta épül, és most érkezhet el olyan fázisba, hogy most már meg kellett azt mutatni Kínának, hogy azért még mindig az USA a legerősebb katonai erő a nukleáris fegyverei miatt, tehát Kína próbálkozhat az exportpiacokon terjeszkedni, de kénytelen lesz visszalépni ebből. De nyilván ennek van egy ilyen oda-vissza játéka, tehát hogyha nagyon hosszú távon nézzük gazdaságtörténetileg ezt, hogy mikor volt inkább a békeidőkben a szabadkereskedelem terjed, és amikor egy hanyatló hatalom már nem tudja a gazdasági csatornákon keresztül az előnyöket juttatni, akkor majd katonai eszközökkel a kényszerítő hatásokat fogja érvényesíteni.
7: Mit jelentenek a vámok és a kereskedelmi korlátozások? Sokan azt mondják, hogy ha majd nem lesz Trump, akkor nem lesznek ezek az eszközök sem. Önök hogy látják, átmeneti politikai eszközről van szó, vagy egyébként egy új világgazdasági korszakhoz érkeztünk?
8: Az én meglátásom szerint inkább egy új világgazdasági korszakról van szó, tehát nem hiszem, hogy ez egy átmeneti politikai eszköz lenne a vámnövelés és a protekcionizmus növekedése. Azt gondolom, hogy ha Trump elmegy, akkor sem vagyok benne biztos, hogy visszaáll az eredeti helyzet. A WTO az gyakorlatilag eszköztelen most már, tehát nagyon látszik a regionalizálódás, a regionális blokkoknak az erősödése. Az viszont látszik, hogy ez a Trump-féle válasz a globalizáció által okozott problémákra, tehát hogy bizonyos társadalmi rétegek a vesztesei a globalizációnak, ez nem működik. Tehát valószínűleg új válasz kell, de nem hiszem, hogy az új válasz az lesz, hogy térjünk vissza a szabadkereskedelemhez, mert tulajdonképpen ezeknek a belső feszültségeknek a kivetítései a bámok és az egyéb protekcionista intézkedések. És hát ahogy Gábor mondta, hogy tényleg most már a vámok azok nem csak iparvédelmet szolgálnak, hanem egyfajta geopolitikai eszközként, tárgyalási fegyverként is funkcionálnak. Tehát az iparpolitikai politikai használat mellett egyfajta nemzetközi politikai használatuk is egyre fontosabb, és a nemzetközi szervezetek ezek, az OECD, IMF is jelzi, hogy ezek a geopolitikai feszültségek, a protekcionizmus erősödése az velünk fog maradni, legalábbis a közeljövőben.
9: Ugye nem Trumpból vezethető le az amerikai gazdasági érdek, hanem hogyha megnézzük a korábbi kormányzatot, tehát a Biden kormányzat alatt az infláció csökkentő törvénynek becézett valójában protekcionista gazdaságpolitikai intézkedés csomag már elindította ezt a kereskedelmi háború folyamatát, sőt maga ez a kereskedelmi háború már a Trump második ciklusa előtt szintén a közgazdasági viták fókuszában volt. Az egy dolog, hogy a vámok azok inkább egy ilyen kőbalta jellegű eszközök a mai kereskedelem politikában, miközben nagyon kifinomult eszköztára van annak, hogy hogyan lehet kiszorítani külföldi termékeket, csak nyilván itt van most a jelenlegi amerikai elnökségben egy olyan szándék, hogy látványosan érzékeltesse az amerikai erőfölényt, meg ezzel viszonylag könnyű játszani, hogy egy vámot bevezetek, vagy aztán visszavonok, mondjuk egy termékösszetétel, termékminőség esetében ezt nem lehetne ilyen könnyen eljátszani. Viszont hadd idézzem ide még Simai Mihály professzor urat, akihez szerintem mindannyiunknak volt közünk a világgazdasági disziplinában, tehát ő nagyon sok évtizede ír a világgazdaságról, és ha jól emlékszem, mindig valamilyen változó világgazdaságról ír. Tehát igazából olyan, mint hogyha ez a világgazdaság, ha hosszú távon szemléljük, akkor ez egy folyamatos fluid, változó állagú dolog. Tehát most éppen a kevésbé gazdasági, sokkal inkább politikai vezéreltség irányába mozdul el.
7: Sokan amellett érvelnek, hogy a nagyhatalmak elkezdtek nagyhatalmakként viselkedni, és ugye az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kína versenyre kelt. Önök hogyan látják, hogy az USA, illetve Kína versenye hogyan alakította át, ha átalakította a világgazdaságot 2020 után? Megtörtént például az, hogy piacokat szipkáztak el egymástól?
8: Hát szerintem ez a USA-Kína verseny a világgazdaságnak az egyik alap történése jelen pillanatban. Nagyon fontos, hogy állást kell foglalni. Az Európai Unió helyzete ezért is nehéz, mert itt be van szorítva a kettő közé. Korábban volt egy alaplogika, amit úgy tűnt, hogy mindenki elfogad, hogy Kína gyárt, a világ gyára, az USA pedig adja a technológiai, pénzügyi infrastruktúrát ehhez, fogyasztóként viselkedik ebben a kapcsolatban. De 2020 után, hát nem csak a Covid-válsághoz kapcsolódóan, élesedett ez a helyzet, és most már Kína nem fogadja el ezt az alárendelt szerepet, és a verseny ma már nem csak a kereskedelemről szól, hanem technológiáról, mesterséges intelligenciáról, félvezetőkről, e-akkukról, kritikus nyersanyagokról, ez nagyon fontos, tehát azt is lehet harci eszközként alkalmazni, a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférést is. Tehát az Egyesült Államok nem engedi hozzá bizonyos technológiákhoz Kínát, és Kína pedig nem engedi hozzá bizonyos nyersanyagokhoz és bizonyos, szintén bizonyos technológiákhoz az USA-t. Tehát ez az eredendően aszimmetrikus kapcsolat átfordult gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy az USA egyre jelentősebb külkereskedelmi függésbe került az inputok révén a Kínától. Egyébként ez az Európai Unióban is látszik, tehát az Európai Unió jobban rászorul a Kínából érkező inputokra, mint fordítva. Tehát ez egy ilyen aszimmetria átfordulás, ami azért egy jelentős feszültséget okoz a világgazdaságban.
9: Ebben a rivalizációban közben Kína ellopja az Európai Unió pozíciót. Egyrészt az innovációs területen, tehát amiben az Európai Unió nagyon zöld akar lenni a technológiákban, azt igazából Kína fejleszti ki most, akár a napelemre gondolunk, akár az akkumulátorgyártásra, az elektromos autógyártásra. A másik pedig, hogy földrajzilag is, tehát Afrikából elsősorban az Európai Uniós pozíciók szorultak ki, francia pozíciók főleg, vagy talán francia és brit pozíciók, ahova Kína bevonult, illetve igazából mellette Oroszország is, ahova bevonult, mert az Egyesült Államok inkább mint nyersanyag felvevő érdekelt Afrikában, és ez továbbra is zajlik, és Afrika számára előnyös, de ezek a volt gyarmati politikai befolyások Európa számára ezek elvesznek, úgy tűnik.
7: Európa helyzetét hogyan látják ebben a változó világgazdaságban?
8: Hát szerintem Európa egy nagyon, nagyon fontos dilemmával szembesül. Ezek a belső társadalmi feszültségek az erős gazdasági alap miatt és a viszonylag egyenlőbb az USA-hoz képest elosztás miatt azért kevésbé kerültek felszínre, mint például az USA-ban. De most kérdés, hogy ez az erős gazdasági alap meg tud-e maradni. Tehát itt van egy olyan trade-off, amit valahogyan kezelni kell, mert az erős gazdasági alapnak látjuk a lemaradását a legfontosabb versenytársakhoz, az USA-hoz vagy Kínához képest, például kutatás, fejlesztés, technológia, és így tovább. Tehát ez egy nagyon nehéz terep. Láthatóan azért az EU nagyon heterogén, a nemzetállamok azért a saját érdekeiket képviselik. Jó példa, amikor a kínai e-autó vámokat kellett megszavazni, azért nem minden tagország szavazta meg ezeket, tehát mások az érdekeik, heterogén a gazdaságszerkezetük, mások a politikai megfontolásaik, tehát ez egy nehézkes és lassú folyamat, eleve az Európai Unió eléggé nehézkes és lassú és túlszabályozott, úgyhogy itt ezt meg kell oldania valahogy Európának, mert hogyha ezt nem tudja megoldani, ezt a dilemmát, nem tudja feloldani ezt a trade-offot, akkor a saját előnyeitől kell megválnia, ami azért nagyon rossz lenne. De azért azt kell mondani, hogy azért vannak változatlan, nagyon erős adottságai, hatalmas belső piac, azért akárhogy nézzük ez adottság, a fejlett ipari bázis, a már elért integrációs mélység, a képzett munkaerő is, azért a technológiai tudás is itt van, tehát én alapvetően optimista vagyok, de azért látni kell, hogy azért utóbbi években a versenyképességi problémák is itt elég utalni a Letta jelentésre, vagy a Draghi jelentésre azért eléggé előtérbe kerültek, tehát meg kell találni ennek a megoldási útját, módját.
9: Én nem vagyok alapvetően optimista az Európai Unió versenyképességével kapcsolatban. Egyrészt abból indulhatunk ki, hogy az Európai Unió kénytelen volt az elmúlt évtizedben másolni az amerikai társadalmi, gazdasági, politikai mintákat, ráadásul még a régi mintát követi, nem vette észre, vagy nem képes váltani, miközben Amerika már ahogy a progresszív politikai irányzatot, gyakorlatilag az orosz ellenes külpolitikát, a orosz nyersanyagok elutasítását, mint import vagy kereskedelmi politika, gyakorlatilag már mind maga mögött hagyta, úgy tűnik, miközben az Európai Unió még ezt folytatja. Tehát van benne egy nagyon lassú alkalmazkodó képesség. Ugyanígy nem volt képes igazából ahhoz alkalmazkodni, hogy Kína lehagyta az innovációs területen, miközben ugye Kínát mindig csak egy ilyen beszállító, olcsó termékgyártónak tekintette. Ami pozitív kilátás lehet, az egy korábbi európai minta, ami eszembe jut, hogy Európai Unió most be van abban a helyzetbe kényszerít, hogy igazán olcsó nyersanyagokhoz nem fér hozzá. Ilyen volt gyakorlatilag az első világháború előtti porosz-német gazdaság, ami úgy kellett versenyezzen a brit és francia gazdasággal, hogy számára nem voltak elérhetők a gyarmatok, azaz az olcsó nyersanyag. És ugye ez egy olyan innovációs kényszert kényszerített ki akkor, de egyébként azóta is láthatunk ilyen példákat, ami megfordította az ő hátrányos helyzetét. Tehát az európai gazdaság összességében, ha egy ilyen költséghatékonysági nyomás alá kerül, egy ilyen évtizedes vagy két évtizedes távlatban képes lehet arra, hogy megfordítsa ezt a hátrányát, és pont valamilyen fajta költséghatékonyság, nyersanyag igénycsökkenés, innovációs megoldásokkal valamilyen fajta előnyt képes lehet magának újra visszaszerezni, de én nem látom ennek egyelőre a fordulatát.
7: Ugorjunk egyet a térben, és beszéljünk a BRICS országcsoportról. Ez ugye Brazília, Oroszország, India, Kína, illetve a Dél-Afrikai Köztársaság csoportja, ami bővült is, és most már a BRICS pluszról beszélhetünk. Önök hogy látják, ez egy alternatív világgazdasági pólus, vagy inkább csak politikai üzenetekről van leginkább szó?
8: Szerintem inkább a második, mert nagyon komoly ellentétek feszülnek az egyes tagok között ebben az országcsoportban, tehát már BRICS-ként se jelentek meg igazából egységesen, de most még heterogénebb lett az egész társaság, tehát például mondjuk Kína és India között nagyon erős ellentétek feszülnek. Oroszország helyzete azért akárhogy is nézzük, megviseli ez a háború, tehát egy lecsúszó gazdaságról van szó, úgyhogy szerintem inkább a szimbolikus jelentőségét kell figyelembe venni, azt, hogy tulajdonképp azt jelzi, hogy a globális dél országai bele akarnak szólni sokkal jobban a globalizációs folyamatokba, a világgazdasági folyamatokba, a világpolitikai folyamatokba is, és hát számukra nagyon fontos, hogy az új technológiák esetében például a technológiai szabályok, szabványok és így továbbnak a kialakításába is legyen beleszólásuk, tehát ne a fejlett országok intézzék ezt egyedül.
9: Igen, hogyha a BRICS országok gazdasági értelemben képesek egységesen föllépni, akkor ők egyszerűen mennyiségileg képesek lehetnek leuralni a nyugati világot, ahogy szokták nevezni, tehát hogy Európát és Észak-Amerikát, hiszen az ő piacaikra, és lassan most már lehet, hogy már ez múlt időbe kéne mondani, érdemes fejleszteni termékeket, és akkor itt jönnek be akár a szabványok, termékformák, és majd kénytelenek leszünk mi elfogadni a BRICS országokra fejlesztett termékszabványokat a jövőben, az ország így lesz. Politikai értelemben viszont talán inkább itt az USA kezében van még a irányítás, hogy mennyire tolja el magától, vagy vonza vissza magához ezeket az országokat. Ugye látjuk itt Oroszország kapcsán rátolták Kínára, most próbálják visszacsinálni. Brazília esetében is, ha nem is Brazília, de latin-amerikai országok esetében látjuk azt, hogy éppen enyhül vagy fagyosodik a viszony egyik másik latin-amerikai országgal. Tehát itt azt mondom, hogy a nemzetközi politikai fellépésben még a világhatalom az, ami képes az Egyesült Államok befolyásolni, hogy mennyire lesz ez szoros szövetség.
7: Mit jelent mindaz, amit eddig mondtunk Magyarország számára? Ugye tudjuk, hogy egy nyitott, exportorientált gazdaságról van szó, és egy ilyen ország számára mit hozhat a globális értékláncok átalakulása? Hogyan lehet alkalmazkodni egy olyan világhoz, ahol ma már a beruházásokért, a technológiáért, az energiáért és a piacokért egyre komolyabb, ráadásul geopolitikai verseny is zajlik?
8: Ez egy érdekes kérdés, mert most sok-sok kérdőjel merül föl bennünk abban a tekintetben, hogy például az új kormány az milyen típusú gazdaságpolitikát fog folytatni. Hát amit eddig látunk, hogy azért valóban egy kis nyitott és nagyon erősen a globális értékláncokba integrált gazdaság esetében azért nem olyan nagy a mozgástér, vannak lehetőségek ebben az új helyzetben, és ezt eddig Magyarország annyiban kihasználta, hogy sok vállalat és állam új termelési helyszínt keresett, és például az e-autó gyártás, ezt Magyarországon találták meg a német és a kínai együttműködő vállalatok. Ugyanakkor az a kockázat is ebben rejlik, tehát, hogy Magyarország könnyen megrekedhet egyfajta ilyen gyárgazdaság szinten, mert úgy látjuk, hogy az itt működő német és ázsiai, kínai és koreai e-autó és e-akkumulátor gyártó cégek, azok azért Magyarországot gyakorlatilag szinte kizárólag termelési helyszínként használják, tehát vannak ugyan német kutatásfejlesztő központok, de azért azok nem a termelő vállalatokhoz kapcsolódva működnek, hanem egy ilyen standalone, ilyen önálló K+F központokként, tehát ez nem egy mély hazai integrációt jelent. Tehát ez egy problémás helyzet lehet, hogy egy német és ázsiai vállalatok termelnek elsősorban az Európai Uniós piacokra Magyarországon, ázsiai technológiára és jelentős mértékben ázsiai inputokra támaszkodva, és ebben a hazai hozzáadott érték, a hazai beszállítói részvétel és a hazai beszállítóknak a feljebb lépése azért eléggé korlátozott az eddigi tapasztalatok szerint. Tehát itt valószínűleg egy erős gazdaságpolitikai váltás kell, mondjuk nagyon nehéz persze ezektől megszabadulni, ezektől a meglevő kapacitásoktól, tehát valahogy meg kellene nézni, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyek itt a hazai hazzáadott érték növelését ezekhez a kapacitásokhoz vagy újakhoz kapcsolódva, bár szerintem a globális FDI az nagyon nem áramlik, és csak bizonyos ágazatokra, szolgáltató ágazatra és néhány termelő ágazatra korlátozódik, tehát itt kicsi a mozgástér új kapacitások felé, tehát valószínűleg át kell gondolni, hogy itt a meglevőket hogyan lehetne jobban integrálni a hazai gazdaságba, és hogyan lehetne a pozitív hatásukat a magyar vállalatokra valahogyan felerősíteni.
9: Azt lehet mondani, hogy a magára a kérdésre a válasz az, hogy gyakorlatilag a magyar gazdaságpolitikai modell ezt csinálta eddig, tehát az egy minta erre. Nagyon fontos persze, hogy hogyan lehet ebből hozzáadott érték szempontjából tovább lépni. De szerintem az nagyon fontos, hogy itt vannak ezek a kapacitások, mert úgy ide nem jön semmilyen technológiai tudás, nem halmozódik szakképzettség, tapasztalat, hogyha itt nem csináljuk ezeket a ipari termeléseket. Tehát ebből valahogy persze ki tud nőni valamilyen olyan irányú fejlődés, amit Magdi felvázolt, de enélkül viszont e biztos, hogy nem tudna ezt kinőni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a magyar gazdaságpolitika eddig megvalósította az ázsiai fejlesztő állam modelljének az első felét. Most kéne ugye azt a felét megvalósítani, hogy legyenek olyan kiemelt magyar vállalatok, és persze ez nagyon nehéz lesz az európai szabályozási környezetben, amit az állam odáig tol pénzzel és támogat, hogy multicégek legyenek belőlük, amelyek már mondjuk beszállítói egy-egy ilyen autógyártó cégnek valamilyen innovatív területről, vagy elektronikai cégeknek. Ez a nagy kihívás. Én nem helyezném ilyen negatív kontextusba azt, hogy most összeszerelők vagyunk, mert ebből az összeszerelő státuszból, bár szerintem már ezen is valamennyire tovább lépett a magyar gazdaság, következik az, hogy itt megvan az a tudás, tapasztalat, technológia, egyáltalán bejött ebbe az országba, amiből tovább lehet lépni szolgáltató iparágakon keresztül a magasabb hozzáadott érték felé.
8: Ezzel egyetértek, annyit tennék hozzá, hogy az a baj, hogy az újak is összeszerelnek. Szerintem tényleg valahogy kéne haladni, és amíg nem jöttek az ázsiai befektetők, és ez nem az ő hibájuk, ez egy normál gazdasági folyamat, ami most zajlik, mindenki keresi a helyét, termékét hogy jut hozzá az Európai Uniós piachoz egy viszonylag költséghatékony helyszínen. Tehát, hogy ez már megvolt, amit most megint újra megcsinálunk.
9: Jelennek olyan magyar cégek, akik be vannak csatornázva ezekbe a vállalatokba. Én ennek nem tudom az arányát, nem ismerem ezeket az adatokat, de alapvetően hogy ebbe az irányba kellene tovább fejlődni, hogy ebből magyar multik fejlődjenek ki.
7: Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A műsorunkban a világgazdaság új dilemmáiról és átrendeződéséről beszélgettünk szakértő vendégeinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Sas Magdolna, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet igazgatója és a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatója, illetve Kutasi Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet vezetője. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a világgazdaság átrendeződése nagyrészt az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kína versenyéről szól, eljött a geoökonómia kora, illetve a vámok megjelenése egyfajta új világgazdasági rendszer születését jelenti. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Pászor Szabolcsot hallották, minden jót kívánok Önöknek!
10: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
11: 15 óra, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
12: Vizsgálják a reggeli tiszaújvárosi baleset körülményeit. A MOL egyik üzemében egy ember meghalt, öten súlyosan, négyen könnyebben sérültek meg.
11: Közzétette honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota.
12: Napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok. 23-28 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hét. Is.
11: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Tiszaújvárosban üzemi baleset történt, az esetet a hatóságok és a cég is vizsgálja. Az eredményekről részletesen tájékoztatni fogják a lakosságot. A városban reggel történt robbanás a MOL egyik üzemében. Egy ember meghalt, a legutóbbi adatok szerint öten súlyosan, négyen könnyebben sérültek meg.
12: A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt. A tüzet már eloltották, a lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak.
11: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta az olajtársaság elnök vezérigazgatója.
12: Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegységben élettartam hosszabbítással összefüggő karbantartást végeztek a szakemberek, és a mostani információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Hozzátette, az esetet a hatóságok mellett a MOL is fogja vizsgálni.
13: A kivizsgálást a hatóságok is végzik, és a MOL a kormány szakértőivel közösen külön vizsgálatot fog arra végezni, hogy milyen tanulságok, következtetések vonhatók le ebből a balesetből. Beleértve azt is, hogy történt-e bármilyen fajta emberi mulasztás, beleértve azt is, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő, megakadályozható-e, vagy pedig fatális véletlen történt.
11: A történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter.
12: Kapitány István azt mondta, az esetet alaposan ki kell vizsgálni, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. A miniszter hangsúlyozta, az elhunyt családjának a kormány minden támogatást megad.
14: Egyből elindultunk természetesen az üzem felé, mikor erről hallottunk, hiszen ez mindenkinek a közös felelőssége, az üzemeltetői, a kormányi, magyarországi, és mint a magyar kormány tagja ígérhetem, hogy a vizsgálatról részletesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot, és minden olyan tanulságot leszűrünk belőle, ami megelőzheti az ilyen baleseteket.
11: A MOL üzemétől több kilométerre is hallani lehetett a reggeli robbanást. Tiszaújvárosból Németh Csaba jelentkezett.
15: A robbanás helyszínén 20-an tartózkodtak, közülük többen egy robbanásbiztos irányító központban. A városban, ami innen körülbelül légvonalban olyan 4-5 kilométerre fekszik, ott is hallották a robbanást. 3 helikopter érkezett a helyszínre, ebből 2 szállított betegeket Debrecenbe, illetve egy arcsérültet a budapesti Honvéd kórházba szállítottak. A könnyebb sérülteket a Miskolci kórházba szállították, a súlyosabb sérülteket pedig a debreceni klinikán látták el.
5: Krónika a Kossuth Rádióban.
11: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök.
12: Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról, valamint a fideszes Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Ennek része egyebek mellett, hogy maximálnák a kormányfői megbizatás időtartamát.
11: Két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Program Plus programban, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter, aki emlékeztetett, megkezdődött a minisztériumok átvilágítása.
12: Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon, április 10-én 9 projekt támogatásáról döntött a tárca. A választás előtt csaknem 3 milliárd forintot kapott a Civil Út Alapítvány és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, mintegy 2 milliárd forintot a

0: 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az első négy hónapban az általános forgalmi adóból mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek.
1: Védvonal néven országos hálózatot hoz létre a Fidesz a politikai véleményük miatt üldözöttek védelmére, jelentette be Kocsis Máté, a párt politikusa.
0: A kezdeményezést Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is megerősítette közösségi oldalán. A hálózat feladata a jogsérelmek dokumentálása, a jogsegélynyújtás, valamint a személyes és online támadások elhárítása lesz.
1: Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, és javítani kell a légi kikötő megközelíthetőségét is, mondta a közlekedési és beruházási miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre.
0: Vitézi Dávid hangsúlyozta, a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat. Ezért a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett.
1: A szájos időben valós veszély az ukrán gabona árletörő hatása, ezért korlátozni kell a behozatalát, írt a közösségi oldalán az agrárminiszter. Bóna Szabolcs szerint jelenleg a Magyarországra érkező kukorica döntően Lengyelországból és Szlovákiából származik, miközben a két ország maga is tiltja az ukrán kukorica közvetlen behozatalát.
0: A miniszter hangsúlyozta, a döntéseknél a magyar takarmánygyártás, az állattenyésztők érdekeit és az élelmiszerbiztonságot is figyelembe kell venni. Közölte, a Tisza kormány a lehető leggyorsabban visszaállítaná az Ukrajnából érkező termékek korlátozását.
1: Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk.
0: Andrei Sebiha, ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újra felvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrei Sebiha ismét hangsúlyozta, rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezet időbeni megnyitása. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni a csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását.
1: A szőlő és a bor védőszentje Szent Orbán emlékére tartanak zarándoklatot holnap a tokai borvidéken. A kétnapos esemény ma 18 órakor Mádon egy kiállítás megnyitóval kezdődik, majd szombaton Monokon folytatódik, ahol 1771 óta őrzik a harmadik században élt vértanú földi maradványait, amelyet 14. Kelemen pápa adományozott Andrássy István grófnak, Monok főurának.
0: Az zarándoklat szervezője a Krónikának elmondta, holnap a Sarlós Boldogasszony templomban szent mise lesz, ami után körmenetet tartanak, és közös imádsággal kérik Szent Orbán áldását a régióban élőkre és egész Magyarországra. Béres Klára hozzátette, Szent Orbán kultuszának erősítését a 3 éve alapított egyesület is segíti.
2: Igyekszünk a legszélesebb körben megtalálni azokat az összefonódásokat, amely Szent Orbánnal, illetve a művészetekkel, a kultúrával és természetesen a hittel függnek össze, hiszen célunk, hogy a hitünket mélyítsük, a közösségi hitélményt megteremtsük, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a programok, ezek a lehetőségek hozzáférhetőek legyenek, különösen a mai felfordult és mindenki számára útkereső világban értékadót, lelki töbletet, erőforrást adni sokak számára.
3: Időjárás jelentés.
0: Napos idő, nyárias meleg várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, napközben 23-29 fok között várható.
1: Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra 16 órakor.
3: Műsor ajánlott.
4: Jó napot Magyarország! Juhász Zsoltal.
5: Mit szól hozzá, hogy az Európai Unió korlátozza a készpénz forgalmat jövő nyártól? És hallott arról, hogy csak az ellenzéki Fidesz és Mi Hazánk figyelmeztetése után lépett a Tisza kormány? Visszaállította az ukrán élelmiszer tiltását.
6: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-52-00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra.

0: után a Kossuth Rádióban.
1: Van, amikor a csend félelemmel és bizonytalansággal telik meg. De ki lehet belőle lépni, ahogyan az apostolok is tették Jézus halála után. Műsorunkban arról gondolkodunk, hogyan jut el az ember a félelemtől a bátorságig.
2: A csendtől a megszólalásig. Pünköst hétfőn este 6:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
4: Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Drónok a tudomány szolgálatában a legmodernebb szenzorokkal térképezik fel a környezetet és a múlt nyomait az ELTE kutatói.
5: Multi vagy hiperspektrális kamerák, amivel már kémiai információkhoz jutunk. Tehát nem csak annyit tudunk, hogy milyen hőmérsékletű, milyen színű, hanem akár azt is tudjuk, hogy milyen egészségi állapotban van egy növény, milyen kémiai összetételű egy adott anyag, gáz.
4: Madárcsicsergés közelebb, mint hinnénk. Egy egyszerű itató és életmentő lehet az aszályos időszakban.
6: Úgy találjunk helyet az itató számára, hogy ne legyen a közelben nagyon sűrű bokor, ugrásnyi távolságra, ahol például megbújhat egy macska, és miközben a madár ott jó vizesen, kicsit nehezebben tudna repülni, ráugrik, és akkor már meg is van az napi vacsorája vagy ebédje.
4: Maradékból új fogás, tudatosabb konyhai szokásokkal jelentősen csökkenthető az élelmiszerpazarlás.
7: Nem dobok ki, tehát nem tudok kidobni. Minden hús terméket a végén, ha marad, ledarálok. Most például csodálatos darált sonka várja a hűtőben, a sonka gombóc készítését, a vajjal való összekeverés után a meleg szendvics készítését, vagy ha nagyon sok lesz belőle, akkor kicsi dobozba lefagyasztom és ráírom a sonkakrém.
3: Trendidők.
4: A drónok ma már jóval többre képesek annál, mint hogy látványos felvételeket készítsenek a levegőből. A legkorszerűbb szenzorokkal felszerelt eszközök egyre fontosabb szerepet kapnak a tudományos kutatásokban is, segítenek a környezet állapotának vizsgálatában, régészeti területek feltérképezésében vagy akár földtani elemzésekben. Az ELTE multiszenzor drón képfúzió kutatócsoportja olyan technológiákkal dolgozik, amelyek rendkívül részletes téradatokat képesek előállítani ipari és tudományos célokra egyaránt. Hogy mire képesek ma a kutatási drónok, és milyen jövő állhat a technológia előtt, arról Vajda Klára beszélgetett Jung Andrással, az ELTE egyetemi tanárával, a kutatócsoport vezetőjével.
5: Ezeknek a drónoknak az a különlegessége, hogy nem csak egy szenzor teszünk rá, tehát nem csak egy színes képet tud készíteni, hanem mellé teszünk még olyanokat, amelyekkel hőtérképeket tudunk készíteni, lidar felvételeket, tehát több szenzor teszünk egymás mellé, minél többet, annál több információhoz juthatunk egy adott idő alatt.
8: Akkor nézzük meg közelebbről, melyek ezek, amit használnak.
5: Ugye az egyik leggyakoribb, amit mindenki használ szinte minden nap a hétköznapjaiban, az egy RGB kamera, ami a három alapszín felhasználásával készít valódi színes képeket. Ezeket a magasból is létrehozhatjuk, akár 100 méter magasból is. Emellett mindig nagyon izgalmas nem csak azt tudni, hogy mi milyen színű, hanem hogy milyen magas, milyen széles, milyenek a kiterjedései, és erre manapság a legcélszerűbb eszköz úgynevezett lidar, ez egy lézeres távolságmérő eszköz, amit tulajdonképpen ráillesztünk erre a színes képre, és akkor színes is, és háromdimenziós is lesz a kép. Nagyon sok olyan objektum folyamat van a Föld felszínen, aminek hőmérséklet változásai vannak, például egy felmelegedő objektum, egy tűzeset előtt álló valamilyen infrastruktúrális elem, vagy egy alacsonyabb hőmérsékletű vízfelszín, aminek érdemes a hőmérsékletét tudni, és nem kell közel lenni, nem kell hőmérőt használni fizikai kapcsolat felhasználásával, hanem a távolból tudunk képszerű hőmérséklet adatokat mérni, és hőtérképeket létrehozni, mint egy harmadik réteg ennek az információs csomagnak, és van még egy negyedik, ezek a multi vagy hiperspektrális kamerák, amivel már kémiai információkhoz jutunk. Tehát nem csak annyit tudunk, hogy milyen hőmérsékletű, milyen színű, hanem akár azt is tudjuk, hogy milyen egészségi állapotban van egy növény, milyen kémiai összetételű egy adott anyag, gáz, tehát ez egy olyan plusz információ, ami ugyanidő alatt, mint hogy a képet is elkészítjük, még rendelkezésre áll.
8: Milyen iparágok örülnek az önök kutatásainak?
5: Hagyományosan az ipari ellenőrzési folyamatok ilyen inspekciós célokra, például szélerőműveknek a vizsgálat, hogy abban magasságban fölmenni személyesen nem olyan egyszerű. Egy drónt felküldve ott a külső állapotának a megvizsgálása, repedések, anyaghiányosságok, változások jól detektálhatók egy drón alkalmazásával. Vagy egy kémiai gyár, tehát egy ipari kémiai infrastruktúra esetén, hogyha valami szivárgás van, forró pontok, foltok alakulnak ki, valamiért nem megfelelően működik egy folyamat, akkor a hőkamera segítségével ezt táborról fel lehet deríteni. Ugyanígy a mezőgazdaságban is egyre fontosabbak azok az eszközök, amelyekkel precízebben lehet dolgozni, ezt úgy hívják, hogy precíziós mezőgazdaság, és ott is ezeknek a szenzoroknak, drónoknak a feltárás, térképezés, célszerű anyagkijuttatás meghatározása során nagy szerepe van ennek a technológiának.
3: Trendidők.
4: Egyre hosszabbak a száraz, csapadékmentes időszakok, ami nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is komoly kihívást jelent. A szakemberek szerint sokat segíthetünk nekik már azzal is, ha vizet helyezünk ki a kertbe. Egy egyszerű madáritató nem csak felfrissülést jelent az állatoknak, hanem közelebb is hozza hozzánk a természetet. Hogy mire érdemes figyelni madáritatáskor, és miért különösen fontos ez az aszályos időszakban, arról Vajda Klára beszélgetett Kocsi Zsuzsa környezeti nevelővel, a Sasoló Ovisuli program vezetőjével.
8: Hogyan segíthetjük apró kis kedvenceinket, az énekes madarakat?
6: Elsősorban itatással. Nagyon sokan nyáron is szeretik még támogatni a madarakat, hogy tovább etetik őket, de ez nem, hogy nem támogatás, hanem esetenként még bajt is okozhat, főleg, hogyha magokkal etetünk, mert elképzelhető, hogy a szülőpár a fiókáinak is a magokat próbálja lenyomni a torkát, és hát cinkepár a fiókáit fehérje forrással, azaz rovar táplálékkal, elsősorban hernyókkal eteti. Egy mag még hogyha fel is törte és a belsejét próbálja a fiókának adni, akkor is teljesen más állag, és sajnos találtak már elpusztult cinkefészek aljat úgy, hogy a nyelőcsőben ott voltak a magmaradékok. Úgyhogy inkább felejtsük el az etetést, és aki nagyon szereti a madarakat, megnyugtatom, hogy talán még fontosabb számukra az enyheteleink miatt a nyári állandó itató és fürdési lehetőség biztosítása.
8: Hogy tudunk helyesen kialakítani ilyen itatóhelyeket, mondjuk, hogy ki tudjon jönni az itató peremére a kismadár?
6: Egy teljesen egyszerű virág alátét is megteszi. Ezeket fel lehet tenni valamiféle kis oszlopra, de a földön is el lehet helyezni, hogyha a földön helyezzük el, úgy találjunk helyet az itató számára, hogy ne legyen a közelben nagyon sűrű bokor ugrásnyi távolságra, ahol például megbújhat egy macska, és miközben a madár ott jó vizesen kicsit nehezebben tudna repülni, ráugrik, és akkor már meg is van az napi vacsorája, vagy ebédje, de egyébként nagy kritériuma nincs ezeknek az itatóknak. Legyen akkora, hogy például egy rigó méretű madár kényelmesen csapkodva jól megfürödhessen benne, és ezt rettenetesen élvezik, és nagy szükségük is van rá. Ha visszagondolunk, akkor már tulajdonképpen áprilisban el lehetett kezdeni itatni a madarakat, idén annyira aszályos és száraz volt a tavasz. Úgyhogy tényleg az etetésnél szinte fontosabbá válik a madárvédelemben a vízforrás biztosítása számukra.
8: És az itatóba mondjuk tegyünk egy követ vagy fadarabot, amire le tud szállni a kis madár?
6: Milyen jó gondolat. Hát a vízforrásra nem csak a madaraknak van szüksége, hanem minden élőlénynek, köztük az apró népnek is, tehát a rovarféléknek, és ők bizony egy virág alátétbe is belefulladhatnak, úgyhogy inkább az ő érdekükben jó beletenni egy követ, aminek a teteje kilóg a vízből, vagy akár egy nagyobb úszó fadarabot, amit a madár félrelök a szárnyával, amikor fürdik, tehát őt nem zavarja. Ellenben életmentő lehet egy lepke, egy bogár számára, hogyha túl lendületesen próbált iszogatni, és esetleg bele került a vízbe.
3: Trendidők.
4: Magyarországon évente fejenként több 10 kiló élelmiszer végzi a kukában, pedig sok maradék egy kis odafigyeléssel még új életet kaphat a konyhában. A tudatos tervezés, a kreatív főzés és akár a komposztálás is sokat segíthet abban, hogy kevesebb étel vesszen kárba. Szolnoki Gábor számára a gasztronómia mindig fontos része volt a mindennapoknak, és a pazarlásmentes szemléletet ma is természetesnek tartja. Arról, hogy miként válhat fenntarthatóbbá a konyhai működés, Ozsd Erika beszélgetett Szolnoki Gáborral.
7: Az eszmélésemtől fogva az étel újrahasznosítása az egy evidencia. Ha pörkölt készül, akkor abból rizses hús lesz, vagy húsos palacsinta. Nincs száraz kenyér. A száraz kenyérből zsemlemorzsa lesz. És ugye mindig voltak állataink, a legvégső megoldás, hogy nem kuka, hanem a porcos húsmaradék a kutyáké, és azt kevesen tudják, hogy a baromfi minden evő, ami él és mozog, az megeszi és hasznosítja. Nem dobok ki, tehát nem tudok kidobni. Minden hús terméket a végén, ha marad, ledarálok. Most például csodálatos darált sonka várja a hűtőben, a sonka gombóc készítését, a vajjal való összekeverés után a meleg szendvics készítését, vagy ha nagyon sok lesz belőle, akkor kicsi dobozba lefagyasztom és ráírom a sonkakrém.
8: Amit a kertben megtermel, abból miket készít, és ami már fölösleg, azt hogy teszi el, hogy hasznosítja?
7: Kedvenc növényem a mángold, félemberdi leveleket tud hozni jó időben, és amit nem készítek el, azt egyszerűen lefagyasztom. De olyanokat próbálok termelni, amiből nem keletkezik fölösleg, tehát nincs annyi új hagyma, amit ne ennék meg. Októberben elvetek 1000, szó szerint, vagy eldugatok 1000 hagymát, és kis szeruza vékonyságútól, nagy új vastagságúig egyfolytába eszem. Rukkola, zsázsa, aranyárban fizetjük meg a boltba, kaszálni lehet, olyan mennyiségbe tud termelni, szőlő, abból is a legegyszerűbb, legkevesebb gondozást okozó például Otello, amit egyébként ledarálva fogyasztunk. Barack, 2-3 barackva, lekvár.
8: És a barack maggal csinálnak valamit? Készült belőle valami?
7: Sárga barack mag természetesen megtörik és megesszük. Hát az teljesen nyilvánvaló. Sokan nem tudják, hogy az nagyon finom.
8: Hogy lehet rászoktatni, rávenni az embereket arra, hogy ne pazaroljanak, amit lehet újra hasznosítsanak?
7: El kell döntenie, hogy létező alternatíva, hogy a földből például hagymát termelek, vagy nem létező alternatíva. Akinek nem létező alternatíva, annak nem kell ezzel foglalkoznia. Akiben pedig egy pici érzés van, hogy érdemes ezt kipróbálni, jó fajtákat kell választani, és kis területen kell kezdeni. És nem szabad elkeseredni, ez nagyon fontos. Ez természet. Ha bemegyek egy multiba, mindig ugyanolyan színi, ugyanolyan méretű, ugyanazon a polcon van ugyanaz, hogy számomra esetleg ehetetlen, az egy más kérdés. A természet nem ilyen. Ma sikerül, holnap nem. Ma süt a nap, holnap jégeső jön. Ez egyébként egy tanítás is, egy élettanítás is. Függök a természettől. Nem szeretem a műanyagot. Bevásárló szatyrom van. A papír, papírgyűjtésbe kerülhet, de van például cserépkályhánk, és a cserépkály az azt jelenti, hogy a kertben nincs fa hulladék, mert hogy minden fa hulladékből meleg lesz. Mindent gyűjtünk és mindent újrahasznosítunk. Egy kertes házban, egy vegyes tüzelésű kazán, az egyértelműen energiatermeléssel spórol.
3: Idők.
4: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regény Eszter összeállítását hallják.
9: Infrahangos tűzoltás. Egy amerikai cég olyan új tűzoltási módszert fejleszt, amely víz és hab helyett alacsony frekvenciájú hanghullámokat használ a lángok elfojtására. A technológia lényege, hogy az infrahang elvonja az égéshez szükséges oxigént a tűz környezetéből, így segítve annak megszüntetését. Szakértők szerint a módszer egyik kihívása, hogy nem hűti le a felületeket, így a visszagyulladás kockázata továbbra is fennáll. Szegedi kutató a bolygóvédelmi verseny élén. Tölgyesi Csaba, ökológus nyerte a Frontiers Planet Prize magyar fordulóját, amely a világ egyik jelentős fenntarthatósági tudományos versenye. A díjazott kutatás arra figyelmeztet, az erdősítés és az élőhely helyreállítás önmagában nem képes ellensúlyozni a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó kibocsátást. A tanulmány szerint a természet helyreállítása csak akkor lassíthatja érdemben a klímaváltozást, ha közben csökken az olaj, gáz és szén felhasználás is. A Frontiers Planet Prize-ban idén 25 ország kutatói közül választják ki a 3 nemzetközi győztest, akiket januárban hirdetnek ki Davosban.
4: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb hétfőn 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ide.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Folytatjuk a magyar írásbeliség kialakulásának történetét bemutató sorozatunkat, és ezúttal az első magyar nyelven fennmaradt verssel, az Ó Magyar Mária síralommal foglalkozunk. Hoffmann István nyelvésszel, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Az első magyar vers keletkezése bő egy évszázaddal követi a halotti beszéd keletkezését. Korábban vajon nem írtak magyar nyelven verseket?
2: Az Ó Magyar Mária síralom egy 1300 körül keletkezett kódexben, tehát latin nyelvű kézzel írott könyvben, egy oldalon vendégszövegként szerepel, azonban maga a vers valószínűleg egy kicsit korábban keletkezett, néhány évtizeddel korábban, tehát a magyar költészetnek az első alkotása közel sem 1300-hoz köthető. De ne gondoljuk azt, hogy csak az írásbeliségben létezett magyar költészet, hiszen nyilvánvaló, hogy az ősköltészet, az ősi népköltészet az egy folyamatos, évezredes hagyománnyal rendelkezett már akkor is. Csak hát ezeket nem jegyezték le. Ez az újfajta kultúra, ami Európában az írásbeliséghez és a latin nyelvhez kötődött, jelentette azt a változást, hogy a verseket, azoknak egy bizonyos típusát legalábbis, amik ehhez a kultúrához tartoztak, írás is rögzítsék. Tehát tulajdonképpen ez az első magyar nyelvű vers, amely egyben a finnugor nyelveknek is az első műköltészeti fönnmaradt irodalmi alkotása, ebben az új tematikában, ebben az újfajta kultúrában jelent csak elsőséget.
1: Feltételezhető, hogy voltak már korábban is lejegyzett versek, csak ugye ezekről nem tudunk.
2: Szerintem egészen biztos, hogy születtek már akár évszázaddal korábban is irodalmi céllal, ha úgy tetszik, versek. Éppen ennek az Ó Magyar Mária síralomnak a rendkívül magas művészi színvonala mutatja, hogy ez a semmiből, mint egy nem pattanhat ki, hanem valamiféle fejlődési folyamat van mögötte már.
1: Nézzünk egy-két példát akkor a versben használt művészi eszközökre.
2: Az egyik legjellemzőbb az alliteráció. Ugye ez azt jelenti, hogy az egymást követő szavak azonos másolhangzóval kezdődnek, mint egy kezdő rím ad egyfajta belső ritmust, belső összefüggésrendszert a verseknek. Ilyen módon kezdődik már az Ó Magyar Mária síralom, valék, sirom, tudatlan, sirolmol, sepedek, azaz síralom, tudatlan voltam, tehát nem tudtam mi a sírás, sirolmol, sepedek, azaz síralommal sírok, szepegek értelmű. Vagy hát a legklasszikusabb példa erre az alliterációra, ebből a versből, a világ világa, virágnak virága. Ez nem csak alliteráció, tehát négyszer is V-vel kezdődő szöveg van, hanem egy úgynevezett figura etimológika. Ez is egy jellegzetes költői eszköz, azt jelenti, hogy ugyanazt a szót összekapcsoljuk egy szerkezetben, megismételjük, ennek az a feladata, hogy fokozza a hatást.
1: Világ világa. Mit jelent ez a versben?
2: Ez a világ nem ugyanaz a világ két említésben. Mert az első világ az a világ mindenség, a földkerekség. A második világ az a világosság, a fényesség. Azt jelenti, hogy a világ mindenségnek a fényessége, ez a fényes. Ez itt egy metafora. Ez Jézusra vonatkozik. Valójában viszont egy elvont erkölcsi értéknek a metaforája is, vagy a folytatása, a virágnak virága. Hát az mit jelent? Legszebb a virágok között. Igen ám, de ez a virág, ez Jézusnak a metaforája megint, ugye? Te vagy a virág, aki a virágok legszebbike.
1: Érthették-e ezeket esetleg máshogy is abban az időben?
2: Adott esetben többféleképpen értelmezhető szöveg volt ez. És mivel a középkorban a virág metaforát Máriára is gyakran használták, sokan esetleg úgy érthették a virágnak virágát, hogy Máriának Jézusa. Tehát egy nagyon egyszerű, kézzelfogható azonosítást is kínálhatott.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunk a legközelebb hétfőn ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Üzemi baleset történt reggel a Moltiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, 9 sérültje van. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. Visszavonul az aktív filmezéstől, és távozik a megafilm éléről Kálomista Gábor. A Thália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. A Köztér YouTube csatornán megjelent beszélgetésben kritikát fogalmazott meg a magyar filmtámogatási rendszerről, a szakmai párbeszéd hiányáról. A jövőben arra számít, hogy egy teljesítmény alapú, politikamentes filmgyártás jön létre. Bronzérmet kapott a Bartók film a New York-i film és televíziós fesztiválon. A koncertfilmet tavaly ősszel forgatták a Keller András művészeti koncepciója alapján szervezett Bartók fesztiválon. A film a Kékszakálú hercegvára egy felvonásos operáját és második hegedű versenyét dolgozta fel. Az alkotás főszereplője a Koncertó Budapest és Keller András művészeti vezető, hegedű művész karmester volt. Napos idő, nyárias meleg várható a hétvégén, eső nem lesz. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok lesz. 15 óra 32 perc.
4: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
5: Az 30 éves a Vígszínház jubileumi új évadot indít a teátrum 6 bemutatóval. A Vígszínház igazgatóját, Rudolf Pétert kérdezzük. Csini Baba koncert a Katona József Színház művészeivel és vendég énekeseivel a Budapest Parkban május 28-án. 27. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál a Pannonvár Színházban Veszprémben, valamint Mésző Miklós Saulus című műve a Rádiószínház kínálatában. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A kalendáriumot a Kossuth Rádió élő kulturális ajánló műsorát hallják. A szerkesztő Márta Renátó, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta.

0: Rudolf Pétert, a Vígszínház igazgatóját a szerkesztő Márta Renátó kérdezi.
1: Cseresznyéskert, Cserdes királynő, bohém élet, de lesz 4-6 Kék Jázmin és a két hétfő emléke is a Vígszínház és a Pesti Színház színpadán a következő évadban. A stúdióban a teátrum igazgatója, Rudolf Péter Kossuth Díjas színművész rendező, szeretettel köszöntöm.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást.
1: Azért már Gombócból is sok a 130. 130 éves a Vígszínház, és hagyományosan ünnepeltek május 1-én. Milyen volt visszatekinteni ennyi évtizedre?
2: Hát egyszerre felemelő, és valamiféle tartást is ad. Tehát van benne valami ijesztő, de tartást is ad, hogy az ember egy ilyen nagy történetnek a pici része, kicsi fogaskereke, és ugyanez a mondat tud közben erőt adni, hogy milyen nagy történetnek a része az ember. Igyekeztünk méltósággal ünnepelni, ami kicsit ilyen közhelyesen hangzik természetesen, de a műsorunk a 130 év kapcsán kétszer is lejátszott anyag, ahol kiült a Vígszínház teljes társulata, mint egy szimfonikus zenekar szemben a nézőkkel, bal oldalon Presser Gáborral és egy zongorával. Ez közben egy nagyon egyszerűnek tűnő dolog, de ez egy komoly döntés volt, hogy egy ilyen robogó, sürgő, forgó világban egyszer csak egy olyan anyaggal álljunk elő, ahol bízunk abban, hogy a néző akkor is moccanatlanul befelé figyelve és kifelé figyelve egyszerre tudja nézni az előadást, amikor kifejezetten a tartalom és ezek a levelek tulajdonképpen egy-egy monológ, úgy lettek összeválogatva, színészek levei egymáshoz, igazgatóhoz, rendezőhöz, civilek levelei, gazdasági igazgató levelei. Tehát ez a 130 év, ez közben nyilván nem csak a Vígszínház története, és nem csak a magyar színházkultúra története, hanem a magyar történelem maga. És ezzel az előadással úgy érzem méltóképpen ünnepeltünk. A másik oldalon persze megpróbáltuk azt a fajta kettőséget folytatni, hogy létrehoztuk a Vígstream házat, ami a kor technikáját vesz igénybe, hogy közben eljuthassunk a módban készült előadásainkhoz, amiket most meg lehet majd tekinteni, és az ünnepre való tekintettel most ott van a Víg 125 című fikciós dokumentumfilm, amit még a Covid alatt egészen abszolút körülmények között forgattunk. A társulat minden dolgozója benne volt. Ezért nagyon büszke vagyok, hogy ez létrejött, és ezt is meg lehet tekinteni.
1: Az ember tiszteli a hagyományokat, szereti a hagyományokat, vissza is szeret nyúlni hozzájuk, azonban újítani is kell, hogy a fiatalokat bevonzuk. Milyen törekvései vannak a következő 130 évre?
2: Fiatal rendezőket hív az ember, és a tematikában is meg kell találni azt. Persze végben nagyon fontos, hogy nagyon sokakat szólíts meg egyszerre, és ilyen volt a Letargia című előadásunk, ami tavaly készült, és az egy nagyon nagy döntés volt, hogy a 130 éves, vagy akkor még 129 éves valakra egy olyan molinót függesszünk fel, aminek a feliratát nem tudja elolvasnia. Az átlag színház bérletes, mert a fiatalok nyelvén íródott. De önmagában ez így túlmutatóan is az, hogy ez a fiatalok, kamaszok, érettségére készülők, nagy kamaszok nyelvén is íródott ez a darab, ez egy lehetőséget adott arra, hogy a kíváncsi nagypapák, nagymamák, apák és anyák, akik akarják érteni a saját gyerekeiket, eljönnek. Tehát nyilván, amikor egy ilyen történelmi időket élünk, szinte Shakespeare időket, amikben most vagyunk, ott nagyon sok mondat a színház jelenlétségéből adódóan egyszer csak átalakul, más értelmet nyer, tehát egy évad összerakásánál ez egy külön kihívás, tehát amikor a felelősségről beszélünk, akkor meg alapvető felelősség, hogy tele legyen a színház. És hát ugye a Pesti maga az is egy 515 férőhelyes, a Vígszínház meg közel 1100-as, tehát a üres színház nem színház, tehát amikor összerakja az ember az évadot, akkor ez a fajta kötelező megszólítás az ifjúságnak, az egy nagyon észszerű, tematikai, erkölcsi és piaci kérdés is.
1: És hát fontos görbetükröt állítanunk a fiatal generációnak is, a 4-6 című előadás is ezt a célt tűzte ki.
2: Igen, ez is hasonló módon készül, reagálva frissen a történésekre. A 4-6 az egy fix helyszínen játszódó találkozási pont, amit szerintem nagyon sokan ismernek a városban, ahol nagyon sok ember térhet be, nagyon sokféle ember térhet be, és nagyon érdekes viszonyok alakulhatnak ki egy ilyen térben, aminek nyilván vannak fix szereplői, és közben vannak a vendégek. Tehát egy forgatag, egy látlelet, egy nagyon fontos hely a városban, és ez emelődik a színpadra, és ennek lesz egy dramaturgiája, ami még egyszer mondom, az lesz a cél, hogy megint csak némileg folytatva ezt a gondolatot nagyon jelenidejek tudjon reagálni, és meg tudjon szólítani sokakat.
1: Azért nincsen egyszerű dolga. Nyilván kell a klasszikusokat is bemutatni a fiataloknak, újat is kell mutatni, de hogyan lehet megtartani ezt az egyensúlyt? Nyilván vannak olyan levehetetlen előadások, mint a Padlás, a Dzsungelkönyve, vagy a Pál utcai fiúk, de hát teret ad közben az újnak is, és az egyensúlyon van a lényeg talán.
2: Hát ugye három játszóhely, sőt, hát most már négy játszóhelyünk van, bocsánat, de elhibáztam, wow. Szóval négy játszóhelyünk van, hiszen ott van a szalon is, amelynek egyre dúsabb a programja, beszélgetésektől új darab felolvasása, elkészült egy monodráma is, Radnai Csilla zenés estje, a Zonnereize, tehát ott is van egy élet, az is egyfajta megszólítása a nézőknek, a házi színpadon, ahogy mondtam, készülnek a kortárs magyar darabok, és a klasszikusok, nem is lehet másképp színházat csinálni, ez része a színház csinálásnak, az életünknek, nyilván nem véletlenül. Egyrészt, mert a dolgok nem változnak. Tehát amire rámutat Shakespeare, Chekhov, néha ijesztő módon olyan mondatokat olvas az ember, egy jó fordításban, ahol a néző azt hiszi, hogy ezt te oktrojáltad bele az előadásba, pedig nem. Úgy tűnik, hogy az emberiség semmiből nem tanul, de szerencsére állandó azoknak a száma is, akik ezt nehezen tudják elfogadni, és próbálnak regényben, költészetben, színházcsinálásban valahogy reagálni arra, hogy kik vagyunk. 6 bemutatóval készülünk, a Víg Színházban 3, a Pesti Színházban 3, természetesen folytatódik a házi színpadi kortárs magyar darabok bemutatója, és a szalonban is lesz élet, de most koncentrálok akkor a végre, hogy említettem a 4-6 című tulajdonképpen kortárs darab, ifja Vinyászki Attila rendezésében, Alexander Bargman, Cseresznyéskertje, mint nagy klasszikus, ott lesz velünk, és a Csárdás királynőt rendezi Kálmán Imre Csárdás királynőjét, Mohácsi János. Érdekes módon Kálmán Imre egyébként a Víg Színházban debütált, de Csárdás királynő először lesz a Vígben. A Pesti Színházban pedig Arthur Miller 2 hétfő emléke című előadása lesz, Fehér Balázs Benő rendezésében. Ez egy önéletrajzi darab, az az érdekessége. Arthur Miller maga dolgozott egy ilyen közegben, és a 2 hétfő egymásra rímeltetése ad egy ilyen lírai realista humorra látszőt. Ezek azon, hogy az emlék a leegyszerűsítés közhelyeket mond, de egy nagyon szép darab, hát Arthur Miller szerintem a színházba járóknak önmagában vonzó cím. Ezt követi a Bohém élet, Henri Murger, hát ez francia szó, megpróbálom jól ejteni a szerzőt, Murger, azt hiszem így kell ejteni, Bohém élet, nem az operát adjuk elő, az alcím Párizsi életképek, Valló Péter rendezésében. Itt is egy nagy klasszikus, egy vonzó cím, és nyilván ez közben egy saját anyag készül majd a librettóból. És ezt követi, ez már 2027. február vége, március eleje, Budi Ellen Kék Jázmin című filmjének az adaptációja a Hegedűs D. Géza rendezésében. Ezzel a 6 bemutatóval készülünk.
1: 130 éves a Víg Színház, a klasszikust és az újítást sem veti meg a teátrum. Stúdió vendégünk Rudolf Péter Kossuth Díjas színművész rendező, a Víg Színház igazgatója volt. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: A Katona József Színház 40. születésnapját különleges szabadtéri koncerten a Budapest Parkban ünnepelték még 2023-ban. A színészek mellett vendégénekesek idézték meg a 60-as évek táncdal fesztiváljának hangulatát. Az ünnepet a nagy sikerre való tekintettel azóta minden év májusában megrendezik. Idén május 28-án csütörtökön este. Babucs Kriszta a beharangozó sajtótájékoztatón járt.
1: A Csini Baba sok mindent jelent, nekem legalább három dolgot. A Csini Baba először volt egy sláger, aztán a 90-es években lett egy kultikus film. Évek óta pedig a Csini Baba a Katona József Színház koncertjét jelenti a Budapest Parkban. Ez számomra is Fulajtár Andreának.
2: Hát nekem is a Csini Baba most már egyértelműen egyenlő az itteni koncerttel a Budapest Parkban. Ugye a 40 éves évfordulóra álltunk össze énekesekkel a társulat, Kazimír Anna-Mari ötlete alapján, akkor még nagyon rettegtünk. Tehát az első koncertnél emlékszem arra a feelingre, hogy meg tudjuk-e csinálni, és hatalmas élmény volt, és a nagy sikerre való tekintettel következő évben is megcsináltuk, és a nagy sikerre való tekintettel következő évben is, és most idén eljutottunk oda, hogy a rendszerváltás éveinél tartunk már zeneileg, zenei világban, ami hallatlanul izgalmas, és nagyon felszabadító erejű. Én akkor 16 éves voltam, amikor a rendszerváltás volt. Imádom azokat a slágereket, amik abban az időben születtek. Rengeteg új lépőnk is lesz a korábbi csatlakozók mellett, úgyhogy én nagyon várom. Május 28-án találkozunk a Budapest Parkban.
1: Hogy alakult a dalok kiválogatása, választása? Lehetett személyes kedvenceket is kérni?
2: Ilyenkor mindig van egy nagy előválogatás, és akkor ugye az adott periódus, tehát most a 80-as évektől a 90-es évek közepéig ez volt a merítés, és akkor nyilván az előadók személyiségéhez is nagyon alkalmazkodva vannak a dalok kiválasztva. Én például Hernádi Judit Sohasem mond című dalát is fogom én énekelni, de részt veszek a KFT Afrikájában is. Tehát mindenki beleszólhat, de azért alapvetően mégiscsak annak a zenei világnak a valamienségét akarjuk jól színpadra vinni, amiben Duda Éva koreográfiái meg táncosai is mindig elképesztő segítséget adnak, mert nagyon látványos és nagyon izgi koreográfiákat talál ki az Éva.
1: Jelent ez bármi nemű komfortzóna átlépést, kilépést a művészeknek a színházban?
2: Rózai színésznek mindenképpen, persze. Azt nem mondom, hogy teljesen gyakorlatlanok vagyunk abban, hogy közönség előtt énekeljünk, de azért ez a koncerthelyzet, ez a hangulat, ami itt a parkban van, ez az atmoszféra, ez nagyon-nagyon más, mint amihez egy prózai színész szokva van, meg hát olyan léptékű a produkció maga, hogy ez nagy kihívás, és hihetetlen adrenalin löket. Tehát, hogy emlékszem, minden ilyen alkalom után mindenki a remegéssel vegyes, ujjongásokkal teli, tehát egy olyan állapotba kerülünk a közönség reakcióival, meg egyáltalán az egész hangulattal kapcsolatban, amit utána napokig még viszünk magunkkal.
1: Hamarosan itt az időpont, május 28, már említettük. Elkezdődtek-e már a tényleges próbák?
2: Ó, persze. Most még a korrepetíciós szakasz van, de kezdődnek már a koreográfia próbák, meg a zenekari próbák is, úgyhogy persze.
1: A Budapest Park találmánya a Csini Baba koncert?
3: Ez nem ilyen egyszerű, én akkor még a Katona József Színházban dolgoztam, és valójában nem azt találtam ki, hogy Csini Baba, az már egy közös ötletelés eredménye volt, hanem akkor a Covid után voltunk, illetve 40 éves volt a színház, és borzasztóan ki voltak éhezve a művészek a közönségre már évek óta. Nagyon nehéz időszak volt. Én rajongok a színészekért, nagyon szerettem velük dolgozni, és szeretem nagyon a Budapest Parkot, és egyszer csak eszembe jutott, hogy hogy lehetne bepótolni azt a nagyon sok elmaradást, amit ők a siker hiányában megtapasztaltak azokban az években, amikor nem lehetett kimenni, meg osztott nézőterek voltak, kevesen jöhettek csak be. És valójában az ötlet az volt, hogy milyen jó lenne egy olyan koncert, ahol ezek a csodálatos tehetségek megmutathatják, hogy ők nem csak csodálatos prózai színészek, hanem egy koncerthelyszínen is megállják a helyüket énekesekkel együtt, és én azt szerettem volna, hogyha legalább 10 000 ember tapsol ezek az embereknek, és ez megvalósult, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, és főleg azért örülök, mert nekik ekkora sikerben lehet részük, és nagyon megérdemlik.
1: Kazimír Anna Mária ötlete volt annak idején, tehát a Katona születésnapja itt a Budapest Parkban, hogy ünnepelje meg a társulat vendégzenészekkel, énekesekkel együtt. Ez volt egy terv egyszer és megismételhetetlen alkalomként. Most viszont ez már a 4. év, hogy itt újra összejön a Katona József Színház rajongótábora, és akár a dalok rajongói a Budapest Parkban. Ezek szerint egy soha nem várt siker volt ez.
3: Abszolút kísérleti projektnek kezeltük, fogalmunk nem volt, hogy mi lesz belőle, de nagyon lelkesen vágtunk bele. Most már nem lehet kísérletinek nevezni, szerintem annyi történt, hogy kiderült, hogy a kísérlet működik.
0: Csényi Baba koncert tehát idén is a Katona József Színház művészeivel és vendégénekesekkel, akik a rendszerváltás éveit idézik meg a 90-es évek magyar slágereivel. A helyszín a Budapest Park, május 28-án.

0: Május 26-án kezdődik és egészen 30-áig tart Veszprémben a Tánc Nemzetközi Kortárs Fesztivál. A független Pannonvár Színház szervezésében immár 28. alkalommal rendezik meg az eseményt, amely a Magyar Kortárs Táncművészet verseny találkozója, Veszprém kiemelt fesztiválja. A színházi tereket kitágítják, utcák, épületek, civil közösségek fogadják be, játsszák és élik meg a produkciókat. Idén a zsűri elnöke Pongor Ildikó, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész lesz. Felszegi Csaba riportja, a sajtótájékoztatón készült, amelyet stílszerűen a Táncvilágnapján tartottak.
1: Vándorfi László, a veszprémi Pannonvár Színház igazgatója, fesztiváligazgató. Lassan 30 éve szervezik meg ezt a fesztivált. Ez a táncnak, a műfajnak szól, hogy ennyire népszerű, vagy ennyire jól csinálják?
2: 28 éve, amikor először megcsináltuk, akkor még a Petőfi Színházban voltam vezető, akkor valóban újdonságnak számított. Sehol a vidéken főleg nem volt kortárs táncszínházi fesztivál. Már akkor összművészeti fesztivál volt, tehát magához hívta a társ művészetéket, főleg a fotóművészeti tárlat volt nagyon érdekes, mert naponta fotóztak a fotósok, éjszaka előhívták hagyományos technikával, és másnap reggel pedig már kiállítás nyílt az aznapi fotókból, de voltak zenei programok, képzőművészet és egyebek. Hát ez így, mert 28 évig különböző szituációkban, különböző anyagi lehetőségekkel. A csúcspontunk az 2023-ban volt a Veszprém Európa Kulturális Főváros keret, amikor igazából nemzetközévé tudott nőni a fesztivál.
1: Kortárs fesztivál, és azt gondolom, hogy a modern szó jut eszembe rögtön, de azt is láttam, hogy például a Litéri nagyon híres Zöldág Néptánc Együttes is fellép, tehát nagyon összművészeti, sokfajta típusú művészeti fesztiválra kell gondolni?
2: Igen, ez egy gyűjtő fesztivál. A Litériek egy kísérő műsorban lépnek fel, tehát ők nem versenyprogram. A versenyprogram, mert hogy zsűrizett fesztivál, az kizárólag a kortárs táncművészeké. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy fiatal együttesek, fiatal alkotók, új megközelítések jelenjenek meg a fesztiválon, és kialakult egy törzs közönsége itt Veszprémben már, akik várják a fesztivált, és akár éjszaka közepéig tart az aznapi program, itt vannak. Idén elsősorban táncművészeti produkciók lesznek, lesz egy ilyen igazi összművészeti, nagyon érdekes, a Balácai római romokban lesz Géczi Jánosnak egy olyan kiállítás, ami több rétegben letépett óriás plakátok anyagaiból áll össze, mint képzőművészet, és abban a térben még ráadásul kortárs tánc is, tehát az egy nagyon különleges dolog. Lesz gyerekprogram.
1: Halljuk is a hangokat, különben rengetegen vannak.
2: És a mai napon pedig, ugye ez egy kis bevezet, Táncvilágnapja van, most van a sajtótájékoztatónk, és utána pedig itt a nagy teremben egy teltházas gyerekprodukciónk, ami veszprémi tánctagozatunk, a Veszprémi Táncműhely ad elő egy mesét, aminek a lényeg egy interaktivitás, tehát mindenki meg lesz mozgatva, a közönség legyen az felnőtt vagy gyerek, és utána elmennek öt próbaterembe, és különböző veszprémi tánccsoportok a saját stílusukban tartanak workshopot, népszerűsítvén a tánc műfaját, és ez benne van a Veszprém Balaton sportrégiós projektben is.
1: Hiszen azért, mozog mindenki.
2: Hiszen a tánc és a mozgás különösen idegen egymástól, ez a két műfaj. Hát így nézünk ki.
1: Ami nekem nagyon tetszik, hogy szabadtéri előadások is vannak. Éppen néztem, hogy az Óvárdi téren a belvárosban szobrok között mutattam be performance. Igen. Talán erre kell gondolni?
2: Igen, nem csak az Óváros téren, hanem van egy a postánál fönt a városközpont másik központjában. Igen, három szobor van, amit bejátszanak két csapat is a fesztivál alatt, tehát ez egyik szabadtéri program, de ahol most állunk a hangművelő csarnoka, itt is lesz előadás. Hát lényegében ahova megyünk az épületbe, mindenhol történik valami.
0: Felszegi Csaba riportját hallották. 105 éve született és 25 éve hunyt el Mésző Miklós Kossuth díjas író, a Rádiószínház Pünkösd vasárnapjától május 24-től műsorára tűzi Saulus című regényének hangjáték változatát. A részletekről a felelős szerkesztővel, Völgyi Tóth Zsuzsával beszélgetett Babucs Kriszta.
3: Már évek óta szerettem volna, hogy ez a mű elkészüljön, sőt olyannyira szerettem volna, hogy azt hittem, amikor most szerkesztettem itt a következő heteknek a rádiószínházi programációját, azt hittem, hogy mi ezt már megcsináltattuk, és hogy ez már le is ment, már adásba is volt, amikor kiderül, hogy én ezt csak szerettem volna. Na hát aztán neki is kezdtünk, és hát igen, nagy erőkkel és gyorsan kellett dolgozni a külső gyártónak, hogy ez elkészülhessen, és hát az is kiderült, hogy bár egy elég vékonyka kis kötetről van szó, akinek otthon megvan, az tudhatja. Annak ellenére 10 részben készült el a hangjáték.
4: Milyen háttérinformációkat tudunk meg, ha nem csak a művet szeretnénk hallani epizódról epizódra?
3: Valójában ugye a cím már adja a témát, tehát mindenki gondolhatja, hogy ez a Pál fordulatról szól, tehát Szent Pál hogyan lett Szent Pállá Saulusból, de igazából a szerző csak odáig írja a történetet, amikor ez a Pál fordulás megtörténik. Pontosabban előtte be is fejezi. Tehát nem az érdekli őt, hogy aztán Szent Pál mivé lett, hanem hogy ez a küzdelem, ami egészen odáig vezeti el az embert, és hát nem feltétlenül csak a bibliai történetről van itt szó, hiszen hát ez jellemző a 20. századi szerzőkre főleg, de más korokba is, hogy nem véletlenül helyezik át egy régi korba az aktualitásokkal teli történetet. Hát vastagon a kommunista évtizedek alatt írta Mészöly ezt a könyvét is, és hát nagyban persze rejtve kellett maradjon egy csomó olyan létfilozófiai kérdés, amiket ő ott ebben a műben boncolgat, illetve felmutat. Más különben pedig arról is szó van, hogy saját íróvá válását is bemutatja ezáltal, vagy hát valamiképpen ezt is felfedezhetjük ebben az emberi küzdelemben, ami Saulus küzdelmét jelenti.
4: A Saulus című művet tehát rádiójátékként vagy hangjátékként hallgathatják meg e hét vasárnapjától, tehát május 24-től. A hallgatók itt a Kossuth Rádióban egy vagy két epizód hangzik el esténként, és a kulisszában nyilván a hátteret is megismerhetjük. Kikkel fogsz beszélgetni?
3: Szörényi László professzor úrral beszélgetünk egészen maratoni hosszúságban. Hétfőn, szerdán és pénteken az elhangzó aktuális rész előtt van egy félórás beszélgetés mind a három napon, és mind a három napon ő tündököl gondolataival, mert hogy ennyi mondani valója volt a tanár úrnak ezzel a művel kapcsolatban. És hát vasárnap ugye az ünnepnapon kezdjük, de ahogy tudhatják, a Rádiószínház hűséges hallgatói hétvégente csak egy-egy rész megy, tehát az első rész vasárnap, és akkor hétfőtől pedig szépen kettesével, illetve hát hétfő szerdán pénteken, amint mondtam, beszélgetés előzi meg a részeket.
4: Amikor a fejben megszületett a gondolat, hogy ez készüljön el, aztán ez valóságá is vált, meghallgattad már az epizódokat, az egész művet?
3: Az egészet egyben még nem, de azért már belehallgattam, és hát ismerős hangokat fedeztem fel. Most nem is szeretnék mindent elárulni a kedves hallgatóknak, hát ha ők is rájönnek, hogy a Tália Színház színművészei közül ki mindenki szerepel ebben a darabban. Én is szeretem azt, hogy amikor már premiér van, amikor ténylegesen a rádióba hangzik el, van, hogy akkor hallom igazán teljes hosszában a műveket, mert azért az mindig egy olyan külön ajándék, amikor az ember, mintha végigolvashatnánk egy könyvet. Tehát te is tudod, Kriszta, hogy a mi szakmánkban nagyon sokszor az ember szerkesztői olvasásról olvas például el egy könyvet, és amikor lenne rá idő, akkor már nem olvassuk el, mert akkor már úgy is tudja az ember kívülről. De hát így vagyok én ezzel is.
0: A Rádiószínház pünkösd vasárnapjától május 24-től műsorára tűzi tehát Mészöly Miklós, Kossuth Díjas író, Saulus című művének hangjáték változatát. Az első epizód vasárnap este 9:30-kor hallható itt a Kossuth Rádióban.

0: Műsorunk végén két keresztény filmet ajánlunk önöknek, egyik a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma, másik pedig a Carlo Acutis, a Mennyország nem várhat című alkotás. A Sacré-Cœurt mától Budapesten az Uránia mozi vetíti, de várhatóan a Szegedi Belvárosi moziban és a Debreceni Apolló moziban is műsorra tűzik majd. A Kalendárium korábbi adásában mesélt a Sacré-Cœur című alkotásról Torgyán Attila, a Keresztény Filmes Misszió Alapítvány alapító elnöke.
1: Történt egy nagyon érdekes dolog, hogy egy éve körülbelül Franciaországban bemutattak egy filmet, aminek ez volt a cím, hogy a Szent Szív, vagy Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma. És ez a film egy hatalmas lázat indított ki Franciaországban, egy teljesen váratlan lázat. Sorba álltak a mozik előtt, tényleg tömött sorok, be se lehetett jutni. Több mint 500 000 megnézték rövid idő előtt. Óriási kasszasiker volt, az emberek megtértek utána.
0: A Kalendárium véget ért munkatársaink nevében, Rácz Dorottya, Márta Renátó és Babus Kriszta nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották, viszont hallásra.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklör, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estjével. A 100 éves Kurtág György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió hírműsora.
5: 16 óra, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit főbb híreink először röviden.
6: Vizsgálják a reggeli tiszaújvárosi baleset körülményeit. A MOL egyik üzemében egy ember meghalt, 5-en súlyosan, 4-en könnyebben sérültek meg.
5: 6 év szünet után ismét van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között.
6: Napos idő, nyárias meleg várható a hétvégén, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Tiszaújvárosban üzemi baleset történt, az esetet a hatóságok és a cég is vizsgálja. Az eredményekről részletesen tájékoztatni fogják a lakosságot. A városban reggel történt robbanás a MOL egyik üzemében, egy ember meghalt, a legutóbbi adatok szerint 5-en súlyosan, 4-en könnyebben sérültek meg.
6: A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak.
5: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta az olajtársaság elnök vezérigazgatója.
6: Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegységben élettartam hosszabbítással összefüggő karbantartást végeztek a szakemberek, és a mostani információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Hozzátette, az esetet a hatóságok mellett a MOL is fogja vizsgálni.
7: A kivizsgálást a hatóságok is végzik, és a MOL a kormány szakértőivel közösen külön vizsgálatot fog arra végezni, hogy milyen tanulságok, következtetések vonhatók le ebből a balesetből. Beleértve azt is, hogy történt-e bármilyen fajta emberi mulasztás, beleértve azt is, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő, megakadályozható-e, vagy pedig fatális véletlen történt.
5: A történteknek nincs hatása az ország üzemanyagellátására, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter.
6: Kapitány István azt mondta, az esetet alaposan ki kell vizsgálni, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. A miniszter hangsúlyozta, az elhunyt családjának a kormány minden támogatást megad.
8: Egyből elindultunk természetesen az üzem felé, mikor erről hallottunk, hiszen ez mindenkinek a közös felelőssége, az üzemeltetői, a kormányi, magyarországi, és mint a magyar kormány tagja ígérhetem, hogy a vizsgálatról részletesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot, és minden olyan tanulságot leszűrünk belőle, ami megelőzheti az ilyen baleseteket.
5: A MOL üzemétől több kilométerre is hallani lehetett a reggeli robbanást. Tiszaújvárosból Németh Csaba jelentkezett.
9: A robbanás helyszínén 20-an tartózkodtak, közülük többen egy robbanás biztos irányító központban. A városban, ami innen körülbelül légvonalból olyan 4-5 kilométerre fekszik, ott is hallották a robbanást. Három helikopter érkezett a helyszínre, ebből kettőt szállított betegeket Debrecenbe, illetve egy arcsérültet a budapesti Honvéd kórházba szállítottak. A könnyebb sérülteket a Miskolci kórházba szállították, a súlyosabb sérülteket pedig a debreceni klinikán látták el.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
5: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök.
6: Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról, valamint a fideszes Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Ennek része egyebek mellett, hogy maximálnák a kormányfői megbizatás időtartamát.
5: A független jegybankok közötti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
6: Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Az elmúlt év eredménye, hogy a hazai inflációt sikerült mérsékelni, a forint euróval szembeni árfolyama pedig tartósan 360 forint alá erősödött. Hozzátette, az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez.
5: 6 év szünet után ismét van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Washington, Nárai Balázs.
10: Csütörtökön Philadelphiában a menetrendnek megfelelően helyi idő szerint pontosan este 17:30-kor gurult ki a terminál mellől az American Airlines Budapestre tartó járata, ami a nyári szezonban naponta szállítja az utasokat. Cesar Marchese, az American Airlines philadelphiai alelnöke a Kossuth Rádiónak hangsúlyozta, különösen fontos az, hogy a keleti parti nagyvárosból indulhatott a járat, ami az American Airlines számára kiemelt központ, ahonnan egyre bővül az úti célok száma, évente mintegy 10%-kal. Jelenleg 150 városba lehet eljutni, ezek között Budapestre is. Hozzátette, bíznak egy nagyon sikeres nyári szezonban, és abban, hogy a budapesti járat azt követően is közlekedik majd.

0: nagykövete a közvetlen repülőjárat turisztikai jelentőségét is hangsúlyozta.
1: A magyar gazdaság számára a turizmus egy komoly bevételi forrás. A Covid utáni időszakból újra kellett éledni, és most kb. 480 ezer turista megy évente az USA-ból Magyarországra, úgyhogy ez a járat minden bizonnyal hozzá fog járulni, hogy nem csak a turisztikai célú beutazások, hanem az üzleti kapcsolatok is remélhetőleg korábbinál is magasabb szintre fognak emelkedni.
0: Az American Airlines járat a Philadelphiából Budapestre kevesebb mint 9 óra alatt jut el, órákkal lerövidítve az utazást a magyar fővárosba, minthogyha azt átszállással kellene megtenni.
2: Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, és javítani kell a légikikötő megközelíthetőségét is, mondta a közlekedési és beruházási miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre.
3: Vitézi Dávid hangsúlyozta, a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat, ezért a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett.
2: Országszerte színes programokkal várják az érdeklődőket a pünkösdi hosszú hétvégén.
3: Kis Robert Rihárd, turisztikai szakújságíró a közmédiában elmondta, a szervezők a hagyományos pünkösdi búcsú mellett egyebek között fesztiválokkal, gasztronómiai programokkal, valamint különféle bemutatókkal készülnek. Hozzátette, egy ilyen időszakban a szálláshelyek általában mintegy 250-280 ezer hazai és külföldi vendéget fogadnak.
4: Vannak olyanok, akik egy-két éjszakát eltöltenek egy wellness szállodában, egy panzióban, kirándulunk nagyon sokat. Olyanok is vannak, akik elmennek megnézni a pünkösdi forgatagot valamelyik településen, hiszen szinte mindenki szervez valamilyen izgalmas programot ebben az időszakban.
5: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint rendkívül erős a forgalom. Az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton is érdemes hosszabb menetidővel számolni. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M5-ös autópálya felé Szigetszent Miklós térségében korábban baleset történt. A 20-as kilométernél a forgalom korlátozás már megszűnt, de a lassan oszlódó torlódás továbbra is 7-8 kilométeres. Az M5-ös autópályán Szeged felé Inárcs térség korábban egy személygépkocsi árokba hajtott, a 34-es kilométernél újra két sávon halad a forgalom, de továbbra is több mint 10 kilométeres a torlódás.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
6: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset miatt nem járható a külső sáv a Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Baleset nehezíti még a közlekedést a Rákóczi hídon Pestre a Dombóvári úti felhajtónál a külső sávban, ezért araszol a kocsisor a Budafoki úton és a Szerényi úton a Galvani utcától befelé, valamint a Dombóvári úton a Rákóczi hídi felhajtó előtt. Kovács Botond, BKK Info.
5: MÁV Info.
7: Jó napot kívánok! Nem lassítják fennakadások a délutáni forgalmat, zavartalanul haladhatnak a vonatok, azonban arra felhívjuk a figyelmet, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén, azaz már ma is jóval többen utaznak vonattal, busszal, ezért érdemes minél előbb megvenni a jegyeket. Karbantartás miatt május 26-ától egy hónapon át a pécsi Mecsek és a Kaposvári Intercity-k helyett pótlóbuszok szállítják majd az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig ugyanezen a szakaszon. 27-től augusztus végéig karbantartás miatt jelentősen módosulni fog a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között is. Pejper Károly, MÁV Inform.
5: Időjárás jelentés.
8: Jó napot kívánok! Ma estig és szombat napközben is napos, száraz idő várható az általában kevés gomoly, illetve fátyol felhő mellett. Éjszakára a gomoly felhők nagy része feloszlik, többfelé kiderülhet az ég. Az északias irányú szél sokfelé lesz élénk, erős, viszont éjszakára a Tiszántúl kivételével nagy területen mérséklődhet a légmozgás. A hőmérséklet késő este 13 és 21, hajnalban általában 10 és 17, szombat délután 23 és 29 fok között várható. Hungaromet, Vaszkó András.
2: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Naményi Krisztina és a technikai munkatársak Sors Zoltán, Seres Bea és Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Ciprusz Éva viszont hallásra 17:30.
5: Műsor ajánlott. Nagyok.
9: 11 éves volt, amikor eldöntötte, hatodik haszakad, régész lesz. Kutatásai elsősorban a közép-európai régió, főként a Kárpát-medence, római császár, népvándorlás és kora középkori barbár népeinek régészeti hagyatékára koncentrálnak. Egy nemzetközi szinten is egyedülálló kutatási program keretein belül kollégáival közösen az

0: Együtt élő különböző népcsoportok és kultúrák rokonsági kapcsolatait térképezi fel. Vendégen Vida Tivadar, Széchenyi díjas régész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Várja önöket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs.
1: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
2: A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, vélte Kodály Zoltán. Merítsünk ebből a tiszta forrásból mások mellett Paja Beával, a Hold Viola és a Gimes együttes tagjaival, akik egyszerre képviselik a hagyományt és a megújulást.
1: Tavasz ünnep, folk és népzene a Pünkösd jegyében. Pünkösd hétfőn, 17 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
4: 4:05 lesz 3 perc múlva. A szerkesztő Nagy Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Gondolkodjunk együtt ma is. Nézzünk a hírek, az események és a nyilatkozatok mögé, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van. Derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy az Európai Unió korlátozza a készpénz forgalmat jövő nyártól. Mit szól ehhez? És hallott arról, hogy csak az agrárszakmai szervezet felszólítása és az ellenzéki Fidesz és Mi Hazánk figyelmeztetése után lépett a Tisza kormány, és bejelentette, hogy visszaállítja az ukrán élelmiszerimport tilalmát? A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Ahogy a hírekben is hallhattuk, életbe lép jövő év júliusában egy uniós szabályozás, amely korlátozza a készpénzforgalmat az üzleti életben. A rendelet leginkább vitatott eleme a 80. cikkely, amely szerint nem lehet készpénzben fizetni 10.000 euró felett. A 3.000 euró feletti készpénzes tranzakcióknál pedig kötelezővé válik az ügyfél átvilágítás. A hivatalos narratíva szerint ez a lépés szükséges a korábbi tagállami különbségek felszámolására és a pénzmosás kockázatainak csökkentésére, ám a rendelet bevezetése egybeesik az Európai Központi Bank digitális euró programjának elindításával. Így együttesen pedig egy olyan rendszert jelentenek, ahol a készpénz, a pénzügyi magánélet utolsó anonim bástyája drasztikusan háttérbe szorul, miközben minden jelentős tranzakció központilag nyomon követhetővé válik. Valóban csak így lehet harcolni a pénzmosás ellen? Mi a véleményük erről? Hívjanak minket, írjanak SMS-t, de addig is hallgassuk meg Meszesán György összeállítását, amelyben járókelőket kérdezett a témáról.
5: Az Európai Unió jövő nyártól tervezi a készpénz használat korlátozását. A tervezet szerint 10.000 euró fölött nem lehet készpénzzel fizetni, 3.000 euró fölött pedig kötelező az ügyfél átvilágítása.
6: Én úgy gondolom, hogy első sorban ugye a készpénz használatnak a joga az egy olyan jog, még a mai világban is, hiába, hogy gyakran használunk, vagy bankkártyával, vagy telefonnal, vagy egyéb más módon ugye a mint fizetőeszköz, de a készpénz szerintem annak meg kell, hogy maradjon, hiszen mégiscsak, hogyha van egy fizikai, megfogható értékpapír vagy valuta, akkor annak van egy ilyen különleges érzése, és az egy ilyen plusz biztosítás, hogy nem csak a felhőben van ugye a fizetőeszközünk, hanem itt van a kezünkben, és ez valóságos. Most nyilván, hogy olyan nagy mennyiségű összegről van itt szó, ami az átlagembert általánosan nem érint, hogy azt ugye készpénzzel oldaná meg. Emiatt még úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen probléma, de hogyha benne van ez így mögötte, hogy bármikor le tudják ezt csökkenteni ezt az összeget, vagy akár egyszerűen megszüntetik a készpénz használati jogot, mert már nem tartanak fenn pénztárat, vagy valami hasonlót, akkor ez igenis aggodalmakat jelent ilyen téren, hogy vajon mi lesz a jövője az Európai Unióban a készpénznek.
5: Ön használ a készpénzt?
7: Jellemzően nem használok készpénzt, inkább kártyával szoktam fizetni, vagy átutalással.
5: Az EU-nak a legújabb tervezete szerint jövő nyártól lassacskán kivezetik a készpénz használatot. Ez olyan mértékű, hogy 10 000 euró feletti összeget ne lehessen készpénzben kifizetni. Önnek mi a véleménye erről?
7: Korábban, amikor bankban dolgoztam, akkor is volt már szabály arra vonatkozóan, hogy az ügyfeleket hogyan kell átvizsgálni, és nagyjából ez az összeg volt, amikor jobban bevizsgáltuk az ügyfeleket. A pénzteri tranzakciók esetében emlékeim szerint olyan 10 millió forint körüli összegnél már adásvételi szerződés kellett például egy pénztár befizetéshez, hogyha mondjuk egy ingatlant adott el valaki.
5: De ez a gyakorlati életben, nem banki szektorban, ez mennyire elfogadható ön szerint?
7: Itt nem a készpénz visszaszorítása alapvetően a legfontosabb, amit szeretnének, hanem inkább az átláthatóság, hogy egy kicsit jobban be tudják vizsgálni a tranzakciókat. Ez egy jó szabályozás.
4: Vajon az átláthatóságot szolgálja-e ez a szabályozás, tehát amit 2024-ben fogadtak el és jövőre lép életbe, 10 000 euró ma körülbelül olyan 3 600 000 forint, és fölmerül a kérdés, ha már itt az előbb a szerződéskötésekről volt szó, hogy mondjuk az építőiparban, vagy mondjuk az autókereskedelemben, ezekben az ágazatokban jellemző-e ez a pénzmosás, illetve hogy itt érhető-e tetten ekkora összegeknél, de eddig nem sikerült a készpénz használatát csökkenteni, akkor majd ezzel a szigorral sikerül-e, és magát a készpénzt kivezetni a mindennapi életünkből, már ahol még jelen van, vajon ezzel a döntéssel sikerül-e majd véghez vinni? Mi a véleményük erről? Szakértő vendégünk nem sokára érkezik, Máté Réka Zsuzsanna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója, aki majd részletesen is beszél ezeknek a dolgoknak a hátteréről, de addig hallgassuk meg hallgatóinkat. Mai első témánk első hozzászólója, Péter van a vonalban, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat! Érdekes dolog ez a témakör, viszont én úgy gondolom, hogy több lépcsőben már ez elő van rakva, és ez még csak a kezdet, de nyilvánvaló visszatérve az eredeti kérdéshez, én úgy gondolom, egy ingatlan vásárlásnál, meg egy átlagember ekkora összegeket gépjármű vásárlás, vagy nagyobb értékű luxusciknél vásárol. Nyilvánvaló, hogy lesznek kivételek majd, de én úgy gondolom, hogy ingatlan vásárlásnál teljesen jó és elfogadható, vagy egy nagyobb luxusértékű autónál. A másik, hogy ez a pénzmosás, és egyéb, ez is egy nagyon jó dolog, mert nyilvánvaló problémák vannak Európában itt a különböző, úgymond, mondjuk úgy, hogy népcsoportokra és azon finanszírozása, és honnan van pénz bizonyos dolgokra. A másik meg, hogy ahányház annyi szokás, minden országban más a pénzhasználatnak a joga, és nyilvánvaló ehhez van azért hozzászólása az európai tagállamoknak is, meg lesz is hozzászólása ehhez. De nyilvánvaló egységesíteni szeretnék, és itt az átláthatóság, ahogy előzőleg nem is nyilatkozott a hölgy, ez egy jó dolog. Viszont előtérbe fognak kerülni a barterügyletek, különböző típusú alternatív fizetési eszközök, a bitcoin és egyéb, de nyilvánvalóan ezt majd szigorítja a bankszektor, vagy a bankszektort felügyelő szervek, illetve az arany, illetve egyéb csere ügyletek majd elindulnak, de nyilvánvaló a készpénz használatot azt nem tiltották meg, tehát a mai napig is lehet készpénzt úgy összegyűjteni, kigyűjteni, hogy az nem teljesen átlátható, és úgy gondolom, hogy ezt megszüntetni, vagy teljesen átlátni, kifehéríteni, én úgy gondolom, ez teljesen lehetetlen, de nyilvánvaló bizonyos szektorokban érdemes ezzel foglalkozni. Én így gondolom.
4: Tehát a mindennapi használatban azért úgy érzi, hogy jelen lesz a pénz. Sok hallgatónk is írja ezt tulajdonképpen, hogy a kisebb, nyilván a kisebb összegekről van szó.
8: Én úgy gondolom, hogy azt meg kell tartani, mert az mindenkinek egy biztonságot ad, hogy a kezében van. Az, hogy milyen értéke van a pénzek és az infláció mennyire szól ebbe bele, az egy másik kérdés, de én úgy gondolom, hogy a készpénzzel való fizetés valaki ezt érzi biztonságosnak, és úgy gondolom, hogy ez jogos ez az észrevétel, hogy a készpénznek maradni kell. De itt nyilvánvaló azért van ez a 10 000 euró, mert ahogy néztük, valahol 3 500 000, valahol 100 000 forinttal több, attól függ, hogy váltjuk a forintot. De nyilvánvaló forintnak megfelelő eurónál én úgy gondolom, hogy ez egy elfogadható, mert nem mindenki jár 10 000 euróval a zsebébe, és nem minden nap vásárol 10 000 euróért. Azt mondjuk úgy meg lehet kérdezni, hogy miért vásárol, vagy mit vásárol, és hogy miből van az az összeg. De nyilvánvalóan ez senkinek semmi köze, mert dolgozik az ember, és tud félretenni, vagy bármilyen befektetéssel tud pénzt keresni. Én úgy gondolom, hogy Európát egy picit picit Európa változás alatt van, és Európa egy picit egy ilyen átmenő országok együttese lesz, és ennek apropóján a pénzmozgások is elég nagyok, és elég nagy összegek mozgolnak meg napi szinten bankszektorban és bankközi utalásokban. Tehát ez egy nagyon komoly dolog. Nyilvánvalóan nem térnék ki a mai nap, illetve az elmúlt egy hónap történéseire, hogy milyen pénzek mozogtak Magyarország is különböző országok kelet vagy nyugat között, de nyilvánvalóan ennek is biztos, hogy olyan folyamata van, amit ellenőrizni kell, és jobb, hogyha átlátják ezt a folyamatot.
4: Tehát így a pénzmosás kockázatainak a csökkentését is szolgálja?
8: Én úgy gondolom, hogy az a kockázat is benne van, hogyha valamilyen pénz eltűnik, annak nyoma vész. Ezt így egy picit nyomon lehet követni. Nyilvánvaló lehet okoskodni, akik nem szeretnek dolgozni, azok szeretik a pénzt teljesen másképp mozgatni és a kezükben tartani. És az is munka, hogy valaki ad valamit és eladja drágában, de ezt nyomon kell követni, azután adózni kell, mert minden becsületes állampolgár a nagyvilágban adózik. Nyilvánvaló vannak lehetőségek, elkerülések, vagy vállalkozóknak vannak kiskapuk, vagy könnyítések, de én úgy gondolom, hogy ez egy sok összetevős folyamat, és mindegyik oldalt meg kell vizsgálni, hogy mindenkinek igaza is legyen, de a törvényhozóknak is legyen igazuk abban, hogy igen, ők is szeretnék látni a működés elvét, és mennyi adót szednek be, és nyilvánvaló itt az elektronikus pénzeszköznek és az Európa átállása, úgymond elektronikus pénzeszközök, fizetőeszközökre, én úgy gondolom, hogy ezt a célt is szolgálja, tehát minél kevesebb készpénzt használni, de Európa e felé tart, én úgy gondolom.
4: Köszönöm szépen Péter gondolatait, és akkor Istvánnal folytatjuk, önnek mi a véleménye erről, tehát hogy így mennyire lesz átlátható ez a rendszer, a pénz útja. Jó napot kívánok Istvánnak!
9: Jó napot kívánok! Nagyon kényelmes ez a kártyás dolog, az, hogy mindent látnak azok, akik ezt irányítják. Van egy kérdésem, ki őrzi az őrzőket? Ki ellenőrzi azokat, akik ezt az egész rendszert irányítják. Példák vannak arra, hogy ez a kártyarendszer egy pillanat alatt megállhat, hogyha mondjuk meg akarják állítani, vagy éppen olyan technikai áramszünet, bármi van. Most a világ, vagy legalábbis azok, akik ezt kitalálták, arra mennek, hogy előbb-utóbb teljesen megszüntessék a pénzt, a készpénzt. De ezáltal teljesen kiszolgáltatottá teszik az embereket. Tervek vannak afelől, hogy az irányban, hogy ha valaki esetlegesen nem szimpatikus a regnáló hatalomnak, akkor azt tudják korlátozni így, ha nincs készpénze. Készpénz nélkül gyakorlatilag vége az embernek szabadságnak. És ha ezt én úgy látom, mondjuk Magyarország tekintetében, ha rám lenne bízva, egyetlen egy szuperbank lenne, egyetlen egy, ami nem a profitra megy rá, hanem arra, hogy ezt a gazdaság, az egész működtetésnek az olaját, a pénzt, az gyakorlatilag úgy kezelje, hogy az emberek ne, hát tudnám sorolni, hogy egy vállalkozónak milyen, ha befizet, ha kivesz, milyen hasznokat raknak el a bankok, és nem véletlenül vannak ezek a bankszékházak. Egyszerűen gusztustalan, hogy milyen pénzeket szednek be. Tehát még egyszer, egy szuperbanknak kellene lenni, amely nem a profitra megy rá, hanem arra, hogy ez az ország úgy működjön, ahogy annak tényleg erkölcsileg. Mert csak itt a konkrét problémám nekem az erkölcsiséggel van, hogy azok, akik ezt az egészet, rendszert üzemeltetik, és a terveik van, nem erkölcsösek.
4: István, amiről az előbb beszélt, az egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a digitális euró, tehát hogy egyfajta ez az euró, az nem lesz hasonlítható ahhoz az euróhoz, amit most a kezünkbe vehetünk, hanem ez a kontingens, ami már létezik más államokban, hogy gyakorlatilag meg van határozva, hogy mire fordíthatja, és hogyha a mindennapi életében valamit jogellenesnek ítél a hatalom, akkor gyakorlatilag le is tilthatják ezt a digitális eurót, amit Kínában nyilván ugye yuannak neveznek, tehát hogy igaz, ez a CBDC nevű átállás, ami már sok országban létezik, tehát egyfajta ellenőrzést jelent ez a mindennapi életben. Igen, gondolom erre utalt.
9: Még egy olyan mondatom van, tehát ha van egy szellemi ébredés, egy erkölcsi tudati forradalom, akkor nincs bűnözés, akkor nincs az, hogy ki akarom játszani a dolgokat, de akkor én meg is tudok élni normálisan, mert olyan munkahelyen van, ahol meg is fizetnek, megbecsülnek, nem pedig az, hogy ez a kapitalista gondolkodás, hogy mindent maga alá gyűrjön, előbb-utóbb egy kézbe kerüljön minden. Tehát ez nem lehet az emberiségnek egy útja. Egyszerűen ez katasztrófa. Azon kell gondolkodni, hogy mit lehet. Nekünk a földre le kell hozni azt, ami az idea fent van az égben. Most erről, ha több idő lenne beszélni, akkor teljesen más gondolkodás lenne az emberekben, és nem tévelyegnének, hanem keresnék a válaszokat, kérdeznének.
4: Köszönjük szépen István gondolatét, és a hírek előtt még meghallgatjuk annak kedves hallgatónkat is. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, üdvözlöm mentes hallgatókat. Hát ez a kérdésről az az éleményem, hogy ez egy kétélű dolog. Mert az egyik az, hogy nyilván a polgárokat korlátozza, biztos mindenki emlékszik még arra, amikor a járvány idején Kanadában például azon kamionsofőrök, akik nem voltak hajlandók magukat beoltatni, azoknak ugye letiltották a bankszámláját. Na most ez megjelent a hírekben. Én véletlenül egy magyartól, aki ott él, meg tudtam rákérdeztem, és azt mondta, igen, hogy ez valóban így történt. Most képzeljük el, hogy egy kamionsofőr, aki több ezer kilométert levezetett hazamegy, és éhes, és enne valami finom, az nagy Isten megint egy sört, és egyszerűen nem tudja használni a bankszámláját. Tehát ez, tehát egy ilyen vagy emlékszem a hírekben megjelent az például a Anglia miniszterelnök az a kínai származású, ez a hírekben ezt ellenőrizni nyilván, hogy nem tudom, ki tudja, hogy ez valóban így volt, de hírekben jelent meg, akár a rádió is, ha jól emlékszem, bemondta, hogy ha bármilyen fegyveres konfliktusra kerülne sor, és mondjuk az emberek nem akarnának abban részt venni, akkor mondjuk egy lehetőség, hogy letiltják a szakszámlájukat. Szóval hirtelen ez a két eset jutott az eszembe. A mérleg másik oldalán meg azért csak ott van az, hogy ha ellenőrizhetetlenül tudnak pénzeket utalni, vagy pénzeket mozgatni, ugye két pénz gyakorlatilag ellenőrizhetetlenül lehet mozgatni, és azt mondja, mindenféle dolgra is fel lehet használni. Hát ilyenkor szokták felhozni a terrorizmus elleni védelmet például. De én még emlékszem a 90-es években, amikor még ez a bankszáma dolog még nem volt ilyen mértékben elterjedve, mint most, hogy ott is ugye, hát azért voltak ennyi szóval furcsa esetek, és azért azokat is többnyire ugye, hát kétpénzzel bonyolították le. Tehát mindenféleképpen van, tehát két oldalú a dolog.
4: Igen, és itt két dologról is beszélünk, tehát egyrészt a pénz útja, a másik pedig ez a fajta ideológiai háttér, ami már működik, hogy nem lesz pénzed, de legalább boldog leszel, tehát kapsz egy kontingenst, ugye ez ennek a CBDC-nek a lényege, a digitális eurónak, hogy megvan egy bizonyos kontingens, és azért úgy kell viselkedni, hogy nem veszünk részt különböző tüntetéseken, mármint a világ különböző országaiban, lásd Kanada vagy Kína, és ha nem vesszük föl az oltást, akkor gyakorlatilag nem tudunk tankolni. Erre is volt példa. Tehát ez politikai fegyver is lehet, mert Németországban azt hiszem, hogy az AfD egyik tagja nem tudott tankolni, mert a hatalom alkotmány ellenesnek ítélte a működését, a megnyilvánulásait. Tehát gyakorlatilag mi az a totális ellenőrzés, és mi az a valódi dolog, amikor arról beszélünk, hogy a pénzmosás kockázatainak a csökkentése. Tehát ezekről is ilyen.
10: Nyilván, ezt nagyon erősen le kellene szabályozni. Most én nem tudom, még egy gondolatot, ha megenged nekem, igen, hogy Dunával kapcsolatosan, hogy igen, ott tudjuk, hogy a nettől kezdve, és minden egyéb, de korlátozás, de én csak egyetlen egy gondolat úgy átment a fejemen, hogy hatalmas ország, hatalmas népességgel, és valahogy azt egybe kell tartani, tehát, hogy kormányzati szinten is egy ilyen hatalmas országnak a közel másfél vagy 1,4 milliárd embert ott úgy egyensúlyba tartani, hogy szóval ezek is nagyon izgalmas kérdések.
4: Ezekről is beszélgetünk hamarosan vendégünkkel, Máté Réka Zsuzsannával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatójával és hallgatóinkkal. De most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondó Szlotta Judit.
11: Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány arról beszélt, hogy a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Ma délután ismét teljes hosszában használható az újpesti vasúti híd, gyalogos és kerékpár útja. A Budapest Közút ZRT közölte, hogy befejeződött a híd északi járdájának javítása. Az átkelő ismét zavartalanul és biztonságosan használható. Országszerte erős a forgalom az ünnepi hétvége miatt. Az M7-es autópályán a Balaton felé, az M1-es és M3-as és az M5-ös autópályán mindkét irányba, és az M0-as autóúton a főbb csomópontok közelében kell telített sávokon autózni, helyenként áll a kocsisor. Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Csapadékra nem kell számítani. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok valószínű.
1: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
4: Mai témáink a következők. Mit szól hozzá, hogy az Európai Unió korlátozza a készpénzforgalmat jövő nyártól, és hallott arról, hogy csak az agrárszakmai szervezet felszólítására és az ellenzéki Fidesz és Mi Hazánk figyelmeztetése után lépett a Tisza kormány, és bejelentette, hogy visszaállítja az ukrán élelmiszerimport tilalmát? A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. És itt van vendégünk, Máté Réka Zsuzsanna, Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
4: Ön szerint tehát itt, amiről beszéltünk, hogy jövő év júliusában életbe lép az új uniós szabályozás, amely korlátozza a készpénzforgalmat az üzleti életben, ez valóban a pénzmosás elleni küzdelem eszköze is lehet, vagy egyáltalán az lesz?
7: Ezt én nem tudom eldönteni, hogy az lesz-e, de mindenképpen lehet. Tehát ugye a jogszabály tervezet szerint, bocsánat, jogszabály szerint, mert ezt már elfogadták, csak még nem léptették hatályba, 10 000 euró feletti összegeket nem lehet most már így, nem lehet majd jövő nyártól készpénzben kifizetni. Akkor, hogyha egy egyén szeretne mondjuk egy üzlettől vásárolni valamit, vagy két üzleti partner egymás közötti hát tranzakcióját nem lehet majd készpénzben végezni. Amennyire ez minket, egyéneket érdekel, és ahol a korrupció, illetve a pénzmosás így bejöhet, ennek van valóban egy ilyen vetülete, hiszen nagyon gyakori, látható az, hogy bizonyos nagyobb összegek készpénzben cserélnek gazdát. Nem biztos, hogy ez lesz majd az a jogszabály, amely ezt teljes mértékben ki fogja tudni védeni, de mindenképpen az az egyik célja, és szerintem hozzá fog járulni, hogy az ilyen gazdasági szürke zónákat valamennyire fehérítse. Ugyanakkor lesz ennek olyan oldala is, hogy azok a hatalmas nagy eszközök, amelyek eddig is pénz nélkül és nyom nélkül cseréltek gazdát, azok hát
4: ezután is
7: ezt fogják megoldani valahogy. Érdemes itt még azt a, egy másik jogszabály tervezetet is figyelembe venni, amelyik a digitális euró bevezetését ösztönzi. Ez még csak egy tervezet, tehát ezt még nem fogadták el. Ennek az lenne a lényege, hogy és a két jogszabálycsomag együtt szabályozná majd a készpénzforgalmát és a gazdaság alakulását. Nem tudom, hogy erről van-e időnk beszélni. Tehát a digitális euró bevezetésének az lenne a lényege, hogy egy ilyen digitális pénztárca létezne, amelynek nem lenne egy kereskedelmi banknál egy számlája, hanem mint ahogy már most léteznek különböző digitális pénztárcák, az a digitális pénztárca például az Európai Központi Banknál lenne. Ennek a megoldás háttér ötlete az, hogy a jelenlegi hitelkártyák, amelyeket mi itt Európában használunk, elsősorban amerikai szervereken keresztül, amerikai szoftvereken, amerikai megoldásokon keresztül működnek. És különböző háborúk során lehetett látni azt, hogy a pénzügyi tranzakciókat ilyen fegyverként tudták használni országok egymás ellen. Most az Európai Központi Bank digitális pénztárcájának megoldása mögött az a gondolat rejlik, hogy legyen ebben a tekintetben az euró, mint valuta teljesen független az USA használatától. Tehát egyfajta biztonságot tudna adni az Európának.
4: Ez egy ilyen kontingens lenne ez a digitális euró? Vagy a kettő, tehát hogy függ össze? Tehát a hagyományos készpénzforgalmat váltaná ki?
7: Tulajdonképpen idővel szinte teljes mértékben kiváltaná a teljes készpénzforgalmat.
4: Tehát itt soroltam, meg soroltunk különböző példákat Kanadából, vagy Kínából, vagy azt hiszem Szingapurban is hasonló van, hogy mindenkinek egyféle kontingense lenne, és azzal rendelkezhet, tehát hogy ezen túl, tehát ez egy kicsit olyan disztópikus világ, hogy akkor azzal lehetne gazdálkodni, amit központilag adnak arra a számlára?
7: Vagy hát ez így túlzás, tehát a jogszabályok nem egészen így fogalmaznak. Tehát mindenkinek lenne egy digitális pénztárcája, amin egy maximális összeg van, tehát azon nem érdemes takarékoskodni, nem érdemes ott félretenni a pénzt, tehát az tényleg csak arra használnák az elképzelések szerint az egyének, hogy így a napi életet menedzseljük. Tehát hogyha elmegyünk mondjuk számlákat fizetni, vagy élelmiszert fizetni, vagy valami mást, akkor azt használjuk. Ha meg akarunk takarítani, arra teljesen más pénzügyi eszközök és szerkezetekre lesz szükség. Hogyha fizetni akarunk az az összeg felett, ami ezen a digitális pénztárcán megvan, tehát ez a 3000 euró feletti összeg, na akkor már egy másik zsebbe kellene nyúlni.
4: Akkor jó, hogyha mind a kettő megmarad, mert tulajdonképpen itt, amikről beszéltünk, ott csak a digitális euró létezik bizonyos országokban már, illetve hát a digitális pénz nem, az euró az nyilván ugye Európára értendő, és akkor folytassuk hallgatóinkkal, de még mielőtt Istvánnal beszélgetnénk, rengeteg üzenet érkezik, azt írja Abigail, hogy szerintem túl drága lett a pénznyomtatás, tárolás, kiadás, ezért akarnak rátérni a digitális pénz mozgásra, nem jöttek rá, hogy lehet a pénzkiadást finanszírozhatóvá tenni. Másik hallgatónk, Zoltán Jászárokszállásról azt írja, én nem szeretem a bankkártyás fizetést, mert minden pénzbe kerül. Az idős nyugdíjasok, akik nem értenek a bankkártyához, azok vajon hogyan veszik fel a nyugdíjukat? Teszi fel a kérdést, kedves hallgatónk. Azt írja a másik hallgatónk, a világ egyre inkább egy Jurassic Park, minden digitálisan van nyilvántartva, egy óriási áramszünet, vagy egy szándékos beletrólkodás, és minden eltűnik, nem jó annyira mindent egy lapra tenni. És akkor István, kedves hallgatónk, itt van a vonalban, jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! Hát azt szeretném már, hogy meddig erre megemlítették, vagy volt szó róla, hogy a kontrollálás, miatt az Utópia a című film pont erről szól, kontrolló, hogy meg akarják szüntetni a készpénzt és a CBDC meg a digitális euró, de világszerte azért akarják minél hamarabb, úgymond 2030-ig bevezetni a digitális eurót, vagy az euróhoz csatlakozni, és már nem a papír alapú, hanem a digitális lesz minden világszerte, és ez a kontroll felé nem jó felemenyünk, de még a másik, hogy ezért is volt a Covid-oltás, hogy az öregeket kiszórják, és a fiatalok már fogják a digitalizációt tudni kezelni, hogy e-bank, meg stb., meg digitálisan az arcfelismerés, stb., mert az idősek ehhez nincsenek hozzászokva, mert a postás viszi házhoz a nyugdíjt, meg egyebek, csak már most annyira digitalizálunk, hogy már rendelést is leadni, például Tesco, stb., és akkor már házhoz kiszállítják, be se kell menni, ki se kell a házból mozdulnunk, annyira bedigitalizálnak bennünket egyszerűen, hogy minden digitális legyen, hogy már házból ki se kell menni, home office, stb., már minden erről szól az új világrend való felé, menet elfelé, és hát ez szerintem nem jó. Én mindig csak a készpénzt használom, 1%, mikor nincs nálam annyi, vagy valami hirtelen, hogyha netalán végszükség a bankkártya, de mindig készpénzt használok. Ez jó lenne az embereknek, úgymond tudatosulna az elméjükbe, hogy csak a jó, nem egyszerű a mai világban, én megmondom, mert az apró, hogy vissza, sokan mondják, hát az apró csörögjön a zsebembe, meg a papír, meg vagy van nálam annyi pénz, vagy nincs. Ez igaz valamilyen szinten, de akkor utána nem kell siránkozni, hogyha bedigitalizálnak, hogy nem mehet ide, vagy nem mehet oda, mint a kanadai rendszer, ahogy ön is említette, stb. Tüntetés, vagy bármi, tankolás, vagy akármi, akkor, vagy nyaralás, bármi, meg ha van egy áramszünet, akkor off van, akkor nem tud menni, mert volt itt Magyarországon is például, hogy az OTP-nél hogy lekapcsolták, és nem tudtak fizetni, ott álltuk a kasszáknál, nem mondom hol, és akkor várták, hogy legyen áram, mert nem záró, nem tudta, bezetpakolt a kosarába a terméket, és nem tudta kifizetni, nem volt nála 20-30 ezer forint készpénz, csak 1-2 ezer forint, úgyhogy azért mondom, inkább a KP, én ennyit szerettem volna hozzászólni.
4: Köszönöm szépen István gondolatait, és tényleg a tudatos pénzhasználat még mindig abba az irányba megy, hogy bármikor lehet egy digitális off, tehát kikapcsolás, és akkor tulajdonképpen nem véletlenül mondják azt, hogy egy bevásárlás ára azért legyen készpénz formájában is a zsebünkbe, tehát olyan gyorsan, ahogy mondjuk esetleg a bankszektor, vagy az unió, vagy az a fölött álló pénzügyi érdekek gondolják, azért ez nem olyan egyszerű dolog, tehát nem véletlenül válaszreagálásként több ország is a készpénz használatot azt alkotmányba írta, illetve törvénybe foglalta.
13: Hát igen, csak hogy az Európai Unió jogszabálya az tulajdonképpen fölülírja az országok alkotmányát. Tehát az a jogszabály, amelyet elfogadott az Európai Unió, az fölül fogja írni Magyarország alkotmányát, jelenlegi alkotmányát. Nem tudjuk, hogy tehát most már szó van ugye új alkotmányozási folyamatról, nem tudjuk, hogy ez hogyan alakul. Az új kormány ugye amúgy is azt jelentette ki, hogy ő nem fogja gátolni az Európai Unió működését. Tehát ez szerintem ilyen szempontból nem fog gátot okozni senkinek. Ami viszont itt a hallgatóktól elhangzott, ott vannak tényleg nagyon sok jogos aggály merül fel, tehát ilyen az, hogy az idősek hogyan fogják ezt megszokni. Például ez is egy nagyon jogos aggály, hogy mi van akkor, hogyha valaki tényleg beletrólkodik a rendszerben, vagy elmegy a villany, vagy az internet. Azért erre már gondoltak a platform kitalálói, és fog létezni egy úgynevezett offline fizetési mechanizmus is, amely bizonyos összegeket, tehát néhány vásárlást azért lehetővé tesz bizonyos ideig, remélhetőleg az idő alatt majd megoldódik az áramszünet, vagy az internet kimaradás. Én azért nem gondolom azt, hogy annyira disztopikus világban élünk, hogy az oltások és a digitalizálás azért ilyen szinten összefüggnének. Tehát én nem hiszem, hogy és szeretném ezt kihangsúlyozni, én nem hiszem, hogy az oltások valóban azért voltak, hogy ahogy az előző hallgató mondta, kiszórják az időseket. Tehát az én családomban is elhunyt konkrétan édesapám, ő konkrétan azért, mert nem adta be magának az oltást.
4: Igen, tehát csak arra utaltak különböző közgazdászok is a más egyéb ilyen podcastokban, hogy gyakorlatilag ez a CBDC lehet egyfajta fegyver is, hogy a rendtartásra, hát nyilván nem polgári demokráciákban, hanem olyan helyeken, ahol a totális ellenőrzés az nagyon fontos a politikai akarat végrehajtása érdekében is.
13: Igen, ez is egy nagyon jogos aggály, tehát ez tény, hogy minden pénz mozgásunkról látni fognak valahol létező platformon. Nem tudom, hogy például Marika néni vásárlásait egyáltalán fogja valaki figyelni, vagy nem, de hogyha egy olyan személy van, akit okkal gyanúsítanak meg valamilyen bűncselekmény elkövetésével, akkor már most lehallgatják a telefonját, már most tudják követni a digitális új lenyomatát, tehát könnyebb lesz mondjuk a terroristákat, könnyebb lesz mondjuk a különböző a terrorizmussal megvádolt személyeket figyelni. Ez jogos kérdéseket vet fel. Én úgy gondolom, hogy az, aki legális végzi a tevékenységét, annak nincsen különösebben aggodalma. Ugyanakkor meg itt azért érdemes például a kínai a társadalmi credit score-t kiemelni, ahol, ahogy ön is szerkesztő úr említette, létezik az a fegyelem, és az a fegyelmi eszköz, ami össze van kapcsolva a bankszámlához való hozzáféréssel. Tehát én nagyon remélem, hogy az Európai Unió nem tanul a kínai kommunista pártól, és nem azt a modellt akarja bevezetni.
4: Mi a véleménye mindenről Csabának? Jó napot kívánok!
14: Jó napot, Fónyán Csaba. Hát, hogy reflektáljak a hölgynek a mondandójára, sajnos azt, hogy ki a terrorista, vagy ki a bűnöző, az bármikor változhat egyrészt. Tehát ezt bármikor egy állam, vagy akárki meghatározhatja, úgyhogy hogy tud vásárolni, hogy nem tud vásárolni, ezt így előre megmondani meg, ez csak feltételezés. Én mellette vagyok annak a digitális pénzeknek, de egy kicsit helyre kell tenni dolgokat. Például megkapják a segélyt, és küldik alkoholra, és nem a kenyeret vesznek belőle maguknak. Ez nagyon jó, hogy akkor az illető csak és kizárólag élelmiszert vehet, és nem alkoholt. De biztos vagyok benne, hogy meg fogja találni a kiskaput, úgyhogy mindenki, aki akarja, megtalálja a kiskaput. Viszont, hogy a pénzek között, hogy helyre tegyünk néhány dolgot. Egyrészt van a készpénz. Van a virtuális pénz, ami ugye ismerünk a bankkártyán, van a 80-as évek óta. Ennek az a fantasztikus jellemzője, hogy ki lehet adni 5-10-20 embernek is. Tehát, hogyha oda mennénk a bankhoz, kivennénk, akkor ugye csődbe menne a bank. Készpénz ugye mindig csak egy embernél lehet. A digitális pénz szintén mindig csak egy embernél lehet. Vagy nálad, vagy nálam, és így nem tud csődbe menni, hogy úgy mondjam, a kibocsátó. De ott van egy hatalmas különbség, mert két digitális pénz létezik. Az egyik a decentralizált, a másik meg a centralizált. A centralizált azt, amit mindenféleképpen akarnak nyomni mindenkire. Ez a digitális dollár, digitális euró, stb. És ezt úgy programoznák, ahogy nekik tetszik. Viszont van a kriptovalutája, ami ugyanazzal a módszerrel készül, mint a digitális dollár is, mondjuk, mint a bitcoin, csak ott nincsen központosított hatalom mögötte. És éppen ezért én azt vallom, hogy a készpénzt a bitcoin vagy egy decentralizált valuta fogja felváltani, és ugyanúgy lehet vele fizetni majd, és arra is el fogják majd mondani, hogy a bűnözők, stb. De hát bármire rá lehet mondani, hogy maga bűnöző, vagy hogy a bűnözők használják. A kocsikat is használják bűnözők, mégse akarjuk a kocsikat az utakról levenni.
4: Igen, köszönöm szépen. Hát itt fölmerül az a kérdés is, hogy mondjuk egy ilyen pénzmosás gyanú esetén a pénz eredetét kellene vizsgálni tulajdonképpen. Tehát ugye ez egy fontos dolog, nem?
13: Hát én nem vagyok bűnüldöző vagy bűnmegelőző hatóság tagja, és nem látok rá pontosan arra, hogy hogyan működnek. Az én szerint, ilyen jellegű tudásom szerint, amikor valakitről feltételezik, hogy bűnöző vagy terrorista vagy valami, de még nincsen bizonyíték, akkor nézik a körülötte lévő egyéneket és a pénzmozgásokat. És a pénzmozgásokból, illetve kikivel milyen gyakran kommunikál, abból tudnak levonni következtetéseket, hogy az X személy, aki gyakorta utal az Y személynek mondjuk Afganisztánban, az valamilyen rokona is hazaküldi a fizetése egy részét, és eltartja a családját, vagy más célra használják azt a pénzt.
4: Igen, tehát itt fontos azt ketté választani, hallgatóink is írják, hogy, hogy egyrészt a pénzmosás kockázatainak a csökkentés, ez egy nagyon fontos dolog, viszont hogy ne legyen ez a fajta digitális ellenőrzés a fegyelmezés eszköze.
13: Igen, hát ez ugye elsősorban, és a hallgató nagyon helyesen jegyezte meg, hogy itt, hogyha ez decentralizált, akkor ennek sokkal nagyobb lehetősége van, és sokkal több kontrollja van az állampolgároknak e fölött. Ha viszont centralizált, mint ahogy tervezik, és igenis így tervezik az Európai Unióban, akkor nehogy Isten, ezzel akár vissza is lehet élni. Bízunk abban, hogy az Európai Unió olyan szereplők lesznek, és olyan politikusok lesznek, akik nem akarnak ezzel visszaélni, ha meg visszaélnének, akkor leváltjuk őket.
4: Köszönöm szépen, és akkor Lászlót még meghallgatjuk a témánk zárásaként. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok, köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Először is volt egy SMS, arra szeretnék reagálni, írta egy hölgy, hogy a készpénz előállítása és kezelése, hogy milyen költségekkel jár, és hogy azt csökkenteni akarják a bankok, illetve az állami szervek. Hát megjegyzem, és azt mondtam is, hogy hát a digitális pénznek is van kezelési költsége a szervereken, illetve a számláknak a tárolása, az nem kis energiát emészt föl óriási szervereken, Indiától kezdve, most már nem utopisztikus sci-fi filmekben látható, hogy víz alatti hűtő rendszereket használva üzemeltetik, és komoly nagyvárosoknak az energia szükségletének megfelelő áramot, energiát emészt fel. Tehát az se kerül ingyen, a digitális pénzbe kerül. Ez az egyik fele. A másik, amit szerettem volna hozzászólni a témához, hogy az a fajta használat, amit be akarnak vezetni, hogy nekem legyen egy virtuális pénzem, arra azt gondolom, hogy mi itt Európában, Magyarországon, a volt szocialista országokban a kapitalista életmód hiányában nem voltunk felkészülve arra például, hogy a hitelkártya használatra. És mivel nem látom, hogy mit költök, ezért túlköltek ezek, egy adósságspirálba kerülhetek, vagy akár elveszíthetek mindent. Tehát ez a veszély is benne van számomra.
4: Tehát ez már egy kicsit a pénzügyi kultúra felé vezet, hogy akkor mennyire vagyunk képesek ezekre a dolgokra. Nagyon szépen köszönöm Lászlónak, és záró gondolatot még hagyj kérjek Zsuzsannától, hogy gyakorlatilag itt most sok hallgatónk is utal erre, hogy mi a fontosabb, tehát a polgároknak a szabadsága, vagy a bankok érdeke ebből a szempontból, tehát egy ilyen uniós szabályozás esetében. Van-e valamilyen egyensúly, vagy megteremthető-e? Hogy látja?
13: Tehát azt fontos tudni, hogy az Európai Unió narratívája szerint azért jött létre, hogy az Európai Uniós polgároknak békét és jólétet biztosítson. Ennek az ötletét viszont az egykori osztrák-magyar monarchia vámuniójából vették, és ezt terjesztették ki tulajdonképpen olyan hatalmak, amelyek érdekeltek voltak abban, hogy az internacionális és a transznacionális vállalatok jól működjenek. Tehát az Európai Unió alapjait a gazdasági érdekek határozzák meg. Ezzel mi is jól tudunk járni, hogyha megfelelően tudjuk kontrollálni a szereplőket, akik vezetik az Európai Uniót. Van benne lehetőség arra, hogy kontrolláljuk, de hogyha nem kontrolláljuk, akkor a pénz fog nyerni.
4: Köszönöm szépen Máté Réka Zsuzsannának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatójának, hogy itt volt a műsor vendégeként.
3: Jó napot Magyarország!
4: 5 perc múlva 5 óra, második témánkkal folytatjuk. Az Agrárkamara felszólítására, valamint az ellenzéki pártok figyelmeztetésére az új agrárminiszter közölte, hogy visszaállítják az ukrán élelmiszerekre vonatkozó importtilalmat. A veszélyhelyzeti intézkedések hatálya lejárt, így újra jöhetnek ukrán gabona és hús szállítmányok Magyarországra. Erről beszélt az Agrárkamara alelnöke Cseh Tibor András csütörtök reggel a Kossuth Rádióban. Rövid részlet következik, a riporter Kakukker Tamás.
16: 2022-ben, amikor a orosz-ukrán háború kitört, akkor úgynevezett szolidaritási folyosókon keresztül engedték volna keresztül Európán az ukrán gabonát, tojást, baromfit és minden egyéb mást. Hát a következménye az lett, hogy a kereskedők nyilván költséges spórolva itt lepakoltak mindent Kelet-Európában, nem vitték tovább, mert nyilván az költsége járt volna számukra. És gyakorlatilag abban az évben, 2022-ben történelmi aszály idején, amikor a piac logikája szerint az áraknak emelkedni kellett volna a felvásárlási áraknak, abban az időszakban az ukrán import miatt töredékére zuhantak be a felvásárlási árak. Ha nincs a Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Románia részéről tett egyoldalú határleállítás, tehát a behozatalnak a leállítása, importtilalom, hívjuk így, akkor azt gondolom, hogy tömeges csőre közvezetett volna ez a helyzet. A veszélyhelyzet most véget ért, az új országgyűlés nem emelte törvényelőre ezt a régi rendeletet, ezzel megszűnt valóban a tilalom. Mi a leghatározottabban kértük a gazdatársadalom képviseletében, hogy ezt emeljék törvényelőre. Nagyon bízunk benne, hogy fogja látni a helyzetet az új kormány is. Azt látni kell, hogy ez a kérdés, ez politikai pártoktól politikán felülálló kérdés, ez a magyar mezőgazdaság túléléséről szól.
17: Ráadásul élelmiszerbiztonsági vonatkozásai is vannak, hiszen vannak tapasztalatok a korábban beérkezett termékekkel.
16: És ez nem csak az ukránokkal, hanem a brazilokkal vagy a marokkói termékekkel szemben is fennáll. Itt van egy kettős mérce. Európában sokkal szigorúbb élelmiszerbiztonsági szabályok vannak. Nyilván ez hasznos a gazdának is, mert ezért cserébe támogatást kapunk, és nyilván a leghasznosabb a fogyasztónak is, mert tudja, hogy mit fogyaszt. Most ettől függetlenül, hogy ezen túl, ugye jöhet most már Brazíliából, Ukrajnából és Marokkóból is, szinte ellenőrzés nélkül az élelmiszer, és nagyon fontos.
17: Bármi? Most már, ugye? Mert ez egy 20-as lista.
16: Nincs semmilyen korlátozás. Egyedül az maradt meg a korábbi szabályozásból, hogy bárhonnan jön az import élelmiszer, egy bejelentési kötelezettség van, agrártermékről beszélünk, egy bejelentési kötelezettség van, de nincs akadálya az importnak, és hát nyilván ez ennek tudni kell, hogy ennek a jelentős része a vendéglátásban, a hústermékek és a feldolgozóiparba fog bekerülni, ez ugyanezt történik Nyugat-Európában is, és nyilván a fogyasztó, mivel a termék címkéjén egy liszt vagy egy holland sonkának vagy egy spanyol sonkának a címkéjén nem az van feltüntetve, hogy honnan származik az alap anyag, hanem hogy a feldolgozás helye Európában történt, a fogyasztó gyakorlatilag nem fog tisztán látni, hogy pontosan mit is fogyaszt. Közétkeztetésben napi szinten 2 millió ember étkezik. Tudni kell, hogy az közétkeztetés közbeszerzési alapon történik, tehát a legolcsóbb ára a meghatározó. Ebből a szempontból a gyerekeinket, az időseinket, a betegeinket jelentős részben nem magyar termékkel etetjük. Én azt gondolom, hogy ebben mindenképp lépni kell, ezt már korábbi években is hangoztattuk, és most sem veszünk vissza ebből a kommunikációnkból, mert egyértelműen ez egy piaci lehetőség lenne a termelőknek is, a magyar termelőknek is. Másrészt azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy egészséges élelmiszerekkel kell ellátni a gyerekeinket, a betegeinket.
18: Cseh Tibor András, a MAGOSZ alelnöke mondta mindezt a Jó reggelt Magyarországban. Az új agrárminiszter közölte, visszaállítják az ukrán élelmiszerekre vonatkozó importtilalmat. Ezzel folytatjuk az 5 órai hírek után, várjuk véleményeiket.
19: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
20: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Capuçon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
2: 5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Szlotta Judit.
3: Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint egy életveszélyes, 4 súlyos és 4 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A MOL a kormány szakértőivel együtt is kivizsgálja az ügyet. A független jegybankok közti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Az elmúlt év eredménye, hogy a hazai inflációt sikerült mérsékelni, a forint euróval szembeni árfolyama pedig tartósan 360 forint alá erősödött. Hozzátette, az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez. Az Európai Unió módosította a szankciós keretét, hogy büntető intézkedéseket vezethessen be a Hormuzi szorosban a hajózás szabadságát akadályozókkal szemben. Az EU tanácsa közölte, Iránnak a Hormuzi szoroson áthaladó hajókkal szembeni intézkedései ellentétesek a nemzetközi joggal, ezért ezekre válaszul az Unió mostantól korlátozásokat vezethet be. A szankciók a többi közt utazási korlátozásokat, illetve uniós bankokban tárolt vagyonok befagyasztását jelentik. Az ukrán erők újabb mélységi csapást hajtottak végre, ezúttal az oroszországi Jaroszlávban lévő olajfinomítót vették célba. A létesítmény mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint csapásokat mértek Ukrajna orosz megszállás alatti területein lévő létesítmények ellen is. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy maximálnák a kormányfői megbizatás időtartamát. A KDNP aláírásgyűjtést kezd az alaptörvény módosítása ellen, amellyel kitörölnék az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét, közölte a KDNP frakcióvezetője a Facebook oldalán közzétett videóban. Rétvári Bence elmondta, a petíciót online a petíció.kdnp.hu címen lehet támogatni. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke holnap a csíksomlyói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyházzsinatának lelkészi elnöke. Vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Napos nyárias, meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Csapadékra nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő.
4: Műsorajánlat.
5: Birkanyírás bemutató, őrlés, szitálás, élmények a Kovász játszóházban. Régi kutak, különös emlékek, a Kócskanzen kincsei. Társastánc és grafikus növendékek, tánclépésben a művészet ösvényein. Parfümös üvegbábok és mesék a fésülködő asztal fiókjából. Turkeve érdekes emberei, értékálló alkotásai.
6: Országjáró szombat délután, 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
7: Pünköstkor a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét, valamint a Szentlélek kiáradását ünnepli.
8: Hívjuk bátran a lelket, adjuk át magunkat az isteni léleknek, mert egyedül az ember, mint teremtmény képes arra, hogy ezen a legmagasabb rezonancián legyen jelen az isteni nagy dimenzióban a Teremtő Istennel, itt találkozhasson.
6: A közösségépítés, a belső lelki erő és az elhivatottság pünkösdi üzenete. Pünköst hétfőn 16:30 után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
2: 5:06, gondolkodjunk együtt a műsor második részében arról, hogy az agrárszakmai szervezetek felszólítása és az ellenzéki Fidesz és Mi Hazánk figyelmeztetése után lépett a Tisza kormány és visszaállítja az ukrán élelmiszerimport tilalmát. Mi erről a véleményük?

0: Én nem vagyok nagy termelő, 70 hektáromban, de a háború megkezdése óta én 50 milliót buktam ezen a háborún, és ezt sokan nem értik meg, egy pár szóval gyorsan elmondom. A háború megkezdése előtti utolsó éven 25 ezerért vették meg a szójámat, tavaly össze állattam 15 ezerért, a tavasszal tavalyit állattam 16 ér. Ugyanazok, most azon rukkolok, itt van 120 tonna buzám, hogy egyáltalán elviszik-e.
1: Most itt akkor több dolgot tisztázunk, tehát itt a szomszédos országokkal együtt Magyarország is összefogott, hogy ne jöhessenek be ukrán termékek Magyarországra, tehát akkor hogy tudtak bejönni, hiszen ezek a termékek sajnos más helyet kerestek maguknak, tehát például a legnagyobb fölvásárló az Spanyolország meg Franciaország volt.
0: Zsolt, eddig is jöttek folyamatosan a szállítmányok. Eddig is. Nekem hiába mond akárki akármit, a saját szememmel látom, az ukrán kamionról pakolják le a termét, nekem nehogy valaki megmagyarázza, hogy nem jön. Jön. De azután is jönni fog. Már gyakorlatilag az Unió nem fogja megengedni, hogy megtiltsuk. Nem fogja megengedni. És addig ennek nem lesz vége, még össze nem omlik az ágazat. Csak egy a probléma, ha ez a magyar mezőség összeomlik, az azt jelenti, hogy a lakosság 30%-a emelt kutyát dobálni, már mindenkit érinteni fog. Már gyakorlatilag az input anyag előállításával kapcsolatban a lakosság 30%-át fogja munkanélkülvé tenni. Én ma azon a ponton vagyok, Zsolt, hogy az ősszel vedek saját célra 8-10 hektár buzát, meg egy 10 hektár megszántunk kukoricára, több üres sem marad. A nulláért, a mínuszért nem fogok dolgozni.
1: Tehát itt azért inkább az asszály, ami kockázatot jelenthet szerintem ebből a szempontból, ha már a kukoricát és jelen esetben a búzát is mondja, hiszen az őszivetésű növények, tehát ilyen még nem nagyon volt, hogy igen, csak rossz állapotban vannak, de szerencsére azért még így is a kukoricából meg lesz az ország kenyér ellátása, illetve búzából, de a kukoricából is lesz annyi, hogy elég legyen az ország ellátása. Egyébként Szlovákiából meg Lengyelországból sokkal több kukorica érkezik, tehát mégiscsak így a szomszédból azért nem GMO-s, hanem tiszta alapanyagok érkeznek hozzánk, Ukrajnából pedig összességében azért nem, bár Miklós kedves hallgatónk ezt másként látja. És akkor folytassuk Istvánnal, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, önöket is. Hát az a helyzet, hogy sajnos az előttem felszólalóban csak egyet tudok érteni minden dologba, amit elmond, mert itt Szala megyében ugyanezeket a problémákat látjuk, tehát itt közelben lévő malmokba is inkább megveszik a 3000 forintos árut, mint hogy ugye 5-6-7000 forintért vennék meg a magyar ásosztályú laborát. Na most én, amit a legnagyobb problémának látok, ugye kitudódott, hogy Csernobil környékén a lezárt területeken úgy termelnek gabonát. Csak egyáltalán egy dolgot, amit nem tudunk, hogy azok a gabonák tulajdonképpen hova kerültek és hova szállították őket. Mert teljesen mindegy, hogy csirkébe etették be, és utána áthozzák a csirkehúst. Teljesen mindegy, hogy áthozzák gabonaként, takarmányként, vagy bármilyen egyéb másként. Tulajdonképpen az ottani atomreaktornál kiszóródott sugárszennyezés a sugárszennyezett terméket állít elő. És az, hogy most ez előkerült és előjött, ez óriási módon aggaszt bennünket, hogy egyáltalán mi történik, mert ugye itt a vásárlónak arra nincs lehetősége, hogy a zsebében hordja az ellenőző Geiger-Müller számlálgat, vagy bármit, hogy megnézze azt, hogy milyen étel teszik, de egy probléma van, az pedig az a nagy probléma, hogy tulajdonképpen látjuk azt a rengeteg beteg embert, rákosat és egyéb más embereket, akik meg hát a különböző szennyezésektől van a problémájuk.
1: Hát azért az Unióban elég szigorú az élelmiszer ellenőrzés, Magyarországon meg példaértékűen jó, tehát...
2: Ez így igaz, csak nem lehet mindent ellenőrizni, nem lehet mindent a képtelenség ellenőrizni, amikor olyan mennyiségben jönnek be a kamionok, és sajnos az a gond, hogy a papír mindent elbír. Tehát itt nagy nagyon, nagyon szépen és nagyon első osztályon le van papírozva minden, csak azért látjuk azokat a problémákat, ahol mi itt élünk.
1: Egyébként az ukrán jövőbeli csatlakozását, ezt nem tudjuk mikor lesz, de az Unió előírta, hogy

0: génmódosított terméket nem lehet forgalomba hozni, tehát magyarul génmódosított alapanyag nem kerülhet a földbe, és hát meg kell felelni a különböző uniós előírásoknak, de amiről itt már korábban is beszéltünk, hogy igazából az unió képes lenne a saját országaiban, meg az egész unióban ellátni uniós élelmiszerrel az uniós polgárokat. Tehát itt van például ez a Mercosur megállapodás, ami ugye a dél-amerikai országokkal köttetett. Tehát onnan, ahogy erre utalt is Csetibor András, a különböző import élelmiszerek, azok jöhetnek ellenőrizetlenül is az unióba. Tehát minden tizedik szállítmányt, ha ellenőrzik a hatóságok, ilyen szúrópróbaszerűen. Ez is azért eléggé kockázatos.
1: Így van, és ezért problémák ezek a dolgok, és a másik pedig az, hogy a politikai akarat, meg a maga a gazdasági, tehát a tőkének a profitnak az akarata az egész más, az egy egész más játék, tehát az egyiket a másikat nem lehet összehasonlítani, de sajnos úgy néz ki, hogy a nyugat-európai, tehát az uniós politikai akarat bizonyos fokon igencsak gyanúsan megegyezik a tőkések az akaratával és a tulajdonképpeni rablótőkének az akaratával, és ezért nem érdekli őket, hogy Magyarországon, vagy akár az Európai Unióban is élelmiszerből önállatok tudnák lenni, és nem szorulnák rá semmilyen olyan termékekre, amik máshol megteremnek. És most itt csak azt tudom mondani, hogy nem képtelenség ellenőrizni ezt a rengeteg szállítmányt. Tehát ilyen nincs egyszerűen, hogy ellenőrizzék. A másik dolog pedig sajnos ezen a téren is ott a korrupció. Tehát tudni kell azt, hogy óriási érdekük, hogy eladják a termékeket, teljesen mindegy, hogy ugyan, de óriási nagy termelők, ugyanez a helyzet a tulajdonképpen dél-amerikai országok termékeivel.
0: Igen, tehát itt ez a dilemma van, hogy egyrészt az unió előírja a gazdálkodóinak a szigorú termelést, termesztést, tenyésztést, de ugyanakkor ezek a harmadik országokból érkező termékek hát gyakorlatilag a hajóút alatt érnek be, meg érnek meg, és minek köszönhetően az persze idézőjelben a különböző kezeléseknek, meg vegyszereknek, tehát itt a csirkehústól kezdve a különböző élelmiszerekig, és akkor hol van a rövid ellátási lánc, hogy helyezzük be az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében minél közelebbről, tehát itt is ez fölvet nagyon sok dolgot, nem véletlenül voltak természetesen a tüntetések is, emiatt a megállapodás miatt. És akkor még a szűk rendelkezés álló időben Bertalannal is beszélgetünk a témáról, tehát hogy az új agrárminiszter között, hogy visszaállítják az ukrán élelmiszerekre vonatkozó importtilalmat, mi a véleményük erről, illetve Bertalannak mi a véleménye erről. Jó napot kívánok!
2: Örvet, mikor azt mondják nekem, hogy ennyi hosszú. Én diszkriminatívnak tartom ezt a idézőjelbe tett kitüntetést, megint csak odajuk adunk az ukránokkal szemben. Zelenszky meghirdette, hogy remélő, hogy az új kormányal más lesz a kapcsolat, és bízik a magyarokkal a fordulatban ő is. Erre föl mostan ugye az ellenzéknek a javaslatára, tehát nem is a parlament nagyobb részének, az ellenzéknek, a Fidesznek meg a MÉP-nek a javaslatára hozza meg az új kormány a tiltást az ukránokkal szemben. Hát ennek folyamányaképpen szerintem ne számítson a miniszterelnök úr arra, hogy a kárpátaljai magyaroknak a nyelvhasználata tekintetében valami pozitív eredményt fog elérni, amikor most rögtön itten betartásra kerül a sor. Ez mond a kapitalizmusban a tőke és az áru szabad áramlásának, másrészt meg diszkriminatív. Miért kell nekem egyébként is megvennem a drágább gabonát az állataimnak vagy a gazdáknak, amikor az állam nem biztosítja a feltételeket, majd a gabona kereskedő eldönti, hogy milyen gabonát fog venni, és mivel fog kereskedni a gazdáknak, hogy a szarvasmarhának legyen elég kukorica. Az idén valószínű megint nem lesz elég kukorica, mert asszály van az alföldön. Ha valamennyi teremés pont esőt kap a kukoricatörés ideje, akkor megint elindul a penészesedés rajta, toxikus lesz, már oda sem adhatja az állatoknak, tehát kénytelen lesz külföldön venni, mert a toxikus kukorica majd csak etanol gyártására lesz alkalmas az autókba. Tehát én nem értem ezt a gátlást megint csak elfogadhatom, ezért fordult az Unió is a Mercosur országokhoz, mert az Unióban nem sikerült felvenni a háborús állapotok miatt az ukránokat, akik ugye el tudnák látni a humán és az állat gazdaságokat is kukoricával és búzával. Ezért. Ugyanúgy egyébként itt a feltevés az előző hozzászólásában is, hogy a ilyen ökoláb nyom meg a száma, a halat, amit a konzervgyári hajó az óceánon dolgoz fel, annak a halnak, annak a szardinának honnan tudja az eredetét, mégis megveszi itthon és megeszi a szardinát.
0: Igen, a jelölés az egy másik kérdés, arról is lehetne beszélni, hogy hogyan jelöljük.
2: Én azért mondom, számos hajszálon el lehet ebbe a gondolatkörben indulni, de a génmódosításhoz megint mindenféle nemes termék génmódosulással áll elő. Az, hogy most a mesterségesen történik, vagy természetes módon a génmódosulás, teljesen mindegy, egy a lényeg, hogy nem mérgező és nem eszmény. Ez csak egy feltevés, hogy itt a GM most azt valaki mérgezett terméknek tekinti. De miért tekinti mérgezett terméknek?
0: Nem, tehát hivatalos álláspont ilyen nincs, hogy a GMO-s az mérgezett, tehát ez egy téves út. Köszönöm szépen a gondolataikat és az észrevételeiket. Ma is szép számmal érkeztek természetesen hívások meg üzenetek. Ezt a második témát is szerintem folytatjuk hamarosan, de a mai adás ezzel véget ért. A műsor szerkesztője Nagy Katalin, hangmérnöke Rácz Dorottya volt a telefonnál, Meszesen György és Sebők témával fogadta a hívásaikat. Nevükben is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Robi Kín a Ferencvárost, Pep Guardiola Manchester Cityt hagyja el, Érdi Mária Európa bajnok lett, visszavonul Jászapáti Petra. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A magyar férfi jégkorong válogatott ma 16 óra 20 perctől kezdett Németország ellen a Svájcban zajló elit világbajnokság negyedik fordulójában. A mérkőzés jelenleg is tart, a második harmadban járunk, és hogy mi történt eddig, arról Szalai Kristóf számol be.
2: Jelen pillanatban 2-0-ra vezet a német válogatott a magyarok ellen. Ahogy korábban említették, a németek az első harmadban két gólt szereztek, méghozzá mind a kettőt ember előnyben. Az első úgy történt, hogy Horvátot, a magyar játékos védőjét állították ki gáncsolás miatt, Mik pedig köszönte szépen és betalált. Ez volt a 8 perc 43. másodpercben. Aztán Szogod Dománt állították ki az első harmad vége fele, és a németek részéről pedig Gavanke találatával 2-0-ra módosították a mérkőzés állását. A magyaroknak ez a negyedik mérkőzése, az eddigi lejátszott meccsek alapján van 2 vereségünk és 1 győzelmünk Nagy-Britannia válogatottja ellen. További mérkőzéseink még vannak a VB-n, 3 egészen pontosan. Svájc ellen, az USA ellen és Lettország csapata ellen játszik még Majoros Gergely válogatottja. Még egyszer, tehát Németország ellen a mérkőzés felénél 2-0-ra vezetnek a németek.
1: A végeredményről, illetve az eredmény alakulásáról természetesen beszámolunk majd.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az m4sport.hu értesülése szerint távozik Robi Keane, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett, a Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a 8-döntőig menetelt a zöldfehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második helyjel. Szintén sajtóhírek alapján Keane szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Szerződésének lejártával távozik a labdarúgó NB1 bajnokától, az Eto csapatától Dejan Boldor. A 31 éves román középső védő 2023. szeptemberében a Tragovisztétől igazolt a győriekhez. Az első NB2-es idényében 22 bajnoki, valamint 2 kupa meccsen szerepelt, és a szezon végén feljutást ünnepelhetett a zöldfehérekkel. Boldor az NB1-ben már inkább kiegészítő embernek számított. A legutóbbi 2 évadban a bajnokságban 23, a Magyar Kupában 6, a nemzetközi porondon pedig 3 találkozón kapott lehetőséget. Pep Guardiola az idény végén elhagyja az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Manchester Cityt. A katalán edző 2016-ban érkezett a szigetországi klubhoz, amellyel 6-szor lett bajnok, az FA kupát 3-szor, a Liga kupát 5-szor nyerte meg, valamint egyszer-egyszer a bajnokok ligája, a klubvilágbajnokság, illetve az európai szuperkupa trófeáját is a magasba emelhette. Alig több mint egy hét múlva Budapesten rendezik meg a labdarúgó bajnokok ligája döntőt, ahol az Arsenal és a Paris Saint-Germain mérkőzik meg egymással. A mérkőzés előtti napon a Pap László arénában lesz a legendák tornája, ahol csapatkapitányként vesz részt Juhász Roland, a korábbi válogatott labdarúgó ma a Hazafutás című műsorban beszélt a részletekről.
3: Nem, milyen lesz ezekkel a legendákkal majd a pályán vagy a pálya mellett találkozni?
4: Hát nyilván óriási megtiszteltetés, hogy ilyen nevek mellett szóba kerültem én is, csapatkapitánya lehetek az egyik együttesnek. Hát ismerkedve hallva egy-két nevet, még ami nyilván nem hivatalos, de hát azért több olyan világsztár, korábbi BL győztes lesz itt a csapatokban, akik ellen óriási megtiszteltetés. Valószínűleg Kafu sem emlékszik arra, hogy róla fejeltem a gólt, de nyilván nekem egy gyönyörű emlék volt a pályafutásomból. De hát mondom, minden ilyen rendezvény, ami tényleg így a BL előtt van, hogy ez már egyre nagyobb tömegeket vonz be, hallottuk a legendák tornája előtt is, hogy már mennyi, milyen érdeklődés volt már hetekkel ezelőtt. Úgyhogy itt nagyon nem lehet hibázni annak szerintem, aki egyet váltott, és szerintem az abból is egy kötetlenebb, kicsit másabb itt a történet, hogy még talán picit közelebb vannak azok a sztárok, azok a régi nagy nevek, mint mondjuk egy BL döntőn, ahol már szinte a leláton elérhetetlenek, ugye a VIP váhóiban. Itt azért talán egy-egy fotóra ott a palánk mellől, vagy akár a közlekedő térben van esély egy szurkolónak. Biztos vagyok, hogy ez tényleg inkább az örömfutballról fog szólni. Bár annak ellenére, hogy profi sportolók voltunk, azért a presztízs biztos ott lesz, hogy ki nyeri meg, de inkább tényleg ez az örömfociról fog szólni. Ugye tényleg hasonló szisztémában 5x2-es kapukra megy a játék, talán egyszer 20 perc a játékidő, talán két elődöntő van, a harmadik hely és döntő. A lebonyolítása, nyilván mondom a nevekkel, még az UEFA is szerintem óvatosan bánt az elmúlt időszakban, hogy gondolom a visszajelzések alapján is.
3: Van még idő, hát még
4: de
3: egy,
4: hát,
3: még
4: mondom, egy mondom, elnéző az elmúlt évek névsorát, szerintem senki nem lesz csalódott, és mindenki talál olyan világsztárt, akinek nagyon szurkolt és nagy kedvence volt korábban. Én hangulatban is nagyon, gondolom sok gyerek lesz, sok fiatal srác.
3: Miattuk van.
4: Igen, igen, és tényleg ez egy, legyen egy örömfoci.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Érdi Mária aranyérmet nyert a vitorlázó Ilka hajóosztály horvátországi Európa-bajnokságán. Pénteken három futamot rendeztek meg, a világbajnok magyar sportoló az elsőt megnyerte, majd a másodikban 26. lett, de ezt az eredményét kiejthette. Az utolsó futamban remek rajt után egy újabb futamgyőzelemmel zárt, ez pedig a végső győzelmet jelentette számára. Érdi Mária 2024 után lett ismét Európa-bajnok az olimpiai Ilka 6-os hajóosztályban. Bejelentette visszavonulását Jászapáti Petra, olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó. A magyar sportoló a Nemzeti Sportrádióban beszélt döntése hátteréről.
5: Júliusban volt a keresztalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben utaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kiutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor. Az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem.
1: Jászapáti Petrával egy hosszabb beszélgetés is hallható majd ma 19 órától a körkapcsolásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A 7. helyen kiemelt Udvardi Panna az elődöntőben búcsúzott a rabati tenisztornán. A magyar játékos a világranglista 84. helyén álló ukrán Kalinyinával találkozott, és alig több mint egy óra alatt kapott ki 6-0-6-3-ra. Korábbi 3 találkozójukból valamennyit a 29 éves ellenfél nyerte, aki idén már Antaliában és Linzben is legyőzte Udvardit. Sorozatban az 5. egyúttal története 28. bajnoki címére hajt a Ferencváros férfi vízilabda csapata az OB1-ben, ahol idén a Honvéddal vívja a 3 győzelemig tartó finálét. Manherz Krisztián, a zöldfehérek válogatott játékosa, az M4 Sport vendége volt, ahol a riporter Szőke Viktóriának beszélt.
6: Biztos, hogy a Honvédnak van egy nagyon különleges játékstílusa, ez az elején nagyon-nagyon sokakat meglepett, most már nyilván azóta mi is többször tudtunk belőle készülni, nyilván azt gondolom, hogy elsősorban a védekezésünk fogja eldönteni azt, hogy milyen kimenetelő is lesz ez a sorozat majd most, az biztos, hogy szombaton 100%-osan bele fogunk állni a mérkőzésbe.
7: Mennyire lehet kiindulni egy magyar kupa döntőt, illetően ugye akkor is a Honvéddal játszottatok, hogy milyen emlékeid vannak arról, ebből fél évvel ezelőtt volt?
6: Azt gondolom, azért egy mérkőzéses döntő azért mindig más. Sokszor mondtuk az utóbbi években, a Fradi nagyon domináns volt, főleg ami a magyar színteret illeti, és nem verhetetlen, ez 100%-ig biztos, de nagyon nehéz megvenni, pláne többször egymás után, főleg, hogyha olyan mentális állapotban, olyan hozzáállással állunk hozzá, és biztos, hogy mindenki magyar bajnok akar lenni nálunk. Úgyhogy nyilván volt egy más lélektana annak a döntőnek, ennek is most más lesz a lélektana. Nyilván olyan taktikai elemeket, amiket azért akkor csináltak, azokból föl fogunk készülni, és föl tudunk készülni azokra a játékosokra, akik akkor vezérjátékosai voltak a csapatnak a Honvédban. Nyilván azóta az egész szezonon keresztül cipelték a hátukon, az ő semlegesítésük tud egy nagyon nagy kulcsa lenni az ő támadójátékuknak, és mint említette, nyilván a mi védekezésünknek.
1: A magyar férfi jégkorong válogatott ezekben a percekben is játszik Németország ellen a svájci elit világbajnokságon, és továbbra is 2-0-ás hátrányban van Majoros Gergely együttese. Az eredmény alakulásáról természetesen beszámolunk majd itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
8: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 6:30, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit, főbb híreink, először röviden. Vizsgálják a reggeli tiszaújvárosi baleset körülményeit. A MOL egyik üzemében történt robbanás. Egy ember meghalt, öten súlyosan, négyen könnyebben sérültek meg.
9: Közzétette honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Azt közölték, készek együttműködni a kormánnyal, hogy a közvélemény valós képet kapjon.
1: A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Holnap lesz a csíksomjói búcsú, az ünnepi szentmise magyar idő szerint 12:30-kor kezdődik a hármas halom oltárnál.
9: Napos idő, nyárias meleg várható a hétvégén, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Hazaengedték a Miskolci kórházból a reggeli tiszaújvárosi, a MOL egyik finomítójának területén történt robbanás két sérültjét. Három embert még megfigyelnek. A balesetben egy ember vesztette életét. Az eset körülményeit vizsgálják. Részletek Kovács Mártontól.
10: Reggel 8 óra 41 perckor érkezett be a riasztás a telephelyi tűzoltósághoz, és küldtük tovább az országos szervekhez, hogy robbanás történt az úgynevezett Olefin 1-es üzemegységünkben.
11: Egy pirogáz benzinvezeték robbant fel a MOL Petrokémia ZRT területén. Ezt az olajtársaság elnök vezérigazgatója közölte a helyszínen. Hernádi Zsolt azt mondta, üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nincs nyoma. Hozzátette, az üzemegységben élettartam hosszabbítással összefüggő karbantartást végeztek, amikor az eddigi információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A tüzet néhány óra alatt eloltották.
10: A kivizsgálást a hatóságok is végzik, és a MOL a kormány szakértőivel közösen külön vizsgálatot fog arra végezni, hogy milyen tanúságok, következtetések vonhatók le ebből a balesetből. Beleértve azt is, hogy történt-e bármilyen fajta emberi mulasztás, beleértve azt is, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő, megakadályozható vagy pedig fatális, véletlen történt.
11: A balesetben egy ember vesztette életét, négyen súlyosan, öten könnyebben sérültek meg. Őket jellemzően égési sérülésekkel vitték kórházba. Gyors ellátásukhoz három mentőhelikoptert is riasztottak. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a Miskolci kórházból két embert hazaengedtek, három sérültet még megfigyelnek, ők stabil állapotban vannak. Közölte, a baleset négy súlyos sérültjét a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába vitték. Valamennyiüknél másodfokú, kiterjedt égési sérülést diagnosztizáltak. Hegedű Zsolt hozzátette, folyamatos kapcsolatban áll a kórházakkal. A MOL üzemétől több kilométerre is hallani lehetett a robbanást, tudósított Tiszaújvárosból Németh Csaba.
12: A robbanás helyszínén 20-an tartózkodtak, közülük többen egy robbanásbiztos irányító központban. A városban, ami innen körülbelül légvonalban olyan 4-5 kilométerre fekszik, ott is hallották a robbanást.
11: A történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, ezt már a gazdasági és energetikai miniszter jelentette ki. Kapitány István azt mondta, az esetet alaposan ki kell vizsgálni, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. A miniszter közölte, a kormány minden támogatást megad az elhunyt családjának.
13: Egyből elindultunk természetesen az üzem felé, mikor erről hallottunk, hiszen ez mindenkinek a közös felelőssége, az üzemeltetői, a kormányi, magyarországi, és mint a magyar kormány tagja ígérhetem, hogy a vizsgálatról részletesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot, és minden olyan tanúságot leszűrünk belőle, ami megelőzheti az ilyen baleseteket.
11: A katasztrófavédelem mobil laboros vizsgálata alapján a városban a levegő normális. A károsanyagtartalom nem haladja meg az egészségügyi határértéket.
1: Leállítja az azbeszt tartalmú kőzet magyarországi értékesítését az osztrák cég, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt mondta, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása a Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme. Cserei Judit összeállítása.
14: Folyamatosan locsolják az azbesztet tartalmazó kőzüzalékkal borított utcákat Sopronban, a megyei jogú városban több óvintézkedést is bevezettek. Ilyen a 10 km/h sebességkorlátozás is és a nagy tömegű teherautók forgalomból való kitiltása, mindezt azért, hogy a porképződés csökkentsék. Hetek óta lázban tartja az ítélőket az azbesztbotrány, a gyanú pedig a napokban hivatalosan is beigazolódott, a bevizsgált mintavételekből ugyanis kiderült, valóban rákkeltő azbesztet tartalmaznak. Mindez persze aggasztja a helyieket.
15: Sajnos beigazolódott, amitől már tartottunk, hogy a város több közterületén is jelen van ez a szennyező kavics, az azbeszttartalmú kavics. Nem tudjuk sajnos, hogy mióta van jelen, akár több éve is lehet már, hogy ez a fertőző, szennyező anyag itt a közterületeken megtalálható. Igazából bízunk benne, hogy minél hamarabb az önkormányzat, illetve a hatóságok ezzel kapcsolatban megoldást találnak.
14: Sopronban eddig 19 utcában igazolták a szennyeződést, a végleges megoldást a szakemberek szerint az utak felületzárása jelenti majd, de ehhez a hatóságok állásfoglalására is szükség van. Napról napra egyre több településen igazolják a szennyeződést a Nyugat-Dunántúli régióban. Ezek a labor eredmények a Vasvár megyei Őri Szentpéterre is, amint a vételek itt is pozitív eredményt mutattak. A szennyeződés érint többek között egy óvoda bölcsödi melletti parkolót is. Az aszbesztet tartalmazó kőzetburkolatokról már korábban kiderült, hogy osztrák bányákból származnak, feltehetően a Rohonci bánya is érintett lehet.
16: Az a fontos, hogy mielőbb leálljon, mert ugye négy bányát már bezártak, de egy még működik, bezárjon ez a bánya, de ami még fontosabb, hogy semmilyen módon ne kerülhessen kereskedelmi forgalomba aszbesztel szennyezett kő.
14: A súlyos aszbeszennyezés kiemelt téma volt csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök bécsi tárgyalásain is. A kormányfő bejelentette, hétfőtől egy közös osztrák-magyar bizottság vizsgálja majd az aszbeszennyezés körülményeit, továbbá sürgette, hogy az utolsó még működő bányát is bezárják.
17: Ausztriából nem érkezik több aszbesz tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig érkezett.
14: Sikerült megegyezni az osztrák üzem tulajdonosával, péntektől leállítja az aszbeszt tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég. Ezt a közösségi oldalán közölte az élő környezetért felelős miniszter a bécsi tárgyalások után. Kajdos László hozzátette, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme. Mint mondta, Magyarország nem enged a szennyező fizet elvből, a polgárok egészsége nem alkutárgya.
9: Közzétette honlapjának kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Azt közölték, készek együttműködni a kormánnyal, hogy a közvélemény valós képet kapjon. Részletek Ambrus Róberttől.
18: Feljegyzés a kegyelmi előterjesztések aktuális állásáról. Ez a címe annak az iratnak, amiben először feltűnik a KE monogram a Sándor Palota most nyilvánosságra hozott dokumentumaiban. Ebben kérik az igazságügyi minisztériumot, hogyha van olyan iratuk, ami szükséges a döntéshez, azt küldjék meg. Varga Judit felterjesztését is közzétette a Sándor Palota. Ezt a dokumentumot kapta meg Novák Katalin, akkori köztársasági elnök. Ebből kiderül, az akkori igazságügyi miniszter nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Ezt az iratot kedden Magyar Péter is bemutatta a nyilvánosságnak. Egy másik most bemutatott dokumentum azt rögzíti, hogy Varga Judit négy személy esetében javasolta a kegyelem megadását. A dokumentumokból kiderül az is, hogy a kegyelmi kérelem pozitív elbírálását az államfő kabinetfőnöke sem támogatta, Novák Katalin azonban igen. A kegyelmi kérelem elbírálásáról szóló köztársasági elnöki határozatot is bemutatta a Sándor Palota, ezt szintén bemutatta kedden Magyar Péter. Ez az a dokumentum, ami szerint K.E. kegyelmet kapott. Varga Judit még ugyanezen a napon ellenjegyezte a határozatot.
16: A miniszteri ellenjegyzés az tulajdonképpen egy politikai felelősségvállalás.
18: Magyar Péter kedden azt mondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt.
16: Még aznap lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta.
18: Magyar Péter azt írta, a nyilvánosságra került információk után felszólítja Novák Katalint, hogy 3 év késéssel valljon színt az Orbán család utasítására, kérésére adott-e kegyelmet Kónya Endrének. A Fidesz frakció közölte, a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból ismételten bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Úgy fogalmaztak, ezek a dokumentumok ismét igazolják, hogy Magyar Péter a kegyelmi ügyben végig hazudott a kampány során.
9: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök.
19: Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról, valamint a fideszes Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16 módosításáról szóló javaslatot, ennek része egyebek mellett, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát.
1: Védvonal néven országos hálózatot hoz létre a Fidesz a politikai véleményük miatt üldözöttek védelmére, jelentette be Kocsis Máté, a párt politikusa.
19: A kezdeményezést Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is megerősítette közösségi oldalán. A hálózat feladata a jogsérelmek dokumentálása, jogsegélynyújtás, valamint a személyes és online támadások elhárítása lesz.
1: A költségvetés rendbetételét nevezte az egyik legfontosabb feladatnak a miniszterelnök. Magyar Péter bécsi tárgyalásai után beszélt a büdzsé helyzetéről, ami, ahogy fogalmazott, eléggé gyászos helyzetben van. Arról is beszélt, hogy a költségvetést nagy valószínűséggel meghamisították. Szilágyi Béla összeállítása.
20: A magyar költségvetés helyzetének a stabilizálása.
21: A legfontosabb feladatok között a költségvetés rendbetételét nevezte meg a miniszterelnök, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter elmondta, hogy a költségvetés eléggé gyászos helyzetben van. Az már biztos, hogy nagyon magas lesz a hiány 2026-ban.
20: Nekünk, mint magyar kormánynak az elsőrendű, legfontosabb feladatunk most egy új költségvetés elfogadása még 2026-ra, a költségvetési helyzet stabilitása, amin alapulva el tud indulni, ami számon kérhető, ami megbízható adatokon nyugszik, és ami el tud indítani egy gazdasági növekedést is.
21: Magyar Péter arról is beszélt, hogy az előző kormány valószínűleg meghamisította a költségvetés adatait és a hiánycélt, és bizonyos tételeket nem tett bele a költségvetésbe. Szakértők is állítják, hogy olyan tételek maradtak ki a költségvetésből, illetve vannak benne irreálisan alacsony értékekkel, amik azt mutatják, hogy valóban trükközhettek a büdzsével. Hozzáteszik, teljesen kizárt, hogy az államigazgatás alacsonyabb szintjein ekkorát hibázzanak, inkább az életszerűbb, hogy magasabb szinten született erről döntés. Kármán András már a pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán bejelentette, hogy alaposan át kell vizsgálni a büdzsét.
22: Átvilágítjuk a költségvetés helyzetét, és néhány héten belül nyilvánosságra hozzuk annak eredményét. Ezt követően felülvizsgáljuk az idei költségvetést, a várható számokat, feltételezéseket a realitáshoz igazítjuk, és a nyár végéig beterjesztjük a parlamentnek jóváhagyásra.
21: Az eddig megjelent hírek szerint több mint 285 milliárd forintnyi 2026-ban esedékes állami kötelezettség maradt ki részben, vagy egészben az idei központi költségvetésből. A jelentős forráshiány három nagy beruházást érint, az autópálya koncessziókat, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, valamint az Iváncsai Ipari Park vasúti fejlesztését. Szakemberek úgy látják, azzal, hogy a közelmúltban folyamatosan változtatták, egész pontosan növelték a költségvetés hiány céljait, mára a magyar költségvetés összeomlott. Az idei első hónapok hiányadatai különösen súlyos képet mutatnak a büdzsé helyzetéről. Nem véletlen, hogy az új kormány elsősorban a valós hiányt szeretné kideríteni. Kármán András szerint nehezíti a helyzetet, hogy nyilvánvalóan vannak az előző kormány által vállalt kötelezettségek, amiknek a részletei egyelőre ismeretlenek. Amit most tudni lehet az idei deficitről, hogy azt eredetileg a GDP arányában 3,7%-ra tervezték, de azt rögtön az év elején 5%-ra emelték, és ezt is módosították 6,8%-ra. A legfrissebb Európai Uniós gazdasági előrejelzés szerint is a költségvetési hiány várható emelkedése jelenti a legnagyobb akadályt a jövőben Magyarországon. A dokumentum szerint egyébként a GDP 2026-ban 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal nőhet, amit elsősorban a belföldi kereslet és az export élénkülése támogat. A jelentés szerint a fogyasztás továbbra is a növekedés főhajtó ereje marad, amit az erős bérnövekedés és a költségvetési intézkedések segítenek. Ugyanakkor 2027-ben a fogyasztás növekedése várható. Mérséklődik a béremelkedések lassulása miatt.
1: Két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Program Plus programban. Írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter, aki emlékeztetett, megkezdődött a minisztériumok átvilágítása.
19: Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon, április 10-én, 9 projekt támogatásáról döntött a tárca. A választás előtt csak nem 3 milliárd forintot kapott a Civil Út Alapítvány és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, mintegy 2 milliárd forintot a Tábor Ifjúságmentő Alapítvány, valamint a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió.
2: A független jegybankok közötti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
19: Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Az elmúlt év eredménye, hogy a hazai inflációt sikerült mérsékelni. A forint euróval szembeni árfolyama pedig tartósan 360 forint alá erősödött. Hozzátette, az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez.
2: Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk.
19: Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újra felvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrij Sibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalás fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni a csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását.
2: Ismét van közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines első gépe reggel érkezett meg Philadelphiából a Liszt Ferenc repülőtérre. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett. Brieska Dániel összeállítása.
3: Ünnepséggel indították útjára az American Airlines budapesti járatát csütörtök este Philadelphiában. Az eseményen magyar néptáncosok is felléptek. Az első járat minden utasa ajándékot kapott, Rubik kockát és Magyarországról, valamint Budapestről szóló tájékoztató kiadványt. 3,5 napot töltünk Budapesten, majd hajóra szállunk, úti célunk Bukarest lesz. A Boeing 787-es Dreamliner fedélzetére szinte minden jegy elkelt. Volt, aki Dél-Karolinából indult meglátogatni otthon élő családtagjait.
4: Én imádok mindig menni, én mondom haza. Ez az én otthonom.
3: Az American Airlines előző közvetlen budapesti járata 2018-ban indult, 2 évvel később azonban a koronavírus járvány miatt leállították. Mostantól hivatalosan mi vagyunk az egyetlen amerikai légitársaság, amely közvetlenül szolgálja Magyarországot úti célként. Mi lehetne annál nagyszerűbb, mint hogy a társaságunk Európára nyíló kapujából, Philadelphiából egy olyan gyönyörű városba repülünk, mint Budapest, hangsúlyozta a repülőtársaság Delfiai alelnöke. A gép magyar idő szerint péntek reggel gördült be a Liszt Ferenc repülőtérre. Az ünnepélyes járatnyitón az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvívője is részt vett. Caroline Savage azt mondta, az új közvetlen légijárat fontos hidat képez Magyarország és az Egyesült Államok között. Ez egy nagyon fontos év nekünk, mert most ünnepeljük az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250 éves évfordulóját. A függetlenségünkben a magyarok is fontos szerepet játszottak. Azt gondolom, hogy ez a járat a turizmus mellett az üzleti és kulturális kapcsolatokat is tovább erősíti majd a két ország között. A Budapest Airport vezérigazgatója a magyar főváros és a repülőtér szempontjából is mérföldkőnek tartja a philadelphiai járatot. Évente több mint 630 ezer utas közlekedett a két ország között európai csomópontokon keresztül, így az Egyesült Államok volt a legnagyobb kiszolgálatlan piac Budapestről. Ma ez az utazás válik egyszerűbb, gyorsabbá és sokkal kényelmesebbé, fogalmazott François Berizó. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a reptér gyakorlatilag megtelt, ezért bővíteni kell a terminálokat.
23: Elemi érdekünk az a repülőtér vezetésével közösen, hogy ez a fejlesztés minél hamarabb elinduljon. A hivatalba lépő új kormányzat a Budapest Airport vezetésével áttekinti ezeket a korábbi terveket, értékeljük, hogy pontosan mi milyen irányban érdemes mennünk, és nagyon gyorsan meg fogjuk hozni azokat a döntéseket, amik ahhoz kellenek, hogy tényleg történjen valami.
3: A szezonális járat október elejéig naponta viszi majd az utasokat. A repülési idő Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között 9 órára csökken.
2: Gyakorlatilag családi vállalkozásként működött egy drogbanda a Fejérvár megyei Enyingen. Az apa szerezte be a kábítószert, a lánya csomagolta, élettársa és a húga pedig árulta. A több mint 100 egyenruhás részvételével végrehajtott keddi akcióban sikerült elfogni 2 beszállítót is. Részletek Víg Andrástól.
0: A terrorelhárítási központ műveleti egységei, a Nemzeti Nyomozó Iroda kommandósai, valamint a készenléti rendőrség bevetést támogató osztályának munkatársai kedden hajnalban egy időben 5 helyszínen csaptak le a családi vállalkozásként működő enyingi drogbandára. A több mint 100 rendőr részvételével végrehajtott akció eredményeképpen sikerült felszámolni a tavaly január óta működő, kiterjedt drogkereskedői hálózatot. A gyanú szerint a 35 éves apa beszerezte, a 15 éves lánya porciózta, a 32 éves élettárs és a férfi 31 éves húga pedig árulta a szert. Rendőrkézre került egy fogyasztó is, valamint az az érti és budaörsi férfi, akik hónapokon keresztül szállították a drogot a családnak, mondja Kész Varga Mónika, az NNI szóvivője.
5: Kollégáim az akció során összesen 7 szemét fogtak el. A család valamennyi tagját, illetőleg felső kapcsolatukat is kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, míg a fogyasztónak pedig kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.
0: Az ügyészség kezdeményezte a 3 felnőtt korú gyanúsított letartóztatását. A 15 éves lány szabadlábon védekezhet, mondja Jászberényiné Király Teodóra, a Fejérvár megyei főügyészség szóvivője.
6: A cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére figyelemmel, amely 5 évtől 20 évig terjedő szabadság vesztés, alaposan lehet tartani a gyanúsítottak szökésétől, továbbá, hogy a még ki nem hallgatott személyek befolyásolásával a bizonyítást megnehezítenék. A gyanúsítottak húzamosabb időn keresztül valósították meg a kereskedői magatartást, így a bűnismétlés veszélye is fennáll.
0: A kábítószer kereskedelemmel gyanúsított párt és a férfi hugát csütörtökön vitték a székesfehérvári járásbíróságra, hogy a nyomozási bíró meghallgathassa őket, mielőtt dönt az ügyészség letartóztatási indítványáról. Meghallgatásukon mindhárman tagadták a terhükre rót bűncselekmény elkövetését, és kérték a szabadlábra helyezésüket. A bíró azonban megalapozottnak látta az ügyészség indítványát, és elrendelte mindhármójuk letartóztatását. A végzés kihirdetése után a férfit és a 2 nőt azonnal átvitték a székesfehérvári börtönbe.
8: Esti krónika.
2: Országszerte színes programokkal várják az érdeklődőket a pünkösdi hosszú hétvégén. A szervezők a hagyományos pünkösdi búcsú mellett egyebek között fesztiválokkal, gasztronómiai programokkal, valamint különféle bemutatókkal készülnek. Bújtás Szintia és Harcsás Gergely összeállítása.
7: Hogyha a pünkösdi időszakot nézzük, akkor ez tipikusan utazós időszak, és szeretünk kimozdulni,
24: mondta a közmédiában Kis Róbert Rihárd, turisztikai újságíró. Hozzátette, egy ilyen időszakban a szálláshelyek általában mintegy 250-280 ezer hazai és külföldi vendéget fogadnak.
7: Vannak olyanok, akik egy-két éjszakát eltöltenek egy wellness szállodában, egy panzióban, kirándulunk nagyon sokat. Olyanok is vannak, akik elmennek megnézni a pünkösdi forgatagot valamelyik településen, hiszen szinte mindenki szervez valamilyen izgalmas programot ebben az időszakban.
24: A szakember egyebek mellett arról is beszélt, hogy a koronavírus világjárvány hogyan alakította át a belföldi turizmust.
7: Trendivé vált jó pár hely, a belföldi nyaralás is Insta kompatibilis lett, és tényleg csináljuk a felvételeket, fotókat, és kirakjuk, és örülünk neki. Tehát divatba jött jó pár helyszín, megerősödtek területek, régiók.
24: Kis Róbert Rihárd elmondta, bár nyaralás és kikapcsolódás szempontjából továbbra is a Balaton az egyik legkedveltebb belföldi úti cél. Egyebek mellett Noszvaj, Debrecen, Sárospatak, Hajdúszoboszló és Sárvár is egyre népszerűbb a turisták körében.
2: Holnap lesz a csíksomlyói búcsú, de a programok már ma megkezdődtek. Az ünnepi szentmise holnap magyar idő szerint 11:30-kor kezdődik a 3-as halom oltárnál. A székelyföldi Mária kegyhelyre idén is 100 000-eket várnak. Mikia Györgyöt hallják.
25: Fúvósok várták a zarándokokat a Gyergyószentmiklósi vasútállomáson csütörtök este.
10: Az anyaországból érkező vendégeket zászlókkal és hangos köszöntésekkel üdvözölték, majd közösen énekelték el a magyar és a régi székely himnuszt. A boldogasszony zarándok vonaton 800-an utaztak, akik mindannyian részt vesznek a szombati csíksomói búcsún.
11: Istennek hála, hogy újra itt vagyunk.
10: A boldogasszony zarándok vonat pénteken a felcsíki medencén keresztül először Madéfalva, majd Csíkszereda és Csíksomjó irányába folytatta útját az összmagyarság legjelentősebb vallási eseményére. A kora reggeli órákban Székelyudvarhelyről is elindultak az zarándokok. Egy 800 fős csoport gyalog teszi meg a Csíksomjóra vezető több mint 50 kilométeres utat. A Csík és Gyergyószéki települések katolikusai évszázadok óta 12-15 órát gyalogolnak, hogy részt vegyenek a pünkösdi búcsún. Erdély és a Kárpát-medence más tájairól sokan már meg is érkeztek Csíksomjóra. A zarándokok első útja rendszerint a Kegy templomba vezet, hogy ima meghallgatást kérjenek a szűzanyától.
12: Most vagyunk itt. Talán 8-10-szer, nem tudom pontosan. Ez egy szívből jövő zarándoklat. Nem igen akarok nagy szavakat mondani, mert ez inkább egy ilyen feltöltődés, aminek a hatását, amikor hazaértünk, utána lehet érezni, hogy Csíksomjónak milyen mély íze van, zamata hangja az embernek a lelkében.
10: A ferences kegyhely két tornyú templomának legszebb és legértékesebb kincse a központi oltár Mária szobra, amelyhez számos legenda fűződik, csodás gyógyulásokat tulajdonítanak neki. A zarándokok a szobor előtt mondanak imát és fogalmazzák meg kéréseiket. Sokan vannak, akik nem önmagukért, hanem rokonaik, barátaik vagy a világ sorsának jobbra fordulásáért fohászkodnak.
13: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy idén immár negyedik alkalommal jöhettem a nagy boldogasszony zarándok vonattal Budapestről, és én azokkal gondolat akkor érkeztem, hogy most fogom majd elvégezni a második egyetememet, és a szűzanyának idén azt szeretném felajánlani, hogy ezt a tudást és ezt a képzést, ezt mások javára is fel tudjam majd használni.
10: Az idei búcsú mottója a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A szombati ünnepi szentmise magyar idő szerint 11 óra 30 perckor kezdődik a hármas halom oltárnál.
2: A szőlő és a bor védőszentje Szent Orbán emlékére tartanak zarándoklatot holnap a Tokaji borvidéken. A kétnapos esemény ma 18 órakor Mádon egy kiállítás megnyitóval kezdődik, majd szombaton Monokon folytatódik, ahol 1771 óta őrzik a harmadik században élt vértanú földi maradványait, amelyet 14. Kelemen pápa adományozott Andrássy István grófnak. Monok főúrának.
19: A zarándoklat szervezője a Krónikának elmondta, holnap a Sarlós Boldogasszony templomban Szent Mise lesz, ami után körmenetet tartanak, és közös imádsággal kérik Szent Orbán áldását a régióban élőkre és egész Magyarországra. Béres Klára hozzátette, Szent Orbán kultuszának erősítését a 3 éve alapított egyesület is segíti.
15: Igyekszünk a legszélesebb körben megtalálni azokat az összefonódásokat, amely Szent Orbánnal, illetve a művészetekkel, a kultúrával és természetesen a hittel függnek össze, hiszen célunk, hogy a hitünket mélyítsük, a közösségi hitélményt megteremtsük, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a programok, ezek a lehetőségek hozzáférhetőek legyenek, különösen a mai felfordult és mindenki számára útkereső világban értékadót, lelki többletet, erőforrást adni. Sokak számára.
8: Autós percek.
19: Az Útinform tájékoztatása szerint rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton is. Érdemes hosszabb menetidővel számolni. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 térségében kigyulladt egy jármű. Az 54-es kilométernél a belső sávot megnyitották, 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Szeged felé Inárcs térségében korábban egy gépkocsi árokba hajtott. A 34-es kilométernél újra két sávon halad a forgalom, de továbbra is több mint 10 kilométeres a torlódás. A 71-es főúton Keszthely térségében két gépkocsi ütközött, a 114-es kilométernél a forgalom fél pályán halad.
2: Fővárosi információk következnek.
17: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten a Váci úton befelé a Károlyi István utca előtt sávlezárásra készüljenek egy műszaki hibás jármű miatt. Lassú az előrejutása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Nagyszőlős utca Bocskai út útvonalon, valamint a Nagykörúton szakaszonként és a Szél Kálmán tér környékén. Kovács Batont, BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
9: Jó napot kívánok! Estére, éjszakára a gomoly felhők nagy része feloszlik, többfelé kiderülhet az ég. Szombat napközben is napos, száraz idő várható az általában kevés gomoly, illetve fátyol felhő mellett. Az északias irányú szél sokfelé lesz élénk, erős, éjszaka azonban a Tiszántúl kivételével nagy területen átmenetileg mérséklődhet a légmozgás. A hőmérséklet késő este 13 és 21, hajnalban általában 10 és 17, szombat délután 23 és 29 fok között várható. Hungaromet, Vaszkó András.
2: Kedves hallgatóink, a Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Ciprusz Éva viszont hallásra 19 órakor.
14: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
19: 18 óra, hírek röviden. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Újabb magyar településen, Őriszentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár, a nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával ma véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. A ma esti szentmisével megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. Napos idő, nyárias meleg várható a hétvégén, eső nem lesz. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok valószínű.
14: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
16: Legalább másfél méter víz tűnt el a horgásztavakból a délhevesi térségben.
18: Már most tavasszal, március-április hónapban a nyári víz szinten voltak, tehát azt lehet mondani, hogy kiszáradás előtt. Tehát nagyon kritikus az állapot. Most innentől lehet gondolni, ha ezek, amik a vízutánpótlást szállítanák délhevesi területekre, ezek most már kiszáradás előtt vannak, akkor mi lesz itt a később ilyen a nyár folyamán?
16: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
14: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
20: Mit kezd egy pszichológus azzal, hogyha rájön arra, hogy nem mindenre képes megoldást találni a tudomány által?
22: Ez a szorongás folyamatosan beszélt arról, hogy az egész életemben az a képzet uralkodott, hogy az életét az ember valami megfoghatatlan nyilvánosság előtt éli, és hogy majd egyszer ezzel valamiképpen el kell számolni.
20: Mi szükséges az önismereten kívül ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni? Péter apostol erre abban a felszólításban ad választ, hogy növekedjetek a kegyelemben. De hogy pontosan mit is jelent ez, arról már dr. Veres Sándor Péter pszichológus professzorral beszélgetünk majd.
14: Növekedjetek a kegyelemben. Pünköst hétfőn 16 óra után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
26: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. 8 tudományterületen összesen 42 szakmai előadás. Lezajlott a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia.
27: Kárpátalján most már a 20. konferenciát tudjuk szervezni. Ez üzeni a fiataloknak, hogy érdemes tanulni, érdemes képezni magukat, előbbre fognak jutni, és lesz olyan jövőjük, amivel boldogan és stabilan tudnak élni.
26: A 119 éve született Dzsida Jenőre emlékeztek a budapesti otthonánál.
28: Ő az egész kárpát-medencei magyarságnak volt a költője. Végig lehet nézni az itt megjelenteket, hogy lehetőséget ad arra, hogy a költő kárpát-medencei szellemi örökségét ápolva népszerűsítsék azt a tevékenységet, amit kifejtett.
26: És most jöjjenek a részletek. Nyolc 8 tudományterületen mutathatták be kutatásaikat a fiatal előadók a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hagyományos tudományos diákköri konferenciáján. A Beregszászi rendezvényen összesen 42 szakmai előadás hangzott el, amelyeket hazai és külföldi szakemberekből álló zsűri értékelt. A konferencia résztvevői szerint a helyi közösségeket érintő kutatások a szülőföldön való boldogulást és a kárpátaljai magyar közösség jövőjét is szolgálják. Iváncsik Attila összeállítása.
0: A 20. jubileumi kárpátaljai tudományos diákköri konferencia bebizonyította, hogy a tudomány és a tehetséggondozás a legnehezebb időkben is az összetartozás, az értékőrzés és a megmaradás bástyája Kárpátalján, fogalmazott Orosz Ildikó, a Beregszászi Rákóczi Egyetem elnöke. Kiemelte, a kárpátaljai magyar tudományosságnak nem csak példaértékű múltja, de reményteljes jövője is van.
1: Szoktam mondani, nem csak a tolvajt szüli az alkalom, hanem a tudóst is az alkalom szüli, hisz ahhoz, hogy valaki tehetségét kibontakoztassa, lehetőség kell a kutatáshoz, lehetőség kell a kutatási eredmények bemutatásához, annak a megvitatásához, hisz ez adja a tudományos élet folytonosságát. Az intézményünk, a Besenyei György Tanárképző Főiskola Beregszázi speciális kihelyezett tagozatából egyetemmé vált, minden olyan lépcsőfokot megjárt, amit egy teljes egyetemi vállás megkíván. Voltunk tanárképzőfőiskola, majd Rákóczi főiskola, profilbővítéssel fejlődtünk, és ehhez a fejlődés egyik motorja a tudományos utánpótlás nevelése volt.
0: Kocsis Károly, az MTA, a Magyar Tudományosság Külföldön nevű bizottságának elnöke, a kárpátaljai magyar tudósok fontosságát hangsúlyozta.
3: Egyetemé vált II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem kezdettől fogva szerves részét képezi Magyar Tudományos Akadémiának, hiszen az MTA, a rövidítés, az nem azt jelenti, hogy Magyarországi Tudományos Akadémia, hála Istennek, hanem alapító atyák összmagyar tudományos testületnek, akadémiának hozták létre, és 1994 óta nem csak az akadémikusokat, ezt a néhány száz főt értjük a Magyar Tudományos Akadémián, hanem a köztestület tagságát, ez 20 ezer ember Kaliforniát, Ausztráliáig, Beregszáztól Londonig világszerte. Mindenki, aki magyar tudós és belép a köztestületbe, így a kárpátai magyarokat tömörítő Kárpátai Magyar Akadémiai Tanács is ugyanolyan része, mint a fővárosiak és akadémikusok, úgyhogy a Beregszászi Magyar Egyetem dolgozói, mindenki, aki ennek a köztestületnek a tagjai, szerves részét képezik ennek a Magyar Tudományos Akadémiának, tehát nem kívülállói. És ez a konferencia is arról szól, a tehetséggondozásról, hogy akik majd elvégzik az alapszakos, mesterszakos képzést, ráteszik a koronát mindenre, doktori fokozatot szereznek, azok fognak belépni ebbe a köztestületbe. És Kárpátalja, és a beregszánsziak abból is kiemelkedőek, az egész MTA-n belül szinte 100%-os a szervezettség. Mindenki, aki ledoktorál, azonnal belép ebbe a tudós közösségbe, magyar tudós kamarába. Ez nagyon nem így van. A határ másik oldalán, Magyarországon, vagy akár más elcsatolt terület.

0: Kárpátalján, legalábbis ebben a közegben, akit reprezentál ez a konferencia, a normalitás a legfontosabb érték. És ez azt gondolom, hogy most, 2026-ban egy hihetetlen erős üzenet. Ez üzeni a fiataloknak, hogy érdemes tanulni, érdemes képezni magukat, előbbre fognak jutni, és lesz olyan jövőjük, amivel boldogan és stabilan tudnak élni. Én azt gondolom, hogy Kárpátalján hagyományosan a regionális témák dominálnak, és ez a helyes, mert ez a terület, amit csak innen lehet feldolgozni. Tehát ezt Magyarországról megcsinálni nem lehet. Nyilvánvalóan ukránok oldalára sem fog senki se a történelmet feldolgozni, vagy a földrajzi viszonyokat, vagy a népesedési viszonyokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a TDK szakmai tartalmakat nézem, akkor egy abszolút hiánypótló, feltáró kutatások szintere lesz. Én is részt veszek az egyik zsűriben, nagyon kíváncsi vagyok az előadásokra, mindig sokat szoktam tanulni.
1: A 119 éve született Dzsida Jenőre emlékeztek Budapesten, annál a háznál, ahol az erdélyi magyar költő gyermekkorában családjával élt. A tragikusan fiatalon elhunyt alkotó rövid élete alatt is maradandó helyet vívott ki magának a magyar irodalomban. Versei ma is sokak számára jelentenek szellemi és lelki kapaszkodót. Az évfordulós megemlékezésen koszorúzással és irodalmi visszatekintéssel idézték fel munkásságát. Muzsnai Árpád művelődés szervezővel, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület főtanácsosával Király Levente beszélgetett.
2: Itt vagyunk annál a háznál, ahol Dzsida Jenő élt az első világháború előtt. Miért érzi fontosnak a költő szellemi örökségének az ápolását, mint Budapesten, mint Szatmárnémetiben?
3: Valahogy én úgy érzem, hogy ő az egész kárpát-medencei magyarságnak volt a költője, és hogy hát Budapest mégiscsak ennek a központjában van, különben végig lehet nézni az itt megjelenteket, hogy valóban Kijevtől Kolozsvárig, Szatmárnémetitől Verekszászig, természetesen Budapestről is ugye vannak. Vonzza is az embereket, és lehetőséget ad arra, hogy találkozzanak, és a költő kárpát-medencei szellemi örökségét ápolva népszerűsítsék azt a tevékenységet, amit kifejtett, és ami tulajdonképpen érdekes mód, mert Magyarország halála után különösebben nem reagálta le, aztán jött a második világégés, jött a népi demokrácia, de 1989-et a romániai változásokat követően elsősorban is Szatmárnémetiben, majd pedig kitekintettünk ugye Beregszász felé, Vác felé, Budapest felé, Kolozsvár felé népszerűségnek örvendett és kultusza elindult. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, melyiknek egyik, hogy mondjam, vezetőségi tagja vagyok, hangsúlyozottan gondolt és gondol mindig Dzsidára, hisz a szatmári emléktábla mellett a mi nevünk összfűződik, a kolozsvári, a Fürdő utcai emléktábla ott, ahol halála előtt élt, valamint ugye itt az Ilka utcai emléktábla.
2: Mi Dzsida Jenő szellemi öröksége?
3: Az ifjúság szeretete, az életnek a szeretete, és a nemzetiségünknek a tisztelete és becsülete. A Psalmus Hungaricusban minden benne van. Az is, hogy nem szatmárnémeti, nem Budapest, nem Beregszász, hanem az egész világ.
2: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület főtanácsosaként, ha egy kicsit visszatekintünk a pályájára, miért érezte fontosnak ezt a fajta hivatást? Mármint azt, hogy az erdélyi magyarok közötti testvéri összekapcsolódást építse.
3: Egyedül nem vagyunk erősek, és én napok múlva 85 évesen elmondhatom azt, hogy életem ugye nagy részét a népi demokráciába töltöttem el, ahol szinte írtották a szellemi örökségünket. És úgy éreztem, ezt már középiskolás koromban is, hisz olyan tanáraink voltak, hogy ápolni kell, meg kell mutatni, hogy kik vagyunk, és hülyekkel maradjunk hozzájuk. Így aztán, mivel mondjuk közel voltam a kultúrához, tudtam, éreztem, hogy Szatmár és vidéke kultúrája jelentős része a magyar művelődés életnek. Ott van Károli Gáspár. Azt a nyelvet, amit itt beszéljük, az a történelmi Szatmár szülötte, Károli Gáspár volt az, aki általánossá tette A másik nagy nyelvújítónk megint a mi vidékünkről való, is Kazinczy Ferenc érseményben született.
2: Dzsida Jenő vallásos költő volt, most pünkösdöt ünnepeljük, ami a

0: Szentlélek kiáradása még a keresztények számára is nehezen megfogható. Hogyan kell méltó módon megünnepelni pünkösdöt, és mi az üzenete napjainkban?
1: Én azt hiszem, hogy ha ezt a mai megemlékezést vesszük például, akkor az, hogy nagyjainkra, elődeinkre emlékezünk, és azokat számon tartjuk, azt hiszem, hogy pünkösd, ahol ugye különböző nyelven beszéltek, de mégis megértették egymást, az jelentőséggel bír. Különben csak úgy elmosolyodtam, mikor a beszédek egyikébe szóba került az, hogy hithű katolikus, valóban hithű katolikus. De én kutatva a családnak az eredetét, Csengeri Tóth Margitnak az édesapja református volt. A gyászjelentése, amelyiken ott van Dzsida Jenő neve is, a debreceni levéltárban őrzik. És én is kálvinista vagyok, éppen ugye magaménak tekintem, mint bármelyik hithű katolikus. És a római katolikus püspök az utóbbi évek mindegyikén ott volt, és beszédet tartott a szatmári Dzsida szobor előtt megrendezésre kerülő megemlékezésen.
2: Megtartották a Szávió Szent Domonkos templom búcsúját Múzsján. A helyiek által csak kis templomként emlegetett templomot a szalézi atyák építették a 90-es években. Felszentelése óta pedig minden év májusában közösségi ünnepé válik a búcsúnapja. A Szentmise mellett találkozások, beszélgetések és közös programok is erősítették az összetartozás élményét a délvidéki településen. Kónya Kovács Otília összeállítása.
3: Nagyon családias hangulatban zajlott a templom búcsú a Szávió Szent Domonkos templomban. Éliás atya mit mondana erről az ünnepségről?
4: Elsősorban hálát adok mindenható, jóságos, szerető Istennek, hogy ezen a napon, ezen a szép napon megünnepelhetjük a Szávió Szent Domonkost, a kis templomunknak a vidő szentjét. Egy nagyon különleges szentről van szó, egy fiatal szent, aki fiatalságában még korán megmutatja nekünk a hatalmas példát a hitéről, Isten iránti szeretetéről, és ugyanakkor a hűségről. A Szávió Szent Domonkos sokak számára, akár csak a fiatalok számára, a gyerekek számára nagyon vonzó személy, nagyon sok-sok minisztráns megtalálja a minisztránsi hivatását, akár csak a papi hivatását ő benne.
3: A szentbeszédet ezen a szép kis ünnepségen Tapolcsányi Emánuel atya, Verseci plébános mondta.
5: Szávió Szent Domonkos valóban olyan volt, aki megértette, hogy minden egyes nap az Istennek az ajándéka, és minden egyes nap nekünk is lehetőség, akár tudatában vagyunk, akár nem. Tehát a mai nap az egy lehetőség számomra, a holnap az egy luxus, hogyha szabad így mondani, és nem biztos, hogy azt meg fogom élni. Független, hogy hány éves vagyok. De a lényeg az, hogy tehát legyek Istennek mindig hálás, és gondoljak arra, hogy mindig vannak olyan lelkek, olyan emberek, akik nehezebb helyzetben vannak, mint én. Lényeg az, hogy akár élők, akár elhunytak, mindig Isten kezében vagyunk, és hogyha nap mint nap Isten kezébe, oltalmába helyezem az életemet, akkor van jövőm.
3: Csordás Irén is mindig szívesen jön ide a Szávió Szent Domonkos templomba. Mit jelent önöknek?
6: Hát én nekem ez egy borzasztó öröm. Mikor én itt vagyok, én vagyok talán a legboldogabb a világon. Nagyon szeretek ide járni, különben is világéletőmben katolikus hitbe éltem, de aztán mikor ezt a kis templomot fölépítették, ebbe az utcában laktam, akkor még mindennapos voltam, akkor még minden nap volt mise. Nos, hogy csak így szombaton van, nagyon szeretek ide járni. Még, míg a gyerekeimnél vagyok, Ausztriában még ott is járok a templom. Itt szót se értök, de templomba vagyok én, nekem az a fontos.
3: És imádkozni lehet.
6: Azt csinálom otthon, minden léptembe.
3: És valójában most nem is itt lakik, mondja nem, már nem, ebben nem, az utcában, nem, de nem, akkor is eljött a búcsúra.
6: Nem bánom én, hogy én nekem hogy fáj a lábom, vagy mi. Első voltam, nem volt itt még senki se. Takarítani még mindig járok. 84 éves vagyok, és még mindig járok takarítani. Az egész templomot, ezt most én takarítom mindig, mert van, aki csak a virágot rendezi, a zoltárt, de ez meg a szennyem.
3: Szarvák Julianna is itt ezen a tájon él, és örömmel jön ide.
7: Hát, 4-1 utcában Táncsics Mihályban lakok, de én is azzal jutnék, bírtam menni, mindig jöttem takarítani, meg a templomba jönni nekem. Ez az életem, a szívem úgy jut. Ebbe vágyik, hogy ide jöjjek. Ha nem rögyünk, akkor olyan keserű vagyok, elvegyek keserűdet, de nem rögyen úgy ki, hogy hozzanak. Hogyha nem hoznak, akkor nagyon rossz, mert nagyon szeretek itt egyébként. Itt megkapjuk az örömet, meg a bánatunkat is kiöntsük, itt mindenféle mindennek van.
3: Most ez a búcsú milyennek tűnt?
7: Nagyon jó, ez nagyon jó. Ez olyan szép mise volt, hogy az embernek a lelkébe beleveszi. Hát ez borzasztó szép volt, igazán.
3: Most így föl vannak akkor töltődve mindenféleképp.
7: Pontosan. Meg az az, hogy itt nagy a szeretet. Itt úgy ismerik egymást, de olyan szeretet, hogy senki senkit nem bánt. Mindenki úgy, mindenkinek olyan. Most ez a legnagyobb fontosság.
3: Hetente egy alkalommal van szent mise az úgynevezett kis templomban, a Szávió Szent Domonkos templomban Muzsján, és rendszerint Babinszki Enikő az, aki a kántor szerepét tölti be. Milyen érzés itt szolgálni?
8: Inkább ilyen családi hangulat van, ugye nem sokan jönnek, olyan 20 személy körülbelül, és ma se voltunk túl sokan, de akkor is szerintem ez egy ilyen családias hangulatot ad az egésznek. Szép volt a szentbeszéd, és szerintem az egész mise is ilyen kellemes ünnepi hangulatba múlt el.
2: Közös kiállítással mutatkoztak be a Temesváron alkotó magyar képzőművészek a jubileumi Bánsági Magyar Napokon. Az idei Belső Tájkép című tárlaton az ismert alkotók mellett a fiatal művész generáció is hangsúlyosan jelen van. A szervezők szerint az esemény nem csak művészeti bemutatkozási lehetőség, hanem folyamatos közösségi találkozópont is a bánsági magyar kulturális életben. A megnyitón készült Lehűc László riportja.
9: 30. bánsági magyar napok, 30. közös kiállítása Temesváron élő magyar képzőművészeknek a néptáncgála mellett. Ez az egyik biztos pontja a bánsági magyar napoknak és népszerű rendezvénye. Miért tartja fontosnak a magyar képzőművészek közös megmutatkozását, kedvesem őke, a Temesvári Magyar Nőszövetség elnöke?
10: Ez egy olyan találkozási pont, ahol gyakorlatilag csak a magyar identitáshoz tartozás tartja össze ezeket az embereket, és nagyon különböző háttérrel jönnek. Az a jó, hogy ez a 30 év tényleg egy hagyományt teremtett, ami lehet, hogy nagyon rosszul indult az elején, lehet, hogy ingadozott a kiállítás története az elmúlt 30 évben, de kijelenthetjük, hogy egy nagyon-nagyon jó korszaka van most ennek a seregszemlének.
9: Valóban igen nagy érdeklődés mutatkozott a kiállítás megnyitó iránt.
10: Voltak ismerősök, akik bejöttek, és így csodálkoztak, hogy ennyire trendi a képzőművészet manapság, és mondtam, hogy ennyire trendi ez a bagázs így együtt. Ez a 21 nehány alkotó tényleg érdekli a temesvári magyar közösséget és a temesvári művészvilágot.
9: Belső tájkép a címe az idei kiállításnak. Hogyan született ez a tematika? Jórán Krisztina a kiállítás kurátora.
11: Egy személyes érzésből fakadt ez a téma, mert vannak olyan periódusok minden ember életében, amikor úgy érzed, hogy dolgok mozognak, mozdulnak, változnak, és valahogy ez egyre erősebben nyilvánul meg bennem, és gondoltam, hogy a mostani helyzetben lehet, hogy másokat is megérint, és kérdőjelezi, hogy mit is láttak önmagukban.
9: Azt mondta, hogy részvételi rekordot is döntöttek az idén.
11: Igen, ez igaz. 28 művész jelentkezett. Van, aki több munkával is jött. Nagyon gazdag a műfaj, és örvendek, hogy sok új név van, akikről talán a magyar közönség még nem hallott. Vagy fiatalok, vagy olyan művészek, akik már rég nem állítottak ki.
9: Több fiatal művészt is láttam valóban itt a kiállításon, sőt, még diákok is vannak.
11: Van egy művész, aki még egyetemre jár, szobrászatot tanul, és nagyon örvendek, hogy érdekelte a téma, és szeretett volna ő is részt venni. És még vannak mesterizők, vannak persze az ismertebb művészek, és ami meglepetés, hogy vannak olyan személyek, akiket talán más körökből lehet ismerni, kézművesek, és most megjelentek képzőművészileg is.
9: Említette, hogy műfajilag is nagyon változatos a kiállítás, mi mindent lehet látni.
11: Grafikától, festészet, szobrászat, akkor vannak fali szőnyegek, van másféle textil szobrászat, mint installáció, akkor papírból van installáció, videó, animáció, kollázs, és persze divattervezés is.
9: Jakabházi Sándor alkotásai rendszeresen jelen vannak a temesvári magyar képzőművészek közös kiállításán, a művész viszont ritkán van itt. Mit hozott az idén?
12: Az idén egy régebbi munkát hoztam, mert a kiállításnak a témáját, hogy illusztráljam. Önértékelés a címe.
9: Tipikus jakabházi megfogalmazás. Milyen technikával készült?
12: Ez egy eléggé komplex munka. Az eredeti munka egy 15-15 centis méretben volt készítve, és utána fel volt nagyítva a számítógépen, átdolgozva egy kicsit és kinyomtatva, és utána rá volt újra rajzolva, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon vegyes technika.
9: Miért tartja fontosnak a magyar képzőművészek közös tárlatát?
12: Úgy érzem, hogy ide tartozok, ha bár fél évig Magyarországon élek, és a szervező diákon volt, úgyhogy örvendek, hogy meghívott, és itt lehetek.
9: Kömpiánó Mónika nagyon érdekes technikával készült alkotást hozott. Mi ez?
10: Egy installáció. Én ugye textiles vagyok, tértextilre gondoltam, amikor ezt a kihívást láttam. Nagyon-nagyon vonzónak találtam a tematikáját, a belső tájakat, és most az utóbbi időben vezetek is egy nemes szakkört, és arra gondoltam, hogy milyen érdekes lenne az, hogyha nemes technikával készítenék egy tértextilt. És akkor én a lélekre gondoltam, amikor a belső tájakat, hogy mennyire nyitjuk meg mi egymás között, hogy megmerjük-e nyitni a lelkünket, és ennek próbáltam egy formát adni. Ilyen finom pasztelszíneket választottam, és tényleg a saját lelkemet is belenevezeltem, úgy gondolom.
9: Bandi Szidónia a fiatalabb művész generációhoz tartozik. Mi az, amit erre a kiállításra elhozott?
13: A legújabb munkámat az a címe, hogy Dolce Olajvásznon, és ez egy benti tükör minnyájunknak. Mindenki belenéz a munkába, és láthatja saját magát, láthatja a fényeket és az árnyékokat magából, és ugyanakkor a többi embertársat is felismerheti a munkába.
9: Miért tartja fontosnak a jelenlétet a magyar képzőművészek közös tárlatán?
13: Szerintem nagyon fontos, hogy tartsuk a kapcsolatot, és összetartsunk. Az összetartás az egy nagyon fontos dolog.
2: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeumban emlékkiállítással idézik fel Nagy Péter festőművész munkásságát. Az alkotóképein gyakran a Hargita vidéke, a fenyvesek és erdők sajátos világa jelenik meg. A 3 éve elhunyt művészre pályatársai és barátai emlékeztek a tárlat megnyitóján. Geréb Krisztina összeállítása.
14: Kalló László nagyon szoros barátság fűzött, szinte atyai jó barátom volt.
2: Nagy Péternek alkotótársa is volt.
14: Igen, tehát felnőttem aztán korba mellé, már nem minőséget akarok mondani.
2: Ön emberként is jól ismerte, és alkotóként igen, is. Igen. Mitől volt ő Nagy Péter?
14: Annyira szerette a tájat, hogy képes volt kint élni heteket a libáni vityillójában, se villany, semmi nem volt, és ott ült, és festette a tájat. Tőle van ez a megfogalmazás, ami úgy megragad bennem, hogy ez a libán a világ legszebb tája, mert annyira szépen ötvöződik a lombhullató erdő és a fenyő, hogy sehol a világon ilyen nincs.
2: Több 10 festmény is ki van állítva, hogyha lehetne választani egy vagy két kedvencet, akkor melyiket választaná?
14: Van egy kicsit olyan sötét tónusú, egy erdőszélet ábrázol, azt még nem láttam soha. Péter bácsi eléggé komoly, szinte komor jellem volt, és valahogy ez a sötét árnyalatú festményéből ott van a fény a fókuszba, tehát az optimizmusát is kifejezi mindamellett, hogy a sors formálta az egyéniségét, mert nem volt bizony egyszerű az élete.
15: Nagy Péter 1936. február 27-én Bikafalván született, 2023. március 15-án hunyt el Székelyudvarhelyen.
2: A megtapasztalt impresszióit, évtizedeken át festőalkotó összegyűjtött képeit Kelemen Albert művészettörténész méltatta az ünnepélyes megnyitón.
15: Pályája a székelykeresztúri tanítóképzőben indult, ahol rajztanára idős Ház Sándor volt. Ő bíztatta a szakirányú képzésért. Képei nagy részét családja őrzi, de festményei ma már megtalálhatók Ausztráliában, Amerikában, Svédországban, Svájcban.
2: A székelyudvarhelyi megnyitóból egy részletet hallottak.
16: Pörinc Ildikó muzeológus, művészettörténész.
2: Ön válogatta ki ezeket a festményeket. Mit tartana fontosnak, hogyha olyan embereknek kellene beszélni ezekről a képekről, alkotásokról, akik soha nem hallottak Nagy Péterről?
16: Nagy Péter szerencsés volt, elég gyakran kiállíthatott, közel 50 kiállítása van, mégis volt néhány műve, amit ő otthon tartogatott, nem akarta sem eladni, őrizte, mert azok a kedvencei voltak, és azt hiszem, hogy ezzel a válogatással sikerült néhányat ilyet is behozni a közönség látóterébe, olyan alkotásokat, amik tényleg az ő kísérletező szellemét, a tájba is több minden beleálmodott, mint amit az egyszerű szem látja, tehát olyan alkotások ezek, amelyek mindannyiunkat megdöbbentenek, ha látjuk így együtt, és így tematizálva, kiállítva, különféle technikákat, egymást kiegészítő információ azokat a technikák révén erről a minket körülvevő tájról, olyan táj, amit egy kreatív ember sokkal több mindent lát és érez, és ő ezt nagyon jól tudta akvarelben, temperával, pasztellel visszaadni, tehát a vízfestéket is nagyon jól tudta uralni, ami az egyik legnehezebb technika a festőművészeknek, de az ő képein ez a professzionális szintet is eléri.
2: Otthon vagyunk címmel ad koncertet a Zente Nyár Fesztiválján Szarka Tamás felvidéki zeneszerző és előadó művész. A Kossuth és Magyar Örökség díjas alkotó hamarosan országos turnéra indul 10 énekessel, műsorában pedig az új dalok mellett több ismert szerzeménye is elhangzik majd. A koncert központi gondolata az otthonhoz, az anyanyelvhez és a közösségi összetartozáshoz való kötődés lesz. A zeneszerzőt Tarnóci László kérdezte.
17: Nyáron az Otthon vagyunk című koncertemmel jövök kívülbelül csodálatos zenész barátaimmal. Ezzel turnézzük végig a nyarat, de még az őszt is. Már először is igen jól éreztük mit magunkat, gimes együttesen belül is. Hát most már én a saját zenekarommal járok, és most azt a sikert, ami nem tudom, 10 volt, azt szeretnénk most megismételni. Egyéb iránt meg nyilvánvalóan van egy ilyen furcsa érzés az embernek, amikor ide jön, hogy nagyon közel van Fölvidék.
18: A Zente Színház nagy termétől körülbelül 1 kilométer a határkő.
17: Na, igen. És akkor innentől tényleg az van, hogy itt ez most már így összemosódik. Ezek politikai határok. Na de hát mi közünk ahhoz igazából, ugye? Biztos vagyok benne, hogy Fölvidékről is jönnek majd, ahogy mindig is jönnek a Zente Szerenc Színházba, hiszen mondták, hogy jönnek. És nekem ez külön büszkeség, hogy egy ilyen színházba dolgozhatok.
18: A koncertek után mondjunk valamit a színházi előadásról is, az őszi színházi előadásról.
17: Régi álmom ez, Cigánytábor az égben megy című film alapján, de nem, hanem a Gorki novella alapján, mert az a cím, hogy Makar Csudra, vagy a lótolvaj, ez alapján írtam én ezt a zenés játékot, ez egy cigány Rómeus Júlia történet, a Nemzeti Színház a műsorára tűzte, 2 évvel ezelőtt azt hiszem, és akkor a Zente Ferenc Színház észrevette ezt a darabot, és elkérte. Boldog voltam, hogy megkerestek, és így aztán az Est Hajnal című darabot megmutatja a Zente Ferenc Színház valamikor novemberben.
18: Egy videóklippel indult a Zente Nyárnak a bemutatója, ami Szarka Tamás alkotása, az Otthon vagyunk, pozsonyi képeket villant fel, aztán Révkomáromi, Párkányi, talán Ipolyszalkai és Csitári, és megyünk egészen Kassáig. Mit jelent az ön szemére az otthon nevés? Mit jelent a Fölvidék?
17: Tehát a Fölvidék az én szűköd, nekem ne lenne hozzám. Ugye van egy ilyen felhívás, vagy kihívás, nekem is van, a szűkebb pátriám az a Fölvidék, de azért azt tudni kell, hogy speciális helyzetben vagyunk mi közel 500 000 fölvidékiek, mert nagyon erősen szét van húzva a Fölvidék magyar lakta része, Dévénytő, egész Ágcsernyőig, tehát az ukrán határig, az osztrák határtól. Ez egy vékony vonal, ami húzódik végig, és bizony nagyon hosszú, több 100 kilométer, én se járom bán mindig, és hát persze, hogy ezekben a csodálatos helyeken Krasznahorkát még nem említettük, de sorolhatnánk. Nyilván az ember többször megfordult már, mint fölvidéki, de már nagyon rég voltam Kassán, nagyon rég láttam a Krasznahorkai várat, nagyon rég láttam a Pozsonyi várat közelről, megint rácsodálkoztam arra, hogy mi fölvidékek milyen gazdagok vagyunk épületekben is. Természetesen a vidék, amin átmegyünk, az is gyönyörű, de alapvetően elsősorban is a mi csodás, több ezer éves magyar kultúránkkal mi mindig is otthon voltunk itt, és ez bizony, ezek olyan sarkalatos pontok, amit néha már pedig ki kell mondani saját magunknak is, hogy mi itt otthon vagyunk. Ez nagyon fontos, nagyon örülök, hogyha ezen a dalon keresztül értelmezi valaki az otthon levést.
2: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
19: A nap kérdése.
20: Magyar Péter már a választási győzelme bejelentésekor felszólította a távozásra jószerivel minden alkotmányos intézmény vezetőjét, magát az államfőt is. Mind a tartalom, mind a forma és a hang nem példátlan a 36 éves demokráciánk történetében. Az alkotmánymódosítási javaslatok a legújabbak, például a miniszterelnöki szék betöltésének 8 évben meghatározása pedig egyértelműen Orbán Viktor visszatérésének megakadályozását célozza, még arra az esetre is, ha idő múltával a népakarat ezt kívánná. Az új hatalmi berendezkedés kiépítését rendszerváltásnak nevezi az új kormányfő, és az alkotmányozó többség birtokában ennek jogi akadálya nincs is. Kérdés, hogyha a Fidesz parlamenti kétharmados többsége diktatúrának minősítetett, akkor a hatalom új birtokosai ugyanennek a többségnek a birtokában hogyan kívánják megmutatni, mi a különbség a korábbi és az új hatalom gyakorlata között. Ez ma a nap kérdése, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt, jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok!
20: Induljunk ki a diktatúrának a megkülönböztetéséből, hogy hogy lehet. Eszembe jutott nekem, talán még tisztelt hallgatóink egy része is emlékszik rá, Kádár János egyik utolsó beszédében hivatkozott arra, hogy sokan azt mondják, nálunk diktatúra van. És akkor kinéz a képernyőn, és azt mondja, hogy igen, Kacsint, proletár diktatúra. Tehát így módon az ő szemében a proletár diktatúra az egy szimpatikus diktatúra, a másik diktatúra meg antipatikus diktatúra. Ez a felfogás azért egy különös felfogás. Lehet, hogy ilyesmi is van a háttérben, vagy így sikerül eladni esetleg a választóközönségnek azokat a lépéseket, amelyek ilyesmire hajaznak?
0: Különös felfogás, de azt gondolom, hogy diktatúrát lehet bárhogyan brandelni, bárhogyan menőnek mondani, az sehogy sem lesz az, akár proletár, akár nem proletár. Itt egy teljesen másfajta megközelítést látunk, itt nagyon határozottan a demokrácia visszaállítása az, ami a kulcsszó, és a rendszerváltás a két kulcsszó, amit a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt időszakban a legtöbbet hangoztatott. És ezek alatt az intézkedések alatt Lengyelországhoz hasonlóan olyan lépéseket akarnak megtenni, amelyek viszont, hát mondjuk úgy, hogy demokratikus kereteket finoman szóval is feszegetik, és az európai normákat erősen feszegetik. Érdekes, hogy Lengyelországra, hogyha már egy pillanatra kitértem, ugye ott sem érte különösebben erős kritika a lengyel kormányt azzal kapcsolatban, hogy jogállamisági eszközöket mellőzve, sokszor nem jogállami módon lépett be, akár egyébként a bíróságoknak a működésébe, más hatalmi ágoknak a tevékenységébe, és egyébként a médiának a működésébe, és akkor még sorolhatnánk. Itt gyakorlatilag azt látszik, hogy egy ilyen újrafogalmazásra zajlik a demokráciának, és ez azért érdekes kérdés, amit szerkesztőről feszeget, mert valóban itt ugye Magyarország áttért egy olyan többségi ábre, amely a választási rendszerben is hát meghatározó nyomai vannak, és ezek a meghatározó nyomok az elmúlt 16 évnek a választási, 2010-től kezdődően már, ugye utána tért át az új választási rendszer, de gyakorlatilag onnantól kezdve látszódnak ezek a nyomok, ez pedig nem más, mint az, hogy olyan irányba mozdult el a magyar politikai rendszer, magyar politikai gondolkodás, amely egyértelműen a brithez hasonló, a többség mindent visz elv érvényesül. Ugye korábban a német elv volt, ami inkább meghatározta a rendszerváltástól kezdődően a gondolkodást, meg egyébként a választásokat, a választásoknak a logikáját. Itt viszont egy egyértelmű eltérés, vagy áttérés következett a Fidesz-KDNP-nek a döntése nyomán. Most ugye az történik, hogy hát testiesen szóval viszonya a fagyi, mert hogy bárki kezében is ugye ezt akkor is elmondták a fideszes politikusok, bárki kezében lehet kétharmad, aki ekkora többséget tud szerezni, tehát igazából a mostani választás az bizonyította, hogy nem a Fideszre lett szabva ez a választási jogi törvény, viszont ugye itt most a Fidesz, meg a jobboldali közönség, meg közösségenek a kárvallótja ennek a történetnek. És ha már demokrácia kérdés van, hát ugye itt a kérdés az az, hogy mi számít demokráciának, és ugye itt van egy ugye egyrésztről vannak európai normák, másrészt meg vannak, és ezek talán fontosabbak, hazai szokásjogok. Mert hogy vannak olyan normák, amelyeket ugye itthon a európai normának tartanak mondjuk Brüsszelben, de itthon simán azt mondják rá, hogy ezek hát európai szokások, vagy szokások, és más magyar szokások vannak. Ugye ettől szép, hogy ettől lenne szép az Európai Unió, hogy elfogadjuk a sokféleséget, meg a sokszínűséget. Egység a sokszínűségben ugye vallja az Európai Uniónak ugye a jelmondata. Csak hát ugye ez a Magyarországgal szemben az elmúlt időszakban nem igazán volt meg ez a tolerancia. Érdekes lesz figyelni majd, hogy fogy-e, meg itt láthatóan azért vannak jelek arra, hogy fogy a türelem az új kormánnyal kapcsolatban is, de hogy elfogy a türelem az új kormánnyal kapcsolatban, és azt mondják, elkezdik-e kritizálni jogállamisági, demokratikus alapon a mostani kétharmadot és a mostani kétharmadnak a döntéseit, mert valóban, és így majd a konkrétumokra is érdemes azért persze majd rátérni, de hogy itt a köztársasági elnök, akinek hát ugye a pozíciója az stabil, itt teljesen egyértelmű helyzet, hogy az osztrákok is ugye kritizálták például a Die Presse ezt a Magyar Péternek ezt a lépését, mert hogy ugye Ausztriában is egy olyan típusú rendszer van, egy olyan típusú megközelítés, olyan típusú berendezkedés, majd nagyon sokszor, ugye az elmúlt években gyakorlatilag folyamatosan a köztársaság ennek egy másik pár családból érkezik, mint egyébként mondjuk a kancellár, meg a kormánynak a jelentős része, meg a kormányzó többség, és ezt a játékszabályt Ausztriában elfogadták és elfogadják. Ezt a játékszabályt Magyar Péter Magyarországon megkérdezi, annyiban viszont transzparensen jár el valóban, hogy a választási kampányban folyamatosan ragaszkodott ehhez a kommunikációhoz, és folyamatosan elmondta, hogy például a köztársaságnak távoznia kell az ő megállapítása és véleménye szerint.
20: Kibontjuk ezt is, hogy miért, meg mit is jelent az államfős érthetetlensége, csak hogyha az alapkérdésnél maradunk, a kétharmadot, azt a bizonyos alkotmányozói felhatalmazottságot, azt Nyugat-Európából is, azaz az Unióból, meg itthonról is, amikor a Fidesznek volt meg ez a támogatottság, akkor jelentős kritika érte, és már maga az alaphelyzet az váltotta ki a kritika tárgyát. Ebben az esetben viszont ezzel még nem találkoztunk.
0: Ugye ilyenkor szokták mondani a alkotmányjogászok is sokszor, hogy önkorlátozásra van szükség, meg lenne szükség, és hogy ne úgy tekintsen az adott hatalomban lévő erő, hogy akkor mindent megtehet, és mindent átvihet, és mindent úgy ír a saját képére, és hasonlatosságára, ahogy csak szeretne, és minden szabály onnantól kezdve az ő elképzelése szerint, gyakorlatilag ugye egy embernek az elképzelése szerint, a miniszternek az elképzelése szerint alakul. Ez ugye izgalmas kérdés, abból a szempontból, hogy nyilván izgalmas elméleti kérdés, hogy a választók mindenre felhatalmazást adtak-e. Azt lehet mondani, hogy közjogi szempontból is, és nyilván egyébként politikai szempontból, meg európai szempontból is erősen kritizálható, mint a miniszterelnök visz kommunikációsan, azok a támadások a köztársasági elnökkel szemben, hogy egy független intézmény, egy függetlenül megválasztott elnök le fog járni ugye három évvel a mandátum, a minden valószínűség szerint Tiszának lesz lehetősége, hogy megválaszza majd az új köztársasági elnököt. Tehát ugye itt türelmet lehetne és kellene gyakorolni ebben a tekintetben. Viszont ugye itt ezzel szemben áll egy választási ígéret. Ugye volt egy halomválasztási ígéret, hiszen van ugye egy ígéretfigyelő oldal, ahol összegyűjtöttek több mint 1200 ígéretet, amik elhangzottak esetben Magyar Péter meg más politikusoknak a szájából. Csak ugye a kérdés az, és ugye itt a választásokat követő időszakban is számos alkalommal felmerült, hogy az ígéretek betartása az feljogosít-e arra, meg a 3,3 millió szavad, az feljogosít-e arra, hogy meglévő szabályokat és normákat átlépjenek, és azt mondják, hogy akkor innentől kezdve teljes mértékben az van, amit a kormánypárt, meg egyébként elsősorban a miniszterelnök akar. Itt erre ugye lehetne nagy vitákat folytatni, hogy akkor ez milyen típusú gondolkodás, és milyen típusú rendszer, mert hogy a gondolkodási struktúra ez egy elnöki típusú gondolkodási struktúra, miközben ugye a miniszterelnök típusú a rendszer, de hát ugye a kormányzó többség ugye erre lehetőséget ad, viszont az is látszik, hogy a kormányzó többségben alapvetően kezdő és ismeretlen politikusok vannak, akik ugye hát a parlamenti szabályokat sem ismerik, hogy látunk videókat, hogyan oktatták, ami nyilván érthető, hogy oktatják őket, hogy hogyan működik az ország. És ez teljesen jó, és teljesen ennyivaló, de hát ilyen vannak olyan viselkedési normák, mint ilyen egy tiszás képviselő, ugye fogta magát, és felült a parlamentbe, ugye a patkóban az asztalra.
20: Egy hölgy ráadásul.
0: A székre, egy hölgy. Utána bocsánatot kért, ez dicséretes egyébként, csak ugye itt ütközik ki ezeken idézőjelben apróságokon ütközik ki, meg például ugye az országgyűlés elnökének a székének a megválasztása, hogy egy több mint 100 éves széket sikerült lecserélni egy piros színű vasalódeszkára hasonlító porgószékre, amit még a 444 meg a különböző ellenzéki médiumok is, ugye most már talán kormánypárti, nehéz eldönteni, hogy ők hova tartoznak, mondjuk azt, hogy nem fideszpárti médiumok is erősen kritizáltak az elmúlt időszakban, tehát azért látszik, hogy vannak olyan normák, vannak olyan szokások, amiket hát nem lehet egyik pillanatra a másikra elsajátítani, és ez viszont óriási mozgásteret ad a miniszterelnöknek.
20: Igen, érdekes ez a szimbólum, itt mondott, és valóban még bulvár szinten is van erről vita, mert nem nagyon értik, és elgondolkodtató az, hogy a házelnök döntését vajon mi befolyásolhatta, mert hogyha azt mondja, hogy nem akar abba a székbe ülni, amiben Kövér László ült, akkor ezzel azt is mondta, hogy abban sem akart ülni, amiben Tisza István, meg még utána jó néhányan, tehát 102 évet tagadott meg ezzel, nem az utolsó 16-ot.
0: Valóban, és itt ez egy szimbólum is egyébként, ugye ahogy Magyar Péter is fellép a miniszterelnöki pozícióban, ugye azt mondja, hogy minden, ami eddig volt, az rossz, és most egy teljesen új időszak következik, teljesen más időszak következik, teljesen jó időszak következik.
1: Na de honnantól kezdve?
0: Hát igen, csak ugye, hogy a szavazóknak a fejében, ugye azért, meg azt gondolom, hogy a 3,5 millió szavazónak a fejében, nyilván nem mindenkiében, de azért van egy rész, akinek a hagyományok azok fontosak, és valóban hozhatta volna azt a döntést a házelnök, hogyha már szimbólumokról beszélünk, hogy nem ül abba a székben, amiben mondjuk Kövér László jut, mert azt mondja, hogy ő ezzel akar szimbolikusan magát eltolni ettől az egésztől, de mondhatta volna, hogy akkor az országgyűlésben lévő, és nyilván van egy jó pár más teremben lévő székek közül is választhatott volna, vagy nyilván meredek lehetett volna persze csináltatni, ugye, hogy fogalmazzak, az ülésteremben jobban illő széket, és lehetett volna ugye, hogy is mondjam, klasszikusabb megoldást választani, hát egy ilyen nagyon-nagyon nem elegáns megoldást sikerült választani, ami a kritikusok egyébként egyik hozzá joggal azt mondják, hogy hát ez nagyon proli festélyesen szólva ez a szék, és nem abszolút nem érik az országgyűléshez. Hát ugye itt ütköznek ki, hogy fogalmaztam azok a problémakörök, hogy igazából az látszik, hogy a Tisza választási győzelemre készült, ez be is jött neki, és ez kétharmados választási győzelemre készült, és be is jött neki, viszont a kormányzása nem készült fel, és most már számos jel utal erre egyébként, akár Magyar Péternek az első két nemzetközi útja, és belpolitikai szempontból is problémás, hát látjuk ugye, hogy alkotmányjogászok, alapvetően baloldali alkotmányjogászok kritizálják itt az elmúlt napoknak a jogi történéseit, és mondják azt, hogy hát ez egy nagyon gyenge teljesítmény, amit itt a jogalkotás cím szóval kezdeményeznek, meg alkotmányi módosítás, most a alaptörvényi módosítás cím szóval kezdeményeznek, hogy ez nyilván, hogy ez a baloldali alkotmányjogász, egy, mondjuk hát több baloldali alkotmányjogásznak is a véleménye, tehát hogy ők is erősen kritizálják ezt. De hát ugye itt azért nem csupán ugye belpolitikai meg jogi kérdésekről van szó, amik egyébként nyilván fontosak, hanem a magyar presztízsről, országimázsról, európai megítélésről is szó van. Úgyhogy itt az ember azt tudja csak mondani, hogy nagyon bízik benne, hogy gyorsan felzárkózik az új kormányzat, gyorsan felzárkózik az új parlament, és gyorsan felzárkózik az új vezetés, és hát megfelelő és méltó módon tudják majd képviselni és megjeleníteni Magyarországot annak érdekében, hogy tényleg egy ezer éves múlt országhoz méltó legyen az a megjelenés, az a kommunikáció, az a viselkedés és az a profizmus, amivel Magyarországot itthon, maga nemzetközi térben pályák.
1: Visszatérünk egy kicsit a elnöki kérdéshez, mert talán sokakat foglalkoztat az, hogy vajon miért van útban az új hatalomnak az államfő. Azért érdekes ez, mert eddig senki nem lépett erre az útra. 90 óta minden elnök választáson, ahogyan Göncz Árpádot, Máldi Ferencet, Sólyom Lászlót és a Fidesz által jelölt elnököket is megválasztották ugyanabban az eljárásban. Ugye Hak Péter jogtudós ír erről bővebben, tegnap a reggeli műsorban beszélgettünk vele erről a témáról, és ott is kifejtette, hogy az állam, hogy voltak éppen a vitában nem hangzottak el közjogi érvek az elmozdítása mellett. Tehát nem érveltek ezzel ugye a Tisza párt részéről, vagy Magyar Péter részéről. És az is világos, hogy a szabályozás szerint ez egy 36 éve élő szabály, hogy a mindenkori elnököt politikai felelősség nem, csak közjogi felelősség terheli. Most innentől kezdve a kifogások között valóban, nyilván Hag Péternek ebben igaza van, és a látásmódja tökéletes, nem hangzott el olyan érv, ami ilyen szempontból értelmezhető lenne, hanem inkább ilyen kampányérv, hogy báb volt, meg még azt is mondta műsorban, hogy zugügyvéd, így beszélt az államfőről.
0: Nincs olyan közjogi érv, ami a mellett szólja a köztársasági elnököt el kell és el lehet mozdítani a pozíciójából. Sólyom Tamás a pozícióját a jogszabályoknak megfelelően el és eljárva tölti be. Láthatjuk pedig itt az elmúlt időszakban is a kommunikációját, meg a tevékenységét is a jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő. Itt politikai ízlés kérdés van, meg politikai kérdés van. És itt van egy nagyon fontos pont, amit meg kell értenünk. Az elkövetkezendő véletlenül évekre vonatkozóan is egyébként, mert nem lehet benne stratégiaváltás, meglátjuk majd, hogy lesz-e. Ez pedig az, hogy Magyar Péter nem mint jogász ült be a miniszterelnöki pozícióba, hanem mint politikus ült be a miniszterelnöki pozícióba, és nem érdeklik azok a jogi gondolatok, érvek, stb., amiket hát mondjuk ő elsőjelhet, és nyilvánvalóan egyébként ezekkel ő tisztában van. Hát olyan dolgokat mondott az elmúlt időszakban, amelyek hát ugye egyértelműen blödségek. Jogi szempontból legalábbis teljesen egyértelmű, ugye amikor kinyilatkoztatta az első sajtótájékoztatón, hogy a szítak az bűncselekmény volt, és hasonló. Tehát ilyenkor látszik az, hogy mintha nem lenne tisztában a jogi keretekkel, de pontosan tisztában a jogi keretekkel, és nagyon tudatosan csinál egyébként, amit csinál. Mert ő nem érvel, ő kinyilatkoztat. És ez a különbség egyébként a megközelítésben, a kommunikációban és a kormányzásban is, akár Orbán Viktorhoz képest is, akár egyébként más európai politikusokhoz képest, mert nem az történik most sem, hogy megmagyarázza, hogy Súlyog Tamás ezt csinálta rosszul. És ezt elhibázott, és ezért őt személyes felelősség terheli, őt közjogi felelősség terheli, és neki ezért le kell mondania, és ha nem mond le, akkor a köztársaság elnöki hivatalnak a helyreállítása érdekében mindenképpen lépnie kell a kormányzó többségnek, és valamilyen kétharmados megoldást kell alkalmazni annak érdekében, hogy Súlyog Tamás elmozdítsák a pozíciójából. Nem, itt semmilyen nem történik. Itt a Trump kommunikációja történik. Donald Trump kommunikációját járatja egyébként Magyar Péter majdnem tökéletesre egyébként európai szinten, sőt mondhatjuk, hogy európai szinten tökéletesre, mert ugye az amerikai elnök csinálta a választási kampányban ugyanezt, és csinálta egyébként kormányon ugyanezt, folyamatosan állít, folyamatosan kinyilatkoztat. És nagyon sokszor a saját szavai, a saját gondolatai között nincsenek összefüggések, akár egyébként néhány órás különbséggel tud magának ellent mondani. Ugye az emberek egy része, meg nyilván akik kevésbé szimpatizálnak, azok kinevetik. Hát ugye emlékszünk rá a választási kampányban, amikor ott azért a saját szavazói is azért lehetett látni, hogy részben kinevették, amikor ugye arról beszélt, hogy azok a munkavállalók, akik ugye külföldről érkeztek, elfogyott a pénz, és hát ugye az állatkertből megették a kacsákat, meg a nem tudom milyen más állatokat. Ugye ott lehetett látni, hogy hát ugye maga az ellenzéki tábor is hát minimum jót derül ezeken a megszólalásokon, de ezek olyan megszólalások voltak, amik ki voltak számolva, mert volt egy olyan választói réteg, aki nem gondolt bele egyébként ebbe, csak annyit arra figyelt, hogy jól hangzik. Egyébként zárójelen is egy Trump kompintás volt, mert Trump mondta azt, hogy egyébként a bevándorlók megeszik a kutyákat, meg a macskákat, és mondta is, melyik konkrét államot mondott, hát nyilván ugye ott is ez hamar tényfeltáró cikkeknek a sokassága ellent, meg ezzel kapcsolatban ez az állítás nem igaz. Amire rá akarok mutatni az, hogy ugyanezt a kommunikációt látjuk. És azt gondolom, hogy ez egy tudatos stratégia, tehát ez nem egy ilyen, tehát ez Mad Men Strategy, ez talán így lehet, ugye ez egy angol kifejezés erre, ez őrült ember stratégia, de hát ugye itt nem arról van szó, hogy maga az ember őrült, hanem hogy a kommunikációban úgy tesz, hogy mintha nem számítana semmilyen korlát a számára, de pontosan ismeri a korlátokat, és pontosan ezzel lépi át, és feszegeti egyébként, és tágítja ki a saját mozgásterét. Tehát ez egy nagyon okos kommunikációs stratégia, amit most látunk, és ugye, amit mondtam, hogy a következő 4 évre kell felkészülnünk ezzel, vagy pedig rövidebb időre, ez a magyar választóknak a reakcióján fog múlni. Hogyha a magyar választópolgárok azt mondják erre, hogy ez sok, ez nem elfogadható, és mondjuk a köztársaság meg egyéb más dolgokon kiakadnak, akkor nyilvánvaló egyébként, hogy a Magyar Péter és a mögött álló kommunikációs táv változtatni fog ezen a megközelítésen. Ha nem, akkor 4 évig lesz az a kommunikáció legalább.
1: Azt mondják, hogy ez ilyen Facebook beszéd, azért nem kell, hogy összefüggés legyen benne, mert ki lehet belőlni 6-7 másodperceket, és akkor ilyen villanásokat mindenki azt kiveszi belőle, ami neki tetszik, vagy ki közvetítik neki, ami tetszik, ugye posztok és egyéb követés formájában.
0: Az első parlamenti beszéd miniszterelnökként, az tökéletes példa volt erre. Ott is a beszédben egymásnak ellentmondó tónusokat és egymásnak sokszor ellentmondó állításokat is fogalmazott meg, és ezt nem azért tette, mert nem volt tisztában azzal, hogy mit mondott, nem tudom, 5 vagy 10 perccel korábban, hanem azért tette, mert különböző választói csoportokat próbál meg vele megtalálni, és próbálja a Tisza pártnak a táborában megtartani őket. És amíg ez a kommunikáció működik, amíg nem zavarodnak bele, és nem mondják azt, hogy na jó, akkor hol vannak ezek és ezek és ezek az ígéretek, addig ez nagyon jól működik, mert minden egyes szavazó, a mérsékelt szavazók is megtalálják a hangot, és azt mondják, hogy na igen, igen, ezt akarom hallani, kihallom belőle azt, amit az én miniszterelnökömnek mondania kell, és a nagyon-nagyon radikális baloldali liberális szavazók is azt mondják, hogy igen, igen, ez a jó miniszterelnök, ő az én miniszterelnököm, mert azt mondja, amit én hallani akarok. Kérdés egyébként az, hogy ez meddig tartható, Amerikában ezt majd érdemes figyelni egyébként, tehát a Trumpnak a második elnökségére igaz különösen ez a kommunikáció, hogy a félidős választásoknál ez hogyan fog majd az embereknél ez lefőni, és Trump jól jön ki belőle, vagy nem jól jön ki belőle, és hogyha jól jön, vagy nem jól jön, akkor változtat-e bármilyen módon ezen a kommunikációs stratégián.
1: Átakarhatja a kommunikáció valóságot? Ez egy alapkérdés, nyilván sokan foglalkoznak ezzel, meg szakdolgozatok is születnek ebben a témában, de érdekes lehet a mi esetünkben, hogy belefér-e ebbe, mert egyrészt van a beszéd, oké, de van aztán meg a megalázó gesztusoknak a sora, például kifejezetten az államfővel szemben, ugye, amikor felszólította, hogy jelölje őt miniszterelnöknek, utána pedig azonnal mondjon le. Aztán nevezze ki a minisztereit sorban, de a képen már ne legyen rajta, és utána azonnal mondjon le. Szóval ez már több, mint beszéd. Belefér ez abból a szempontból, hogy a köztársasági elnöki tisztség tekintélye az egy alkotmányos rendi alapnak kell, vagy kellene, hogy legyen. Maga a tisztség. Nem mindig a személy, hanem maga a tisztség. Nem véletlenül sérthetetlen.
0: Nem kellene, kell lennie. És ezt mindenkinek el kell fogadnia, és egy kétharmados miniszterelnöknek is el kell fogadnia. És hát látszott egyébként például ugye Orbán Viktor is, amikor például ugye nem értett egyet az aktuális köztársasági elnökkel, akkor is tiszteletben tartotta. És nem kérdőjelezte meg. Egyébként emlékeztetünk Solyom Lászlóra is akár, de emlékeztetünk egyébként amúgy más, akár egyébként ugye az aktuálisan futó vita, ugye Novák Katalin és ugye a kegyelmi döntése, a kegyelmi botrány. Ott is ugye a miniszterelnök erősen fogalmazott, nagyon pontosan fogalmazott, de nem lépett túl egy határt a köztársasági elnökkel szemben, hanem nyilván megvárta, ami a köztársasági elnök lép, és a köztársasági elnök levonja a megfelelő következtetéseket abból, amilyen döntés hozott, amilyen hibát elkövetett. Nyilván hát, hogy túlságosan sok idő telt el, amíg Novák Katalin ezt a következtetést levonta, de aztán levonta a következtetését és távozott, de ugye ott sem lépett át egy határt Orbán Viktor például.
1: Aztán akkor egy kicsit a kegyelmi ügy, ugye ön is említette meg, ha már itt tartunk. Az is a választási kampányban egy fontos elv volt, illetve egy fontos ígéret, hogy most itt aztán kiderül minden. Ez nagyon sokáig így volt, sikerült felfújni ezt a buborékot. Aztán most, hogy az iratokat is nyilvánosságra hozzák, egyébként aki értette ehhez, meg magához az egész kegyelmi eljáráshoz, ami egyébként ugye a jogban is egy speciális terület, az sem mondható, hogy mindenki tisztában van vele, de azért akik akár ügyvédek, meg akik ezzel foglalkoznak, ők tudják, hiszen számtalan kérvényt benyújtottak, hogy mi ennek a rendje. Valahogy azt lebegtették a közvélemény előtt, hogy itt valami olyan susmus volt, ami majd kiderül az aktákból. Hát ehhez képest semmi nem derült ki az aktából ilyen formában. Nem is volt elvárható, hogy mondjuk a köztársasági elnök leírja azt, hogy kisúgott neki, hogy mégis adjunk kegyelmet annak ellenére, hogy az igazságügyminiszter nem terjesztette föl így. Ezt meg már eddig is tudtuk.
0: Mint azt tudom mondani, hogy itt nem jogi értelemben kell nézni a döntéseket, hanem kommunikációs értelemben kell nézni a döntéseket, és az új miniszterelnök tökéletesen csinálja azt, amit egyébként kellene, vagy kell csinálni egy ilyen helyzetben. Ugye őt mi hívta politikailag életre? A kegyelmi botrány. A pártját mi hívta életre? A kegyelmi botrány, és ahhoz, hogy fent tudja tartani a figyelmet meg a támogatottságot, folyamatosan ott kell lebegtetni a válaszoknak a szeme előtt ezt a kérdést és ezt a kérdéskört. Ugye az egy másik ügy, hogy hát ugye ők voltak ugye konkrét ígéretek gyermekvédelemmel kapcsolatban is hasonlók. Nyilván ugye mindig azt szoktam mondani, hogy azért láthatóak olyan pontok, amiket lehet kritizálni, azért voltak is olyan pontok, amiket lehet és kell is kritizálni az eddigi tevékenységből a mostani kormánynak, meg a mostani új vezetésnek, de az első századapot az illik megvárni, és hát nyilván azért a gyermekvédelmi döntéseket nem illik még számon kérni, meglátjuk majd, hogy milyen konkrét lépések születnek, de a témának és a feljátszása és a folyamatos a kommunikációs horizontban tartása, az gyakorlatilag egy létterem a most a Tiszának, mert azt látják, hogy átszakadt egy gát, és ezt a gátat, hát ugye látszik, hogy a Fidesz szavazótábor az morzsolódott, talán megállt ilyen, különböző mérések vannak, ilyen 1,5 millió körül, nem lehet pontosan tudni, de hogy akár közel 1 millió választópár, vagy szavazó is eltűnhetett a Fidesznek a táborából, akik szavaztak, és hát ugye nyilván ezeket kellene valamilyen valamilyen módon visszanyernie a Fidesznek az elkövetkezendő időszakban. A Fidesz ugye útkeresésben, kommunikációs útkeresésben van, ugye nyilván lesz egy kongresszus, ott ugye nagyon sok minden eldől, de hát addig olyan terep van az új, tehát a Tiszának és Magyar Péternek, ami be tud futni, és nyilván ezt úgy tudja lehetőség szerint legjobban kihasználni, hogyha azt csinálja, hogy tudatosan rájátszik arra a legerősebb témára, vagy több legerősebb témára, leginkább arra a legerősebb témára, ami az egész Tiszapárt született, és nyilván egyébként a kegyelmi botrány, az emberek újraéljék ezt a botrányt, még idegesebbek legyenek, azok is elbizonytalanodjanak, akik a Fideszre szavaztak, hogy hát lehet, hogy mégiscsak volt ott valami olyan dolog, amit nem láttunk, típusú megközelítés, ez egy hangulat, ezt akarják létrehozni azokban a választókban is. Ezek, mondom, ezek teljesen jól végig gondolt politikai stratégiák, politikai kommunikációs stratégiák.
1: De akkor is így van ez, ha kiderül, hogy nem, hogy mondjuk az egész egy lufi volt, és mindent tudtunk, mert elmondta az igazságügyminiszter is, hogy ment a dolog, aztán nyilatkozott róla. Még Balogh püspök úr is, szóval nem derült ki semmi az egészből, ez jön most már. Szóval el lehet-e takarni a valóságot kommunikációval, és akkor van itt egy perc még, hogy erről tudjunk szólni.
0: Egy darabig igen, és ebben a kérdésben meg azt gondolom, hogy igen, mert hogyha sikerült olyan szintre följátszani, legendává feljátszani ezt a történetet nagyon sok választópolgárnak a gondolataiban, hogy itt volt valami, és van valami, amit nem látunk, és valószínűleg sohasem fogunk megtudni, onnantól kezdve, hogy ez sikerül elérni, és sikerült szerintem egyébként már majdnem teljesen elérnie. Nem se a saját MAK szavazó táborában, a Tiszapártnak a legfontosabb szimpatizásának a körében, akkor ezzel a témával nagyon sok helyen lehet politizálni, mert az emberek ezt hintették el, és teljesen mindegy, hogy mi az igazság. Nem számít az igazság, az számít, hogy milyen ilyen legendákat, teóriákat sikerült az embereknek a fejében elhinteni és elterjeszteni az utcán. Nyilván itt a Fidesznek is, meg egyébként az érintett szereplőknek és a kommunikációra majd figyelni kell, hogy ők az eddigiekhez képest is tiszta vizet öntenek a pohárba, és azt mondják, hogy akkor ez történt, és ez nem igaz, amilyen állítások vannak, tehát azért itt tud mit lépni az ellenzék is.
1: Műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu weboldalunkon. Vendégünknek Póca István politikai elemzőnek köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
21: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
22: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Frak, Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 19 óra, jó estét kívánok! Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Az olajipari cég vezérigazgatója Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyagellátására. A MOL a kormány szakértőivel együtt is kivizsgálja az ügyet. Terror cselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást. Vlagyimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, hogy a támadásban 6 ember életét vesztette, további 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények. Az ukrán drónok éjjel csapódtak az iskola épületébe. A romok több fiatalt maguk alá temettek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadt Ukrajna orosz területeket. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk. A független jegybankok közti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Az elmúlt év eredménye, hogy a hazai inflációt sikerült mérsékelni, a forint euróval szembeni árfolyama pedig tartósan 360 forint alá erősödött. Hozzátette, az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez. Az országgyűlés jövő heti ülésén a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. A parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. A Magyar Állami Operaház főigazgatója Ókovács Szilveszter és felesége Máté Zsuzsa KDNP-s parlamenti képviselő finanszírozná a házelnöki szék hasonmásának elkészítését. Az opera asztalos műhelyében az őszi ülésszak kezdetére elkészülhet a replika, így az országgyűlés történelmi enteriőre nem változna meg. Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke a napokban jelentette be, hogy az eredeti 1902-ben készült házelnöki széket az országgyűlés múzeumába helyezik, és ő egy egyszerűbb széket használ majd ezentúl. A ma esti szentmisével megkezdődtek a Csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Ezt követően egész éjszakán át tartó áhítat, majd holnap reggel 7 órától újabb mise következik. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatevőnek tartott 500 éves Babba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. Holnap a zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagy-Somlyóhegy közötti nyerekben tartandó pünkösdi búcsú szentmisére. A mintegy 300 000 zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok ma medvehajtást is tartottak a helyszínen. És végül a várható időjárásról. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel, és eső sem lesz. A szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható. A híreket Naményi Krisztina szerkesztette, Ciprus Évát hallották, 19 óra múlt 5 perccel.
2: Műsorajánlat.
4: Pásztor élet, betyártanoda, menettánc alföldi viseletben, séta a pákászösvényen és madárles a Baglyok fővárosában. A brit filmipar megalapítójaként is jegyzett az első lovaggá ütött filmrendező, a környék híres szülöttjének, Korda Sándornak emlékei. A bográcsban főtt birkapörkölt és a kevis sodrot perec receptje. A 26. Kevi Juhász Fesztivál és Turkeve természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
2: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
5: A félelem könyvétől az öröm könyvéig. Az ember talán legősibb emberi tulajdonsága, hogy örömet szerez a másiknak, és ez visszahat rá is. A családok, párkapcsolatok legerősebb oszlopa az örömszerzés. És akinek ez a kincs a birtokában van, az nyeri a legtöbbet az életben. Legyen vesebeteg, fogyatékkal élő nagycsaládos, vagy hitét kereső.
2: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
6: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
7: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Gulyás Dénes vagyok, operaénekes, a mai este házigazdája. Vendégem pedig ma este dr. Szederkényi Károly, a Budapest Gazdagréti Szent Angyalok plébánia, prépostja, esperese, plébános, a temető lelkésze, Laudetur Jézus Krisztus Károly. Én egy nehéz időben, 54-ben születtem, amikor nagyon megnézték, hogy ki megy templomba és ki nem. És utána jött az iskolából szüleimhez egy tanár, aki azt mondta, hogy okos ember ma nem iratja hittanra a gyermekét. Aztán elmúltak az évek, évtizedek, és rájöttem, hogy a Márai Sándor mondja, hogy van egy nagybetűs értelem, akivel én tudok beszélni. És én öregkoromra jutottam, hogy nagyon erősen hiszem azt, hogy van Isten, van megváltás, és van valami tényleg nagybetűs értelem, ami irányít bennünket. Ezt csak így kezdetnek mondom el, hogy és ezért nagyon tetszik, és nagyon meglepett, amikor először beléptem a templomba Gazdagrétre, ugyanis egészen más volt, mint ahova addig sokszor mentem, vagy amit tudtam a templomokról. Először is a fénye, a színei, a világossága, a hangulata, az akusztikája, az egész valami olyan volt, hogy hú, azt mondtam, jó, de jó, hogy ez ilyen. És nem az a Isten ne vegye vétkemül, kicsit füstös falu, kicsit olyan, ahol az ember így új összehúzza magát. Itt meg azt éreztem, hogy jaj, de jó, hogy az embernek kinyílik a lelke.
8: Igen, ez teljesen így van. Ezek a jellemzők

0: Szeretővel való találkozásnak. Az élménye az 5 éves koromban, óvodáskoromban ért, amikor az anyai nagymamám meghalt, és nagyon fájdalmas volt számomra ez az élmény, és személyesen is még akkor ott láthattam a családi otthonban az ő holttestét. De azzal vigasztaltak, hogy a Jóisten elhívta, és van Jóisten. És ebből az adódott számomra, hogy van egy másik világ, amit nem látunk úgy, mint ezt a földi világot, de mégis van, és talán akkor ébredt fel bennem nem csak a hit érzék, hanem a hivatás is. Én ehhez fűzöm a papi hivatásomat valójában. Hosszú lenne ezt végigkövetni aztán a papi szolgálatom eseményeiben, de ez egy nagyon mély hitélmény volt, egy lázadásra is okot adó élmény. Az Úr ellen egy kicsit duzzogva, gyerekes módon, hogy ezt miért akarta a Jóisten, ezt a hazahívást, hogy a nagymamát elhívta. De aztán mégis kibontakozott egy másik élményvilág, amelyben én már fontosnak tartottam, hogy templomba járjak hittanórára is. Ha fölállítottak, hogy ki jár hittanra az osztályban, akkor ha ketten is álltunk föl, nekem az nem jelentett gondot. Tehát valahogy ebbe belenőttem, és aztán így saját magamtól is érdeklődni kezdtem a természet feletti dolgok iránt.
1: Feleségem és én is gazdag rétre járunk, és a templom szépségén és tényleg a meleg szeretett érzésén túl, amit az előbb mondtam a hangulatán, és az első alkalommal, amikor önt hallgattam, megfogott valami a Szent Misén. Nem csak a mondani valója, hát az is természetesen, hanem ahogyan mondja. Ami egyébként rengeteget hozzáadott ahhoz, amit nagyszerűen elmondott. Ez az a fajta pátosz, amit nagyon sokszor, nagyon sok helyen lehet hallani, hogy így beszélnek, és ott állt egy ember, aki elmondta, hogy ez így van, így a jó, ezt így kell, tehát, hogy nekem pontosan az emberségét és annak az erejét adta a mondani valójához, hogy hiányzott belőle valami arhaikus pátosz. Ez sértő, amit most mondok, vagy nem?
0: Nem, ez rávilágít arra a tényre, hogy én valójában egy zárkózott gyerek voltam, Szerepeltem ugyan, de már középiskolás koromban nagyon gátlásos voltam, nem olvastam fel a szentmiséken. Minisztránsként később kezdtem minisztrálni, akkor úgy, mint szolgálat, azt megtettem, de beszélni, szerepelni azt nem szerettem. És talán
1: és ebből... jött valami mégis, mert az végül is ez a...
0: Igen, mert azt a belső élményt kellett megtapasztalnom, hogyha beszélek, akkor nem én vagyok a fontos, tehát én csak közvetítő vagyok, tehát valamiképpen átfolyik az emberen az az üzenet, amit felülről kapunk. Természetesen ehhez kellenek emberi ismeretek, készülés, bizonyos emberi adottságok. Hát gyerekkoromban nagyon sokat olvastam, tehát az összes mesekönyvet, ami létezett, főleg a népek meséit végigolvastam. Tehát abból bizonyára bizonyos szókészlet kialakult bennem, szókincs, de nem magamat akarom előadni, meg nem előadást szeretnék tartani, hanem úgy érzem, hogy én csak egy szócső vagyok, egy eszköz vagyok az Úr kezében.
1: Igen, és éppen talán az érzés tisztítja le ezt a fajta számomra egy kicsit kevésbé rokonszerves pátoszt, amit nagyon sokszor hallani, vagy hallottam, és még valami megfogott. Az egész miserendben és a katolikus szertartásban és a szentmisében az a mondjuk így koreográfia, vagy nem tudom minek mondani, a miserend, ahogy az kialakul, hogy fölállunk, elkezdődik a mise, és aztán menjetek. Van valami nagyon nagy rend, amiben egy jó prédikáció olyan, mint egy világító torony. És azt hiszem, hogy az emberek ma úgy vagyunk, hogy ez a fajta rend, amit ez az egész sugal, pláne egy jó prédikáció valami, ami nagyon hozzátesz az emberhez, sok emberben hiányzik az erre való vágy.
0: Magamban készültem arra, hogy milyen téma lenne fontos, amit meg kell említenem. Kezdünk közeledni ahhoz a témához. Éppen a Szent Liturgia, az isteni színjáték. Vagy mondhatnánk, ugye a kedves meghívom iránti tiszteletből is, hogy Szent Opera, Szent Mű, a Szent Mise, amelynek a végzésében vagy a szent szolgálatban nekem valóságos zenei és operai élményeim állnak a háttérben. És ezt mindenképpen fontosnak tartom, hogy a szent liturgia élmény legyen az emberek számára, nem csak a zene, az énekek, a kórusmű,

0: erővek, hanem a rendje, fegyelmezettsége, látványossága révén. Sok minden kötött engem az operához, az operaházhoz is, meg az operákhoz, a zenéhez.
1: Azt mondom, hogy zenét is tanult, ugye?
0: Zeneiskolába jártam, hát kiváló tanáraim voltak, Szabó Helga néni, igen, meg a Sebestyéné, Mona néni, ugye, aki...
1: Sőt, énekel is talán a kórusban.
0: Énekeltem, igen. Igen. De nagymamám testvére, akit említettem, hogy az ő halála nehéz volt számomra, de az ő testvére az operaházban dolgozott a titkárságon, és ezért én már kicsi koromtól, talán 4 éves koromtól járhattam az operába, balettekre, főleg hát nyilván a klasszikus dolgok, a diótörő, meg egyebek. De aztán meg folyamatosan jártunk az operaházba, Erkel Színházba, és amúgy pedig a zene mindig fontos volt számomra, zenei élmények, hangversenyek is, lemezjátszónk volt, és számtalan klasszikus zenét tudtam hallgatni. És ez a nagy-nagy néni, vagy nem tudom, hogy kell mondani, a nagymama testvérét, hát ő pedig mindig hallgatta a rádió zenei adásait, és a rádióság ki volt dolgozva számára jelekkel és jegyzetekkel, aláhúzással, gombócokkal, hogy melyik lesz a fontos, amit meg kell hallgatni. Számomra pedig házi feladat is volt, hogy segítsek ebben, hogy el ne felejtsem, hogy én töltsem ki azt, és így számtalan külföldi énekes, művész nevét, előadásait hát már meg tudtam ismerni. És aztán hát a gyerekkórussal mi annak idején szerepeltünk a brit háborús requiemjében, Ferencsik János vezényletével, az Erkel Színházban, meg ugyanúgy Ferencsik Jánossal a Zene Akadémián, egy Farkas Ferenc oratórium bemutatóján. Tehát ilyen élmények voltak. Később pedig hát úgy adódott, hogy az unoka bátyám, aki sajnálatosan az elmúlt év őszén meghalt, Déri András karmester volt az operában.
1: Volt,
0: és
1: szomorú.
0: Hát ő általa is összeköttetésben voltunk, meg a jelenlegi, még mindig organistánként tartjuk számon Gazdag Réten, Dobszai Pétert, aki meg Szegeden vezényel, meg most már ő is az operában. És valahogy így összekapcsolódott számomra az opera és a szent liturgia. Tehát amit én ott élményként láttam, hogy szerettem a látványos, a régi rendezéseket persze, amikor még volt mit látni, meg füst volt, és akkor jött, hogy ebből lett a tömjén füst, ugye az templomban. Akkor az egyéb szép színek, hangulat, ami, meg hát a zenei élmény, és ezért pontos, hogy azért a szent liturgiát az lássuk el zenei élményekkel is. Ezek nagyon meghatározóak voltak.
1: Egy nagyszerű a kórus. Nagyon sok templomban voltam úgy, hogy nem olyan fajta zenék voltak, mint amit Gazdag Réten hallani, hanem egy gitár, meg egy dob, meg még egy gitár, meg egy fuvola, és akkor valami a szórakoztató ipar termékeinek az attribútumait hordozó, ilyen finoman szólva inkádum zenének mondanám. Ugyanakkor persze a szövege az próbálta követni azt, amiről a templom szól. Én úgy érzem, mint végzett muzsikus, hogy ez nem igazán való a templomba. De lehet, hogy az ott a célja ezzel az egyháznak, hogy ezt engedték, vagy lehetett, hogy hát, ha majd a fiatalok akkor bejönnek, hogyha tánzenéhez hasonló zenét hallgatnak. Őszintén megmondom, hogy én örömmel hallom azt, hogy ez nincsen Gazdag Réten.
0: Ez már 50 esztendeje elindult, amikor diák voltam Pannonhalmán. Aztán kispapkoromban elvégeztem a kántorképzőt is, és akkor azért szakmailag is tudtam az énekek közt válogatni, de én magam, mivel említettem azt is, hogy azért a klasszikus zene, a komoly zene tud engem megérinteni, magam részéről én is kevésbé használtam ezt a műfajt, vagy ha kellett misézni olyan környezetben, vagy olyan hívő közösségben, ahol ezt használták, vagy ilyen gitáros miséket tartottak. Hát nyilván azt azért elvállaltam, elvégeztem, de ebben a könnyebb műfajban is lennének azért értékesebb darabok, hogyha erre hangsúlyt fektetnének, de nagyon sokszor valóban a fiatalok meghívása, behívása és az ő élményviláguknak a fenntartása, fokozása volt a cél. Erről az egyházzenészek azért sokat vitatkoznak, hogy mi a jó irány, de azért hála Istennek vannak itt olyan iskolák, olyan zeneiskolák, ahol ezt egy összhangba tudják hozni.
1: És sok gyereket, fiatal, tényleg kisgyereket is látok Gazdag Rétán, amikor ott vagyunk, és ez nagyon 4-5 éves kislány, kisfiú ott van a Szent Misén szüleivel együtt, és szépen, fegyelmezetten végighallgatja. Lehet, hogy nem ért belőle minden, de ott van, és ebben van a helynek egy szelleme, ami szerintem rendkívül fontos egy gyermek léleknek, hogy találkozzon ezzel, ami a hit, a templom, a jó Isten, az egész filozófiája ennek.
0: Igen, hát szóba került a templomunknak az adottságai, szóba kerültek ezek a nagy lehetőségek, hogy ez a templom Gazdag Réten világos, tágos.
1: Fény.
0: Kiváló akusztikája van ezt a szakma egyébként, amikor koncertek vannak nálunk. Elismerte, és valóban olyan szakember tervezte az akusztikát, aki egyéb más ilyen zenepalotákban is tervezett akusztikus hátteret, és ebből adódik az, hogy kellemes élményeket lehet szerezni. És például a koncertekre való meghívás az kinyitja a templom kapuit, tehát így akkor mások is eljönnek, aki nem az istentiszteletre, szentmisére jön, hanem a zenei élmény miatt, és így akkor azért bejönnek, és megérintheti őket a mozaik együttes, amely ékesíti a templomunkat, és ez a csillogás.
1: Hát az elképesztő, én próbáltam mindig megfejteni, hogy ott a fő oltár fölött az a így fölmenő, mintha lépcső lenne az égbe, igen, vagy valami. Ez az ember próbálja megfejteni, hát varázslatos, és amilyennek az egész csillogás, a színe, az nagyon valami szellemet sugároz.
0: Igen, azt a nevet is adtuk egy könyvkiadás alkalmával a templomnak, hogy a földi mennyország, mert egyrészt ugye a mi nevünk és a oltalmazóink a szent angyalok, másrészt pedig tényleg az ember oda tudja élni magát a mennyei élmények közé, a látványban, a közösségben, és a zenében, és az Isten tiszteletben, tehát ez hívogató élmény lehet az emberek számára.
1: Kétszer is dolgoztam hosszabb ideig, 3-4 hónapig Izraelben, Tel Avivban, az Operaházban egyszer, az Anyaginben, mint Lenszki, és egyszer a Bohém Életben, mint Rodolf, és valami csoda volt, mert volt 10 nem tudom hány előadás, az előadások között 1-2 nap szünet, és akkor én béreltem egy autót, egyedül voltam, Bibliát, mint hát ez most lehet, hogy szentségtörés, mint egy úti könyvet használtam, és elkezdtem végigjárni. Autóval az egészet, és valami egészen fergeteges élmény. Tehát amikor ott autóztam, és akkor volt egy tábor, hogy Kafarnaum, és akkor az ember oda megy, vagy Montábor, tehát a táborhegy. Igen, hogy itt volt a halszaporít, itt volt a hegyi beszéd. És akkor elmegy az ember Eláték, és akkor ott van közben Masszáda, és ott van Jerikó, a legősibb település, ott van, hát ott van Jeruzsálem, ott van a Via Dolorosa. Nem csak elképesztő, hanem megrendítő, formáló, valamit az emberben elkezd tekerni, és most olvasom, hogy az 5. zarándoklatot fogja vezetni a Szentföldön.
0: Már annál jóval többet szerveztem, számozás, ez az evangéliumnak a címe, a Szentföld, a Szentföldet nevezte Szent Jeromos az 5. evangéliumnak, és most készülünk, hát most izgatottan így a híradásokat figyelve, nehogy ott kitörjön megint valami. Az utazást meghiúsítva, de reméljük, hogy sikerül elmenni, és ez valóban így van. Minden kereszténynek jó lenne, akinek van bátorsága odautazni, eljutni a Szentföldre, és különös nagy élmény volt, akkor nem nagy csoporttal voltam, de amikor a Szent Sírban bent, misézhettem egy évvel ezelőtt, az meg egy pap számára egészen különleges. Élményt jelent.
1: Biztosan, ez olyan, mintha teljesen prózai hasonlat, elhívják a Metropolitanbe énekelni, ott van az opera énekesek Mekkája, vagy nem tudom milyen. Tehát az, hogy az ember Kafarnaumba elmegy, és akkor azt mondjuk, ez a Szent Péter háza. Ez egy 2000 éves olajprés. Itt van ez a templom, az alapjai, ahol Jézus prédikál. Ettől aztán valóssá válik.
0: Akik félnek a Szentföldre utazni, sokszor azzal magyarázzák meg ezt a félelmet, hogy akkor a valóság eléjük tárul, és csalódni fognak valamiben. A másik, aki meg eljut, az fordítva mondja, egész másként fogom ezentúl hallgatni az evangéliumot, és olvasni a Szentírást.
1: Mindig látok kamerákat a Szent Misén, ugye ez az Apostol TV, és ez föl is veszi a Szent Miséket, és közvetíti ott Gazdag Réten, És ez is egy olyan dolog, hogy itt van ez a fantasztikus tudomány, elektronika, meg komputer, minden, hogy ez egy olyan, mintha egy plusz utazó eszköze lenne az egyháznak, hogy elmegy az otthonokba, igen, akik nem tudnak eljönni a misére.
0: Nagyon fontos szolgálat. Nem csak a Covid alatt volt az, hanem mind a mai napig sok idős testvérünk, beteg testvérünk, aki nem jut el a templomba, meg egyáltalán az ige hirdetése az egész világ számára. Remek. Így kitágul ez a gazdagréti templom, remek, egy országos nagy katedrálissá.
1: Kedves hallgatóink, vendégen volt dr. Szederkényi Károly, a Budapest gazdagréti Szent Angyalok plébánia prépostja, esperese, plébánosa, temető lelkésze. Gulyás Dénes vagyok, operaénekes, a mai este házigazdája, és most pedig a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
1: 11 éves volt, amikor eldöntötte, ha törik, ha szakad, ő bizony régész lesz. Így is lett. Kutatásai elsősorban a közép-európai régió. Ezen belül is főként a Kárpát-medence római császár, népvándorlás és kora középkori barbár népeinek régészeti hagyatékára koncentrálnak. Egy nemzetközi szinten is egyedülálló kutatási program keretein belül kollégáival közösen az együtt élő különböző népcsoportok és kultúrák rokonsági kapcsolatait térképezi fel. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Vendégem Vidati Vadar, Széchenyi díjas régész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, akit munkahelyén az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében látogattam meg, ahol ő a tanszékvezető. Ha emlékeim nem csalnak, akkor 2022-ben találkoztunk először és utoljára, amikor is az Európai Régészek Szövetségének 28. kongresszusa zajlott itt éppen Budapesten. Na most azóta ugye eltelt 4 év, sok minden történt az ön életében, hát elsősorban az, hogy megkapta a legmagasabb állami tudományos elismerést, a Széchenyi díjat idén márciusban. Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája a Kárpát-medence névvándorláskori kutatásában elért nemzetközileg is jelentős eredményei, különösen a Histogenes bioarcheológiai kutatási program hazai vezetőjeként folytatott tevékenysége, valamint hazai és nemzetközi szinten is jelentős kutatásszervezői és iskolaterületi teremtő oktatói munkája elismeréseként. Merre található a Széchenyi díj? Mert mi most itt ülünk, ugye az ön dolgozó szobájában, itt nem látom nyomát.
2: Hát a Széchenyi díj otthon található a könyvespolcomon, és hát természetesen egy óriási elismerés számomra, amelyre benne soha nem mertem volna bízni, és nem is azért dolgoztam, hogy ilyen elismeréseket kapjak. Általában mindig rövidtávú feladatokat tűztem ki célul, és azokat próbáltam az erőmhöz képest a legjobban megvalósítani. Ugyanakkor ez egy nagy elismerés a magyar régészetnek is általam, illetve azoknak az új típusú kutatásoknak, amelyek hát ide vezettek, és ezek a bioarcheológiai kutatások. A bioarcheológia, mint módszer, az elmúlt évtizedek természettudományos fejlődésének köszönhetően jelent meg. Itt elsősorban a genetikai kutatások és az izotóp vizsgálatok nyitottak új irányt, és ennek a módszernek köszönhetően kialakult a régészetnek egy új ága, a bioszociális régészet, amelynek keretében azt vizsgáljuk, hogy a biológiai tulajdonságoknak, jellemvonásoknak, rokonságoknak, betegségeknek, fogyatékosságoknak, sérüléseknek tudatában volt-e az egykori társadalom, az egykori közösség, és hogy élték meg ezt, és a régészeti leletanyag hogyan fejezi ki ennek a kezelését. Gyakorlatilag a népvándorláskorra, ami a talán a Kárpát-medencében a Krisztus utáni első évezredet jelenti, olyan nagymértékű a keveredés, de nem csak a Kárpát-medencében, az egész európai viszonylatban, hogy már nagyon kismértékű az eltérés a populációk között, viszont a genetika fejlődése lehetővé tette a minél kisebb csoportok meghatározását, ezáltal az eredet meghatározását, ami alapján következtettünk a mobilitásra, a népvándorlási folyamatokra.
1: És hát igen, elég, ha csak arra gondolunk, hogy ebben az első évezredben jártak itt nálunk rómaiak, hunok, kelták, avarok, tehát feladja a leckét azért egy régésznek az, hogy beazonosítsa, hogy mely népcsoportokhoz is tartozik mondjuk egy-egy lelet, amit találnak.
2: Igen, és a Kárpát-medence, a Közép-Duna-medence ilyen szempontból különösen szerencsés, mert azt lehet mondani, hogy az első évezredben időszámításunk után népek találkozóhelye, olvasztó tégelye volt, de mindenképpen egy olyan központi hely, ahová északról érkeztek, keletről érkeztek, délről érkeztek, Nyugat-Európából, és ez minden történeti korokban a különféle kulturális kapcsolatok, diplomáciai kapcsolatok, kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok régészetileg kimutathatók, és egy csomó mintázatot sikerült kialakítani az emberi kapcsolatokról, a kvádok, vandálok, gótok, hunok, avarok, gepidák, langobárdok, magyarok időszakából.
1: Talán akkor hasonló témákról is szólhatott az idei év másik fontos eseménye, ugye az akadémiai székfoglaló, amely nem sokkal a Széchenyi díj átvétele előtt történt, pár nappal korábban. Ennek pedig az volt a hivatalos címe, hogy a közösségek születése a kora középkorban. Amikor egy ilyen nemes felkérés érkezik, hogy írjon egy akadémiai székfoglalót, és hogy egyáltalán felkérik rá, hogy tagja legyen a Magyar Tudományos Akadémiának, akkor mi az első gondolat? Van egy elképzelés már arról, hogy mi lesz a témája ennek a beszédnek, vagy ez egy hosszas elemzés eredménye, hogy az ember akkor kitalálja azt, hogy na mivel is fog ott a plénum elé állni?
2: Hát igen, itt is sokat köszönhetek természetesen a bioarcheológiai kutatásoknak. Itt szólni kell arról, hogy az elmúlt időszakban 2020-tól 2026-ig, még az év végéig egy nagy genetikai programnak a régészeti vezetője vagyok. Ez az IRC által finanszírozott, tehát az Európai Kulturális Tanács által finanszírozott Histogenes projekt, és ennek keretében 6000 koraközépkori egyént vizsgálunk a 4. és a 9. század között genetikailag, illetve az izotópok tekintetében. Ez ma a világ legnagyobb történeti genetikai projektje. Ebben körülbelül 25 közép-európai intézet vesz részt 8 országból, Németországtól Szerbiáig, Ausztriától Romániáig, Erdélyig, és közel 100 kutató. Történészek, régészek, biológiai antropológusok, geokémikusok, kulturális antropológusok, kísérleti együttműködése folyik, tudományok közötti határterületek elmosódnak. És az utóbbi időben azt látjuk, hogy a régészet egy ilyen összefoglaló tudományá válik, ahol természettudományi és társadalomtudományi, bölcsészettudományi tudományágakat kényszerít arra, hogy együttműködjenek. Próbálunk egymástra hatni, egymás fejleszteni, és ilyen módon ez az egész Histogenes projekt egy kísérleti projekt arra, hogy hogy tudnak a természettudományok és a humántudományok együttműködni.
1: Na és akkor adott volt ezek szerint, hogy erről tart egy előadást az akadémián.
2: Igen, megpróbáltam összefoglalni az eddigi kutatási eredményeket. Eddig rangos helyen jelentek meg publikációink. 17 kisebb kutatócsoport van, akik vizsgálnak hunkori csoportokat, gepida, langobárd, avarkori csoportokat és 9. századi csoportokat. Időszámításunk után 4. 9. századi népcsoportokat vizsgálunk, mert meg akarjuk ismerni, hogy a római kortól éltek-e tovább valakik a Kárpát-medencében. A régészeti leletek alapján kimutathatók, de valójában biológiai értelemben is kimutathatók-e. Illetve a bevándorlóknak a genetikai állományát vizsgáltuk, honnan erednek, milyen számban jelentek meg, és hogyan keverednek az adott népességgel.
1: Ha már a középkorról beszélünk, a Parsifal is egy középkorban játszódó mű, úgyhogy idézzünk meg dallamokat Wagnertől, illetve hát ebből a korból.
2: Szívesen hallgatom Wagnert, ugyanakkor nem vagyok egy tudatos zenehallgató. Én a munkám során, mondjuk, hogy 50 után kezdtem el inkább hallgatni. Korábban nagyon fegyelmezetten, amikor dolgoztam, soha nem hallgattam zenét. Ma pedig azt gondolom, hogy talán türelmetlenebb vagyok a várható eredmények megszületése tekintetében, illetve a tudományos apró munkával. Ezért úgy vettem észre, hogy a zene nyugtat, segíti a gondolatokat, felszabadít, elterel az oda nem tartozó problémáktól, és valójában segít a koncentrációban. És Wagner, hogy honnan jön? Úgyhogy délelőtt általában barokk zenét szoktam hallgatni, mert akkor még kerek a világ, és azt gondolom, hogy egyfajta pozitív lendületet ad az egész napnak, és amikor már délután látom, hogy nem tudok mindent elvégezni, akkor valami rendre, fegyelemre, szigorúságra vágyom, és ezt megtaláltam Wagnernek a fegyelmezettebb, energikusabb zenéjében. És este pedig már melodikusabb dallamokat szeretek hallgatni, amelyek ugyancsak nyugtatnak, de ugyanakkor segítenek a koncentráció folyamatosságában.

0: Amikor kutattam egy picit ön utána az interneten, akkor szembe találkoztam egy másik vidatívadarral, aki ugye egy 1922-ben született plébános orvostörténész volt, és hát neki is rengeteg minden tudományos munkát köszönhetünk, tehát megnehezítette egy picit a munkámat. Persze nyilván a téma más, tehát azért ez sokat segített, viszont nem tudom, hogy bármiféle rokonság fennáll-e önök között.
1: Hát azt kell mondanom, hogy sajnos nincs. Az egyetemen Gerics József professzor úr kérdezte először, hogy rokona vagyok-e Vidati Vadarnak.
2: Ugye? Ez a felmerült, gondolom.
1: Igen, mert ő nagyon sok árpádkori forrást fordított, tehát ráadásul hasonló területen is dolgozott.
0: Ráadásul nagyon hosszú élete volt, mert hogy 90 évet élt.
1: Igen, és Mária Remetén volt plébános, és én egyszer pünköstkor meg is látogattam Mária Remetén, mert felmerült a lehetősége annak, hogy egy olyan publikációba fogunk mindketten publikálni, ahol a két név között valamilyen különbséget kell tenni. És fiatalabbként én elmentem hozzá, meglátogattam, bemutatkoztam. Ez valamikor a 2000-es évek elején lehetett, vagy a 90-es évek végén, és hát nagyon kedvesen fogadott, megnyugtatott, hogy annyira különböző a szakterületünk, úgyhogy ő valójában nem kényszerített rá, hogy egy tudományos nevet találjak ki.
0: De meg volt már, hogy mi legyen, hogyha esetleg úgy alakul?
1: Esetleg egy betű hozzá. Toldása, de alapvetően nem akartam nagy identitásváltásba fogni. Örültem is, hogy ő ezt nem kényszerítette ki.
0: Jó, akkor ezt tisztáztuk. Ettől függetlenül, ha jól tudom, ő már pici fiúként régésznek készült. Vissza tudja vezetni, hogy honnan ered ez a rajongás?
1: Hát igen, egy kis dunántúli faluban nőttem fel, Külsővatnak hívják, amely nagyon gazdag régészeti emlékekben, és édesapám a termelőszövetkezetben dolgozott, ilyen középvezetőként, és gyakran vitt magával kisgyerekként a határba a biciklién, és mindenhol magyarázta, hogy hol kerültek elő koponyák, hol kerültek elő bronzkori leletek, vagy árpádkori leletek, és később megtudtam, hogy a magyar régészeti topográfia veszprémi kötete, amikor készült, ő együtt dolgozott és segítette az orientálódásban a régészeket, és hát innen származott az ő tudása is, és ezt nekem a kisgyereknek át tudta adni, és így gyakorlatilag 11 éves koromban határoztam el, hogy régész leszek. Ebben a szüleim támogattak, a tanáraim szkeptikusak voltak, de sikerült kitartó munkával megvalósítanom ezt az elképzelésemet.
0: Mert hogy úgy gondolták, hogy ez nem egy túl jövedelmező szakma, vagy kevés a munka lehetőség, tehát hogy inkább valami kézzel fogható szakmát válasszon? Ez lehet.
1: Hát igen, amikor a pályaválasztásom a 70-es évek végén felmerült, akkor mindezek a szempontok jelen voltak, és akkor nem is minden évben, de általában 5-6-7 diákot vettek fel a régészet szakra, és amikor én jelentkeztem, akkor is csak 7-et.
0: De az ELTÉ-re járt a BTK régész történelem tanár szakjára, ugye?
1: Igen, igen, és éppen ezért nem is tudtam aztán régészet szakra jelentkezni.
0: Tehát hanem kellett valami átmeneti megoldás.
1: Igen, nem akartam évet veszteni, ezért magyar történelem szakra jelentkeztem, oda bejutottam, egy évig 3 szakos voltam, felvettem a régészeti órákat is, majd azok sikeres elvégzése után leadhattam a magyar szakot, és így sikerült megvalósítani a gyerekkori álmomat, régész lehettem.
0: És rögtön az első munkahelye a Magyar Tudományos Akadémia volt. Oda hogy került be? Hát ezért ez nagy szó volt.
1: Akkor indult a Magyar Föld és Nép Régészetének Enciklopédiája című vállalkozás, ami még az egykori szocialista országok hasonló projektjére volt egy válasz, hogy magyar kutatók írják meg a történeti Magyarországra vonatkozó régészeti lelőhelyeket és történeti helyeknek a címszavait. Ebben a vállalkozásban kezdhettem meg 1986. januárjában a munkámat. Ugyanakkor itt főleg titkári feladatokat végeztem, illetve segítettem az enciklopédia megvalósulását. Ugyanakkor kaptam egy tudományos feladatot is, a Avarkor település és sírkerámiáját kellett összegyűjtenem.
0: Akkor már itt találkozott avarkori lelet együtteseket?
1: Hát sőt, korábban találkoztam, mert már a szakdolgozatom
0: már is
1: az avarkori sírkerámiával foglalkozott. Ekkoriban az MTA Régészeti Intézetében úgy tűnt, hogy a sztyeppe kutatásnak ezzel az ágával fogok foglalkozni, 6-7. Századi kerámiával, településtörténettel. Azonban egy szerencsés véletlen folytán 1988-ban belekerültem egy nagy leletmentő ásatásba, és a budakalászi tavak mentén egy kavicsbánya működése miatt fel kellett tárni egy avar temetőt, és itt 1600 sírt tártunk fel, amely gyakorlatilag lefedi az avarkor kezdetétől, tehát 568-tól egészen a 9. század elejéig tartó időszakot. És habár egy 80-90%-ban kirabolt temető volt, de így is nagyon gazdag volt, bizánci érmeket találtunk benne, és ami különösen érdekes volt, minden korábbinál jobban meg lehetett figyelni a helyi népek kultúrájára utaló későantik, korabizánci leletanyagot, illetve a Kárpát-medencében az avar uralom alatt is a Dunántúlon élt meroving kultúrájú germánoknak a leletanyagát. Ez jelentett ékszereket, viseleti hagyományokat, amelyek inkább ezt az avarkori temető, ennek a korai időszakát kulturális értelemben részben a késő antik világ, részben pedig a nyugati germán meroving világ felé kapcsolták. Világosan elkülöníthetők voltak már a korai időszakban is a politikai hatalmat gyakorló avaroknak a leletei, akinek a lovas temetkezései szinte uralták a temetőt, de emellett engem inkább a helyiek, a panóniaiak érdekeltek, akik között voltak késő antik viseletű személyek, és voltak germán meroving viseletű személyek.
0: Akkor most képzeljük magunkat ébredés utáni állapotba, tehát a délelőtről szól akkor a barokk. Hallgassunk mondjuk Bachot, és akkor ez gondolom egy ilyen kora reggeli inspiráció tud lenni az ön számára is.
1: Hát igen, ez a legnyugalmasabb időszak reggel, amikor ember jól tud koncentrálni a munkájára, és talán az asszociációk ilyenkor a legszabadabban szárnyalnak, és ez egy alkotó időszak, amíg nem jönnek az avaró telefonok.

0: Mint említettem, itt beszélgetünk a tanszék vezetőirodában, ahol rengeteg könyv vesz bennünket körül, szerencsére zavaró telefonok még nem érkeztek, és hát előttem is van egy német nyelvű kiadvány, amely az ön nevéhez, illetve egy német kollégája nevéhez kötődik. Nem tudok nagyon jól németül, de ha jól gondolom, akkor ez nagyjából arról szól, hogy az olimpia területén milyen szláv eredetű tárgyi emlékeket, kerámiákat találhattak meg, de tavasson be egy picit konkrétabban ebben.
1: Ennek a kötetnek az a története, hogy én 93-94-ben egy DAD ösztöndíjjal Németországba tanulhattam, Münchenben egy évig, és én ekkor jutottam ki először nyugatra hosszú időre. 86-ban végeztem az egyetemen, 90-ben jött a rendszerváltás, és hosszabb kutatási, tanulási lehetőségre 93-ban volt lehetőségem.
0: Hát azért ez feltételez egy gyerekkori tudást is, hogy onnan eredeztethető a német nyelv ismerete.
1: Hát igen, gyerekkoromban még a külsővaton, az általános iskolában tanulhattam németül, ugyanis a feloszlatott premontrei rend apácái közül ketten is ott maradtak a faluban, és az egyik zenét tanított, a másik pedig német nyelvet, és én a német nyelvet gyakorlatilag 1970-es évek közepén kezdtem el tanulni, köszönhetően a szüleim szigorúságának, akik
0: már akkor látták, hogy talán ebben picit többre megy.
1: Igen, és felismerték ennek a fontosságát. És az egyik barátságnak köszönhetően kaptam meghívást 1997-ben Thomas Föllingtől, aki akkor az olimpiai ásatásokon vett részt, amely olimpiának nem a klasszikus korára, hanem a római kori és a római kor utáni időszakára koncentrált.
0: És csak ugye rendkedőért, most eltávolodtunk a Kárpát-medencétől, és Görögországban járunk.
1: Igen, ahol az 1950-es években az új múzeum építések során hamvasztásos temetkezéseket találtak. És akkor a görög nemzeti narratívában nem nagyon illet, hogy szlávokat találtak, úgyhogy ezeket sokan akkor még őskori síroknak tartották. Még nem később nyilvánvalóvá vált, hogy ezek 7., 8., 9. századiak, hamvasztásos temetkezések, amelyekben volt egy urna, néhány ékszer, néhány gyöngy és bronztárgyak, és sokan szerették volna már feldolgozni a 70-es években, de erre a 90-es évek végén nyílt lehetősége Thomas Föllingnek, és mivel ennek a leletanyagnak kelet-európai, aldunavidéki kapcsolatai vannak, ezért meghívott, hogy dolgozzuk fel együtt. Így kiutaztam 2 hétre olimpiába, és ott a helyi múzeumban lerajzoltam, felvettem a leleteket, áttanulmányoztam az ásatási dokumentációt. Kulturális értelemben óriási jelentősége, hiszen azóta sem került elő ilyen nagy összefüggő hamvasztásos temető, ami erre az időszakra tehető, mutatja egyfajta ékszerviseleti hagyománynak az áthelyeződését a 7. században a Kelet-Európa területéről.
0: Tehát, hogy kapcsolatban voltak ezek a népek egymással?
1: Igen, pontosabban az avar hadjáratok során a szlávok nyomultak be a Balkán területére, mindeddig azonban nem ismertük a szlávoknak a településeit, és ez a temető lehetőséget adott arra, hogy először mérjük fel a leletanyagukat.
0: Telik a nap, ül otthon a dolgozóasztalánál, vagy akár itt az irodában, de akkor picit megint csendesedjünk le, és hallgassunk kellemes Saint-Saëns zenét, egy zongora koncertót.
1: Igen, Saint-Saënst különösen szeretem, mert valahogy az ő zenei kalandozásai azok, amelyek szintén kiszabadítanak abból a rendből, amiben korábban kerülök, vagy kényszerítem magam, és segít egy kicsit másként gondolkodni ugyanarról.

0: És akkor arról még nem is ejtettünk szót, hogy most már évek óta az Archeológiai Értesítő című tudományos folyóirat főszerkesztője. Hogyan működik például egy ilyen régészeti folyóirat? Mi minden fér bele, és milyen szempontok szerint válogat?
1: Igen, az Archeológiai Értesítő Magyarország legrégibb régészeti folyóirata. 1868-ban alapította Rómer Flóris, az MTA régészeti bizotmánya adta ki. Ma a régészetnek a feladata, hogy felzárkozzon a magyar régészet a világban folyó legújabb módszerekhez, megismerje ne csak a legújabb leletanyagokat, hanem a régészeti megismerés értelmezési formáit is tudja fejleszteni és alakítani. Éppen ezért az Archeológiai Értesítőben rendszeresen jelennek meg új kutatási módszerekről referáló összefoglalók. Ehhez bizonyos szervező munka kell, megbízni kollégákat, hogy bizonyos új területeknek a még ki se forrott tudományos módszertanát és eredményeiről referáljanak. És ennek a fajta szervező munkának meglett az eredménye is, hiszen a múlt évben a tudományos folyóiratok rangsorában elérte a Q1-es minősítést az Archeológiai Értesítő.
0: Azt, ez a top teteje, ugye?
1: Ez a top.
0: Tehát fontos referencia.
1: Igen, igen.
0: Lett ezáltal. Emlékszik-e még, hogy önnek mikor jelent meg az első írása az Archeológiai Értesítőben?
1: Először nekem egy recenzióm jelent meg, de mondjuk első komoly cikkem valójában elég későn, 2013-ban jelent
0: meg. Hát akkor ez már nem a kezdetek kezdete.
1: Más jellegű publikációk, tanulmánykötetekbe, vagy monográfiába jelentek meg, vagy más folyóiratokban.
0: Hát ezt ki kellett érdemelni, igen. Akkor fogalmazunk.
1: Igen. Igen.
0: Munkáról, szakmai feladatokról, kiadványokról beszélgettünk, de hogy egy régésznek mennyi ideje jut a magánéletére, mert mondjuk nem tudom, mennyit van terepen, mennyit kutatott az életében, de hát van ott azért egy háttér, ami fontos.
1: Hát igen, a háttér az nagyon fontos, a magánélet. Feleségem is régész, de ő nem maradt ezen a szakterületen.
0: Akkor ezek szerint még ez egy diákszerelem volt?
1: Igen.
0: Akkoriban ismerkedtek meg?
1: Itt a munkahelyünkön ismerkedtünk meg. Három fiunk van, akik már kirepültek, befejezték az egyetemet. Régész nem lett egyik se, amit tulajdonképpen sajnálok, de egyik fiam inkább történelemmel történész, és jelenleg doktorandusz az ELTE-n, illetve digitális bölcsészet foglalkozik. Ez egy hobbi szakma.
0: Hát ez abszolút egy olyan.
1: És szenvedély. Valóban boldogságot jelent a szabad időben is ezzel foglalkozni. Ma se jelent lemondást más dolgokról. Örök kérdés marad a számomra, hogy vajon eleget voltam-e a gyerekeimmel. Sokat kirándultunk, igyekeztem ott lenni mindig mellettük, amikor kell. Viszont gyakran voltam külföldön hónapokig. Volt, amikor együtt tudtunk menni, volt, amikor nem tudtunk együttműködni.
0: De akár tudta őket vinni valamilyen ásatásra is előfordult ilyen.
1: Igen, a szóládi Langobárd temető ásatásakor akkor már nagyobbak voltak, akkor el tudtak jönni rendszeresen, részt vehettek ebbe a munkába.
0: Viszont annyira nem sikerült megfertőzni őket, hogy akkor beiratkozzanak ide a tanszékre.
1: Igen, hát nem lettek régészek. Ugyanakkor, mivel említettem, hogy a feleségem is régész, tehát ő megértette azokat a kihívásokat, amelyekkel szemben álltam, akár egy ásatás megszervezésénél, akár az oktatás nál az előadásokra való felkészülésnél, és tényleg mindig önzetlenül biztosította számomra azt az időt, ami ahhoz volt szükséges, hogy én nyugodtan helyt tudjak állni. Ezt szerintem én sose tudom neki meghálálni.
0: És hogy néz ki egy régész házaspár otthona? Tudnak egyáltalán olyan tárgyakat ott a vitrínbe elhelyezni, amelyek mondjuk egy ásatás során kerülnek elő, vagy ugye nyilván ezeket hát le kell adni?
1: Nincs nálunk régészeti tárgy. Az otthon úgy néz ki, hogy túl van terhelve íróasztalokkal, és ugyanúgy olyan könyvespolcokkal, amelyek mellé létrával kell.
0: Tehát akkor inkább a tudományos része jelent
1: a meghatározó.
0: Meg, a könyvek.
1: Igen.
0: Na és hogyha maximális feltöltődésre vágyik, és mondjuk el tud vonatkoztatni attól, hogy utazásai során nem dolgozni megy, bár nem tudom, akkor inkább úgy kérdezem, hogy mennyire fonódik például össze egy-egy utazás, mondjuk akár Olaszországban, mert hogy most majd egy szicíliai népzenét fogunk meghallgatni, tehát mennyire fonódik össze a munka a szórakozással, vagy a pihenéssel ilyenkor, mennyire tudja ezt külön választani?
1: Nagyon szeretek utazni, és hát természetesen Itáliában régész csak régész. szemmel lehet jelen. De ugyanúgy nem csak a régészeti leletek érdekelnek múzeumokban, könyvtárakban, hanem az egykori városok, az, a kultúra, az életmód adott területen. Általában az útjaim azok szakmai utakkal fügtek eddig össze, és inkább a szakmai útjaimat szoktam meghosszabbítani azzal, hogy egy kicsit megismerhessem a helyi kultúrát, a helyi szokásokat, a helyi ételeket adott esetben, és helyi zenéket, és hát ott próbálok kikapcsolódni.
0: És egyben akkor akár adott esetben egy olasz tavernában akkor mondjuk zenét hallgatni, helyi zenét.
1: Hát igen, általában a konferenciák kapcsán Görögországban, Spanyolországban, vagy Lengyelországban, amikor voltam, a szervezők tudatosan törekednek arra, hogy lehetőleg a konferencia keretében sor kerüljön
0: kulturális
1: rendezvényekre, ahol a gasztronómiát, a zenét meg lehet ismerni, és ezek gyakorlatilag évtizedekre ható mély benyomásokat tesznek az emberre.

0: Vendégem Vida Tivadar, Széchenyi Díjas régész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Tuba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs. Ezt a beszélgetést az éjjel egy órai hírek után újra meghallgathatják. Maradjanak továbbra is velünk. A hírek után az esti mese következik.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprus Éva vagyok, főbb híreink először röviden. Vizsgálják a reggeli tiszaújvárosi baleset körülményeit. A MOL egyik üzemében történt robbanás, egy ember meghalt, öten súlyosan, négyen könnyebben sérültek meg. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Holnap lesz a csíksomlyói búcsú, az ünnepi szentmise magyar idő szerint 12:30-kor kezdődik a hármas halomoltárnál. Napos idő, nyárias meleg várható a hétvégén, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul. Következnek a részletek. Hazaengedték a Miskolci kórházból a reggeli tiszaújvárosi, a MOL egyik finomítójának területén történt robbanás két sérültjét. Három embert még megfigyelnek. A balesetben egy ember vesztette életét. Az eset körülményeit vizsgálják. Részletek Kovács Mártontól.
3: Reggel 8 óra 41 perckor érkezett be a riasztás a telephelyi tűzoltósághoz, és küldtük tovább az országos szervekhez, hogy robbanás történt az úgynevezett Olefin 1-es üzemegységünkben.
4: Egy pirogáz benzinvezeték robbant fel a MOL Petrokémia ZRT területén. Ezt az olajtársaság elnök vezérigazgatója közölte a helyszínen. Hernádi Zsolt azt mondta, üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nincs nyoma. Hozzátette, az üzemegységben élettartam hosszabbítással összefüggő karbantartást végeztek, amikor az eddigi információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A tüzet néhány óra alatt eloltották.
3: A kivizsgálást a hatóságok is végzik, és a MOL a kormány szakértőivel közösen külön vizsgálatot fog arra végezni, hogy milyen tanulságok, következtetések vonhatók le ebből a balesetből. Beleértve azt is, hogy történt-e bármilyen fajta emberi mulasztás, beleértve azt is, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő, megakadályozható-e, vagy pedig fatális véletlen történt.
4: A balesetben egy ember vesztette életét, négyen súlyosan, öten könnyebben sérültek meg. Őket jellemzően égés sérülésekkel vitték kórházba. Gyors ellátásukhoz három mentőhelikoptert is riasztottak. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a Miskolci kórházból két embert hazaengedtek, három sérültet még megfigyelnek, ők stabil állapotban vannak. Közölte, a baleset négy súlyos sérültjét a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába vitték. Valamennyiüknél másodfokú, kiterjedt égési sérülést diagnosztizáltak. Hegedű Zsolt hozzátette, folyamatos kapcsolatban áll a kórházakkal. A MOL üzemétől több kilométerre is hallani lehetett a robbanást, tudósított Tiszaújvárosból Németh Csaba.
5: A robbanás helyszínén 20-an tartózkodtak, közülük többen egy robbanásbiztos irányító központban. A városban, ami innen körülbelül légvonalból 4-5 kilométerre fekszik, ott is hallották a robbanást.
4: A történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, ezt már a gazdasági és energetikai miniszter jelentette ki. Kapitány István azt mondta, az esetet alaposan ki kell vizsgálni, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. A miniszter közölte, a kormány minden támogatást megad az elhunyt családjának.
6: Egyből elindultunk természetesen az üzem felé, mikor erről hallottunk, hiszen ez mindenkinek a közös felelőssége, az üzemeltetői, a kormányi, magyarországi, és mint a magyar kormány tagja ígérhetem, hogy a vizsgálatról részletesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot, és minden olyan tanulságot leszűrünk belőle, ami megelőzheti az ilyen baleseteket.
4: A katasztrófavédelem mobil laboros vizsgálata alapján a városban a levegő normális. A károsanyagtartalom nem haladja meg az egészségügyi határértéket.
2: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Fosztoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról, valamint a fideszes Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része egyebek mellett, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László polgármester emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja. Díszpolgári cím adományozásáról döntött Szentendre is. Fülöp Zsolt polgármester azt írta, Krasznahorkai László kivételes életművének meghatározó fejezete az a csaknem 20 év, amikor Szentendrén élt, alkotott és tanított. Országszerte színes programokkal várják az érdeklődőket a pünkösdi hosszú hétvégén. A szervezők a hagyományos pünkösdi búcsú mellett egyebek között fesztiválokkal, gasztronómiai programokkal, valamint különféle bemutatókkal készülnek. Bújtás Szintia és Harcsás Gergely összeállítása.
7: Hogyha a pünkösdi időszakot nézzük, akkor ez tipikusan utazós időszak, és szeretünk kimozdulni,
8: mondta a közmédiában Kis Róbert Rihárd, turisztikai újságíró. Hozzátette, egy ilyen időszakban a szálláshelyek általában mintegy 250-280 ezer hazai és külföldi vendéget fogadnak.
7: Vannak olyanok, akik egy-két éjszakát eltöltenek egy wellness szállodában, egy panzióban, kirándulunk nagyon sokat. Olyanok is vannak, akik elmennek megnézni a pünkösdi forgatagot valamelyik településen, hiszen szinte mindenki szervez valamilyen izgalmas programot ebben az időszakban.
8: A szakember egyebek mellett arról is beszélt, hogy a koronavírus világjárvány hogyan alakította át a belföldi turizmust.
7: Trendivé vált jó pár hely, a belföldi nyaralás is insta kompatibilis is lett, és tényleg csináljuk a felvételeket, fotókat, és kirakjuk, és örülünk neki. Tehát divatba jött jó pár helyszín, megerősödtek területek, régiók.
8: Kis Róbert Rihárd elmondta, bár nyaralás és kikapcsolódás szempontjából továbbra is a Balaton az egyik legkedveltebb belföldi úti cél. Egyebek mellett Noszvaj, Debrecen, Sárospatak, Hajdúszoboszló és Sárvár is egyre népszerűbb a turisták körében.
2: Holnap lesz a csíksomlyói búcsú, de a programok már ma megkezdődtek. Az ünnepi szentmise holnap magyar idő szerint 11:30-kor kezdődik a hármas halomoltárnál. A székelyföldi Mária kegyhelyre idén is százezreket várnak. Mikia Györgyöt hallják.
9: Fúvósok várták az zarándokokat a Gyergyószent Miklósi vasútállomáson csütörtök este. Az anyaországból érkező vendégeket zászlókkal és hangos köszöntésekkel üdvözölték, majd közösen énekelték el a magyar és a régi székely himnuszt. A boldogasszony zarándok vonaton 800-an utaztak, akik mindannyian részt vesznek a szombati csíksomlyói búcsún.
10: Istennek hála, hogy újra itt vagyunk.
9: A boldogasszony zarándok vonat pénteken a Felcsíki medencén keresztül először Madéfalva, majd Csíkszereda és Csíksomlyó irányába folytatta útját az összmagyarság legjelentősebb vallási eseményére. A kora reggel a órákban Székelyudvarhelyről is elindultak az zarándokok. Egy 800 fős csoport gyalog teszi meg a Csíksomlyóra vezető több mint 50 kilométeres utat. A Csík és gyergyószéki települések katolikusai évszázadok óta 12-15 órát gyalogolnak, hogy részt vegyenek a pünkösdi búcsún. Erdély és a Kárpát-medence más tájairól sokan már meg is érkeztek Csíksomlyóra. A zarándokok első útja rendszerint a Kegy templomba vezet, hogy ima meghallgatást kérjenek a szűzanyától.
11: Most vagyunk itt talán 8-10-szer, nem tudom pontosan. Ez egy szívből jövő zarándoklat. Nem igen akarok nagy szavakat mondani, mert ez inkább egy ilyen feltöltődés, aminek a hatását, amikor hazaértünk, utána lehet érezni, hogy Csíksomlyónak milyen mély íze van, zamata hangja az embernek a lelkében.
9: A ferences kegyhely két tornyú templomának legszebb és legértékesebb

0: Az idei búcsú mottója a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A szombati ünnepi szentmise magyar idő szerint 11 óra 30 perckor kezdődik a hármas halomoltárnál.
1: A szőlő és a borvédő szentje Szent Orbán emlékére tartanak zarándoklatot holnap a Tokaji borvidéken. A kétnapos esemény ma Mádon egy kiállítás megnyitóval kezdődött, majd holnap Monokon folytatódik, ahol 1771 óta őrzik a harmadik században élt vértanú földi maradványait, amelyet 14. Kelemen pápa adományozott Andrássy István grófnak, Monok főúrának. A zarándoklat szervezője a Krónikának elmondta, holnap a Sarlós Boldogasszony templomban szent mise lesz, ami után körmenetet tartanak és közös imádsággal kérik Szent Orbán áldását a régióban élőkre és egész Magyarországra. Béres Klára hozzátette, Szent Orbán kultuszának erősítését a 3 éve alapított egyesület is segíti.
2: Igyekszünk a legszélesebb körben megtalálni azokat az összefonódásokat, amely Szent Orbánnal, illetve a művészetekkel, a kultúrával és természetesen a hittel függnek össze, hiszen célunk, hogy a hitünket mélyítsük, a közösségi hitélményt megteremtsük, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a programok, ezek a lehetőségek hozzáférhetőek legyenek, különösen a mai felfordult és mindenki számára útkereső világban értékadót, lelki töbletet, erőforrást adni sokak számára.
3: Időjárás jelentés.
1: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyó felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17, napközben 23-29 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, Ciprus Évát hallották, viszont hallásra 21 órakor.
3: Műsor ajánlott.
4: Nagymamám jó voltából, mielőtt még az eszem megjött volna, találkoztam Krisztussal. Tehát reggel felkeltünk be, este lefektünk be, imádkoztunk, és nagymama rengeteg történetet mesélt Jézussal kapcsolatban, meg hát jelen volt a mindennapjánkban. Ezért én nekem nincs meg ez a megtérés, és később kanyarodtam el, tehát én utána, amikor már újra letettem aztán a bűneimet, az már nem megtérés volt, hanem egy visszatérés Krisztushoz.
5: A pünkösd egyházi és népi hagyományai. Pünkösd vasárnap 9 óra után a Kossuth Rádióban. Római katolikus szentmisét közvetítünk a kecskeméti Urunk mennybe menetele társszékes egyházból. Pünkösd vasárnap 10 óra 4 perckor a Kossuth Rádióban. A szentmisét bemutatja dr. Finta József pápai káplán plébániai helynök. Pünkösd hétfőn 10 óra 4 perctől Isten tiszteletet hallhatnak a Majos Mucsfai Társult Evangélikus Egyházközségből. Igét hirdet Makán Hargita lelkész.
6: Mesés sorozatok a Tyúkás Mese Rádióban. Május 25-től új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Tyúkás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mese sorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Május 25-től új sorozat a Tyúkás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
3: Esti mese. Kedves gyerekek, ma Györgyi Anna mond.

Soha még ilyen gyorsan nem jött a vakáció, s jött vele a búcsú perce is. Lekuporították a két kisegeret a fő pártfogó hátizsákja zsebébe. Onnan integettek vissza az iskola kapujából utánok integetőknek. Többen az állomásra is kikísérték őket. Szomorúak voltak mindannyian, az egérkék is, mintha sejtették volna, hogy többet oda ők már vissza sose mennek. Jó utat, szerencsés utat, majd meglátogatunk, ha arra járunk. Éljetek boldogan! Ilyen is ehhez hasonló jó kívánságokat küldözgettek még utánuk. Az állomáshoz közeledve, mintha a mozdony füstje csapta volna meg az egérlegényt. Ilyetten elviccantotta magát. Mi történt? Figyelmeskedett a meghatódottság könnyeit még mindig törölgető egérlány. Vonatszagot érzek? Mit érzel? Belém állt újra féle.

0: velem. De miért? Mert én már éltem vasúton.
1: Az egérlány nem értette, hogy miről beszél a társa és barátja, de ő is reszketni kezdett. Előbb csak belül a pici szíve kezdett gyorsabban verni, majd egész apró mi voltában elfogta a remegés.
0: Ne félj, mert akkor én sem félek.
2: Nem félek, próbált férfiasan bátor lenni az egérlegény.
1: Akkor én sem félek, nyugodott meg az egérlány. Így, ni! Igazította, simogatta kényelmesre a hátizsák zsebét a fiú. Remélem, jól érzitek magatokat.
0: Kivel tetszik beszélni?
1: Kíváncsiskodott egy utitás kisfiú a nagymamája öléből.
0: Én bizony a barátaimmal.
1: De azok lemaradtak a peronon, erősködött a kis utitárs.
2: Van, aki lemaradt, van, aki velem jön, mosolygott.
1: A vonat elindult, az egérkék pedig a fiú hangjától megnyugodtak.
0: Láttál már egeret?
1: Kérdezte hirtelen a nagyfiú.
0: Csak képeskönyvben meg a tévében. Szeretnél-e igazából látni?
1: Szeretnék. Félnél-e?
0: Nem félnék.
1: Hát akkor úgy legyen, mondta a nagyfiú. Újságot terített az ölébe, elemúzsiát rakott rá, és elkezdte mondani. Gyertek elő, mondta, gyertek, két apátlan árva gyermek.
0: Na, most figyelj, jól figyelj, oda néz a hátizsákomra,
1: és újra kezdte a verset. Ciccenés hallatszott, kidugta fejét a két kisegér.
0: Csak utánam, ciccentette az egérfiú.
1: Kibújt a zsebből, megkapaszkodott a csomagtartó hálójában. Lengett egy kicsit, mint az artisták a trapézon, aztán hopp, egyenesen a fiú ölébe pottyant, s utána az egérlány is. A kalauz éppen akkor lépett be a fülkébe. Megállt kezében a jegylyukasztó.
0: A kisfiú tapsolt. A nagymama azt mondta,
1: na hát. A bácsi pödörített egyet a bajszán.
3: Ilyet még cirkuszban sem láttam,
1: mondta.
0: Itt kényelmesebb, az asztalkára terítsünk nekik,
1: szíveskedett a néni. Az ablak alatti kis asztalra helyezték őket, ott majszoltak, majd miután jól laktak, onnan gyönyörködtek a tájban. Az utasok pedig ő bennük. Mert hírük ment gyorsan, és jöttek a kíváncsiskodók. A kisfiú annyira megbarátkozott velük, hogy amikor ő mondta a verset, hozzászaladt a két egérke. Így értek hazáig, a fiú falujáig. Most már az egész kocsi integetett utánuk. A kisfiú még el is pityeredett, annyira fájt neki az elválás. A pártfogó fiatalemberi kertje végében már várta az egérszállás őket. A fő pártfogó értesítette jó előre a szüleit. Az édesapja olyan egérjukat ügyeskedett nekik, amilyen még az egér királynak sincs. Még egy tiltó tábla is volt a bejáratnál. Védett egérlak. Egerésző macskáknak, sünöknek tilosít ólálkodni. Aki ezt megszegné, buksival gyűlik meg a baja. Buksi egyből pártfogásába vette a két kis egeret. Akik boldogan bevonultak új otthonukba, csak akkor jöttek elő, mikor a fiú előhúzta a furujáját, és elkezdte fújni.
0: Képezzünk egy kereket!
1: De ott volt már a fél falu is, s ha már olyan szépen összegyűltek, összeadták az egérlányt az egérlegénnyel.
0: Akkora lakodalmat csaptak, amekkorát még nem látott a világ.
1: Sűrű jöttek-mentek a levelek az iskolas a főpártfogó szülei között. Minden otthonról jött levél kézről kézre járt. Utána meg kirajszögezték a hirdető táblára, hadd olvashassa mindenki. A fiú édesapjának még arra is volt gondja, hogy fényképet küldjön a kertvégi lakókról. A helybeli iskolások ügyeskedték a fotókat, mert a fiú rájuk bízta védenceit, amikor neki vissza kellett mennie az iskolába. Nem is volt hiánya semmiben sem a boldog egérpárnak. Teltek a napok, hetek. Sűrűsödtek a levelek, tudósítások. Mire eljött a nagy vakáció, már egész regényre való gyűlt össze belőlük, és egyre titokzatosabbá vált a levelek hangja. Nagy újság van készülőben, majd meglátjátok, mekkora meglepetésben lesz részetek. Alig, hogy megtörtént a bizonyítványosztás, aki csak tehette, csatlakozott a főpártfogóhoz. Még a szülők is ajánlkoztak, hogy kocsival viszik el a látogatóba készülőket. Úgy is történt. Egész kocsikaravár robogott több osztályi gyerekkel a fiú faluja felé. Még a tűzoltó zenekar is felsorakozott a tiszteletükre, és fújták lelkesen azt, hogy De mi mást is fújhattak volna. Képezzünk egy kereket!
0: Ki volt díszítve az egérlak? Körülállták, hatalmas kereket képeztek, rázendítettek a versre, mire kidugta a fejét a megférfiasodott egérke, s utána a megmenyecskésedett felesége is. És akkor jött,
2: jobban mondva jöttek a meglepetések. Pödörített egyet a bajszán férjuram, rákacsintott boldogan pillogó feleségére, visszacitcegett a lyukba, és elindultak a látogatók felé, egyenesen a fő pártfogó irányába. Már ott voltak a fiú elébük tartott tenyerén, de még mindig jöttek. Számolni is alig győzték őket.
0: Nagy csend lett. Nem mertek tapsolni, nehogy elriaszták a bátran masírozó egérfiókákat. Mert azok voltak. Lépegettek a szüleik után jól nevelten.
2: Látszik, hogy iskolázott szülők gyermekei, jegyezte meg az állattantanár bácsi nem kis büszkeséggel.
0: Amikor fölcsendült az ének, olyan szabályos kereket képeztek, hogy még a népi tánc együttesnek is becsületére vált volna. A helyi iskolások tanították meg rá őket.
2: Rázendített a tűzoltó zenekar is.
0: A nap meg úgy elálmélkodott, hogy ha a harangszó nem figyelmezteti, akkor még most is ott ragyogna a kert vége fölött. Most fejét egy bárány felhőre hajtva azzal ringatja álomba magát, hogy ő bizony látott táncos lábú egereket.

Rádi Sándor Világlátott Egérke című mesesorozatának befejező részét Györgyi Anna olvasta fel. Szerkesztette Marsall Léva, rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1992-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a

Volt egyszer egy kis vadmadár. Olyan szép volt, hogy festeni se lehetett volna különbet. Talán róla kezdték azt a szép éneket is, hogy zöld erdőben, kék mezőben sétál egy madár, zöld a szárnya, kék a lába, ajve gyöngyen jár. Mert a járása is olyan gyönyörű volt, mintha gyöngyszemeken lépegetett volna. Hát még a hangja. Az volt csak igazán csodálatos. Hallatára még az uzmarás téli ág is kiződült, mert télen is énekelt, meg éjszakánként is, ha éppen akkor volt énekelni valója. Hol szomorút, hol vidámat zengett, mikor, mire volt kedve. Ez bizony nem tetszett a környék urának. Mit hangicsál össze-vissza ez a fránya madár? S megszabta, hogy mettől meddig, s mikor mit énekelhet. A rendeletét kiragasztatta minden tisztásra. De a madárka fütyült az órarendre. Fújta tovább a magáit. Hozzátok előmbe ezt a tiszteletlen madarat! Elhatározta, hogy kalitkába záratja. Megtanítlak én Móresre, te jó madár! Majd akkor énekelsz, ha mondom, s azt fújod, amit én kívánok. Enyém a környék, enyém vagy te is, a hangod is az én tulajdonom. Mit gyönyörködjék benned más is, a kapás is, a kaszás is? Dohogta a környék ura, már menesztette is az embereit, hogy minél előbb szín előtt legyenek a madára. Mentek is azok, indultak ahányan voltak annyi felé, mert hol innen, hol onnan hallatszott a madárka csodálatos éneke. Napokig, hetekig jártak utána, de csak a hangját hallották. Csak a lombot látták, vélték itt is, ott is megrezzenni, de megfogni nem tudták. Hívták pedig szép szóval, gyöngykásával, csalogatták volna lépre, törbe, fenyegették hurokkal, golyóval, parittyakővel, hiába. Hiába toporzékolt a környék ura, fogdostatott össze annyi madarat, hogy az ácsok s az asztalosok már egyebet se csináltak, csak kalitkákat. De a csodamadárnak, a táltos madárnak csak az énekét hallhatták, nyomára nem akadtak. Már-már föl akarták gyújtatni az erdőt, hogy benne égjen a madár, de akkor a gyümölcsfák közül zendült fel a hangja. Na majd a télen, ha a fák csupaszon állnak, s nem lesz ahová rejtőznie, akkor majd nyakon csípjük, vigasztalta magát az úr, s a madár vadászok. Eljött a tél, és elkezdte a madár is a maga szomorú téli énekét. Na most itt az alkalom. Indultak is seregestől a környék urának emberei. Meg is pillantották az egyik zúzmarás bükfaágon. Zöld volt a tolla, kék a lába. Célba is vették, de a madárka most egy vidám énekbe kezdett, s a csupasz bükfa azon nyomba sűrű lombot hajtott. Ámulva engedték le a vadászok a puskájukat. Hallgatták a madárka énekét. Szemük láttára télvíz idején kiződült az egész hatalmas nagy erdő. Ha akartak volna, se tudtak volna nyomára akadni a csoda madárnak. A környék ura, mondják, megpukkadt mérgében. A madarat pedig azóta se látta senki. De valahányszor fáradt kapások, kaszások dőlnek le egy-egy fa vagy bokor alá pihenni, félszendergésükben is ott hallják fejük fölött a táltos madár csodálatos énekét.

0: Táltos madár című meséjét Kányádi Sándor mondta el. Szerkesztette Kulcsár Katalin, rendezte Vas János. A hangfelvétel 1979-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban. Vers napról napra.
1: Móra Ferenc magyar író, újságíró, muzeológus, a tiszteletbeli makói, bár pályáját versírással kezdte, műfajilag rendkívül sokoldalú volt. Szép prózáját, elbeszélő költeményeit, kitűnő mesélőkészség, higgadt humor és az élő beszédhez közel álló világos stílus jellemezte. Hírlapi cikkei gondosan szerkesztett és tökéletes stilisztikai bravúrral felépített tárcái pedig a szegedi Dél-Magyarország hasábjain jelentek meg. Móra Ferenc, Cinege cipellője, Csókai csóka és Mártonka levele című versét Szabó Gyula és Szokolai Ottó mondja el.
2: Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűhöz fához, szalad a vargához, fűszva hegyen lakó varjú varga pálhoz. Azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát nagyuraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának, kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is útra kelt azóta, a bubbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének. Nincsen cipőcskéje, máig se szegénynek. Keresi kutatja, repül gajrul gajra. Kis cipő, egyre csak azt hajtja. Csókai csókának mi jutott esébe? Fölszeretett volna öltözni fehérbe. Unta szegény jámbor, hogy ő télen-nyáron örökkön-örökké feketében járjon. Ahogy így tűnődik, ághegyen a csóka, arra ballag éppen csalavér, a róka. Attól kér tanácsot, mit kellene tenni, hófehér galambá, hogy kellene lenni. Nincsen annál könnyebb, neveti a róka. Fürödj meg a hóban, te fekete csóka. Olyan fehér galamb lesz rögtön belőled, hogy magam sem tudom, mit higgyek felőled. Nagy eszű rókának szót fogad a csóka, nagy vígan leugrik az ágról a hóba. Az orra hegyese látszik ki belőle, kérdi is a rókát, mit hisz most felőle? Azt hiszem, galamb vagy, csípte meg a róka, s csapott nagyosonnád belőle a hóba. Róka csípte csóka csípte róka, így lett fehér galamb. A csókai csóka.
3: Aranyos nagyapó, ákom, bákom, mákom, szíveden kopogtat kisunokád, Márton. Szíveden kopogtat gyönge kis ujjával, könnyeket pergető nehéz bánatával. Mit ér, amit költél a szép csengős szánkó, az egész határba régen nincsen már hó. Aranyos nagyapó, ákom, bákom, mákom, tudod-e, mire kér kisunokád Márton? Gyere el mi hozzánk, légy te a télapó, fehér szakálladból, hát ha hull majd a hó. Hát ha hull belőle erdőre, mezőre, hát ha a tavasz még visszaijed tőle. Borókás tetejű kerek halomhaván, hát ha repülhet még csengve, bongva a szám. Gyere el, nagyapó, ákom, pákom, mákom, csókolom a kezed, kisunokád, Márton.
1: Ferenc verseit Szabó Gyula és Szokolai Ottó mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
0: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Szentgyörgyi Alberttől származik. A kérdés feltevése néha fontosabb, mint a válasz megtalálása. Szentgyörgyi Albert a C-vitamin felfedezője, a tudomány lényegét nem a kész igazságokban, hanem a kérdezés bátorságában látta. Tudta, hogy a világ megértése nem ott kezdődik, ahol válaszokat ismétlünk, hanem ott, ahol merünk rákérdezni a megszokottra, megkérdőjelezni a bizonyosnak hitt dolgokat, és új utakat keresni az ismeretlen felé. A jó kérdés nem csupán kutatást indít el, hanem új látásmódot teremt. Feltárja, hogy a valóság több, gazdagabb, mélyebb annál, mint amit első pillantásra látunk. Szentgyörgyi hagyatéka arra tanít, hogy a fejlődés kulcsa nem a biztonságos válaszok ismétlése, hanem a kíváncsiság és a gondolkodás szabadsága. Aki jól kérdez, az valóban új világokat nyit meg. Mások számára is.
5: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Regényes történelem. Tények és legendák nyomában a Kossuth Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő Pálffy Balázs. Nemrégiben nyílt egy sajátos kiállítás Budapesten a Kisszelli Múzeumban Illatszilánkok címmel, ami egy jelentős fővárosi illatszerkereskedő a Vértesi család több generációjának az értékeit mutatja meg és elemzi. Mielőtt ennek részleteibe belemennénk, szóljon egy rövid részlet a Szonda Tudományos Magazin egyik 30 éve 1996-ban készült műsorából. Ugyanebben a múzeumban volt látható egy gyűjtemény, ami a Víz és szappan, puder és parfüm címmel mutatta meg az elmúlt korok tisztálkodási szokásait. Klonicai Gábor történészt hallják.
7: A középkor, vagy a reneszánsz, vagy a koraújkor felől nézve azt lehet látni, hogy a tisztálkodásnak a ma normaként elfogadott szokása az viszonylag új keletű. Ennek nagyon sokféle oka volt, az egyik oka az nyilvánvalóan az volt, hogy mást gondoltak arról, hogy mire van szükség, mint testhigiéniára. A testről magáról is mást gondoltak, és nagyon érdekes, a történészek az utóbbi időben derítették ki, hogy a testről alkotott antik és középkori felfogás, az tulajdonképpen a mosdást, a fürdést az szinte károsnak tartotta, mert megzavarhatta az akkori orvosi elképzelések szerint a testet felépítő testnedveknek az egyensúlyát. Azt gondolták, hogy ezeknek a testnedveknek az egyensúlya az részben például vérvétellel helyreállítandó, részben valamilyen módon nagyon kényesen vigyázni kell rá, tehát a fürdést azt inkább orvosi szempontból írták elő. Voltak ugyan középkorban fürdőházak, de ezek a fürdőházak inkább ilyen társadalmi alkalmat jelentettek, és ugyancsak ilyen gyógyászati célokat is szolgáltak. Nagyon érdekes, hogy akkor, amikor a civilizáció előrelépett a 16.-17. században, akkor, amikor evőeszközöket kezdtek használni, amikor általában a lakáskultúra is jobban kifejlődött, akkor a fürdéskultúra még rögtön nem kezdett fejlődni, inkább csak a fehérneműket váltották gyakrabban, és a civilizáció első menete, ami egyébként itt is részben dokumentálva van, az inkább olyan eszközökben nyilvánult meg, mint mondjuk a puder, a paróka, sokkal több ilyen testszépítő eszköz, de még mindig nem a tisztálkodás, vagy valamilyen módon csak áttételesen, inkább kulisszák mögé burkolták el a testet, elrejtették a nyilvánosság elől, és részben ezt szolgálták a kozmetikumok vagy az illatszerek is, és csak a 19. században, főleg a 19. század második felében lett igazán szokásos a lakásokon belül is a tisztálkodás kultúrának egy ilyen nagy civilizált eszközrendszere, mint amit ki van állítva.
6: Az azért elég szokatlan, hogy két eltés, néprajszakos hallgató neve is fémjelez egy kiállítást. Márpedig esetünkben ez történt, történik. Ők Pamuk Lili és Csőfalvai Franciska. Velük a helyszínen a Kiscelli Múzeumban beszélgettem a vértesi hagyatékról és a kiállításról.
8: A szakmai gyakorlatunkat töltöttük a múzeumban 2025-ben, amely során Macó Balázs történész vezetett minket, mutatta meg nekünk a hagyatékot, frissen került be a hagyaték a múzeumba.
6: Tehát akkor gyakorlat volt. Gondolom sok kollégájuk került ide-oda a gyakorlatra, és ezért egy évvel később nincs kiállításuk.
9: Hát az a szerencsés helyzetünk volt, hogy az alatt a két hét alatt nekünk volt lehetőségünk belemerülni az anyagba, és most nem akarok így feltétlen kettőnk nevébe, de azt hiszem, hogy szabad azt mondanom, hogy beleszerettünk az anyagba, és nagyon szívesen foglalkoztunk vele, a gyakorlat alatt alapvetően leltároztunk, illetve már akkor volt lehetőségünk egy alkalommal elmenni a hagyatékőrzőjéhez, Demjén Klárához, és interjúzni vele, hogy azokat a pontokat, amiket mondjuk maga a hagyaték vagy a tárgyak képegyüttes nem árul el, azt meg tudjuk támogatni az ő emlékeivel, illetve beszámolásával. És akkor szerintem itt kapcsolódott be nekünk az, hogy a néprajz hogyan jön be ebbe a történetbe, mert ugye alapvetően a néprajznak ugye nagyon fontos aspektusa az, hogy adatközlőkkel dolgozik, és akkor itt már úgy komfortosabban is éreztük magunkat ebben a helyzetben, hogy van kivel beszélgetnünk, és akkor általa még mélyebbre menni a tárgyakban. És tulajdonképpen már akkor felmerült egy kiállításnak a gondolata, egy távoli síkon, viszont decemberben keresett meg minket Balázs, hogy lehetőség nyílik ennek a kiállításnak a megrendezésére, és hogyha van kedvünk, akkor csatlakozzunk be.
6: Emlegetik Balázst, a történészt. Őt sajnos nem tudjuk megszólaltatni, mert most éppen Spanyolországban dolgozik. Nélkül ez nem ment volna, gondolom.
8: Igen, tehát mindenben segített, inspirált.
6: A hagyatékot három csoportra osztom én, a laikus, a tárgyi világ, az dokumentumok és a fotók. Ez a hagyaték így együtt mutat valami nagyon érdekeset. Szét lehet szedni?
9: Igen, szét lehet szedni, csak szerintem nem érdemes, ezért egy nagyon szerencsés helyzet az, hogy ha bár a tárgyak ide kerültek, illetve néhány fotó, néhány írott dokumentum is a Kiscelli Múzeumba került, a fotó hagyatéknak a jelentős része az a fővárosi Szabó Ervin könyvtárban lehet otthonra, viszont a kiállítás során volt lehetőségünk ezt a két anyagot újra találkoztatni, és így nyílt lehetőségünk arra, hogy az általunk elképzelt narratívát ebben a kiállításban fölépítsük.
6: Megfogalmazná, elmondaná ezt a narratívát?
8: Hát, hogy itt a tárgyak nem csupán egy parfüméria történetét mesélik el, hanem egy egész család történetét. Nem csupán tárgyakat mutatunk be, hanem a mögöttük lévő történetek jelennek meg.
6: És ez miért fontos?
8: Hát, hogy ne csupán a tárgyakat ismerjük meg, hanem magukat, az embereket is mögötte. A kiállításban fontos szerepet kapott nem csupán a férfiak, hanem a nők történetei is.
6: Beszéljünk egy kicsit a tárgyakról. Voltak olyan tárgyak, amik nagyon meglepték önöket?
8: Számomra meglepő volt egy bizonyos tárgy, egy kis olajlámpásszerű tárgy, amelyről nem tudtuk először a múzeumi gyakorlat során, amikor először találkoztunk vele, hogy ez mi is lehet, és utána a kutatás során derült rá fény, hogy ez igazából egy szépítő krémet árusítottak benne a parfümériában. Magában a hagyatékban egyébként személyes tárgyak is megtalálhatóak, illetve a parfümériához tartozó tárgyak is. Először ezeket is el kellett különítenünk magában a kiállításban is, illetve a hagyatékban. Tehát, hogy ez a tárgya a parfümériához tartozott, és egy óriás teknős hormonjából vonták ki magát ezt a krémet, ez is izgalmasabbá teszi a történetét ennek.
9: Én még rákapcsolódva a narratíva szára, illetve hogy miért fontos ennek a kiállítása, és akkor aztán megtámogatom két kedvenc tárgyunkkal, az, hogy ez a hagyaték, ez ugye a hagyatékok nem csak úgy fönnmaradnak, hanem ezt emberek gondozzák és viselik ezeknek a tárgyaknak úgymond most macskakörömben a felelősségét, hogy itt van egy olyan szándék, hogy ezek fönnmaradjanak, és mi nagyon örültünk annak, hogy amikor került ez a tárgy együttes ide a múzeumba, akkor volt lehetőségünk, ahogy említettem, magával a hagyaték őrzőivel is beszélgetni. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen kikacsintás mindenki felé, és akinek vannak olyan családi történetei, vagy őriz otthon olyan dolgokat, amikből felfejthető gyakorlatilag Budapest történetének egy apró szelete, kicsi szelete, de pont a sokféle forrás együttese, ezt egészen nagyját tudjuk dúzasztani, hogy mit tudunk ezekből megtudni. És akkor van az a két tárgy, amit én kiemelnék, de csak egyet fogok, és utána visszaadom Franciska, mert az az ő kedvence. Az enyém az Vértesi Sándor márka jelzett kis notesz volt, amit amikor először kézbe fogtunk, akkor így megütött minket az a tény, ahogy így kinyitottuk, hogy ebben voltak apró följegyzések. Ezek már kifakultak, mert szeruzával íródtak, de akkor így tényleg átéreztük azt, hogy ez nem egy csupán egy tárgy, hanem ez valakinek a jegyzetfű szerkezete volt, amivel ő nap mint nap dolgozott, és ez most itt van közel 100 évvel ezután, és nekünk van lehetőségünk egy kicsit bepillantani abba a korba.
8: A másik tárgy az egy bombonos doboz, amiben igazából pecsétviasz darabok találhatóak meg. Amikor megismerkedtünk a tárgyakkal, akkor igazából még nem tudtuk, hogy milyen történet húzódik meg ezek mögött. Az interjúk során kaptunk betekintést igazából Budapest társadalmába is, abba a korba, amiből ezek a tárgyak származnak, és igazából ez a tárgy Demjén Klára otthonában, ebben a formában őrződött meg, tehát egy konyakmeggyes dobozban pecsétviasz darabok. Magát a pecsétviasz darabokat is az üzletben használták, és ez is ezt szimbolizálja, hogy egyfajta háttérmunka is volt, amelyet a parfümérje vezetői irányították az egész folyamatot. Utaztak is különböző helyekre, maguk szerezték be a parfümöket, tartották a kapcsolatot a beszállítóikkal, különböző országokból, Párizsból, Angliából is hoztak parfümöket, maga az utazás a hobbiuk is volt, és egyben munka is.
6: Amikor az ember kicsit közelebb megy, vagy sokkal közelebb éppen a hagyaték gondozása kapcsán, vagy egy kiállítás készítése kapcsán egy családhoz, akkor mit tud meg róla?
9: Szerintem nagyon fontos, hogy ez egy család, mert ezáltal szerintem sokkal könnyebb, pont amit ön mond, közelebb lépni, és az azonosulást előbb segíti szerintem az, hogy nem egy parfümériáról beszélünk, hanem a benne lévő emberek története, az ő családjuk, az, hogy ők kikkel voltak jóba, ez milyen esetleg üzleti előnyökkel járt. Például pont kiderült számunkra, hogy Vértesiék nagyon jóba voltak a Glück Frigyesékkel, akik ugye Budapest vendéglátásának az egyik legmeghatározóbb alakja, maga Frigyes és a családja is nagyon fontos szerepet töltött be. Ennek révén tudott Vértesi Sándor, az első Vértesinek az dédunokája megházasodni a Pannonia szállóban, vagy hogy általuk tudtak Nászútra menni, hogy hogyan fonódtak össze ezek a szálak, illetve ilyenkor egy kicsit az ember azon is gondolkozik, hogy vajon ők miről beszélgettek, vagy hogyan éltek egymás mellett. Tehát, hogy itt családok vannak, emberek vannak, ez a történelmet is úgymond sokkal közelebb tudja hozni hozzánk, és ez is szerintem egy ilyen nagyon néprajzos hozzáállás ezekhez a tárgyakhoz. Mert hogyha ez csak szimplán egy parfümérje lett volna, akkor én mondjuk kevésnek éreztem volna magamat, miként, hogy én se nem tanulok történésznek, se nem vagyok, hogy ezzel úgy tudja foglalkozni, de így, hogy voltak emberek, akiket konkrétan meg tudtunk szólítani a hagyatékőrzőit, vagy pedig úgy tudtunk viszonyulni ezekhez a már elhunyt emberekhez, hogy emberek, és nem csak források. Ez nekem nagyon megkönnyítette azt, hogy bátrabban mertem kérdezni az anyagtól.
6: Szilánkok, ez egyfajta megközelítés. A muzeológiában azért elég ritka, hogy egy-egy hagyaték bemutatása több térben zajlik. Itt ebben a múzeumban, a földszinten, ebben a térben, a következő térben, tehát sok helyen helyeztek el bizonyos tárgyakat, feliratokat. Ettől izgalmasabb, vagy pedig ez egy ilyen helyzet volt, hogy nem volt három olyan szoba egymás mellett, ahol el tudták volna helyezni ezeket a tárgyakat, tablókat, számítógépet.
8: A kiállítás megtervezésénél még nem volt egyfajta koncepciója annak, hogy hol is tudnánk elhelyezni ezeket, még csak a tárgyakkal foglalkoztunk, illetve hogy mit szeretnénk igazából elmondani magával a hagyatékkal. Csak később merült fel annak az ötlete, hogy szerte a múzeum tereiben helyezzük el a tárgyakat. Folyamatosan alakult ezáltal is a kiállítás története. Magához, az állandó kiállításhoz is kellett igazítanunk a tárgyakat, és ezáltal is egyfajta töredezettség jelent meg a kiállításban, igazából a család történetében is megfigyelhető egyfajta törés. Lili ötlete volt a cím, az illatszilánkok. Igazából a parfümös üveg széttörése szimbolizálhatja egy család történetének a megszakadását. A család történetében egy töréspontot is szimbolizál, az illat pedig a parfümériára is utalhat.
9: Tehát amikor kiderült, hogy az állandó kiállításokba, mert végül az állandó kiállításban indultunk, de aztán elkezdtünk egy kicsit így szétfolyni a múzeum terébe és egyre több részét bevonni, akkor igazából mi ezt egy nagyon szerencsés helyzetnek ítéltük meg, mert nem egy ilyen légüres térbe vagy üres falak között került kiállításra a hagyaték, hanem egy várostörténeti kiállításba beleépülve, tehát hogy megadatott az a lehetőség, hogy ugyanúgy, ahogyan régen volt, ez az hagyaték, ez a város történetébe ágyazódott ezáltal bele. A másik, ami nagyon fontos kiemelni, hogy meséltük, hogy így 25 végén, 25 nyarán volt nekünk lehetőségünk elkezdeni foglalkozni az anyaggal. Azóta nem telt el sok idő, tehát most 26 májusában állunk itt. Az anyag jelentős része még földolgozatlan. Ezzel a szilánkossággal azt is szerettük volna mondani tulajdonképpen, hogy itt még nagyon-nagyon sok dolog van, amit érdemes kutatni.
6: Hogyha valaki a vértesi családra lenne kíváncsi, mondjuk a szilánkok megtekintése után, akkor mit találna? Hol találna még pluszt?
9: Mi korábbi anyagokkal nem foglalkoztunk ebben a kiállításban, viszont mi magunk is nagyon szívesen foglalkozzánk ezzel tovább, és helyeznénk el ezt egy nagyobb történeti ívben. Azt gondolom, hogy ez nem csupán az, hogy szilánkok vannak, hanem ez a szilánkossága teszi össze ezt az anyagot kiállítássá, mert hogy nem csak a parfümériáról, nem csak a családról, családtörténetről beszélünk, hanem beszélünk ezáltal arról is, hogy mi történik egy hagyatékkal, ami bekerül a múzeumban, vagy hogy hogyan zajlik egyáltalán mondjuk egy ilyen kutatási folyamat, hogy meddig lehet akár tényleg egy ilyen fél éves időtáv alatt eljutni, mennyit lehet előkaparni a múltból.
8: Kiegészítésként szerintem minden egyes interjú során igazából újabb és újabb információk és tárgyak is kerültek be a gyűjteménybe, illetve újabb információkat kaptunk, és magával a hagyatékkal is még rengeteg munka van, és még akár interjúkat is lehet készíteni magukkal a hagyaték őrzőivel, illetve a leszármazottakkal.
6: Antropológus, történész, fotótörténész, néprajzos, ki legyen az, aki ezzel a családdal foglalkozik, foglalkozzon?
9: Hát én egy történeti szállal kezdeném, szerintem az elengedhetetlen ehhez, és akkor utána nagyon fontos az, hogy egy antropológus, néprajzos, aki kérdésekkel a leszármazottakhoz, a hagyatékőrzőihez tud fordulni, és akkor én azt gondolom, hogy itt minden társadalomtudomány vagy bölcsésztudománynak van helye ebben a történetben, és pont a különböző metodikákkal, amikkel dolgoznak, azzal lehet majd valójában ezt a teljes képet fölépíteni erről, és utána ezt belecsatornázni a nagyobb történeti folyamatokba, amikkel még mindig ugye dolgozik a történettudomány is.
6: Nem sokára folytatjuk a hagyaték elemzését, de most ismét egy történész hallanak. Sályi András egy 1996-os, a Mindennapok történelme sorozat Régmúlt korok fürdőszobái, avagy Tisztálkodás az elmúlt évszázadokban című adásban Kósa Lászlóval beszélgetett egyebek mellett arról, hogy mi történhetett a változó tisztálkodási szokásokkal.
10: Talán akkor a középkorban valóban visszaesett a tisztálkodási kultúra, de a középkor vége felé igenis voltak komoly nagy nyilvános fürdők, és egyáltalán nem nevezhető prüdnek a középkor végi Nyugat-Európa, Dél-Európa, főleg Nyugat-Európa fürdési tisztálkodási szokásköre. Nem is szólva arról, hogy Észak-Európa és Kelet-Európa pedig egészen más kultúrát ápolt, hiszen ott töretlenül megmaradt az a máig ismert nagy fürdőkultúra, ami a szaunában vagy az orosz bányában, amelyek nem köthetők rétegekhez, társadalmi rétegekhez, mind a mai napig létezik, és nagyon népszerű. Az újkor legelején, kora újkorban egy nagy változás történt, egy prüdéria hullám következett be, ami nagyon összetett, de maradva a fürdésnél, el kell mondani azt, hogy a vagy amerikai, vagy nem amerikai eredetű francia betegségnek nevezett vérbajnak az elterjedése egészen megváltoztatta az embereknek a fürdési, tisztálkodási szokásait, és természetesen a nemi életének a szokásait is. Félni kezdtek, és nagyon sokan azt gondolták, hogy ezek a nagy nyilvános fürdők ragasztják ezt az ismeretlen eredetű és akkoriban rendkívüli veszedelmes betegséget, és fokozatosan bekövetkezett egy tisztálkodási és fürdés ellenes korszak, amely azonban elsősorban Dél-Európára és mondjuk úgy Nyugat-Európára volt érvényes. Klasszikus földje a illatszereknek ez a terület, és ez nem véletlen, mert ahogyan elhagyták a napi tisztálkodási szokásokat, és szinte csak jelképesen mosták meg a kezüket is evés előtt vagy után, úgy törtek előre és finomodtak egyre inkább a különböző illatszerek. Tehát ugye a 18. század francia dámája egy képen ma nagyon dekoratívan fest, de nem biztos, hogy a mai ember a közelébe ment volna, mert hát vagy el tudta azt az illatot tüntetni az illatszerekkel, más illatszerekkel, vagy nem.
11: Az ember úgy gondolja, hogy nagy különbségek vannak a paloták és a közember házai között, és nyilván ez a szokásokra is igaz. Olyan luxus, ami az ókorban előfordult, hogy vízvezeték, fürdőkád és egyebek, mondjuk a 18. században is volt?
10: Itt megint régiókra kell gondolni, és emlékeztetek ismét az északi és keleti régióra, és a délinek a különbségére, és arra, hogy Magyarország ennek a többféle fürdőkultúrának a kora újkorban, a 16.-17. században a találkozási pontjánál feküdt, tehát nálunk a középkori és újkori fürdőkultúrának és mosakodási szokásoknak minden várfajával találkozunk, tehát volt száraz gőzfürdő, volt nedves gőzfürdő, volt szabadtéri fürdő, fürdött folyóban, volt itt-ott kád is, és a gyógyfürdői fürdőzést is űzték még a 17.-18. században is, holott egyébként tudjuk, hogy már a cseh fürdőkön a 18. században nem létezett, például Kázbádban sem létezett a gyógyfürdőzés sem, csak ivókúrát vettek, annyira féltek a közös fürdőzésnek a szokásától, ugye a 16. századi prüdíria hullám ennyire vitte, nem hogy még levetköztek volna, vagy megmerítkeztek volna a szabad téren, vagy valami kádvízben.
6: Kis Borbála a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjteményének vezetője. A vértesi hagyaték ennek a gyűjteménynek egy töredéke. Mi a Budapest gyűjtemény?
12: A Budapest gyűjtemény a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, mondhatnám azt is, az egyik osztálya, de tulajdonképpen ez egy külön gyűjtemény. És nagyon egyszerűen megfogalmazva, minden olyan dolgot gyűjt a főváros történetéről, olyan jellegű dokumentumot, aminek egy könyvtárba helye lehet. Hát azt is szoktam mondani, kis túlzással, hogy idősebbek vagyunk, mint a könyvtár, mert a könyvtár ugye 120 éves múlt tavaly, a Budapest gyűjtemény anyagát pedig már korábban elkezdte gyűjteni a fővárost.
6: A vértesi család hagyatéka hogy került ide?
12: Szerencsénk volt. Én azt gondolom, hogy nagyon jó helyre került, nagyon méltó helyre, mert tényleg egy több százezer darabból álló fotótárunk van a fővárosról. A szerencse is nagyon nagy szerepet játszott, a gyűjtemény előző vezetőjének személyes kapcsolatai alapján ajánlották őt, és került kapcsolatba ezzel a bizonyos Demjén Klára nevű hölgyel, aki a vértesi család mai leszármazottja, ő és a testvérei őrizték meg ezt a hagyaték részt is, ami nálunk van, és a többi részét is, ami máshova került.
6: A hagyatéknak papír alapú dokumentumai is kerültek ide.
12: Igen, hát az előző gondolatomat folytatva, ez a bizonyos személyes kapcsolat aztán a mi fotótárunk vezetőjével, Nagy Zitával és az örökös között alakult ki, ahogy ő a fotók azonosításához kért segítséget, beszélgettek, összeismerkedtek, szépen sorba derült ki, hogy bizony mást is megőrzött a család, nem csak a fotókat, és az üzlethez, illetve a fotózáshoz kapcsolódó papír alapú dokumentumait, mondjuk ilyen szakszerűen, is adott nekünk Klára, ugye a 19. század végéről és a 20. század elejéről beszélünk, korabeli kozmetikai reklámokat, cédulákat, mi ezeket könyvtárosként kisnyomtatványoknak nevezzük, de az a vértesi családból a vértesi Oszkár, aki a fotók nagy részét készítette, az ő jegyzetfüzeteit, vagy azt a díszes dokumentumot, amiben császári és királyi udvari szállító címet kapott a vértesi drogéria, ilyesmiket nekünk is adott. Aztán későbbiekben a tárgyi emlékek is előkerültek, és egyre több mindent adott így nekünk is, és a múzeumnak is.
6: Beszéljünk egy picit a vértesi családról, illetve a korról.
12: Igazából három generációt emlegetünk. 1864-ben nyílt az a drogéria a Kristóf téren, amit Vértesi Sándor nyitott, és egy nagyon sikeres belvárosi üzlet története kezdődik meg ezzel. Az ő üzlete, vagy hát az ő általa vezetett üzlet teremtette meg azt az anyagi alapot, illetve azt a társadalmi megbecsültséget, amit aztán a későbbiekben az ő fia, vértesi Oszkár, nálunk ő reprezentál leginkább. Az a második generáció, ő neki volt a hobbija a fotózás, és az ő fia, a harmadik generáció, vértesi Árpád, akinek szintén kerültek fotói a gyűjteményünkbe.
6: Mennyire volt jellemző, hogy bizonyos családoknál a fotózás hobbi lett? Akkoriban a fotózás az nem volt annyira elterjedt.
12: Igen, a drogéria teremtette meg ehhez tulajdonképpen az anyagi hátteret. Oszkárnak a története, az körülbelül a századfordulón vagyunk, tehát ő 65-ben született, ha jól emlékszem, és hát ugye 1900-es évek elején lett olyan felnőtt, aki az üzletet is átvett, és a hobbiának is tudott élni, de hát igen, ahogy mondja, ez komoly anyagi hátteret igényelt, tehát nagyon komoly és első osztályú felszereléssel dolgozott, amit hát a képeket, ha valaki megnéz, látja, Európa szerte vitt magát. Toszkával. Toszkáról mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy a hobbija volt, de profi szinten művelte. Szóval látszik a képeken az a gondosság, az a szaktudás, a beállítások, a technika. Tehát amikor most 2024 végén a digitalizálásra kerültek ezek az üvegnegatívok, akkor a szakember, aki ezt végezte, nagy felbontásba sikerült a digitalizálást megcsinálni. Nagyon jó minőségű felvételekkel dolgozhatott. Látszik is a képeken egyébként, hogy egészen apró részleteket meg lehet nézni rajtuk.
6: Máshogy erre említi, hogy ha meg lehet nézni. És hát meg lehet nézni.
12: Hát ez a kérdés, ez két irányt nyit meg. Egyrészt ebben az esetben, miután az örökös igazából egy jelképes összegért adta el nekünk ezt a fotóhagyatékot, cserébe mi azt vállaltuk, hogy minél előbb feldolgozzuk és közzétesszük. Nagyon nagy örömünkre pont utána jött egy olyan pályázat, ahol nyertünk erre pénzt, megtaláltuk azokat a szakembereket, részben itt magunknál a kollégáimat, részben pedig külső profit, aki ebben tudott segíteni, és ez egy ilyen team munka eredményeképpen lett ilyen hamar kész. Alig egy éven belül már mind a 600, hát itt ugye 670 fotóról beszélünk, tehát nem kevés, mindegyik digitalizálva, feltárva, tárcavazva elérhető a képadatbázisunkba, illetve készítettünk róla ugye egy tematikus honlapot, ami szintén megtalálható, ahol egy ilyen művelődés történeti leírásokkal van az egész vegyítve. De hogy a kérdésének a másik felére térjek, a Budapest Gyűjtemény fotótárának közel 25-30 ezres része a szerzőjogilag elrendezett, vagy hogy mondjam, letisztázott képek elérhetők ebben a bizonyos adatbázisban. Az interneten bárki megtalálja, Budapest Képarchívum néven. És azon túl, hogy a képek ott vannak, és nem üzlet célra szabadon felhasználhatók. Nekünk könyvtárosként nagyon fontos az, hogy egy nagyon szakszerű és részletes feltárás is van mellettük.
6: Kedves hallgatóink, a regényes történelem mai adásában bepillantást nyerhettünk a Budapesten a Kisszellő Múzeumban található Illatszilánkok című, a vértesi hagyatékról szóló tárgy és dokumentum együttes hátteréről. A műsor készítésének valamennyi közreműködője nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Pálffy Balázs. Ha kedvük és idejük is engedi, rádiózzanak velünk tovább, a híreket követően a Rádió Színház jelentkezik.
13: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
14: 21 óra, jó estét kívánok! Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Az olajipari cég vezérigazgatója Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, ha Ukrajna területéről származnak. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, a kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, a közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Újabb magyar településen, Őriszentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsőde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök tegnapi bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarországra. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A települési toplistás Siófok vezeti, még a családos utazók körében Nyíregyháza bizonyult a legnépszerűbbnek. A foglalások csaknem fele két éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Védjegyes palackba kerülnek a tokai bor különlegességek júliustól. A hegyközségi tanács szerint ezzel tovább erősödik a tokai eredetvédelem. A jövőben csak ellenőrzött eredetű szőlőből készült, a tokai termék leírásnak megfelelő, hibátlan minőségű tokai bor különlegesség kerülhet a forgalomba. A tokai borvidék a világ egyik legismertebb és legrégebbi történelmi borvidéke, amelynek hírnevét évszázadok óta a minőség és az egyedi eredet védelme határozza meg. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, esőre nem kell számítani. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható. A híreket Naményi Krisztina szerkesztette, Ciprusz Évát hallották, a késő esti krónikával majd 22 órakor várom önöket a viszonthallásra.
13: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
15: Legalább másfél méter víz tűnt el a horgásztavakból a délhevesi térségben.
16: Már most tavasszal, március-április hónapban a nyári víz szinten voltak, tehát azt lehet mondani, hogy kiszáradás előtt. Tehát nagyon kritikus az állapot. Most innentől lehet gondolni, ha ezek, amik a víz utánpótlást szállítanák itt délhevesi területekre, ezek most már kiszáradás előtt vannak, akkor mi lesz itt a később ilyen a nyár folyamán?
15: Bakos Csaba vagyok, várom önöket.
13: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
17: A Rádió Kabaré sztárvendége ezen a héten Füzi Gábor.
18: Ugorjunk a búsuló juhász bárba a 70-es évekbe.
19: Az összes éjszakázó alvilági szemét, mindenkit ismertem. Megkérdezték tőlem, hogy hogy nem lett semmi bajod neked. Mondtam, hogy kötöttem velük egy szerződést, ők nem zongorálnak, én meg nem megyek betörni.
17: A házigazda Orosz György. Humor nélkül lehet, de érdemes.
13: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 19. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatékiper egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Esther és pártfogoltja Idő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét Richardot. Esther ennek köszönhetően ismeri meg rég elveszett édesanyját, Lady Dedlock, a magányos nemesasszony személyében. Ezt a titkot a miléti ügyvédje, Mr. Tulkinghorn megpróbálja felhasználni Lady Dedlock ellen. Ezért a nő nem engedheti, hogy az ügyvéd élve jusson haza. Mr. Bucket, a nyomozó, gyorsan felgöngyölíti az ügyet. Rájön az Esther és a miléti közötti kapcsolatra, ezért igyekszik mindent megtudni a lányról.
1: Mr. Bucket elsősorban Joe-ról kérdezgetett engem. Elmondtam neki, hogyan találtunk rá Jenny házában, ahonnan aztán puszta házára került.
2: Akkor hát induljunk már is azokhoz a téglaégetőkhöz, Summerson kisasszony. Ott magára szeretném bízni a kérdezősködést, ha vállalja. Minél természetesebb hangot ütünk meg, annál jobb. És a legtermészetesebb hang a maga hangja.
1: Ahogy megérkeztünk a kunyhóhoz, mivel az ajtaja félig nyitva volt, benyitottam. Csak hárman voltak odament. Reggelinél ültek, a kisgyerek a sarokban aludt az ágyon. Jenny, a halott csecsemő anyja nem volt közöttük. Csak Liszt, a másik nőt ismertem fel. Liz, egész éjszaka utaztam hóban, fagyban, mert egy hölgy után szeretnék tudakozódni.
2: Aki itt járt, tudja. Arról a hölgyről beszél a kisasszony. Aki tegnap este itt járt.
3: És ki mondta ezt magának, hogy egyáltalán járt itt valaki?
2: Egy Mike Jackson nevű ember, aki kék bársony munkás ruhát viselt, dupla soros gyöngyház gombokkal.
3: Az is inkább törődhetne a maga dolgával, ez a tudom is én kicsoda.
1: Nagyon szeretnék beszélni Jennyvel, mert biztosan tudom, hogy elmondana nekem mindent, amit csak tud arról a hölgyről, akit okvetlenül utol kell érnem, aki miatt nagyon-nagyon nyugtalan vagyok. El sem tudják képzelni mennyire. Sokára jön meg Jenny? Hová ment?
3: Nem nagyon szeretem, ha úri népek járnak a nyakamra a saját házamba. Lenne nagy haddelhat, ha én menegetnék hozzájuk vendégségbe. Nem a kisasszony ellen van panaszom, mint inkább mások ellen. És hajlandó vagyok felelni a kérdésére udvariasságból. Ám bár ki kell jelentenem, hogy sem zaklatni, sem foggatni nem hagyom magam. Hogy sokára jön-e meg, Jenny? Sokára. Hogy hová ment? Londonba ment.
1: Tegnap este ment el?
3: Igen.
1: De itthon volt még, amikor az a hölgy jött? És mit mondott neki az a hölgy? És hová ment az a hölgy? Kérem szépen, könyörgök, legyenek szívesek, mondják meg nekem, mert nagy bajban vagyok, és

0: Aztán elment. Lehetett 11:12 után 5 perccel, de lehetett 11:01 után is 5 perccel. Tudom is én, nincs nekünk zsebóránk, hogy tudjuk az időt. Hogy hová ment? Nem tudom. Ő ment jobbra, Jenny meg balra. Az egyikük ment egyenesen Londonba, a másik az ellenkező irányba. Ennyi volt az egész.
1: És nem sírt az a hölgy?
0: Ördögöt sírt. Pocsék állapotban volt a cipője is. Pocsék állapotban volt a ruhája is, de nem sírt. Én legalábbis nem láttam.
1: És amikor elindult innét?
0: Amikor elindult innét, egyenesen nekivágott az északi országútnak. Kérdezze meg az embereket az országútnál, ha nem hisz nekem. Akkor megtudhatja, hogy így volt-e. Ennyi volt az egész.
1: Nagyon köszönjük a segítséget. A viszontlátásra.
2: Viszlát.
0: Viszlát.
2: Na hát, Summerson kisasszony, náluk van Lady Dedlock órája. Ez az egy biztos.
1: Látta?
2: Annyi, mintha láttam volna. Máskülönben miért beszélt volna 11:12 múlt 5 perc erről, meg 11 múlt 5 perc erről, meg hogy neki nincs zsebórája, és nem tudhatja az időt. 5 perccel. Nem szokták ők ilyen finoman felaprózni az időt. Legfeljebb fél órákban számolnak. No, tetszik látni, vagy odaadta ő lédisége az óráját, vagy elvették tőle. Azt hiszem inkább, hogy odaadta. De vajon miért adta oda? Vajon mit kapott érte? Lehetséges, hogy ő lédisége felküldte őt Londonba, hogy egy üzenetet vigyen magának, és lehetséges, hogy az ura azért kapta az órát, hogy elengedje őt. Nem elég tiszta így ez a megoldás, de ez is elképzelhető.
1: El vagyok keseredve. Reméltem, hogy kapunk olyan információt itt, amivel megtalálhatjuk Lady Dedlockot.
2: Hát, Summerson kisasszony, ne érezze ezt csalódásnak. Ismer engem, ugye? Bucket felügyelő a nevem, és megbízhat bennem. Visszamegyünk, Summerson kisasszony. Egyenesen vissza, mint a nyíl. Ismer engem, ugye? Ne féljen semmitől. A másikat fogom követni.
1: A másikat? Kicsodát?
2: Ezt a Jennyt, aki nem volt jelen. Őt fogom követni.
1: Csak nem hagyja cserben azt, akit keresünk.
2: Nem hagyom cserben, drágám. De a másikat fogom követni. Mozogjatok már ezekkel a lovakkal, menjen előre egy ember lóháton az előző állomásra, és küldessen onnét is valakit a következő állomásra, hogy mindenütt várjanak bennünket 4 pihent lóval végig Londonig, mindenütt. Ne féljen semmit, kisasszonykám.

0: Befordultunk a lénre, és ahogy tocsogtunk a latyakos utcán, a toronyórák a 5:30-at kezdték ütni. Némán és sietősen szedtük a lábunkat, ahogy csak tudtuk a csúszós sárban, amikor egy szembejövő köpenyes férfi megállt előttünk, és lelépett a keskeny járdáról, hogy helyet adjon nekem. Ugyanebben a pillanatban egy meglepett felkiáltást hallottam, és valaki az én nevemet mondta, mégpedig Mr. Woodcourt. Rögtön megismertem a hangját. Nem tévesztettem volna össze senkiével.
1: Édes jó Summerson kisasszony, hát maga kint jár az utcán ilyen hajnalban és ilyen szörnyű időben.
0: Drága Mr. Woodcourt!
2: Hát, tetszik tudni, Mr. Woodcourt, mi most éppen a következő utcába megyünk. Bucket felügyelő vagyok.
1: Elkísérhetem magukat?
2: Hogyne, természetesen.
1: Éppen Richardtól jövök. Nála ültem este 10 óra óta.
0: Ja Istenem, hát beteg?
1: Nem, nem beteg igazán, csak nincs egészen jól. Rossz kedvű és bágyat volt. Tudja, hogy mennyire gyötri magát néha. És Aide értem küldetett, természetesen. És amikor hazaértem, ott találtam az üzenetét, és egyenesen átmentem hozzájuk. No hát, Richard aztán hamarosan annyira jobban lett, hogy náluk maradtam, amíg néhány órára jó ízűen el nem aludt.
2: Mr. Woodcourt, nekünk most dolgunk van itt egy papírkereskedőnél, bizonyos Mr. Snagsby-nél. Ön ismeri esetleg?
1: Igen, ismerem, felületesen. Egyszer már jártam itt nála. Jöjjenek, itt van rögtön a háza.
0: Valaki jajgat odabent, jól hallom?
2: Ne tessék megijedni, kisasszony. Csak Snagsby-ék cselédje. Ugyanis a lány epilepsziás és csúnya rohamai voltak az éjszaka. Nagyon hátráltató körülmény.

0: a számomra, mert meg akarok tudni tőle bizonyos dolgokat, úgyhogy okvetlenül magához kell téríteni.
1: A házból sírás, nyöszörgés hallatszott, halkan messziről. Mr. Bucket a lámpás kis fénykörével világítva magának az utat odament a kapuhoz és bekopogtatott. Másodszori zörgetésére ajtót nyitottak neki, bement, mi pedig kint maradtunk az utcán. De a kis fénykör hamarosan újra megjelent, és vele együtt Mr. Bucket is. Komoly arccal lépett oda hozzánk.
0: Jöjjön be, Summerson kisasszony, és üljön le a tűz mellé. Mr. Woodcourt, úgy hallom, hogy ön orvos. Legyen szíves, és nézze meg ezt a lányt, hogy mit lehetne vele csinálni, hogyan lehetne magához téríteni. Van nála egy levél, ami okvetlenül kell nekem. A ládájában nincs, úgyhogy szerintem nála kell lennie valahol, de olyan görcsökben fekszik, hogy hozzá sem lehet nyúlni.
2: Lefelé tessék, Mr. Bucket, erre. Elnézését kérem a kisasszonynak a konyha miatt. Nappalinak szoktuk használni hétköznap. Onnét nyílik Gusti szobája, ahol a szegény lélek fekszik. Nagyon oda van. Ez meg itt a konyha. Bemutatom önöknek a feleségemet.
3: Tiszteletem!
4: Jó napot!
0: Üdvözlöm, asszonyom!
2: Édesem, függesszük fel az ellenségeskedést csak egy percre legalább, ezen hosszú-hosszú éjszakán, amíg itt van Bucket felügyelő úr, Mr. Woodcourt és a kisasszony.
0: Hát kérem, Mr. Snagsby, az lesz a legokosabb, ha Mr. Woodcourttal együtt bemegy szépen Gustihoz, és tartja a gyertyát, vagy tartja a lányt, vagy segítkezik valamiben, amire kérik. Jól tudom, hogy milyen szolgálatkész, milyen emberséges, milyen melegen érző szívű a fele barátai iránt. És ha megtalálja nála azt a levelet, legyen olyan jó azonnal ideadni nekem.
2: Erre tessék, Mr. Woodcourt.
0: Ne érezze magát feszélyezve, kisasszony, egy csöppet sem, hogy Mrs. Snagsby ilyen barátságtalanul fogadja, mert ő egy nagy tévedésben van. Csupán ez az oka, és mindjárt ő maga is rá fog jönni erre, és nagyon szégyelni fogja magát, mert máskülönben helyes gondolkozású hölgy. Hát, legelőször is azt akarom mondani, hogy az egészet maga csinálta.
3: Hogy érti ezt, Mr. Bucket?
0: Menjen el, asszonyom, a színházba, és nézze meg az Otellót. Magának való színdarab.
3: Miért?
0: Miért? Mert maga is oda fog jutni, ha nem vigyáz magára. A kutyafáját neki, hiszen most is mi alatt itt beszélek, nagyon jól tudom, hogy mi jár az eszében. Még ebből a kisasszonnyal kapcsolatban is ittni. És mi történt az este? Az este megjelent itt valaki nyomorult állapotban, és maga meglátta őt, asszonyom, hogy a cselédjükkel beszélget, és odaad a lánynak egy írást, amiért nem sajnálnék 100 fontot. Mit csinál ön erre? Elbújik, meglesi őket, aztán ráront a lányra, holott nagyon jól tudja, milyen betegségben szenved, és milyen kicsiség is képes kiváltani szegényből a rohamait. Ráront, olyan váratlanul és olyan dühösen, hogy aztán a lány persze oda van, és nem lehet magához téríteni.
1: Nem tréfált, komolyan beszélt. A szoba egyszerre forogni kezdett velem, de mindjárt meg is állt. Mr. Woodcourt lépett be, kezébe nyomott Mr. Bucketnek egy papírlapot, és megint kiment.
0: Nos, Mrs. Snagsby, az egyetlen dolog, amivel jóvá teheti még, ha most magunkra hagy bennünket, hogy négy szem közt beszélhessek a kisasszonnyal. Elég erősnek érzi magát, drágám. Bízik magában?
1: Tökéletesen.
0: Kinek az írása ez?
1: Anyám írása volt. Ceruzával írták, egy gyűrött, szakadozott, átázott papírdarabra, és nekem volt címezve gyámapám házához.
0: Ha elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy felolvassa, akkor olvassa, kérem. De ügyeljen benne minden szóra.
1: Két okból jöttem el ide a kunyhóba. Először is azért, hogy még egyszer láthassam az egyetlenemet, ha lehetséges. Csak hogy láthassam, nem azért, hogy beszéljek vele. A másik célom az volt, hogy kijátszhassam az üldözést, és eltűnhessek. Ne kárhoztasd ezt az asszonyt. Csak azért segített nekem, mert a lelkére beszéltem, hogy ez az én egyetlenemnek az érdekében történik. Emlékszel, neki meghalt a kisgyereke. A férfiak beleegyezését megfizettem, de az asszony önként volt a segítségemre.
0: Jött jöttem el ide. Ezt akkor írta, amikor ott megpihent. Ez igazolja az én feltevésemet. Igazam volt.
1: Nagy távolságokat bejártam már. Sok órája kóborlok, és tudom, hogy nem sokára meg kell halnom. Nincs semmi más célom, mint meghalni. Amikor elindultam, rosszabb szándékom volt, de megmenekedtem tőle, hogy még ezzel a bűnnel is tetézzem a többi vétkemet. A fagy, a víz és a kimerültség elég lesz ahhoz, hogy holtan találjanak majd rám, de nem ezek miatt halok meg, ám bár ezektől szenvedek. Így kellett történnie, hogy egyszerre omoljon össze minden körülöttem és bennem, és hogy a rettegés és a lelki furdalás öljön meg.
0: Bátorság, bátorság! Már csak néhány szó van hátra.
1: Mindent elkövettem, hogy ne találjanak rám. Hamar elfelejtenek majd, és így nem kell majd ő neki annyira szégyenkeznie miattam. Nincs nálam semmi, amiről felismerhetnének. Ettől az írástól is megválok most. Sokat gondoltam arra a helyre, ahol nyugszom majd, ha el tudok jutni odáig. Isten veled. Bocsáss meg.
0: Ne csüggedjen el. Ne tartson komisznak, hogyha arra kérem, húzza fel a cipőjét, mihelyt úgy érzi, hogy képes rá, és legyen útra készen.
1: Megtettem, amire kért. Mindnyájan el voltak foglalva a szegény lányjal. Hallottam Mr. Woodcourt hangját, aki a többieket irányítgatta és beszélt a lányhoz. Végre bejött hozzám Mr. Buckettel együtt, és arra kért, próbáljak én beszélni vele. A szegény lánya földön ült, ahová lefektették. Szegénykém, kegyetlenségnek látszik, hogy most így nyaggatjuk, de annyi minden függ attól a levéltől, higgye el, hogy egy óra alatt sem tudnám elmondani magának.
4: Én nem akartam rosszat. Nem akartam semmi rosszat.
1: Tudjuk mi azt jól mindnyájan, de mondja el, könyörgök, hogy miként jutott hozzá.
4: Elmondom, drága kisasszony. Elmondom úgy, ahogy történt. Elmondom a szintiszta igazságot, kérem.
1: Hát, hogyan történt?
4: Elküldtek valamiért az este, tetszik tudni, drága kisasszony. Már egészen sötét volt, későre járt. És amikor visszaérkeztem, egy sáros, csuromvizes szegény asszony állt itt a ház előtt. És nézegette a kaput. Mikor látta, hogy be akarok jönni, utánam szólt. Visszahívott, és megkérdezte, hogy itt lakom-e. Mondtam, hogy itt. Erre aztán azt mondta, hogy nem nagyon ismerős errefelé, és eltévedt. Keres valamilyen helyet, de nem tud oda találni.
1: Szóval nem tudott oda találni?
4: Nem tudott. És olyan gyenge, olyan törődött, nyomorúságos volt. Azt kérdezte tőlem, tudom-e, hogy merre van a temető? Melyik temető? Kérdeztem. A szegények temetője, mondta. Az a szegény temető, amely nincs messze innét, és vasrácsos kapuja van.
1: Folytasd, kérlek!
4: Ha Istenem, mit csináljak? Azt a temetőt kérdezte, ahová azt az embert eltemették, aki altatószereket vett be. Akiről mesélt nekünk Mr. Snagsby, mikor hazajött. Szóval azt kérdezte tőlem, el tudnám-e magyarázni neki az utat oda. Mondtam, hogy el, és el is magyaráztam. És ő csak nézett rám olyan szemmel, mint a vak lenne, és folyton tántorgott hátrafelé. Aztán előszedte ezt a levelet. Megmutatta, hogy átvenném-e tőle, és elküldetném-e úgy, hogy a küldöncöt majd ott kifizetik a háznál. Jól van, mondtam, megteszem, ha nincs benne semmi rossz, és ő azt felelte, hogy nincs. Nincs benne semmi rossz. Elvettem tőle, és elbúcsúzott. Azt mondta, Isten áldjon, és elment.
1: Elment? És?
4: Igen, arra felé ment, amerre megmutattam neki az utat.
1: Mr. Woodcourt finoman átvette tőlem a lányt. Mr. Bucket rámadta a köpönyeget, és már kint is voltunk az utcán. Mr. Woodcourt habozni látszott. Ne hagyjon itt most!
0: Jobb lesz, ha velünk jön, Mr. Woodcourt. Szükség lehet magára, ne lopjuk az időt.
1: A temető kapuja zárva volt. A lépcsőjén pedig a mindenfelől szivárgó, csepergő nedvesség undok tócsáiban egy asszonyi alak feküdt. Jenny, a halott csecsemő anyja. Előre rohantam, de megállítottak. Mr. Woodcourt arra kért végtelenül komoly hangon, sőt könnyes szemmel, hogy mielőtt oda mennék a földön fekvő alakhoz, hallgassam meg egy percre, amit Mr. Bucket mondani akar.
0: Samuelson kisasszony, gondoljon csak arra, hogy ruhát cseréltek a kunyhóban.
1: Ruhát cseréltek a kunyhóban.
0: És az egyikük visszajött Londonba, a másik pedig továbbment. És aki továbbment, az is csak egy darabig ment, a megbeszélésük szerint. Hogy félrevezesse a nyomozást. Aztán keresztül vágott a földeken, és visszament haza.
1: Ezt is el tudtam ismételni magamban, de halvány fogalmam sem volt arról, hogy mit jelenthetnek. Ott feküdt előttem a lépcsőn a halott kisgyerek anyja. Láttam Mr. Woodcourt arcán az ünnepélyes és részvevő kifejezést, de nem fogtam fel, hogy mit jelent. Láttam, hogy megérinti a másik férfi vállát és visszatartja őt. Láttam, hogy fedetlen fővel áll a csípős hidegben, levette a kalapját valami előtt.
5: Ő menjen oda?
0: Jobb, ha ő megy. Hadd érintse legelőször az ő keze. Neki több joga van hozzá, mint nekünk.
1: Oda léptem a kapuhoz és lehajoltam. Megemeltem a fekvő, súlyos fejét. Felén fordítottam, és kisimítottam az arcából a haját. Anyám volt az, kihűlve, holtan.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 19. részt hallották. Esther, Major Melinda, Bucket nyomozó, Khalid Arthur, Liz, L.T. Flóra, Gusti, Fabinyi Luisa, valamint Oldor Kristóf, Kocsis Gergely és Szalai Kriszta. Fordította Ottlin Géza. Dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 20. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét Richardot. Eszter ennek köszönhetően ismeri meg rég elveszett édesanyját, Lady Dedlockot. Az asszony egy gyilkosságot szervez ügyvédje ellen, hogy a titok titok maradhasson. Mr. Bucket, a nyomozó, mégis felgöngyölíti az ügyet. Rájön az Eszter és a Milady közti kapcsolatra, ezért Eszterrel együtt nyomoznak az eltűnt asszony után. Amikor végül megtalálják, Eszternek rémes látvány tárul a szeme elé. Lady Dedlock már nincs életben.
1: Annyi vigasztalásban volt részem, olyan jók voltak hozzám mindnyájan, akik körülvettek, hogy nehéz meghatottság nélkül visszagondolni rá. Beteg lettem, de nem tartott sokáig. A betegségem idején még mindig Londonban voltunk, a lakásunkban, és gyámapám meghívására Mrs. Woodcourt is odaköltözött hozzánk. Amikor gyámapám úgy gondolta, hogy már eléggé megerősödtem és rendbe jöttem ahhoz, hogy a régi szokásunk szerint elbeszélgethessünk, fogtam a kézimunkámat és letelepettem mellé a helyemre.
2: Isten hozott, Eszter, hát újra itt vagy. El akarom mondani neked, hogy mi a tervem. Úgy gondolom, hogy itt maradunk még egy fél évig, vagy talán még tovább is. Majd meglátjuk. Szóval, letelepszünk itt egy kis időre.
1: És mi lesz a pusztaházzal?
2: A pusztaház nagyon messze van Édőtől, drágám. Édőnek pedig nagy szüksége van rád.
1: Igazán magára val gyámapám, hogy ilyesmire is gondol, és ilyen boldog meglepetés szerez mindkettőnknek.
2: Nem vagyok én olyan önzetlen szívecském, mint amilyennek szeretnél látni. Amellett szeretnék minél többet és minél gyakrabban hallani Édőről, ha már így eltávolodtunk egymástól szegény Richarddal. És nem csak Édőről, hanem róla is.
1: Találkozott ma reggel Mr. Woodcourttal, gyámapám?
2: Minden reggel találkozom Mr. Woodcourttal.
1: Még mindig ugyanazt mondja Richardról?
2: Ugyanazt. Arról nem tud, hogy valami testi betegsége lenne a fiúnak, mégis nyugtalankodik miatta. Kéne nyugtalankodna.
1: Édő az utóbbi időben minden nap meglátogatott bennünket, de előre tudtuk, hogy ez csak addig fog tartani, amíg teljesen fel nem gyógyulok. Jól tudtuk persze, hogy Édő kötelességének érzi az urával szemben, hogy ritkábban keressen fel bennünket. Gyámapám finom érzékenységével hamar kipuhatolta ezt, és iparkodott a lány tudomására hozni, hogy szerinte is igaza van. Szegény, kedves, szerencsétlen félrevezetett Richard, mikor ébred már fel ebből a rossz álomból?
2: Egyelőre nem azon az úton van. Minél több baj éri, annál jobban fog neheztelni rám, mert az ő szemében minden bajnak én vagyok a fő forrása. Na, igen. Most pedig hadd térjek rá Mrs. Woodcourtra. Ő hogy tetszik neked, drágám?
1: Szeretem őt, és úgy találom, hogy mostanában sokkal kedvesebb, mint az előtt.
2: Én is úgy találom. Kevesebbet beszél a családfájukról. Nem esik olyan sok szó a Morgan App, hogy is hívják ról. Mindegy, de azért pihenjen csak békében az erdős, völgyes hazájában, jobb, ha nem háborgatjuk annyit. Szóval egyetértünk. Már most szerintem az a legokosabb, ha egyelőre itt tartjuk Mrs. Woodcourtot, ugye?
1: Igen.
2: Tudod, éppen az útjába esünk Woodcourtnak, és így akármikor meglátogathatja az anyját, ami kettejük számára kellemes.
1: Igen, ez így van.
2: Jól van. Akkor így lesz. Egyhangúan megszavaztuk.
1: Említette annak idején kedves jó gyámapám, még amikor Édő távozása előtt egyszer Mr. Woodcourtról beszélgettünk, hogy úgy hiszi, külföldön akar szerencsét próbálni. Beszélt vele azóta erről?
2: Beszéltem. Elég sokszor.
1: És ő eldöntötte már, hogy megy?
2: Inkább azt, hogy nem. Úgy hiszem.
1: Talán valami más lehetőség nyílt meg előtte.
2: Hát, igen, talán. Egy yorkshire-i városkában orvosra van szükség a szegény sorsú betegek részére, és az állást körülbelül egy fél év múlva kell betölteni. Szépen fejlődő, virágzó helység, a fekvése is gyönyörű. Folyók, utcák, város is, meg vidék is, gyárak, mezők. Azt hiszem, egy ilyen ember számára való. Úgy értem, olyan ember számára, aki talán magasabbra tör, többre szeretné vinni az átlagnál, de aki végül megelégszik ezzel az átlagos színvonallal. A kiválóbb emberek azt hiszem mind becsvágyóak, de én azt a fajta embert szeretem, aki nyugodt önbizalommal vág neki az útnak, ahelyett, hogy kapkodva igyekezne mindenáron felülemelkedni az átlagon. Woodcourt ilyen fajta ember.
1: És meg fogja kapni azt az állást?
2: Hát, jós nem vagyok, biztosan nem mondhatom. Woodcourtnak nagy a tekintélye. Igen jó neve van. Azon kívül voltak ott a hajótörésnél odavalósi emberek is. Úgyhogy azt kell mondanom, a legméltóbb pályázónak van ezúttal a legtöbb esélye.
1: Többet aztán nem beszéltünk erről. Se a puszta ház jövendő sorsáról nem szólt gyámapám egy szót sem. Ettől fogva minden nap meglátogattam az én drága édömet a sötét, barátságtalan odóban, ahol laktak.
3: Eszter, egyetlenem, én úgy szeretnék jó feleség lenni. Mikor hozzámentem Richardhoz, nagyon jól tudtam, hogy miféle sors vár rá. Boldog életem volt én nekem veletek. Soha semmi baj, nyugtalanság nem bántott. Szeretettel viseltétek a gondomat. Azt azonban nagyon jól tudtam, hogy Richardot milyen veszedelem fenyegeti. Azt akarom, hogy ne lásson szomorúságot az arcomon, amikor hazajön. Azt akarom, hogy olyannak lásson, ha rám néz, amilyennek szeret. És ez tartja bennem a lelket. És még valami. Várok valamire. Lehet, hogy nem sokára egy nagy segítségem érkezik. Ha aztán rám néz majd Richard, lehet, hogy olyas valakit szoríthatok a mellemre, aki meggyőzőbb szónok lesz én nálam, akinek nagyobb hatalma lesz az enyémnél, hogy megmutassa neki a helyes utat, és visszahódítsa őt magunknak. És ha annak az apróságnak sem fog sikerülni, Eszter, én akkor is tovább várok. Bizalommal nézek a jövőbe. Ezek a remények tartják bennem a lelket, és tudom, hogy ezután is tartani fogják. Ám bár sokszor még ezek is elhagynak, és rettegés fog el valamitől.
1: Mitől, drágám?
3: Attól, hogy nem éri meg a gyermeke születését.
1: Nem múlt el egyetlen nap sem, hogy el ne mentem volna hozzájuk. Eleinte néha, kétszer vagy háromszor ott találtam Mr. Skimpole-t is. Tunyán zongorázgatott, és felajzott élénkséggel fecsegett, ahogy szokta. Én azonban, amellett, hogy erős volt a gyanúm, a látogatásai nem szaporítják Richard pénzét, még azt is éreztem, hogy az ő gondtalan vidámsága sehogyan sincs összhangban mindazzal, amit Éva életének mélyebb folyásáról tudtam. Ennél fogva, hosszú töprengés után elhatároztam, hogy felkeresem Mr. Skimpole-t, és megpróbálom tapintatosan értésére adni a nézeteimet.
4: Miben állhatok a rendelkezésére, kisasszony?
1: Beszélni szeretnék önnel, ha megengedi.
4: Édes jó Summerson, kisasszony, a legnagyobb örömmel. Persze, ha nem valami üzleti ügyről van szó, akkor a legnagyobb örömmel.
1: Nem üzleti ügyben jöttem természetesen, de nem nagyon kellemes, amit mondani szeretnék.
4: Hát akkor, édes jó Summerson, kisasszony, akkor ne mondja. Ki se eressze a száján. Miért mondana el olyasmit, ami nem kellemes? Én sosem mondok ilyet. És maga minden tekintetben sokkal kellemesebb lény, mint én. Maga tökéletesen kellemes, én tökéletlenül vagyok kellemes, és ha én soha ki sem ereztek a számon kellemetlen dolgokat, mennyivel kevésbé szabad ezt magának? Hát szóval ezt elintéztük, és beszéljünk valami másról.
1: Én mégis szeretném elmondani azt a dolgot.
4: Szerintem nagy hiba lenne, ha fel tudnám tenni Summerson kisasszonyról, hogy képes hibákat elkövetni, de nem tudom.
1: Mr. Skimpole, Olyan sokszor mondta már előttem, hogy mennyire járatlan az élet köznapi ügyeiben.
4: Ami három banki barátunkra gondol? A fontra, a shillingre, és melyik a harmadik, a kisöccsük? A penny? Azt sem tudom, mi fánteremnek.
1: Úgyhogy talán ezen a címen megbocsátja majd a merészségemet. Azt hiszem, nagyon komolyan tudomásul kell vennie, hogy Richard szegényebb, mint volt.
4: Jézus Máriám, én is szegényebb vagyok, mint mondják.
1: És nagyon nehéz helyzetbe került.
4: Ugyanez az eset velem is, szóról szóra.
1: És Aidannek mindez sok titkos nyugtalanságot okoz most. És minthogy azt hiszem, nem lenne olyan nyugtalan, ha nem zavarnák őket látogatásokkal, és minthogy Richard lelkét is örökké ugyanez a gond nyomja, arra gondoltam, hogy bátorkodhatom talán közölni önnel, hogy jobb lenne, ha nem...
4: Ha nem mennék többet hozzájuk? Hát persze, hogy nem megyek, édes jó Summerson kisasszony, semmi esetre sem. Miért is mennék? Ha elmegyek valahová, azért megyek, hogy jól érezzem magam. Bajokért, bánatokért nem megyek sehová. Ha most felkeresném a mi ifjú barátainkat ebben a beteges, kiegyensúlyozatlan lelkiállapotukban, ezzel bajt okoznék nekik. Kellemetlen dolgok jutnának rólam az eszükbe. Azt gondolnák talán... Ez az ember kölcsönkért tőlünk, és nem tudja visszafizetni, mert természetesen nem tudom. Ez aztán igazán vitán felül áll. A jó indulat is azt követeli tehát, hogy ne menjek a közelükbe, és nem is fogok.
1: Mr. Skimpole, engedje meg, hogy elmondjam azt az egyet, mielőtt befejezném a látogatásomat, hogy rendkívül nagy csodálkozással hallottam a leghitelesebb forrásból nemrégiben, hogy ön tudta, kivel ment el pusztaházáról az a szegény fiú, és hogy ön pénzt fogadott el akkor. Gyámapám előtt nem említettem ezt a dolgot, mert nem akarok neki fölösleges fájdalmat okozni, de mondhatom, hogy rendkívül nagy csodálkozással kellett hallanom.
4: Csak nem? Igazán? Csodálkozással, édes jó Summerson kisasszony?
1: Roppant nagy csodálkozással.
4: Hiszen tudja, milyen gyerek vagyok. Miért csodálkozik? Tudja, én nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy felelősnek érzem magam. Erre képtelen lennék. A felelősség tudat számomra mindig túl magas volt, vagy túl alacsony. Még azt sem tudom, hogy alatta állok-e, vagy fölötte. De ahogy kiveszem a maga szavaiból, kedves jó Summerson kisasszony, már pedig a maga gyakorlati okossága köztudomású, valahogy úgy képzelem, hogy főként a pénzkérdésen múlik a dolog, igaz?
1: Igaz.
4: Ó, hát akkor látja, én ezt sohasem fogom megérteni.
1: Nem kellett volna visszaélnie a gyámapám bizalmával, és hagynia, hogy megvesztegessék.
4: Kedves jó Summerson kisasszony! Engem nem lehet megvesztegetni?
1: Még Mr. Bucketnek sem?
4: Nem. Senkinek sem. Én semmiféle értéket nem tulajdonítok a pénznek. Nem érdekel, nem törődöm vele, nem értek hozzá, nem kell nekem a pénz. Nem is őrzöm meg, mindjárt továbbadok rajta. Hogyan lehetne engem megvesztegetni?
1: Nekem más a véleményem, noha nem vagyok képes érvekkel támogatni.
4: Ellenkezőleg. Éppen én vagyok az az ember, aki az ilyen esetekben filozófusként tud eljárni. Figyelje meg, jó lesz az esetet, Summerson kisasszony. Befogadnak a házukba egy fiút, és ágyba dugják olyan állapotban, amely ellen súlyos kifogásaim vannak. A fiú már ágyban van, amikor jön egy ember. A fiút keresi. Előszed egy bankót, Skimpole elfogadja a bankót az embertől. Ezek a tények. És miért ne bízna Skimpole egy nyomozóban? Az állam határozottan fel is szólítja, hogy bízzék meg benne. És Skimpole megbízik benne. A többi nem az ő dolga.
1: Ezekre a fejtegetésekre nem tudtam mit válaszolni. Ennél fogva elbúcsúztam tőle. Teltek a hónapok. Az én kis Aidan változatlanul beragyogta szépségével a silány odójukat. Én meg, amikor csak lehetett, meglátogattam őket. Egy este 8 órára beszélte meg velem a találkozót. Nem tudtam pontosan ott lenni, mert Aidannek vartam valamit, és 1-2 percet késtem miatta. Mr. Woodcourt velem jött, mert már besötétedett. Pár lépés után megállított, és mélyen a szemembe nézett. Egy pillanat alatt megértettem, hogy szeret. Egy pillanat alatt megértettem, hogy a himlőhelyes arcom számára most is ugyanaz, ami volt. Egy pillanat alatt megértettem, hogy amit én részvétnek és szánalomnak tartottam, az szerelem volt. Hűséges, tiszta szerelem. Istenem, későn kellett ezt megtudnom. Már késő, már késő. Ez volt az első gondolatom.
5: Amikor hazaértem, amikor visszaérkeztem, éppen olyan szegényem, mint ahogy útnak indultam, és találkoztam magával, aki akkor kelt fel a beteg ágyából, és már is mások gondját viselte a szívén, tele gyöngétséggel, segítő szándékkal.
1: Ó, Mr. Woodcourt, könyörgök, ne mondja ezt! Nem érdemlem meg ezt a nagy dicséretet. Nagyon sok önző gondolatom volt én nekem akkor, nagyon sok.
5: Isten a tanúja egyetlen szerelmem, hogy ez a tiszta igazság. Nem tudja azt maga, hogy hány embernek nyerte meg a szívét, lelkét, hogy milyen szerelmet képes ébreszteni.
1: Ó, Mr. Woodcourt, nagy dolog az szerelmet ébreszteni. Nagy dolog az szerelmet ébreszteni. Büszke és boldog vagyok ennek hallatára, és látja, hull a könnyem örömömben, de nekem nem szabad a maga szerelmére gondolnom.
5: Drága Eszter, csak annyit hadd mondjak még, hogy a maga kedves képe, amit a lelkemben magammal vittem külföldre, a hazaérkezésem után mennyei szerelemmé vált bennem. Mindig reméltem, hogy egyszer elmondhatom ezt magának, mihelyt a szerencse első kis sugara rámesik. Mindig féltem tőle, hogy hiába fogom ezt elmondani. Ma este beteljesedtek a reményeim is, a félelmeim is. Egyszerre. Bántja magát, amit beszélek. Nem szólok hát többet.
1: Kedves, jó Mr. Woodcourt, el kell még mondanom valamit magának ma este, mielőtt elválnánk. Nem tudom úgy elmondani, ahogyan szeretném. Sosem fogom tudni úgy elmondani. Azonban végtelenül hálás vagyok, és nem fogom elfelejteni ezt a halálom órájáig. Ne higgye, kedves, drága Mr. Woodcourt, ne higgye, hogy valaha is elfelejthetem ezt az estét, vagy hogy csak amíg a szívem dobog, egy percre is kialudhat benne annak a boldogsága és büszkesége, hogy maga szeretett engem. Úgy veszem ki az előbbi szavaiból, hogy sikerült, hála Istennek, amit szeretett volna, ugye?
5: Sikerült. Mr. Jarndyce segítségével megkaptam az állást, és maga, aki ismeri őt jól, el tudja képzelni, mennyire a segítségemre volt.
1: Az Isten áldja meg őt érte. De mit csinál majd Richard, ha maga elmegy?
5: Egyelőre még nem kell mennem. Akkor se hagynám el, drága Summerson kisasszony, ha mennem kellene.
1: Mr. Woodcourt örömmel fogja hallani a saját számból, mielőtt jó éjszakát mondanánk egymásnak, hogy tiszta és derűs jövő vár rám. És én nagyon boldog vagyok, nagyon szerencsésnek érzem magam. És nincsen a világon semmi megbánnivalom vagy kívánnivalom.
5: Ezt igazán nagy örömmel hallom.
1: Gyerekkorom óta elhalmozott a jóságával a világ legjobb szívű embere, akihez a ragaszkodás, a hála és szeretet ezer szála köt.
5: Magam is így érzek. Mr. Jarndyce-ról beszél, tudom.
1: Tudhatja, hogy milyen kiváló ember, de nagyon kevesen ismerhetik úgy az igazi jellemét, az igazi nagyságát, mint ahogyan én ismerem. Jó éjszakát! Isten vele!
5: Jó éjszakát! A holnapi találkozásunkig, ugye? A másikat pedig vegyem úgy, hogy örökre búcsút mondunk ennek a témának kettőnk között?
1: Igen.
5: Jó éjszakát. Isten vele.
1: Elment. Megálltam a sötét ablak előtt, és néztem az utcát. Egy perc sem telt el a távozása után, és már is elhagyott minden lelki erőm. Nem láttam az utcát a patakzó könnyeimtől. De nem a bánat és a szomorúság könnyei voltak ezek. Egyetlen szerelmének nevezett, és azt mondta, hogy örök életében így fog érezni irántam, mint ma este. És ettől majd megszakadt a szívem boldogságában.

0: Nos, Eszter, mi tetszik? Pénz kellene?
1: Nem, dehogy. Van még nálam elég. Édes jó gyámapám, beszélni szeretnék magával. Valami hibát követtem el?
0: Hibát, édes kis szívem.
1: Talán nem voltam olyan, amilyen szerettem volna lenni, amióta megvittem a választ a levelére, gyámapám.
0: Olyan voltál, amilyennek csak kívánhattam, egyetlenem.
1: Igazán örülök, hogy ezt mondja. Emlékszik, azt kérdezte tőlem, ez itt a puszta házasszonya? És én azt feleltem, igen.
0: Úgy van.
1: Azóta csak egyetlen egyszer beszéltünk erről.
0: És én akkor azt mondtam, hogy a pusztaház hamar kiürül. És így is volt, szívem.
1: Én pedig azt feleltem, de megmarad az asszonya. Édes jó gyámapám, tudom, hogy mennyire átéreztem mindazt, ami történt. De most már eltelt egy csomó idő, és épp ma reggel mondta, hogy én ismét jól vagyok. Úgyhogy talán tőlem várja, hogy újra szóba hozzam a dolgot. A pusztaház asszonya leszek, amikor jónak látja.
0: Lám, milyen egyformán jár az eszünk. Amikor bejöttél hozzám az előbb, akkor is ezzel foglalkoztam. Hát mikor kapja meg a pusztaház az asszonyát?
1: Amikor magának tetszik, gyámapám.
0: A jövő hónapban?
1: A jövő hónapban, édes jó gyámapám.
0: Jó. Legyen hát a jövő hónapban az a nap, amikor a világ legboldogabb és legirigylésre méltóbb embere válik belőlem. Az a nap, amikor a pusztaház megkapja az ő kicsi asszonyát.

0: A Jandis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 20. részt hallották. Esther Major Melinda, Mr. Jandis Kajtár Robert, Skimpol Kaszás Gergő, valamint Dér Mária és Ódor Kristóf. Fordította Ottli Géza. Dramaturg Esbap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap 21 óra 30 perckor hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.
2: Kossuth Rádió hírműsora.
3: 22 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. Vizsgálják a reggeli tiszaújvárosi baleset körülményeit. A MOL egyik üzemében történt robbanás. Egy ember meghalt, öten súlyosan, négyen könnyebben sérültek meg. Közzétette honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, azt közölték, készek együttműködni a kormánnyal, hogy a közvélemény valós képet kapjon. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte, holnap lesz a csíksomlyói búcsú, az ünnepi szentmise magyar idő szerint 11:30-kor kezdődik a hármas halomoltárnál. Napos idő, nyárias meleg várható a hétvégén, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul. Következnek a részletek. Hazaengedték a Miskolci kórházból a reggeli tiszaújvárosi, a MOL egyik finomítójának területén történt robbanás két sérültjét, három embert még megfigyelnek. A balesetben egy ember vesztette életét, az eset körülményeit vizsgálják. Részletek Kovács Mártontól.
4: Reggel 8 óra 41 perckor érkezett be a riasztás a telephelyi tűzoltósághoz, és küldtük tovább az országos szervekhez, hogy robbanás történt az úgynevezett Olefin 1-es üzemegységünkben.
5: Egy pirogáz benzinvezeték robbant fel a MOL Petrokémia ZRT területén. Ezt az olajtársaság elnök vezérigazgatója közölte a helyszínen. Hernádi Zsolt azt mondta, üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nincs nyoma. Hozzátette, az üzemegységben élettartam hosszabbítással összefüggő karbantartást végeztek, amikor az eddigi információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A tüzet néhány óra alatt eloltották.
4: A kivizsgálást a hatóságok is végzik, és a MOL a kormány szakértőivel közösen külön vizsgálatot fog arra végezni, hogy milyen tanúságok, következtetések vonhatók le ebből a balesetből. Beleértve azt is, hogy történt-e bármilyen fajta emberi mulasztás, beleértve azt is, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő, megakadályozható, vagy pedig fatális véletlen történt.
5: A balesetben egy ember vesztette életét, négyen súlyosan, öten könnyebben sérültek meg. Őket jellemzően égési sérülésekkel vitték kórházba. Gyors ellátásukhoz három mentőhelikoptert is riasztottak. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a Miskolci kórházból két embert hazaengedtek, három sérültet még megfigyelnek, ők stabil állapotban vannak. Közölte, a baleset négy súlyos sérültjét a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába vitték. Valamennyiüknél másodfokú, kiterjedt égési sérülést diagnosztizáltak. Hegedű Zsolt hozzátette, folyamatos kapcsolatban áll a kórházakkal. A MOL üzemétől több kilométerre is hallani lehetett a robbanást, tudósított Tiszaújvárosból Németh Csaba.
6: A robbanás helyszínén 20-an tartózkodtak, közülük többen egy robbanásbiztos irányító központban. A városban, ami innen körülbelül légvonalban olyan 4-5 kilométerre fekszik, ott is hallották a robbanást.
5: A történteknek nincs hatása az ország üzemanyagellátására, ezt már a gazdasági és energetikai miniszter jelentette ki. Kapitány István azt mondta, az esetet alaposan ki kell vizsgálni, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. A miniszter közölte, a kormány minden támogatást megad az elhunyt családjának.
7: Egyből elindultunk természetesen az üzem felé, mikor erről hallottunk, hiszen ez mindenkinek a közös felelőssége, az üzemeltetőjé, a kormányé, magyarországé, és mint a magyar kormány tagja ígérhetem, hogy a vizsgálatról részletesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot, és minden olyan tanulságot leszűrünk belőle, ami megelőzheti az ilyen baleseteket.
5: A katasztrófavédelem mobil laboros vizsgálata alapján a városban a levegő normális. A károsanyagtartalom nem haladja meg az egészségügyi határértéket.
3: Közzétette honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Azt közölték, készek együttműködni a kormánnyal, hogy a közvélemény valós képet kapjon. Részletek Ambrus Róberttől.
8: Feljegyzés a kegyelmi előterjesztések aktuális állásáról. Ez a címe annak az iratnak, amiben először feltűnik a KE monogram a Sándor Palota most nyilvánosságra hozott dokumentumaiban. Ebben kérik az igazságügyi minisztériumot, hogyha van olyan iratuk, ami szükséges a döntéshez, azt küldjék meg. Varga Judit felterjesztését is közzétette a Sándor Palota. Ezt a dokumentumot kapta meg Novák Katalin, akkori köztársasági elnök. Ebből kiderül, az akkori igazságügyi miniszter nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Ezt az iratot kedden Magyar Péter is bemutatta a nyilvánosságnak. Egy másik most bemutatott dokumentum azt rögzíti, hogy Varga Judit 4 személy esetében javasolta a kegyelem megadását. A dokumentumokból kiderül az is, hogy a kegyelmi kérelem pozitív elbírálását az államfő kabinetfőnöke sem támogatta, Novák Katalin azonban igen. A kegyelmi kérelem elbírálásáról szóló köztársasági elnöki határozatot is bemutatta a Sándor Palota, ezt szintén bemutatta kedden Magyar Péter. Ez az a dokumentum, ami szerint K.E. kegyelmet kapott. Varga Judit még ugyanezen a napon ellenjegyezte a határozatot.
9: A miniszteri ellenjegyzés az tulajdonképpen egy politikai felelősségvállalás.
8: Magyar Péter kedden azt mondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt.
9: Még aznap lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellenjegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta.
8: Magyar Péter azt írta, a nyilvánosságra került információk után felszólítja Novák Katalint, hogy 3 év késéssel valljon színt az Orbán család utasítására, kérésére adott-e kegyelmet Kónya Endrének. A Fidesz frakció közölte, a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból ismételten bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Úgy fogalmaztak, ezek a dokumentumok ismét igazolják, hogy Magyar Péter a kegyelmi ügyben végig hazudott a kampány során.
3: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról, valamint a fideszes Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része egyebek mellett, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. A költségvetés rendbetételét nevezte az egyik legfontosabb feladatnak a miniszterelnök. Magyar Péter bécsi tárgyalásai után beszélt a büdzsé helyzetéről, ami, ahogy fogalmazott, eléggé gyászos helyzetben van. Arról is beszélt, hogy a költségvetést nagy valószínűséggel meghamisították. Szilágyi Béla összeállítása.
10: A magyar költségvetés helyzetének a stabilizálása.
11: A legfontosabb feladatok között a költségvetés rendbetételét nevezte meg a miniszterelnök, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter elmondta, hogy a költségvetés eléggé gyászos helyzetben van. Az már biztos, hogy nagyon magas lesz a hiány 2026-ban.
10: Nekünk, mint magyar kormánynak az elsőrendű, legfontosabb feladatunk most egy új költségvetés elfogadása még 2026-ra, a költségvetési helyzet stabilitása, amin alapulva el tud indulni, ami számon kérhető, ami megbízható adatokon nyugszik, és ami el tud indítani egy gazdasági növekedést is.
11: Magyar Péter arról is beszélt, hogy az előző kormány valószínűleg meghamisította a költségvetés adatait és a hiánycélt, és bizonyos tételeket nem tett bele a költségvetésbe. Szakértők is állítják, hogy olyan tételek maradtak ki a költségvetésből, illetve vannak benne irreálisan alacsony értékekkel, amik azt mutatják, hogy valóban trükközhettek a büdzsével. Hozzáteszik, teljesen kizárt, hogy az államigazgatás alacsonyabb szintjein ekkorát hibázzanak, inkább az életszerűbb, hogy magasabb szinten született erről döntés. Kármán András már a pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán bejelentette, hogy alaposan át kell vizsgálni a büdzsét.
12: Átvilágítjuk a költségvetés helyzetét, és néhány héten belül nyilvánosság hozzuk annak eredményét. Ezt követően felülvizsgáljuk az idei költségvetést, a várható számokat, feltételezéseket a realitáshoz igazítjuk, és a nyár végéig beterjesztjük a parlamentnek jóváhagyásra.
11: Az eddig megjelent hírek szerint több mint 285 milliárd forintnyi 2026-ban esedékes állami kötelezettség maradt ki részben, vagy egészben az idei központi költségvetésből. A jelentős forráshiány három nagy beruházást érint, az autópálya koncesziókat, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, valamint az Iváncsai Ipari Park vasúti fejlesztését. Szakemberek úgy látják, azzal, hogy a közelmúltban folyamatosan változtatták, egész pontosan növelték a költségvetés hiánycéljait,

0: 4%-ra. A legfrissebb Európai Uniós gazdasági előrejelzés szerint is a költségvetési hiány várható emelkedése jelenti a legnagyobb akadályt a jövőben Magyarországon. A dokumentum szerint egyébként a GDP 2026-ban 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal nőhet, amit elsősorban a belföldi kereslet és az export élénkülése támogat. A jelentés szerint a fogyasztás továbbra is a növekedés főhajtó ereje marad, amit az erős bérnövekedés és a költségvetési intézkedések segítenek. Ugyanakkor 2027-ben a fogyasztás növekedése várható mérséklődik a béremelkedések lassulása miatt.
1: A független jegybankok közötti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Az elmúlt év eredménye, hogy a hazai inflációt sikerült mérsékelni, a forint euróval szembeni árfolyama pedig tartósan 360 forint alá erősödött. Hozzátette, az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez. A Liga szakszervezetek elnöke szerint alapjaiban át kell gondolni a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó előírásokat. Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány júniustól felfüggeszteni a szabályozást, hogy felülvizsgálhassa azt. A mezőgazdaságban és a feldolgozó iparban jellemzően harmadik országbeli munkavállalókra épül a foglalkoztatás, a néhány szektorban eluralkodott bizonytalanság pedig súlyos gazdasági károkat okozhat, jegyezte meg az érdekképviselet elnöke. Hozzátette, a vállalkozók és munkáltatók országos szövetségével együtt egyeztetést kezdeményeznek a kormányzattal, hogy átgondolt szabályozás jöjjön létre.
2: Olyan védelmi mechanizmusokat kell beépíteni, egy tényeken alapuló és egy reális helyzetfelmérést követően egy megfelelőbb szabályozási rendszer kialakításával, ami egyébként hosszabb távon biztosítja a magyar munkavállalók elhelyezkedési lehetőségeit, és ahol megfelelő módon szabályozottan szükséges és ellenőrzött keretek között végrehajtható, ott szükség van a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására is.
1: Leállítja az aszbeszt tartalmú kőzet magyarországi értékesítését az osztrák cég, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt mondta, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása a Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme. Cserei Judit összeállítása.
3: Folyamatosan locsolják az aszbesztet tartalmazó kőzüzalékkal borított utcákat Sopronban, a megyejogú városban több óvintézkedést is bevezettek. Ilyen a 10 km per órás sebességkorlátozás is és a nagy tömegű teherautók forgalomból való kitiltása, mindezt azért, hogy a porképződést csökkentsék. Hetek óta lázban tartja az ítélőket az aszbeszt botrány, a gyanú pedig a napokban hivatalosan is beigazolódott, a bevizsgált mintavételekből ugyanis kiderült, valóban rákkeltő aszbesztet tartalmaznak. Mindez persze aggasztja a helyieket.
4: Sajnos beigazolódott, amitől már tartottunk, hogy a város több közterületén is jelen van ez a szennyező kavics, aszbeszttartalmú kavics. Nem tudjuk sajnos, hogy mióta van jelen, akár több éve is lehet már, hogy ez a fertőző, szennyező anyag itt a közterületeken megtalálható. Igazából bízunk benne, hogy minél hamarabb az önkormányzat, illetve a hatóságok ezzel kapcsolatban megoldást találnak.
3: Sopronban eddig 19 utcában igazolták a szennyeződést, a végleges megoldást a szakemberek szerint az utak felületzárása jelenti majd, de ehhez a hatóságok állásfoglalására is szükség van. Napról napra egyre több településen igazolják a szennyeződést a Nyugat-Dunántúli régióban. Kezdtek a labor eredmények a Vasvár megyei Őri Szentpéterre is, amint a vételek itt is pozitív eredményt mutattak. A szennyeződés érint többek között egy óvoda bölcsödi melletti parkolót is. Az aszbesztet tartalmazó kőzetburkolatokról már korábban kiderült, hogy osztrák bányákból származnak, feltehetően a Rohonci bánya is érintett lehet.
5: Az a fontos, hogy mielőbb leálljon, mert ugye 4 bányát már bezártak, de egy még működik, bezárjon ez a bánya, de ami még fontosabb, hogy semmilyen módon ne kerülhessen kereskedelmi forgalomba aszbesztel szennyezett kő,
3: A súlyos azbeszt szennyezés kiemelt téma volt csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök bécsi tárgyalásain is. A kormányfő bejelentette, hétfőtől egy közös osztrák-magyar bizottság vizsgálja majd az azbeszt szennyezés körülményeit, tovább

0: Besürgette, hogy az utolsó még működő bányát is bezárják.
1: Ausztriából nem érkezik több azmesz tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig érkezett.
0: Sikerült megegyezni az osztrák üzem tulajdonosával, péntektől leállítja az azmesz tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég. Ezt a közösségi oldalán közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a bécsi tárgyalások után. Kajdos László hozzátette, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme. Mint mondta, Magyarország nem enged a szennyező fizet elvből, a polgárok egészsége nem alkutárgya.
2: Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újra felvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andriy Sibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni a csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását. Több halálos áldozata is van, egy középiskolai kollégiumot ért légi csapásnak az orosz megszállás alatt lévő Luhanszki területen. Moszkva szerint a támadásért az ukrán kormányt terheli a felelősség, Kijev viszont félrevezetésnek nevezte az orosz vádakat, szerintük ők nem támadtak civil célpontokra. Réti Margit összefoglalója.
3: Orosz források szerint a hajnali órákban az ukrán hadsereg drónokkal mért csapást a helyi szakközépiskola kollégiumára, a Luhanszk megyei Sztárobilszkben. A támadásban többen meghaltak, több mint 30-an megsebesültek. Az áldozatok életkorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az incidens pillanatában 86 diák és egy alkalmazott tartózkodott a kollégiumban. Az ötemeletes épület egyik szárnya a második szintig leomlott. Valószínűleg többen is a romok alatt rekedtek, így az áldozatok és a sérültek száma változhat, közölte az Orosz Nyomozóbizottság szóvivője. Sztárobilszk az Oroszország által megszállt Donyecki régióban az úgynevezett Luhanszki népköztársaság területén fekszik, alig 80 kilométerre a frontvonaltól. A 15 ezer lakosú település az orosz fegyveres erők ellátása szempontjából kulcsfontosságú vasúti és közúti csomópontként szolgál. A Kreml szerint a kollégiumot ért támadásért a kijevi rezsimet terheli a felelősség. Mára viradóra a neonáci rezsim, amely Kijevben megragadta a hatalmat, terrorcselekményt hajtott végre a Sztárobilszki pedagógiai szakközépiskola diák kollégiuma ellen. Éjszaka, amikor a diákok aludtak, mondta egy moszkvai rendezvényen Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki szerint a kollégium közelében nincsenek katonai létesítmények. Az ukrán haderő vezérkara félrevezető információnak nevezte és visszautasította az orosz vádakat. Az ukrán hadsereg az elmúlt éjszaka számos orosz célpontot támadott, köztük egy olajfinomítót, lőszerraktárakat, légvédelmi rendszereket és parancsnokságokat, de civil célpontra nem mért csapást, írta közleményében a vezérkar szóvivője. Az ukrán erők az éjszaka újabb, az elmúlt hetekben már a negyedik támadást hajtották végre az oroszországi Jaroszlavlban lévő olajfinomító ellen, ami 700 kilométerre van Ukrajnától. Erről számolt be pénteken Volodymyr Zelenszky az X-en közzétett bejegyzésében. Hazavisszük a háborút Oroszországba, és ez teljesen jogos, fogalmazott az elnök hozzátéve, hogy Ukrajna ideiglenesen megszállt területein is hajtottak végre célzott bevetéseket. Hajnalban az orosz légierő is újabb csapásokat mért az ukrajnai lakott területekre, közölték kijevi források. Ugyanakkor mind az orosz, mind az ukrán haderő következetesen állítja, hogy nem támad polgári célpontokat.
2: Idén 2-3 millió muszlim hívőt várnak Mekkába, a világ egyik legnagyobb vallási eseményére. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Szabó Attila és Ambrus Róbert összeállítása.
4: Fegyveres katonák és rendőrök lepték el a Szaúd-Arábia nyugati részén fekvő metropoliszt. A szaúdi biztonsági erők Mekka városában látványos bemutatón demonstrálták, hogy felkészültek a zarándokok millióinak fogadására. A tömegek érkezése idén is rendkívüli szervezési kihívást jelent a szaúdi hatóságoknak. Hívők ezrei érkeztek szerdán a Vörös-tenger partján fekvő Dzsidda város repülőterére, amely egyben a mekkai zarándoklat legfontosabb kiinduló pontja. Az idei hádzsra 2-3 millió zarándokot várnak a szervezők. A zarándokok első csoportja már a hét elején megérkezett. Az egyik jordániai zarándok elmondta, útja zökkenőmentes volt, és nagyon örül annak, hogy idén részt vehet a hádzson. Különleges érzés keríti hatalmába az embert a hádzs alatt. Soha nem éreztem még ilyet. Talán mert ez olyan rítus, amit a legtöbben egyszer végzünk életünkben. A világ egyik legnépesebb vallási eseményének számító mekkai zarándoklata az iszlám ötödik pillére. Minden hívőnek életében legalább egyszer teljesítenie kell, ha az egészsége és az anyagi körülményei ezt megengedik. A zarándoklaton való részvételre a Szaúdi Királyság adja ki az engedélyeket, amik önmagukban ingyenesek, de csak szervezett úton vehetők igénybe. Ennek költségei azonban fejenként több millió forintnyi összegre rúgnak, ezért sokan engedély nélkül próbálnak eljutni Mekkába. A szaúdi hatóságok tavaly több mint 270 ezer embert fordítottak vissza, mert jogosultság nélkül tartottak a muszlimok szent városába.
5: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László polgármester emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja. Díszpolgári cím adományozásáról döntött Szentendre is. Fülöp Zsolt polgármester azt írta a Krasznahorkai László kivételes életművének meghatározó fejezete, az a csaknem 20 év, amikor Szentendrén élt, alkotott és tanított. Országszerte színes programokkal várják az érdeklődőket a pünkösdi hosszú hétvégén. A szervezők a hagyományos pünkösdi búcsú mellett egyebek között fesztiválokkal, gasztronómiai programokkal, valamint különféle bemutatókkal készülnek. Bújtás Szintia és Harcsás Gergely összeállítása.
6: Hogyha a pünkösdi időszakot nézzük, akkor ez tipikusan utazós időszak, és szeretünk kimozdulni.
7: Mondta a közmédiában Kis Róbert Rihárd, turisztikai újságíró. Hozzátette, egy ilyen időszakban a szálláshelyek általában mintegy 250-280 ezer hazai és külföldi vendéget fogadnak.
6: Vannak olyanok, akik egy-két éjszakát eltöltenek egy wellness szállodában, egy panzióban, kirándulunk nagyon sokat. Olyanok is vannak, akik elmennek megnézni a pünkösdi forgatagot valamelyik településen, hiszen szinte mindenki szervez valamilyen izgalmas programot ebben az időszakban.
7: A szakember egyebek mellett arról is beszélt, hogy a koronavírus világjárvány hogyan alakította át a belföldi turizmust.
6: Trendivé vált jó pár hely, a belföldi nyaralás is Insta kompatibilis is lett, és tényleg csináljuk a felvételeket, fotókat, és kirakjuk, és örülünk neki. Tehát divatba jött jó pár helyszín, megerősödtek területek, régiók.
7: Kis Róbert Rihárd elmondta, bár nyaralás és kikapcsolódás szempontjából továbbra is a Balaton az egyik legkedveltebb belföldi úti cél. Egyebek mellett Noszvaj, Debrecen, Sárospatak, Hajdúszoboszló és Sárvár is egyre népszerűbb a turisták körében.
2: Holnap lesz a csíksomlyói búcsú, de a programok már ma megkezdődtek. Az ünnepi szentmise holnap magyar idő szerint 11:30-kor kezdődik a hármas halomoltárnál. A székelyföldi Mária kegyhelyre idén is százezreket várnak. Mikki a Györgyöt hallják.
8: Fúvósok várták a zarándokokat a Gyergyószentmiklósi vasútállomáson csütörtök este. Az anyaországból érkező vendégeket zászlókkal és hangos köszöntésekkel üdvözölték, majd közösen énekelték el a magyar és a régi székely himnuszt. A boldogasszony zarándok vonaton 800-an utaztak, akik mindannyian részt vesznek a szombati csíksomlyói búcsún.
9: Istennek hála, hogy újra itt vagyunk.
8: A boldogasszony zarándok vonat pénteken a Felcsíki medencén keresztül először Madéfalva, majd Csíkszereda és Csíksomlyó irányába folytatta útját az összmagyarság legjelentősebb vallási eseményére. A kora reggeli órákban Székely udvarhelyről is elindultak a zarándokok. Egy 800 fős csoport gyalog teszi meg a Csíksomlyóra vezető több mint 50 kilométeres utat. A Csík és Gyergyószéki települések katolikusai évszázadok óta 12-15 órát gyalogolnak, hogy részt vegyenek a pünkösdi búcsún. Erdély és a Kárpát-medence más tájairól sokan már meg is érkeztek Csíksomlyóra. A zarándokok első útja rendszerint a Kegy templomba vezet, hogy ima meghallgatást kérjenek a szűzanyától.
10: Most vagyunk itt talán 8-10-szer, nem tudom pontosan. Ez egy szívből jövő zarándoklat. Nem igen akarok nagy szavakat mondani, mert ez inkább egy ilyen feltöltődés, aminek a hatását, amikor hazaértünk, utána lehet érezni, hogy Csíksomlyónak milyen mély íze van, zamata hangja az embernek a lelkében.
8: A ferences kegyhely két tornyú templomának legszebb és legértékesebb kincse a központi oltár Mária szobra, amelyhez számos legenda fűződik, csodás gyógyulásokat tulajdonítanak neki. Az zarándokok a szobor előtt mondanak imát és fogalmazzák meg kéréseiket. Sokan vannak, akik nem önmagukért, hanem rokonaik, barátaik vagy a világ sorsának jobbra fordulásáért fohászkodnak.
11: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy idén immár negyedik alkalommal jöhettem a Nagy Boldogasszony zarándok vonattal Budapestről, és én azokkal gondolat akkor érkeztem, hogy most fogom majd elvégezni a második egyetememet, és a szűzanyának idén azt szeretném felajánlani, hogy ezt a tudást és ezt a képzést, ezt mások javára is fel tudjam majd használni.
8: Az idei búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A szombati ünnepi szentmise magyar idő szerint 11 óra 30 perckor kezdődik a hármas halomoltárnál.
2: A szőlő és a bor védőszentje Szent Orbán emlékére tartanak zarándoklatot holnap a Tokaji borvidéken. A kétnapos esemény ma 18 órakor Mádon egy kiállítás megnyitóval kezdődött, majd szombaton Monokon folytatódik, ahol 1771 óta őrzik a harmadik században élt vértanú földi maradványait, amelyet 14. Kelemen pápa adományozott Andrássy István grófnak, Monok főurának. A zarándoklat szervezője a Krónikának elmondta, holnap a Sarlós Boldogasszony templomban szent mise lesz, amiután körmenetet tartanak, és közös imádsággal kérik Szent Orbán áldását a régióban élőkre és egész Magyarországra. Béres Klára hozzátette, Szent Orbán kultuszának erősítését a 3 éve alapított egyesület is segíti.
12: Igyekszünk a legszélesebb körben megtalálni azokat az összefonódásokat, amely Szent Orbánnal, illetve a művészetekkel, a kultúrával és természetesen a hittel függnek össze, hiszen célunk, hogy a hitünket mélyítsük, a közösségi hitélményt megteremtsük, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a programok, ezek a lehetőségek hozzáférhetőek legyenek, különösen a mai felfordult és mindenki számára útkereső világban értékadót, lelki többletet, erőforrást adni sokak számára.
5: Időjárás jelentés.
2: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, éjszaka 10 és 17, holnap napközben 23 és 29 fok között várható a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, Ciprus Évát hallották, a viszonthallásra.
5: Műsor ajánlott.
13: A Rádió Kabaré sztárvendége ezen a héten Füzi Gábor.
14: Ugorjunk a búsuló juhász bárba a 70-es évekbe.
15: Az összes éjszakázó alvilági szemét, mindenkit ismertem. Megkérdezték tőlem, hogy nem lett semmi bajod neked. Mondtam, hogy kötöttem velük egy szerződést, ők nem zongorálnak, én meg nem megyek betörni.
13: A házigazda Orosz György. Humor nélkül lehet, de érdemes.
16: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság.
17: A pünkösd a keresztény egyház születésnapja. Húsvét után 50 nappal az apostolok elteltek Szentlélekkel és hirdették Krisztus evangéliumát. Erre emlékezve bérmálást és több helyen búcsút tartanak a katolikus templomokban. A csíksomlyói nyerekben is összegyűlt több százezer zarándok, hogy érezze a hit és az összetartozás erejét. A pünkösdi ünnepre épült rá a természet megújulását ünneplő népszokás. A pünkösdi királyválasztás első feljegyzései a középkorból származnak. A virtussal megszerzett hatalom egy évre szólt.
16: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
18: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
19: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
18: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
20: Két láborával táncoltatta a patást, ami szintén kivaradt a filmből, mint egy napjelenet.
19: Úgy táncol, mint én.
21: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
22: Ez a Sportvilág.
0: Robikin a Ferencváros, Pep Guardiola Manchester City-t hagyja el. Érdi Mária Európa bajnok lett. Kikaptunk a németektől a jégkorong VB-n. Köszöntöm Önöket, a Sportvilágot Szabó Szilviától hallják.
1: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: A magyar férfi jégkorong válogatott 6-2-re kikapott a németektől a svájci jégkorong világbajnokság pénteki játéknapján, így 3 vereséggel és 1 győzelemmel áll a tornán. Majoros Gergely szövetségi kapitány Erdei Márknak értékelt a találkozó után.
22: Hát azt mondom, hogy tisztességesen dolgoztunk, abban nem nagyon volt hiba. Volt, hogy kicsit kapkodtunk a koronggal, és megtaszhattuk volna esetleg több helyzetben, és akkor talán tudtuk volna enyhíteni a nyomást, de összességében azt gondolom, hogy a védekezés részében nagyon tisztességesen dolgoztunk. Legalább ekkora különbség van a két csapat között, mint amit az eredményhezben látunk.
23: De azért legyünk őszinték, jó azt látni, hogy a harmadik harmadot az sikerült X-re kihozni, az 2-2 lett, és ott azért tényleg szép megmozdulásokat is láthattunk a srácoktól.
22: Én is azt gondolom, hogy a harmadik harmadra kimondottan büszkék lehetünk, ott mi egy picit bátrabban játszottunk, ők talán egy nagyon picit kevésbé élesen, és így egyik szert a vége.
23: De azért jól azt látni, hogy már most így 4 meccs után több gólnál tart a csapat, mint amennyi tavaly összesen összejött. De te hogy érzed belülről? Szerinted is érződik az 1 év munka, amit beletettetek?
22: Mindenképpen, hát én azt gondolom, hogy a csapatnak a kultúrája is előrébb tart, mint egy évvel ezelőtt. Természetesen a taktikai részekben, részletekben is határozottabbak és otthonosabbak vagyunk, mint egy évvel ezelőtt voltunk. Az a játékrendszer most már a srácok nagy részének automatikusan működik, és inkább részleteket, meg apró egyéni taktikai dolgokat kell folyamatosan javítanunk, és azokban próbálunk előrelépni, vagy próbálunk találni olyan nüanszokat, amiben valamiféle előnyhöz juthatunk egy-egy játékelemben, de én is azt mondom, hogy összességében, amit utána igen látunk, az jobb, mint amit tavaly látunk, úgy, hogy közben a munkamorál, a befektetett energia, az odaadás, a csapatéről a küzdés az nem sérült, szerintem tavaly óta egyáltalán.
23: Holnap majd jön a következő mérkőzés, a házigazda Svájc lesz az ellenfél, hát az sem ígérkezik sokkal egyszerűbbnek. Tavaly emlékezhetünk rá, hogy egy elég nagy vereség jött össze ellenük, akkor 10-0-ra nyertek. Mi lehet most a cél, hogy látod? Talán ez a svájci válogatott még nem lendült annyira bele, mint a tavalyi, bár nyilván azért eléggé jól szerepelnek eddig, 5-5 meccset nyertek, és hát Ausztriát eléggé csúnyán megszórták. Mit gondolsz te a svájciakról?
22: Hát az Ausztria példája mutatja, hogy egy osztrák válogatott is nagyon könnyen beleszaladhat egy 9-esbe a Svájc ellen. Én még nem láttam ilyen gépezetként működő svájci válogatottat, mint ez a mostani. Nyilván ők is azt érzik, hogy utána néhány elvesztett döntő után a hazai világbajnokság lehet az, ahol át tudják lépni a saját árnyékot, és ennek megfelelően nagyon, nagyon élesek, nagyon gyorsak, nagyon technikások, talán kevésbé erősek vagy nagyok, mint a többi top válogatott, de a sebesség és a technika az viszont elképesztő, úgyhogy ők a tavalyhoz hasonlóan napihentek, mi pedig játszottunk, ami megint nem segít, de a feladatunk ettől függetlenül változatlan, ami legjobbunkat kell tudni végre vinni ahhoz, hogy a lehető legjobb mérkőzést játsszuk a divajos válogatottan is. Szerintem az, hogy a magyar válogatott ezen a szinten ember-emberen nem védekezzen, az nem opció. Nyilván más stratégiát kell választanunk ahhoz, hogy el tudjuk valamelyest legalább időszakosan tüntetni a különbséget, ami stratégiánk az ilyen értelemben nem is tud már változni mérkőzésre. Ez egy viszonylag összetett és viszonylag bonyolult védekezési rendszer, tehát ez kb. Így most 2 év után járunk ott, hogy mindenki komfortosan mozog benne, úgyhogy ez nyilván nem az, amit mi változtatni tudunk egyik mérkőzésre a másikra. Az kétségtelen, hogy a rendszer maga egy hibrid rendszer, tehát bizonyos jelek olvasása alapján egyik vagy másik úgymond üzemmód kapcsol be, és természetesen a klub válogatottak többször tudnak minket a kevésbé előnyös, de biztonságos üzemmódba kényszeríteni, a velünk egyforma válogatottak pedig ritkábban, de ettől függetlenül a jelek, amiket olvasni kell, és a reakció, amit arra véghez vinni érdemes, az nem változik.
0: Ugyancsak a mi csoportunkban a finnek nyertek a britek ellen. A mieink szombaton a házigazda Svájc ellen folytatják VB szereplésüket.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Az m4sport.hu értesülése szerint távozik Robikén a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett, a Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a nyolcad döntőig menetelt a zöldfehérekkel, emellett Magyar Kupa győzelem és bajnoki ezüstérem volt a mérleg. Szintén sajtóhírek alapján kint szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzője jelöltjei között. Közös megegyezéssel szerződést bontott Feckó Tamás eddigi vezetőedzővel a labdarúgó NB1-be frissen feljutott Budapest Honvéd. A kispesti klub honlapján olvasható közlemény szerint a vezetőség a következő idén sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját mérlegelve úgy határozott, hogy az NB1-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi meg. Feckó Tamás 2024. decemberében érkezett a Honvédhoz azzal a céllal, hogy visszajuttassa a csapatot az élvonal. Szerződésének lejártával távozik a labdarúgó NB1 bajnokától, az Eto csapatától Deán Boldor. A 31 éves román középső védő 2023. szeptemberében a Targovisztétől igazolt a győriekhez, az első NB2-es idényében 22 bajnoki, valamint 2 kupameccsen szerepelt, és a szezon végén feljutást ünnepelhetett a zöldfehérekkel. Boldor az NB1-ben már inkább kiegészítő embernek számított. A legutóbbi 2 évadban, a bajnokságban 23, a Magyar Kupában 6, a nemzetközi porondon pedig 3 találkozón kapott lehetőséget, és 3 év alatt 4-szer talált az ellenfelek kapujába. Pep Guardiola az idény végén elhagyja az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Manchester City-t. A katalán edző 2016-ban érkezett a szigetországi klubhoz, amellyel 6-szor lett bajnok, az FA kupát 3-szor, a Liga kupát 5-szer nyerte meg, valamint 1-szer a bajnokok ligája, a klubvilágbajnokság, illetve az európai szuperkupa trófeáját is magasba emelhette. 5 év után távozik a Real Madrid labdarúgó csapatától a 112-szeres osztrák válogatott David Alaba, jelentette be a spanyol klub. A 33 éves játékos búcsúztatására szombaton a Real idénybeli utolsó bajnoki mérkőzésén kerül sor, amelyen az Athletic Bilbao vendégeskedik a Santiago Bernabeu stadionban. A magyar férfi válogatott 1-0-ra kikapott a román csapattól a tiranai Szokka Európa-bajnokság csoportkörében, de így is a nyolcad döntőbe jutott. Alig több mint egy hét múlva Budapesten rendezik meg a labdarúgó bajnokok ligája döntőt, ahol az Arsenal és a Paris Saint-Germain mérkőzik meg egymással. A mérkőzés előtti napon a Pap László arénában lesz a legendák tornája, ezen csapatkapitányként vesz részt Juhász Roland. A korábbi válogatott labdarúgó ma a Hazafutás című műsorban beszélt a részletekről.
4: Hát nyilván óriási megtiszteltetés, hogy ilyen nevek mellett szóba kerültem én is, csapatkapitánya lehetek az egyik együttesnek. Hát ismerkedve hallva egy-két nevet, még ami nyilván nem hivatalos, de hát azért több olyan világsztár, korábbi BL győztes lesz itt a csapatokban, akik ellen óriási megtiszteltetés. Valószínűleg Kafus emlékszik arra, hogy róla fejeltem a gólt, de nyilván nekem egy gyönyörű emlék volt a pályafutásomból. De hát mondom, minden ilyen rendezvény, ami tényleg így a BL előtt van, hogy ez már egyre nagyobb tömegeket vonz be, hallottuk a legendák tornája előtt is, hogy már mennyi, milyen érdeklődés volt már hetekkel ezelőtt. Úgyhogy hát itt nagyon nem lehet hibázni annak szerintem, aki egyet váltott, és szerintem ez abból is egy kötetlenebb, kicsit másabb itt a történet, hogy még talán picit közelebb vannak azok a sztárok, azok a régi nagy nevek, mint mondjuk egy BL döntőn, ahol már szinte a lelátón elérhetetlenek, ugye a VIP Váholyban. Itt azért talán egy-egy fotóra ott a palánk mellől, vagy akár a közlekedő térben van esély egy szurkolónak. Biztos vagyok, hogy ez tényleg inkább az örömfutballról fog szólni. Bár annak ennél, hogy profi sportolók voltunk, azért a presztízs biztos ott lesz, hogy ki nyeri meg, de inkább tényleg ez az örömfociról fog szólni. Ugye tényleg hasonló szisztémában 5x2-es kapukra megy a játék, talán egyszer 20 perc a játékidő, talán 2 elődöntő van, a harmadik hely és döntő. A lebonyolítása, nyilván mondom a nevekkel, még az UEFA is szerintem óvatosan bánt az elmúlt időszakban, hogy gondolom a visszajelzések alapján is.
6: Van még idő, hát még
4: tehát
6: egy
4: mondom,
6: hét.
4: Elnézve az elmúlt évek névsorát, szerintem senki nem lesz csalódott, és mindenki talál olyan világsztárt, akinek nagyon szurkolt és nagy kedvence volt korábban. Én hangulatban is nagyon, gondolom sok gyerek lesz, sok fiatal srác.
6: Miattuk van.
4: Igen, és tényleg ez legyen egy örömfoci. Igen.
6: Sőt, kell a palánk.
4: A palánk az nagyon nem kell már ízésen, de szurkolók szempontjából jobb. Minél több gól legyen.
0: A május 30-i budapesti BL döntővel kapcsolatban Szabó Gergő, az MLS sajtófőnöke is beszélt ma a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Az MLS-nek ugye ez egy hosszú távú terve volt, szépen építgette, hogy női bajnokok ligája döntő, még a Grupamában, Európa Liga döntő, szuperkupa mérkőzés, ott a Covid alatt ugye eleve rengeteg lepattanó meccs, olyanok, akik nem tudtak otthon meccset rendezni, vagy az ellenfelük nem tudott menni, illetve ugye a 2021-re átolt Európa bajnokságon is volt három csoport meccs, egy nyolcad döntő, tehát ez úgy tűnik, minthogy lépcsőről lépcsőre lépdel felfelé az MLS, és ugye 2026-ra és 27-re pályázott a BL döntőre Milánóval, és akkor így a 2026-ost megkapták. Szóval ezért most akkor örülünk, elégedettek vagyunk, ez volt a terv.
9: Hát azt gondolom, hogy mióta tudjuk, hogy BL döntőt rendezünk, azóta nagyon elégedettek és boldogok vagyunk, hiszen ahogy te is említetted, ez az európai klub futball csúcseseménye, és az európai futball, most hiába veszük ide mondjuk az Európa bajnokságot is már ebbe, azért azt gondolom, hogy az EB és a BL döntő az azért azonos szinten van. Tehát, hogy ez mindenféleképpen egy óriási dolog, ráadásul nagyon-nagyon sok kísérő esemény van, tehát tényleg egy olyan élményt tud adni a szurkolóknak, azoknak is, akik a mérkőzésre effektíve a stadionban nem jutnak ki, ami életre szóló, és hát pont ebben bízunk, hogy főként hát a gyerekek és a fiatalok, de akár még sok felnőtt is olyan élménnyel gazdagodik majd ezen hosszú hétvége alatt, ami közelebb hozhatja őket a labdarúgáshoz, és ez pedig ugye természetesen a magyar focinak minden esetben jó.
7: Például itt lesz a BL trófea. Ki is lesz állítva, tudtam vala a Hősök terén.
9: Hát már itt is van
7: egyébként. Hát úgy itt van, de még talán nincs kiállítva, nem?
9: Kiállítva most még nincsen, viszont volt már olyan szponzoresemény, ahol ott volt, és lehetett vele fotózkodni.
7: Magasba lökni tilos, de fotózkodni lehet.
9: Hozzáérni sem szabad egyébként. Ha már említetted ezt a magasba emelést, ez pont azért van, mert hogy az UEFA-nak az elve ezzel kapcsolatban, hogy a serleget azt kizárólag a győztesek emelhessék fel. Tehát ezért ilyen szigorú ez a szabály. Úgyhogy nagyon sok ilyen van, ugye lesz a Fanfesztivál a Hősök tere környéken, amire utaltál már te is, ugye, ami nagyon hasonló lesz, mint a 2020-as EB idején volt, ugye a fanzóna, szurkolói zóna. Nagyon sok olyan plusz kísérő esemény lesz például egy olyan esemény, ahol kézisek és focisok, többek között a Roli, illetve talán elárulhatjuk, hogy Torgeles Annyival lesz a párban, a kéziseket pedig Nagy Laci és Görvic Anita fogja képviselni.
7: Ez még csütörtökön, nem?
9: Ez még csütörtökön.
7: Pénteken van a
9: legendák tornája. Tehát minden napra jut valami.
0: Szabó Gergővel és Juhász Rolanddal Elpap István beszélgetett.
10: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: Folytassuk kosárlabdával. A férfi kosárlabda bajnokság döntőjének harmadik mérkőzésén a Falkó a címvédő Szolnok otthonába látogatott. A mérkőzésről Tóth Béla tudósít.
11: Győzött a Tisza partján a Falkó, és elvette ellenfele pálya előnyét. Szolnoki olajbányász, Falkó Szombathely, 78-89 a férfi kosárlabdászók bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén. Három nappal ezelőtt Szombathelyen 91-85-re nyert a Falkó, és egalizált a párharcban. Bern Zoltán azon a mérkőzésen 30 pontjával csapat a legeredményesebb játékosa volt. Ezt a találkozót, ami teltház előtt zajlott a Tiszaligeti sportcsarnokban, egy 6-0-ás futással kezdte az olajbányász, ám innen hamarjában fordított a vendég együttes, és 9-8-ra már Milos Konakov együttese vezetett az első 2 percet követően. Az első negyedben összesen 11 alkalommal változott éppen az, hogy melyik csapat vezet. A szünetre 23-20-as szolnoki vezetésnél érkeztek meg a felek. A második negyedben is fej-fej mellett haladt a küzdelem. Pallai remek ütemben ért el duplát, és azzal 39-30-ra növelte előnyét a Szolnok, amely a nagyszünetben egy ponttal 44-43-mal vezetett. Somogyi Ádám, Prinyászki Boris és a másik magyar válogatott játékos Pallai Tamás erős játékával tudott tehát előnyben fordulni a szolnoki olajbányász. A második félidőt viszont egyértelműen a Falkó kezdte jobban, megfordította az állást a remekül triplázó vendégegyüttes, és ezt követően a mérkőzés folyamán már ki sem engedte a kezdeményezést a kezéből a Falkó. 58-50, valamint 63-60 is volt a mérkőzés állása. A záró játék részre 3 pontos szombathelyi vezetésnél fordultak a csapatok, és ezt követően 3 perccel a vége előtt Somogyi Ádám vált ki sérülés miatt a szolnoki együttesből. Novakovics torolta le ellenfelét, Somogyinak az orra vérzett, nagy ütés ért a fejét, nem tért már vissza a pályára a szolnokiak válogatott irányítója. A vendégeknél 24 pontjával Perl Zoltán volt a legeredményesebb játékos, és az utolsó játék részben 11, valamint 10 pont környékén tartotta a különbséget a Falkó, amely ennél közelebb nem igazán engedte ellenfelét. Az utolsó percekben a Falkó okosan sáfárkodott, rutinosan játszott azzal, hogy a játékidőt mihamarabb lepörgesse. Nyert a Falkó, elvette a pálya előnyét a Szolnoknak, és Pünköst hétfőn akár le is zárhatja a bajnoki döntőt a Falkó együttese. Még egyszer a végeredmény, Szolnok, Falkó 78-89.
0: Ahogy hallhatták, a szombathelyek egyik legjobbja Perl Zoltán volt, ő nyilatkozott a mérkőzés után az M4 Sportnak.
2: Adatokat tudjuk, hogy mi volt a döntő ezen a mérkőzésen, de a pályán hogy érzed, hogy mi volt most a döntő a javatokra?
5: Úgy érzem, hogy próbáltuk követni, amit meccset megbeszéltünk, a meccs tervet, és ez most bejött.
2: Elképesztő csapategység volt, és a te teljesítményed pedig az egész csapatot húzta, hiszen fantasztikusan játszottál most már a harmadik mérkőzésen a döntőben.
5: Igen, tényleg mindenki, aki pályára lépett, kiadott magából mindent, úgyhogy nagyon örülök, és így kell majd a hétfői meccsen is, mert igaz, hogy most nyertünk, de még közel sincs vége a párharcnak, úgyhogy ez egy nagyon fontos meccs lesz.
2: Ezt nehéz mondani, hogy egy könnyű mérkőzés ez, de hazai pályán talán egy picit könnyebb az utolsó lépés megtenni nektek.
5: Hát nem biztos, de tényleg a Szolnok egy nagyon jó csapat. Egy pillanatra sem lehet kiengedni ellenük, mert egyből megbüntetik. Úgyhogy ahogy mondtam, nagyon kemény meccs lesz.
0: Most pedig következzen a szolnokiak játékosa Krajnszki Boris, aki szintén az M4 Sporton értékelt.
2: Mi volt ezen a mérkőzésen a probléma, hiszen a statisztikai adatok azt mutatták, hogy se távolról, se közelről, a lepattanónál, szóval nem ment ma a csapatnak.
8: Igen, egyértelműen nem tudtunk válaszolni a szombathelyi szériára, amikor jobban játszottak nálunk. Nem mentek be a dobások, ahogy szerintem az előző két mérkőzésen menték be, szóval nem volt válaszunk, de ilyen egy döntő széria. Néha megy, néha nem. Meg kell találni azokat a megfelelő megoldásokat a támadásban, a védekezésben. Sajnos most nem voltunk a helyzet magaslatán, de az biztos, hogy egy nagy motiváció, hogy következő mérkőzésen ezeket javítjuk ki.
2: Mi kell ahhoz, hogy ott idegenben sikerüljön egyenlíteni a párharcban?
8: Mindenki a csapatból. Én azt érzem, hogy attól függetlenül, hogy most ezt a meccset elveszítettünk, meg mindig ugyanaz az olajbányász vagyunk, aki playoff előtt, vagy a playoffból nagyon jól szerepelt. Szóval az biztos, hogy a fiúk nagyon várják már a következő mérkőzést.
2: Mindig azt szokták mondani a játékosok, hogy el kell felejteni az előző mérkőzést. El lehet felejteni hétfőig ezt a hazai vereséget?
8: Nem kell elfelejteni, mi ebből tanulunk. Azért vagyunk itt. Jobbak leszünk ettől, holnap bejövünk, megnézzük a videót, korrigálunk a hibákat, és jobb játékosok leszünk ettől.
0: A Falkó Szombathely tehát ezzel a sikerrel 2-1-re vezet az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A bajnoki döntő negyedik mérkőzését hétfőn 19 órától rendezik. Ezt a találkozót élőben közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban. A magyar női röplabda válogatott a papírformának megfelelően 3 szetben legyőzte a luxemburgi csapatot a Közép-Európai Regionális Szövetség által szervezett nemzetközi torna pénteki játéknapján Mariborban. A találkozó legeredményesebb magyar játékosa Bozóki Szedmák Réka volt 11 ponttal.
12: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: Folytassuk nagyszerű vitorlázó sikerrel. Érdi Mária aranyérmet nyert az Ilka hajóosztály horvátországi Európa-bajnokságán. Pénteken 3 futamot rendeztek meg, a világbajnok magyar sportoló az elsőt megnyerte, majd a másodikban 26. lett, de ezt az eredményét kiejthette. Az utolsó futamban remek rajt után egy újabb futamgyőzelemmel zárt, ez pedig a végső győzelmet jelentette számára. Érdi Mária 2024 után lett ismét Európa-bajnok az olimpiai Ilka 6-os hajóosztályban. A férfiak olimpiai Ilka 7-es hajóosztályában, ahol hatalmas 182 fős mezőny versenget, az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett Vadnai Jonatán a selejtezők során szerzett 6. és 10. helyével magabiztosan jutott be a legjobbak közé. A döntő futamok alatt az összetett 9. helyén végzett az európai rangsorban, és az abszolút kategóriában is 11. lett. Telegdi Attilát választották meg a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökének. A mai tisztújító közgyűlésen Telegdi 19 szavazatot kapott, míg Török Zoltán 17-et, így a szavazás már az első körben sikert hozott. A korábbi elnök Kósa Lajos visszalépett az elnöki posztért folyó versenytől. A közgyűlésen elbúcsúztatták a pályafutásokat befejező sportolókat, Jászapáti Petrát, Bácskai Sára Lucát, Kónya Zsófiát, Somogyi Barbarát és Nógrádi Bencét. Az olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra a Nemzeti Sportrádióban beszélt döntése hátteréről.
12: Júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben utaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kiutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor. Az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem. Szerintem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem, a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy február végén a gondolataimban, hogy igen vagy nem, és mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro, kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy most nem.
13: És olyanban nem gondolkodtál, Petra, hogy esetleg még egy Európa-bajnokságon búcsúzni?
12: Hát a térdem az javul, de egy keresztszalag szakadásból 12 hónap a rehabilitáció, ugye nekem meniszkuszt is.
13: És az még nem is telt le?
12: Nem, az július végén fog letelni, tehát ez nem csak szimplán egy olyan dolog, hogy akkor kihagyok 2 hónappal többet, mint mondjuk a csapat. A csapat egyébként már elkezdte a felkészülését, tehát ez nem olyan, hogy kihagyok még pár hónapot extrába, és akkor majd utána visszajövök. Már edzek, de az a térdem miatt izombeli különbség is van a két lábam között, amit vissza kell hozni, hogy a sérülés veszély lecsökkenjen. Úgyhogy most a fizikális egészségemet is előtérbe helyezem. Ugye a vállasérülésem után nagyon erősen toltam vissza magamat, hogy minél hamarabb végre tudjak menni, minél hamarabb visszaerősödjek. Ott ugye májusban már biciklin ültem, úgyhogy egy szerkezet tartotta a felső testemet azért, hogy ne terheljem a vállamat. És most nem éreztem magamban azt, hogy ilyeneket be tudnék vállalni így idő előtt.
0: Jászapáti Petra után a pályafutását szintén befejező Kónya Zsófiával Katona László beszélgetett.
14: Ez nem lehet a véletlen műve, hogy egy másik olimpiai bronzérmessel együtt vonultok vissza egy időszakban? Nyugtass meg, hogy Petrával beszéltetek erről.
15: Biztosan nem véletlen, nem volt megbeszélve egyébként, tehát nem szőttük össze ezeket a terveket, ezek teljesen egymástól független döntések. Az ember életében egyszer meg kell hozni ezt a döntést. Koromnál fogva azért már azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon hosszú utat bejártam. Petránál ezért nyilván ott összetettebb sajnos fontos a dolog, ez a mi döntésünk.
14: Könnyű szívvel engeded el a rövidpályás gyors korcsolyát, a sportolói létet?
15: Nem annyira, viszont nyilván ez a döntés ez nem 2 nap alatt született meg, hanem egy hosszú folyamatnak a lezárása és vége, mire azért így felkészültem. Azt hiszem, vagy azt hittem, azért nyilván mikor történik az emberrel, és tényleg ott van a hivatalos bejelentésnél, akkor azért az úgy megérinti az embert.
14: Hogy történik ez? Szegeden elmondott, hogy én akkor most véget vetek a pályafutásomnak, a korcsolyát eldobom magamtól. Mi várt rád, vagy mi vár rád most így?
15: Nyilván először is így az edzőket informáltam erről, meg hát előtte megszületett bennem a döntés. Azt még nem tudom pontosan, hogy mi fog rám várni. Annyi biztos, hogy 2 hét múlva államvizsgázok. És arra nagyon-nagyon készülök, úgyhogy most az időmnek a nagy részét ezt teszi ki. Kíváncsian várom, hogy mit fog hozni a hosszú távú jövő.
14: Egyik napról a másikra kell változtatnod, vagy mondjuk még ezt a nyarat megvárod, és pihenéssel töltöd, aztán majd az ősztől jön a civil élet?
15: Most csak így a diplomára koncentrálok, most ez az első számú cél, amit szeretnék teljesíteni. Vannak már ezért terveim. Nagyon szívesen benne maradnék a sportban is valamilyen formában, mert azt érzem, hogy azért ez csak az identitásomnak a része. Másrésztről meg nagyon érzem magamban azt is, hogy akár valami teljesen mást is kipróbálnék, úgyhogy szerintem most az időszak az a szárnyaimnak a bontogatásáról fog szólni.
14: Az én tudatlanságom az, de miből írtad a szakdolgozatot?
15: Pszichológia szakon vagyok, ezen belül pedig a pedagógusoknak a kiégéséről írok.
14: Zárszóként teljesnek, egésznek érzed a rövidpályás gyorskorcsolyázó karriered?
15: Majdnem. Nyilván, amíg az ember nem ért el mindent, és nem nyert meg mindenféle érmet mindenféle versenyről, addig szerintem nem lehet teljesen elégedett, de azért ne essen félreértés, tehát nagyon-nagyon büszke vagyok arra, amit sikerült elérnem, és szerintem így is egy kivételes karriert sikerült befutnom. Próbálok mindig a pozitív dolgokra emlékezni.
14: 5 év múlva te hallgatod majd az embereket egy fotelben, hogy éppen mi az ő gondjuk, bajuk, problémájuk, pszichológusként?
15: Lehetséges, viszont ez még annyira távoli dolognak tűnik, hogy erre nem tudok választani, el tudom képzelni egyébként. Sportvilág.
0: A Szeged nagycsatában 11-10-re legyőzte a vendég Vasast a férfi vízilabda OB1 5. helyéért folyó csatában, és 1-1-re egyenlített az egyik fél 3. sikeréig tartó párharcban. Sorozatban az 5. egyúttal története 28. bajnoki címére hajt a Ferencváros férfi vízilabda csapata az OB1-ben, ahol idén a Honvéddal vívja. A finálét Manherz Krisztián, a zöldfejrek válogatott játékosa, az M4 Sport vendége volt, a riporter Szőke Viktória.
16: Biztos, hogy a Honvédnak van egy nagyon különleges játékstílusa, ez az elején nagyon-nagyon sokakat meglepett, most már nyilván azóta mi is többször tudtunk belőle készülni, nyilván azt gondolom, hogy elsősorban a védekezésünk fogja eldönteni azt, hogy milyen kimenetelő is lesz ez a sorozat majd most, az biztos, hogy szombaton 100%-osan bele fogunk állni a mérkőzésbe.
17: Mennyire lehet kiindulni egy magyar kupa döntőt, illetően ugye akkor is a Honvéddal játszottatok, hogy milyen emlékeid vannak arról? Ebből fél évvel ezelőtt volt?
16: Azt gondolom, azért egy mérkőzéses döntő azért mindig más. Sokszor mondtuk az utóbbi években, a Fradi nagyon domináns volt, főleg ami a magyar színteret illeti, és nem verhetetlen, ez 100%-ig biztos, de nagyon nehéz megvenni, pláne többször egymás után, főleg, hogyha olyan mentális állapotban, olyan hozzáállással állunk hozzá, és biztos, hogy mindenki magyar bajnok akar lenni nálunk. Úgyhogy nyilván volt egy más lélektana annak a döntőnek, ennek is most más lesz a lélektana. Nyilván olyan taktikai elemeket, amiket azért akkor csináltak, azokból föl fogunk készülni, és föl tudunk készülni azokra a játékosokra, akik akkor vezérjátékosai voltak a csapatnak a Honvédban. Nyilván azóta az egész szezonon keresztül cipelték a hátukra, az ő semlegesítésük tud egy nagyon nagy kulcsa lenni az ő támadó játékuknak, és mint említette, nyilván a mi védekezésünknek.
17: Ilyen könnyednek tűnik ez a döntőbejutás a bajnokságban. A Szolnokot 9-0-es pontarányjal vertétek 23-13-ra, az is nagyon könnyednek tűnik. Így önbizalomnövelés szempontjából jelentett valamit például a Szolnok elleni mérkőzés?
16: Nem olyan könnyenek azért bentről ezek a mérkőzések.
17: A számuk ezt mutatja.
16: Más kérdés, azért azt gondolom, hogy a Ferencvárosban van egy 16 fős, 18 fős keretből 13-14 válogatott játékos, és nyilván egy nagyon sűrű versenynaptárunk van a válogatottakkal együtt, bajnokok ligája, magyar kupa, magyar bajnokság, éppen ezért szerintem 3-4 olyan meccsünk volt, ahol tényleg mindenki bevethető volt, és mindenki tudott is játszani. Nyilván az meg a Fradinak a sajátossága, hogy akármilyen összeállításba állunk föl, minden játékos meg akar küzdeni a saját helyéért, be akarja bizonyítani az edzőnek, hogy a következő rangadón, magyar bajnoki döntőn ő legyen az ebből a 18 játékosból, aki minél több percet kap, bekerül a csapatban, és épp ezért van, hogy egy olyan mérkőzésen, aminél, és ez sajnos nagyon gyakran előfordul, azt gondolom, a magyar bajnokságban, egy kicsit föltett kézzel jönnek oda egy Fradi elleni mérkőzésre a csapatok, ilyenkor tud kialakulni egy majdnem 20 gólos különbség.
0: A 7. helyen kiemelt Udvardi Panna az elődöntőben búcsúzott a Rabati tenisztornán. A magyar játékos a világranglista 84. helyén álló ukrán Kalinyinától kapott ki 6-0-6-3-ra. A világbajnoki összetett élén álló Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője volt a leggyorsabb a Formula 1-es kanadai nagydíj pénteki szabad edzésén, a 19 éves pilóta mögött csapattársa George Russell, mögötte pedig Lewis Hamilton végzett. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
10: Ez volt a Sportvilág.
18: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
19: 23 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, ha Ukrajna területéről származnak. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata van, valamint 9 sérültje. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk. A független jegybankok közti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Az elmúlt év eredménye, hogy a hazai inflációt sikerült mérsékelni, a forint euróval szembeni árfolyama pedig tartósan 360 forint alá erősödött. Hozzátette, az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. Távozik Bayerné Matusovics Andrea az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói tisztségéről. Az egészségügyi miniszter elfogadta a lemondást. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán közölte, az intézmény új vezetőjéről már döntöttek, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. A tárcavezető hozzátette, az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozóján. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt is, tette hozzá. A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme kezd hanyatlani, jelentette ki 14. Leó pápa kiadás előtt álló enciklikája témáit ismertetve. Az egyházfő egy konferencián azt mondta, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, a digitális eszközöket pedig az emberiség szolgálatába kell állítani. A pápa hangsúlyozta, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a gyerekeket digitális eszközök mértéktartó használatára. Híreink végén az időjárásról. Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, napközben 23-29 fok várható. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet, erős lesz az UV-sugárzás. A pontos idő 23 óra 5 perc.
18: Műsorajánlat. Új világ.
0: Köszöntöm a világban zajló események, folyamatok, jelenségek iránt érdeklődőket. A mikrofonnál Járai Judit. Nemzetközi magazinunkban ezúttal Magyar Péter kormányfő első külföldi útjáról lesz szó, és a reményeink szerint megújuló V4-es együttműködésről. Németországról, amely a fegyverkezésben, pontosabban abban is látja a gazdaság fellendítésének lehetőségét, és közben az Európai Unió megújítását javasolja, és végül tudósítunk a fékek és ellensúlyok helyreállításának törvényhozási vitájáról Izraelben. Tartsanak velünk!
18: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
1: Nagymamám jó voltából, mielőtt még az eszem megjött volna, találkoztam Krisztussal. Tehát reggel felkeltünk be, este lefektünk be, imádkoztunk, és nagymama rengeteg történetet mesélt Jézussal kapcsolatban, meg hát jelen volt a mindennapjunkban. Ezért én nekem nincs meg ez a megtérés, és később kanyarodtam el, tehát én utána, amikor már újra letettem aztán a bűneimet, az már nem megtérés volt, hanem egy visszatérés Krisztushoz.
18: A pünkösd egyházi és népi hagyományai. Pünkösd vasárnap 9 óra után a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
20: Egy pilóta, aki a világ ízeit is magával hozta, egy történelmi borászat a Csobánchegy lábánál, egy császár meglepő étkezési szokásai és badacsony, amely egész évben élményt kínál. Finom históriák, személyes történeteken keresztül a gasztrokulturális magazinban.
18: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. Római katolikus szentmisét közvetítünk a kecskeméti Urunk mennybe menetele társszékes egyházból pünkösd vasárnap 10:04 a Kossuth Rádióban. A szentmisét bemutatja dr. Finta József pápai káplán plébániai helynök. Pünkösd hétfőn 10:04 Isten tiszteletet hallhatnak a Majos Mucsfai társult evangélikus egyházközségből. Igét hirdet Makán Hargita lelkész. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
21: Az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának megőrzését ígéri az új kormány, de mit szól ehhez az Európai Unió, amely éppen emiatt rót ki súlyos pénzbüntetést hazánkra? És vajon mire számíthatnak a külföldi munkavállalók, akiknek a belépését az előzetes nyilatkozatok szerint az új vezetés jelentősen korlátozná? Ez mind ma az ütköző pont. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk L. Tamás. És köszöntöm vendégünket a telefonvonalban, Marsai Viktort, a Migráció Kutatóintézet igazgatóját. Jó napot kívánok!
23: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
21: Igazgató úr, egy vaskos tanulmányt írt erről, és van abban egy fölütés, ami kifejezetten elgondolkoztató, a többi is, de ez talán egy figyelemfelkeltő gondolat egyből rögtön, amikor arról ír, hogy az Orbán kormány saját célkitűzései más értelmezésben sikere áldozata lett, mivel a drákói intézkedések eredményeképp a társadalom többsége a 2015-16 és kisebb mértékben az ukrajnai menekült válság első időszaka, ez a 22 nyara tavasza óta nem szembesült nagy arányú zömében irreguláris bevándorlás jelentette kihívásokkal, és sokan úgy gondolják, hogy a nyugalom természetes állapot, nem pedig szakpolitikai fellépés eredménye. Közben pedig az ENSZ menekültügyi főbiztosságának megdöbbentő adatai vannak, egy kicsit világítsa meg a valóságot, kérem.
3: Igen, ugye valóban ezt tapasztalhattuk az elmúlt hónapokban, szerintem Magyarországon, és hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ilyen beszélgetéseken vett részt, hogy miért beszélünk még mindig a migrációról, mire van szükség egyáltalán a migrációkutató intézetre, meg ezzel foglalkozó tanulmányokkal. Miközben, hogy elmegyünk külföldre, és nem tudom, britekkel, franciákkal, német kutatókkal, vagy amerikai kutatókkal beszélgetünk, akkor számukra teljesen egyértelmű, hogy ez a válság nem múlt el, ez a válság, ez a kihívás ez folytatódni fog, és nem csak ebben az évben, nem csak a következő évben, hanem a következő évtizedekben is. És ebben az értelemben ugye valóban, tehát a magyar társadalom a nagyon szigorú határ őrizet, és általában az irreguláris, illegális migráció elleni nagyon határozott Fidesz fellépésnek köszönhetően nem érzékeli ezt a problémát. De azt nagyon fontos aláhúzni, hogy ez nagyon gyorsan meg tud változni. Tehát ebben a tanulmányban két példát hozok, de ezt hosszasan lehetne sorolni, hogy Portugáliában a külföldi születésűek aránya a 90-es évek elején nagyjából 1,5% körül mozgott. Ugye ez területre és népessége is ugyanakkor ország nagyjából, mint Magyarország. Ugye mára 1,5 millió fölé nőtt a külföldi népesség aránya, részben a legális, részben illegális bevándorlás hatására, tehát ez több mint a társadalom 15%-a. Vagy ha kifejezetten népcsoportokat nézünk, tehát Finnországban a 90-es évek elején 49 szomáli élt. Utána a 90-es évek 93-4

0: ezek a változások viszonylag gyorsan lezajlanak, és ezt talán azért tartom pontosnak hangsúlyozni, mert hogy ugye erről is van egy ilyen, ugye 10 millió migrációs szakértő hazájában élünk, egy ilyen közkeletű felfogás, hogy teljesen mindegy, bejönnek az emberek, vagy idejönnek, úgyse itt akarnak maradni, nem tovább mennek Európa fele. És azért a szakpolitikák és a utolsó mondat, bocsánat, meg általában ezek a számok azt mutatják, hogy nem az emberek oda mennek, ahova tudnak egyébként. És ugye azok a viccek, amik 15-16-ban voltak, hogy gyakorlatilag a magyar-szerb határtól, ha bejutottak, hogy beengedték az embereket, egyenes út vezetett Németországig, ez az idő lejárt. Tehát a schengeni zónában visszavezetett határintézkedések, a feltörgő visszaküldések a frontországokra azt mutatják, hogy ez már nem így fog történni, mint 10 évvel ezelőtt zajlott.
1: Meg hát, hogyha már adatoknál tartunk, akkor érdemes talán elgondolkozni az osztrák és a német adatokon is. Többször napvilágot látott már, ami nagyon beszédes, nevezetesen az, hogy az iskoláskorú gyermekek hány százaléka migrációs hátterű, és hát ott megdöbbentő adatok vannak, különösen a német nagyvárosokban, de akár az osztrák fővárosban, Bécsben is.
0: Sőt, ugye az alapvető kérdés talán nem is az, vagy a legnagyobb kihívás, hogy hányan rendelkeznek migrációs háttérrel, mert önmagában mondjuk az, hogy Ausztriában mondjuk németországi németek tanulnak, ezen még talán átküzdik magukat.
1: Talán nem is erről van szó.
0: Igen, de hogy egyre nagyobb a probléma egyébként, hogy nagyon sokan nem beszélnek a gyerekek közül németül. Tehát, hogy úgy kerülnek be az iskolarendszerbe, úgy mennek egyik évről a másikra, hogy nem értik, hogy az osztálytársak és a tanárok mit mondanak nekik. Most képzeljük el, tehát ugye mindenkinek van a környékén szinte iskoláskorú gyerek, tehát képzeljük el, hogy egy 20-25-30 fős osztályban van 2-3-4-5, mert egy Isten 10 olyan gyerek, aki mondjuk nem beszélne magyarul, és úgy ül ott a tanórákon. Tehát milyen erőforrásokat, milyen koncentrációt kívánt meg ez a tanártól, hogy valamiféleképpen próbálja őket megtanítani az adott tárgyra, nem tudom, környezetismeretre, matematikára, tehát ez egy lehetetlen küldetés. És az osztrák-német iskolákban nagyon sok esetben ezzel találkoznak ugye az oktatók, tehát ez nem működik. És ráadásul ugye ez egy spirált indít be, mert mi történik? Ugye az történik, hogy a szülők elkezdik elvinni a gyerekeket ezekből az iskolákból, hiszen azt látják, hogy a saját gyerekek nem tudnak rendesen tanulni, mert elmegy az idő arra, hogy fölzárkóztassák a külföldieket. Ergo még több külföldi fog ezekbe az iskolákba jönni, és erősödni fog a szegregáció és a párhuzamos társadalom a kialakulása.
1: Na ugye akkor ezt is tisztázzuk, mert ugye nem csak arról van szó, hogy a nyelvet nem beszélik, tehát nem azért, mert angolul beszélnek, vagy franciául beszélnek, hanem nagyon sok a muszlim hátterű, és itt viszont már jelentős kulturális különbségekről kell beszélni, hiszen a gyerekek otthon egy másfajta nevelést kapnak, mint amivel az iskolában találkoznak. Ez is lehet ütközet, még akár személyes tragédia is lehetnek ebből.
0: Igen, ugye ne felejtsük el, a Ausztriába érdemi afgán közösség, ha most ennél a példánál maradunk, nem létezett a 2015-ös évek előtt. Most ugye különféle becslések, ugye már 100 000-es nagyságrendűre teszik az afgán közösségnek a létszámát. És ugye ez azért probléma, mert hogyha nincs egy olyan diaszpóra, ami meg tudja könnyíteni az integrációt, ráadásul ugye maga a rendszer túl van terhelve, akkor ez egyenes úton vezet valóban ugye a párhuzamos társadalmaknak a megszületéséhez, illetve nem szabad lebecsülnünk tényleg ezt az iskolai történetet se. Tehát képzeljük el, hogy ott ez az afgán család, ő mindent szeretne. Nagyon szeretnének osztrákok lenni, nagyon szeretnék elérni, hogy a gyerekük sikeres legyen. De ha nem fog tudni megtanulni németül, gyakorlatilag annyi nyelvi szinten, hogyha küzd az iskolában, mert valahogy az általános iskolán még átrugdossák, talán valamiféle középiskolát is elvégez, de egyetemre már biztos nem fog tudni elkerülni. Tehát azt jelenti, hogy eleve óriási hátránnyal fog indulni az életben, a munkaerőpiacon, eleve olyan kulturális háttérrel jön, hogy nehéz számára a beilleszkedés az osztrák társadalomba, ez mind nagyon sok frusztrációt fog okozni, és legpozitívabb esetben is látunk egy kvázi erősen hátrányból induló, jelentős mértékben elvesztegetett lehetőséget a fiatalban, rossz esetben pedig azt, hogy látni, hogy alternatív és deviáns módokon próbálja ezeket a hátrányokat bepótolni a bűnözés, vagy ne adjuk tudom, ugye a radikalizáció irányába.
1: Na tehát milyen kockázatokkal nézünk mi szembe? Ugye új kormány, nyilván új politika mondja, hogy ugye megőrzi az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának a lényegét, csak hát itt közben azt is ígéri, hogy hazahozza azokat a bizonyos uniós pénzösszegeket, amelyek egyébként járnának, de mégis feltételekhez kötöttek.

0: most, illetve eddig. Kérdés az, hogy puhulnak-e majd ezek a követelések, vagy nem, és akkor mit kell tenni érte, különös tekintettel, hogy itt a következő hónap elején a úgynevezett migrációs paktum hatályba is lép.
1: Igen, ugye itt érdemes elkülöníteni ugye a külföldi munkavállalókra tett megjegyzéseket, vagy terveket. Ugye ez gyakorlatilag teljesen, azért óvatosan mondom, hogy teljesen nemzeti hatáskörben van, és a menekültügyi részt, ami egy közös megosztott hatáskör. Ugye a menekültügyi kereteket és a keretrendszert az Unió megszabja. Itt nagyon kicsi a tagállamoknak a mozgástere. És kicsi volt a paktum előtt is, és kicsi lesz a paktum életbe lépése után is. Még akkor is egyébként, ha ugye pont most május 8-án jött ki a bizottságnak a felülvizsgálata, és hát az látszik, hogy minden tagállam gyakorlatilag, aki megszavatta a paktumot, nagyon le van maradva annak ugye az implementálása kapcsán. Tehát most gyakorlatilag további 2 évet kérnek a tagállamok arra, hogy a paktum rendelkezéseit megvalósítsák. Na, visszatérve a kérdés, hogy nagyon sok elemet ki lehetne emelni, 2 érdemes. Az egyik a kötelező szolidaritás, vagyis hát valójában a kvótarendszernek a kérdése, illetve ugye a határnál lefolytott eljárások, és általában a Magyarország területéhez való hozzáférésnek a kérdése. Ugye a kötelező szolidaritás kapcsán a Fidesz-KDNP kormányzat és a Tisza kormányzat is határozott álláspontot képvisel, hogy nem szeretnének átvenni menedékkérőket. Nem szeretnék kifizetni ugye a 20 000 eurós fertős, hát nem tudom, szolidaritási hozzájárulást sem, hanem ugye a legutóbbi nyilatkozatok alapján ugye van egy harmadik lehetőség, egy operatív hozzájárulás, amivel mondjuk személyzetet küldenek a frontországok támogatására, tehát nem tudom, mondjuk rendőröket az eljárások földgyorsítására. De ezt nagyon fontos talán húzni, hogy ezt a harmadikat elfogadja a bizottság, ez azt a bizottságon fog múlni. Ezt még nem próbáltak senki a gyakorlatba, igazából nem tudjuk, hogy fog kinézni. És személy szerint még a 20 000 euró perszű hozzájárulásra is elégedett lennék, de ugye ez a 30 000 éves kvótából viszonylag kevés pár száz fő fog Magyarország jutni. Nyilván ez pár millió eurót összeg, aminek én már örülnék, de államháztartási szinten ez nem fog látszódni. A nagyobb probléma az, és ugye emiatt fizeti Magyarország nagy részt ugye az 1 millió eurós napi bírságot folyamatosan, az, hogy az Európai Bíróság döntés értelmében, és ugye amit a bizottság kért, vagy hát épített föl ugye a ügyet, a magyar menekültügyi rendszerhez való hozzáférés túlságosan korlátozott, vagyis ugye Magyarország területén néhány kivételtől lehet, innen nem lehet beadni menedékkérelmet. Csak ugye a belgrádi nagykövetségen lehet ugye szándék nyilatkozatot beadni. Ugye az unió szerint, itt a bíróság szerint ez elfogadhatatlan. Most ugye, ha ettől szeretnénk megszabadulni, ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy akik elérik a magyar határt, és menedékkéremet szeretnének benyújtani, számukra ezt lehetővé kell tenni. Ugye a zömök egyébként valószínűen határmenti eljárásban fog maradni az új paktum értelmében, de ennek kapcsán is ugye Magyarországnak egyszerre 7716 eljárás kell tudnia lefolytatni. Tehát ez ennyi egyedi eset. Ugye ráadásul ennek 12 hét alatt le kell zajlania.
0: Ez így rengeteg együtt. Főleg, hogyha valaki ugye iratok nélkül érkezik, nem tudjuk kicsoda, honnan jött.
1: Így van, pontosan, és ráadásul ugye hát nem beszél arról, hogyha fellebbezni fog, mert pedig majdnem biztos elutasító döntés után fellebbezni fog, és 12 hét után, ha ezt nem sikerül addig lezárni az ügyet, őt be kell engedni az ország területére. Na most, még ha le is megy az ügy, ugye ez nagyon fontos, hogy az adott személy ellátását Magyarország felel. És megvan az elutasító határozat, nem tudom, egy nigériai állampolgár ügyében, most szegényekre húzzuk rá az ügyesletedőt. Onnantól kezdve ugye ez is, amíg Nigéria nem veszi át ezt a kérelmezőt, addig ez Magyarország felelőssége. Tehát hiába fogja elutasítani a magyar bíróság és a magyar szervek ezt a kérést. Ha Nigéria nem hajlandó átmenni, ugye ez az egész EU-s visszaküldési rendszer a hüvesztarka, akkor bizony ez a hölgy vagy ez az úriember, ez Magyarország felelőssége fog maradni.
0: És ugye ráadásul tapasztalat, hogy akik iratok nélkül érkeznek, nagyon ritka esetben mondja azt a kibocsátó állam, még ha ismeri is, hogy valóban ismeri. Inkább azt mondja, hogy nem ismeri, innentől kezdve az önök gondja, ugye? Ez tapasztalat.
1: Persze. Pontosan erről van szó, és hogy hát, ráadásul gondoljunk bele, hogy mondjuk olyan államok állampolgáraival kell ezt lefolytatni, akinek mondjuk nincs nagy követsége külképviselete Magyarországon. Tehát ez mind idő. Tehát az óriási problémákat fog jelenteni. Még akkor is, hogyha ugye az EU most kitalált ezeket a visszaküldési központokat pont ezen szereplők számára, ugye a return hub-okat, akiket hát elutasítanak, de nem fogadnak vissza ugye a küldő országok. De ugye ez is még csak papírról létezik, nem látjuk, hogy a gyakorlatban hogy fog működni, ez évek lesz valószínűleg, ez át fog tevődni érdemi gyakorlatba, és ráadásul egy-két hát, hasonló kezdeményezés, mint az olasz-albán megállapodás, azért ez finoman szólva sem látszott olyan átutű eredménynek, tehát az idő menni fog, és tehát itt egy olyan rendszert látunk, amiben nem nagyon vannak kiskapuk, tehát hogy vagy Magyarország lehetővé teszi a területéhez való hozzáférést a menedékkérők részére, vagy az 1 millió eurós büntetés, ez bizony véletlenül maradni fog.
0: Nem lehet megúszni, nincs harmadik megoldás ezek szerint.
1: Én nem nagyon látok, és nagyon örülnék, ha valaki találna, de nem nagyon látom, és ahogy beszélgetek szakértőkkel, mások sem nagyon látják.
0: Meg hát lehet ennek egy következménye, ugye eddig most már köztudottá vált, hogy a magyar határ dél felől, meg hát körös körül nem megközelíthető. Éppen ezért tapasztalhattunk talán, ugye a statisztikai adatokból, meg ha visszaemlékszem, hogy bizonyos fokú csökkenést ugye a balkáni útvonalon. Na de, hogyha ez az új rendelkezés hatályba lép, és ugye köztudottá válik, már pedig nagyon jó az információs hálózat, nagyon sokan segítik ezt az illegális migrációt, egyrészt anyagi előny, másrészt meg ilyen bizonyos nem kormányzati szervezetek jótékonysági alapon legalábbis azt hirdetik. Szóval, ha elterjed az, hogy a magyar határon be lehet lépni, és ott is lehet eljárást lefolytatni, akkor várható az, hogy újra a forgalom megélénkül ezen a vonalon is, mert egyébként megföldrajzilag kedvező bizonyos szempontból.
1: Persze, sokkal jobb, és azért ne felejtsük el, ugye ráadásul a Magyarország infrastruktúra, az autópálya hálózat, tehát hogy gyakorlatilag olyan sikerül bejutni a detektálás nélkül, kis szerencsével 4-5 óra alatt akár Ausztriában is lehet, sőt, ha gyorsosabb, föl még hamarabb. És így valóban ezt látjuk, hogy a forgalom elterülődött az elmúlt években, de azért ugye megint a magyar társadalom azt gondolja, hogy akkor nem is történik semmi a kerítésen, de hogy nem. Tehát, hogy azért így is éves szinten több tízezeren próbálnak, vagy több tízezer próbálkozás van. És ráadásul, tehát hogy akkor minek menjenek utána valóban az emberek. Ugye az útvonalon Szerbia minden kiemelt helyet foglal el, ugye most nagyon sokan mennek Bosznián keresztül Horvátország fele, de számos problémát vett fel, szóval sokkal nehezebb terep, ők mind akkor a magyar határt fogják választani, hogyha ugye valóban meg kell nyitni ugye ezt a menekültügyi eljárásoknak, tehát itt valóban ugye tízezres számokról fogunk beszélni éves szinte minimum, tehát ez gyakorlatilag garantálható, tehát ez biztos. Ez az optimista forgatókönyv, amivel szembesülhetünk. És ugye még egy dolgot azért szerintem érdemes, mert a számok ugye azok makas dolgok kiemelni, tehát hogy amikor a két tranzitzóna működött, ugye Röszkénél és Tompánál, ezeknek a befogadó kapacitása 6-7 fő környékén volt. Most ugye azt említettem korábban, hogy ugye ezeket alapvetően lehetne erre a határmenti eljárásra használni, de hogy ugye ez a 6-700 fő állt szemben, ugye a bizottság által előírt 7716 fős eljárási kapacitással. Tehát, hogy gyakorlatilag ennek a kapacitásnak a tízszeresét kellene kialakítani, és ráadásul ugye a C808-as ügyhöz kapcsolódó európai bírósági indoklásban benne van, hogy ez a kapacitás, tehát részben az is készített a büntetés, mert ez a 700 fős kapacitás, ez kevés volt. Tehát, hogy ezt elfogadhatatlanak tartotta a bizottság, illetve aztán a bíróság. Ennél komolyabb képességeket kell kiépíteni, tehát hogy ez nagyon komoly infrastruktúrális és nagyon komoly humán erőforrás beruházásokat fog igényelni, mert azt se felejtsük el, azért nyilván, tehát onnantól kezdve, hogy 2020-21-ben a Fidesz-KDNP kormány gyakorlatilag kiszervezte ugye a menekültügyi eljárást, tehát hogy legalábbis a kezdőpontját azért a rendszerben sokkal kevesebben kerültek bele, és jelentős karcsúsítások történtek. Nagyon sok ember elhagyta ezt a területet, nagyon sok szakember, tehát most több száz főt alsó hangon kellene ismét toborozni, és hát csatasorba állítani.
0: És hogy változik-e a felfogás ezzel kapcsolatban, ugye az Európai Unió korábban megengedő, aztán mondjuk az kommunikációban már szigorított politikája, most egy friss hír az Európa Tanács tagállamai, ugye ez a bizonyos kisinyovi nyilatkozat úgy tűnik, hogy ezt elfogadták, amely politikai iránymutatást ad az emberi jogok európai egyezményének migrációs ügyekben történő értelmezéséhez. Ennek mi is a jelentősége, és hogyan befolyásolja a migrációs politikát?
1: Igen, tehát nagyon fontos aláhúzni, hogy a hallgatók számára, hogy ez nem egy Európai Uniós intézmény, hanem az Európa Tanács intézménye 46 tagállammal. Viszont ugye az Emberi Jogok Európai Bírósága, az Emberi Jogok Európai Egyezmény alapján, az elmúlt évek évtizedek gyakorlata alapján meglehetősen széles hát értelmezési keretben kezdte el vizsgálni az ügyeket. Különösen ugye a harmadik cikk ugye az embertelen bánásmód, és a nyolcadik cikk ugye a család élethez való jog kapcsán. Tehát, hogy példát említsek, tehát, hogy mondjuk nagyon súlyos bűncselekményeket elkövető személyeket nem lehetett deportálni, mert már voltak itt családtagjaik Európában, megházasodtak mondjuk, vagy gyerekük született, illetve ugye a harmadik cikke alapján ugye például sokáig ezért nem lehetett, vagy ezért nem próbálkoztak a tagállamok, hogy mondjuk afgán, nem tudom, megint csak súlyos bűncselekményeket elkövetőket visszavigyenek Afganisztánba, mert hát ott tálib uralom van, és akkor ki tudja, mi történik velük. Most a jelenlegi deklaráció azt mondta, hogy ezt nem lehet általánosná tenni. A tagállamok elsősorban felelős csak ugye a saját állampolgáraikért, és hogy csak nagyon is kiemelten indokolt esetekben lehet ezekre a pontokra hivatkozni, és még akkor is, hogy a nemzetbiztonsági és egyéb ügyek ezek felülírják ezeket a szempontokat. De például azt is, és ugye ez nagyon fontos, hogy kifejezetten egy migrációs részt van most ebben a nyilatkozatban, meglehetősen hosszan, ami például azt is kiemeli, hogy az, hogy mondjuk egy másik ország egészségügyi rendszere adott, amit visszaküldenék, az nem olyan fejlett, mint az EU tagállami, ezt nem lehet kifogásként felemelni. Mert hogy volt arra is példa, például egy bangladesi állampolgárt azért nem lehetett hazaküldeni, mert azt más volt, és a bíróság úgy döntött, hogy hát Bangladesben nagy a magas a légszennyezettség, ezért az ő életminősége jelentősen romlana. Tehát ezek véletlenül ezek az ügyek, ügyszámok csökkenni fognak, de ne felejtsük el, ez megint hosszú folyamat, mert ez éveket fog igénybe venni.
0: De akkor ez most egy kicsit a józanész irányába megy már a nemzetállamok szempontjából, ugye?
1: Abszolút, tehát ez egy nagyon fontos, nagyon előremutató intézkedés, tehát ilyen lelkes SMS-eket kaptam külföldi szakértő kollégáktól, de ugye megint csak egyrészt a Putin próbálja az evést lesz, tehát hogy az eljebb az Emberi Jogok Európai Bíróság valóban figyelembe vetje. Ugye a 46 tagállam egyébként konszenzusosan elfogadott és támogatott nyilatkozatát, illetve tehát ez évek, megint csak évek lesznek, amíg ez a gyakorlatban meg fog jelenni.
0: Van itt egy másfél perc, de fontos lehet, hogy milyen kihívásokkal nézünk mi szemben már a migrációs útvonalakon, mert erre is érdemes felhívni a figyelmet, főleg annak tükrében vagy árnyékában, hogy arról beszéltünk, hogy a magyar lakosság hála a eddigi intézkedéseknek, a szigorú migrációs politikának nem érezte a valódi veszélyét.
1: Nézzük, tehát, hogy Európa akár tetszik, akár nem a világ egyik legvonzóbb célpontja az illegális és irreguláris migráció szempontjából. Azért tudjuk, hogy az érkező döntő többsége gazdasági okokból próbál bejutni az Európai Unióba, de nem szabad megfeledkeznünk ugye valóban azokról, akik fegyveres konfliktus elől menekülnek, és hát azért nézünk itt, nem tudom, Szudántól a Száhelig, a helyzet nem túl jó. És bár mondjuk az elmúlt két évben csökkenő számokat látunk, azért a csökkenő számok azt jelentik, hogy mondjuk nem 1 millió menekültügyi kérelmet nyújtanak be Európába évente, hanem időzőben csak 700 000. Én nem vagyok benne biztos, hogy a kontinens továbbra is készen áll ennek a ekkora embertömeg fogadására, integrálására. Tehát a szigorú határvédelemnek nem nagyon látom az alternatíváit.
0: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért. Vendégünknek Marsai Viktornak, a Migráció Kutatóintézet igazgatójának köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakukel Tamás. Viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
1: A hely. A műsorvezető Belényi Barbara.
2: Kedves hallgatóink, Mátyásföld és Sashalom határán vagyunk Alsó-Rákoson, a 14. kerületi hallássérültek budapesti tanintézetében, ahol autista gyermekek is tanulhatnak, sőt, ha jól sejtjük, laknak is. A pontos megnevezése az intézménynek a hallássérültek óvodája, általános iskolája, szakiskolája, egymi és kollégiuma. Dr. Gálné Csabai Klára főigazgatóasszony pedig segítsen nekem ebben az eligazodásban.
3: Az egymi az egy rövidítés, egységes gyógypedagógiai módszertani intézetet jelent, és tulajdonképpen az utazó gyógypedagógusok is ide tartoznak, és mivel országos beiskolázású intézmény vagyunk, ezért az ország bármely részén elláthatjuk ezt a feladatot.
2: Legtávolabbi diákjuk Debrecen, Pécs?
3: Sopron és Pécsről is, az óvodából is vannak kollégistáink Veszprém megyéből, tehát azt tudni kell, hogy az óvodást és behozzák a Siket óvodást hétfő reggel, és péntekig itt lakik nálunk.
2: Húha, kiráz a hideg, nem tudom elképzelni, hogy tudja az édesanyja, édesapja és a szülő a két kezét elengedni, és hogy tudnak itt pótszülőkké válni, mert gondolom itt mindent is pótolni kell.
3: Itt mindenki pótszülő. Mindegy is, hogy óvodás, vagy általános iskolás, vagy szakiskolás, mert a 25 éves kezét is ugyanúgy fogjuk, ugyanúgy irányítjuk, az életre neveljük őket, nagyon szeretjük a gyerekeinket, és azt gondolom, hogy gyógypedagógiai intézménybe, akik dolgoznak, azok elhivatottak.
2: Nem is tudom, hogy hová menjünk először, talán a legkisebbekhez?
3: Sétáljunk el az óvodai egységünkbe. Most egy új telephelyünk lesz, azzal nagyon szeretnék büszkélkedni, mert az óvodánkat bővítjük.
2: Hogyan lítsen meg, hogy rendkívül színes az épület, nem tudom, hogy ez tudatos-e, de mindenhol, mintha egy óvodában járnánk, pedig az általános iskola már, ugye?
3: Itt ugye autista tagozatra is járnak gyerekek, és a Siket tagozatra is járnak gyerekeink. Bár vannak most már megjelentek a kettős diagnózisú gyerekek.
2: Ebédlőn haladunk át, tehát igen. Akkor itt ők azért együtt ebédelnek.
3: Meg reggeliznek, meg vacsoráznak ugye a kollégisták. Itt zajlik az étkezés, igen, nagyon szép, tágas, világos, gyönyörű épületünk van. Én csak ezt tudom elmondani, hogy aki kíváncsi rá, nagyon sok szeretettel vezetjük körbe, hogy ezt a másságot megismerje, ezt a másik világot.
2: Azt mondta, hogy kettős diagnózissal is jönnek a gyermekek, ez mit jelent?
3: Mind a két diagnózissal rendelkezik, tehát ő Siket is, és autista is.
2: És akkor mi alapján döntik el, hogy jobbra vagy balra megy, melyik osztályba kerül?
3: Vannak ilyen osztályaink, ahol ilyen gyerekek vannak. Óvodai csoportunk is van, és iskolások is. Ez a csengőszong. Amikor én igazgató lettem, 121 gyerek volt, most 172 van, és bővül még telephelyet kaptunk az önkormányzattól használatra, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és ott 18 kicsi autista gyerekünk lesz, és most azt építik.
2: Ha valakinek a gyermekét diagnosztizálták valamilyen halláskárosodással, vagy akár autizmus spektrumzavarral, az orvosi papírral önmagában bekopogtathat az önök intézményébe, vagy hogyan történik a jelentkezés?
3: Eleve a papírt a szakértői bizottság állítja ki, hogy ő milyen diagnózissal rendelkezik.
2: Pedagógiai szakszolgálat?
3: Van, ők állapítják meg a diagnózist. Ez lehet mozgásfogyatékosság, látásfogyatékosság, így van a hallásfogyatékosság, és amikor megállapítják, akkor kerül kijelölésre az intézményünk. Hát most gondba vagyunk, mert már az autistákat nem tudjuk, tehát a létszámunk annyira telített, hogy most az osztály létszámok már teljesen magas létszámban vannak.
2: Beszélte, hogy itt utazó pedagógus is járnak. Igen. Ez azt jelenti, hogy ők például inkább abban segítenek, hogy ez az integráció meg legyen.
3: Az utazó gyógypedagógus fejleszthet is, tehát speciálisan, pláne hogyha mondjuk jelenlő gyerekről van szó, mert hogy olyanok is ülnek a gimnáziumba, akik hozzánk jártak, ők egy bilingvális oktatással tanultak, tehát ők jel nyelven kommunikálnak, és ott a gimnáziumban megkapják a segítséget, de a pedagógus a szakmai segítséget is kérheti, tehát az utazó gyógypedagógus abban is tud segíteni.
2: És elérkeztünk az óvodához, mielőtt belépnénk, egy gyönyörű kis festmény a falon, ezt a gyerekek készítették. Molnárné Hegedűs Alexandra, óvodai intézmény egység vezető gyógypedagógus, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Igen, a gyerekeink is a felnőttek irányításával, az ügyesebb kezűek pedig önállóan is nagyon szép kézműves dolgokat hoznak létre, hogy minél otthonosabb legyen az óvodai légkör.
2: Beléphetünk?
4: Természetesen.
2: Várjak-e zajokat? Várjak-e gyerekvisongást?
4: Igen, sokszor megkérdezik tőlem, hogy nálatok teljes síri csönd van az intézményben, az óvodában, és mindig el kell mondanom, hogy nem. Másfajta, másféle hangok, más hangszín. Az öröm, a szomorúság, a bánat, a jókedv az ugyanúgy megjelenik, csak a gyermekek sajátos hangján, amit mi igyekszünk mindenki számára érthető irányba terelni.
2: Az ajtó falán halacska csoport, és a gyermekeknek képe is visszaköszön ránk az ajtóról, de nem olyan sok.
4: Nálunk minden csoportosztály az intézményben, de az óvodában is kis létszámú. Ennek törvényi alapja is van, hiszen egy hallássérüléssel vagy autizmus spektrum zavarral élő gyermek 3 főnek számít a többségi iskolában. Tehát itt ezen az ajtón 7 kisgyerek arcképe látható, ők olyan, mintha 21-en lennének, de mivel ez a csoport, ez egy vegyes csoport, tehát autizmus spektrum zavarral és hallássérüléssel is diagnosztizált gyerekek járnak ide. Így ők hát van, amikor 30-35-en vannak.
2: Azt szokták mondani, amikor mondjuk egy család külföldre költözik, és jaj, mi lesz a gyermekkel, a kisgyermekkel nem beszéli a nyelvet, hogy a gyermekek között nincs nyelvi akadály, ők a homokozóban is megértik egymást. Ez mennyire van így?
4: Ebben a csoportban például 2 szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógusaink, akik szurdopedagógusok és autizmus spektrum szakosak is.
2: Szurdopedagógus, ez egy kicsit magyarázatot kíván nekem.
4: A szurdopedagógus az a siket hallássérült gyerekek módszertanából felkészített pedagógus, gyógypedagógus végzettségű szakember. Például ebben a csoportban is 3 szurdopedagógus dolgozik, egyikük rendelkezik még autizmus spektrum zavar pedagógiája végzettséggel, így őneki kezükbe van az a kommunikációs stratégia, amivel ezek a kié a vödör, meg én fogtam meg először helyzeteket, ők ezt tudják kezelni, illetve előre gondolkodnak, hogy milyen helyzetek adódhatnak egy spontán játékhelyzetnél, egy étkezésnél, egy önkiszolgálásnál, és erre előre vizuális eszközökkel felkészítik a gyerekeket.
2: Be lehet kukkantani egy olyan csoportba, ahol még vannak gyermekek?
4: De. Természetesen.
2: Jó napot, Jó napot kívánok. Üdvözlöm Önöket. Integetés a gyermekeknek. Szépen valaki észrevesz, valaki menni. Nem. Hogyan kell köszönni jelelve a gyerekeknek?
4: Jó napot kívánok, vagy az egyezményes szia.
2: Tehát egyezményes integetés. Igen, nekem
4: igen.
2: Ez megy.
4: Vagy a kalapemelés.
2: Látok 2-4-5 cuki szempárt, pici 3-4 évesek lehetnek, és hozzájuk ugyanennyi felnőttet. Itt mindenki pedagógus?
4: Jelenleg most gyógypedagógiai asszisztens kollégáim dolgoznak így a délután folyamán.
2: Annyira jó látni, hogy van egy férfi is közöttük.
4: Igen, igen. Tehát a délután folyamán, ugye most már azért a uzsonna utáni időszak van, a kollégiumi ügyeleti időszak. Az itt játszadozó 5 gyerkőc közül 3 itt fognak maradni, és 2 mennek még haza, mert ők úgynevezett bejárók, és 3 kollégisták, akik vidékről járnak hozzánk, ők maradnak péntekig. És ilyenkor a szívem összefacsarodik, mert sajnos az élet nem adja meg azt a lehetőséget nekik, hogy a családjukba nevelkedjenek, mert nincs a lakóhelyükhöz közelebb olyan speciális intézmény, vagy nem megoldott az utazó tanári szolgálat, hogy ők a lakóhely szerinti óvodában a fejlesztést, és ezért kerülnek hozzánk.
2: Önmagában az, hogy valaki halláskáros volt, hogy hallássérült, az egy nagyon nagy halmaz, és akkor ez egy széles spektrum, és mondjuk az egyik végében vannak a siketek, akik egyáltalán semmit nem hallanak, és ezen a láthatatlan vonalon hol helyezkednek el mondjuk a csak nagyot hallók?
4: Nagyon sok mindennek az alapja a hallásállapot, a hallásszint, a hallásfigyelem fejlesztésének a lehetőségei, hogy melyik gyermeknél mennyire lehet fejleszteni.
2: De aki most ilyen hangokat ad ki, mint ez a kisfiú, ő azt feltételezem, hogy neki valamennyi hallása van, ugye? Tehát ezért tud hangot is képezni.
4: Így van, tehát ő nagyot hallott, viszont már ide kerülése óta, 3 éves kora óta azért tapasztaljuk, hogy az értelmi képességeik nagyon jók, de a figyelme, a koncentrációja, a beszédértése, a mozgásigénye nem kompenzálja, tehát a hallás nem kompenzálja azt a kifelé mutatott produkciót, amit mi tudunk, hogy benne van, és ezért azért van szüksége neki, hogy ő itt ebben az intézményben kapja meg azt a komplex fejlesztést.
2: Közben meg annyi történt, csak láttuk halhatatlanul, hogy belépett egy szülő, jelelt a pedagógusoknak, a pedagógusok hárman ugrottak a gyermekhez, egy még meg is érintette, eljelelte a gyermeknek, hogy nézd csak, nézd ki, itt vannak a szüleid, és picit megérintve ki is terelte őt. Egy pillanat alatt.
4: Azért az, hogy ilyen kis létszámúak a csoportjaink, és nagyon sok a felnőtt, meg tudja könnyíteni ezeket a mindennapi helyzeteket. Ettől függetlenül van olyan, aki először szeretné lejátszani a játékát, és utána indul haza, és anyuka itt már befonta a haját, mert várakozik.
2: Amikor kisgyermekes anyuka voltam, akkor emlékszem, hogy azt mondták, hogy egy dolgot tehetek, ha nem akarok semmit elrontani. Minél többet ölben van az a gyermek, minél többet ringatom, és mondókázok, beszélek hozzá. Énekelek, mindegy, hogy mit, de hogy így fog elindulni a beszéde. Az ő esetükben ez mennyire fontos?
4: Ha hallássérült családba születik, akkor megkapja, hogy itt az előbb is látta, hogy kimentek a gyerekek a szülőkhöz, hogy megkapja nyelnyelvben azt a kommunikációt, azt a közös megértési csatornát, ami fontos ahhoz, hogy az ő személyisége egészségesen fejlődjön. Egy halló családnál ez sokkal nehezebben kivitelezhető, hiszen ott először a szülő tulajdonképpen elgyászolja a halló gyermekét, és el kell fogadnia a hallássérült gyermekét. Szerencsére mostanában nagyon-nagyon sok pozitív példát látunk arra, hogy halló szülők nagyon hamar felismerik, hogy jelelni tanuljanak, és a gyerekek is otthon is használják a jelnyelvet, az óvodában is, és folyamatosan, tehát tulajdonképpen jelnyelven be nem áll a szája, tehát folyamatosan jelel és mondja. És tanítani kell a szülőket, tehát igazából a korai fejlesztésnek, és a korai fejlesztés keretében az utazótanári szolgálatnak ez a fő feladata, hogy a szülőket készítse föl arra, hogy egy sikert gyerkőcnek, hogy lehet egy mondókát, egy verset, egy mesét úgy átadni, hogy ő azt megértse.
2: Tóth Bálint Andrásné, Kövér Andrea, a főigazgató helyettes kísér bennünket tovább az iskolába. Most az óvodából, ha jól sejtem, átsétálunk az általános iskolai részbe. Itt minden egybe van, minden folyosó összefügg?
5: Igazából van egy-két olyan terület, ami egy picikét szeparál, de alapvetően körforgalom van az épületben, tehát itt nagyon eltévedni nem lehet, elbújni sem nagyon. Ezzel együtt blokkok találhatók az épületben, aminek elsősorban valóban a szeparáció jó a célja, hiszen a siket és az autista gyerekeket nem mindig praktikus egy légtérbe összezárni.
2: Bal oldalt látunk autista, második B, illetve harmadik osztályt, jobb oldalt pedig hallássérült terem.
5: A hallássérült osztályok egy-egy teremben tanulnak. Az autista osztályaink viszont két tanteremben élnek.
2: Van egy pihenő szoba, ahol el tudnak csendesedni?
5: Pontosan.
2: Most nyitjuk az ajtót.
5: Ez a belső öltöző, itt külön dobozza van és külön fogasa, külön széke, ahol mindenki elhelyezi a saját kis holmiát.
2: Egy laminált feliratba pedig a falon, hogyan játszhatok szépen a többiekkel, és különböző szituációkat mutatnak.
5: Igazából az auti osztálytermekben mindenhol szabályokat látunk, amihez a gyerekek tudnak alkalmazkodni. Ezek nagyon sok esetben piktogramok, de nagyon-nagyon sok fokozata van annak, hogy az adott csoportban járó gyerekeknek milyen szintű vizuális támogatásra van szüksége ahhoz, hogy azokat a szabályokat, amik rájuk is vonatkoznak, be tudják tartani.
2: Picit arrébb megyünk, Bence kisfiú alatt a különböző, nem tudom, feladatok, tanulási formák, ebéd, naplóírás, aztán babzsákos foglalkozás.
5: Ezek ugye a napi rendi kártyák, és minden gyereknek a saját szintjének megfelelő napi rend van feltéve, ugye nála már csak a szavak vannak feltéve, valahol képi megsegítés is van egy-egy szóval. Erre azért van szükség, hogy ő attól kezdve, hogy belép reggel az iskolába, illetve ide az osztályterembe, pontosan tudja, hogy miután mi következik, milyen feladata lesz, bejósolható legyen számára a nap, bejósolható legyen, hogy neki milyen feladata van, miután mi következik, és ez segít abban, hogy a belső nyugalmát meg tudja őrizni.
2: Amikor belép az általános iskolába a gyermek, sok pedagógusban azért egy többségi iskolában az az elvárás, hogy decemberre tanuljon meg írni, olvasni. Ez azért szerencsére már nagyon rugalmas és egy szétszórt, de ezeknél a gyermekeknél próbáltam megszámolni, hogy hány dolgot kell még megugraniuk mindemellett. Most csak a hallássérültökre gondolok. Ugye van egy jelnyelv, ami talán az anyanyelvük. Mellette lehet, hogy azt is meg kell tanulniuk, hogy kell szájról olvasni, mert óhatatlan, hogy ez az eligazításnak a másik kulcsa. És akkor itt jön még a betűírás, a betűformálás, a beszédalkotás, az olvasás, ez meg sokszorozódó feladat. Itt 5. osztályra ugyanaz a cél, mint mondjuk egy többségi iskolában?
5: Egyrészt a sikertagozat, ami az általános iskolai kerettanterv szerint adaptált helyi tantervvel dolgozunk, ez azt jelenti, hogy ugyanaz a tananyag tartalom van nálunk a sikertagozaton az általános iskolában, mint egy többségi általános iskolában. A NAT-hoz tartozó irányelvek azonban lehetőséget adnak arra, hogy ahogy a mi iskolánkban is így van, az első évfolyamot 3 évre húzzuk szét. Van nálunk 2 előkészítő évfolyam. Alapvetően első osztályra ők már tudnak írni, olvasni.
2: Ha ön édesanyja, és a szívére teszi a kezét, hol van nagyobb biztonságban ez a gyermek?
5: Ez a kérdés már sokszor megfogalmazódott bennem, sőt meg is kérdezték már tőlem, valóban 2 felnőtt gyermeknek vagyok már az édesanyja, hogyha nekem hallássérült gyermekeim születtek volna, akkor biztos, hogy idehozom őket. Biztos, hogy a jelnyelvet használom olyan szinten, ahogy is azokra a helyzetekre, amikre szükség van, így is, hogy én magam halló vagyok, és a férjem is. Azt gondolom, hogy az alapokat egy hallássérült, egy súlyos fokban hallássérült gyermek ebben az intézményen tudja elsajátítani, és itt van a legnagyobb biztonságban emberileg is, és szakmai szempontból is. Viszont utána már felső tagozaton, vagy 8. osztály után minden lehetősége megvan ezeknek a gyerekeknek az integrációra, és azt gondolom, hogy ez a jövő. De szegregált intézményre mindig szükség lesz, amíg vannak olyan súlyos fokban hallássérült gyerekek, ahol erre a fajta beszédindításra, ezekre a szurdopedagógiai módszerekre szükség van.
2: Közben Szebeli István gyógypedagógiai asszisztens mellé ülök, és lesz egy segítségünk, méghozzá egy okos eszköz segítségével, egy jeltolmács. Jó napot kívánok, nem tudom, hogy látja engem.
6: Juhász Adrián vagyok, igen.
2: Üdvözlöm, Juhász Adrián, ugye? István mióta tanít az intézményben?
6: 1997 óta dolgozom itt. Előtte pedig 10 évig ide jártam iskolába, előtte pedig 3 évig óvodába, Kaposvárban jártam.
2: Születésétől fogva hallássérült?
6: Igen, ez így van. A szüleim hallássérültek.
2: Itt végzett ebben az iskolában, és utána mi lett az útja? Vagy hogy kanyarodott vissza az épület falai közé?
6: Akkor elvégeztem a 8 általános iskolát, utána mechanikai műszerésznek tanultam, utáni igazából pégsébe kezdtem el dolgozni, tehát másfele vett az út, leérettségiztem, és akkor egy hallásért ismerő szólt, pedig van lehetőség esetleg itt tanítani, vissza az iskolába, akkor eljöttem ide, egy pici gyakorlatot szereztem, és aztán utána végül is itt ide ragadtam, és itt dolgozom azóta.
2: 30 évvel ezelőtt ön lehetett itt a Jolly Joker, az egyetlen ember, aki érti a gyermekek nyelvét, aki tud velük kommunikálni, akik rögtön értik, hogy miről van szó.
6: Igen, ez így volt. Körülbelül 5. voltam itt, mint sikert szereplő ebben a térben. Igazából nagyon-nagyon szerettek a gyerekek, valóban végre jelnyelven tudtak kommunikálni velünk, ez így volt valóban. Aztán ugye a sport lett az egyik téma, amit én itt vittem, és akkor ebből jöttek érdekességek még.
2: Mit kell tudni a sportról?
6: Édesapám nagyon szerette a természetvilágát, és oda kijárni. Aztán ugye, ahogy én felnőttem, igazából az én álmom volt végül a foci, de apukám nem engedett. Ő azt mondta, hogy tájfutónak kell mennem. 1980 óta ő volt először tájfutó, és aztán utána ez kétfelé ment ez az út, a természetjárás, és akkor végül is meg is alapult maga a tájfutó tagág, és aztán én is ebben kezdtem el később részt venni. Ugyanazóta én is tájfutóként beleragadtam ebbe a szakágba.
2: Milyen volt a gyermeknevelés? Milyen egy olyan családi dinamika, ahol az apuka hallássérült?
6: Nekünk sikertettek, hogy az anyanyelvünk a jelnyelv, tehát mi elsősorban ezt használjuk, és ezen kommunikálunk. Nyilván itt ebben az intézményben ugye a szájraolvasást preferálták, tehát a kettőt párhuzamosan kellett működtetni itt is és ott is.
2: De várjon akkor az ön felesége meg a gyermeke is siket?
6: Igen, ez így van.
2: Nem volt kérdés, hogy hol tanuljon az ön lánya?
6: Itt tanult. 6. osztályban került át ugye hallóiskolába, integráció keretén belül, és akkor ő oda járt. A gimnáziumot is hallók között integrációban végezte, és egyébként végül aztán egyetemet is végzett, és ott jeltolmácsok segítették a munkáját.
2: Mit tanult az egyetemen az ön lánya?
6: szociológiát.
2: Ez azért egy óriási büszkeség önnek. Tehát egy egyetemet végzett lány úgy, hogy ilyen akadályozottsággal nála fel sem merült, hogy ilyen implantátumot kaphasson?
6: Nem, ilyen nem merült fel. Ez a természet rendje, ő így született, így is nőjön fel.
2: Ez egy identitás is ezek szerint?
4: Bólint, vagy igen.
6: Igen.
2: Az elmúlt 30 évben mennyit változott a gyerekekkel való kommunikáció? Változott esetleg? Én arra gondolok, hogy most már okos eszköz ott van a kezünkben. Most is egy okos telefonon keresztül kaptunk segítséget a jeltolmácsolásban.
6: Amikor én itt tanultam régen, körülbelül 220 siket járt ebbe az intézménybe. Ők ugye elvégezték az intézményt, vissza is kerültem én magam is, azóta lefeleződött ez a létszám. Talán 120 gyerekre. Most az eltelt években talán még azóta is még feleződött. Most már körülbelül 60 fő, aki ide jár. Én sajnálom ezt, megmondom őszintén, és nem csak itt Budapesten történik ez, hanem a Magyarországon belüli összes siket intézményben, sőt világszinten ez elmondható. Igazából a hallássérültek először 1997-ben Dániában kezdtek el részt venni, például a siket olimpián. Akkor még 6000 siket résztvevő volt. 2022-ben, akkor már csak 2500 hallássérült versenyző vett részt az ottani rendezvényen. Szóval én emiatt szomorú is vagyok, hogy itt is ennyire lecsökkent a létszám. Kommunikáció szempontjából, igazából amikor én ide visszajöttem, akkor itt mindenki szívesen és természetes módon használta a jelnyelvet. Ahogy az okostelefonok világa, hogy elkezdett bevezetődni, azt mondhatnám, hogy mivel megnyílt a világ, a nemzetközi jelnyelvek kezdett így beszivárogni ide is, azt elkezdett itt is használni. Külföldi jelnyelv, meg magyar jelnyelv elkezdett így összemosódni, és az megy így párhuzamosan most már.
2: De akkor nem kevesebb a hallássérült, hanem csak kevésbé tartanak már arra igényt, hogy speciális intézményben tanuljanak. Jól értem?
6: Hát integrációban vannak inkább, igen, sajnos jól érti.
2: Miért szomorú az, hogy a hallássérültek integráltan tudnak működni a társadalomban?
6: Én nyilván sikertként állok itt. Mi lesz a jövő a mi csoportuk számára? Tehát ez egy nagy kérdés. Tehát egy sikert embertől kérdezte most ezt, aki ezt szomorúan látja.
2: És mi az, ami örömmel tölti el, ami büszkeséggel, ami azt gondolja, hogy az önök büszkesége és az önök érdeme a siketeké?
6: Mi hallássérültek, mi együtt vagyunk így sorstársak. Az én életemben azt gondolom, hogy ez egy szép emlék, büszke vagyok nyilván a lányomra is, de hogy a jövőbeli siket gyermekek számára mi lesz az eljövendő, azt nem tudjuk. Nem tudom ezt előre megjósolni, hogy mi lesz.
2: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a Hallássérültek Budapesti Tanintézetében jártunk Alsó Rákoson a 14. kerületben. Egy hét múlva ugyanitt igazi sportreménységekkel találkozhatunk majd. A mai adást újra meghallgathatják a világhálón címünk www.mediaclick.hu. A helyszínen a felvételeket Dancs Zoltán készítette, az utómunkálatokat Schwarz Nóra. A gyártásvezető Vancsók György és a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották. A hírek után a vendég a háznál műsora következik.
0: Éjfél van.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Sziasztok, ez itt a Válaszutak.
2: Ma arról beszélgetünk, hogy hogyan értünk szót a felnőttekkel. Én Leon vagyok, és itt van velem
3: Andrus
1: és Toncsi.
3: Nekem nagyon különböző a felnőttekkel való kommunikációm. Van, aki egy nagyképű pimasz alaknak tart engem, és van, aki inkább egy intelligens, érett fiatalembernek gondol. És szerintem elsősorban ebből fakad az, hogy én a felnőttekkel kevésbé tudom sokszor megértetni magamat.
1: Ez mitől függ, hogy téged pimasznak tartanak, vagy egy érett fiatalembernek?
3: Sok felnőttnél azt érzem, hogy ő, amikor beszél hozzám, leereszkedik. És sokszor van az, hogy nem tekintenek rám egyenlő felként, és ez zavar engem. Általában ennek hangot szoktam adni, vagy bizonyos gesztusokkal ezt közvetítem felé, és ez tiszteletlenségnek tartja.
2: És milyen gesztusokkal szoktad ezt a felnőttek felé közvetíteni?
3: Vagy hangsúlyommal, szóhasználatommal, vagy nagyon látványos a nonverbális kommunikációm, és csak azért is valamivel próbálom neki érezni, hogy én most nagyon megadom neked a tiszteletet, mert ezt elvárod, mert hogy te leereszkedtél hozzám, és hogy én ezt becsüljem meg most.
2: Le tudnád írni ezt a mozdulatot a hallgatóknak is?
1: Ezt csinálod a kezeddel. Itt a legyedvéd magad. Oda-vissza mozgatod a kezedet,
3: mint
1: az olaszok, így.
3: Ez már a csúcspontja, amikor már elegem van ebből a beszélgetésből, és ezzel jelzem, hogy ez nem kedvemre való, mivel nem mondhatom a szemébe, mert azzal megsértem. De ezt van, hogy egy fejben eljátszott beszélgetésben is csinálom. Azon kapom magamat, hogy felhúzom magamat, és a ujjaimat rázom. Ti nektek vannak nehézségeitek? Hogyha vannak, akkor azok pontosan mik a felnőttekkel való kommunikációban?
1: Nekem is az nehézség, hogy kicsit úgy érzem, hogy nem veszik komolyan, amit mondok. Leereszkednek, ahogy mondtad, Ambrus, ahogy te fogalmaztál, hogy mindent próbálnak könnyebben megfogalmazni, nyilván, hogy én értsem, mert nem hiszik el, hogy én már vagyok olyan szinten, hogy én értem, amit mondanak, hozzá tudok szólni, és én is be tudok kapcsolódni a beszélgetésbe, adott esetben, ha olyan témáról van szó. De mivel még gyereknek gondolnak, ezért nagyon sokszor, hogy azt mondják, hogy hát ehhez most úgyse tudnék hozzászólni, nem hiszik el, hogy elég érett vagyok, és alábecsülik a képességeimet. Olyanokat mondanak, hogy késő majd megtudom, most még úgy sincs fogalmam róla, majd ha eljön az idő, akkor majd beszélgetnek velem is erről, de amikor meg én akkor abban a szituációban kíváncsi lennék az adott témára, vagy én is beszeretnék kapcsolódni a beszélgetésbe, akkor így leráznak.
2: Én nagyon sokáig csak a tanáraimmal, osztálytársaimmal és a szűk családi körrel érintkeztem, de most elkezdtem új területek iránt is érdeklődni, és így új emberekkel ismerkedtem meg. És volt például egy szolfés tanárom, amikor bementem hozzá órára, akkor azt hitte, hogy én 6-7 évvel fiatalabb vagyok, mivel olyan udvarias leveleket írtam, hogy nem gondolta rólam, hogy 15 éves vagyok. Egy szinkron színész szervező pedig azt mondta, hogy nyugodtan tegezhetem, mert hallja, hogy udvarias vagyok, és nekem nem voltak problémáim a felnőttekkel való kommunikációval nagyon sokáig, mivel amilyen témákra azt mondták, hogy ezt nem velem fogják megbeszélni, azt elfogadtam. Egyébként pedig nagyon udvariasnak és érett úriembernek tartottak, és ezt elfogadtam. Viszont napokban is volt esemény, ahol udvariatlannak tartottak a viselkedésem és a beszédhasználatom miatt, és most ezt próbálom megtanulni, hogy ki mit szeret.
3: Mivel voltál udvariatlan?
2: Az iskolában a tanáromat a családnevén szólítottam egy osztálytársamnak, amit rossz néven vett, hogy nem tettem hozzá, hogy tanár úr, és számomra ez egy új szituáció volt.
1: Nekem az iskolában volt egy tanárom, aki mindenkit a vezeték nevén szólított. És furcsa volt hallani, hogyha más tanároknak esetleg kicsúszott a száján. Ezt így csak tőle tudta szerintem mindenki elfogadni, mert mióta tanított minket, ő attól kezdve mindenkit így hívott. Egyébként mi is, amikor nem tudom, hogy ez udvariatlanság, de amikor a tanárok nincsenek ott, nyilván sokkal könnyebb úgy beszélgetni, hogy nem mondjuk ki, hogy tanárnő, tanár úr, hanem csak elmondjuk a vezeték nevét, hogy most ment ki a Kovács, vajon mikor lesz Kovácssal óránk, ilyen jegyet adott a Kovács, tehát ez így sokkal könnyebb, miközben kommunikálunk, de nyilván ott van a félelem, hogy véletlen meghallja a tanár, és akkor

0: akkor ő ezen megsértődik.
1: Szerintem ez figyelmesség kérdése. A tanárok alapvetően, főleg, hogyha ismered a tanár urat, hölgyet, hogy ő elvárja azt, hogy magázzad, és hogy a tanár úr, tanár hölgyet oda tegyed a nevem mögé, akkor te neked ez egy kötelességed, hogy ő felé figyelmes legyél. És szerintem egymás között lehet csupán a vezeték vagy keresztnevén szólítani őt, viszont figyelemmel kell arra lenni, hogyha ő ezt meghallja, igenis jogosan sértődik ezen meg.
2: Én teljesen egyetértek veled, Ambrus. Szerintem teljesen udvarias, hogyha a vezeték nevén szólítom a tanár, de hogyha ő ezt nem szereti és megkér rá, hogy ne így szólítsam, hanem bárhogy máshogy, akkor szerintem is ez nekem kötelességem, mivel ő az idősebb, ő a tapasztaltabb, ezt nekem kötelességem betartanom, mert neki az esik jól. Csak ez a tanár eddig nem szólt, hogy ő nem szereti, ha nem tesszük oda a tanár urat a végére, a megszólításának, és ezért volt számomra egy új helyzet.
0: Én nem értek veled egyet, Leon. Én kifejezetten udvariatlannak érzem, hogyha egy beszélek mondjuk a Kovács tanár úrral, és azt mondom neki, hogy most beszéltem a Szabóval, és egy tanárnőre gondolok. Én ezt kifejezetten udvariatlannak érzem, hogy azt mondom neki, hát most beszéltem a Szabóval, és ő ezt meg ezt mondta. Ez úgy jön le, mintha egy osztálytársamról beszélnék, és nem egy tanárról.
1: De agy diáktársatokat, osztálytársatokat hívjátok a vezeték nevén?
0: Sok esetben igen. Például amikor a keresztnevük ugyanaz, akkor nyilván a vezeték nevük alapján különböztetjük meg, hogy ne legyenek tévesztések, vagy hogy összekeverjük, hogy kiről van szó. De normális esetben szerintem nem nagyon szólítjuk a vezeték nevén az embereket.
1: Szerintem ez addig teljesen elfogadható, amíg ő ezt nem jelzi, vagy nem kéri, hogy ez ne így történjen. Van olyan tanár, aki kéri, hogy tegezzék, mert hogy ő nem annyira idős ahhoz, hogy magázódjanak vele. Van, aki pedig ez teljesen alapvető elvárás nála az órán, hogy magázzuk, és tanár úr, és tanárhölgy. Hogyha Leonnak a példájánál maradunk, ez szerintem a tipikus esete a véletleneknek, amiből te neked megalázkodva kell kijönnöd, hogy azt mondod, hogy elnézést, tanár úr, a tiszteletlenségemért legközelebb nem fordul elő, és legközelebb valójában csak figyelmes leszel arra, hogy valóban nincsen a közeledben, amikor így szólítod egy barátoddal. Leon, te egyetértesz, erre gondoltál?
2: Igen, én bocsánatot is kértem a tanár úrtól, és szerintem is, ha osztálytársak között beszélgetünk, akkor megengedhető az, hogy a vezeték nevén szólítsuk, de például amikor a tanárnak szólok, akkor mindig tanár úr, tanárnőnek hívom őket, mivel szerintem velük szembe, ha velük kommunikálok, akkor ez az udvarias magatartásban.
0: Igen, hogy megadjuk nekik ezzel a tiszteletet.
3: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
1: Ti a szüleitekkel hogyan tudtok beszélgetni?
0: Nekem leginkább anyukám az a személy, akivel mélyebb témákba bele szoktunk menni. Amikor felvetődik egy beszélgetés közben egy téma, amiről így ketten el tudunk beszélgetni, de mondjuk az öcsémet vagy apukámat nem nagyon szívesen vonjuk bele, vagy nem is tudnánk belevonni, akkor anyukámmal általában egy órán át szoktunk beszélgetni. És olyankor ez engem nagyon kikapcsol, hogy tudok értelmesen beszélgetni egy felnőttel, aki nem kezellem, meghallgatja, amit mondok, adott esetben egyetért vele.
1: Anyukád az egyetlen felnőtt, akivel beszélgetni tudsz?
0: Nem, nagyon sok családtagom vagy ismerősöm van, akivel nagyon szívesen beszélgetek, és egyáltalán nem kezel le, és meghallgat, és tényleg odafigyel arra, amit mondok, de ez ritka. Nektek ki az a felnőtt, akivel nagyon szívesen beszélgettek, és tényleg megértiteket?
2: Nekem az anyukám, apukám egyértelműen, ott van egy közös múltunk, ugye ott vannak nekem babakorom óta, és velük sok mindenről tudok beszélgetni, és meg is értenek. Ha mondjuk például egy problémám van, akkor megértik, hogy én azt miért úgy látom, és segítenek megoldani azt. De lehet ez akár vicces téma, vagy egy olyan téma is, ami engem érdekel. Például informatikából apukámat szoktam kérdezni, de ha valami más érdekel, akkor az anyukámmal.
1: Nálam egyébként nagyon szem előtt kell tartanom azt, hogy apukámhoz hogyan szólok, és anyukámhoz, mert teljesen mást fog ugyanaz kiváltani. Apukámmal, amikor beszélgetek, sokkal inkább oda kell figyelnem a megfogalmazásomra, hogy legyek összeszedett, és ő nyelvtantanár, úgyhogy sokszor ki szokott javítani, hogyha valami nyelvtani hibát vétek. Sokkal lényegre törőben kell fogalmazni, nem szabad elkalandozni, mert ő is el fog akkor kalandozni, és nem tudunk egy tárgynál maradni. Míg anyukámnál sokkal inkább lehetek összeszedetlenebb, lehetek én az, aki kevésbé van fejben a beszélgetésben, és majd ő azt összerakja. Témája a beszélgetésünknek az én érzelmeim, hogy most milyen napom volt például, akkor lehetek összeszedetlenebb, mert ő majd összerakja a fejében, míg apukámnak sokkal konkrétabban kell, hogy megfogalmazzam ezt. Ti hol találkoztok még felnőttekkel?
2: Nekem, amikor találkozok egy idegen felnőttel, akkor elsősorban az szokott lenni a problémám, például egy buszon, hogy amit én udvariasnak tartok, azt más nem tartja udvariasnak. Volt, aki megsértődött azon, hogy felálltam a székemről, és átadtam neki.
1: Hogyha találkozom például az utcán egy idegennel, akivel beszélgetnem kell, akkor föl kell mérnem azt, hogy mit vár el tőlem, hogy viselkedem vele. Alapvető felmérés képesség, hogy tudom-e ezt fölismerni, hogy mikor, hogyan kell viselkednem.
0: Például, mikor idejövünk rádiózni, nekem az nagyon jól esik, hogy itt a szerkesztők, a hangmérnök, itt mindenki a mi véleményünkre kíváncsi, és meghallgatnak minket, és tényleg azt mondhatjuk el, amit gondolunk. Karácsonykor egyszer például, amikor összeültünk a nagy családdal, ott voltak ugye nagybácsik, unokatesók, tehát egy csomó felnőtt ott volt, a gyerekek pedig máshol játszottak, vagy a kisebb gyerekekre vigyáztak, és oda mentem a felnőttekhez, és beszerettem volna kapcsolódni így a beszélgetésbe. A mezőgazdaságról beszélgettek, és én beszerettem volna csatlakozni, és el szerettem volna mondani a véleményem. Igaz, nem mondták azt, hogy most ehhez nem tudok hozzászólni, vagy bármi, de éreztem, hogy ők nagyon próbálnak kihagyni a beszélgetésből, és nem is nagyon figyelnek arra, amit én mondok. Lehet, hogy ez csak nekem jött le így. Ez egy kicsit zavart, nem esett rosszul, de beszerettem volna bizonyítani, hogy én igenis tudok komolyabb témákról 15-6 évesen velük beszélgetni. Igaz, hogy még nem vagyok felnőtt, aki komolyabban hozzá tud szólni, de a véleményemet el tudom mondani, és ezt ők nyugodtan meghallgathatják, mert szerintem ugyanúgy számít, mint másoké.
1: Nekem pont az volt, hogy már kiskoromtól kezdve volt egy ilyen igényem a felnőttekkel való beszélgetésre, hogy megoszthassam egy olyan emberrel a véleményemet, aki hozzá tud szólni az adott témához. Viszont kényelmetlenül éreztem magamat, hogy nem tettem hozzá semmit sem a beszélgetéshez, pedig szerintem tudtam volna.
4: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Vannak olyan tipikus kérdések, amiket minden alkalommal, ha találkoztok, feltesznek nektek, és idegesítenek, vagy nem szeretnétek rá válaszolni.
1: Nekem azoknál a családi kapcsolataimba fordul ez elő, akikkel nem találkozom rendszeresen mondjuk hetente, hanem havonta például egy-egy családi összejövetelen. Amikor megkérdezik tőlem, hogy megy az iskola, arra én már rengeteg ideje nem tudok őszintén válaszolni, hanem valami ápoinkodott, megkeseredett választ kapják általában, hogy megy, de továbbra sem szeretem.
2: Nálam is régebben, például ha elmentem egy táborba, akkor ez egy kérdés volt, hogy milyen volt a tábor, hogy vagyok, és erre elég nehéz volt válaszolni, mert ők is tudták, hogy elmentem gólyatáborba például, ott az osztálytársaimmal találkoztam, még épp, hogy három embernek a nevét megjegyeztem, és nehéz volt eleinte válaszolni ezekre a kérdésekre, mert nem tudom, hogy őket tényleg érdekli, mert egyébként tudhatnák rá valamennyire a választ, de nagyon sokszor ez nem is volt így, csak én gondoltam azt, hogy tudhatnák, hiszen én ott voltam, én tudtam, de most már szerencsére megtanultam ezekre válaszolni. Ezekre a kérdésekre őszintén kell válaszolni, még ha ez először nehéz is, át kell gondolni, hogy milyen volt az iskola. Akkor nem azt kell mondani, hogy volt matekének tesi, hanem hogy a tesin rúgtam 2 gólt. Mert a szülőket az érdekli, hogy milyen jó események voltak, milyen megoldandó problémák merültek fel, mit beszélgettél a barátaiddal, nem általános bárki által tudható dolgokat.
0: Nekem is ez a suli kérdés, hogy na hogy megy az iskola, amikor rég nem látott rokonokat. fiatalokkal találkozok, általában ez az első kérdés. Nekem jól esik, hogy ők érdeklődnek ez iránt, de kicsit erőltetetnek érzem, hogy minden egyes alkalommal ez az első kérdés, na hogy megy a suli? Max annyit tudok mondani, hogy nagyon jó, nagyon élvezem, jól kijövök az emberekkel, jó a közösség, de ennél mélyebb választ erre nem tudok adni, csak egy-két mondatost. A másik idegesítő kérdés, mi újság van a fiúkkal, párkapcsolat terén, hogy mennek a dolgok, és akkor így nézek, hogy erre most mit kéne válaszolnom. Tehát 15-6 évesen én még nem érzem szükségét annak, hogy én most így nagyon elkezdjek erről így áradozni így rokonoknak, és nem is nagyon értem ezt a kérdést. Tehát, hogy mit várnak el vajon, hogy mit kéne válaszolnom rá.
1: De hogyan szoktál ezekre válaszolni?
0: A konkrét kérdés az szokott lenni, hogy van-e udvarlóm, vagy van-e barátom, van-e kiszemeltem, vagy van-e aki tetszik. Általában így viccesen így valahogy elpoénkodom, hogy jaj, dehogy is, Isten ments, stb. Nyilván mindenkinek van egy olyan ember nagy részt, akit kedvel, aki tetszik. Tehát így viccesen próbálom lepattintani, hogy ne menjünk ebbe bele mélyebben, mert én erről nem szívesen beszélgetek.
1: Csupán azért, mivel tudod, hogy ezt a kérdést azért tették föl, mert őket valójában nem érdekli a legőszintébb, legmélyebb válasz.
0: Szerintem érdekli őket. Én ebben biztos vagyok, hogy őket érdekli, mert elég közel állunk így a nagybácsikkal, unokatesókkal egymáshoz, tehát én biztos vagyok benne, hogy őket érdekli. De ez az én magánéletem, és nem nagyon szívesen beszélgetnék erről így rokonokkal. Kicsit kínosnak érzem, nyilván azért, mert ők idősebbek nálam is, férfiak.
2: Nálunk is apukám ezt megszokta elég gyakran kérdezni, szó szerint idézem, hogy csajok hogy vannak? Kiborulok. Erre nem tudok válaszolni, általában azt szoktam mondani, hogy jól, még mindig bejárnak, még mindig látom őket, és még mindig nincs barátnőm. Nektek van olyan kérdés, amit szeretnétek, hogy megkérdezzenek, de nem olyan gyakran szokták ezt megtenni?
0: Szerintem sok múlik a hangsúlyon is, hogy hogy kérdezik. Lehet, hogy azt is megkérdezhetnék az iskolás kérdést, hogy hogy érzed magad az iskolában, hogy vagy, milyen kapcsolatban vagy a barátaiddal, milyenek az osztálytársaid. Tehát ugyanaz a kérdés, máshogy megfogalmazva, és sokkal több értelmet ad a kérdésnek, és nagyobb súlya lesz. És én jobban érzem magam tőle, hogy ők erre tényleg kíváncsiak, és nem csak egy felszínes kérdés, amit minden alkalommal meg kell kérdeznenek. Tehát, hogyha egy ilyen nagyon tipikus idegesítő kérdést máshogy tesznek fel, az lehet, hogy sokkal jobban esik az embernek, és szívesebben válaszol rá.
1: Én nem szeretem azt, amikor kérdésekből áll egy beszélgetés, hanem ami eszükbe jut gondolat, azt megosztjuk a másikkal, és ő megpróbál ahhoz kapcsolódni, és ebből felépítjük a beszélgetést. Én szerintem főleg rokonokkal azért ez elég egyszerűen megy. Megdicsérem például a vasárnapi ebédnél, hogy finom lett a leves, tényleg nagyon finom ez a leves, és hogy hogyan szoktad ezt főzni, mi a receptje, stb.
0: És hogyha rég nem látott unokatestvérekkel, vagy nagynénikkel, nagybácsikkal találkozol, akkor te hogy kezdeményezel velük egy beszélgetést?
1: A kezdeményezés az lehet kérdés, csak ne ebből álljon. Megkérdezem, hogy hogy vagy. Ezt a lehető legőszintébben próbálom föltenni, és bármilyen kurta választat, hogyha azt mondja, hogy hosszú volt az út, egyébként meg jól, akkor onnantól kezdve az hosszú útról rengeteg mindent, hogy egyébként amúgy kényelmes a kocsitok, mi volt a probléma ezzel, szóval érted, mire gondolok, hogy nem a kinyitok egy eszköztárat, hogy jól van, akkor meg tudom kérdezni, hogy hogy van a fiúkkal, az iskolával, és mondjuk az időjárásra is rákérdezhetünk, hogy amúgy milyen rossz az idő, hanem egy ilyen személyessé tesszük, hogy ő ráépítjük a kérdéseinket, és próbálunk mi is megosztani olyan dolgokat, amikre tud ő építkezni, nem pedig felszínesek maradunk.
2: Nekem az szokott lenni a problémám a kérdésekkel, hogy túl tágak a hogy vagy, mi volt az iskolában, azt én túl tágnak érzem, mert elmesélhetném az egész napomat, csak az hosszú lenne. Ezért én sokkal jobban szeretem azokat a kérdéseket, és egyébként azokat az iskolai és minden más területen lévő feladatokat is, ami sokkal szűkebben kérdez rá, például, hogy ment ma az éneklés. Akkor arra már tudok válaszolni, és utána úgy is el fogom mondani, hogy mi volt még tesin, és rúgtam 2 gólt, de első kérdésként engem lefagy azt, hogyha egy egész napot kéne valahogy elmesélni, és a legfontosabbal kezdeni.
0: Vagy ha azt kérdezik, hogy mi volt a legjobb, vagy mi volt a legrosszabb, akkor arra egyből van egy gondolatod, hogy ma mi volt a legrosszabb a suliba, mi volt a legjobb, tehát erre egyből tud válaszolni az ember. Viszont ha tényleg egy ilyen tág kérdést tesznek fel, hogy mi volt a suliban, arra ezerféleképpen lehet válaszolni, és az ember nem mindig tudja eldönteni, hogy mi lenne a helyes. Én nagyon szeretem azt, amikor egy felnőtt úgy szól hozzám, hogy látom, hogy tényleg látom az érdeklődést a szemében, hogy ez nem egy felszínes kérdés, amit neki muszáj feltennie, mert hogy jaj, rokonok vagyunk, hát akkor már kérdezzem valamit, hanem látom, hogy ő erre tényleg kíváncsi, és tényleg hallani akarja az őszinte választ, és ezt az ember látja, hogy valaki őszintén kérdezi-e, vagy csak felszínesen, és nekem olyankor nagyon jól esik, amikor látom.
2: Nekem is, amikor érzékelem, hogy erre a kérdésre adott válasz a felnőttet majd érdekelni fogja, és a legjobb, ha személyes is a kérdés, nem egy általános. Az iskolai példára visszatérve, én énekszakos vagyok, ezért, hogyha tőlem megkérdezik, hogy milyen volt a táncóra, akkor én arra nem tudok válaszolni, mivel nem táncolok. De ha megkérdezik, hogy milyen volt az énekóra, akkor arra sokkal jobban tudok válaszolni, mivel a személyes, nekem jelenleg az a szaktantárgyam a gimnáziumban, és arról tudok is beszélni.
1: Egyszer akarom látni és érezni azt, hogy gesztusokkal és szóhasználatban, hangsúlyban a tudtomra adja, hogy ő most egyenrangú felként tekint rám, és mindezek mellett érzem is ezt, hogy tényleg egyenrangú felként vagyunk abban a beszélgetésben, és így tudjuk egymást tisztelni, és kellemes és őszinte beszélgetést folytatni. Akaratlanul is sokszor úgy kezelnek gyerekként, hogy nekem adniuk kell valami tudást, amitől én több leszek, mert most még nem vagyok annyira okos, mint ők. És hogy ők tudnak bármilyen szituációban, bármilyen témában nekem valami pluszt adni, miközben lehet, hogy valójában a véleményemet kéne kikérnük, nem pedig egy tudást adni.
0: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Ma arról beszélgettünk, hogy hogyan értsünk szót a felnőttekkel. Én Toncsi vagyok, és itt volt velem
2: Leon
1: és Ambrus.
5: Ha érdekel a rádiózás, van kedved velünk beszélgetni, és nem bánod, ha a hallgatók is megismerhetik gondolataidat, gyere el hozzánk. Nézd meg kedd délutánonként, hogy készül egy adás, ismerd meg csapatunkat. A több mint 10 éve működő ifjúsági rovatunkba elsősorban 14-16 éves fiatalok jelentkezését várjuk. Címünk vendégaháznál@mtva.hu.
0: Kövessetek minket Spotify-on, az Apple Podcast-en és a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Mohácsi Edit és Diós Judit. A hangmérnök Németh László és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönjük, hogy minket hallgattatok.

0: Kossuth Rádió Salgótarjánban FM 107,4. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Gulyás Dénes vagyok, operaénekes, a mai este házigazdája. Vendégem pedig ma este dr. Szederkényi Károly, a Budapest Gazdagréti Szent Angyalok plébánia prépostja, esperese, plébános, a temető lelkésze. Laudetur Jézus Krisztus,
2: Károly.
1: Én egy nehéz időben, 54-ben születtem, amikor nagyon megnézték, hogy ki megy templomba és ki nem. És utána jött az iskolából szüleimhez egy tanár, aki azt mondta, hogy okos ember ma nem iratja hittanra a gyermekét. Aztán elmúltak az évek, évtizedek, és rájöttem, hogy a Márai Sándor mondja, hogy van egy nagybetűs értelem, akivel én tudok beszélni. És én öregkoromra jutottam, hogy nagyon erősen hiszem azt, hogy van Isten, van megváltás, és van valami tényleg nagybetűs értelem, ami irányít bennünket. Ezt csak így kezdetnek mondom el, hogy és ezért nagyon tetszik, és nagyon meglepett, amikor első beléptem a templomba Gazdagrétre, ugyanis egészen más volt, mint ahova addig sokszor mentem, vagy amit tudtam a templomokról. Először is a fénye, a színei, a világossága, a hangulata, az akusztikája, az egész valami olyan volt, hogy hú, azt mondtam, jó, de jó, hogy ez ilyen. És nem az a, Isten ne vegye vétkemlő, kicsit füstös falu, kicsit olyan, ahol az ember így jó, összehúzza magát. Itt meg azt éreztem, hogy jaj, de jó, hogy az embernek kinyílik a lelke.
2: Igen, ez teljesen így van. Ezek a jellemzők, ezek fennállnak a gazdagréti templommal kapcsolatban. De akkor talán én is a személyemmel kezdtem, hogy egy kicsit könnyebb időben, 5 évvel később, 59-ben születtem. És úgy nőhettem föl, vagy olyan ajándékot kaptam a Jóistentől, megérintette már egész kiskoromban a lelkemet, úgyhogy nem tudtam erről. Igaz, hogy volt egy kis Jézus kép az ágyon fölött, amiről a szüleim mondták, hogy én már el tudtam mondani, hogy ott a Jézuska. És aztán egyéb élmények is adódtak az életemben, majd pedig az igazi természet feletti megdöbbenés, a természet felettivel való találkozásnak az élménye az 5 éves koromban, óvodáskoromban élt, amikor az anyai nagymamám meghalt, és nagyon fájdalmas volt számomra ez az élmény, és személyesen is még akkor ott láthattam a családi otthonban az ő holttestét, de azzal vigasztaltak, hogy a Jóisten elhívta, és van Jóisten. És ebből az adódott számomra, hogy van egy másik világ, amit nem látunk úgy, mint ezt a földi világot, de mégis van, és talán akkor ébredt fel bennem nem csak a hit érzék, hanem a hivatás is, én ehhez fűzöm a papi hivatásomat valójában. Hosszú lenne ezt végigkövetni aztán a papi szolgálatom eseményeiben, de ez egy nagyon mély hitélmény volt, egy lázadásra is okot adó élmény. Az Úr ellen egy kicsit duzzogva, gyerekes módon, hogy ezt miért akarta a Jóisten, ezt a hazahívást, hogy a nagymamát elhívta. De aztán mégis kibontakozott egy másik élményvilág, amelyben én már fontosnak tartottam, hogy templomba járjak hittanórára is. Ha fölállítottak, hogy ki jár hittanra az osztályban, akkor ha ketten is álltunk föl, nekem az nem jelentett gondot. Tehát valahogy ebbe belenőttem, és aztán így saját magamtól is érdeklődni kezdtem a természet feletti dolgok iránt.
1: Feleségem és én is Gazdagrétre járunk, és a templom szépségén, és tényleg a meleg szeretett érzésén túl, amit az előbb mondtam, a hangulatán, és az első alkalommal, amikor önt hallgattam, megfogott valami a Szent Misén. Nem csak a mondani valója, hát az is természetesen, hanem ahogyan mondja. Ami egyébként rengeteget hozzáadott ahhoz, amit nagyszerűen elmondott. Ez az a fajta pátosz, amit nagyon sokszor, nagyon sok helyen lehet hallani, hogy így beszélnek, és ott állt egy ember, aki elmondta, hogy ez így van, így a jó, ezt így kell. Tehát, hogy nekem pontosan az emberségét és annak az erejét adta a mondani valójához, hogy hiányzott belőle valami arhaikus pátosz. Ez sértő, amit most mondok, vagy
2: nem? Nem, ez rávilágít arra a tényre, hogy én valójában egy zárkózott gyerek voltam, szerepeltem ugyan, de már középiskolás koromban nagyon gátlásos voltam, nem olvastam fel a szentmiséken. Minisztránsként később kezdtem minisztrálni, akkor úgy, mint szolgálat azt megtettem, de beszélni, szerepelni azt nem szerettem. És talán
1: és ebből... jött valami mégis, mert az végül is ez a...
2: Igen, mert azt a belső élményt kellett megtapasztalnom, hogyha beszélek, akkor nem én vagyok a fontos, tehát én csak közvetítő vagyok, tehát valamiképpen átfolyik az emberen az az üzenet, amit felülről kapunk. Természetesen ez kellenek emberi ismeretek, készülés, bizonyos emberi adottságok. Hát gyerekkoromban nagyon sokat olvastam, tehát az összes mesekönyvet, ami létezett, főleg a népek meséit végigolvastam. Tehát abból bizonyára bizonyos szókészlet kialakult bennem, szókincs, de nem magamat akarom előadni, meg nem előadást szeretnék tartani, hanem úgy érzem, hogy én csak egy szócső vagyok, egy eszköz vagyok az Úr kezében.
1: Igen, és éppen talán az érzés tisztítja le ezt a fajta számomra egy kicsit kevésbé rokonszerves pátoszt, amit nagyon sokszor hallani, vagy hallottam, és még valami megfogott. Az egész miserendben és a katolikus szertartásban és a szentmisében az a mondjuk így koreográfia, vagy nem tudom minek mondani, a miserend, ahogy az kialakul, hogy fölállunk, elkezdődik a mise, és aztán menjetek. Van valami nagyon nagy rend, amiben egy jó prédikáció olyan, mint egy világító torony. És azt hiszem, hogy az emberek ma úgy vagyunk, hogy ez a fajta rend, amit ez az egész sugal, pláne egy jó prédikáció valami, ami nagyon hozzátesz az emberhez, sok emberben hiányzik az erre való vágy.
2: Magamban készültem arra, hogy milyen téma lenne fontos, amit meg kell említenem. Kezdünk közeledni ahhoz a témához. Éppen a Szent Liturgia, az isteni színjáték. Vagy mondhatnánk, ugye a kedves meghívom iránti tiszteletből is, hogy Szent Opera, Szent Mű, a Szent Mise, amelynek a végzésében, vagy a szent szolgálatban nekem valóságos zenei és operai élményeim állnak a háttérben. És ezt mindenképpen fontosnak tartom, hogy a szent liturgia élmény legyen az emberek számára, nem csak a zene, az énekek, a kórusművek, hanem a rendje, fegyelmezettsége, látványossága révén. Sok minden kötött engem az operához, az operaházhoz is, meg az operákhoz, a zenéhez.
1: Azt tudom, hogy zenét is tanult, ugye?
2: Zeneiskolába jártam, hát kiváló tanáraim voltak, Szabó Helga néni, meg a Sebestyéni, Mona néni, ugye, aki...
1: Sőt, énekel is talán a kórusban.
2: Énekeltem, igen. De nagymamám testvére, akit említettem, hogy az ő halála nehéz volt számomra, de az ő testvére az operaházban dolgozott a titkárságon, és ezért én már kicsi koromtól, talán 4 éves koromtól járhattam az operába, balettekre, főleg hát nyilván a klasszikus dolgok, a diótörő, meg egyebek. De aztán meg folyamatosan jártunk az operaházba, Erkel színházba, és amúgy pedig a zene mindig fontos volt számomra, zenei élmények, hangversenyek is, lemezjátszónk volt, és számtalan klasszikus zenét tudtam hallgatni. És ez a nagy-nagy néni, vagy nem tudom, hogy kell mondani, a nagymama testvérét, hát ő pedig mindig hallgatta a rádió zenei adásait, és a rádióság ki volt dolgozva számára jelekkel és jegyzettekkel, aláhúzással, gombócokkal, hogy melyik lesz a fontos, amit meg kell hallgatni. Számomra pedig házi feladat is volt, hogy segítsek ebben, hogy el ne felejtsem, hogy én töltsem ki azt, és így számtalan külföldi énekes, művész nevét, előadásait hát már meg tudtam ismerni. És aztán hát a gyerekkórussal mi annak idején szerepeltünk a brit háborús requiemjében, Ferencsik János vezényletével az Erkel Színházban, meg ugyanúgy Ferencsik Jánossal a Zeneakadémián, egy Farkas Ferenc oratórium bemutatóján. Tehát ilyen élmények voltak, később pedig hát úgy adódott, hogy az unoka bátyám, aki sajnálatosan az elmúlt év őszén meghalt, Déri András karmester volt az operában.
1: Sajnos, világán volt,
2: és
1: szomorú.
2: Hát ő általa is összeköttetésben voltunk, meg a jelenlegi, még mindig organistánként tartjuk számon Gazdag Réten, Dobszai Pétert, aki meg Szegeden vezényel, meg most már ő is az operában. És valahogy így összekapcsolódott számomra az opera és a szent liturgia. Tehát amit én ott élményként láttam, hogy ott szerettem a látványos, a régi rendezéseket persze, amikor még volt mit látni, meg füst volt, és akkor jött, ugye ebből lett a tömjén füst, ugye az templomban. Akkor az egyéb szép színek, hangulat, ami, meg hát a zenei élmény, és ezért pontos, hogy azért a szent liturgiát az lássuk el zenei élményekkel is. Ezek nagyon meghatározóak.
1: Egy nagyszerű a kórus. Nagyon sok templomban voltam úgy, hogy nem olyan fajta zenék voltak, mint amit Gazdag Réten hallani, hanem egy gitár, meg egy dob, meg még egy gitár, meg egy fuvola, és akkor valami a szórakoztató ipar termékeinek az attribútumait hordozó, ilyen finoman szólva inkádum zenének mondanám. Ugyanakkor persze a szövege az próbálta követni azt, amiről a templom szól. Én úgy érzem, mint végzett muzsikus, hogy ez nem igazán való a templomba. Lehet, hogy az ott a célja ezzel az egyháznak, hogy ezt engedték, vagy lehetett, hogy hát, ha majd a fiatalok akkor bejönnek, hogyha tánzenéhez hasonló zenét hallgatnak. Őszintén megmondom, hogy én örömmel hallom azt, hogy ez nincsen Gazdag Réten.
2: Ez már 50 esztendeje elindult, amikor diák voltam Pannonhalmán, aztán kispapkoromban elvégeztem a kántorképzőt is, és akkor azért szakmailag is tudtam az énekek közt válogatni, de én magam, mivel említettem azt is, hogy azért a klasszikus zene, a komoly zene tud engem megérinteni, magam részéről én is kevésbé használtam ezt a műfajt, vagy ha kellett misé olyan környezetben, vagy olyan hívő közösségben, ahol ezt használták, vagy ilyen gitáros miséket tartottak. Hát nyilván azt azért elvállaltam, elvégeztem, de ebben a könnyebb műfajban is lennének azért értékesebb darabok, hogyha erre hangsúlyt fektetnének, de nagyon sokszor valóban a fiatalok meghívása, behívása és az ő élményviláguknak a fenntartása, fokozása volt a cél. Erről az egyházzenészek azért sokat vitatkoznak, hogy mi a jó irány, de azért hála Istennek vannak itt olyan iskolák, olyan zeneiskolák, ahol ezt egy összhangba tudják hozni.
1: És sok gyereket, fiatal, tényleg kisgyereket is látok Gazdag Réten, amikor ott vagyunk, és ez nagyon 4-5 éves kislány, kisfiú ott van a Szent Misén szüleivel együtt, és szépen, fegyelmezetten végig hallgatja. Lehet, hogy nem ért belőle minden, de ott van, és ebben van a helynek egy szelleme, ami szerintem rendkívül fontos egy gyermek léleknek, hogy találkozzon ezzel. Ami a hit, a templom, a jóisten, az egész filozófiája ennek.
2: Igen, hát szóba került a templomunknak az adottságai, szóba kerültek ezek a nagy lehetőségek, hogy ez a templom Gazdag Réten világos, tágos.
1: Fény.
2: Kiváló akusztikája van, ezt a szakma egyébként, amikor koncertek vannak nálunk, elismerte, és valóban olyan szakember tervezte az akusztikát, aki egyéb más ilyen zenepalotákban is tervezett akusztikus hátteret, és ebből adódik az, hogy kellemes élményeket lehet szerezni. És például a koncertekre való meghívás az kinyitja a templom kapuit, tehát így akkor mások is eljönnek, aki nem az istentiszteletre, szentmisére jön, hanem a zenei élmény miatt, és így akkor azért bejönnek, és megérintheti őket a Mozaik együttes, amely ékesíti a templomunkat, és az a csillogás.
1: Hát az elképesztő, én mindig próbáltam mindig megfejteni, hogy ott a fő oltár fölött az a így fölmenő, mintha lépcső lenne az égbe, vagy valami. Ez az ember próbálja megfejteni, hát varázslatos, és amilyennek az egész csillogás, a színe, az nagyon valami szellemet sugároz.
2: Igen, azt a nevet is adtuk egy könyvkiadás alkalmával a templomnak, hogy a földi mennyország, mert egyrészt ugye a mi nevünk és a oltalmazóink a szent angyalok, másrészt pedig tényleg az ember oda tudja élni magát a mennyei élmények közé, a látványban, a közösségben, és a zenében, és az Isten tiszteletben, tehát ez hívogató élmény lehet az emberek számára.
1: kétszer is dolgoztam hosszabb ideig, 3-4 hónapig Izraelben, Tel Avivban, az Operaházban egyszer, az Anyaginben, mint Lenszky, és egyszer a Bohém Életben, mint Rodolf, és valami csoda volt, mert volt 10 nem tudom hány előadás, az előadások között 1-2 nap szünet, és akkor én béreltem egy autót, egyedül voltam, Bibliát, mint hát ez most lehet, hogy szentségtörés, mint egy útikönyvet használtam, és elkezdtem végigjárni. Autóval az egészet, és valami egészen fergeteges élmény. Tehát amikor ott autóztam, és akkor volt egy tábor, hogy Kafarnaum, és akkor az ember oda megy, vagy Montábor, tehát a táborhegy. Ja, hogy itt volt a Halszaporit, itt volt a hegyi beszéd. És akkor elmegy az ember Elátig, és akkor ott van közben Masada, és ott van Jerikó, a legősibb település, ott van, hát ott van Jeruzsálem, ott van a Via Dolorosa. Nem csak elképesztő, hanem megrendítő, formáló, valamit az emberben elkezd tekerni. És most olvasom, hogy az 5. zarándoklatot fogja vezetni a Szentföldön.
2: Már annál jóval többet szerveztem. Számozás, ez az evangéliumnak a címe. Uh-huh. A Szentföld. A Szentföldet nevezte Szent Jeromos az 5. evangéliumnak, és most készülünk, hát most izgatottan így a híradásokat figyelve, nehogy ott kitörjön megint valami. Az utazást meghiúsítva, de reméljük, hogy sikerül elmenni, és ez valóban így van. Minden kereszténynek jó lenne, akinek van bátorsága odautazni, eljutni a Szentföldre, és különös nagy élmény volt, akkor nem nagy csoporttal voltam, de amikor a Szentsírban bent misézhettem 1 évvel ezelőtt, az meg egy pap számára egészen különleges. Élményt jelent.
1: Biztosan, ez olyan, mintha teljesen prózai hasonlat, elhívják a Metropolitanbe énekelni, ott van az opera énekesek mekkája, vagy nem tudom milyen. Tehát az, hogy az ember Kafarnaumba elmegy, és akkor azt mondjuk, ez a Szentpéterháza. Ez egy 2000 éves olajprés. Itt van ez a templom, az alapjai, ahol Jézus prédikált. Ettől aztán valóssá válik.
2: Akik félnek a Szentföldre utazni, sokszor azzal magyarázzák meg ezt a félelmet, hogy akkor a valóság eléjük tárul, és csalódni fognak valamiben. A másik, aki meg eljut, az fordítva mondja, egész másként fogom ezen túl hallgatni az evangéliumot, és olvasni a Szentírást.
1: Mindig látok kamerákat a Szentmisén, ugye ez az Apostol TV, és ez föl is veszi a Szentmiséket, és közvetíti ott Gazdag Réten. És ez is egy olyan dolog, hogy itt van ez a fantasztikus tudomány, elektronika, meg komputer, minden, hogy ez egy olyan, mintha egy plusz utazó eszköze lenne az egyháznak, hogy elmegy az otthonokba, igen, akik nem tudnak eljönni a misére.
2: Nagyon fontos szolgálat. Nem csak a Covid alatt volt az, hanem mind a mai napig sok idős testvérünk, beteg testvérünk, aki nem jut el a templomba, meg egyáltalán az ige hirdetése az egész világ számára. Remek. Így kitágul ez a gazdagréti templom, remek, egy országos nagy katedrálissá.
1: Kedves hallgatóink, vendégen volt dr. Szederkényi Károly, a Budapest Gazdagréti Szent Angyalok plébánia prépostja, esperese, plébános, a temető lelkésze. Gulyás Dénes vagyok, operaénekes, a mai este házigazdája, és most pedig a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra hallgassák meg híreinket itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat az ukrán termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére. Ilyen például a tojás, a méz, valamint a gabona és húsfélék. A NATO főtitkárral egyeztetett a szövetség külügyminisztereinek Helsingborgi találkozóján a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és az együttműködés mellett, a biztonság és a béke megőrzése pedig közös felelősség. Újabb magyar településen, Őri Szent Péteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és egy mini bölcsőde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzetszállítása Magyarország irányába. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és a fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Agyonnyomott egy teherautó egy 65 éves férfit Kiskunlacházánál. A halálos szerencsétlenség egy bányatónál történt, amikor a jármű megcsúszott és az áldozatra dőlt, közölte a Pest megyei rendőrfőkapitányság. Hozzátették, az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálják, foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt. Érdi Mária aranyérmet nyert a vitorlázó Ilka hajóosztály horvátországi Európa-bajnokságán. A sportoló 2024 után lett ismét Európa-bajnok az olimpiai Ilka 6 hajóosztályban. Híreink végén az időjárásról. Nyárias idő várható a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk kevés felhővel, eső nem lesz. A szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok valószínű. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás. A pontos idő 1 óra 3 perc.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: 11 éves volt, amikor eldöntötte, ha törik, ha szakad, ő bizony régész lesz. Így is lett. Kutatásai elsősorban a közép-európai régió. Ezen belül is főként a Kárpát-medence római császár, népvándorlás és kora középkori barbár népeinek régészeti hagyatékára koncentrálnak. Egy nemzetközi szinten is egyedülálló kutatási program keretein belül kollégáival közösen az együtt élő különböző népcsoportok és kultúrák rokonsági kapcsolatait térképezi fel. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Vendégem Vidati Vadar, Széchenyi díjas régész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Akit munkahelyén az LTBTK Régészettudományi Intézetében látogattam meg, ahol ő a tanszékvezető. Ha emlékeim nem csalnak, akkor 2022-ben találkoztunk először és utoljára, amikor is az Európai Régészek Szövetségének 28. kongresszusa zajlott itt éppen Budapesten. Na most azóta ugye eltelt 4 év, sok minden történt az ön életében, hát Elsősorban az, hogy megkapta a legmagasabb állami tudományos elismerést, a Széchenyi díjat idén márciusban. Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája a Kárpát-medence névvándorláskori kutatásában elért nemzetközileg is jelentős eredményei, különösen a Histogenes bioarcheológiai kutatási program hazai vezetőjeként folytatott tevékenysége, valamint hazai és nemzetközi szinten is jelentős kutatásszervezői és iskolaterem oktatói munkája elismeréseként. Merre található a Széchenyi díj? Mert mi most itt ülünk ugye az ön dolgozó szobájában, itt nem látom nyomát.
3: Hát a Széchenyi díj otthon található a könyvespolcomon, és hát természetesen egy óriási elismerés számomra, amelyreben soha nem mertem volna bízni, és nem is azért dolgoztam, hogy ilyen elismeréseket kapjak. Általában mindig rövid távú feladatokat tűztem ki célul, és azokat próbáltam az erőmhöz képest a legjobban megvalósítani. Ugyanakkor ez egy nagy elismerés a magyar régészetnek is általam, illetve azoknak az új típusú kutatásoknak, amelyek hát ide vezettek, és ezek a bioarcheológiai kutatások. A bioarcheológia, mint módszer, az elmúlt évtizedek természettudományos fejlődésének köszönhetően jelent meg. Itt elsősorban a genetikai kutatások és az izotóp vizsgálatok nyitottak új irányt, és ennek a módszernek köszönhetően kialakult a régészetnek egy új ága, a bioszociális régészet, amelynek keretében azt vizsgáljuk, hogy a biológiai tulajdonságoknak, jellemvonásoknak, rokonságoknak, betegségeknek, fogyatékosságoknak, sérüléseknek tudatába volt-e az egykori társadalom, az egykori közösség, és hogy élték meg ezt, és a régészeti leletanyag hogyan fejezi ki ennek a kezelését. Gyakorlatilag a népvándorlás korra, ami a talán a Kárpát-medencében a Krisztus utáni első évezredet jelenti, olyan nagymértékű a keveredés, de nem csak a Kárpát-medencében, az egész európai viszonylatban, hogy már nagyon kismértékű az eltérés a populációk között, viszont a genetika fejlődése lehetővé tette a minél kisebb csoportok meghatározását, ezáltal az eredet meghatározását, ami alapján következtetünk a mobilitásra, a népvándorlási folyamatokra.
2: És hát igen, elég, ha csak arra gondolunk, hogy ebben az első évezredben jártak itt nálunk rómaiak, hunok, kelták, avarok, tehát feladja a leckét azért egy régésznek az, hogy beazonosítsa, hogy mely népcsoportokhoz is tartozik mondjuk egy-egy lelet, amit találnak.
3: Igen, és a Kárpát-medence, a Közép-Duna-medence ilyen szempontból különösen szerencsés, mert azt lehet mondani, hogy az első évezredben időszámításunk után népek találkozó helye, olvasztó tégeje volt, de mindenképpen egy olyan központi hely, ahová északról érkeztek, keletről érkeztek, délről érkeztek, Nyugat-Európából, és ez minden történeti korokban a különféle kulturális kapcsolatok, diplomáciai kapcsolatok, kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok régészetileg kimutathatók, és egy csomó mintázatot sikerült kialakítani az emberi kapcsolatokról, a kvádok, vandálok, gótok, hunok, avarok, gepidák, langobárdok, magyarok időszakából.
2: Talán akkor hasonló témákról is szólhatott az idei év másik fontos eseménye, ugye az akadémiai székfoglaló, amely nem sokkal a Széchenyi díj átvétele előtt történt, pár nappal korábban. Ugye ennek pedig az volt a hivatalos címe, hogy a közösségek születése a kora középkorban. Amikor egy ilyen nemes felkérés érkezik, hogy írjon egy akadémiai székfoglalót, és hogy egyáltalán felkérik rá, hogy tagja legyen a Magyar Tudományos Akadémiának, akkor mi az első gondolat? Van egy elképzelés már arról, hogy mi lesz a témája ennek a beszédnek, vagy ez egy hosszas elemzés eredménye, hogy az ember akkor kitalálja azt, hogy na mivel is fogott a plénum elé állni?
3: Hát igen, itt is sokat köszönhetek természetesen a bioarcheológiai kutatásoknak. Itt szólni kell arról, hogy az elmúlt időszakban 2020-tól 2026-ig, még az év végéig egy nagy genetikai programnak a régészeti vezetője vagyok. Ez az IRC által finanszírozott, tehát az Európai Kulturális Tanács által finanszírozott Histogenes projekt. És ennek keretében 6000 koraközépkori egyént vizsgálunk a 4. és a 9. század között genetikailag, illetve az izotópok tekintetében. Ez ma a világ legnagyobb történeti genetikai projektje. Ebben körülbelül 25 közép-európai intézet vesz részt 8 országból, Németországtól Szerbiáig, Ausztriától Romániáig, Erdélyig, és közel 100 kutató. Történészek, régészek, biológiai antropológusok, geokémikusok, kulturális antropológusok, kísérleti együttműködése folyik, tudományok közötti határterületek elmosódnak. És az utóbbi időben azt látjuk, hogy a régészet egy ilyen összefoglaló tudományá válik, ahol természettudományi és társadalomtudományi, bölcsészettudományi tudomány ágakat kényszerít arra, hogy együttműködjenek. Próbálunk egymástra hatni, egymás fejleszteni, és ilyen módon ez az egész Histogenes projekt egy kísérleti projekt arra, hogy hogy tudnak a természettudományok és a humántudományok együttműködni.
2: Na és akkor adott volt ezek szerint, hogy erről tart egy előadást az akadémián.
3: Igen, megpróbáltam összefoglalni az eddigi kutatási eredményeket.

0: szifális, egy középkorban játszódó mű, úgyhogy idézzünk meg dallamokat Wagnertől, illetve hát ebből a korból.
1: Szívesen hallgatom Wagnert, ugyanakkor nem vagyok egy tudatos zenehallgató. Én a munkám során, mondjuk úgy 50 után kezdtem el inkább hallgatni, korábban nagyon fegyelmezetten, amikor dolgoztam, soha nem hallgattam zenét. Ma pedig azt gondolom, hogy talán türelmetlenebb vagyok a várható eredmények megszületése tekintetében, illetve a tudományos apró munkával, ezért úgy vettem észre, hogy a zene nyugtat, segíti a gondolatokat, felszabadít, elterel az oda nem tartozó problémáktól, és valójában segít a koncentrációban. És Wagner, hogy honnan jön? Úgyhogy délelőtt általában barokk zenét szoktam hallgatni, mert akkor még kerek a világ, és azt gondolom, hogy egyfajta pozitív lendületet ad az egész napnak, és amikor már délután látom, hogy nem tudok mindent elvégezni, akkor valami rendre, fegyelemre, szigorúságra vágyom, és ezt megtaláltam Wagnernek a fegyelmezettebb, energikusabb zenéjében. És este pedig már melodikusabb dallamokat szeretek hallgatni, amelyek ugyancsak nyugtatnak, de ugyanakkor segítenek a koncentráció folyamatosságában.

0: Amikor kutattam egy picit ön utána az interneten, akkor szembe találkoztam egy másik vidatívadarral, aki ugye egy 1922-ben született plébános orvostörténész volt, és hát neki is rengeteg minden tudományos munkát köszönhetünk, tehát megnehezítette egy picit a munkámat. Persze nyilván a téma más, tehát azért ez sokat segített, viszont nem tudom, hogy bármiféle rokonság fennáll-e önök között.
1: Hát azt kell mondanom, hogy sajnos nincs. Az egyetemen Gerics József professzor úr kérdezte először, hogy rokona vagyok-e Vida Tivadarnak.
2: Ugye? Ez a felmerült, gondolom.
1: Igen, mert ő nagyon sok árpádkori forrást fordított, tehát ráadásul hasonló területen is dolgozott.
0: Ráadásul nagyon hosszú élete volt, mert hogy 90 évet élt.
1: Igen, és Mária Remetén volt plébános, és én egyszer pünköstkor meg is látogattam Mária Remetén, mert felmerült a lehetősége annak, hogy egy olyan publikációba fogunk mindketten publikálni, ahol a két név között valamilyen különbséget kell tenni. És fiatalabbként én elmentem hozzá, meglátogattam, bemutatkoztam. Ez valamikor a 2000-es évek elején lehetett, vagy a 90-es évek végén, és hát nagyon kedvesen fogadott, megnyugtatott, hogy annyira különböző a szakterületünk, úgyhogy ő valójában nem kényszerített rá, hogy egy tudományos nevet találjak ki.
0: De meg volt már, hogy mi legyen, hogyha esetleg úgy alakul?
1: Esetleg egy betű hozzá. Toldása, de alapvetően nem akartam nagy identitásváltásba fogni. Örültem is, hogy ő ezt nem kényszerítette ki.
0: Jó, akkor ezt tisztáztuk. Ettől függetlenül, ha jól tudom, ő már pici fiúként régésznek készült. Vissza tudja vezetni, hogy honnan ered ez a rajongás?
1: Hát igen, egy kis dunántúli faluban nőttem fel, Külsővatnak hívják, amely nagyon gazdag régészeti emlékekben, és édesapám a termelőszövetkezetben dolgozott, ilyen középvezetőként, és gyakran vitt magával kisgyerekként a határba a biciklién, és mindenhol magyarázta, hogy hol kerültek elő koponyák, hol kerültek elő bronzkori leletek, vagy árpádkori leletek, és később megtudtam, hogy a magyar régészeti topográfia veszprémi kötete, amikor készült, ő együtt dolgozott és segítette az orientálódásban a régészeket, és hát innen származott az ő tudása is, és ezt nekem a kisgyereknek át tudta adni, és így gyakorlatilag 11 éves koromban határoztam el, hogy régész leszek. Ebben a szüleim támogattak, tanáraim szkeptikusak voltak, de sikerült kitartó munkával megvalósítanom ezt az elképzelésemet.
0: Mert

0: hogy úgy gondolták, hogy ez nem egy túl jövedelmező szakma, vagy kevés a munkalehetőség, tehát hogy inkább valami kézzelfoghatóbb szakmát válasszon? Ez lehet.
1: Hát igen, amikor a pályaválasztásom a 70-es évek végén felmerült, akkor mindezek a szempontok jelen voltak, és akkor nem is minden évben, de általában 5-6-7 diákot vettek fel a régészet szakra, és amikor én jelentkeztem, akkor is csak 7-et.
0: De az ELTÉ-re járt a BTK régész történelem tanár szakjára, ugye?
1: Igen, igen, és éppen ezért nem is tudtam aztán régészet szakra jelentkezni.
0: Tehát hanem kellett valami átmeneti megoldás.
1: Igen, nem akartam évet veszteni, ezért magyar történelem szakra jelentkeztem, oda bejutottam, egy évig 3 szakos voltam, felvettem a régészeti órákat is, majd azok sikeres elvégzése után leadhattam a magyar szakot, és így sikerült megvalósítani a gyerekkori álmomat, régész lehettem.
0: És rögtön az első munkahelye a Magyar Tudományos Akadémia volt. Oda hogy került be? Hát ezért ez nagy szó volt.
1: Akkor indult a Magyar Föld és Nép Régészetének Enciklopédiája című vállalkozás, ami még az egykori szocialista országok hasonló projektjére volt egy válasz, hogy magyar kutatók írják meg a történeti Magyarországra vonatkozó régészeti lelőhelyeket és történeti helyeknek a címszavait. Ebben a vállalkozásban kezdhettem meg 1986. januárjában a munkámat. Ugyanakkor itt főleg titkári feladatokat végeztem, illetve segítettem az enciklopédia megvalósulását, ugyanakkor kaptam egy tudományos feladatot is, a avarkor település és sírkerámiáját kellett összegyűjtenem.
0: Akkor már itt találkozott avarkori lelet együtteseket?
1: Hát sőt, korábban találkoztam, mert már a szakdolgozatom
0: már is az
1: avarkori sírkerámiával foglalkozott. Ekkoriban az MTA Régészeti Intézetében úgy tűnt, hogy a sztyeppekutatásnak ezzel az ágával fogok foglalkozni, 6-7. Századi kerámiával, településtörténettel. Azonban egy szerencsés véletlen folytán 1988-ban belekerültem egy nagy leletmentő ásatásba, és a budakalászi tavak mentén egy kavicsbánya működése miatt fel kellett tárni egy avar temetőt, és itt 1600 sírt tártunk fel, amely gyakorlatilag lefedi az avarkor kezdetétől, tehát 568-tól egészen a 9. század elejéig tartó időszakot. És habár egy 80-90%-ban kirabolt temető volt, de így is nagyon gazdag volt, bizánci érmeket találtunk benne, és ami különösen érdekes volt, minden korábbinál jobban meg lehetett figyelni a helyi népek kultúrájára utaló későantik, korabizánci leletanyagot, illetve a Kárpát-medencében az avar uralom alatt is a Dunántúlon élt meroving kultúrájú germánoknak a leletanyagát. Ez jelentett ékszereket, viseleti hagyományokat, amelyek inkább ezt az avarkori temető, ennek a korai időszakát kulturális értelemben részben a késő antik világ, részben pedig a nyugati germán meroving világ felé kapcsolták. Világosan elkülöníthetők voltak már a korai időszakban is a politikai hatalmat gyakorló avaroknak a leletei, akinek a lovas temetkezései szinte uralták a temetőt, de emellett engem inkább a helyiek, a panóniaiak érdekeltek, akik között voltak késő antik viseletű személyek, és voltak germán meroving viseletű személyek.
0: Akkor most képzeljük magunkat ébredés utáni állapotba, tehát a délelőtről szól akkor a barokk. Hallgassunk mondjuk Bachot, és akkor ez gondolom egy ilyen kora reggeli inspiráció tud lenni az ön számára is.
1: Hát igen, ez a legnyugalmasabb időszak reggel, amikor ember jól tud koncentrálni a munkájára, és talán az asszociációk ilyenkor a legszabadabban szárnyalnak, és ez egy alkotó időszak, amíg nem jönnek az avaró telefonok.

0: Mint említettem, itt beszélgetünk a tanszék vezetői irodában, ahol rengeteg könyv vesz bennünket körül, szerencsére zavaró telefonok még nem érkeztek, és hát előttem is van egy német nyelvű kiadvány, amely az ön nevéhez, illetve egy német kollégája nevéhez kötődik. Nem tudok nagyon jól németül, de ha jól gondolom, akkor ez nagyjából arról szól, hogy az olimpia területén milyen szláv eredetű tárgyi emlékeket, kerámiákat találhattak meg, de avasson be egy picit konkrétabban ebben.
1: Ennek a kötetnek az a története, hogy én 93-94-ben egy DAD ösztöndíjjal Németországba tanulhattam Münchenben egy évig, és én ekkor jutottam ki először nyugatra hosszú időre. 86-ban végeztem az egyetemen, 90-ben jött a rendszerváltás, és hosszabb kutatási, tanulási lehetőségre 93-ban volt lehetőségem.
0: Hát azért ez feltételez egy gyerekkori tudást is, hogy onnan eredeztethető a német nyelv ismerete.
1: Hát igen, gyerekkoromban még a külső vaton, az általános iskolában tanulhattam németül, ugyanis a feloszlatott premontrei rend apácái közül ketten is ott maradtak a faluban, és az egyik zenét tanított, a másik pedig német nyelvet, és én a német nyelvet gyakorlatilag 1970-es évek közepén kezdtem el tanulni, köszönhetően a szüleim szigorúságának, akik
0: akkor... már akkor látták, hogy talán ebben picit többre megy.
1: Igen, igen, és felismerték ennek a fontosságát. És az egyik barátságnak köszönhetően kaptam meghívást 1997-ben Thomas Föllingtől, aki akkor az olimpiai ásatásokon vett részt, amely olimpiának nem a klasszikus korára, hanem a római kori és a római kor utáni időszakára koncentrált.
0: És csak ugye rendkedőért, most eltávolodtunk a Kárpát-medencétől, és Görögországban járunk.
1: Igen, ahol az 1950-es években az új múzeum építések során hamvasztásos temetkezéseket találtak. És akkor a görög nemzeti narratívában nem nagyon illet, hogy szlávokat találtak, úgyhogy ezeket sokan akkor még őskori síroknak tartották, még nem később nyilvánvalóvá vált, hogy ezek 7., 8., 9. századiak, hamvasztásos temetkezések, amelyekben volt egy urna, néhány ékszer, néhány gyöngy és bronztárgyak, és sokan szerették volna már feldolgozni a 70-es években, de erre a 90-es évek végén nyílt lehetősége Thomas Föllingnek, és mivel ennek a leletanyagnak kelet-európai, aldunavidéki kapcsolatai vannak, ezért meghívott, hogy dolgozzuk fel együtt. Így kiutaztam 2 hétre olimpiába, és ott a helyi múzeumban lerajzoltam, felvettem a leleteket, áttanulmányoztam az ásatási dokumentációt. Kulturális értelemben óriási jelentősége, hiszen azóta sem került elő ilyen nagy összefüggő hamvasztásos temető, ami erre az időszakra tehető, mutatja egyfajta ékszerviseleti hagyománynak az áthelyeződését a 7. században a Kelet-Európa területéről.
0: Tehát, hogy kapcsolatban voltak ezek a népek egymással?
1: Igen, pontosabban az avar hadjáratok során a szlávok nyomultak be a Balkán területére, mindeddig azonban nem ismertük a szlávoknak a településeit, és ez a temető lehetőséget adott arra, hogy először mérjük fel a leletanyagukat.
0: Telik a nap, ül otthon a dolgozóasztalánál, vagy akár itt az irodában, de akkor picit megint csendesedjünk le, és hallgassunk kellemes Saint-Saëns zenét, egy zongora koncertót.
1: Igen, Saint-Saënst különösen szeretem, mert valahogy az ő zenei kalandozásai azok, amelyek szintén kiszabadítanak abból a rendből, amiben korábban kerülök, vagy kényszerítem magam, és segít egy kicsit másként gondolkodni ugyanarról.

0: És akkor arról még nem is ejtettünk szót, hogy most már évek óta az Archeológiai Értesítő című tudományos folyóirat főszerkesztője. Hogyan működik például egy ilyen régészeti folyóirat? Mi minden fér bele, és milyen szempontok szerint válogat?
1: Igen, az Archeológiai Értesítő Magyarország legrégibb régészeti folyóirata. 1868-ban alapította Rómer Flóris, az MTA régészeti bizotmánya adta ki. Ma a régészetnek a feladata, hogy felzárkozzon a magyar régészet a világban folyó legújabb módszerekhez, megismerje ne csak a legújabb leletanyagokat, hanem a régészeti megismerés értelmezési formáit is tudja fejleszteni és alakítani. Éppen ezért az Archeológiai Értesítőben rendszeresen jelennek meg új kutatási módszerekről referáló összefoglalók. Ehhez bizonyos szervező munka kell, megbízni kollégákat, hogy bizonyos új területeknek a még ki se forrott tudományos módszertanát és eredményeiről referáljanak. És ennek a fajta szervező munkának meglett az eredménye is, hiszen a múlt évben a tudományos folyóiratok rangsorában elérte a Q1-es minősítést az Archeológiai Értesítő.
0: Azt, ez a top teteje, ugye?
1: Ez a top.
0: Tehát fontos referencia.
1: Igen, igen.
0: Lett ezáltal. Igen. Emlékszik-e még, hogy önnek mikor jelent meg az első írása az Archeológiai Értesítőben?
1: Először nekem egy recenzióm jelent meg, de mondjuk első komoly cikkem valójában elég későn, 2013-ban jelent meg.
0: Ó, hát akkor ez már nem a kezdetek kezdete.
1: Más jellegű publikációk, tanulmánykötetekbe, vagy monográfiába jelentek meg, vagy más folyóiratokban.
0: Hát ezt ki kellett érdemelni,
1: igen.
0: Akkor fogalmazunk.
1: Igen, igen.
0: Munkáról, szakmai feladatokról, kiadványokról beszélgettünk, de hogy egy régésznek mennyi ideje jut a magánéletére, mert mondjuk nem tudom, mennyit van terepen, mennyit kutatott az életében, de hát van ott azért egy háttér, ami fontos.
1: Hát igen, a háttér az nagyon fontos, a magánélet. Feleségem is régész, de ő nem maradt ezen a szakterületen.
0: Akkor ezek szerint még ez egy diákszerelem volt?
1: Igen.
0: Akkoriban ismerkedtek meg?
1: Itt a munkahelyünkön ismerkedtünk meg. Három fiunk van, akik már kirepültek, befejezték az egyetemet. Régész nem lett egyik se, amit tulajdonképpen sajnálok, de egyik fiam inkább történelemmel történész, és jelenleg doktorandusz az ELTE-n, illetve digitális bölcsészettel foglalkozik. Ez egy hobbi szakma.
0: Hát tehát ez abszolút egy olyan.
1: És szenvedély. Valóban boldogságot jelent a szabad időben is ezzel foglalkozni. Ma se jelent lemondást más dolgokról. Örök kérdés marad a számomra, hogy vajon eleget voltam-e a gyerekeimmel. Sokat kirándultunk, igyekeztem ott lenni mindig mellettük, amikor kell. Viszont gyakran voltam külföldön hónapokig. Volt, amikor együtt tudtunk menni, volt, amikor nem tudtunk együttműködni.
0: De akár tudta őket vinni, valamilyen ásatásra is előfordult ilyen.
1: Igen, a szóládi langobárd temető ásatás, akkor már nagyobbak voltak, akkor el tudtak jönni rendszeresen, részt vehettek ebbe a munkába.
0: Viszont annyira nem sikerült megfertőzni őket, hogy akkor beiratkozzanak ide a tanszékre.
1: Igen, hát nem lettek régészek. Ugyanakkor, mivel említettem, hogy a feleségem is régész, tehát ő megértette azokat a kihívásokat, amelyekkel szemben álltam, akár egy ásatás megszervezésénél, akár az oktatásnál, a előadásokra való felkészülésnél, és tényleg mindig önzetlenül biztosította számomra azt az időt, ami ahhoz volt szükséges, hogy én nyugodtan helyt tudjak állni. Ezt szerintem én sose tudom neki meghálálni.
0: És hogy néz ki egy régész házas pár otthona? Tudnak egyáltalán olyan tárgyakat ott a vitrínbe elhelyezni, amelyek mondjuk egy ásatás során kerülnek elő, vagy ugye nyilván ezeket hát le kell adni?
1: Nincs nálunk régészeti tárgy. Az otthon úgy néz ki, hogy túl van terhelve íróasztalokkal, és ugyanúgy olyan könyvespolcokkal, amelyek mellé létrával kell.
0: Tehát akkor inkább a tudományos része jelent
1: a meghatározó.
0: Meg, a könyvek.
1: Igen.
0: Na és hogyha maximális feltöltődésre vágyik, és mondjuk el tud vonatkoztatni attól, hogy utazásai során nem dolgozni megy, bár nem tudom, akkor inkább úgy kérdezem, hogy mennyire fonódik például össze egy-egy utazás, mondjuk akár Olaszországban, mert hogy most majd egy szicíliai népzenét fogunk meghallgatni, tehát mennyire fonódik össze a munka a szórakozással, vagy a pihenéssel ilyenkor, mennyire tudja ezt külön választani?
1: Nagyon szeretek utazni, és hát természetesen Itáliában régész csak régészen szemmel lehet jelen. De ugyanúgy nem csak a régészeti leletek érdekelnek múzeumokban, könyvtárakban, hanem az egykori városok, az, a kultúra, az életmód adott területen. Általában az útjaim azok szakmai utakkal függtek eddig össze, és inkább a szakmai útjaimat szoktam meghosszabbítani azzal, hogy egy kicsit megismerhessem a helyi kultúrát, a helyi szokásokat, a helyi ételeket adott esetben, és helyi zenéket, és hát ott próbálok kikapcsolódni.
0: És egyben akkor akár adott esetben egy olasz tavernában akkor mondjuk zenét hallgatni, helyi zenét.
1: Hát igen, általában a konferenciák kapcsán Görögországban, Spanyolországban, vagy Lengyelországban, amikor voltam, a szervezők tudatosan törekednek arra, hogy lehetőleg a konferencia keretében sor kerüljön
0: kulturális
1: rendezvényekre, ahol a gasztronómiát, a zenét meg lehet ismerni, és ezek gyakorlatilag évtizedekre ható mély benyomásokat tesznek az emberre.

0: vendégem Vida Tibadar, Széchenyi Díjas régész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Tuba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Kiskörösön, FM 88,4. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
2: Régi magyar világjárók. Ötödik rész. Jelki András, a világjáró bajai Szabó legény 1756-tól 1778-ig. Második, befejező fejezet.
3: Batavia már akkor is elég tekintélyes város volt. A milliókkal és milliókkal rendelkező kelet-indiai társulat, melynek kezeiben az akkori világkereskedelem nagy része összpontosult, a kikötőt terjedelmes raktárakkal vette körül. A gyarmatok közigazgatásának székhelye is volt. Számos hivatalnok s gazdag európai kereskedő kényszerült itt lakni. S miután az egészségtelen éghajlat a legtöbb európainak életét ijesztő módon megszokta rövidíteni, legalább amíg egészségesek voltak, jól szerettek élni. Pazaroltak, s fénytűztek, mi az egész várost a jómodúság tehetőség színével ruházta fel. De első pillanatra észrevette András, hogy egy egészséges színű arcot nem lát. Még a gyermekek orcái sem voltak piros posgásak, minők baján szoktak lenni, hanem halványak és beesettek. Alig haladták meg a főút hosszának felét, meg kellett állniok. Sorakozz! Tisztelegj! A dob megszűnt peregni. Koporsót vittek el mellettük. Mikor a másik utcába kanyarodtak, az első szembeötlő dolog megint temetés volt. S míg laktanyájokat elérték, találkoztak még vagy két koporsóval. Ja, ezek a láz áldozatai, magyarázá a kapitány, kivel a káplárrá előléptetett András igen jó lábon állott.
4: Batáviában minden ember lázban szenved. A legerősebb természetet is megöli ezen gyilkos éghajlat, különösen, ha módjában nincs a nyarat a hűs hegyek közt tölteni. De nem is szerződik ide európai hivatalnok, katona, orvos vagy bármicsoda 3-4 évnél továbbra. Ezen idejét jól megfizetteti, aztán pénzével hazamegy Európába, ahol nem kell mérget lélegzenie.
3: Magyar embert Batáviában még sohasem láttak. Ezért András a lakosság részéről nem csekély figyelemben részesült. Sőt, mint világlátott és változatos életet élt ember, kit jó kedve ritkán hagyott el, csak hamar ismeretséget kötött, és némely előkelőbb házban is szívesen látott vendég volt.
5: András itt igen kitüntette magát, hadnagy lett. Rövidesen a rabszolgasorstól szabadulni akaró felkelő Ceylon szigetére küldték ki 320 fegyveressel, hogy ott rendet teremtsen.
3: A kisdet hadosztály, mely a kelet-ázsiai gyarmatok viszonyai szerint már jelentékeny hadsereg volt, keletnek vette útját, miután a hadjárat célja, Kandy, a sziget régi fővárosa, annak belsejében fekszik. Kolombó mellett a Kalanganga, azaz Kalany folyó ömlik a tengerbe. E nem jelentéktelen folyam völgyében halad befelé a holland csapat. A kaktusz sövények, az elszórt füstölgő kémények, az őserdőből kivágott ültetvényes irtások, a legelő marhanyájak csak hamar elmaradoztak, s a szűz erdő áttörhetetlennek látszó sűrűje fogadá keblébe a merész vállalkozókat. Az egész tájék a kimondhatatlan vadság és ősiség jellegét kezdé mutatni. Óriási arányokban burjánzó növényzet környezé a kalandorokat. Száz meg száz lábnyira fölnyúló faóriások, valóságos élő tornyok rengetege következett. melyeknek lábai körül a mesés szépségű, színgazdag virágú, forró égövi bozót posgás levelei és kötélvastagságú szívós indái valóságos eleven torlaszokat képeztek. Az ágak közt rikácsoló majmok imbáloztak a gajakra gömbölyített farkaikon, s visítva szögdeltek tova az emberek közelettével. Ezer szavú és ezer színű papagáj seregek surrantak föl előttük, fülhasogató kajdacsolás közt. Emberi nyom nem látszott lábok előtt. Napirányt haladtak keletnek, mindig keletnek. A folyó is nagyon eleven volt. Flamingók, gémek, kacsák, ludak, gödények sohasem álmodott fajai úszkáltak, pacskoltak a sekélyes vizekben. Lomha krokodilok sütkéreztek a part nádasai közt, korhat fatörzs módjára elterülve. Félrő föslábú békák, melyeknek hangja valóságos doppörgés, ilyetten ugráltak félre a közelgők elől. Arancsillámú teknőcök bukdácsoltak falkánként a folyékony iszabban, melyről nem lehetett tudni, a fövenny többe benne, vagy a víz. A karcsú pálma törzs koronáiból eleven ágak gyanánt hajlongtak lefelé a derékvastagságú boa kígyók, míg a kisebb, de mérges kígyók baljóslatú csörgése vagy sziszenése nem egyszer rettenté vissza a gondatlan lábat, mely éppen valamely harasztömb közé készült lépni. Az őserdő magasztos csöndjét itt nem lehetett föllelni. A túl gazdag állati élet fejszédítő zenebona által hirdette szakadatlanul jelenlétét. És midőn az éj beállt, azon szürkület nélküli rögtöniséggel, mely a heves éghajlat e vidékein a fényes nappalt 5 perc alatt koromfekete éjszakává varázsolja, a nappal hangjai hirtelen elnémultak, s az éjjel muzsikusai folytatták a hátborzongató hangversenyt. A vad elefánt trombita hangja, a nagyórú tukán kelepelése, a bőgönc majom ökörbőgése, a király tigris távoli ordítása, óriási baglyok huhogása, ökölnagyságú éjjeli bogarak röpködő százezreinek döngése. Ezek lettek most az őserdő zenéjének elemei. A csapat megállapodott, s néhány hatalmas őrtűz lobogó lángja körül terült le éjjeli nyugodalomra. Nem mintha valami nagyon fázott volna, de mert a tűz rendesen némi félelemben tartja a kártékony állatokat. Az éjjel minden kellemetlen kaland nélkül folyt le. A kiállított őrszemek egyikét sem falták fel a kószáló tigrisek, melyeknek vérfagyasztó hangja egy párszor nyugtalanító közelségben hallatszott. Az alvók pedig elég szerencsések voltak, hogy pápaszemes kígyó mérges fullánkja nem csiklandozta meg talpaikat. Mikor a kelő nap első bíborfénye átkezdett szűrődni az óriás fák sudarain, a hadtest ismét fölkerekedett, s folytatta útját a járatlan erdő mélyeken. András feladatát sikerrel fejezte be, s minden búskomorság a dacára meg nem állhatta, hogy el ne mosolyodjék, ha nagy hadvezér gyanánt látta magát ünnepeltetni. Elgondolta magában, vajon mit mondana erre drága jó édesanyja, édesapja, bátyja, a bécsi udvari szabó, meg az otthoni lompos komondor. Kik közül egyik másik, bizony, tám már búcsút is vett azóta e földi siralomvölgytől. Pár nap múlva vitéz csapatával hajóra kelt Ternáte szigetére. E kis sziget a fűszerszigetek csoportjához tartozik. Lakosai a pápuák fajából valók, rendkívül vadak és babonásak. Sőt, oly alacsony fokon állnak az emberiség lajtorjáján, hogy emberevők.
6: A fűszerszigetek a mind jobban hanyatló spanyol uralom kezéből a világkereskedelmi hatalommá felnövekedett holland-indiai kereskedőtársaság kezébe kerültek. Jelki András históriája pontosan írja le a Machu-Picchu gyakorolta üzleti módot.
3: Akkoriban a hollandok a szigetek vad királyaitól évenként tömérdek mennyiségű fahéj, szegfűszeget, szerecsendiót s más becses keleti fűszereket kaptak, melyekkel egyedül ők kereskedtek. Képzelhetni, hogy a holland kereskedelmi társulat ebből mi roppant hasznot húzott. hogy pedig az egyedáruságot, a monopóliumot egyedül magának biztosítsa, az említett mezítelen királyokkal szerződéseket kötött, melyek megtartása fölött szigorúan őrködött. A ternátei főnökök egyikével például úgy szerződött, hogy ez kötelezte magát területén csak bizonyos számú szegfűfát tartani, éppen csak amennyinek termesztményét a hollandiak elárusíthatták, az ezen a számon meghaladó fákat köteles volt kivágatni. Azon föltétel alatt, hogy a hollandiak neki minden egyes fáért 12 hollandi forint kárpótlást fizetnek. E szerződés végleges hitelesítésének eszközlése véget küldetett ki Jelki András Ternáte szigetére. A rendelkezésre hagyott fegyveres erő mindössze 24 hollandi katonából és 140 malájból állott. Az utóbbiakban nemigen lehet vén bízni, András jónak látta szőrmentében cirógatni a vadfőnököt. Így csak ugyan szépen végére járt az ügynek, és mindketten aláírták a szerződést. Azaz, hogy András tollal és betűkkel, a ternátei főnök pedig amúgy is fekete kezét belémártotta a ténta tartóba, és téntás tenyerét jól szétterpesztett öt ujjával együtt, oda csapta az írás alá. A saját kezűség tehát az ő részéről is kétségtelenül megvolt.
5: Ami az emberhúsevést, a kannibalizmust illeti, azt egyes tudósok, így a Csendes óceán szigetein kutató magyar néprajztudós Róheim Géza tagadja. Azt írja, hogy a kannibálok csak jelképesen esznek meg egy-egy parányi falat emberhúst legyőzött ellenségeik testéből, hogy ezzel babonás hitük szerint annak erejét, eszét, bátorságát magukévá tegyék. Más világjárók ennek az ellenkezőjét állítják. András embereit ugyanis a sziget lakói megölték. Andrást kilenced magával foglyul ejtették, és ketrecbe zárták.
6: Andrást az egyik éjszakán a szépséges Kvanga, az egyik pápua törzsfőnök lánya a fivérei segítségével megmentette. Rengeteg erdőkön át bujdokoltak a tenger felé az éjszakában. Hajnalban egy folyópartján az ott előre elrejtett ladikba ültek. A ladik elhagyta a partot, és nyílsebesen egy tó közepének tartott.
3: E tó tulajdonképpen nem is volt tó. A folyó vize ott nagy területű lapályt borított el, és ezen a láp, mocsár, ingovány minden formáit létrehozta. Voltak ott úszó szigetek, melyek csupán vízi növényekből állottak, egy porszemnyi föld nélkül. Voltak rétek, melyeken keresztül lehetett evezni, és voltak sima víztükrök is, melyeken a hínárban úgy megakadt a lapát, hogy csak nagy erőfeszítéssel lehetett kihúzni. Voltak azután valóságos erdők, csupa karvastagságú sásból, ezeken fejszével kellett volna utat törni a ladik számára. Azután voltak ott megfeneklett faúrjások, melyek gyökereiről a megdagadt folyam évek során lenyaldosta a talajt, s aztán a belé zuhantakat levitte a tóba, s annak valamelyik zátonyán lerakta. Valóságos vízi tömkeleg volt ez, amelybe nem merészkedhetett más, csak az, ki könyv nélkül ismerte azon keskeny, kacskaringós vízszalagokat, melyeket felhasználva mégis keresztül lehetett vergődni e veszedelmes tájon.
5: Andrást a jó Kvanga egy magányos kis szigetre menekítette. Hónapok múlva sikerült egy véletlenül arra járó hajón megmenekülni a kis szigetről, melyen a hűséges Kvanga meghalt. A hajó a két pápuával, Kvanga fivéreivel együtt visszavitte Batáviába, ahol óriási diadalünneppel fogadták a pápua módra mesztelen, háncskötényes, sötétbarnára sült Andrást, aki aznap lett 50 éves, a hollandiai gyarmathatalom hősét. András viszont látta feleségét, és közben megszületett kislányát is a karjára vehette. Ennek jobban örült, mint a kitüntetéseknek és a fényes ünnepléseknek.
3: Ekkor kezdődött a szerény bajai szabó legény életének legfényesebb korszaka. Először is a kormány rendkívüli követté nevezte ki a japáni császár udvarába. Ilyen követségre ez volt az első példa Japán és Hollandia történetében. Japán, a kelet-ázsiai nagy szigetcsászárság ekkor még hozzáférhetetlenül el volt zárva az európaiak elől. Határait idegen át nem lépheti. A nép indulata épp oly ellenséges volt, mint a kormányé, és úgy látszik, hogy ezen országgal egyáltalán nem lehet üzleti viszonyba lépni. A hollandi kormány azonban nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy ezen óriási birodalom vására megnyittassék a hollandi kereskedelem számára, és ezért a bő tapasztalatú, világos elméjű Jelki Andrást küldte, mint teljhatalmazott követet a japáni császárhoz. András Jeddóban, mai nevén Tokióban, Japán fővárosában azon fénnyel lépett föl, melyet az általa képviselt állás tekintélye igényelt. Az uralkodó és a kormánykörök, jó előre értesítve ezen ember rendkívüli élményeiről, a legnagyobb kitüntetéssel fogadták őt. A japán császári testőrség egy része kizárólag az ő rendelkezésére bocsáttatott, tiszteletére díszlakomák, tűzi játékok, udvari vadászatok, tigris és elefánt küzdelmek. Szóval a legköltségesebb látványosságok váltakoztak. Az udvari költőknek új színdarabokat kell leírniok, melyeket az udvari színészek nagy buzgalommal adtak elő a hollandi követ mulattatására. Soha azelőtt Japánban ilyesmi nem történt. Mindazonáltal a cél eleinte nehezen látszott elérhetőnek. A japán kormány nemigen volt hajlandó évszázadok óta követett elzárkózási politikájáról egyszerre lemondani. A hosszadalmas tanácskozások és kihallgatások egymást érték, és hónap-hónap után múlt el. Mély elégtétel midőn végre András, államférfiúi ügyességének mégis sikerült az öröklött ellenszembeket és balítéleteket leküzdeni. Midőn a császár és a miniszterek által a legdrágább ajándékokkal elhalmozva elhagyta a japáni fővárost, hogy Batáviába visszatérjen, zsebében volt a holland és japán közt kötött kereskedelmi szerződés eredeti okmánya, a császár által saját kezüleg aláírva, a japáni birodalom pecsétjével megerősítve. Jelki András, ezen egyszerű magyar nép képviselte rajta a hatalmas, gazdag hollandot. Ezzel nagy dolog sikerült Andrásnak. Amiben már annyi jeles fő hiába fáradozott, azt ő képes volt megvalósítani. Ő nyitotta meg Japánt az európai kereskedelemnek.
6: Amit a história erről ír, az tévedés, mert az Európával való japán kereskedelem már vagy 100 esztendeje folyt a japán Nagasaki várossal szemben fekvő Dejima szigeten. A fenti elefánt és tigris viadalban nyilván máshonnan Japánba szállított vadállatok vettek részt, mert Japánban se tigris, se elefánt nem él.
3: Batáviában nagy volt az öröm, midőn András diplomáciai hadjáratából diadalmasan visszatért. Mindenki sietett őt üdvözölni, és tekintélye még sokkal nagyobb lett az addiginál. Második diplomáciai küldetése még nagyobb személyes kitüntetést jelentett. A hollandok 1683-ban meghódították Banda szigetét, melynek Pápua királya igen-igen elvénülvén elhatározta, hogy önként lelép a trónról, és azt fiának engedi át. Arra kérte a holland kormányt, hogy küldjön hozzá rendkívüli követet, hogy a koronaherceget az koronázza meg. A rendkívüli követ megint nem volt más, mint Jelki András, aki nagy ünnepélyességgel megkoronázta a bandai királyfit. Nem de ritka magyar szabólegénynek jut alkalma fekete királyokat koronázni. Harmadik fontos küldetése katonai természetű volt. A kormány Palumba szigetére küldi azon megbizatással, hogy ott szemeljen ki alkalmas helyet egy erőd építésére. A sziget helyrajzi viszonyainak lelkiismeretes tanulmányozása után András kitűzte a legalkalmasabb pontokat, és úgy nagyjából mindjárt a helyszínen el is készítette a tervezetet.
5: 1772-ben meghalt a felesége, egy gazdag szabómester leánya. András kínzó honvágyának engedve 1776. október 6-án hajóra ült, elindulva Európa és soha nem felejtett szülővárosa Baja felé. Két leányát és megmentőit is vitte, a hűséges Sokumát és Gondorót, akiket azonban Dél-Afrika körül hajózásakor alattomos járvány vitt halálba. András 1777. augusztus 30-án érkezett meg a holland fővárosba, Amsterdamba, október 2-án Bécsbe József bátyjához, a szabómesterhez.
6: Második József császár hírű jutván, hogy Jelki András Bécsben van, rögtön elküldött hozzá, és felkérette, hogy látogassa meg őt a várpalotában. A császár kiváló szívélyességgel fogadta, bemutatta a császárnénak is, és egy pár óráig el sem bocsátotta magától. Nevéről már ismerte őt, mint hollandi gyarmatok diplomatáját, de most András egész életét elbeszéltette magának a legnagyobb körülményességgel. A császár és a császárné nem győzték hallgatni a különösnél különösebb kalandokat, melyek valami tarka mesétől csak annyiban különböztek, hogy nem voltak mesék. A császár örömét nyilvánítá, hogy kedves Magyarországnak egy polgára így tiszteletreméltó nevet vívott ki magának külföldön, és így rendkívüli módon gyarapította hazája böcsületét az idegen nemzetek előtt. Meg is kérdezte, nem volna kedve az állam diplomáciai szolgálatába lépni, de András illedelmesen megköszönte, mert testében oly törődöttnek érzi magát, hogy mindenek előtt huzamos és tökéletes nyugalomra volt szüksége. A császár óriási aranyérmet nyújtott át neki, a császárné is igen nyájasan bocsátotta el, s emlék, hogy gyémántokkal kirakott aranytubákos szelencével ajándékozta meg, melynek födelét saját zománc festésű képmása díszíti. És midőn András az elfogadó teremből kiment, az udvaroncok és lakályok nyája úgy hajlongott előtte, és oly mélyen bókolt neki, mint valami hercegnek, vagy tábornagynak.
5: András 1778-ban 22 éves távollét után lépett ismét honaföldére. Egyenest Budára ment Béla öccséhez, ki már úgy is nehezen várta, mióta Bécsből hírt vett, hogy bátyja szerencsésen hazaérkezett. Nagy volt az öröm Jelki Béla házában. Egész Budaváros tele volt a nagy újsággal, hogy minő hetet hét világrészbe járt ember vetődött haza, aki emberevők, meg szerecsenek közt is megfordult, és mégse lett semmi baja. Egész Buda a Jelkiék utcájába tódult, és erőnek erejével kiéjjenezte Andrást az ablakba, hogy hát most meg is mutassa ám magát, ha már egyszer hazajött. András Budán telepedett le. Csak egyszer ment le bajára kedves szülei sírjához. 5 évvel hazatérte után, 1783-ban, december 6-án, rövid betegség után, szeliden meghalt. Utolsó óráit az a tudat deríté föl, hogy mindazok, kiket szeret, jóléttel és boldogsággal vannak megáldva. Midőn eltemették, az egész város részvéttel kísérte a gyászmenetet, és Kiki ezt mondta.
6: Itt egy derék jóféle magyar embert temetnek el. Kár érte.
5: Ez volt Jelki András bajai szabó legény élete és halála.
2: Elhangzott Régi magyar világjárók. Az 5. részt hallották. Narrátorok Sóvári Fehér Anna, Jámbor Nándor, Hevesi Lajos, Tamási Zoltán, kapitány Görög László, zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland, rádiór alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
7: Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. A vezérigazgató részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a cég támogat. Biztosított. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A független jegybankok közti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal 60 millió